0: 2 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. 2018 óta hasonló intézkedés van életben több mint 200 lengyel településen, köztük olyan nagyvárosok belső kerületeiben, mint Krakkó, Wroclaw és Katowice. Sport. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő szolnoki olajbányász játékosa. Somogyi az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel, az utolsó két meccsen azonban sérülés miatt nem lépett pályára. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-17 fokot mérnek. Az ország nagy részén borult az ég, a Dunától keletre sokfelé esik az eső. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és napközben már többnyire mindenütt sok napsütés valószínű, legfeljebb a Tiszántúlon lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután általában 23-29 fok valószínű. Szerdán ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthat.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
2: Együtt a színpadért, jótékonysági gálaest a színházi háttér dolgozók támogatásáért. Vendégünk Peller Károly színművész, a gála rendezője. Duna Nemzetközi Színházi Fesztivál Győrben. Bazarelli 120 kortárs művészek kiállítása a Pécsi Zsolnai negyedben. És a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar 2026-27-es program kínálata. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai adást Kovács Bernadett szerkesztette. Már hagyomány, hogy a Színházi Dolgozók Szakszervezete jótékonysági gála estet rendez a nehéz helyzetbe került színházi háttér dolgozók támogatására. Idén június 3-án lesz az est a Víg Színházban. A gála rendezője Peller Károly színművész rendező a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Tehát azokért fognak össze, akik nélkül egy előadás nem jöhetne létre, de a közönség nem látja
3: nem
2: őket.
3: Nem láthatja őket,
2: pedig mennyi minden múlik rajta.
3: Hát tulajdonképpen rajtuk múlik a legtöbb dolog. Nyilván mi színészek állunk elől, minket lát a közönség, de hogyha nem lenne az öltöztető, az ügyelő, a sugó,
2: a kellékes,
3: a nem tudom, a süllyedő kezelő, szóval, hogy tényleg a színház egy olyan csapatmunka, hogy igazából aki nincs benne, az nem is látja át.
2: És milyen fontos, hogy a súgó mindig jó ritmusban súgja.
3: Ezek nagyon fontos szakmák egyébként. És lesz is egy vicces blokk, mert tavaly volt először, hogy én rendeztem a gálát, ez most elkezdek kicsit régebbről jönni. 9 éve jött létre ez a gála, Pécsi Ildikó hozta létre, hogy segítsük a színházi háttérdolgozókat, és most 2 éve, ez lesz a második év, hogy a Víg Színházban tudjuk ezt megtartani, és a második év, hogy én rendezem. És ez általában mindig úgy volt, hogy a szakszervezet megkérdezett neves színészeket, hogy jöjjenek el, lépjenek föl, és akkor mindenki elhozta a saját kis műsorát, abból valamit. És én azt gondoltam már tavaly, hogy ennek az estének minden szempontból különlegesnek kell lenni. És olyan produkciókat láthatott tavaly is a közönség, és idén is, amit sehol máskor, semmilyen körülmények között nem láthat. Olyan színészeket tettem egymás mellé, akik valószínűleg nem játszanak mondjuk az ország két pontjából valók.
2: Vagy családtagok.
3: Ilyen is lesz. És ez volt a legfontosabb számomra, ez a legfontosabb kihívásabb az egész esben, hogy tényleg a néző számára valami egészen különlegeset tudjunk nyújtani. És tavaly is megjelentettem a színházi háttérdolgozókat, Kornis Mihály írásaiból olvastak föl színészek, és miközben, mit tudom én, az egyik színész olvasott a fodrászról, közben egy fodrász megcsinálta a haját, és a többi.
2: De De említett valamilyen vicces részt, ami lesz.
3: Igen, idén pedig úgy jelentetjük meg a színházi háttérdolgozókat, hogy megkértem néhány színházigazgató kollégámat, akik egyébként előművészek, vagyis hát színészek, hogy írtunk nekik vicces álláshirdetéseket. Ezt úgy kell érteni, hogy ugye mi tudjuk, hogy egy öltöztetőnek nem annyi a dolga, hogy fölöltöztesse a színészt az előadásra, vagy kivasalja a jelmezét.
2: Hanem a lelkével is kell foglalkozni.
3: Pszichológusnak is kell lenni, babysitternek, tehát hogy sok minden másnak, meg hogy lehet viccesen megközelíteni ezeket a munkákat, mert valóban akik színházban ezeket a háttérmunkákat végzik, egyrészt nagyon jó szakemberek, másrészt van bennük valami olyan fajta elhivatottság a színház iránt, mert hát én azt szoktam mondani finoman, hogy normális ember ezt nem csinálna. Tehát ki az, aki beáldozza a hétvégéjét, az ünnepnapját, a minden estéjét.
2: Meg a színészek rigójájait elviseli.
3: Igen, a színészeket elviselni. Tehát ez csak valaki olyan csinálja, aki egyébként szenvedélyesen szereti a színházat.
2: Említette, hogy tehát színházigazgatók fognak ilyen vicces álláshirdetéseket felolvasni, tehát arról van szó, hogy az egész országból összefogtak a háttérdolgozók, tehát különböző színházakból érkeznek.
3: Abszolút, a vidéki nagy színházakból, Budapest több színházából.
2: És miért van szükség egy ilyenfajta segítségre?
3: Hát talán, hogy a számokkal alátámasztom, akkor érthető lesz. Tavaly 6,5 millió forint volt a bevételünk, amit a Víg Színház, és ezúton is köszönjük Rudolf Péternek és a Víg Színház összes dolgozójának, a Víg Színház egy az egybe átutalt az alapítványunk részére, a Segítsünk Alapítvány részére. Ez a 6,5 millió forint nagyon soknak tűnik, 3 hónapnyi segítsége volt elég.
2: És ki kapják meg pontosan? Tehát akik azok, betegek lettek?
3: Igen, vagy? A megváltozott munkaképességük lett, betegség, vagy eltört valamiük, szóval ilyesmik, igen.
2: Csak nem 100 fellépő művész igen. Vagy közreműködő lesz. Még egy picit elárulhatna ezt azt, hogy kiket látunk, hallunk, bár nézem a listát, hát nem tudnék kiemelni.
3: Hát nagyon nehéz, és én is félek, hogy megsértek valaki, de hát nyilván vannak a csodás, óriás színészek.
2: Molnár Piroska.
3: Zsuzs Kati, Pregicer Fruzsina, Császár Angela, Gáspár Tibor, Szacsvai László, kit hagyok ki, Lukács Sándor, akkor lesznek nagy musical sztárok, mint Jan Zakata, Szabó P. Szilveszter, Cseh Dávid Péter.
2: Vagy a Trokán lányok.
3: Igen, Papa Dimitri Atina 3 lányával fog fellépni. Tényleg
2: és
3: nagyon
2: akkor
3: nehéz.
2: Mindenféle műfaj
3: mindenféle műfaj lesz. Magát? Lesz balett, operett, musical, próza, tényleg báb musical, tehát a színházi műfaj szinte teljes spektrumát lefedjük.
2: És hogy mennyire, még visszatérve arra, hogy mennyire fontos a háttér dolgozók munkája, hát sok nagy színésztől lehetett olyan történeteket hallani, hogy ők nem akárkivel öltöztek, volt egy kedvenc öltöztetők, és csak őt fogadták el. Önnek például vannak hasonló történetei, hogy nagyon szoros kapcsolata lett egy-egy ilyen háttér dolgozóval?
3: Én azért vagyok talán kivétel, mert én igyekszem mindenkivel jóba lenni, alapvetően ilyen a természetem, de természetesen nagyon sok öltöztetővel dolgoztam együtt, de hát volt egy öltöztető, még szerencsére ért, csak már nem dolgozik a színházban, Kun Zsuzsi, aki anyám helyett anyám volt, amikor én még kezdő voltam az Operett Színházban, akkor már ő volt az öltöztetőm, és ez egy ilyen nagyon, nagyon szoros és erős kapocs kettőnk között.
2: Ami pedig az egyéb feladatait illeti, úgy láttam, hogy bőven lesz munkája nyáron is,
3: az
2: de hát
3: biztos.
2: Aki a zenés műfajokban sokat szerepel, annak ez a sorsa.
3: Szerencsére van nem zenés is egyébként. Most még a hétvégén Shrekket fogok játszani a József Attila Színházban, és aztán megkezdődnek a nyári szabadtéri előadások, és például a Vidám Kísértet című angol vígjátékkal, ami abszolút próza, avval megyünk a több szabadtéri színpadra is, a Tihanyi Szabadtérire, jól emlékszem, és a hova is megyünk? Kőszegre megyünk vele, igen.
2: Ezt rendezte is, és játszik is.
3: Igen, sajnos ez így alakult. Alapvetően rendeztem, de az utolsó pillanatban be kellett ugrani az előadásba, de most szerencsére egy nagyszerű kollégám, Földes Tamás át fogja venni tőlem a szerepet, úgyhogy maradok csak majd rendező ebbe az előadásban.
2: És van még más is.
3: Van az amerikai komédia, ahol ugyanez a helyzet állt fel, rendeztem ezt az előadást a Veresegy Színházban, nagyon nagy sikerrel járjuk az országot vele, és a szegedi szabadtérén úgy alakult, hogy ott be kell ugranom a férfi főszerepbe, mert Simon Kornél sajnos nem ér rá azon a hétvégén, amikor ezt ott játszani fogjuk.
2: És ez hogy van, egy rendező, az kívülről tudja már a szövegeket, vagy ilyenkor újra?
3: Hát nyilván valamennyire kívülről tudom,

0: fog benne, akkor nem néztem meg, és igazából azóta sem, mert hát Mikó István hangja Lustodikként, de azt hiszem az összes szinkron hang, tehát minden, azt hiszem az én korosztályom és a nálam idősebbek fejből föl tudják sorolni, kik voltak abban a szinkron hangok, az annyira ikonikus.
1: Azért csak jut egy kis idő pihenésre is a nyáron.
0: Remélem, hogy lesz, igen. Kijelöltem a naptárba kétszer-két hetet, abból az egyik már elúszott, úgyhogy van egyszer-két hetem, és remélem, hogy el tudok jutni valami tengerpartra.
1: Köszönjük, hogy eljött.
0: Köszönöm hozzánk. Szépen.
1: Peller Károly színművész rendező volt a vendégünk. Ő rendezi azt a jótékonysági estet, amelyet a Színházi Dolgozók Szakszervezete szervez a nehéz helyzetbe került színházi háttérdolgozók támogatására. Június 3-án, holnap után a Víg Színházban várják a közönséget sokszínű műsorral. Most nálunk Peller Károly énekel.

0: Figyelmükbe ajánlunk még egy gálaestet. És mégis élünk címmel lesz látható a Nemzeti Összetartozás napján a Budapesti Operettszínház műsora este 7 órától. Június 4-én nem csupán a múlt fájdalmas eseményeire emlékezünk, hanem arra a máig élő, határokon átívelő közösségre is, amely a magyar nemzetet alkotja. A gálaesten a zene, a tánc és a színház eszközeivel idézik meg mindazt, ami összeköt bennünket. A magyar zenés színpad legszebb pillanatait láthatjuk majd, a haza iránti szeretet és az emberi kitartás motívumai köré szervezve. Színpadra lép többek között Fisül Mónika, Szomor György és Kisbé Attila, az Operettszínház főigazgatója is.
1: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Idén 4. alkalommal ad helyet Győr a Duna Nemzetközi Színházi Fesztiválnak június 3-a és 7-e között. A Győri Nemzeti Színház játszóhelyei, tehát a nagy színpad, a Kisfaludi terem és a Padlás Színház mellett a II. János Pál téren is előadások, koncertek és más fesztivál élmények várják a közönséget. Gárdonyi Eszter összeállítása következik.
2: Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, a rendezvény megálmodója, a program ismertetőjén kiemelte, a Dunafest néhány év alatt Győr egyik legmeghatározóbb kulturális eseményévé vált.
3: A gondolatisága az volt ennek a fesztiválnak, hogy összehozza azon Győr méretű városokat, amelyek a Duna mentén fekszenek. Értelemszerűen Németországtól egészen Ukrajnával bezárva, hiszen ott kanyarodik be a Duna a Fekete-tengerbe. És az, hogy tulajdonképpen ez az egyik legjelentősebb színházi sereg szemlévé vált és tudott válni az elmúlt években, az azt gondolom, hogy minden álmunkat messze menőkig meghaladta. De azon túl, hogy színházi előadások jönnek ide, és kiváló társulatok előadásait nézhetjük meg itt a nagy színpadon, a Kisfaludi teremben vagy a Padlás Színházon, azon felül pedig hál' Istennek az egész fesztivál, az kiköltözött és ki tudott költözni ide a színház előtti térre, és itt pedig olyan koncertek, amelynek tulajdonképpen így a Kohinor gyémántja a tavalyi időszakban a Grundtvig Színházi Fiúzenekar koncertje volt. Hát nem gondoltuk volna, hogy ilyen értelemmel véve elfogynak a terek, és tulajdonképpen mindenki ennyire kíváncsi lesz egy ilyen koncertre. Szóval azt gondolom, hogy egy olyan fesztivál sorozat indult el, amely méltán ad büszkeséget Győrvárosának, mert évekkel ezelőtt, amikor a Dunafestről beszélgettünk, akkor tulajdonképpen egy ilyen gyönyörű művészeti portfóliója van a városnak, amelyben odaértendő a Györkőc Fesztivál, odaértendő a Táncfesztivál, kiváló programok vannak, és valahogy nagyon hiányzott egy olyan fesztivál innen ebből a csodálatos kulturális közegből, amely alapvetően a színházat hozza a középpontba.
2: Különleges csemegéből idén sem lesz hiány, hiszen például Gogol revizorját több társulat kóprodukciójában látható.

0: láthatja majd a közönség, mondta el Pólyák Anita, a Nemzeti Színház színművésze.
1: Már nem először veszünk részt a fesztiválon, és illetve itt a színházi életben, és valóban nagyon büszkék lehetnek erre a fesztiválra, mert akár vendégként érkezik ide az ember, de mindig nagyon gazdagon távozik. Tavaly az esthajnalval voltunk itt, és hát az, ahogyan minket a nézők fogadtak, az tényleg nagyon felüdítő volt a számunkra, és nagyon kíváncsian várjuk a revizor előadásunkra a nézői visszajelzéseket, ugyanis ez az előadás számunkra nagyon fontos. Nyilvánvalóan a jelenlegi helyzetben is a Beregszászi Színháznak minden előadása, ami újra létre tud jönni, ez a fennmaradásunkat jelenti, és ez az előadás, ami most létrejött, ez szerintem nem csak a fennmaradásunkat jelenti, hanem kicsit magába foglalja az egész életünket. Az, ami otthon van, a mi kis közösségünkben, Vinyánszky Attila egy nagyon új formát és új köntöst adott ennek az előadásnak, teljesen a mi történeteinkből alkotta meg ezt, a mi nyelvezetünkre szól, a fiatalokhoz, az idősekhez, a gyerekeknek is nagyon élvezetes lehet ez az előadás, és szerintem ez egy olyan előadás, ami szórakoztat, ugyanakkor nagyon mélyen is meg tudja érinteni a nézőket.
0: A fesztivál utolsó napján Boráros Imre adja elő a Szókratész védőbeszédét Varga Gábor zongora művész közreműködésével. A zongorista szerint igazán különleges élményben lehet része a nézőknek, ahogyan ez a két művészeti ág találkozik egymással.
2: Pataki András rendezte, és az volt a koncepció, hogy a zene ebben az esetben ne egy alkalmazott művészet legyen, tehát ne erősítse ilyen értelemben a prózát, hogy alatta zongorázom, hanem egy úgynevezett koncertszínház, aminek az a lényege, hogy Boráros Imre, Kossuth Díjas fantasztikus színészünk 5-7 perc beszéd után hagy nekem egy 5 perc zongorázást. Tehát gyakorlatilag megvalósul az az állapot, hogy a két művészeti ág úgy erősíti egymást, mint a véső és a kalapács.
3: Június 3-a és 7-e között rendezik meg tehát a Duna Nemzetközi Színházi Fesztivált Győrben, a Győri Nemzeti Színház játszóhelyein és a II. János Pál téren. De nem csak színházi előadások lesznek, a fesztivál zárásaként például a Párnográszt ad koncertet este 9:30-tól. Hallgassuk most az ő zenéjüket.

0: Fények, dallamok, látszólag elmozduló formák, Vazarelli 120, kortárs reflexiók, címmel nyílt kiállítás a Pécsi M21 galériában a Zsolnai Kulturális Negyedben. A cél az, hogy ritkán látott Vazarelli alkotások kíséretében a hazai művészek hasonló stílusban készülő munkáit is bemutassák. A tárlat szeptember végéig tekinthető meg, és a Pécsi Vazarelli 120 emlékév része. Bicsák Eszter az egyik piros fényben úszó alkotásnál állt meg az alkotóval, Orosz Klárával.
1: Kis lépcsőkön mászunk be a Pixel buborék nevű alkotásba. Az ember valahogy nem mer belelépni egy műalkotásba.
2: De ez olyan léptékű, ami direkt a néző bevonására épül, és a belső terébe be lehet menni, amely egy ilyen multiszenzorális élményt ad. Puha polifóm kockákból áll az installáció. 40 000 darab kockát ragasztottunk össze önkéntesekkel.
1: Lépjünk be, a hangi viszonyok is megváltoznak ebben a buborékban egy kicsit. Az a zene, ami szól, az egy kicsit meditatívvá teszi ezt az itt létet.
2: Bölöni Anna készítette a zenét, aki a PTE elektronikus zenei tanszék hallgatója. Közös koncepció alapján a műhöz készítette ezt az hangzóanyagot.
1: Bújjunk ki belőle, hogy közben egy kicsit a zene a hátunk mögött maradjon. A művésznek az célja, hogy én, mint befogadó, vagy én, mint egyszeri néző megtapogathassam, bemenjek, leülhessek?
2: Igen, van egy ilyen tapintás, puhaság az egészbe, a színhatás, a hanghatás, ami így együttesen hat az érzékszervekre, és ettől lesz egy ilyen különlegesebb téri élmény, vagy egy ilyen megélés a látogatónak.
1: Ennek a kiállításnak az a különlegessége, hogy Viktor Vazarelli kevésbé ismert néhány alkotása is található itt, illetve kortárs művészek, alkotók, hát ha nem is reflektálnak feltétlenül Vazarelli művekre, de ahogy önfogalmazott, egy ilyen post-pop-art műveket valósítottak meg.
3: Valójában a kiállításnak a célja az, hogy megmutassuk egyrészt, hogy Vazarelli milyen különféle technikákkal dolgozott, és milyen eszközökkel érte el lényegében mindig ugyanazt a hatást, ugyanazt a mondani valót.
1: Fekete Valéria, a Zsolnai Örökségkezelő Vizuális Művészeti Centrumának művészeti vezetője.
3: Másfelől pedig megkeresni azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek a kortárs képzőművészeket Vazarelli örökségéhez kötik.
1: Hogyan válogatta össze a műalkotásokat? Van itt sokféle technika, van itt sokféle művész, van itt olyan műalkotás, amely korábban készült, újra értelmeződött erre a kiállításra. Van olyan, amely kifejezetten erre készült?
3: Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan vizuális nyelve az általam kiválasztott műveknek, amelyek valamilyen formában, alkotástechnikailag, formanyelvet tekintve, vagy akár csak képfilozófiájukat tekintve, folytassák a Vazarelli által elindított, nem is annyira optikai művészeti, mint inkább kinetikai irányzatot. Annyi a különbség, hogy Vazarelli a legkorábbi időkben kinetikus munkáknak hívja azt, amiket csinál, vagyis a kép önmagán belül képes elmozdulni, vagy a mozgást imitálni, és aztán ezt később optikai művészetként határozzák meg. A lényeg az, hogy ez a fajta gondolatiság, ez megjelenjen a kortárs képzőművészeti alkotásokban is valamilyen módon, és éppen ezért igyekeztem Vazarellitől is sokfajta műfajt válogatni, és a kiállításban megjelenő kortárs művek is sokrétűek, nem csak festmények, van installáció, fényművészeti alkotás, installáció és zene, vagy akár animáció, minél több rétű műfaji keretet próbáltam felállítani a kiállítás anyagának válogatásánál.
1: Most Oha Marcell művésszel belépünk egy kis terembe. 3 × 3 = 6, ebből 5 kisebb monitor vagy kijelző, meg egy nagyobb van, és az itt mellettünk levő munkák, animációk futnak itt a háttérben. Absztrakt animációs filmek, vagy van ennek valami meghatározható kategóriája?
4: Absztrakt animációnak mondanám, de viszont ez egy loop technikára épül, ami azt jelenti, hogy nincs eleje és vége, direkt erre a kiállításra rajzoltam, ezzel is megragadva Vazarellinek ezt a geometrikus, ismétlődő dolgát.
1: Mint hogyha egy Vazarelli kép mondjuk életre kelne.
4: Igen, itt abszolút ez volt a cél. Papíron vonalzóval húztam meg ceruzával, és akkor ezeket leszkenneltem, és így raktam össze digitálisan.
1: Még egy dolog, ami engem nagyon érdekel, de szerintem tudjuk rá a választ. Vazarellinek vajon tetszenének ezek a kortárs értelmezések, műalkotások?
3: Én azt gondolom, hogy mivel ő nagyon nyitott volt minden újdonságra, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy tetszene neki.
0: Vazarelli 120 kortárs reflexiók címmel nyílt kiállítás a Pécsi M21 galériában, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Pécs után pedig Szombathelyről lesz szó. Beszélgetős koncertek, Baráti Kristóf bérlet, kortárs magyar komoly zene és crossover a könnyű és jazz zene felé. Ez jellemzi a Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es programját, amelyet tegnap ismertettek a Bartók teremben. Vajda Gergely művészeti vezető és Popa Gergely igazgató első közösen megalkotott évada lesz ez. A riporter Gergó Judit.
5: Az első évada volt Popa Gergelynek a Savaria Szimfonikus Zenekarnál, amelyet félig meddig vegyesen készített még elő, illetve zárt le, de a következő évad az már teljesen saját kezdésű lesz. Hogyan záródott ez a mostani évad?
6: Izgalmas volt borzasztóan, bár az átadás átvétel folyamán sokat beszéltünk Kis Barnával arról, hogy mik a tapasztalata és hogy ment, és hogy miért így alakult a bérlet struktúra. Én továbbra sem adom fel azt a tervemet, hogy egy 77 ezres városban egy kicsit több embert szólítunk meg. Mint ahányan, inkább azt mondanám, hogy eleve a szocializációjuknál fogva így is úgy is bérletet fognak venni. Mi most, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor azokra vadászunk, akik egyébként nem szoktak bérletet venni és nem szoktak koncertre járni. Arról van szó, hogy mindenki kiválogathatja azokat a típus zeneműveket, amiket szívesen hallgat és szívesen néz.
5: Én úgy vettem észre a jövő évi struktúrát elnézve, hogy a szélsőségek felé is nagyon szívesen elmentek, és akkor most a szélsőségeket értsem úgy, hogy nagyon magas művészi produktumokra hívtak meg, akár Baráti Kristófot, akár Miklós Erikát, Romandittát, Balog Józsefet, elmennek a mai kortárs magyar zene irányába, és elmennek a könnyű zene irányába is. Hogyan tükrözi ezt majd a bérlet struktúra?
6: Pontosan így van. A bérlet struktúrának az a lényege, hogy miközben megmarad a hagyományos szimfonikus zenekari bérlet, ahol tulajdonképpen pont azt játszuk, amit a helyi közönség olyannyira szeret, tehát azokat a zeneműveket, amiknek ismeri a dallamait. Emellett például, ha kiemelem a kortást, ami egyébként is a zenekarnak az alapprofilja, ráadásul kötelezettségünk is ilyeneket csinálni, és igenis megvan a közönségünk hozzá, ezt egy stream irányába mozdítottuk, tehát az ilyen típusú kortárs koncertek nem csak helyileg lesznek élvezhetőek, hanem online is közvetítjük őket például. A könnyű zene az gyarapodni fog, mert akármennyire is a zenekarigazgatók, intézményvezetők szoktak tőle idegenkedni, a közönség reakciója számít. Fekete Kovács Kornélikkal, tehát ebben az évadban már volt egy ilyen crossover koncertünk. Kornéllal megegyeztünk abba, hogy többször fognak jönni, tehát a jazz az egy abszolút vonal. Vannak helyi előadóink, popénekes, akikkel meglepetés koncerteket tervezünk ugyanebben, és a terem az készen áll ezeknek a produkcióknak a fogadására.
5: Lesz egy különleges bérlet, Baráti Kristóf bérlet. Ennek mi az érdekessége?
6: Baráti Kristóf idén, amikor itt volt és dolgozott a zenekarral, egyébként kétszer is, mert a koncertverseny kapcsán is együttműködtünk, de előtte már volt egy koncertje velünk. Elképesztő volt, hogy mennyire jó a kémia közte és a zenekar között. A műhely munka az elmúlt években egy kicsit háttérbe szorult, ezért felkértük arra Kristófot, természetesen Gergővel egyeztetve, hogy egy rezidens művészi pozíciót vállaljon el, ami azt jelenti, hogy 4 koncerten lesz velünk, többször szólót is játszik, mind a 4 alkalommal ő fog dirigálni, és dolgozik előtte a zenekarral hosszan sok próbán keresztül.
5: Teltházas koncert volt húsvétkor Mácsai Pállal, Haydn Krisztus 7 szava keresztván című műve.
6: Teljesen egyértelműen látszik, hogy leszámítva azt a körülbelül 300 embert, aki nagyon szeret olyan típusú hagyományos koncertre járni, amikor 245 vagy 250 percen keresztül zeneműveket hallgat, még nagyobb azoknak a tábora, akik ilyenkor akár egy beszédhangot, akár egy beszélgetés formájában bármiféle információhoz szeretnének jutni. Ez is egyfajta crossover. Ennek az egész sorozatnak az elején, szeptember 11-én polgármester úr dr. Nemény András eljön és Vajda Gergővel fog beszélgetni.
5: És még 2 hasonló esemény lesz, akkor kik lesznek a vendégek?
6: Alföldi Róbert és Nyári Krisztián lesznek a további beszélgetős műsoroknak a vendégei.
0: A szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es évadáról készült Gergő Judit interjúja. Ezzel a kalendárium végére értünk, a hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Kovács Bernadett volt ma. A műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: A Kossuth Rádió Karcagon FM 97,9. Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
1: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. A szikes tavak az életet jelentik az állatvilágnak. A víz visszatartás lehetőségeit keresik a szakemberek a homokhátság határán.
2: Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kisárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van. Valamikor csak az esőtáblát, most már ez kevésbé, van egy halas tó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
1: Megtartó, éltető, gyógyító ereje van az agroturizmusnak, amely a vidéki és a városi embernek is egyaránt kínál lehetőséget.
3: Saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, ez egy látvány. Olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb.
1: A reggeli madárcsicsergés a biológusok szerint azért intenzív, mert a madarak hajnalban még nem látnak, nem tudnak táplálékot szerezni, viszont területet tudnak foglalni a hangjukkal. Harkálylesen jártunk.
4: A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk, mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon.
1: Abban minden környezetvédelmi szakember pártálláson felül egyetért, hogy víz kell a tájba. Az aszályos, rendkívül meleg időben egy apró vízfolt is az életet jelenti az állat- és növényvilágnak. Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán a Fényes tónál szakemberek keresték a víz megtartás lehetőségét, uniós pályázatban is reménykedve. Elsőként Vilhelm Ákos természetvédelmi őrrel, majd Pálinkás Csabával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi elnökével beszélgettünk a pusztát járva.
2: Tiszajenőn vagyunk a Fényes tó nevezetű területen. Ez Natura 2000 hálózat részét képező terület.
1: Ami azt jelenti konyha nyelven, hogy nagyon védett.
2: Igen, jelen pillanatban így is fogalmazhatunk. Hát éppen az előbb a Nagy-Oda fészkelést néztük meg, most pedig a Fényes tónak a beömlő csatornáját keressük.
1: Azért egy pici túlzás az, hogy ez tó, bár ilyen nagy szárazságban már ez is tónak számít. Mekkora vízes élőhelye ez, és gyakorlatilag egy hatalmas nagy rét közepén van.
2: Egy másfél hektáros szikes tó, ez időszakosan kiszárad, illetve elsős időben nagyobb vízállása alakul, és körülötte pedig egy szikes gyep van.
1: Ez csak az eső táplálja? Meg amit régen belvíznek neveztünk?
2: Amikor csak az esőtáblát, most már ez kevésbé, van egy halas tó, aminek a vizét engedik újabban ide, hogy mégiscsak legyen benne valami nedvesség.
1: Milyen madaraknak nyújt ez fészkelő vagy akár táplálkozó helyet is, hiszen ma már a víznél nagyobb kincs nem nagyon van.
2: Igen, ez így igaz, és ennek megfelelően ez, mivel viszonylag alacsony, ezért a gázló madarak azok előszeretettel keresik fel, úgy fészkelés szempontjából, mint a vonulási időben. Legörvendetesebb az, hogy a nagyodákat, azokat itt látjuk a helyszínen, és három vagy négy költő párunk is van. Ezen felül cankók vannak még, gólyatöcs, gulipán is van, sőt, a vonulásban még vörös nyakú rudat is láttam rajta.
1: Fontos lenne például ezt a tavat, ami már most így tavasszal leszáradóban van, megtölteni egy kis vízzel, vagy ez így jó, ahogy van, nyáron leszárad, tavasszal van benne pici víz, hogy jó ez, vagy van-e olyan kifejezés, hogy jó?
2: A szikes tavaknak ez a természet, hogy nyár végére azért jellemzően leszáradnak. A leszáradás késleltetése lenne jó, mert jó lenne, hogyha az itt költő madarak azok fel tudnák nevelni rendesen a fiúkáikat.
1: Van-e valami terv ezzel a területtel? Nem véletlenül vagyunk itt.
2: Hosszabb távon valamilyen megoldást kell rátaláljunk ahhoz, hogy ez a vizes élőhely mint olyan megőrződjön. A Madártani Egyesületnél merült fel annak a lehetősége, hogy területre beérkező vizeket minél jobban megtartsák.
1: Mit lát éppen a távcsövében nézett?
5: Barna réti héját, az pont jó, mert ugye felugranak rá a madarak, és akkor így gyorsan le lehet számolni, hogy akkor hány pár van helyszínen vagy a vizsgált területen.
1: Nem akarom egyébként itt a vizsgálatot meg a terepfelmérést zavarni, úgyhogy nyugodtan sétáljunk tovább.
5: Megvizsgáljuk itt a csatorna, hol vezet, honnan vezet, meg milyen műtárgy van rajta, hogy az esetlegesen forrás nyújtó LIFE pályázathoz úgymond anyagot gyűjtsünk.
1: Mert uniós forrásból lehet, hogy sikerülne esetleg egy pici vizet varázsolni ebbe a tóba, legalább csak annyit, hogy ne száradjon le oly gyorsan.
5: Hát ha vizet nem is, azt ugye nem tudunk, tehát vízzel akkor tudunk mit kezdeni, ha van.
1: Igen.
5: De az, hogyha ugye van, akkor ne folyjon el. Tehát, hogy azt megnézni, hogy lehet leginkább megtartani a területen, és akkor ehhez gyűjtünk némi muníciót.
1: Meg is érkeztünk ide egy kis árokhoz, nem mély, talán egy méteres. Ezt keresettük?
5: Ez igen, ez lesz az. Uh-huh. Hát ugye nem kell ennek mélynek lennie, csak pont mondjuk ott a tónak a szintje alá megy csak néhány centivel, már akkor is ugye elvezeti a vizet, tehát a víznek nem kell sok, néhány milliméter is elég pont, és akkor arra fog menni. Úgyhogy igazából megtaláltuk, amit kerestünk, de majd még bentebb megyünk, mert bentebb még van egy műtárgy, azt még meg szeretnénk nézni, hogy az mire is alkalmas.
1: Szorosan együtt kell dolgozni például a vízügyel, hiszen hogyha van műtárgy, azt a vízügy nyithatja, zárhatja, földi halandó ahhoz nem piszkálhat hozzá.
5: Vízügy, nemzeti park, madártani egyesület, hát mindannyian közösen keressük a megoldást. Ezeket hogy tudjuk megőrizni, ezeket az élőhelyeket?
1: Gyanítom, hogy a kiszáradással, az elsivastagosodással, az aszállyal, a víz nélküliséggel egyre inkább összefognak ezek a szervezetek egymással, így a bajban.
5: Bizakodók vagyunk mindannyian, minden szereplő, úgyhogy nagyon reméljük, hogy a jövőben így lesz.
1: Tó körül számít az valamit, hogy itt van víz? Vagy ez ugyanolyan gyep, mint bárhol máshol? Vagy esetleg látszik az, hogy itt azért van valamennyi víz? Akár a növény, akár az állatfajok tekintetében.
5: Hát nyilván ott, ahol jobban megrekedtett, mélyebb területet, nyilván teljesen más növénytársulások vannak, mint itt föntebb, de az látszik, hogy szikes, tehát, hogy ez már ilyen kiskunsági jellegű ez a rész, tehát már itt vagyunk a szélén tulajdonképpen a kiskunságnak.
1: És a vadvilág tekintetében gondolom, hogy ide nem csak madarak járnak, hanem akár emlősök, patások is inni.
5: Hát nyilván minden használja, ami a környéken vannak, nem csak a madarak természetesen. De egyébként az egy szerencsés hely, mert tulajdonképpen karnyújtásnyira vagyunk a Tiszától, de ez már egy teljesen más élőhely. Abszolút egy másik arca a magyar flórának és faunának.
1: Egy picit arrébb gurultunk az autóval, gyurgyalagok vannak fölöttünk, talán a legszínesebb hazai madár.
2: Így van, ez az egyik legszínesebb hazai madarunk. Egy különleges telep mellett állunk, ahol az általánostól, vagy a megszokottól eltérően nem partfalban fészkelnek, hanem a sima homokföldön készítik az üregeiket, és akkor abban...
1: Pedig ilyen homok lösz falban szoktak együtt a parti fecskékkel, itt meg simán a gyakorlatilag a talajon vízszintesen.
2: Így van, az öntés talajon szépen fogják magukat, és beleásnak a földbe.
1: Nem folyik be az eső?
2: Úgy látszik, hogy nem, mert ez már egy több mint 10 éves telep. És hát néha róka szokta meglátogatni őket, és egy-két üreget kiás, 90 darab üregből 4-5 darabot szokott predálni. Jó, mélyre leássák, és akkor ott már nem hallja meg őket a róka.
1: Az pedig ott egerészőjű.
2: Igen. 90-valahány üreget is sikerült megszámolni. Meg volt egy nagy tűz is.
1: Tűz?
2: Igen,
1: itt?
2: Persze. Hát itt ez, amióta nem legeltetnek, azóta begyomosodott a terület. Kiszáradt teljesen, és akkor volt egy seregi leszállt a középfeszültségű vezetékre, áramütést szenvedett, és a tolla, az égő toll az meggyújtotta a növényzetet. Tűzoltók ki kellett vonuljanak, és el kellett oltsák meg.
1: Jól tudom, hogy a gyurgyalag a méhészeknek nem egy nagy barátja?
2: Igen, ahogy az egyik népi neve is mutatja, hogy azt mondják rá, hogy méhészmadár. Nem igazán szeretik, mert mindenféle rovarokat eszik, és előszeretettel fogyasztja a méheket is. El tudja kapni, szépen a fullánkját ezt kiszedi, és akkor utána megeszi.
1: Méhkaptár, vagy egy méhészet, az terített asztal az a menza.
2: Így van, hogyha a közelben méhész telepszik a telep közelébe, az nem sok mézet fog betakarítani.
1: Az aprócska fényes tó, reméljük, fényes jövő előtt áll. Ha sikerül vizet kormányozni a területre és elzárni az elfolyás útját, akkor a pusztítóan meleg száraz időben is élőhelyet nyújthat állatnak, növénynek egyaránt. Fontos helye van a turizmus palettáján az agroturizmusnak, hiszen az agroturisztikai szolgáltatók egyszerre jelenthetnek attrakciót az élménygazdagságok lehetőségeinek kihasználásával, illetve működhetnek gasztronómiai szolgáltatóként is. Azon túl, hogy a szolgáltatók erősítik egy térség turisztikai vonzerejét, egyben növelik a vidék megtartó erejét, illetve a helyi termelők számára lehetőséget biztosít a turizmusban való megjelenés a több lábon állásra. Erre ad szép példát a mátranováki faluhely major. A riporter Tarnóci László.
6: Visszatérő vendég a faluhely majorban. Mi az, ami visszahozza önt?
7: Nyilván az állatok az egyik számomra, másrészt meg ez a teljesen nyugodt környezet. Ez itt egy ilyen varázslatos hely.
6: Reggelente itt kukorékol a kakas, olykor felugat a kuhasz, városi ember fülének.
7: Ez ennél sokkal több. Annyi minden van itt. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban mindig valami más. Más szólít, mást fedez fel az ember itt, mást hal, más madarakat hal ki a tájból.
6: Igen, gyurgyalagok rebbentek föl az erdő fölöttünk.
7: Igen, vagy más évszakokban is teljesen más arcát mutatja ez az egész.
6: Ön honnan érkezett?
7: Budapestről, de ez a természet szeretet, ez így mindig is megvolt.
6: Itt galambok, tyúkok, rackák, sokféle állat, ami tenyésztésben van, és ami asztalra is kerül.
7: Igen.
6: Mi az, ami kedves az ön számára ebből?
7: Minden évben vannak más malacok, vagy ugye voltak ludak, kacsák is. Akárhányszor visszajövünk, mindig más-más állatok vannak, őket is így jó felfedezni. Ettől függetlenül, hogy tudjuk, hogy ők valószínűleg jövőre már nem lesznek itt.
6: Mennyi időt lehet itt eltölteni, és mit ad az itt eltöltött idő?
7: Hát mi ilyen 2-3 napra szoktunk jönni, de én itt ellennék egy hetet is. Sőt, beállnék ide segíteni Gyula bácsinak. Meg vele is olyan jó beszélgetni. Ádámmal is, Dáviddal is, bárhol itt az egész környéken. Fönn a dombon, itt lent, a nap bármely szakában. Mindenki olyan kedves.
6: Önök honnan érkeztek?
8: Szegedről jöttünk.
6: Hát más vidék, ez a dimbes dombos nógrádi táj.
8: Igen, de ez is gyönyörű. Szép az Alföld is, és szerintem nem csak nekem szép, de ez gyönyörű, ez a vidék ezzel a rengeteg dombbal, meg mindennek.
6: Hogy találták meg a faluhely majort?
8: Ide hozott minket a szívünk.
9: Igazából ő talált ránk.
8: Igen.
9: Valahol.
8: Nem tudom.
9: Felugrott és...
8: Osztotta meg velünk a mesét, megszületett ez a tavasz, nyár, ősztél, meg a szobákat, meg mindenfelét, és akkor úgy éreztük, hogy ide kell jönni.
6: Juhodályokból kialakított szobák.
8: Fantasztikus. Tehát az a fajta tehetsége, hogy hozzányúl a gazdája azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként az enyészetté lennének, és mégis egy új életet adott nekik. Szerintem fantasztikus.
9: Igen, tökéletes újrahasznosítás.
8: Igen. Igen, mi is ezt az utat választottuk, és nagyon remélem, hogy egyébként ezt végig is tudjuk járni, mert az újrahasznosítás, meg a régi világnak a folyamatos azt valahol vissza kéne adni a fiataloknak, mert ők meg keresik.
6: Ebben a nyárias jó időben mind többen keresnek úti célokat maguknak. Az is egy jó választás, ha valaki az agroturisztikát veszi célba, a vidéket, a természetközeli életet. Földi Gyula juhtenyészete, világversenyeket nyert törzstenyészet.
3: Egyszerűen a tenyésztés ez szükséges. Más kisebb állatfajokat is tartunk, aminek a generációváltása ugye gyorsabb, és ezt használjuk fel a tenyésztésben a juhoknál. De ez egyben látvány is természetesen az ide látogatóknak, tehát nem csak annyi van, hogy megnézzünk egy juhászatot, aztán megyünk tovább, hanem azért saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, mert ez a falusi lét, ez annyit jelent, hogy még nem város. Ebből adódik, hogy ez egy látvány. És mivel, hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár, hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
6: A természetterápiájával hív Földi Ádám vendégeket ide.
10: A természetterápia az nálam egy sajátos fogalom. Ezt használják sokan az erdőfürdőzés szinonimájának, de itt egy kicsit többről van szó. Maga az, hogy az ember kiszakad a megszokott hétköznapokból, és belezökken vissza egy természetesebb rendbe, ahol az időnek megvannak a saját ciklusai, megvan a saját ritmusa, ez már önmagában terápiás jellegű. De arra törekszem, hogy minden tagját az élővilágnak jobban megismerjem. Nem feltétlenül csak több ismeretet szeretnék gyűjteni róluk, hanem egy picit az ő varázsukat szeretném megismerni. Ha az embernek van mondjuk egy macskája, akkor tudja, hogy milyen egy macska úgy igazán. Mivel én nagyon sokat foglalkoztam a néphagyományokkal,
6: Néprajzkutató becsületes szakmája szerint.
10: Igen, ezért nyilván felfigyeltem rá, hogy a régi ember számára minden élő az egyben szimbolikusan is megidézett valamit. És ezt a szimbólumot használom ebben a terápiában, mert hogyha megérkezik valaki hozzánk, mondjuk szállóvendégként is leülünk beszélgetni egy kicsit, elég hamar kiderül, hogy ő épp milyen élethelyzetben van, mi az, ami kitölti most az érzelemvilágát, a gondolatvilágát, és ehhez, ismerve ezt a szimbolikus nyelvet, tudok ajánlásokat tenni neki, hogy mi lenne most az élővilágban, aminek a közelségét úgy kereshetné, megpróbálhatná, egy kicsit foglalkozhatna vele. Ez jelenti számomra. Mivel egy gazdaságban van a völgy, ezért a jószágok azok adottak. Rengeteg házi állatunk van, rengeteg olyan egyéb képviselője van itt, például a szarvasok, bárcsak ne lennének ennyire közel, vagy akár a farkasok körülöttünk, de az udvarban rengeteg olyan növény van, amelyeknek a közelsége, például csak mondok egyet, ha már itt a szimbolikus nyelvet említettük, mondjuk a nyárfák. Már az ókori irodalomban is ugye a költők, vagy a jósdáknál is például a rezgő nyárnak a leveleiből próbáltak olvasatokat megtalálni. Szóval, hogy hát igazából mindenhol, mindannyiunk körül itt van az élővilág egészen, az a különbség, vagy az az érdekes, hogy mi hogyan tekintünk rá, valóban élőnek-e.
1: Van mit tanulnunk a természettől, s erre jó iskola nyaralás idején az agroturizmus, amely lelassítja élettempunkat és alkalmat ad a vidékhez, önmagunkhoz és a természethez való közelkerülésre. Zöld hírek a kék bolygóról. Nagyszabású vízügyi fejlesztés indul a Békés megyei félhalmi holtágrendszernél, hogy hatékonyabban kezeljék az aszály és a vízhiány problémáját. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság tervei szerint a Körös Tarcsa, Csárdaszállás és Gyomaendrőt térségében található holták teljes megújuláson megy keresztül. A fejlesztés során kikotrással eltávolítják a felhalmozódott iszapot, így a holtág jóval több vizet tud majd tárolni. Emellett elbontják a vízáramlást akadályozó régi földműveket és korszerűsítik a zsiléprendszereket is. A beruházás célja, hogy a jövőben több víz jusson a térség gazdálkodóinak és természeti területeinek, miközben csökkentik az aszály okozta károkat és javítják a vízgazdálkodás hatékonyságát. Új, Noé bárkája nevű bemutatóhellyel bővült a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertje, ahol védett és fokozottan védett őshonos növényfajokat mutatnak be a látogatóknak. A gyűjtemény célja, hogy egy helyen tegye megismerhetővé azokat a ritka növényeket, amelyeket a botanikus kert szakemberei évtizedek óta gondoznak. Az új, bárka alakú bemutatótér szimbolikusan a veszélyeztetett fajok mentésére utal. A kertben jelenleg 142 védett növényfaj látható, miközben Magyarországon közel 800 növényfaj áll természetvédelmi oltalom alatt. A gyűjtemény nem csak látványosság, hanem oktatási és szemléletformáló szerepet is betölt. Információs táblák ismertetik a természetvédelem történetét, valamint a veszélyeztetett növények szaporításával és visszatelepítésével kapcsolatos munkát. Az új részleget iskolai programok és ismeretterjesztő foglalkozások számára is használják majd. Ismeretlenek ellopták a védett fekete kökörcsén teljes 86 tőből álló állományát a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez tartozó Bosoki Szőlőhegyről. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság a természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tett. A fekete kökörcsén a térség egyik legkedveltebb vadvirága, egyetlen tövének természetvédelmi értéke 10 000 forint. A helyiek szerint az eset nem csak jelentős természeti, hanem komoly erkölcsi veszteséget is okoz a közösségnek.

0: Tudták, hogy a madarak a párzási időszakban hangokkal védik a territóriumukat? Énekükkel egyfajta akusztikus védőhálót alakítanak ki. Leginkább hajnalban hallatják a hangjukat, hiszen ez számukra a legkedvezőbb időszak energiagazdálkodási szempontból. Miután túlélték az éjszakai hideget, a reggeli órákban kezdik kiterjeszteni ezt a hangkerítést. Ilyenkor a madarak még nem látnak eléggé ahhoz, hogy táplálékot keressenek, viszont a hangjukkal már képesek jelezni és védeni a területüket. Fújsz Tibor István okleveles biológus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint a harkályok például dobolással, kopácsolással kommunikálnak. Riporterünkkel Királyhegyi Zsuzsannával a budakalászi ártéri erdőben figyelték meg a harkályok viselkedését.
1: Ott van, ott repül.
2: Ott.
3: Ő az?
1: Látom.
2: Ez egy tarka harkály, valószínűleg nagy tarka harkály. Vegyük fel a hangját.
1: Nagyon szép madár, viszonylag kis testű.
2: Igen, de a tarka harkályok közül ezek a nagyobbak.
4: A harkályok azok nem énekes madarak, tehát nincs bonyolult énekük, azért van jelző hangjuk. Mivel nagyon izgalmas a táplálkozásuk, ezért ez megint egy harkály volt. Sokkal egyszerűbben tudnak úgy messzire hangzóan énekelni, hogy dobolnak a fákon. Ugye a harkályoknál azt mondjuk, hogy a fák doktor, ez az a klasszikus kép, hogy a fán kopogtat, talál valamilyen fában élő lárvát, rovarlárvát, és akkor ezt kivési a csőrével, majd a nyelvűvel, ami nagyon hosszú, messze kiültető, és a végén pici orgok vannak, ezzel kihúzza a lyukból ezt a lárvát. A harkályok ezt a dobolást, ezt nem csak, tehát magát a favésés, nem csak táplálékszerzésre, hanem területkijelölésre, illetve párszerzésre is használják.
1: És ezt dobolásnak hívjuk, tehát nem kopácsolásnak, mert ugye fakopáncs, vagy úgyis lehet.
4: Igen. Magát azt a folyamatot, amikor kimondottan ilyen párzási céllal, vagy területkijelölési céllal végzi ezt a kopácsolást, azt nevezzük dobolásnak.
1: Most olyan fát keresünk, amiben meg tudjuk figyelni a harkály dobolásának a nyomait. Mit keresek, mit nézzek, hát ha tudok segíteni?
4: A fatörzsön, vagy az ágakon látunk-e olyan szabályos kör alakú nyílásokat, amit láthatólag nem a gombák által okozott korhadás indított el, hanem ezt a madarak vésték. Vagy egy másik árulkodó az jel az lehet, hogyha a földön, a fa alatt friss forgácsokat látunk. Na most itt nézze meg, ez egy gyönyörű példa arra. Itt van egy elszáradt nyárfa.
1: Azt a minden itt tele van harkály,
4: tehát, ha
1: dobolás nyommal.
4: Olyan hatalmasak, hogy ez fekete harkály, tehát ez a legnagyobb hazai harkályfajnak a kopogtatásából készül. Ezek az üregek, ezek ugye nem folytatódnak lefelé a fába egy ilyen nagyobb költőüregbe, ezeket azért készítette a harkály, mert itt táplálkozott.
1: Na, menjünk akkor közelebb.
4: Csak óvatosan, mert ez nagyon sáros, én előre megyek, jó, megnézem. Tehát ha ilyen zajt hallunk, akkor a harkály keresi a táplálékát, ugye abból, hogy itt milyen a hangja, itt egy keményebb rész, itt milyen a hangja, a visszhangok alapján tudja, hogy hol érdemes kivésni a fát.
1: Hol üregesebb?
4: Hát meg hallja azt, hogy gyakorlatilag hol van az a járat a kemény fában, közben egy kakuk énekel a túloldalon. Tehát igazából ilyen hangokat hallunk, akkor az még általában a felderítés, és amikor ilyen sorozatokat, akkor kezdi el kivésni. Ugye van nálam egy ilyen kis picike kés, ezt direkt ezzel a céllal hoztam.
1: Most megnyitjuk egy kicsit ezt a vájatot.
4: De nézze meg, hogy itt gyakorlatilag az ujjam eltűnik ebben a résben. Ha megnézzük ezeket a magasabban elhelyezkedő réseket, hát oda az öklöm simán elférne. Ebből a fából egy ekkora rést kivágni, még egy ilyen zsebkéssel is, tehát nem a puszta körmömmel, az nagyon kemény munka lenne. Na és ez az, amit szerettem volna önnek elmesélni, hogy a mérések szerint, amikor egy harkály egy ilyen fába készít egy vésést, akkor az történik, hogy az egész testét megmerevíti, és akkor mint egy felhúzott rugó így előre lendül, és ez akár másodpercenként 20-szor is bekövetkezik. Ami ebbe csodálatos, hogy az előre mozgásnak a sebessége az ilyen 25 méter per szekundum, az nagyjából 80 km per óra. Tehát képzelj el, hogy 80 km per órával én az arcommal nekiessek ennek a fának, annak mi az eredménye? Minimum egy agysebészi beavatkozás, de inkább halál. Na és ez másodpercenként 20 akárhányszor. És ahhoz, hogy egyáltalán bírja a tempót, ugye az izmai dolgoznak, ezeket a rövid sorozatokat meg kell szakítani, hogy lehűljön. De amikor...
1: Tehát annyira felforrósodik ettől a sebességtől, az izommunkától, hogy meg kell állni, lehűlni.
4: Egyrészt ugye felmelegednek, meg kell állni, másrészt ezt a hatalmas energiát, ezt valahogy fel kell dolgozni, mert különben agyrázkódás kapna, vagy szétkenődne a buksi a fán.
1: Egész közel van most.
4: Az erdei pincsünk szól. Ez az erdei pincs hangja. Ez pedig a harkály. Megint valószínűleg nagy fakupán, csak nem látom a buksiját. Én azt gondolom, hogy a harkályok azért ilyen csodálatosak, mert egy nagyon izgalmas táplálkozási módszerrel ki tudnak aknázni egy olyan táplálékforrást, amit más madarak nem. És ezt az alkalmazkodást kihasználva pedig a párosodás érdekében olyan hihetetlen dobszólókkal küldik el a szerelmi dalaikat, ami nekünk az életünkbe kerülne.
0: Sokféle harkály létezik. A fekete harkály, fehér hátú, balkáni, kis, közép és nagy fakopáncs, a zöld és a hamvas küldő, valamint a nyaktekercs. A családhoz tartozó fajok világszerte megtalálhatóak, és mivel nem költöző madarak, egész évben megfigyelhetőek. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Három órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A Sándor palotában találkozott tegnap reggel a köztársasági elnök és a miniszterelnök. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Súlyog Tamás a megbeszélés után közölte, hogy nem mond le. A Tisza párt ezért az alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy leváltsák az államfőt. A jegybank elnökével egyeztetett tegnap a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság is indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a pedagógus hiány okozta gondok enyhítéséhez a tantervi szabályozást is át kell alakítani. Totyik Tamás azt mondta, hiába jelentkeznek a korábbinál többen pedagógus képzésre, az osztatlan tanárképzés továbbra is a legnépszerűtlenebb szakok közé tartozik. Módszertani segédanyagokat, leírásokat, feladatokat és értékelési eszközöket tett közzé online felületén a Műegyetem. Az EduMód az első magyar felsőoktatás pedagógiai tudástár, amelybe több mint 70 módszert töltöttek fel a BGE oktatásfejlesztési szakértői. Az anyagot mostantól bárki elérheti, valamint közzé teheti az általa kipróbált módszertani megoldásokat is. Sport. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpia, világ és 4-szeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a tisztújítók közgyűlés dönt, a pozícióra egyelőre egyedül indul Lőrinc Tamás. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-17 fokot mérnek. A Dunától keletre borult az ég, néhol még esik az eső. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, napközben többnyire mindenütt sok napsütés valószínű, legfeljebb a Tiszántúlon lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután 23-29 fok valószínű. 3 óra, 3 perc.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A Fox News-nak adott interjújában az amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok akkor tekintni lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi szoros, és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. A tárgyalások részletei egyelőre továbbra sem nyilvánosak, és maguk az iráni vezetők is óvatosan fogalmaznak. Az iráni külügyminiszter szerint az egyeztetések és az üzenetváltások folyamatosan zajlanak, azonban addig nem érdemes végleges következtetéseket levonni, amíg nem születik konkrét végeredmény. Válaszul az olajára ismét emelkedésnek indult. Közelebb van-e a megoldás, mint korábban volt? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk El Tamás. És köszöntöm vendégünket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
2: Tehát a fő kérdés, közelebb van-e a megoldás? Mert ugye a körülmények azok ugyanúgy alakulnak. Azt mondják, hogy ugye az olajára felmegy, a bizonytalanság a piacokon ismét megjelent, tehát ismertek. A körülmények, mintha állandóan, legalábbis úgy tűnik, hogy állandósultak ebben a kérdésben. De a megoldás közelebb van, mint korábban?
3: Tényleg nem tudhatjuk, hiszen 7-8 nappal ezelőtt, nem a korábbi hétvégén, hanem az azt megelőző hétvégén már elindultak a tárgyalások több műszakban, és Törökországgal, Párizsra, Bahreinnel, Szaúd-Arábiával, Jordániával is egyeztetve, tényleg nagyon közel volt, nem a béke megállapodás, nem is a tűzszünet, egy együttműködési megállapodás, amiben vagy 30 vagy 60 napot adtak volna egymásnak a felek, különböző feltételekkel. A feltételekkel, amire az előbb szerkesztő úr utalt, nem február óta, március óta beszélünk, hanem legalább egy éve, kivéve a hormozi szorosnak a lezárását. De Iránnak az urándúsítási programjáról, a ballisztikus rakétaprogramról, a proxy háborúk lezárásáról, a terrorszervezetek támogatásáról már Steve Witkoff egyeztetett Iránnal nem csak Pakisztánban, Genfben 2025 második felétől folyamatosan.
4: Na most akkor mi az, ami mégis reményre adott okot legalábbis néhány napja vagy néhány órája?
3: Naponta 30-40 milliárd forint értékű amerikai dollár összegét bukja el az iráni rezsim, vagy a forradalmi gárda is, hiszen a hormuzi szoros lezárásával utána Amerika, az Amerikai Egyesült Államok is blokkolta a szoros kijáratát, tehát még a korábbi kínai olajat sem, és a cseppfolyósított gáz sem tudja Irán sem elszállítani a szoroson keresztül. Ez óriási bevétel kiesés jelent. Most nem arról beszélünk, hogy több 10 milliárd dollárt Amerika befagyasztott a gazdasági szankciók Irán ellen, hanem a legfrissebb az elmúlt hónapokban naponta több mint 100 millió dollárt bukik Irán, és egyébként is gazdasági és társadalmi feszültség is volt már évelejétől folyamatosan Iránban, amikor még élt az ajatolla, és a rezsimnek minden korábbi vezető tagja is hatalomban volt.
4: Igen, de most úgy tűnik, legalábbis a támadások óta, a háború óta, hogy mint egy veszélyközösség úgy kezdett el viselkedni az iráni társadalom. Tehát ezek a bizonyos ellenzéki törekvések megszűntek, hiszen egy zászló alá terelte őket a folyamatos fenyegetettség, a támadás.
3: Igen, ezt láthattuk 2022-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt szoktam mondani, az ukrán nemzet tulajdonképpen 2022. február végén, márciusában lett egy igazi nemzetállam. A külső veszély esetén természetesen akár még a rezsimet elítélő erők is Amerika és Izrael ellen fordultak.
4: Ki vezeti most Iránt?
3: Ezt nem lehet tudni, valószínűleg a forradalmi gárda több vezetője, és esetleg az ajatollának az egyébként sérült fia, de ezt nem tudhatjuk. Az biztos, hogy sajnos nagyon felkészült vezetők vannak, nem csak katonai, gazdasági vezető is a forradalmi gárdának, nemzetközi egyetemeken szocializálódtak, és nagyon nehéz tárgyalók is.
4: Igen, mert ugye mindig jöttek a hírek, hogy lefejezték ezt az egységet, aztán lefejezték az iráni közigazgatást is, és jött egy új a sorban, mint a jégkorongban, hogy sorcsere.
3: Pontosan ez történt, és valóban az első számú vezetőket likvidálta akár Amerika, akár pedig az izraeli speciális egységek tényleg tűpontos támadásokkal, akár egy személyre fókuszálva, de ez nem könnyítette meg a tárgyalásokat azóta sem, hiszen van egy óriási adúja Iránnak, az pedig a már említett hormuzi szoros. Tudta a CIA is, hogy le tudják zárni, a Mossad is biztos tudta, de kevés tudni, mint amikor meg is tapasztalják, sejtették, hogy ez előfordulhat. Viszont ezzel óriási nyomást gyakorolnak, nem csak Izraelre, Izrael legkevésbé, hanem az Amerikai Egyesült Államokra, a világ első számú gazdasági, politikai nagyhatalmára, hiszen a nagy nemzetközi partnerek is folyamatosan kérik Amerikát, de még az ázsiai, a kelet-ázsiai, a távol-keleti partner is, Koreának óriási veszteséget jelent ez, Japánnak óriási veszteséget jelent. Japán már jelezte, hogy nagyon szívesen vásárolna orosz kőolajat, a tengeren lévő kőolajat, amit már az Egyesült Királyság is, és az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is engedélyezett, már csak az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vásárol orosz kőolajat.
4: Sőt, hát azt mondják, hogy soha többi. De most a világ meg ezt egész máshogy látja. Akkor, hogyha megnézzük ennek a hatását, egy kicsit megvizsgáljuk, akkor az föltűnik, hogy Oroszország jelenleg az olaj exportját olyan áron tudja megvalósítani, ami sokkal kedvezőbb, mint ami korábban. Tehát nagyobb haszna van.
5: Így van. Az orosz költségvetés 57 dollárra volt beállítva per hordó erre az Ural típusúra, és a háború kirobbanása óta többnyire 100 dollár fölött volt, tehát egy plusz 3000 milliárd per hó havi bevételre tett szert Oroszország március eleje óta, és most harmadszor hosszabbította meg a szankciómentességet az Amerikai Egyesült Államok.
4: Akkor ennek az európai politikának semmi értelme ilyen körülmények semmi között, értelme. Hiszen a célját nem éri el.
5: Sőt, nem hogy nem éri el a célját, hanem megint rosszabb helyzetbe kerül az Európai Unió tagállamainak a gazdasága, a versenyképessége, és maguk a polgárok, mi is.
4: Na most, ha visszatérünk Iránhoz bizonyos szempontból, ugye nem előzmények nélkül ez a háború. Hát volt már egy bombázás másfél-két évvel ezelőtt,
5: így van. Ugye? 2025 nyarán kezdődött, igen, most, 12 napos háború.
4: Akkor ott lehetett arra számítani, hogy Irán felkészül a következőre. Hiszen egy perzsa népről van szó, amely hát klasszikusan az ókori történelemből is ismerjük, egy klasszikus katona nemzet. Kitűnően képzett embereik vannak, ahogy mondta, nyugat-európai egyetemen tanultak a forradalmi gárda tisztjei. Akkor erre azért lehetett számítani a támadáskor, nem? Hogy mondjuk a hormuzi szorosra, igen, ahogy ön is mondta. Arra is, hogy az öbölmenti arab államokat meg fogja támadni, ezért válaszul Irán, amit ugye könnyen elér, és mégis egy olyan érdekszférát sért, ami az Egyesült Államoknak és a világ békésebb felének mondjuk egy zavaró, egy kényes pont.
5: Rendkívül kényes, ráadásul először amerikai támaszpontokat támadtak, ugyanúgy Dubajtól, Szaúd-Arábián keresztül, Bahreinig, a legtöbb támadást az Egyesült Arab Emírségek és Kuwait kapta, először ugye az amerikai katonai támaszpontokat, majd nem véletlen a hoteleket, hiszen állítólag a legtöbb amerikai katona ötcsillagos hotelekben húzta meg magát, de ezzel óriási kárt okozva az egyik húzó ágazatnak, nem csak az olajfinomításnak, olajfinomítókat is, rakéta és dróntámadásért, hanem a turizmushoz. A turizmushoz bizalom is kell, tehát nagyon, nagyon sokan lemondták az utazásukat, és hiába ajánlotta fel annak idején, még március elején, akár Dubaj, akár Abu Dhabi, nagyon sok magyar, több ezer magyar turista is rekedt ott, hogy fizetik a szálloda költségeket és a hazautazás költségét, azóta azért jóval kevesebben merték bevállalni ezekbe az országokba az utazást. Ez óriási kárt okozott a költségvetésnek, és hosszú távon is, például az olajfinomításban vannak olyan szaúd-arábiai finomítók, amiket 2030-ig nem tudnak újra nyitni. Ez is pont, ezzel is azt ért

0: tartották. Ez is egyfajta hatása ennek, ami lehet, hogy egy érzékeny pontot érint.
1: Ez nagyon érzékeny, hiszen, ahogy mondtam, ilyenkor a bizalom elvesztése több évre elveszti a kedvét azoknak, akik eddig korábban ott felhőtlenül tudtak nyaralni, de a nemzetközi hatás ennél jóval nagyobb, hiszen az energiaválság 2022 előtt már kialakult, nem csak Európában, az egész világon. Jött az orosz-ukrán háború, de a hormuzi szorosnak a lezárása, blokkolása már az elmúlt hónapokban nagyobb hullámokat vert a nemzetközi energiapiac tengerében, mint az orosz-ukrán háború, és ez nagyon érzékeny pontja a világ, mert még mindig nagyon energiaérzékenyek az iparágak. Hiába próbálták ezt megváltoztatni, kell az energia Amerikában is, Kínában, Ázsiában, és ez most egy nagyon fontos szoros, ahol a világ olajkereskedelmének az egynegyede, és a cseppfolyósított gáz egynegyede is áthalad, de egyébként nem csak ez, nyersanyag, egyéb termékek. Tehát az európai vegyipar nem csak az energia hordozók miatt szenved, hanem egyéb alapanyagok szállítását is várnak, amik több mint 1000 hajó várakozik, több matróz tengerész már meghalt csak a várakozásban ezeken a konténerszállítókon. Ez óriási geopolitikai konfliktus.
0: Ugye műtrágya és alapanyag,
1: így van,
0: ez is
1: pontosan.
0: Egy fontos kérdés. Már
1: mezőgazdaságnak, Európában, élelmezés, Afrikában, ügy. Így van.
0: Most azt mondja, az amerikai pénzügyminiszter fölhívta egy szempontra a figyelmet, amit nagyjából lehetett ismerni azok, akik részletesen követik ezeket az eseményeket, de amit kiemelt ő, nyilván pénzügyminiszterségből fakadóan, hogy nagy hibát követett el azzal a Irán, hogy megtámadta az arab öbölmenti szomszédait, és itt egy érdekes szempontot vett fel, hogy azt mondja, hogy ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, de múltban nem voltak teljes mértékben transzparensek, azaz átláthatóak a bank rendszerükben megforduló iráni pénzek. Az ellenük irányuló légicsapásokat követően ezek az arab országok hirtelen nagyon együttműködővé váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla adatokat és segíteni a számlák befagyasztását. Ez, ennek milyen következményei vannak? Ez az, amire ön hivatkozott a beszélgetésünk legelején, hogy óriási anyagi veszteség, ez is? Tehát ez egy ilyen szankciós,
1: igen,
0: politikát tett lehetővé?
1: Ráadásul az arab országok a régióban a Biden adminisztráció alatt független a síta, szunita, őskori, nagyon régi konfliktusokat félretették, Irán és Szaúd-Arábia több évtized után kínai közvetítéssel újra gombolta, felvette a diplomáciai kapcsolatokat, ami nagy pofon volt a nyugatnak, nagy pofon volt Amerikának, a kínai hegemónia erősödött, egyre inkább az öbölben a dollár helyett megjelent a yuan, a török líra, az orosz rubel, egy teljesen más öböl geopolitikát és pénzügypolitika kezdett ki alakulni. Trump, ahogy megválasztották és beiktatták 2025. januárjában, nem véletlen Szaúd-Arábiában, Riádban volt az első orosz-ukrán békét célzó tárgyalásoknak a fordulója. Próbálta magához vonzani ismét az öböl nagy olajhatalmait, ezek világhatalmak, akár csak Szaúd-Arábiára gondoljunk, és egyre inkább távolodtak el Irántól, és most pedig egyértelműen Amerika, nem Izrael, de Amerika oldalán vesznek részt nem közvetlenül az Irán elleni akcióban.
0: Ez a dollár megerősítés itt is szolgálja, mert ugye itt érdekes gazdasági adat, a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára újra 93 dollár fölé emelkedett, miközben a dollár is erősödött a nemzeti devizapiacokon. És ugye, ami egy alapkérdés volt annak idején, a bizonytalanság idején, hogy a dollárnak mi a tartalmat, megegyezett az Egyesült Államok, ugye az öbölmenti arab államokkal, hogy ő megvédi őket, de a feltétel az, hogy dollár elszámolású legyen az olajkereskedelem. Ennek a megerősítésére volt most szükség, pont azért, amire utalt, hogy megjelentek alternatív lehetőségek.
1: Így van, pontosan, ráadásul a BRICS országok bővítésénél Kína, India, Dél-Afrika, Brazília, Oroszország mellett nagyon fontos szerepet kaptak az öböl országok és Észak-Afrika is. Sőt, már arról beszéltek, hogy egy úgynevezett unit egységben nem kizárt, hogy közép-hosszú távon akár már a dollárt is ki tudják váltani, akár lesz egy egységes fizetőeszközük. Most azért ne gondoljunk az európai euróra, azt sem mondom, hogy a dollár hegemóniáját közvetlenül veszélyeztette, de

0: Tudjuk nagyon jól, Nixon Kissinger óta, főleg Kissinger ötlete volt a petrodollár kifejezése, hogy a világ olajkereskedelmének egyetlen egy fizetőeszköze van, az pedig a zöldhasú. Ami egyébként a 2025-ös Trump második adminisztráció óta egyre erősebb a világpiacon, és ezt látjuk most az öbölországokban, Irán ellen is.
1: Amit mondott, ugye, és ez a Kissingeri doktrina csak az embernek eszébe jut, mert hogy minden mindennel összefügg, szoktunk erről beszélgetni. Talán éppen ugye Kadhafi vesztét ez okozta, hogy az Európai Unióval elkezdett tárgyalni arról, hogy esetleg euróban menne az olajkereskedelem, mert hogy az eurót, hogy fel lehessen hozni a dollár szintjére, vagy akár meg is lehessen vele verni, legyőzni, ahhoz kellett volna kihasítani az olajkereskedelemből egy szeletet. Na, ez így lett vége a Kadhafi féle hullalomnak. A valódi oka ez volt, nem az, hogy most diktátor vagy nem diktátor.
0: A diktátorral ilyen... nagyon szívesen szoktak együtt működni, még Európai Uniós tagállamok is, nemhogy az Amerikai Egyesült Államok. Sőt, volt, akiről azt mondták, hogy a mi diktátorunk.
1: Na hát ez is egy példa arra, hogy mikor mi számít, és hogy mi van igazából a háttérben. De hogyha megnézzük ezeket a követelményeket, ugye 60 napos egyezményről van szó, erre mondják azt, és ugye az amerikai pénzügyminiszter is, ahogy legutóbbi nyilatkozatában utalt arra, hogy ez egyfajta bizalomjele lenne, azaz, hogy az Irán szava hihetőségét bizonyítaná, hogyha a hormuzi szorost megnyitnák. Csak hogy akkor mi maradna Irán kezébe?
0: Nem maradna Irán kezébe semmi, és ez a 60 nap, ez túl hosszú idő, de még a 30 nap is. Tehát láthattuk, hogy a felek igazából egy hetet nem bírtak ki anélkül, hogy ne lett volna valamilyen fegyveres, akár kisebb incidens. Nagyon optimista vagyok, de ha sikerült volna már aláírni múlt hétvégén ezt az együttműködési megállapodást, ami egy későbbi békét céloz meg, és benne van a hormuzi szoros, az urándúsítás, a ballisztikus rakéta program. Én nagyon ezen tudom elképzelni, hogy Irán ezt betartotta volna, és nem lett volna akár a hormuzi szorosnak a felügyeleténél valamilyen fegyveres konfliktus. Nagyon törékenyek ezek a tárgyalások, és a bizalom is rendkívül érzékeny, nagyon törékeny. Megint csak a szomszédunkban zajló háborúra tudok gondolni, amikor akár húsvétkor, vagy az ortodox új év alkalmával, bármikor van egy 3-4 napos tűzszünet, és több mint 1000-szer szegik meg kölcsönösen az orosz és az ukrán katonák. Képzeljük el ezt a hormuzi szorosnál, ugyanez lenne. 30-60 nap alatt pedig ennek a tényleg sokkal többször szegnék meg.
1: Fölmérte ezt egyébként az Egyesült Államok vezetése, amikor ezt elindította? Mert ugye néhány nap alatt arról volt szó, hogy megnyerik ezt a háborút. Hát ugye támadás, aztán kérdés, hogy mi számít ma háborúnak, ugye klasszikus értelemben. Ebben az esetben ugye nem sikerült az,
0: ami... Minden nem lehet már különleges katonai hadművelet, akár a tűpontos venezuelai, az tényleg nem nevezhető háborúnak, amikor kihozták Madurót és feleségét, hogy bíróság elé állítsák, de lassan azért azt gondolom, hogy Irán már több rakétát és drónt lőtt ki, mint az elmúlt évtizedekben összesen, tehát nyugodtan lehet ez háború. Az biztos, hogy arra is gondolhatott, akár a Mossad, akár pedig az amerikai hírszerzés titkosszolgálatok, hogy felülnének egy olyan ellenzéki hullámra, ami január-februárban több ezer ártatlan ellenzéki gondolkodónak a halálát is okozta, főleg nőkét, fiatalokét, akik felmerték emelni a hangjukat az iráni rezsim ellen. A kérdés nem az volt, hogy meg kell támadni Iránt, hiszen több évtizede ül a nyugati politikának a melkasán, a nyakán az iráni rezsim. Minden amerikai elnök elítélte az iráni rezsimet, de senki nem mer tenni ellene semmit. Trump nem csak ígért, be is tartott, igenis fegyverrel felvette a harcot tavaly nyáron is az iráni nukleáris program ellen, és most is, de politikai és rezsimváltás nem sikerült.
1: Egyelőre. Mi a legkényesebb itt ebben az egész megállapodásban? Mert úgy tűnik, hogy Irán ragaszkodik ahhoz a dúsított készlethez, ami neki megvan, mert azt mondja, hogy energetikai célokra használja fel. Ugyanakkor, hogyha korábbi érvelést nézünk, akkor azért az is elhangzott, vagy ismert lehetett, hogy Irán azzal érvelt, hogy a térségben Izraelnek van atomfegyvere. Nem mondta, hogy neki is legyen, de ezt egy ilyen egyoldalú helyzetnek ábrázolta.
0: Értem én, hogy gőzgép csak mi hajtja, tehát Irán nem ragaszkodhat a polgári célú felhasználáshoz, mert ahhoz elég 4,5-5% vagy mondjuk maximum 6%-os dusítási arány, nem hogy 60 vagy annál magasabb. Erről biztos, hogy le kell mondania, ha tetszik, ha nem. Különben a saját az Irán elleni gazdasági szankciók olyan nagyobb társadalmi válságot okoznának, mint ami jelenleg ma van Kubában, vagy korábban volt Venezuelában. Venezuela a beavatkozás előtt is a világ legnagyobb úgynevezett nehéz kőolaj készletén ült, és az emberek nem tudtak tankolni. Ugyanez van most Kubában, nincsen üzemanyag, nem tudnak a szállodák sem még egy taxit se küldeni a vendég elé, és ugyanez lesz Iránban is, egyre rosszabb lesz a gazdasági helyzet. Már $100 sem keresnek havonta Iránban, miközben hangsúlyozom, hogy havonta több mint $100 millió buknak a hormuzi szoroson a saját blokádjuk miatt is az iráni vezetés. Előbb-utóbb kompromisszumot kell kötni, azt, hogy ezt otthon hogy adják el a büszke perzsák, amire már utalt szerkesztő is, egy több ezer éves kultúra, hogy fogja eladni akár a radikális szélsőségeseknek, vagy a többi polgárnak, az legyen mondjuk az ő bajuk.
1: Hogy néznek ilyennek a gyakorlati megvalósítása, hiszen minden a föld alatt van. Ki tudja azt, hogy miből mennyi van már urán, és mennyi, ami dúsított, milyen fokon dúsított. Vannak ugye bejelentések a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szempontjából, mert ugye valami átláthatóság kell, de pont Irán esetében mondhatjuk azt, hogy minden világos?
0: Egyáltalán nem, sajnos kell egy kölcsönös bizalom a felek között, ami nagyon nehéz, amire az előbb utaltam, hogyha hetente mást mondanak és mást csinálnak, de főleg ez az iráni rezsim oldaláról látható, hogy folyamatosan más kommunikálnak, amikor rész megállapodások születnek a tárgyaló asztalnál, akkor is azt mondják az állami sajtóban az iráni népnek, hogy mi nem hagyjuk, hogy Amerika beavatkozzon a mi belügyünkbe, és ugyanúgy változatlan célünk mondjuk Izrael elpusztítása. Ez hetente ugyanúgy az iráni híradókban, minden programban lehet hallani és látni. Jóval nagyobb kompromisszum készségkel, és egy nagyon komoly, nagyon szigorú ellenőrzés. Nem véletlen, hogy már Franciaországgal is tárgyalt folyamatosan az Amerikai Egyesült Államok tárgyalócsoportja, nem csak Vance alelnök, aki felel a tárgyalásokért, nem csak Rubio, de még Donald Trump is egyeztetett Emmanuel Macronnal, egyre jobb arab és nagyon fontos arab kapcsolatai vannak természetesen Macronnak, Iránnal is, és egyértelműen a NATO csapatok nem támogatták, hogy Spanyolország különösen nem támogatta az Amerikai Egyesült Államok beavatkozását. Minél szélesebb politikai platformról kap támogatást Trump, annál komolyabb lehet az az ellenőrzési kapacitás, ahol végre lehet majd hajtani a megállapodásra.
1: De mi lenne ezzel a dúsított készlettel? Hogy nézne ez ki? Valami
0: Oroszország vállalta, hogy átveszi. Igen, ebbe egyelőre Amerika nem partner. Amerika több mint $20 milliárd ajánlott ezért a 400 kilogramm dúsított uránért, de hát nem tudjuk, hogy hol van, mi ketten. Biztos, hogy nem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség korábban folyamatosan bejárás kapott ezekbe az nem intézményekbe, laboratóriumokba, de nem tudjuk, hogy jelenleg ez hol van. Az volt ugye 2025 nyarán a válasz, hogy sikerült megsemmisíteni. Ezek szerint nem sikerült megsemmisíteni. De mi lesz akkor, hogyha feloldja a nyugati világ, Amerika a gazdasági, pénzügyi szankciókat Irán ellen, mi a garancia arra, hogy nem fektet be megint urándúsításba? Ami mondjuk nagyon költséges, tehát közel $500 milliárd is eddig erre fordíthatott az iráni rezsim. Mi a garancia arra, hogyha visszakapja a gazdasági szankciókat, megszüntetik, visszakapja a befagyasztott iráni vagyonokat, hogy nem kezd el újra egy ilyen nukleáris programot?
1: Meg hát ugye nem ingyen adná oda, szóval ez nyilván tárgyalási alap, ezt nem lehet csak úgy elvenni.
0: Természetesen, így van.
1: Hanem akkor nyilván értékén.
0: Így van, de
1: És az lehet egy kiinduló
0: pont. Igen, de ezért kellene egy politikai rezsimváltozás, egy politikai és társadalmilag támogatott új politikai ideológiai rendszer, aminek nem az lenne a cél, hogy elpusztítsa Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat nukleáris fegyver támogatásával, segítségével.
1: Na itt van Izrael kérdése, ugye tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy Izrael hivatalosan nem része az amerikai iráni tárgyalásoknak, így egyenlőre kérdéses, hogy hajlandó lenne-e beszüntetni a libanoni hadműveleteit, még akkor is, ha Washington és Teherán végül megállapodásra jutna. Mert hogy itt most éppen támadást indítottak, ugye? Legújabban.
0: Az izraeli belpolitika főleg a választás évében, hiszen idén ismét választások lesznek, nagyon fontos és kritikus éve lehet Benjamin Netanyahu-nak. Egy dologban egyetértenek, hogy folytatni kell az Irán elleni háborút. Tehát azt mondta Izrael, hogy ha Amerika ki is vonja a csapatait, és akár visszamennek az Amerikai Egyesült Államok területére, vagy Kelet-Ázsiába, ők akkor is folytatni fogják. Számukra ez egzisztenciális kérdés.
1: De ők közben meg Libanon részben támadják a Hamaszt.
0: Így van, hiszen Iránnak egyébként Gázában a Hamas volt, de Izraeltől északra a Hezbollah volt a legszorosabb, nem csak vallási síta, de katonailag is. Ne felejtsük el, hogy a Hezbollahnak még a 2023-as Izraelt ért terror támadáskor több rakétája volt, mint összesen az Európai Unióban bármelyik tagállamnak.
1: Én úgy látja, rövid, szűk egy percünk van csak, de fontos lenne, hogy van itt valamiféle remény, ez a klasszikus kérdés, hiszen évtizedek óta, hogy lesz-e béke az olajfák alatt.
0: Inkább vihar előtti csend lesz, mint béke.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Kis Rajmundnak, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetőjének, volt diplomatának. Köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Pünkösd alkalmában tematikus adással készültünk, jó napot kívánok! A 300 éves debreceni Csonka templomban vagyunk, vagy a Kis templomban, ahogy a hivatalos neve mondja, és ezt mindjárt meg is beszéljük. Dióhéjban annyit az épületről, hogy eredetileg barokk stílusban épült, de 1876-ban neoromán stílusban alakították át, egyébként ez meglátszik rajta. És már a beltérben állunk Fekete Károlyal, aki református lelkész és a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Na most, püspök úr, akkor tisztázzuk ezt a Kis templom, Csonka templom elnevezési problémát, hogy miért Csonka templom a Csonka templom?
2: Amikor épült, azért volt Kis templom, mert volt egy öregebb templom, a Szent András templom, amelyik a reformáció kora után a fő temploma volt Debrecennek, de ez 1802-ben leégett. Viszont amikor ez a templom épült a 18. században, akkor még az a templom megvolt, és ez számította kisebb alapterületének, illetve a fiatalabbnak. Viszont 1907-ben volt egy nagy szélvész, és a Kis templomnak a hagyma kupoláját lesodorta a szél, és többször próbálták tervezni, hogy újra építik, de megmaradt végül is egy ilyen bástyaszerű, sajátos csonkatoronynak, mert Debrecen egy elég húzatos város. A tűzvészek is így érthetők, hogy nagyon sokszor leégett Debrecennek egyik vagy másik városrésze, vagy akár a város fele is, mert amikor egy-egy ilyen szalmatetős kis házon meggyulladt a tűz, akkor az átfogó szél vitte tovább, és nehéz volt megakadályozni. De így a Kis templom egy jellegzetes formát öltött, és ezt a Csonka elnevezést, ezt nem a építészek hozták, hanem ez a rossz időjárás hozta. Talán így jobb is, mert a Debrecen templomai közül így egy igazán sajátos kinézetű templommá vált.
1: Ez kétségtelen. És akkor megint egy picit a Kis templom, Nagy templom összehasonlítása, hogy a Nagy templomban azt tudjuk, ugye, hogy Kossuth ott mondja, vagy ott érvényesíti a függetlenségi nyilatkozatot, ott mutatja be. De hogyha történelmi szempontból vizsgáljuk, akkor a Kis templom miért fontos a város életében, vagy Magyarország életében?
2: A 48-49-es szabadságharc után jött a megtorlás jó néhány éve, és ebbe beletartozott az is, hogy a protestánsoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak a vallás gyakorlatát igyekeztek korlátozni. A protestantizmus fellegvára Debrecen volt már akkor is, és egy híres kollégiummal, oktatási rendszerrel próbálták azt elérni, hogy ne legyen gyülekezési szabadság, azaz gyűléseket ne lehessen tartani, illetve az oktatást is korlátozták, és elvették azt a jogot, hogy mondjuk érettségit adjon ki a kollégium. Ezért főleg a gyülekezési jog miatt elindult egy olyan harc, amit úgy hívunk, hogy pátens harc, mert a fiatal Ferenc Józsefet, Thun miniszter, aki az oktatásügyel foglalkozott, rávette arra, hogy adjon ki egy olyan rendelkezést, egy pátenst, hogy ne lehessen gyülekezni, azaz sem presbiteri gyűléseket egyházközségenként, sem a nagyobb egyháztestben az egyházkerületek közgyűlését nem lehetett megtartani. De a Tiszántúlon élére álltak ennek a pátens harcnak, teológiai tanárok is, lelkipásztorok és olyan köznemesek, akik az egyházban a világi vezetést vitték, és elhatározták, hogy a debreceni nagyvásár idején, ami januárban volt akkor szokásos, létrehívnak egy közgyűlést, amit ide a Kis templomba hirdetnek meg, azért, mert az akkori piac utcán volt a vásár. Ez az országos nagyvásár, ez olyan 5-6-7 ezer embert jelentett, akik itt tolongtak, szűrben jól öltözött, vagy parasztemberek, vagy állattartók, vagy a hortobágyi pásztorok, és ebben az időszakban, amikor megtartották ezt a közgyűlést, akkor bejött a császári biztos a templomba, és azt mondta, hogy a császár nevében bezárja az ülést, mert hogy tilos.
1: Na, erre a nyakas kálvinisták.
2: Balogh Péter volt akkor a tiszántúli egyházkert püspöke, ő pedig fölállt, és azt mondta, hogy az Úristen nevében pedig megnyitom az ülést, és aki az első nagy beszédet mondta, az akkori egyházkerti főgondnok, a fiatal Tisza Kálmán volt, aki aztán később miniszterelnöke is lett az országnak. Tisza Kálmán ennek a térségnek volt a főgondnoka, egyházkerti főgondnoka.
1: Úgyhogy itt csap össze épületen belül a világi és az egyházi hatalom ezzel a két mondattal?
2: Nem a világi és az egyházi hatalom, hanem a császári biztos.
1: Igen.
2: Ilyen értelemben világi hatalom, és az egyházi közgyűlés tagjai. És a gyönyörű az, hogy néhány hónap múlva Ferenc József visszavonta ezt a pátenst, és újra lehetett gyülekezni, és ez a 1860-61-ben zajló eseménysor vezetett el oda, hogy jött az 1867-es kiegyezés, tehát ez a pátens harc, ez nem csak egy egyházi belül belügy lett, hanem az egész nemzetre kihagyott, és hozta el azt a korszakot, hogy megtörtént a kiegyezés. A kis templom volt ennek az indító nagy látványos ülése, mert a cikkek is nagyon fontosak, amik elhangzottak, meg a feliratok a császárhoz, de hát azt a benfentesek olvasták. Ez viszont a nép színe előtt zajlott, és nem ismertek a császáriak közbe lépni, mert a vásározó reformátusok azok ellen tudtak volna állni, úgyhogy hála Istennek nem volt ilyen értelemben fegyveres konfliktus, de ezt komolyan kellett venni, és ez a kis templomból indult ki. Ezért is kezdeményeztem én magam is, és kaptuk meg januárban a Nemzeti Emlékhely Bizottságtól azt a címet, amit majd ebben az évben szeretnénk táblával is megörökíteni, hogy a kis templom magyar emlékpont.
1: Na most állítólag megint visszaugorva akkor a 19. századba, bár lehet, hogy ez átlóg a 20. is, hogy a céhek vagy a polgárság jobban szerette a kis templomot, mint a nagyot. Mi a magyarázat?
2: A nagy templom, a Szent András templom elpusztulása után 1820-21 körül készült el olyan állapotban, hogy már lehetett benne istentiszteletet tartani, de valahogy ez az ódon környezet, és eleve a céhek megváltották a karzaton a padokat, illetve itt lent is a padokat, ez volt az otthona annak a céhes rendszernek, ami Debrecent jellemezte, hiszen a tűzvész és az újonnan fölépített templom között csak ez volt az istenháza, a legnagyobb befogadó képességű itt Debrecenben, úgyhogy ide szoktak, és ez meg is maradt ilyen ősi fészeknek, úgyhogy ez az ódon hangulat, ez szerintem vonzotta ide a debreceni szíviseket.
1: Azt honnan lehet tudni, hogy megváltották a padokat? Ennek állítólag mai napig van valamilyen nyoma.
2: Van nyoma, hiszen a pénztárkönyvekben is, illetve a presbiteri jegyzőkönyvekben erről tárgyalni kellett a presbiteriumnak, engedélyezni kellett, be kellett szedni azokat a bérleti díjakat, amelyeket a padokért befizettek. Ez adományként szolgált, és a gyülekezet fenntartói adományához tartozott, úgyhogy ennek megvannak a szoros könyvelési iratai.
1: Félig meddig álnaív kérdés volt, mert hogy én arra gondoltam, hogy azt feltételeztem, hogy azok a feliratok, amiket itt látok a padokon, hogy azoknak van valami köze hozzá.
2: Itt is megörökítik természetesen, de a padok mulandók, az egyházi számadáskönyvek megállandóbbak, és arra lehet jogilag hivatkozni nyilván, de ezt jelezték természetesen, hogy ha valaki úgy jön be a templomba, hogy nem ismeri ezt a rendet, az is el tudjon igazodni, és még véletlenül se foglalja el a foglalt helyet.
1: Na most mi készültünk egy ilyen félig meddig összefogásra a püspök úr ellen, vagy összeesküvéssel, hogy szeretnénk, hogyha megszólaltatná az orgonát. Lehet arról szó?
2: A boldog örömmel, nem csak azért, mert a reformáció évében sikerült restauráltatni ezt a hangszert, hanem ez egy olyan ipartörténeti emlék, ami szintén a debreceniséget jellemzi, mert egy Kiszel István nevű helyi mester készítette, mégpedig úgy, hogy az egyház tanács kiküldte őt 1871-ben Franciaországba, illetve Svájcba, hogy tanulmányozza a legmodernebb, akkori legmodernebb orgonákat, és olyan technikai újításokat végzett ezen a hangszeren, hiszen a mechanikus orgona nagyon nehéz billentésű, egy úgynevezett Barker emeltű beépítésével, ami akkor Magyarországon még nem volt ismert, ezt megtette, és a Calvin genfi templomában, a Szent Péter templomban levő orgonának a kópia hangszere ez. Tanulmányozott egy másik hangszert Nancy városában, az is egy hárommanuálos nagy orgona volt. Egy cég építette mind a két hangszert, a Märklin Schütze cég, amelyik vetekedett Párizsnak a nagy orgonépítőjével, Cavaillé-Collal, de ugyanúgy francia és német stílus tapasztalható ebben a hangszerben, gyönyörű nyelvjátékokkal. Hosszú évtizedekig néma volt ez a hangszer, de most újra régi pompájában szólal meg.
1: 2016-ban történt ennek a felújítása, erre majd még beszélgetünk a későbbiekben is, de akkor most, amiben megegyeztünk, akkor megkérem püspök urat, hogy akkor szólaltassa meg az orgonát, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Fekete Károly püspök úrnak egyszerűen megváltozik az arca, átszellemül. Mit él meg, amikor orgonál?
1: Az orgonálás az valami nagyszerű dolog. Sármari Vidor, Albert Schweitzernek a orgonatanára mondta azt, hogy orgonálni annyit jelent, mint az örökké valóság megérzéséből fakadó erőt kinyilvánítani. Hogyha az ember teológus, lelkipásztor, meg az örökké valósággal kapcsolatban van, akkor az orgona hang az tényleg egy olyan összekötő kapocs, hogy a mennyvilágából kap az ember, nem csak a hallgató, hanem a játékos is. És amikor én nekem fölszabadultságra van szükségem, akkor hangszerhez ülök. Ez sajnos a napi időbeosztás miatt olykor csak hetenként néhány fél óra, valamikor csak 20 perc, de az engem felüdít és kikapcsol, azaz bekapcsol egy másfajta világba, amire az embernek szüksége van. És hát én zenével élek, így szoktam készülni a szolgálatomra is, eladásokra is, hogy zenét hallgatok, legtöbbször Bachot, úgyhogy ez olyan lelki táplálékhoz tartozó ingyenség.
0: Csatlakozik a beszélgetésünkhöz dr. Sárosi Dániel, aki maga is orgonaművész, és rögtön egyébként itt is találjuk magunkat az orgona mellett. Na most csak, hogy tudja Dániel, én kaptam előzetes felkészítést Gyarmati Pétertől, a szerkesztőtől, mondta, hogy nagyon nagy. De azt nem gondoltam, hogy 3 emeletnyit jelent a nagyon nagy. Emlékszik arra a pillanatra, amikor először belépett ide a templomba, és megpillantotta az orgonát?
2: Hogyne. 10-15 évvel ezelőtt volt ez a bizonyos alkalom. Nyilvánvalóan a hangszernek a méretei azok rögtön elvarázsolják, pláne hogyha valaki szakmabeli. A hangszer 3 billentyűsorra, 3 manuállal rendelkezik, és 3600 körüli a sípanyag, aminek a belsejében el kell férnie. Ez nagyon sokszor megtéveszti a látogatót, hogy itt van a homlokzatban 51 darab homlokzati síp, és hát azért jóval mélyebb az orgona, egy jó 6 méteres bel mélysége van neki.
0: Tehát amit ott a falig látok mögötte a teret, azt mind betölt?
2: Teljesen betölt, tehát ez egy óriási nagy orgonaház. A Kiszer Istvánnak ez tulajdonképpen messze a legnagyobb hangszere, általában ő ilyen 20 és 30 közötti sípsorral rendelkező kisebb hangszereket épített élete során, ugye egy párciumból indult párciumi orgonaépítőről van szó, aki emiatt a hangszer miatt, ennek az orgonának az elkészítése miatt elhelyezte a műhelyét, a székhelyét Debrecen városába 1860-as években. Tehát élete főművéről van szó, sajnos nem élhette meg, hogy az orgonájának az átadását láthassa.
0: Megnézhetjük belülről ennek a szerkezetét,
2: hogy oldalról? Nem megyünk.
0: Hát csak azért, mert ugye azt mondta, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, közben akkor jövünk itt fel a lépcsőkön, közeledünk az orgonához. Tehát hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor először ezt meglátta, és hogy akkor felújítás előtt vagy után voltak már arra, hogy emlékszik vissza, mert ugye a reformáció emlékévében 16-ban volt a felújítása ennek az orgonának.
2: Igen, nem jól mondtam, van az 20 éve is ez az első megpillantása a hangszernek. Most akkor az orgona még használaton kívül működésképtelen állapotában volt, ez kb. 50 évet jelent. Tehát ez az orgona jó 50 évig nem szólt, az elhasználódás, a technikai problémák, sípoknak a nagy és jelentős mértékű hiánya miatt egy digitális orgona szolgált, illetve egy digitális zongora, ami a templomnak a zenei életét, illetve hát a szükséges koncert életben lévő részvételt jelentette. Ez a hangszer, ahogy említette, a reformáció emlékév kapcsán egy nagyon komoly állami, illetve gyülekezeti támogatásból újult meg, szinte példátlan mértékű összegről van szó, és ez azt is jelenti, hogy a teljes eredetiség volt az, ami vezette az orgonaépítő céget abban, hogy a hangszert teljes mértékben felújítsa. Korabeli technikák, anyaghasználatok voltak a fő cél, sőt, ami nagyon izgalmas, hogy a Kiszel István, amikor elnyerte ennek az orgonának a megépítésének a pályázatát, az első feladata, hogy a város kérésére egy nyugat-európai körút volt, ezt a körutat járta végig a cég is, akik ennek a hangszernek a mostani felújítását végezték, tehát teljesen analóg hangszereket mértek fel, mit láthatott annak idején a Kiszel, és ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát az alapján hozták életre újra a hangszert, ahogy ez az 1800-as években mesélt a hallgatóságnak.
0: Na most jófülű hallgatóink szerintem azt érzékelhetik, hogy Dánielnek a kezébe ott csörgött az, vagy ott csilingel az a kulcs, amivel kinyitottunk itt egy ajtót az orgonának az oldalában, benézünk, és hát ez fordítva szokott lenni, hogy a gyerekekre mondják azt, hogy úgy állnak, mint az orgonasípoknál. Hát most ezt képzeljék el fordítva, hogy egymás mellett a kisebb, nagyobb orgonasípok, és hát egy olyan, nem tudom, 5-6 méter magasságig felnyúlólag legalább.
2: Igen, legalább. A legnagyobb sípunk az kb. 5 méteres, túloldalon található, tehát egy akkora orgonaházat kell elképzelni a kedves hallgatóknak, amiben belefér egy az alá tett levegő és szélellátó szerkezettel együtt egy tisztán 5 méteres óriási nagy fasíp. Nyilván itt, ahogy látjuk, rengeteg fából és fémből készült orgonasíp található, különböző ötvözetűek, illetve különböző arányú az ón és ólom ötvözete, amivel a fémsípokat készítik. Fából is van rengeteg rengetegféle, ami az orgona sípanyagában található. Szembe tűnő a különbség, hogy a sötét barna színű sípok azok a teljesen eredeti, nyilván felújított 1880-as évekbeli sípanyag, illetve vannak világos barna alkatrészek és sípok is, azok pedig a pótlás, a szakszerű pótlásnak az eredményei.
0: Hallgassunk meg erről most egy archív felvételt, a riporter szerkesztő Gyarmati Péter.
3: Nagyon szép munka ahhoz képest, hogy abban az időben még a gépesítés még nem volt annyira elterjedt.
4: Milyen fából készült?
5: Elég sok lucfenyő van benne, de van vörös fenyő is.
4: Hogyan ragasztották, hogyan rakták ezeket össze? Mit használtak?
5: Csak a csontenyvet, régen az volt.
4: És az ilyen jó megfogta?
5: Nagyon jó, mi most is használjuk.
4: És hogyan tudtak ők úgy dolgozni, hogy minden illet mindenhez, hogy itt milliméter pontosan kell dolgozni?
5: Akkor is voltak jó szakemberek, és tudtak precízen dolgozni.
4: Mikor kezdték ezt a munkát?
3: 1700 munkaóra már benne van.
4: 1700?
3: Igen, igen. De még nincs kész, igen.
4: És mi hiány van még?
3: A szerkezeti szerelés 99%-ban elkészült, most kerülnek vissza a sípok, és utána az intonálás, hangolás van hátra.
4: Egészen picin gyermekarasznyi kis sípok, ott látszik, hogy össze vannak rakva méret szerint, és vannak ezek a hatalmas 4-5-6 méter hosszú gerendák is.
3: Így van.
4: A közepén mindegyik lukas.
3: A legmélyebb hangúak ezek a méter hosszúak, és a legkisebbek a fasíból is egy 4-5 cm, a fémsípokból meg hangzó hossza az néha csak másfél centiméter.
4: Akkor ez, amikor dolgozik, működik, akkor ez kattog.
3: Ez állandóan, ebben az orgonában pedig található egy Barker emeltyű, ami az 1800-as éveknek a találmánya, ami segíti a játékost abban, hogy a már nagyon nehezen megúszható szelepet egy fúvócska húzza meg tulajdonképpen, tehát nem a mi ujjunknak kell azt az erőt kifejteni, hanem egy szervó motorként rásegít.
0: Na most állítólag ezen az orgonán a francia romantikus darabok szólnak a legszebben. Azt nem kérem, hogy magyarázza el, azt kérem, hogy mutassa meg, hogyha lehet. Mit értünk ezzel alatt, hogy a francia romantikus darabok szólnak rajta a legjobban, lehet?
2: Hogy de természetesen.

0: Na most, hogyha azt mondom, hogy Debrecen és templom, szerintem mindenkinek a nagy templom ugrik be elsőre. Ezzel nem akarom kisebbíteni a kis templom vagy a csonka templom érdekeit, de van-e kifejezetten olyan turizmus vagy olyan fajta, hogy mondjam, érdeklődők sora, akik azért jönnek ide, mert mondjuk az orgonára kíváncsiak, vagy a kis templomra?
1: Hogyne. 2023-ban nyitott a turisztikánknak az az oldala, tehát azóta lehet mondjuk a torony bejárást a nagy közönség számára bejelentkezés alapján elvégezni. Nagyon-nagyon sok minden van, tehát a templom történet megjelenik a templom térben, megállító táblák formájában, illetve fönt a toronyban, tehát van lehetőség egyéni látogatásra. Ez egy 33 méter magas torony Debrecen belvárosában, innen egy teljes körpanorámás kilátás nyílik városunkra, illetve hát elég nagy távolságban is el lehet látni. Ez, én azt gondolom, egy abszolút érezhető vonzerő, tehát nyáron egymásnak adják a templom kilincset. Most az orgona, az itt egy azért nagyon különleges, mert ahogy láttuk is, körbe lehet járni. Ezt én azért az orgona bemutatók során, amiből rengeteget tartunk egy évben, ki szoktuk bőven aktázni, tehát hogy elmeséljük, hogyan történik, működése, mi a története. Itt körbe lehet állni, akár egy 20-30 fős csoport is könnyedén betekintést nyerhet abba, hogy hogyan működik egy ilyen hatalmas nagy hangszer, és tulajdonképpen még szinte nagyobb a vonzereje így az elmúlt két év tapasztalata alapján, mint a toronynak, ami számomra egy teljesen váratlan fordulata volt, de nagyon-nagyon sokan kifejezetten ezért jönnek, aminek én szívből örülök.
0: Ugye 300 éves a kis templom vagy a csonka templom, ennek kapcsán vannak különböző rendezvények, amelyek egészen adventig kitartanak. Mi az, amiről szívesen mesél ott advent környékén?
2: Nyilván vannak koncertek, mert egy ilyen remek hangszer, és egyáltalán a város szívében levő templom, hogy néhány lépcsőn kell bejönni a templomba, és az ember már egy olyan szent térben van, ahol a muzsika is másként szól, ez rendszeres. Készülünk arra, hogy olyan tanulmánykötet jelenjen meg, ami a templom történetét, építészetét bemutatja, izgalmas. Nem nagyon jelent meg ilyen még összefoglaló módon. Aztán készülünk arra is, hogy a kis templomnak voltak nagy lelkipásztorai. Az egyik ilyen nagy lelkipásztor a 20. század első felében egy Urai Sándor nevű lelkipásztor volt, aki megörökítette a legációs élményeit részben Erdélyben, részben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a debreceni kollégium, meg általában a református kollégiumok a nagy ünnepekre kiküldik a nagyobb diákokat, és igét hirdetnek, gyűjtenek is a kollégiumnak, rengeteg olyan élménnyel jár és kapcsolati hálóval, amit megörökített ez a nagyszerű kis templomi lelkipásztor, úgyhogy ennek a kötetnek a kiadására is készülünk, ennek is lesz majd könyvbemutatója. De az egész adventi időszak az egy olyan felfokozott és programgazdag Debrecenben, hogy szeretnénk, hogyha ennek a központja a kis templom lenne. Idén fokozottabban is, mert a 300 éves jubileum az egy kitüntetett állapot.
0: A debreceni református kis templomban, vagy ahogy a helyiek nevezik, a csonka templomban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Június 2-án, kedden, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza Torockai Lászlónak ajánlotta fel a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk mozgalom függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot, Sulyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az országos gyógyszerészeti intézet vezetője, derül ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban is. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogirtás. A meleg, száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba, a rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Sport. Távozik a Puskás Akadémiától Hornyák Zsolt vezetőedző, közölte a klub a honlapján. Hornyák 2019. júliusában érkezett a felcsútiakhoz, irányításával két alkalommal ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a csapat a labdarúgó magyar élvonalban. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-18 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arra felé is felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Délután általában 23-29 fok valószínű. 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

kedves hallgatóink! A Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete a Holtak arca fölé 1970-ben még gimnazista korában jelent meg 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigánytelepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát, Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra kettős kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

kedves hallgatóink! Műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéjéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda Tifannival.
1: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Egy asztalhoz ültek a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői Szabadkán.
2: Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
1: Négy szakon összesen 40 diák ballagott el a temesvári Bartók Béla Líceumból.
3: Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek.
1: És most jöjjenek a részletek. Szabadkán tanácskoztak a Vajdasági Magyar Médiaházak vezetői és a szakma más jeles képviselői. A Sajtószabadság Alapítvány által szervezett vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló Vajdasági Magyar Médiatérre van szükség. A tanácskozás végén nem sikerült záró nyilatkozatot elfogadni. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított médiaházak képviselői ugyanis nem értettek egyet a szervezők által jegyzett tervezettel. Az eseményen Német Ernő járt, akinek összeállításában elsőként Pesevszky Evelint, a Magyar Szó főszerkesztőjét halljuk.
4: Mindenféleképp jónak tartom, hogy leültünk egy asztalhoz beszélgetni a Vajdasági Magyar Médiatér kihívásairól. Fontos szerintem, hogy a szakma időnként párbeszédet folytasson. Ez mindenféleképp csak előre vihet mindannyiunkat. Természetesen bizonyos témák, kérdések tekintetében megosztottak a vélemények, nem alakult ki konszenzus, de ez is az élet része. Ez nagyon fontos, hogy egymás szemébe nézve ütköztessük a véleményeket és az érveket.
5: Elhangzott egy javaslat, hogy folytatni kellene az ilyen összejöveteleket.
4: Igen, az előre javasolt záró nyilatkozatot nem fogadtuk el, mert azzal kapcsolatban nem értettünk egyet, viszont mindannyian elfogadtunk egy közleményt, amiben ezt szorgalmazzuk, hogy folytatódjanak a hasonló jellegű találkozások, hogy végig tudjuk járni a média problémáit, kihívásait.
2: Kókai Péter, Szabad Magyar Szó.
5: Mi a vélemény a tanácskozásról? Az álláspontok közeledtek egymáshoz.
2: Közeledés történt, a két fél nem ért még össze, hogy így fogalmazzak most, tehát ahogy ezt az ezzel kapcsolatos közleményünk is megfogalmazza, vannak véleménykülönbségek, ami talán ennyi év után érthető is. Tulajdonképpen ezt tudom közberabozni. Hála jó Istennek, hogy ez a dolog létrejött, hála Istennek, hogy egymás szemébe tudtunk nézni, hála jó Istennek, hogy a szakma összes jeles képviselője itt tudott lenni. Ilyen azt gondolom, hogy nem történt az utóbbi nem tudom hány évtizedben. Nyilván ez önmagában eredmény, nem értünk el a végállomásra.
5: És mik a fő ellentétek?
2: Látszik egyfajta megközelítésbeli különbség. És szerintem ezt így ki kell mondani, az MNP alapítású médiumok képviselői, egészen pontosan 7 nap Pannon, RTV és Magyar Szó meglátására vonatkozólag, és tulajdonképpen az összes többi médium képviselői között itt van egyfajta nézetkülönbség. Valószínűleg érthető, tehát egészen más a pozíciója, a finanszírozási struktúrája, a múltja ezeknek a médiumoknak, mint az összes többinek. A sokszínű azonban ezen belül is kiderült. Tehát amit eddig elmondtam, ebből úgy hangozhat, hogy van itt két monolit tábor, amelyiken belül teljes vélemény azonosságban nincsen. Tehát ahogy az MNT alapítású médiumok között is vannak különbségek és meglátásbeli különbségek, önkritikára való hajlamok vagy itt vannak hiánya, úgy ennek az úgynevezett másik oldalnak a táborán belül is vannak nézet és vélemény különbségek, ami természetes, csak már teljesen elszoktunk ettől.
4: Hegedűs Erika, a Vajdasági Rádió és Televízió 2-es csatornája, vagyis hát a az Újvidéki Rádió megbízott fő és halálos szerkesztője. Igyekszünk ott lenni minden eseményen, és vendégeinket, riportalanyainkat megszólítani mindkét oldalról, természetesen, hogyha egy-egy témában van két vagy több oldal, és azt tapasztalom a több mint 3 évtizedes munkám alapján, hogy az Újvidéki Rádiónak a megszólítottak nyilatkoznak.
5: És mi kellene, amik új napi rendbe kerüljön, milyen témák ezen kívül?
4: Kis létszámú szerkesztőségünk munkatársai nem tudnak mindenhova eljutni, pedig az lenne a feladatunk, hogy Vajdaság minden részéről tájékoztassunk, nem csak a nagy eseményeken és rendezvényeken, hanem a kis közösségek rendezvényein.
6: Burgeti Varsajt a Szabadság Alapítvány társalapítója.
5: Közeledtek az álláspontok egymáshoz, és ha igen, akkor miben?
6: Az álláspontok közeledése nem okvetlenül kifejezett volt, de az, hogy a kollégák és kolléganők bátran és nyíltan egymás szemébe mondtak dolgokat, az már maga a közeledés előfeltétele, úgyhogy én szerintem ez egy nagy siker volt.
5: Elhangzott, hogy kellene folytatás, lesz-e?
6: Nagyon remélem, hogy lesz. Itt a szakmai szervezeteknek fontos szerepük lenne. Nem vagyok benne biztos, hogy a feltételek adottak. Ha ez nem valósul meg a szakmai szervezeteken keresztül, akkor mi újabb indítványon fogunk előlépni.
1: Egy évvel a Parajdi sóbánya katasztrófája után még mindig nem kaptak válaszokat a Hargita megyei település lakói. A bánya továbbra is vízzel telve várja a sorsát, miközben a helyi idegenforgalom szereplői drasztikus forgalom visszaesésről számolnak be. A parajdiak azt nehezményezik, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat információkat a jelenleg zajló helyreállítási munkálatokról, miközben felelősöket nem neveznek meg. Az elmúlt hétvégén, pontosan egy évvel a bányakatasztrófa után megemlékezést tartottak a vízzel elárasztott sóbánya bejárata előtt. A település vállalkozói, vezetői, illetve a falubeliek koszorúkat helyeztek el a lezárt bánya bejáratánál. Gerép Krisztina tudósítása.
7: Mi csak együtt szeretnénk emlékezni az egy évvel ezelőtt bekövetkezett katasztrófára, és nem a sóbányát eltemetni.
8: Hangzott el a pénteki megemlékezésen.
7: Lehet itt mindent ki- és megmagyarázni, de sajnos a veszteség egyértelmű és kollektív. Kinek kisebb, kinek nagyobb horderejű. Ezért itt és most legalább annyit tehessünk meg, hogy fejet hajtunk a bányászok generációja előtt, azok előtt, akik ezt a kincset ránk hagyták, azok előtt, akik helytálltak a legnehezebb pillanatokban, de fejet hajtunk a természet ereje előtt is. Viszont az emlékezés akkor méltó az igazsághoz, ha kimondja a kimondatlan kérdéseket, hogy az emberi mulasztás, a kap zsiság vagy a gondatlanság nyitott-e útat a víznek. Mert azóta is várjuk a válaszokat arra, hogyan történhetett meg mindez egy olyan veszély kapcsán, amelyről évek óta tudni lehetett.
8: Nyágrus László, Parajd polgármestere szintén szólt a sóbánya előtt összegyűlt helyiekhez és újságírókhoz.
9: Amikor a korondpatak medre átszakadt és az édesvíz ellenőrizhetetlenül zúdult a sóbánya mélyébe, mindannyian tudtuk, hogy egy rendkívüli krízishelyzet vette kezdetét. Azonban arra senki nem számított, hogy 365 nap elteltével is folyamatosan meghosszabbított vészhelyzetben fogunk élni. Miközben a felszínen bürokratikus csatákat kell vívnunk azokkal a hatóságokkal, amelyeknek a támogatást kellene biztosítaniuk. Elvesztettük az altalajt. És vele együtt veszélybe került mindaz, ami Parajdot Parajdá tette. A megélhetésünk, a turizmusunk és a jövőnk biztonsága. A legnagyobb teher a bizonytalanság.
8: A polgármester nehezményezte, hogy az országos sóipari vállalat elhallgat, vagy nem kommunikál Parajd számára megfelelően. Így jövőt sem tudnak tervezni a településen, amely lakosságának mintegy 80%-a az idegenforgalomból élt a bányakatasztrófát megelőzően.
10: A beszédében azért remény is érződött, vagy hit, amikor azt mondta, hogy mikor nyitanak újra a tárnát. Ez valószínű, hogy bekövetkezik?
11: Mondhatni azt, hogy vannak információk, hogy jelen helyzetben elkezdődtek. Körülbelül 18 vagy éppen 22 hónapot vesz fel ez a kutatás. Jelen helyzetben a meglévő információkat próbálják elemezni, ezt követi a tényleges kutatás, és a kutatásnak az eredménye képpen látható az, hogy egyáltalán...
10: Lehet, vagy nem lehet szintni.
11: Lehet, meg lényeges a település számára, hiszen Parajdot most átírni. Sobánya nem csak egy csoda, ide nagyon sokan gyógyulni jöttek.
12: Simov Zolt, ártatlan vagyok.
10: Kihangsúlyozták, hogy ez nem temetés, tehát nem temetik a sóbányát. Mi volt a célja?
12: Egy éves tragédia arra megemlékezés, hogy ezáltal felhívjuk úgy a médiának a figyelmét, mint az önkormányzatok, megyei kormányzatok, illetve az állami szerveknek a figyelmét, hogy ideje lenne már valamilyen komolyabb irányba elmozdulni, hogy az egész mikrogazdasági régió ne halljon meg effektív.
13: Hiszünk benne, hogy egyszer újra élettel telik meg a környék, és hogy a jövőben a gyermekeink megélhetnek egy olyan sóbányát, mint amilyet mi.
8: A megemlékezés végén maradt energia iróniára is. Két fiatal ugyanis gumicsizmát és vedret helyezett a bezárt bánya bejárata elé, felszólítva a sóbánya helyi vezetőit, hogy elkezdhetik a munkát.
1: A Temesvári Bartók Béla elméleti líceumban az idei tanévben 4 szakon összesen 40 végzős diák búcsúzott alma máterétől. A ballagás nem csak az elmúlt évek eredményeinek összegzése, hanem a jövő felé vezető út kezdete is. Az ünnepség alkalmával az iskolában szerzett élményekről, az anyanyelvi oktatás jelentőségéről, valamint továbbtanulási és életpálya terveikről beszélgetett a fiatalokkal Lehűc László.
14: Tatáró Ervin, mit nyújtott neked ez az iskola?
15: Ez az iskola egy otthont nyújtott, és nincs szó arra, hogy megköszönjem mindent, amit csinált ez az iskola nekem.
14: Olá, Anna!
16: Elsősorban egy olyan közösséget, ahol felnőhettem, és nagyon sokat fejlődhettem. Sok barátra leltem itt, és megtanulhattam a magyar hagyományokat, és őrizhettem. Nagyon sok emlékem van táncfellépésekről is, szera fellépésekről, osztálytermekről is, amit szerintem egész életemben
14: Kovács Roland.
17: Ez a 12 év alatt, amit itt elvégeztem, nagyon sok élménnyel és barátokkal maradtam, nagyon jó közösségbe kerültem, és szerintem ennél jobb nem lehetett volna.
14: Magtimea.
18: Nagyon sok emléket és nagyon sok jó pozitív dolgot kaphattam ezektől az évektől, és nagyon sok szeretettel fogok mindenre visszagondolni.
14: Milyen alapot nyújtott ez az iskola a további tanulmányaidhoz? Hogy érzed?
18: Én nagyon sok mindent tudtam megtanulni itt az iskolába, és ezzel a tudásommal megyek tovább.
14: Makai Eszter.
19: Bár kevesen vagyunk itt a Szorványon magyarként, ez egy olyan hely volt, ahova mindig be lehetett jönni, ismertük egymást, és megvolt az, hogy van hova tartozni, mert Bartókosként van hova tartozni az embernek.
14: Diák önkormányzati vezető is voltál. Hogyan sikerült összetartani ezt a közösséget?
19: Mindig az volt a cél, hogy valami olyan maradandót teremtsünk, ami értékeket ad át, és értékeket gondolz, megérte, és remélem elértük a célunkat.
14: Számodra mi volt a legfontosabb, amit ez az iskola nyújtott?
19: Megtanította azt, hogy küzdeni azért, amit szeretnék, megéri, és kell. Nem mondhatok le a dolgokról, csak mert egy kis nehézségbe ütköztem, és igenis, ha elképzelek valamit, ha van egy álmom, felállítok egy célt, azért küzdjek, és tegyek érte, hogy sikerüljen.
14: Farkas Erdély Kinga.
20: Rengeteg emléket viszek magammal innen, és olyan barátságokat, amelyeket talán már sose fog semmi se pótolni.
14: Diáklap főszerkesztője is volt. Ez milyen élményt jelentett számodra?
20: Sok kihívással, meg nehézséggel is járt, de amellett nagyon jó érzés volt így valamit vezetni, és így egy szép dolgot kiadni a kezemből, és nagyon jó volt látni a visszajelzéseket a diákoktól, amikor tetszett nekik a munkánk.
14: Mennyire volt számodra fontos, hogy magyarul tanulhass?
16: Számomra később vált nagyon fontossá ez a dolog, de nagyon örülök neki, hogy a szüleim így döntöttek, mivel így egy közösséghez tartozok.
17: Szerintem nagyon fontos, hogy megőrizzük a magyar nyelvet, és azért jó választás ez az iskola, mert itten magyarul mindent, és együtt a közösségbe, a megmaradt magyar közösségbe lehet eltölteni.
14: Hogy tervezed a folytatást?
15: Matek Egyetemre készülök, itt Temesváron, és remélem, hogy ide tudjak visszajönni tanárként.
16: Én orvosi pályára készülök, remélem minden rendben lesz a felvételi vizsgán is, és próbálok így tovább jelen lenni ebbe a közösségbe.
17: Egyetemre szeretnék menni, Budapestre, remélhetőleg be is jutok.
14: Milyen szakra mész?
17: Programtervező informatikus szakra szeretnék bejutni.
21: Én Nagyváradra szeretnék menni a Partium Egyetemre, turisztikai menedzsment szakra megyek.
19: A jövőben szeretnék Kolozsvárra menni a Bábás-Bolyai Egyetem jogtudomány karára.
14: Milyen gondolatokkal bocsátotta útjukra a Bartók Béla Liceum végzős diákjait? Erdei Ildikó igazgató.
0: Arról, hogy hogyan lehetnének a saját idejüknek a barátaik, és hogyan vegyék kézbe a saját életüket, mondhatnám így kicsit átvitt értelemben ebben a világban, ahol minden felszínessé kezd válni. Bízom benne, hogy az, amit itt az iskolában tanultak, az jól kamatoztatható, és nyilván végül is egy újabb időszak kezdődik az életükbe, ahol ezekre az alapokra majd új álmokat szőnek, és új megvalósítások következnek. Rendkívül gazdag és rendkívül jó generáció a mostani. Ezek a ma ballagó diákok rendkívül sokszínűek, és nagyon sok mindenben már bizonyítottak. Tehetségesek, jól kiállnak a saját ügyeik mellett, kezdeményezők, úgyhogy reméljük, ilyen lesz a jövő is.
1: Elkészültek az Országos Magyar Diák Szövetség az erdélyi magyar egyetemistákról készült kutatási eredményei. A Romániai Magyar Egyetemi Hallgatók Szervezeteinek Érdekvédelmi és Képviseleti Szövetségének felmérése azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon arról, miként látják saját helyzetüket, lehetőségeiket és kihívásaikat a felsőoktatásban tanuló fiatalok. A kutatás készítői szerint az ilyen jellegű vizsgálatok fontos támpontot jelenthetnek a diákszervezetek számára érdekképviseleti munkájuk során. Az eredményeket az egyetemi és politikai döntéshozók mellett a hallgatókkal és a szélesebb nyilvánossággal is megismertetik. A részletekről Hatos Attillát, az Országos Magyar Diák Szövetség elnökét Ferenc Ádám kérdezte.
3: Maga kutatást ezt megelőztem, 2020-as nagy egyetemista jövőkép kutatás, amit az Országos Magyar Diák Szövetség akkori elnöksége kezdeményezett, viszont akkor egy teljesen más élethelyzetben voltak a diákok, hiszen 2020-ban ugye kitört a koronavírus, és maga kutatás is teljesen akkor indult, amikor a lezárások kezdődtek. Mi azt láttuk, hogy fontos ezt a kutatást megismételni, és ezért is indítottuk el a múlt évben, hogy egy kicsit nézzük meg, hogy a 2020-as kutatás után, hogy jelen pillanatban adott kérdésekhez, adott kérdéskörökhöz hogy állnak a diákok, tehát ilyen az oktatás, a lakhatás, megélhetés, kultúra, és egy olyan apropója is volt, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy diákszövetségeken belül, akár az OMDS, akár a tagszervezetei, mit kéne csinálni a diákoknak, vagy éppen a diákoknak milyen elvárásai vannak, de ez sokszor egy kocsmai beszélgetésben kimerül, és ez egy jó muníció tud lenni, maga a kutatásnak az eredménye a tagszervezeteinknek is, hogy ők mit építsenek be az éves stratégiájukba, a programokat hogy tudják átalakítani, vagy éppen milyen kérdésekre kell választ adjanak az adott városban, mert ugye bár ez is kijött, hogy azért, és ezt tudtuk, hogy a tagszervezeteink közül azért városonként nagyon megoszlik a különbség abban, hogy az érdekképviselet hogy működik, a rendezvényre járás hogy működik, az oktatásnak milyen a minősége. Persze ez abból is adódik, hogy teljesen más egy magyar diák létszám Kolozsváron, Marosvásárhelyen, mint például Bukarestben vagy Temesváron, viszont egy alapot tud adni magának a tagszervezeteinknek is, és persze ez országos szinten is használható anyagokat tud képezni, tehát akár egyetemi vezetőknek, akár a politikumnak ezeket az eredményeket be lehet mutatni, hogy hogyan is állnak a romániai magyar diákok.
22: Hogyan zajlott a mintavétel, mekkora mintával dolgoztak, és alapvetően mennyire lett a felmérés reprezentatív a teljes erdélyi magyar diákság szempontjából?
3: Maga a mintafelvétel az 2025 májusától nagyjából a vizsgaidőszak végéig, így a diáknapok és vizsgaidőszak közti időszakra megpróbáltuk bezsúfolni még ezt is, és közel 2000 diák töltötte ki, és azokra a magyar diákokra tudták súlyozni ezt a számot, ami pontos létszámot tudtunk összeszedni igazából. Ez a Bábesbolyai Tudományegyetemen a magyar tagozatos diákok, a Szapjenci Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek a diákai, a Mogyén a magyar diákok létszáma és a Partiumi Keresztény Egyetemnek a teljes magyar létszáma.
22: Szálazunk szét két fontos témát alapvetően a kutatásból, az oktatást és a fiatalok jövőképét, és menjünk is ebben a sorrendben.
3: Például azt látjuk, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen ott elég magas az a szám, ami a diákokat nemzeti alapon való megkülönböztetés megkülönböztetésben éri, viszont itt is szét kell választani, hogy mit jelent az oktatók terén, mit jelent a csoporttársak terén, és mit jelent például az egyetemi adminisztrációban. És például azt kell látni, hogy az egyetemi adminisztrációban magas, viszont az is kivehető, hogy például a csoporttársak terén ott kevésbé ütközik ki ez a megkülönböztetés, inkább ezek a problémák Marosvásárhelyen, az orvosi és a gyógyszerészeti egyetemen ütötték ki így a fejét a problémának.
22: Mennyire képzelik el Erdélyben a jövőjüket, vagy milyen egyéb jövő narratíváik vannak alapvetően?
3: Hogyha az összkutatást nézzük, akkor azt kell látni, hogy maguk a diákok azok Erdélyben gondolkodnak. Itt akarnak családot alapítani, itt akarnak a munkaerőpiacra belépni, és Erdély, Románia az megadja az otthon érzetet. Persze vannak elvárásaik. Ilyen például, amikor kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor nagyjából egy ilyen 7000 lejes fizetéssel számolnak kezdő fizetésként. Persze a piacra való kilépés majd ezt úgy visszateszi az emberi oldalra, meg így igazából a gazdasági oldalra, de amúgy ez az összeg nagyjából nem változott 2020-hoz képest, úgyhogy nagyjából ezt a szintet tartotta, viszont összegezve az egészet, van elképzelésük itthon maradni, van elképzelésük arról is, hogy itthon tanuljanak, tehát a mesteri és doktori választásban is azért próbálnak a diákok itthon maradni, az itthoni oktatást erősíteni, és majd itthon kilépni a munkaerőpiacra.
1: Az egykori Érmellék lápvidékének élő világát és eltűnt természeti értékeit kutatták a nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos hallgatói. A projekt során az egyetemisták a térség hajdani állat és növényvilágát igyekeztek rekonstruálni, munkájuk eredményeit pedig kiállításokon, animációs filmeken és egy összegző kiadványban mutatták be. Az Érmellék mocsárvilágát a 60-as, 70-es években csapolták le mezőgazdasági célból, ami alapvetően megváltoztatta a térség arculatát. A kutatás egyik fontos forrása Wilhelm Sándor halbiológus munkássága, aki még eredeti állapotában tanulmányozhatta a térség vízi világát. Őt halljuk elsőként Ionescu Nikolett összeállításában.
2: Azért jöttem ide az Érmellékre, mert én tudtam, hogy itt mocsárvilág van. Annak idején, mikor én margitai vagyok, Kolozsváron végeztem, mentem a vonattal Székelyhídról Kolozsvár felé, mindjárt láttam a gyönyörű nádasokat, és volt egy gondolatom, hogy ahol nád van, ott víz is van, ahol víz van, ott hal is van, mivel én már az egyetemen is halakkal foglalkoztam, hát ide kértem a kinevezésemet, ez 1968-ban volt, ne felejtsük el, nem tudtam én, hogy akkor már megkezdték a lecsapolást, csak hogy fent a Tasnád környékéről indultak, jöttek lefele, úgyhogy mire én ide érkeztem, akkorára már bizony csapolták le a dolgokat. Én nekiestem a halak kutatásának, és akkor versenyeztünk. Én megkutattam egy mocsarat, ők lecsapolták, ez így ment végig, de attól függetlenül én szerencsére még egy csomó halfajt megtaláltam, úgyhogy összesen több mint 30 halfajt tudtam én az Érmellékről kimutatni.
4: Mi volt a különlegessége az Érmelléki vízivilágnak?
2: Az Érmelléki vízivilág különlegessége a szépsége volt. Tehát úgy képzeljük el, mint egy kicsi Duna-deltát. Nem csak a halvilága volt nagyon gazdag, hanem a madárvilága is, a növényvilága is, úgyhogy ez egy elképesztő gazdagságú, gyönyörű vidék volt, amit hogyha meg tudtunk volna őrizni, akkor olyan turisztikai központot lehetett volna ráépíteni, hogy párját ritkítja.
4: És a csík?
2: Jaj, hát a csík a halak közül. A csík az egy annyira közönséges valami volt, hogyha az ember egy kaparóhálót belmerített a mocsárba, s meghúzta, akkor tele volt a háló csíkkal. Én ugyan káposztás csíkot már nem ettem, de már nem is fogok, mert nincs, aki elkészítse. Másrészt pedig a csík olyan ritka lett, hogy védett halfaj, tehát nem is lenne szabad belőle káposztás csíkot, mint annak idején ez volt az Érmellék egyik nevezetessége, és olyannyira, hogy Nagyváradról a potentátok lejártak az Érmellékre káposztás csíkot enni.
4: Nagy Barna értarcsai agrármérnök a birtokának egy részét visszamocsarasította, hogy visszacsalogassa az egykori vízivilág élőlényeit.
5: Azt gondoltam, hogy valamit tenni kénk, itt születtünk, kell valamit csináljunk.
4: Milyen állatok, madarak, víziállatok jöttek vissza?
5: 3-4 fajta gémek, libák, mostan 6 kört ottan, viszek nekik ennivalót, tengerit, majd le tudjam fenképezni, becsapom, elhúzom, az a rutar rengeteg van, mindenfajta rigók, réti héják, meg a béták. Hát én ezt szerettem, itt ne ütem fel, és én nekem ebből semmi hasznom nincsen, mert még halat nem adtunk el sose, de az, hogy visszajöttek, ezeket mesél.
4: Miért különleges ez a térség? Ön is ennek kutatásával foglalkozik, dr. Szilágyi Ferenc, dékán.
6: Amiért az Érmellék különleges, innen a Párciumi Keresztény Egyetemről nézve, az az a tény, hogy ennek a tágabb régiónak ez a magyar súlypontja, azt lehet mondani, az itteni magyarság, a Párciumi magyarságnak a hát országa az Érmellék, ezért intézményként sem teljesen érdektelen, hogy mi történik, milyen élete van, milyen jövője van ennek a régiónak. Mi intézményként nagyon számítunk erre a térségre, ennek a térségnek a szolgálatát vállaljuk.
4: A Párciumi Keresztény Egyetem vizuális kommunikáció mesterszakos diákjai jó néhány évvel ezelőtt elkezdtek foglalkozni az Érmellék térségével, illetve az egykori érmenti, patakmenti vízivilággal. Hogy jutott eszükbe ezzel a térséggel, ezzel a régióval foglalkozni? Dr. Barát Zoltán, tanszékvezető.
7: Nagyon sok irányban mozogtunk, Budapesttől Székelyföldig, Egyesült Államokban is voltak kiállításai a tanszéknek, és pont a Covid alatt vettük észre, hogy azelőtt egy picivel, hogy a nevében ugye Párciumi Keresztény Egyetem, és a régióval kevesebbet foglalkozunk. És akkor úgy gondoltam, hogy akkor igenis induljunk el, és nézzük meg, mi van itt a szűk régiónkban, ezen belül Érmelléken. Így kezdődött ez a kutató munka.
4: Milyen konkrét hozadéka van, ha tudnak róla ennek a projektnek?
7: Általában ugye ezek a értékmentők, azok az idősebb generációkra jellemző attitűd, de ebbe a munkába sikerült a fiatal generációt is, az egyetemistákat bekapcsolni, és ez egy nagyon fontos lépés volt.
8: Nem csak az Érmelléken tűnt el a mindennapok gasztronómiájából a hagyományos savanyú csík, hanem Kárpátalján, Nagy-Dobronyban is. A jellegzetes étel alapjául szolgáló csíkhal ma már alig található meg a térség vízeiben, ezért a fogás is egyre ritkábban kerül az asztalra. A helyi hagyományokat azonban továbbra is igyekeznek életben tartani. Erre adott alkalmat az idén is megrendezett nagydobronyi gasztronómiai piknik, ahol a kárpátaljai gazdasszonyok a vidék jellegzetes ételeit mutatták be. A rendezvény ugyanakkor nem csak a helyi ízekről szólt. A szervezők Kárpátalja több településéről hívtak vendégeket a Nagy-Dobronyi erdőbe, hogy a találkozás és az együttlét révén erősítsék a közösségi összetartozást is. Iváncsik Attila összeállítása.
9: Egy hagyományos fasírt masszához fűszfagombát tettünk fele-fele arányban, ugyanúgy disznóhús és fűszfagomba is van benne. Az ízesítés ez hagyományos, só, bors és fokhagyma, illetve tojás.
23: Mondja a Benei Varga Gabriella, aki egyik kedvenc ételét készítette el a gasztronómiai pikniken. Az Újvidéki Hidi Ágnes igazi különlegességet, nagydobronyi savanyú csíkot készített.
24: Az az igazság, nem főzik, mert már nem nagyon lehet csikot fogni. Már nem olyan, mint régen, hogy lecsapolták itt a vizet, úgyhogy ritkán jutunk hozzá. Amúgy nagyon sokat megfőztük régen, nagymamámtól, én mindent tőle tanultam, mert édesanyja dolgozott, nyilván azért. Tehát a csikot azt megtisztítjuk sóval, kibelezzük, aztán úgy készül a leves, ez savanyú csiklé, így hívják. Rántást készítünk, kis liszttel, zsírba, aztán egy kis piros paprikával, felengedjük vízzel, felfűszerezzük, babérlevel, borsó, és tulajdonképpen a hagyma, igen, az egy kis hagyma, és amikor felfő, beleteszünk a csikot, teszünk hozzá egy kis ecetet, hogy savanykás legyen az íze, és egy olyan 10 percig, körülbelül 15 percig főzzük, hogy megfőjön a csiknak a húsa, és ezzel kész is van a leves. Ezt lehet akár kenyérrel, akár pirított kenyérkockákkal. Régen ugye egy hétig sütöttük a kenyeret, maradt, akkor azt nem volt semmi eldobva, amikor már megint sütöttünk és maradt, az asszonyok elkészítették. Megpirították, és az bármikor elő lehetett venni. És ez nagyon hamar készen van, ez egy gyors leves, és nagyon laktatós. Úgyhogy sokan még itt mondták, hogy jaj, gyerekkoromban ettem, jaj, 40 éve, mikor utoljára láttam. Hát igen, mert már nem nagyon lehet.
23: A gasztronómiai pikniken Őrhidi László, a Kárpátaljai Magyar Gazdákat Tömörítő Pro Agricultura Kárpátika Alapítvány elnöke emlékeztetett. A nők, főleg a falvakban, már a háború első évétől átvették a távolban lévő férfiak feladatait. Emiatt létrehozták a szervezet asszonytagozatát is.
10: Abból indultunk ki, hogy a háború olyan súlyokat, olyan terheket rak az asszonyok vállára, amit egyedül nagyon nehéz elviselniük, közösségbe talán könnyebb. Számos olyan alkalom van az év folyamán, amikor ez a közösség egy-egy rendezvényt vállalva létrehoz, megcsinál. A mentális állapotunk ismert okok miatt nem igazán jó, de ne panaszkodjunk feleslegesen. Becsüljük meg az élet mindennapi örömeit, és éljünk közösségbe, pontosabban legyenek barátaink. Mai napon épp ezt az állapotot éljük meg, amikor itt az erdőbe, amikor harapni lehet a friss oxigéndús levegőt, ragyog a nap, talpalá valót pedig húzzák a szúnyogok, finom ételek vannak, mindenképpen ennek az örömteli érzésnek leszünk birtokába, hogy együtt vagyunk, örülhetünk egymásnak, beszélgethetünk, és ennél jobb, ami történhet, nem nagyon van a mai időkben.
1: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
11: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. A gazdáknak országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak, ezért drasztikus megoldást sürgetnek. Részletek majd 6 óra előtt, most hírekkel kezdünk a stúdióban. Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Trump ugyanakkor úgy véli, a fennakadás sikerült rendeznie azzal, hogy telefonon egyeztetett a fegyveres akciók leállításáról a zsidó állam miniszterelnökével, valamint a Hezbollah egyik vezetőjével. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza pártpolitikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és 100%-os csökkentés mellett a támogatásokat is visszavennék, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a 2500 kilométerig érvényes üzemanyag kártya sem. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Hozzátette, fontos szempont emellett az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon. Folytatódik a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arra a 24.hu-n megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter, legkevesebb 400 millió forint támogatást ítélt meg az egyik megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Bejegyzésében felszólította a sajtóértesülésben szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásukat a hozzájuk köthető szervezetek. Már lehet jelentkezni a Dériné program, országjárás és vándorszínház programjára. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A repertoárban a klasszikus és kortárs színházi előadások mellett zenés produkciók, folklór, műsorok, irodalmi estek, gyermek és családi előadások is helyet kapnak. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkció. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. A kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhíváshoz éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Végül az időjárásról. Jelenleg 10 és 18 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 2-a kedd van, 1977-ben ezen a napon mérték a hónap leghidegebb hőmérsékletét, -0,9°C, mindezt alcsút dobozon. Ilyen hidegre ma azért nem kell készülni, de időjárásról később, és mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. A Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Tanulj meg szeretni plakát kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra.
3: Az első, hogy felelősen kell választani, tehát hogyha valaki bármilyen állatot haza szeretne vinni, akkor tudnia kell, hogy onnantól neki gondoskodni kell erről az állatról.
1: Aztán a Balaton önálló régióként való fejlesztését sürgeti a gazdasági és energetikai miniszterhez írt levelében a Balatoni Köregyesület.
4: Legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére, illetve az átmeneti időszakra, amíg ki nem alakul, addig egy kormány biztos képviselhetné a Balaton érdekeit.
1: Részletek majd fél hat előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Az állatkertek mára a faj megőrzés és a környezeti nevelés kulcsfontosságú bázisaivá váltak. A modern intézmények aktívan részt vesznek a veszélyeztetett fajok megmentésében, a vadállatmentésben és a természetvédelmi szemléletformálásban is. Nincs ez másképp a fővárosi állat- és növénykertben sem.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
5: Sok érdeklődő keresi fel naponta a budapesti állatkert új lakóit. Dél-Amerikából érkeztek a kapucínus majmok.
6: A fővárosi állat- és növénykertbe többnyire azért járunk, hogy érdekes, vadon élő állatokat láthassunk, aránylag közelről, az eredeti élőhelyükhöz hasonló környezetben.
7: Fővárosunk egyik kedves szórakozó helye az állatkert. Évike gyakori vendég.
6: Ám van itt még valami nagyon fontos. Gondolták volna, hogy a fővárosi állat- és növénykert már több mint másfél évszázada a természetvédelem egyik hazai bástyája. A sok-sok évtizedes, évszázados szakmai háttér, kiegészülve az ápolók, az állatorvosok páratlan tudásával garantálja, hogy a bajba jutott állatok a lehető legjobb ellátást kapják. Legyen szó egy törött szárnyú gólyáról, vagy egy fészekből kiesett énekes madárról, a cél mindig ugyanaz. A sikeres gyógyítás után visszajuttatni őket a természetbe. De milyen állatok érkeznek a mentőállomásra, és hogyan néz ki ez a munka a gyakorlatban? Hanga Zoltán szóvivő.
8: Magyarországon honos, vadon élő, védett vagy fokozottan védett állatfajok olyan egyedeit mentjük, akik hát valamilyen okból a vadonban olyan helyzetbe kerülnek, hogy segítségre szorulnak. Törött szárnyú gólyák, mérgezett sasok, elárult kismókosok, szüleitől elsodródott hód, kölykök és hát ehhez hasonló állatokról van szó, aminek mindegyiknek megvan a saját története.
6: A vadállatmentő központban kezelt állatok egy része azért kerül mentésre, mert még nagyon fiatal és önállóan nem élne meg a természetben, más részük pedig azért, mert valamilyen sérülést szenvedett.
8: A fő kezdeményezője ennek a dolognak egykori munkatársunk Becsei Anna, aki a madárház egykori főápolójaként mindenféle ilyen segítségre szoruló madarakat fogadott be, és hát próbált megmenteni, és mondjuk 30 éve azért még ez így ritka eset volt, egyszer-egyszer behoztak egy-egy ilyen állatot, és aztán valahogy nőtt erre az igény.
6: Nagyon fontos tudni, hogy a hazai fajok közül is elsősorban a védett fajok egyedeit fogadja a vadállatmentő központ. Egyszerre jelent ez a tevékenység globális és egyéni mentőövet.
8: Természetvédelmi tevékenység, hiszen védett vagy fokozottan védett, természetvédelmi oltalom alatt álló hazai állatokat mentünk, akik segítségre szorulnak, de hát állatvédelemről, az egyedek kíméletéről is szó van, tehát ez egyszerre természetvédelmi és állatvédelmi tevékenység is a részünkről.
6: Az állatkert küldetése a mentésen túl az is, hogy a nagy közönséget is megtanítsa a felelős gondolkodásra.
0: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 16 fokos a hajnal, még Grazban 13 fokot mértek. Pozsony 16 fok, Kassa közepesen felhős idő mellett 13 fok. Kolozsvár 15 fok, Arad ugyancsak 15 fok, Újvidék 14 fok, Zágráb 13 fok, Ljubljana 14 fok, Csíkszereda borult idő, zápor eső esik, és 13 fokot mértek.
0: Dr. Lorászkó Gábor rovata a hajnaltájban.
1: A szívférgesség sajnos egyre jobban terjedő betegség, és nagyon komoly károkat okozhat kutyáinkban. A kifejlett parazitákat hordozó ebek nehezen gyógyíthatók, így a megelőzés jóval biztonságosabb és pénztárcabarátabb. Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
9: Hallgatón kérdezi. Tisztelt doktor úr, az elmúlt időben egyre többet lehet olvasni az interneten a hazánkban is megjelenő szívféreg fertőzésekről. Mennyire komoly a betegség, mennyire kell tőle megijednem, és hogy előzhetem meg, hogy a kutyám esetleg elkapja?
10: Maga a betegség komoly, amennyiben tehát egy állat szívférgességben beteg, az egy komoly egészségügyi kockázat, nehezen megoldható, és ha létezik drága állatorvosi kezelés, akkor ennek a kezelése az. A csonttörések műtéti ellátását meghaladó tud lenni ennek a kezelési költsége. A másik pedig, hogy az esetek száma fokozódik. Vannak olyan területek például, ahonnan a vadász elmondása szerint a rókák mindegyike szívférgesnek bizonyult, megnézték, az onnan származó kutyákat pedig én néztem meg, és azok is azok. Általában jellemzően tünetmentes az állat. Csak amikor terhelést kap, például altatás miatti terhelést, az egy életet veszélyeztető állapottá tud válni, kockázatot növelő, nem beszélve arról, hogy magától nem szűnik meg, mert a folyamat önmagát fenntartja. Keringés súlya zavara, és emiatt a légzés súlya zavarának a tünetét mutatja. Köhögés, légszom, nagyon nagyfokú fáradékonyság. Ezek a tünetek, hiszen a keringés nagyon rontja, hogy a tüdőartériában, a szívből a tüdőbe vezető értörzsben, meg ha sok van, akkor utána jobb szívfélben is a cérnametélt úgy tölti ki a szívüregét. A szúnyogcsípés megelőzésére léteznek készítmények. Én ezzel kapcsolatban, ez az magánvéleményem, én szkeptikus vagyok. Tartós védekezésnek én nem ezt a módját választanám. A másik pedig a lárváknak az elpusztítása. Mikroszkopikus, apró kis kukacok, azok a gyógyszerre nagyon szépen megölhető. Kifejlett szívféreg viszont szintén elpusztulhat ettől a gyógyszertől, ha nem is olyan hatékonyan, mint az arra kifejezetten való gyógyszertől. Ezért meg kell győződni előbb mindig teszttel, mielőtt egy ilyen kúrát elkezdünk, hogy vajon az állat fertőzött vagy nem. Ha fertőzött, akkor az a nyűgösebb, bonyolultabb, hosszadalmasabb kezelés jön. Ha nem, nincs benne kifejlett szívféreg, akkor az a sima ügy, a lárváknak az elpusztítása egyszerű készítménnyel, és ebből több is van, havonta rácseppenteni a kutyára, az nagyon jó védekezést jelent. És egyben ez jelenti a későbbiekben a fenntartó védekezést is, mert legfeljebb tudomásul veszem, hogy a szúnyog sajnos fertőzni fogja, bizonyos arányban, de a keringő lárvákat, azokat én folyamatosan elpusztítom, és nem adom meg nekik azt a több hónapos túlélési lehetőséget, hogy végül kifejlett szívférge alakuljon ki. Amennyi

0: egy kölyök kutyához ment oda.
1: Azt a kis mancsát megemeli, ott látszik is rajta a seb, még ugye nem tudja terhelni rendesen.
2: Nagyon pici kutya, mennyi idős lehet?
1: 3 hónapos.
2: Hol találták meg?
1: Hát ő az utcán volt, hát ugye a behozatalkor átnézzük, de akkor még nem láttuk ezt a toklászt rajta. Észrevettük, hogy elkezdett dagadni a lába, és akkor nagy nehezen az ujjak között, ugye a szőrtől nem is olyan könnyű észrevenni a toklásznak a bemeneti nyílását, illetve találtunk még egy nyílást, de sajnos ott nem tudta kivenni az állatorvos a toklászt, hanem egy harmadik lyukon tudta csak megoldani azt, hogy ez a toklász eltávolításra kerüljön. Itt ugye a menhelyen nekünk is ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen hatalmas nagy a területünk, odafigyelünk arra, hogy minél több zöld legyen, és ez az egérárpa nevezető növény, ez ugye ilyenkor, főleg amikor már száradnak el ezek a termései, ezek az úgynevezett toklászok, nagyon veszélyes tud lenni.
3: Főleg a lakótelepeken, ahol nagyon sok kis testű kutyát sétáltat a gazdi, nem nyírják a füvet.
2: Koller István, a menhely állatorvosa.
3: Hegyes tüskés, nagyon könnyen belefúródik a lábujjai közé, ott van az a kis gennyes csomó, és nyalogatja folyamatosan, nem mindig lehet könnyen megtalálni, ahogy dunszkötés kell, napokig, és akkor visszarendelni, újra kötözni, újra keresgélni, de aztán egy idő után kiloki a szervezete, hogyha véletlenül nem tudjuk kiszedni. A másik ugye a lelógó fülű kutyáknál, spánieleknél belemegy a fülbe nagyon könnyen. Az a fő tünet, hogy hirtelen felsír, elkezd irázni a fejét, pár óra alatt szinte az eget nézi, mert már annyira lógatja fél oldalra a kis fejét, már nézi az eget és kapargatja a kis fülét. Azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mert ez pár óra alatt is lemehet a dobhártya. És nagyon nehéz kivenni. Nagyon ritkán a szembe is, a harmadik szemhéj mögé szokott befúródni, főleg a macskáknál. Hogyha egy oldalú kötőhárti gyulladás gyanúja látszik, meg kell emelni csipesszel a harmadik szemhéjat, és akkor mögé betekinteni, és általában ott szokott lenni a toklász.
2: Tehát akkor nem csak kutyának a baja, hanem a macskájé is.
3: A szemes esetén cicáknál sokkal gyakoribb, mint kutyáknál. Ahogy mennek ott a gazba, az rögtön bele is fúródik. A másik ugye gyakran van, hogy beszippantják az órukon, az a legveszélyesebb. Tegnap is hívott egy ismerő, hogy trüsszög a kutya, hirtelen alakult ki, pozótosba járt, füvesbe járt, van, hogy csak endoszkóppal lehet kivenni, hogyha már befúródott az orr közepébe mondjuk, veszélyes is, mert itt nagyon vérzékeny terület, de nagyon sok esetben volt olyan, hogy ugye orrcseppet javasoltam, tehát 2 óránként, vagy akár óránként is 2-3 kis orrcseppet, hogy nedvesítjük az orrnyálkahártyát, és ahogy az szippantja, az mindig lefele megy, és egyszer csak lenyeli. Nagyon ritkán van olyan, hogy elakad. Az nagyon veszélyes, egyszer még hallgatókoromban az egyetemen láttam egy ilyen orrfeltáró műtétet. Az brutális volt, amikor ott kalapálták, felnyitották az egész orr járatát, ott találták meg betokosodva a toklászt. Egy olyan ritka esetem volt, hogy egy puli elhozták, hólyakkő, szinte tyúktojásnyi, ultrahanggal láttam, hát mondom, meg kell műteni, ki is vettem, megküldtem kőanalízisre, hogy mégis milyen típusú kő. Ketté vágták ezt a követ, és a közepébe ott volt a toklász, tehát a kis kukiján felment a toklász, a hólyagjába ott kevergett, és ugye köré kicsapódtak a kristák, és abból lett egy tojásnyi kő.
2: Gyakran fordul elő a menhelyen, hogy toklászos kutya érkezik?
1: A beérkező kutyák között ebben az időszakban jellemző, de volt már olyan is, hogy cicában is találtunk.
2: Mit lehet tenni azért, hogy az ember megpróbálja megelőzni a baj?
1: Fontos, hogy az állatunk, aki kijár, őt mindig átnézzük, és eltávolítsuk belőle a toklászt, mielőtt a bőrt átszórja. Ezt egy hosszabb szőrű kutyán nehezebb észrevenni. Azért egy sima szőrűnél azt gondolom, aki ott él az ember mellett, főleg ugye, ha rendszeresen foglalkoznak vele, megsimogatják, észre lehet venni. De egy hosszabb szőrnél nem, és ugye ezért is gond, hogyha például vannak olyan típusú kutyák, ezek a szálkaszőrű kutyák, hogy a lábujjakon vagy a füleknél ott hosszabb a szőr, tehát ezeken a helyeken alaposabban át kell mindig vizsgálni a kutyát, de nyilván, hogyha megfelelően karban van tartva a szőrzet, akkor sokkal könnyebb észrevenni. A másik pedig maga a séta, mint ahogy a tappancsoknak a megégését meg lehet azzal előzni, hogy nem visszük forró felületre az állatot. Itt is ugye, amikor elmegyünk sétálni és zöld területre megyünk, akkor előtte a gazdi alaposan körülnéz, hogy nem lát toklászott azon a területen. Ha igen, akkor azt megpróbálja elkerülni.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ostorosan nemrég a saját gazdája ásta meg a sírját a kutyájának, mert már nem akart fizetni az oltásért. Nem telik el 7, hogy ne történjen állatkínzás. Ezért a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány Tanulj meg szeretni plakátkampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra. Pilisi Csengeri portja.
0: Golyótól úgy próbált megszabadulni a gazdája, hogy megásta a sírját. A szomszédok értesítették az állatvédőket, így menekült meg az ostorosi kutyus, és ma már örökbefogadó gazdira vár, mondja Babák Kata állatvédő.
6: A szomszédok jelezték állatvédő szervezeteknek, hogy több mint 10 éves kutyának, aki egész életében láncon élt, saját gazdája megásta a sírját. Ott közvetlenül a kutyaház mellett. Le is fotózták, el is küldték a képet.

0: Mezőkövesdi Pamacs Kutyamentő Alapítvány elnöke. Ő ment ki a helyszínre. Hát sikerült megegyezni egy családtaggal, hogy lemond a kutyáról. Amikor megkérdezte, hogy miért szerette volna aznap este megölni a kutyát és elásni, ennyit mondott, hogy elég volt belőle. Tehát, hogy nincs már rá szükség, megöregedett. Még aznap este átvettük a kutyát, kiderült, hogy érvényben lévő oltása a következő pár napban járt volna le. Valószínűleg itt már nem akarta tulajdonos pénzt költeni a kutyára, aki egyébként meglepően jó állapotban van. Azon kívül, hogy szívférges, a karmai vissza voltak nőve és belenőttek a bőrébe, illetve a füle volt enyhén begyulladva, viszont azt borzasztó látni még több mint két hónap elteltével is, hogyha seprő van a kezembe, akkor golyó lefekszik, háttal nekem elfordul, és egy kis fejét leteszi a mancsaira, és nem hajlandó rám nézni. Biztos, hogy bántották is. Általános tapasztalat, hogy az emberek tárgyként tekintenek az állatokra. A kutyára azért, mert egy kötelező kellék egy udvaron, ugasson, ne menjen be tőle bárki, és nem élőlényként tekintenek az állatra. Tehát egyszerűen azt nem veszik figyelembe, hogy az állatoknak ugyanúgy vannak érzéseik, félelmeik, ugyanúgy vannak igényeik, nem élőlényként tekintenek rájuk.
1: Ezért indított plakátkampányt a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány, hogy minél több gyermekhez eljusson a felelős állattartás, az állatok szeretetének és védelmének fontossága, mondja Faragó Tamás kuratóriumi tag.
2: Ezen a hét fő alapszabály látható, és ezeket a installációkat visszük a Gyöngyös város iskoláin egyhetes rotációban folyamatosan. Terveinkben az is benne van, hogy a környékbeli kistérségi általános iskolákba is elvisszük ezt a kiállítást. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket megismerjék a gyermekek. Az első, hogy felelősen kell választani, tehát hogyha valaki bármilyen állatot haza szeretne vinni, akkor tudnia kell, hogy onnantól neki gondoskodni kell erről az állatról, foglalkozni kell ugye a kutyával, tehát maga a szeretet, ki kell velük menni és étálni kell. Nagyon fontos a táplálkozás, ne legyen túltáplálva sem, de alultáplálva sem legyen a kutyus. Nagyon fontos az, hogy milyen környezetben van otthon. Nagyon sokszor sajnos szembesülünk azzal, hogy láncon tartott kutyák vannak, nagyon szűk helyre vannak bezárva a kutyák, nincsen nekik mozgásterük, vannak olyan betegségek, ami ellen be kell oltatni, tehát az egészségükre is oda kell nekik figyelni. Ha nem vagyunk tenyésztők, akkor ivartalanítsuk a kutyusokat. Erre vannak különböző programok. Meg kell keresni a állatvédő egyesületeket, mi is vagyunk, és akkor megpróbálunk ebben segíteni, hogy ki legyen ivartalanítva a kutyus, mert nagyon sok esetben ugye a túlszaporulat az, amely okozza azt, hogy zucára kerül nagyon sok kutya.
3: Vannak olyan visszatérő problémák, ami miatt erősíteni kell a felelős állattartást?
2: Ha kóborebek vannak, akkor azok ugye befogásra kerülnek. Fontosnak tartjuk azt, hogy a felnőtt lakosság körében is azért próbáljunk eredményeket elérni, és egyre többen megértik azt, hogy ezt így nem szabad csinálni. Keményebb állatvédelmi törvényre lenne szerintem szükség. Felelősen kell bánni az állatokkal. Ha ezt át tudjuk vinni, akkor szerintem már kis nyeremény számunkra és a állatok számára is.
4: Az elmúlt hetekben több a hazai vendéglátásban, turizmusban érintett szakember fogalmazta meg az idegenforgalommal kapcsolatos legfontosabb változtatásokat. Most a Balatoni kör juttatott el egy nyilvánossá tett levelet a kormányhoz, melyben a tavat érintő legfontosabb fejlesztési stratégiákat fogalmazták meg, köztük a vendéglátásra vonatkozókat is. Varga Tünde összeállítása.
5: Nemrég járta be a hazai sajtót az a nyilatkozat, amit 35 vendéglátós kis- és középvállalkozó írt alá. Ebben 10 pontban gyűjtötték össze, milyen változtatásokra lenne szükség a hazai éttermi és turisztikai szektorban. A balatoni vendéglátósok egy része hiányolja, hogy nem előzte ezt meg egy átfogó felmérés a szakma egészében. Szikra Gabriella, egy Fonyódi étterem és egy balatoni strandbüfé tulajdonosa.
6: Ténylegesen az kéne, hogy valahol, valamilyen platformon elindítani ezt az egészet. Minden valamire való vendéglátás, aki foglalkozni szeretne vele az egészhez, leírná, hogy mi az, amit szeretne. Lenne egy csapat, aki teljesen át tudná nézni az egészet, hogy mi az, ami releváns, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. És akkor ezeket összeszedve csinálni egy 10 pontot. Ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, ha ténylegesen avval foglalkoznánk, ami kell.
5: Eközben a balatoni kör nyílt levélben fordult a kormányzathoz, amit egyébként személyesen elküldtek a térség országgyűlési képviselőinek és az illetékes tárcának is. Ebben egyebek mellett azt javasolják, hogy a kormány indítsa el a balatoni térség önálló közigazgatási és fejlesztés politikai keretének rendszerének előkészítését önálló átlátható költségvetéssel. Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója, sajtókoordinátora.
7: Nagyon fontos rögzíteni, hogy itt most nem álmodozunk valamiről, amiről szeretnénk, ha egyszer megvalósulna, hanem tényként kellene rögzíteni, hogy a Balaton lényegében egy összenőtt település füzér, lényegében a Balaton egy egységes agglomeráció. Egyébként a vidék legnagyobb városa lenne, hogyha egy városként tekintenénk rá. Ugyan nem feladatunk kimondani, hogy mi legyen a neve ennek a közigazgatási egységnek, de Európai Uniós összehasonlításban nyilván régiónak kicsi. Általában régióként hivatkozunk rá, vagy térségként. Az viszont szintén tény, hogy a tóparti települések helyzete, gazdaságában a turizmus szerepe és egy csomó minden nagyon különbözik a megye egyéb távolabbi települései helyzetétől, tehát ezért is fontos lenne egységesen kezelni. Két tóparti település, függetlenül attól, hogy melyik megyéhez tartozik, sokkal közelebb áll egymáshoz, sokkal több érdekazonosság van, mint hogyha a háttér települése vagy más településeket nézünk a megyékben.
5: Tehát célzottabban lehetne fejlesztéseket igénybe venni, ha jól értem.
7: Hát sokkal koherensebb lenne, nem csupán a fejlesztések igényléséről van szó, hanem már most ugye a turizmus fejlesztési hozzájárulás célzottabb felhasználása is lenne ennek a célja, ennek az integrációnak. Legyen egy egységes keret. Hogy ez most egy közigazgatási egység, ami ideális lenne, vagy hogy az mikor jön létre, az további kérdés, de legyen egy egységes keret és költségvetés is a Balaton fejlesztésére, illetve az átmeneti időszakra, ami ki nem alakul, hogy ezt régiónak nevezzük, vagy valamilyen városi struktúrának, agglomerációnak, milyen egységbe lesz ez foglalva, addig egy kormány biztos képviselhetné a Balaton érdekeit.
5: Ugye szintén egy fontos pont, amiről már többször is beszélünk évek óta, az egész éves Balaton, az egész évben nyitva lévő vállalkozások, az ő valamilyen támogatása. Ezekre több nemzetközi példa is van, hogy ez hogyan működik egyébként és működhet.
7: Igen, és az első pont is erre vonatkozik tulajdonképpen, mert azt gondolják a nagy többség sajnos még mindig, hogy a Balaton egy nyaralóhely, akkor nehezebben érthető, hogy miért egész éves működtetésről beszélünk. Ha viszont a vidék legnagyobb városaként beszélünk róla, akkor evidens, hogy egész éves. Illetve a KKV-k a vendéglátásban kiemelt szerepet töltenek be. Az érdekeiknek az erősebb érvényesítése fontos lenne, illetve szabályozása a működési engedélyeknek és egyéb feltételrendszereknek az átgondolása, az nagyon fontos lenne a vendéglátásban. Illetve az egész rém bonyolult és nehezen áttekinthető, nehezen betart ható és betartatható jogszabályi keretet nagyon leegyszerűsítő. Úgy fogalmaztunk, ugye az elhíresült fordulat, hogy egy sör a látéten, hát mi inkább úgy mondanánk, hogy egy menükártyán férjen el az egész, hogy mit kell betartani.
4: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Vámos György és Ludas között felső vezetéki hiba lassítja a reggeli közlekedés, ezért a Vámos György Füzesabony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri Agria interrégiók állnak meg. Pótlóbusz indul ma reggel az Ócsáról 6 óra 24-kor Kőbánya Kispestre induló S21-es vonat helyett. Az ország többi vasútvonalán rendben indult a mai forgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celdömölk között vasárnap esti pótlóbusszal kell utazni. Két héten át pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett a keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon. A bővebb információkról a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! 6:30 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok! Ez a Hajnaltája Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. A gazdáknak országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak, ezért drasztikus megoldást sürgetnek. Részletek hamarosan, most hírek következnek, a stúdióban Besling Bettina.
9: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Torockai Lászlónak ajánlotta fel a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk mozgalom függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, terült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás, a melegszáraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyogpopuláció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípő szúnyogok lárváit gyérítik, vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnal táj Balogh Tamással.
4: Köszönöm szépen. Budapesten 16 fokos a hajnal, még Győrben 14 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 13 fok, Sopron 13 fok, Szombathely 13 fok. Pápa 11 fok, Veszprém 14 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthár 12 fok, Zalaegerszeg 14 fok, Keszthely 13 fok, Nagykanizsa 12 fok, Kaposvár 15 fok, Siófok 18 fok, a Balaton vize pedig 19 fokos. Pécs 14 fok, Paks 16 fok, Baja 15 fok, Kecskemét ugyancsak 15 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 13 fok, Miskolc 13 fok, Szolnok 15 fok, Karcag 15 fok, Debrecen 15 fok, Nyíregyháza 14 fok, Záhony 14 fok, Szeged 16 fok, Békés Csaba 15 fok, Kékestetőn élénk északi szél fúj és 9 fokot mértek. 6:01, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A klímaváltozás korában az öntözés már nem kiegészítő opció, hanem a túlérés záloga.
10: Egyre inkább szárazabb az éghajlat, és rendkívül módon lecsökkent a talajvízszint, és a növényeket ki kell elégíteni kellőképpen, hogy megfelelő minőségű terményeket is tudjunk termelni.
4: Aztán a gazdáknak országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak.
11: Korlátozni kellene a számát a vadjaknak, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növényfajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
4: A gazdálkodók drasztikus megoldást sürgetnek, részletek majd 6 óra előtt. Ha írnának nekünk, a hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
12: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
4: A fenyőfélék levágott ágait lehet-e komposztálni? Aprítás után komposztálhatók, de magas gyanta és sav tartalmuk miatt csak lassan bomlanak le. A szőlő sorközökbe történő beásásuk nem javasolt, mivel a bomló fenyőgaljak savanyítják a talajt és nitrogént vonnak el a szőlőtől. Bozsik József tanácsai következnek.
13: Fenyő darálékot, amiben benne van a tűlevele is és a ágak, szőlő közé be lehet tenni ilyen talajlazítónak.
14: Orlóci László, az örökzöldek nagymestere. Az örökzöldek lombleveleit hogyan lehet komposztálni, hogyan dolgozhatjuk fel?
15: Általában a fenyőlomban nagyon magas a gyanta tartalom, és ez a gyanta ez nagyon sok esetben konzervál. Régebben, amíg még terpentin gyárak léteztek, és terpentin gyártottak fenyő kéregből, fenyőtűből, fenyőtobozból, addig nagy mennyiségben termelődött úgynevezett gőzölt fenyőtű. A levélből ki van szedve minden olyan anyag, olyan illóolaj és olyan terpenol és terpentin, ami akadályozhatná a lebomlását, utána nincs probléma. Pillanatok alatt komposztálódik. A fenyőtű lombföld, a fenyőföld sem volt probléma. Amióta viszont ez már kisebb jelentőségű, mert inkább szintetikus szereket állítanak elő a vegyiparban, azóta ez azért probléma, mert gyantával telített fenyőtűt komposztálni, ez hosszú évek munkája. Nem reménytelen munka, de mi itt próbálkoztunk mindenféle fenyőtűnek a komposztálásával, és arra jutottunk, hogy ez 2-3, akár 4 év múlva is még majdnem ugyanúgy néz ki, mint ahogy eredetileg. Az a fenyőtő, az még mindig fenyőtő és nem föld. Én nem javaslom házi kertbe évekig tartó fenyőtőnek a komposztálását, azonban nem reménytelen a dolog, hogyha arra gondolunk, hogy a kis kertünkben milyen növényeket akarunk megtartani. És vannak olyan növények, ahol kifejezetten meg hasznos az, hogyha nem komposztálódik az az anyag, az a szerves anyag, amit a földjébe belekeverünk, mert hogy ezáltal levegősebbé válik a talaj, és a bomlása során pedig egy savanyú közeget teremt. Na most ilyen esetben, ha ezt belekeverjük a közegbe, akkor évekig a közeg nem fog összerothadni, és nem lesz levegőtlen, és nagyon sok növény ezt meghálálja. Egy azálea, egy rododendron és egy gardénia vagy egy kamélia, az úgy mondhatnám tombol az örömtől, hogyha kap a közegébe egy kis fenyőtűt is, ami persze évekig nem fog komposztálódni.
16: A komposztálásnak több útja is van. Emlékszem, még Rogos tanár úr általános iskolában nekünk a föld alatti komposztálást tanította. Kiástunk egy jó nagy gödröt, illetve kettőt, mert 2 év kell hozzá, és akkor mint egy torta, egy réteg zöld hulladék, az megsózva nitrogénnel, szén és nitrogén atomok jó arányban legyenek, meg a bomlást is segíti. Ugye rá a föld, jó belocsolni, és akkor amíg meg nem telik, így lehet készíteni. Barát Miklós azonban egy másik módszert választott, ugye ez a föld feletti komposztálás.
17: Körülbelül 20 cm-re csináltam egy nagy kört, az átmérő ennek körülbelül 1,5 méter, poliészter hullámlemezből csináltam. Abba szórom bele, és ugye rétegenként megszórom nitrogénműtrágyával, ami elősegíti a bomlást, a komposztálódást, és rendkívül jó hatással van. A szakemberektől hallottam, hogy a komposzt értéke, legalábbis a földbe elzett értéke a szerves marhatrágyával azonos. Azért csinálom.
4: Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, küldje el e-mailben a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. És már is határszemlével folytatjuk műsorunkat, hiszen csapadékellátás és eloszlás szempontjából jól kezdődött az év a Vajdaságban, aztán áprilistól alig volt eső, kiszáradt a talaj, így most csak fél termésre lehet számítani az őszi vetésű növények esetében. A tavaszi vetések állapotán viszont jelentősen javíthatna még a júniusi csapadék. Tóth László temerini agrármérnökkel Ternovácz István beszélgetett.
18: Vajdaságban évek óta vagy hiányzik a megszokott csapadékmennyiség, vagy nagyon rossz a térbeli és időbeni eloszlása. Idén jól kezdődött az év első 5 hónapjában 250 liternyi eső esett, megvan az 50 mm-es havi átlag, ugyanakkor áprilisban mindössze 7,5 liter, májusban pedig 35 liter eső áztatta a földet. Milyen állapotban vannak most az őszi vetésű növények?
19: Még szemmel tartsák magukat, de szinte naponta látszik a változás. Szenvednek úgy a gabonafélék, mint az olajrepce, még nagyon hiányzik a víz, nagyon kiszáradt a talaj, és amennyiben napokban nem lesz csapadék, drasztikusan le fog csökkenni a termés hozam, ami májusig nagyon szépnek ígérkezett, már áprilisban csökkent a nedvesség mennyiség, a buzavirágzásákkor is kevesebb volt. A genetikailag bekódolt mennyiség, ugye az is a minimumra fékezett a gabonaféléknél.
18: Bejött a 30 fok fölötti hőség.
19: Talán az a 30 fok az még nem is annyira vészes. Ez az éj és nappali hőmérséklet amplitúd megviselje a növényeket, főleg a meleg igényeseket, de az még nem lett volna drasztikus, de viszont ez a száraz talaj, száraz levegő, ez már az őszieket különösen nagyon megviseli. Viszont a tavasziak szempontjából ebben az időben még nem kritikus, mert a növény megy a talaj mélyebb rétegeibe, fejleszti gyökerét, megy a nedvesség a víz után, és hogyha a köllen válasz, mikor legyen száraz időjárás, ilyen tavasz mondanám, és nyáron legyen csapadék, mert amíg a növény mélyen gyökeresedik, akkor később, ha jön is a több csapadék nyáron, akkor azt jó eredményt tud hozni. Nem úgy van, mint amikor nagyon sok vízben duskál tavasszal, és fejlődik nagy vegetatív tömeg, és aztán bejön a nyári szárazság, és akkor nagyon nagy a kipárologtatási feladat, nagyon sok a vízveszteség. Tehát, hogy milyen lesz a nyár, a tavaszi vetés növényekről még nem tudjuk. Az ősziekről viszont azt kell mondani, hogy féltermésfazam mutatkozik. Egyelőre.
18: Nem csak itt a Vajdaságban, tágabb térségben is, a Kárpát-medencében a termelők nagy része átírta az őszi vetésű növények termesztésére, hiszen ezek jól hasznosítják a téli csapadékot, a termései kevésbé sínlik meg a nyári meleget. Ugyanakkor érdekelne az is, hogy most a tavasz folyamán miként alakult a vetési terv. Előtérbe kerültek azok a haszonnövények, vagy a korajabbi fajták, hibridek, amelyeket kevésbé viseli meg a nyári szárazság és hőség.
19: Ezen a vidéken az utóbbi 30 évben nagyon elterjedt volt a szója termesztése, viszont idei évben szinte nyomokban van szója, alig van a határban. Szárazság legjobban megviselte a szóját. Igaz, kevesebb a befektetés, de nem volt semmilyen hozam, semmilyen haszon. Már évek óta mínuszban van a szója termesztés, tehát az emberek lemondtak róla, sokan átváltottak napforgóra. A kukoricánál az áll, hogy a korábbi érésűeket helyezik előtérbe a termelők, rövidebb a tenyésztődő, rövidebb a vegetáció, talán jobban hasznosítsa azt a téli csapadékot, nedvesül, ami még a talajban van, vagy amit a talajban meg tudtunk őrizni, próbálkozunk az emberek több őszivetésű növénnyel. Úgyhogy a vetés szerkezete az utóbbi egy-két évben eléggé megváltozott a szokotthoz képest. Pár évben az ősziek nagyon jó termést adtak, de most az idén nincs kilátás. A júniusban leesik az a 90-100 liter, ami 50 éves átlag, abban az esetben a tavaszok szempontjából várható a jó hozam, hogyha az meg lesz.
4: Ha valamiért senki sem felelős, mindnyájan felelősek vagyunk. Ez az örökérvényű mondás sok mindenre igaz, de látva a klímakrízis növekvő nyomását, a szárazabb nyarakat, az egyre sekélyebb tavainkat, itt az ideje szembenéznünk a szakadékkal, amifelé hajtunk. Bartoli Judit meteorológus egy ideje már kongatja a vészharangot, és reméli, hogy valaki végre meg is hallja. Kulik Bence kérdezte.
20: Dr. Bartoli Judit egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem meteorológiai tanszékétől. Visszafordítható még ez a folyamat? Elérhető a jelenlegi társadalmunkkal, a jelenlegi gazdasági berendezkedésünkkel az, hogy visszaforduljunk a 2 Celsius fokos felmelegedés előtt?
21: Konkrétan másfél fok. Ugyan a párizsi megállapodásban 2 fok szerepel, de arról kiderült, hogy nem elég. Az nem a visszafordíthatatlansági küszöbérték, hanem alacsonyabb szinten kéne megállni. Én bizakodó vagyok. Az lenne fontos, hogy az emberek figyelmét erre irányítani, mert magától nem fog megváltozni. Az kellene, hogy az emberek megértsék, hogy mi a tét, és elkezdjenek ez szerint élni, mert ez egy másfajta élet. Önmagában a fenntartható fejlődés is már egy hibás dolog, mert ugye egy véges földön egyre növekvő emberiség számmal az lehetetlen, hogy tovább fejlődjünk, egyáltalán ugye macskakörömbe a fejlődés, mert most az miért fejlődés, hogy több fogyasztunk. Tehát valószínűleg elsőként a fogyasztói társadalmat kéne elengedni, ami szinte lehetetlen a sok-sok-sok reklám miatt, akármerre nézünk mindenütt, csak ez a 6 pont az kérne, hogy nekem kevesebb is elég. Nem attól vagyok boldog, hogy többet fogyasztok, és mindig a legújabbat, hanem hogyha szerettem egy ruhámat, azt miért ne lehetne 10 évig hordani, és így tovább. És akkor ez mindenre vonatkozik. Az, hogy hány fokot tartunk a lakásunkban, és egyáltalán egy kevesebb energiát, szerényebben, hogy nem az a lényeg, tehát inkább filozófiai átállítódásról is van szó.
20: Sőt, ugye, amiről ön beszél, az a mérték, mint érték, de hát a fogyasztó ember a jelenbe van zárva. Ugye most vissza is irányítom egy kicsit a jelenbe, mert több beszélés is mutatott nekünk. Egyrészt az átlag hőmérsékletről, a csapadékról, a szárazságról. Milyen jövő vár Magyarországra a következő 5-100 évben?
21: Igen. A melegedés az szerintem teljesen evidens már most is, és hogy ez tovább fokozódik, az ezekhez kapcsolódó szélsőségek gyakoriság és intenzitás növekedése, és ez városi környezetben is rossz. Ez bizonyos embercsoportok számára nagyon-nagyon rossz. Gyorsan kell lépni, és lépni kell, és nem lehet legyinteni rá, meg halogatni, meg nem fontos. És akkor ide jöhetnek rögtön már a klímaszkeptikus, aki csak beszél, de ez pont elég a médiának, ez pont elég a politikusoknak, hogy ne cselekedjenek, mert egy politikusnak ugye van 3 éve, vagy 5 éve azokat az ügyeket preferálja, ami ezen időszak alatt...
20: Na jó, de bocsánat, hogyha még van 30 éve is, mint mondjuk a Kínai Népköztársaságban, úgy látszik, hogy ők sem hoznak döntéseket a hatékonyság ellenében.
21: Igen, hát akkor is azt lehet mondani, hogy nem fókuszál arra, nem hoz gyors sikert, sőt, negatív érzelmeket vált ki az emberekből, hogyha kevesebbet megmért. Tehát, hogy eleve ezeket elmondani, elfogadtatni emberekkel, és hogy ez szerint éljenek, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Ezért a politika közvetlenül szerintem nem lehet a vezetője ezeknek a folyamatoknak.
20: Ha jól értem, akkor van egy egyértelmű tudományos megoldás, de társadalmi megoldás nincs, politikai megoldás, ha még lenne is, nem érdekel a döntéshozóknak.
21: Alulról kéne, hogy jöjjön, méghozzá megértés következtében. Tehát, hogy én egy teljesen normál halandó vagyok akárki az utcáról, és nekem vannak gyerekeim, nekem van családom, és az ő jövőjük érdekében, az ő értük. Jó, lehet, hogy én már nem fogom megélni, és nem érdekel, de ezt nem mondhatom ki, mert vannak gyerekeim és vannak unokáim, és kell, hogy érdekeljen, és abszolút egyértelműen látszik, hogy valami rohanunk, valami szakadék felé.
4: Immár negyedik alkalommal rendezték meg Hartán az öntözős pikniket, melynek középpontjában idén is a precíziós öntözés technológia, a víztakarékosság és a legújabb agráripari fejlesztések álltak. Azonban egy fontos üzenetet is átadott a gazdálkodóknak, mégpedig, hogy a klímaváltozás korában az öntözés már nem kiegészítő opció, hanem a túlélés záloga. Dr. Kovács Erik klímakutatót a rendezvényen kérdeztem.
0: Az elkövetkező éveket megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez a tendencia, ami elkezdődött, tehát a hőmérséklet emelkedése, a csapadékban lévő hektikusság, mind a téli, mind egyébként a nyári csapadékváltozásokra gondolok, akkor ez egyre inkább erősödni fog a következő években. A nyarak egyre forróbbak lesznek, egyre hosszabbak lesznek majd a száraz periódusok nyáron, illetve ami nagyon fontos, hogy egyre gyakoribbakká válnak a már így is gyakori intenzív nagy esőzések. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy mennyiségű csapadék hullik le, viszont ennek a nagy része nem tud hasznosulni, mert olyan gyorsan hullik le, illetve ami nagyon fontos, hogy nyáron a nagyon nagy forróság miatt, ami lehullik csapadék is tudna hasznosulni, azt se tud kellőképpen, mert nagyon erőteljes a párolgás.
4: Ha szigorú az idei évet nézzük, akkor milyen nyarunk lesz?
0: Azt láthatjuk minden modellem, illetve szezonális előrejelző modellem, mind az amerikai, mind az európai, hogy a nyár az átlagnál melegebb lesz. Ez akár 2-2,5 fokkal is melegebb lehet. Illetve ami nagyon fontos, hogy mi korábban az év első felében azt láttuk, hogy a nyár az átlagnak megfelelően vagy egy kicsivel csapadékosabb lett, most ez megfordult, most az látszik, hogy sajnos az idei nyár is a tavalyihoz hasonlóan az átlagnál szárazabb lesz, ismételten lesznek erős asszályok, amely azt a tendenciát mutatja, ami elindult évekkel, évtizedekkel ezelőtt, hogy a nyaraknál az aszálynak az erőssége, intenzitása, elhúzódása egyre komolyabb problémát okoz.
10: Nagy szükség van az öntözésre.
4: Tarjányi József, gazdálkodó.
10: Hisz egyre inkább szárazabb az éghajlat, és rendkívül módon lecsökkent a talajvízszint, és a növényeket ki kell elégíteni kellőképpen, hogy megfelelő minőségű terményeket is tudjunk termelni.
4: Számokkal hogyan lehet alátámasztani az öntözés fontosságát, akár egy hektárra levetítve, például búzában, avagy kukoricában?
10: A hagyományos növénytermesztésnél, búzánál, kukoricánál a mai energiaárak mellett nagyon kérdéses, hogy megéri-e ezeket a kultúrákat öntözni, hisz amennyivel több termést tudunk elérni, közel annyival többe is fog kerülni. Itt sokkal inkább a biztonságot jelenti, hogy biztonságosan tudjuk ezeket a területeket hasznosítani, meg megfelelő mennyiségű és minőségű árut tudunk termelni. A kertészeti kultúrákban van sokkal inkább jelentősége, hisz ottan meghatározó tényező, meg sokkal hamarabb megtérül az öntözés költsége.
4: Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint azonnali cselekvésre és gyors alkalmazkodásra van szükség.
1: Tudomásul kell venni, hogy egy korszaklezárót el kell kezdeni nagyon gyorsan tanulni, az alapokhoz kell hozzányúlni, a szemlélethez, az együttműködéshez, a tudás megosztáshoz, és alkalmazkodni nem csak a megváltozott klímához, hanem a megváltozott piaci viszonyokhoz, a munkaerőhelyzethez, de hosszan sorolhatnám a kihívásokat. A piac nem vár meg minket, léptéket kell váltani abban, hogy hogyan váltunk szerkezetet. Az elmúlt 10 évben nem történt szerkezetváltás gyakorlatilag a 6 növényt illetően a magyar mezőgazdaságban. Tehát lassúak vagyunk, ez a problémánk.
4: Milyen hosszú lesz ez a váltás, és mennyire fog fájni?
1: Ez nagyon fog fájni. Ezt tisztítótűznek neveztem, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Hogy a hossza mennyi lesz, azt én azt gondolom, hogy ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
22: Az elmúlt évek időjárás viszonytagságai miatt kezd pánik hangulat lenni.
4: Hegedűs Attila, a Bauer Hungária Kft. Mint a rendezvény szervező cég ügyvezetője.
22: Nagyon sürgős döntés kell, és lehet, hogy kényszer alkalmazásával, de valami döntésnek születnie kell, és valamilyen irányba el kell indulnunk. Ami látszik, hogy idáig az elmúlt 10 évben, vagy 15 évben, vagy 20 évvel ezelőtt kiegészítő művelési módnak minősült az öntözés, most már egy stratégiai szint, és mikor oda jutunk, hogy a búzát, árpát öntözzük, akkor ezt nem is lehet másképp gondolni.
4: Bár eltörölték a műtrágya vámokat, mégis a műtrágya árának emelkedésére kell számítani ősszel is, mert nincs elegendő belőle továbbra sem. Patthelyzet alakult ki a piacon, Nagy Margit riportja következik.
2: egy okszerű növényvédelemre mindenféleképp szükség van.
3: Senki sem vitatja azt, amit Gyuris Mihály szatymazi barack termesztő állít, tehát, hogy a növényvédőszerek szakszerű használatára szüksége van a modern mezőgazdaságnak. Ám megjelentek a piacon a több kárt, mint hasznot hozó hamisított növényvédőszerek. Szabó Szabolcs agrármérnök egy korábbi adásunkban elmondta, ő is találkozott már ilyen szerrel évekkel korábban. Az eredeti és a hamis szerek között észrevehető a különbség.
6: Nem az a hatás.
3: Honnan érkeznek Magyarországra ezek a hamisított növényvédőszerek?
6: Ennyire azért nem mentem utána a dolgoknak, román vagy éppen ukrajna.
3: A műtrágya hamisítás azért is virágzik, mert az eredeti ára az egekben van. Ez jelentősen megnöveli a termények előállítási költségeit. Az európai gazdák Strasbourgban demonstráltak a műtrágyára vonatkozó magas vámok miatt néhány napja. Az európai műtrágyagyártás jelentősen visszaszorult az elmúlt években. Hogy honnan érkezik a hiányzó műtrágya, arról Cseh Tibort, a Magosz főtitkárát kérdeztük.
23: Döntő többségében Oroszországból és Fehéroroszországból a nitrogén műtrágya, az egyéb műtrágyák pedig az észak-afrikai térségből, jellemzően Egyiptomból és Marokkóból. A múlt heti gazdatüntetésnek egyértelmű követelése az volt, hogy azokat a többlet vámokat és többlet díjakat, mert az Európai Unió idén január 1-től nagyon komoly többlet díjakat és többlet vámokat vetett ki az import műtrágyára. A célkitűzés az volt, hogy az európai műtrágyagyártást segítsék ezzel, de abban a helyzetben, amikor a hormozi szoros lezárják, és a hormozi szoroson jönnek ki a világ műtrágya mennyiségének egy jelentős mennyisége, a három legnagyobb műtrágya előállító között van Szaúd-Arábia és Irán is. Ezért egy olyan helyzetbe került a piac, amivel azt lehet mondani, hogy az elmúlt néhány hónapban gyakorlatilag egy 50%-os áremelkedés volt a műtrágya árában. Egyetlen egy szerencséje volt az európai gazdálkodóknak, hogy a kereskedők már a tavalyi év végén felhalmozták a készleteiket. Tehát most ellátási problémák nincsenek az európai piacon, mindenkinek megvan a műtrágyája, de ez a helyzet, ez várhatóan ősszel véget ér, onnantól kezdve az új mennyiséget meg kell vásárolni a gazdáknak, és nagyon könnyen azzal szembesülnek, hogy akár dupla ára is lehet a műtrágyának. Ezért egyértelmű követelése volt az európai gazdatüntetésnek, hogy ezeket a többletvámokat és a többletdíjakat meg kell szüntetni. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács egyértelműen meghallgatta a gazdák panaszát. Bejelentették, hogy egy évre felfüggesztik a nitrogén műtrágya importjának vámját. Afrobetűs részként azért el kell mondani, hogy ez az orosz és a fehér orosz műtrágya importa nem vonatkozik, ahonnan viszont a legnagyobb tétel érkezik be.
3: A hazai műtrágya ellátottság hogy alakul?
23: Továbbra is azt mondom, hogy az ismertetett okok miatt nincs ellátási probléma jelenleg Magyarországon, míg a tavalyi árakon tudtak vásárolni a gazdálkodók a felhalmozott készletek miatt, de az egészen látszik, hogy az őszi műtrágya beszerzési időszakban gyakorlatilag egy 50-60, akár 100%-os áremeléssel is meg kellene küzdeni a gazdálkodóknak, tehát addig ezt a problémát érdemben kezelni kell. Egyértelműen látszik, hogy a termelési költségek jelentősen megemelkedtek a gazdáknál, és ez előbb-utóbb, de inkább előbb meg fog jelenni az élelmiszer árakban is.
3: Új pénzügyi teherről beszélnek, hogy meg kellene szüntetni. Mi ez a CBAM rendszer?
23: Ez a vámokon felül többlet díjtétel. Ez azt jelenti, hogy az Európában megtermelt műtrágyának előállítási költsége az drágább. Nyilván magasabb előírások is vonatkoznak erre a gyártásra, a földgáznak az ára is magasabb, munkaerő magasabb, és az Európai Bizottság szerint ezt a versenyhelyzetet úgy lehet kiegyenlíteni az európai műtrágya gyártók javára, hogy az import műtrágyára nem csak egy többlet vámot, hanem még ezen felül még egy többlet díjat is kivetnek. Ebből a helyzetből most jelenleg az következett, hogy egy körülbelül egy ilyen 40%-os áremelkedés volt a műtrágya árában. Ez azt gondoljuk termelői oldalról, hogy ez egy tévút, tehát nem a gazdákkal kell megfizetni azt, hogy az európai műtrágyagyártás stabil lábakon álljon. Egy átfogó megoldásra van szükség, de semmiképp nem lehet ezt a gazdákkal megfizetni.
4: Országosan több 100 millió forint kárt okoznak a vadmadarak a korai fejlődésben lévő kukorica, borsó, bab és búza táblákban. A gazdálkodók szerint a jelenlegi szabályozási keretek alkalmatlanok a károk jogszerű kezelésére, ezért drasztikus megoldást sürgetnek. Az ökológusok pedig azt mondják, hogy a mezőgazdasági terjeszkedés okozta ezt a helyzetet. A riporter Gyarmati Péter.
24: A napraforgóra van rászokva, keléskor azonnal a széklevelet lecsépi, és akkor utána nem tud tovább fejlődni a növény. Csapatostól szoktak ezek a libák lenni, hogy ezek itt költenek. A gónár meg a tojó párba van, ugye ilyenkor már ugye kis libával vannak, 20-30-as csoportokba szoktak leszállni a területre. El lehet képzelni, hogy ugye egy nagy liba, meg hát ha még vele van a kis liba is, akkor ilyen kis székleveles napraforgót mennyit le tud enni.
4: A védett, fokozottan védett madarak, különösen a vetési varjak,
5: fajok, seregélyek és vadlótfajok jelentős károkat okoznak a gazdálkodóknak. Szólát Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihari elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, évek óta nincs előrelépés ebben az ügyben, pedig ők már többször jelezték, hogy jelentős káruk keletkezik minden évben.
7: Én nagyon sok hajnali telefon kapok, nagyon sok ordibálást kapok gazdatársaktól is, hogy most már nem igaz, hogy nem tudunk valamit tenni. De azt gondolom, hogy meg kell a higgadság mezején maradni. Én amikor, és van rá lehetőségem, a gazdatársaimat hűtöm, és mindig elmondom, hogy mi az, amit mi tehetünk, mert nyilván vannak olyan lehetőségeink, bár nagyon korlátosok, amik rendelkezésre állnak, és nyilván a másik oldalon pedig az agrárgazdasági kamara megpróbál valamilyen formában eredményt elérni, párbeszéddel, valamiféle konszenzus találni arra, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak ezeknek az állatoknak a kártételének a visszaszorítására. Borzasztóan nehéz feladat.
8: Mire gondol egyébként, hogy belevágok a szalába? Hogyan lehet megelőzni ezt, és hogyan lehet a kártételt?
7: Például a kukorica esetében van egy csávázószer, ami egyébként talán most éppen kivonásra fog kerülni, ami egyébként elveszi a kedvét. Ez egy hánytatószer, mondjuk a varjú egy okos állat, egy idő után rájön, hogy ezt a kukoricát eszi, akkor az nem jó neki, és akkor azt nem eszi. Vagy vannak olyan technológiák, amikor mondjuk elcsúsztatunk vetést, mélyebbre vetünk, van egy sor olyan, de ez nem oldja meg ezt a problémát. A nyomás egyre nagyobb. De azt gondolom, hogy az épeszű megoldás az az lenne, hogyha valamilyen módon vagy korlátozni kellene a számát a varjaknak valamilyen formában, vagy akkor azt kell mondani, hogy ezt el kell viselni, de akkor az a magyar államnak ez kötelezi a gazdákat, hogy ezt elviseljék, akkor valamilyen formában gátlanítania kell a gazdákat, mert ma már vannak olyan régiók, ahol nem lehet különböző növényfajokat elvetni, mert egyszerűen lehetetlen megvédeni.
5: Orbán Zoltán ornitológus, a Magyar Madártani Egyesület munkatársa azt mondta, az utolsó pillanatban helyezték védettség alá a vetési varjút.
9: Az agrárium nyomására az egykor 300 ezer páros magyarországi vetési varjú állománynak a 92%-át lemészárolták, kiirtották tűzzel, vassal, szinte szó szerint az ezredfordulóra. A 300 ezer párból maradt 23 ezer pár, így saját jogán is védették egy nyilvánítani ezt a fajt. Azóta kb. 50 ezer párra erősített vissza. Tehát amikor azt mondja a ma agrárgazdák, hogy elviselhetetlen károkat okoz, akkor ez nyilvánvalóan nem igaz, mert hogy a 300 ezer okozott elviselhetetlen kárt, akkor lemészároltatta az agrárium ezt a fajt, majdnem aki írtották. Ez az egyik kérdés. A másik dolog, meg kell vizsgálni azt, hogy miért viselkedik így egy madár. Nyilván nem azért, hogy gondot okozzon az embereknek, ezenből az agrárgazdálkodóknak. Itt az agrárgazdálkodók a saját fejükre hozták a bajt ezzel is, mert hogyha mindent felszántok, és mondjuk olyan helyre vetek bele kukoricát, ahol egyébként a kukoricának különösen a mai világban semmi helye nincsen, mert nem fog normális értékeltő termést hozni, hanem azon a területen, hogyha gyep van legelő, akkor gyakorlatilag a Magyarország víz megtartását is segíti, az esőfelhőket is lehúzza, ugyanis mind a vetési varjú, mind a seregély azért lett károkozó, mert eltűnt a természetes élőhelye. A civilizáció titanikját sikeresen meglékeltük, most sajnos nagy bajba vagyunk, és akkor egyszerűen a társadalom mind nagyobb része, beleértve a lakosságot, egyszerűen ezt megszenvedjük. Ugye ezzel most szembesülünk, a helyzet sokkal összetettebb annál, hogy most meg kell oldani a vetési varjú helyzetet, nem vetési varjú helyzet van, hanem egy tünetegyüttes egyik eleméről beszélünk.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Time. Hamarosan kezdődik a Jó Reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Lajer Rita, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: Reklámot hallottak. Keddi imádság. Elmondja Bogdán Szabolcs János, református püspök.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Pál apostol rómaiakhoz írt levele 15. fejezetének első versét olvasom napindító igeként. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Emberként szeretünk erősek lenni, vagy legalábbis annak látszani. Senki sem vágyik a gyengeségre. A Biblia egyértelműen kijelenti, a legnagyobb erő birtokosa Isten. Viszont az Úr az ő erejéből ad az embernek is. Az erőt, legyen az bármilyen, nem azért kapjuk, hogy fitoktassuk, hogy hősködjünk vele, vagy éppen másokat legyőzzünk általa, hanem az erőtlenek gyengeségeinek hordozására. Életünk valósága arról szól, hogy mi hol gyengék, hol pedig erősek vagyunk. Bármelyik oldalon álljunk is, hasznos számunkra, amit Isten igéje ajánl. Az erős annak örülhet, hogyha arra használhatja erejét, amire kapta. A gyengébb fél pedig átéli, nem vagyok egyedül. Szeretnek és támogatnak. Nem az a cél, hogy az erős a végtelenségig cipelje hátán a gyengét, bár vannak ilyen esetek is. De a végső cél az, hogy a gyenge is erőssé váljék, tudjon megállni a saját lábán, és legyen képes ő is másokat támogatni, erősíteni. Találd meg ma is azt a gyengét, akit hordoznod kell.
0: Bogdán Szabolcs János, református püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án, kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható ma gomoly és fátyol felhőkkel, néhol zápor eső, egy-egy zivatar is előfordulhat, és megélénkül a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, Budapesten jelenleg 15 fokot mutat a hőmérő. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Kubicsek is.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Az alaptörvény módosításával fogják elmozdítani pozíciójából a köztársasági elnököt, mondta a miniszterelnök, miután a Sándor palotában járt.
3: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
2: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. A Magyar Köztársaság nem Súlyog Tamásé és nem is Orbán Viktoré, nem egy párté, hanem a magyar emberek közös alkotása, amelyet generációk építettek és azóta is védik, mondta a miniszterelnök a Sándor palota előtt tartott tegnapi sajtótájékoztatón.
3: Magyar Péter, miután lejárt a korábban általa az önkéntes távozásra szabott határidő, azt mondta, a Sándor palotában ismét tájékoztatta az államfőt, hogyha nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
4: Mai napon erről a döntéséről tájékoztatom a kormánypárt Tisza frakcióját, a Tisza képviselőit, tájékoztatom a javaslatainkról őket, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat. Arról is tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani. Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
2: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
3: Gulyás Gergely azt mondta, szerinte alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsának hivatalából.
5: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. Ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja, nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt.
2: Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát, jelentette ki a Mi Hazánk mozgalom elnöke az országgyűlésben.
3: Torockai László, Magyar Péter azon vádjaira, hogy Sólyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
6: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banán köztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni, egy demokráciában, Európában ez lehetetlen.
2: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben, az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
3: Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
7: 4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházást európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
2: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
3: Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is.
2: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
3: Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
2: Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurónyi összeg juthat a villamos energiahálózat fejlesztésére. A területért felelős miniszter szerint a beruházások után 5000 megawattnyi új megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe. Cserei Judit összeállítása.
8: Évről évre egyre többen döntenek úgy, hogy napelemes rendszer telepítenek otthonaikba. A Csuhai család is pénzügyi megfontolásból döntött évekkel ezelőtt egy háztartási kísérőmű telepítése mellett. A tulajdonos szerint megérte a befektetés.
9: Gyakorlatilag nullára jön ki a villanyszámlánk.
8: A háztartási kísérőművek száma ma már a 330 ezret is meghaladja Magyarországon. A családok mellett a vállalkozások is egyre aktívabban fejlesztenek és alkalmaznak megújuló energiákat rezsiköltségeik mérséklése érdekében. Az elmúlt években számos támogatás segítette a családokat és a vállalkozásokat a zöld átállásban. Szakemberek szerint a növekvő villamos energia igényekhez és a megújulók integrálásához azonban kritikus fontosságú a hálózat fejlesztése is. Most úgy tűnik, a beruházás hamarosan megvalósulhat. A 16,4 milliárd eurónyi Magyarországnak járó uniós forrásból egy jelentős összeg, mintegy 1,4 milliárd euró, átszámítva mintegy 500 milliárd forint érkezhet a magyar villamos energiahálózat korszerűsítésére. Ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, több tízezer okosmérőt telepítenek országszerte, így a háztartások és a vállalkozások is pontosabban, átláthatóban és hatékonyabban tudják majd követni energiafelhasználásukat. A tárcavezető a hálózatfejlesztést kulcsfontosságúnak nevezte, a beruházásnak köszönhetően ugyanis mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. A gazdasági és energetikai miniszter az uniós pénz hazahozataláról szóló megállapodást fontos mérföldkőnek nevezte, amely világos üzenet a befektetőknek is. Úgy fogalmazott, az energetikai átállás nem elvont szakpolitikai ügy, ez arról szól, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatott, a gazdaság erősebb legyen, a vállalkozások versenyképesebbek legyenek, és hosszú távon biztonságosabb, olcsóbb és tisztább energia álljon rendelkezésre.
2: Itt a krónika. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat.
3: A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha Washington teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők kivonása a megszállt libanoni területekről. Közben Izrael is a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, miután Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztettek.
2: Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában két gyermek és két felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még zajlik. Brüsszel, Berek Patrícia.
10: Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzés ellenére, és ütközött az érkező vonattal. Két gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
2: Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult.
3: A sérült mentése több órán keresztül mintegy 140 hivatalos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon ezzel zárták a Galga pihenőt.
2: Budapesti információkkal folytatjuk.
11: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Oloffal mesétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, PKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon még előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez volt a Krónika. 6-kor negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Peslin Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
12: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. Borbé Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja, az ETO-FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbé 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott, a Fradinak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia eközben a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019 júliusában érkezett a Puskás Akadémiához, irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A legutóbbi kiírásban viszont a Puskás Akadémia csak a 6. helyen végzett, Hornyák utódjáról egyelőre nincs hír. Guillermo Ochoa bekerült a társházigazda Mexikó labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretébe. A 10 nap múlva kezdődő amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB sorozatban 6. világbajnoksága lesz Ochoának. A 40 éves kapus ugyanaz utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kapott, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít tapasztalatára. Az AL Limassol kapusa, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi mellett a 3. labdarúgó, aki a 6. világbajnokságára készülhet. A következő szezonban is a finn Timo Sajdikoszi irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC Telekom csapatát. Az 56 éves tréner tavaly

0: figyelmüket.
1: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2: 2026. június 2-án, kedden, Anita névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája. Mit jelent ez rövid és hosszú távon? Fél hét után kérdezem majd a Fruitweb elnökét. Aztán szó lesz arról is, hogy a betegszervezetek üdvözlik a kórházi fertőzésekre és a beteg visszajelzés rendszerének megerősítésére vonatkozó új szabályozás tervezetet. Hogyan véd bennünket ez az új szabály? Erről is kérdezem majd a szervezet, vagy illetve a szövetség elnökét. És a szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntető eljárást indít orosz őrs a Magyar Szövetség politikusa ellen, pusztán azért, amiért megkérdőjelezte a Benes dekrétumokat. Erről Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke beszél majd nekünk még ebben az órában. 7 óra után pedig idevárom a stúdióba Latman Tamás nemzetközi jogászt. Ugye beszélünk majd a Sulyog Tamás államfő leváltására irányuló alaptörvény módosításról is. Ez lesz a fő témánk. Aztán pedig a kamara, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét kérdezem arról, hogy mire érdemes fordítani az uniós forrásokat a kamara véleménye szerint. Aztán szó lesz arról is, hogy mennyit hozott a hazai turizmusnak a BL döntő, illetve a KDNP frakció vezetőjével beszélgetünk arról, hogy a KDNP szerint semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására, és az adás végén pedig arról lesz szó, hogy jubilál a katolikus Caritas, 95 éve alapították ugyanis, és az orvos misszió gyermeknap alkalmából Kárpát aljára látogatott. A Caritas országos igazgatóját várom majd a stúdióba, a szerkesztő Pap János.
3: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
2: 6 óra 17 perc. Kozák Luca pénteken országos csúccsal nyerte meg a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi verseny 100 méteres gátfutó számát. A kiváló atléta ráadásul tegnap ünnepelte 30. születésnapját. Ezek apropójából hívta fel Somogyi Zsófia.
4: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat. Amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
5: Igen, ez a június első, ez amúgy így nagy ünnepés. Sosem tudtam csinálni. Éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családra összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos. Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit, nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy szintet léptem meg, utoljára a 15 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehetetlen, hogy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember, egy 30 éves, egyetlen nem úgy érzem. Semmi nem változott, nem érzem magam azt idézőjelben öregnek, vagy bárminek, úgyhogy aztán nem gondoltam volna, hogy 30 éves meg én is az fogok tenni. Tehát így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóval, most már azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már olyan fiatalon is ott vannak az élmezőnyben, és akár már 35 évesen is nők is tudnak lenni még mindig, úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
4: 12.66, ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptett, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz.
5: Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látszik, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
4: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton?
5: Belülről nyilván lehet ezt érezni utána, amikor az ember megnézi az emberi, megtalálja a hibákat. Én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, nem sose lesz tökéletes. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam, és nyilván hátszélbe könnyebb futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nincsen tökéletes futás, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
4: Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszak?

0: szakra, ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerült, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni?
1: Szerintem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezon. Most már jött egy kis plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el úgy a hív, hogy minél többet akarjak versenyezni, hanem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervet, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő időszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még egyensúlyba kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok, egy utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, egy körülbelül szűk két hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és nagyon sok munkát meg kell addig csinálni.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: 6 óra 21 perc. A Debreceni Egyetem docense és az SM Centrum vezetője Csépány Tünde nemrég vehette át a Sánta Kálmán emlékérmet, elismerve iskolateremtő munkásságát és a szklerózis multiplex kezelésében elért kimagasló eredményeit. A neurológust Cinek Elevente kérdezte.
4: Melyek azok a konkrét kutatási irányok vagy biomarkerek, amelyekben a következő években a legnagyobb előrelépést várja a személyre szabott SM terápiákban?
5: Ami leginkább foglalkoztatja az embereket, a csendes előrehaladás, az az idegsejt pusztulásnak a megállítása. És ezt csak indirekt módon tudjuk a jelenlegi gyógyszerekkel, és számos megközelítés volt, ami korábban kudarcot vallott, az egyik például, hogy újraképezni azt a burkot az idegsejt nyúlványon, ami segíti az ingerület átadás, ingerület vezetés. Jelen pillanatban egy olyan csendes aktivitást befolyásoló direkt sejt kölcsön hatású gyógyszertől vártunk volna olyan eredményt, ami kopogtatna holnap az ablakon, de a mindennapi vizsgálatban úgy tűnik, hogy májkárosító mellékhatása van. Tehát lehet, hogy ez az irány sem jó. És ezen túl, hogy melyik próbálkozás válik a humán kísérlet mint az emberi vizsgálatokban a várt előnyt hozva, nagyon nehéz megsacolni. Tehát az lenne az irány, hogy neuroprotekció, azaz az idegsejt megóvása, nem csupán a gyulladás csökkentés, amit tudunk befolyásolni.
4: Hogyan tervezi a Debreceni Egyetem SM Centrum a nemzetközi regiszterekhez való kapcsolódásból származó klinikai adatok hatékonyabb felhasználását a napi betegellátásban?
5: Nem csak a regiszterekbe való bekapcsolódás, hanem már a korábbi eredmények felhasználása is folyamatosan hasznosul. Tehát ez egy kiegészítése a mi munkánknak a külföldi adatokkal való összehasonlítás révén, amit nem csak mint centrumok, hanem mint kezelések is tudunk értékelni.
4: Hogy látja, milyen akadályokkal találkoznak itthon a betegek korai módosító kezeléséhez való hozzáférésben, és mit tart a leghatékonyabb lépéseknek ezek csökkentésére?
5: Nagyon sok országban nincs up-to-date azonnali hozzáférés. Korábban óriási előnye volt a klinikai vizsgálatoknak, mert a betegeink, túlnyomó részt a mi klinikánkon is a vizsgálatokba bekerült betegek, mint egy 7-8 évvel hamarabb kaphatták azt a gyógyszert, ami később hozzáférhetővé vált, illetve bizonyult hatékonynak. Most jelen pillanatban az európai gyógyszerhatóság értékelése késik az amerikai gyógyszerhatóság értékeléséhez képest, és azt követően hát a finanszírozás probléma, és emiatt néhány évvel elmaradunk a már jól ismert, mondjuk azt, hogy nem is leghatékonyabb, de legújabb készítmények hozzáférésétől, már mint a beteg szempontjából. Egyedi méltányossági kérvények elbírálása az egy másik lehetőség, de hát ez megint időveszteség, mert nem lehetséges, hogy 2-3 hét alatt el tudják bírálni, vagy hozzá tudja jutni a beteg, még hogyha sürgős is és indokolt is. Az adott eset.
4: Milyen képzési vagy mentor programokat tartana a legfontosabbnak a neuroimmunológia utánpótlásához Debrecenben?
5: Eleve aki neurológusnak jön, az egy nagyon becsületes, erkölcsös orvos, nagy tudással, mert ezek a betegek sajnos számtalan egyéb problémával is rendelkezhetnek, olykor túl sok dokumentációt tartalmaznak, türelem kell hozzájuk, tudja, az emberi test nem csak magából az agyból, hanem a lélekből is áll, és a kettő a kombinációja sok-sok időt igényel. Tehát eleve egy szelektált orvoscsoport alkalmas arra, hogy ilyen immunológiai betegekkel foglalkozzon. Én szerintem nálunk a képzés nagyon jó, bekapcsolódhatnak akár egyetem alatt, akár még szakorvos jelöltként, és hogyha éreznek affinitást, akkor kapcsolódhatnak a munkacsoporthoz, és gyarapodhat a munkacsoport a jövőt illetően is.
4: Van-e olyan együttműködési tervük nemzetközi centrumokkal vagy ipari partnerekkel esetleg, amely gyorsabban juttathatna el új terápiás lehetőségeket a debreceni vagy hazai betegekhez?
5: Klinikai vizsgálatok, klinikai lehetőségek jelen pillanatban is vannak, de a becsült értéke, becsült haszna a beteg szempontjából jóval kevesebb, mint amennyit 20 évvel ezelőtt tudtunk becsülni. Tehát ez a fejlődés, ez az immunológiai fejlődés, ami azt jelenti, hogy a betegek többségének tudunk választani személyre szabottan olyan gyógyszert, amivel megfelelő időben nagyon jó állapotban tartható a betegnek az állapota. Egy bizonytalan, fárasztó vizsgálat sorozatok, tehát egy előre nem megjósolható, pozitív kimenetelű procedúrába belevinni kérdéses, hogy mennyire érdemes egy beteget, amikor abban az esetben esetleg tudjuk, hogy kordába tudjuk tartani a jelenlegivel, vagy már akkor ismerjük fel azt az esetet, amire esetleg haszna lenne, amikor már nem olyan hatékony ez a jövő gyógyszere. Közvetlen kapcsolatunk nincs, hogy így fogalmazzak a külföldi
2: BKK Info.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erősödik a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határút előtt, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a 10-es főúton Solymártól befelé. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpal mesétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botont, BKK Info.
2: MÁV Info.
7: A miskolci fővonalon Vámosgyörk és Ludas között felsővezetéki hiba lassítja a közlekedést, az Intercity menetideje néhány perccel meghosszabbodhat, a Vámosgyörk Füzesabony közti személyvonatok nem közlekednek, helyettük az Egri, Agria, Interrégiók állnak meg ezen a szakaszon. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs és Kaposvár irányába. Budapest és Pécs között az átszállás nélkül eljutást a vágányzár ideje alatt sűrűbben közlekedő volánjáratok biztosítják. A Gyesef hálózatán Pápai és Celdömöl között vasárnap esti pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódott a vágányzár, két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Diós Jenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Békésvár megyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda esti pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
2: Időjárás.
8: időjárás jelentés.
3: 15 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de Csalóka, mert a hőérzet ennél azért lényegesen magasabb lehet, hogy milyen idő várható napközben. Országszerte azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Kereten eleinte lehetnek még felhős tájak is, illetve vannak is, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly, illetve nyugaton fátyol felhőkkel is. A ködfoltok várhatóan gyorsan feloszlanak. Legfeljebb a keleti harmadban, azon belül inkább a Tiszántúlon fordult elő néhol záporeső, minimális eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet, és napközben csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legalsóbb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A folytatásban szerdán egy hullámzó hidegfront hatására egyre több felé számíthatunk csapadékra. A Dunántúlon tartós esőre is, keletebbre viszont záporokra, zivatarokra, és akkor a Dunántúlon jelentősebben visszaesik a hőmérséklet, a tartósan csapadékos tájakon 20 fok alatt maradnak a csúcsértékek, keleten viszont még marad a nyári meleg. Csütörtökön már általában napos idő valószínű, bocsánat, a front kelet felé helyeződik, de keleten még maradnak a záporok, zivatarok.
3: Köszönjük szépen, fél hétkor rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Peslin Bettina.
10: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntesek is részt vettek. A férfit súlyos életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
11: Vármegyéről vármegyére. Csongrád Csanád.
12: Ízletes életerő, Csíra Málé. Főként Csongrádon és környékén előállított igen egészséges, szezonális élelmiszer, mely sokféle vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Méltán állítható, hogy jellegzetes ételeink közé tartozik. Nem készítik nagy üzemekben, ipari mennyiségben. A sütés módja családon belül öröklődik. Áll az indoklásban, amely alapján a Csíra Málé bekerült Csongrád Csanád vármegye értéktárába. Az elmúlt évtizedekben szezonális falusi tésztából divatos modern süteményé emelkedett. Régen advent idején és a nagybőjt alatt ették, mert már akkor is tudták, hogy tele van energiával. Mára már októbertől április végéig bővült a szezonja. Az Agrárminisztérium hivatalos elemzése szerint legalább 20% természetes cukrot, vasat, kalciumot, káliumot, nátriumot, magnéziumot, mangánt, B1, B6 vitamint, folsavat és nagyon ritkán előforduló B12 vitamint is tartalmaz. Nyomokban előfordul benne A, E és K vitamin is. A háziasszonyok a gabonaszemeket sötétben 3 nap alatt rendkívül gondosan kicsíráztatják, majd még mielőtt megzöldülne, olyan mézédes sárga desszertet sütnek belőle, amely belül pudingállagú, a széle pedig ropogósra karamellizálódik. Ez a Csíra Málé.
11: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
8: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
3: 6 óra 34 perc, a vonalban pedig Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok!
3: És most kivételesen nem haszáról és drágulásról beszélünk, sokkal inkább arról, hogy júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája, hogy ennek rövid, hosszú távon milyen hatásai lesznek mind a fogyasztók, mind a kereskedők, mind pedig a termelők számára. Kérem, hogy akkor ezt összegezzük.
13: Mi külön választjuk a fogyasztókra gyakorolt hatást, illetve az ágazatra gyakorolt hatást. Az ágazatra gyakorolt hatásban nálunk a termelő, a közvetítő kereskedők és a lánc végén a kis kereskedők mindannyian benne vannak. De kezdjük azzal, hogy hogyan hathat a fogyasztókra. Rövid távon teljesen egyértelműen egy 15-20%-kal fognak csökkenni a fogyasztói árak, hiszen az áfatartalom a 21,26%-ról, ami a 27%-os áfakölcs mögött van, 4,66%-os áfatartalomra csökken, ennek arányával a fogyasztói árak egyértelműen mérséklődni fognak. Ezt a fogyasztó azt úgy fogja megélni, hogy vagy többet költhet zöldségre, gyümölcsre, így többet fog fogyasztani, vagy a felszabaduló 15-20%-nyi jövedelme más fogyasztási alakra költheti. Az ágazati hatások már sokkal szerteágazóbbak, de ami ebből is a fogyasztókra pozitív hatást gyakorol, hogy gyakorlatilag kitisztul a teljes ellátási lánc, megszűnik a fekete értékesítés, már pedig fekete értékesítésnél nyomonkövethetőségről, élelmiszerbiztonságról nem nagyon beszélhetünk, tehát a minőségnek és az élelmiszerbiztonságnak is garanciája az, hogyha kitisztítjuk az ágazatot, a piacot a feketéző áfacsaló kereskedőktől.
3: No, kanyarodjunk egy gondolat erejéig vissza az áfa csökkenésével, ugye a fogyasztói árak csökkenéséig, hogy részben ez mérsékli, vagy mérsékelheti ugye az árakat, ugyanakkor az asszály miatt kialakuló áruhiány, vagy növényzöldséghiány, az viszont növelheti az árakat. Hogy látja most jelen pillanatban, hogy ezek majd hogyan függenek össze, illetve hogyan simulnak össze, hogyan alakítják majd az árakat?
13: Két egymástól teljesen független kérdésről beszélünk, de azt gondolom, hogy a legjobb kifejezés, ha azt mondjuk, hogy ön most fején találta a szöget. Ugyanis az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében, hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távolatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykárnak a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására. Ha zuhan a kínálat, és mindegy, hogy milyen ok miatt, volt ilyen időszak január-februárban a kígyóborka piacán, amikor nincs is hazai termelés, akkor importból jön be az áru. De a hazai termelés is aszály vagy tavaszi fagykár hatására tud csökkenni, vagy egyszerűen azért, mert valamilyen oknál fogva csökkentek a termőterületek, csökken a volumen, ezzel együtt a kínálat. Minden ilyen esetben emelkednek az árak. És az árak emelkedése a zöldségek, gyümölcsök piacán az több 10%-os, akár 50-60-80%-os mértékű is lehet valamilyen a kínálat csökkenése irányába ható tényező hatására, mint ahogyha valamilyen oknál fogva nő a kínálat, akkor ugyanilyen mértékben zuhannak az árak. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy a zöldségek, gyümölcsök annyira érzékeny piaccal rendelkeznek, hogy nagyon-nagyon rövid távon, néhány hetes vagy néhány hónapos távlatban is előfordulhat, hogy a kínálat ingadozása hatására, amit az időjárás mozgat, több 10%-kal zuhannak vagy emelkednek az árak. Vagyis A klímaváltozás miatt az időjárás sokkal, de sokkal nagyobb hatással lesz az árakra, mint maga az áfa csökkentés. Ezért nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy az a két tényező hogyan kompenzálja egymást.
3: No, mindezek mellett, amit az előzőekben elmondott, azért az áfa csökkentésnek lehet egy másik hatása is a hazai áru versenyképességének javulására. Ezt hogy látja?
13: Teljesen egyértelműen, és több közvetett hatáson keresztül fog javulni a hazai áru versenyképessége. Az egyik az, hogy azt látjuk ágazati statisztikákon, hogy az hazai termelési volumen egyre inkább csökken, míg az import folyamatosan növekszik. Az import egyik verseny előnyének az az oka a számosok közül, hogyha egy belföldi vevő import árut hoz be külföldről, azt 0%-os áfa kulcssal vásárolhatja meg EU-n belül, hiszen EU-n belül export-import ügyletekben 0% az áfa kulcs. Míg ha ugyanaz a belföldi vevő hazai árut vásárol, akkor azt 27%-os áfával kellett eddig finanszíroznia. Vagyis a hazai áru vásárlásánál a hazai áru egy óriási finanszírozási hátrányban van, amikor a bevőkegyeiért harcolunk. 5% áfakulcs mellett az importnak ez a kvázi versenyelőnye megszűnik. De ennél is sokkal pozitívabb hatás, hogy a feketéző áfacsaló kereskedőket gyakorlatilag kiiktatjuk a piacról. Az áfacsalásnak több módja van, hogy úgy bocsal valaki áfát, hogy a vevő olyan áfát igényel vissza, amire nem lenne jogosult. Vagy az eladó nem fizeti be a neki egyébként megkapott áfát. Vagy a lánc végén a kiskereskedő is bizonylat nélkül ad el, és ezért nem fizeti be az államkasszába az áfát. Ez egy technikai kérdés, hogy ki az áfacsalásnak milyen módját választja. De vagy így, vagy úgy, ha valaki áfát csal, akkor előnyben van a tisztességes és legális értékesítési utakat választó termelőkkel vagy kereskedőkkel szemben, hiszen egyrészt őt nem terhelik mindenféle bürokratikus többletköltségek, másrészt, ha valaki az áfacsalásra rendezkedett be, akkor abból él meg, és nem a termelés vagy a kereskedelem profitjából. És 27% mellett az áfacsalás nagy biznisz, nagy üzlet, 27% mellett áfát csalni. 5% mellett ez már nem lesz üzlet, mert akkor a kockázata, hogy nem éri meg majd csalni. Vagyis kiritkulnak azok az áfacsalók, akik miatt eddig a tisztességesek versenyhátrányban voltak, vagyis a tisztességes, legális utakat választó termelők és kereskedők versenyelőnye növekszik, vagy visszakerül arra a szintre, amilyen szinten lenni kellett volna egyébként is.
3: No, akkor mindezek ismeretében még két kérdés, és egy perces válaszra lesz időnk, hogy az áfa csökkentést hogyan lehet hatékonyabbá tenni. A második, pedig ugye ön is beszélt itt a gazdaság fehérítéséről, többször említette, erről szólt az előzőekben is. A lehetséges megoldások között a szakértők egyre gyakrabban említik a francia típusú szabályozási modellt. Ezt hogyan lehetne átültetni itt Magyarországon a gyakorlatba?
13: Az utóbbival kezdeném. A francia modell, amit így emlegetünk, az az ár és szabályozásra vonatkozó modell, és itt mindig az a nagy kérdés, hogy a kiskereskedelmi egységek, kiskereskedelmi láncok ár és profitját kell-e felülről mesterségesen szabályozni azzal, hogy bekorlatozzuk az ár ésüket. Elvileg lehet, erre ugye az elmúlt egy évben van is példa, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azért nem praktikus, mert ha valahonnan elveszünk valaki profitjából, akkor majd valamilyen más terméken akarja azt megkeresni, mert mindenki a profitból él. Én a piacgazdaság törvényszerűségeivel ellentétesnek látom az ár és szabályozását. A másik kérdés, hogyan lehet az áfa csökkentést hatékonyabbá tenni? Nyilvánvalóan az áfa csökkentés után intenzív ellenőrzés szükségeltetik, hogy azt ne a kereskedelmi egységek nyeljék be, de erre tökéletes módszer nincs, mert a kínálat, mint ezt előbb beszéltük, sokkal jobban fogja rángatni az árkat, mint amilyen hatással erre az áfa csökkentés lesz.
3: Apáti Ferenccel, a Fruitweb elnökével beszélgettünk arról, hogy júliustól 27-ről 5%-ra csökkenhet a zöldségek és a gyümölcsök áfája. Köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3: A beteg szervezetek üdvözlik a kórházi fertőzésekre és a beteg visszajelzés rendszerének megerősítésére vonatkozó új szabályozás tervezetet. Ez a következő beszélgetésünk témája, a vonalban pedig dr. Koltai Tünde, a Beteg Szervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok! Hadd helyesbítsek a doktort, azt vegyük le.
3: Ó, rendben.
14: Jó, de ami nem azt jelenti, hogy tehát mindenképpen nem orvosként
3: értem.
14: Szeretnénk mi itt ebben a történetben szerepelni, hanem olyan beteg képviselőként, akik tényleg azt szeretnénk elérni, hogy ha már elindul valami változást, akkor ne olyankor kapjunk meg egy anyagot, hát esetleg még nem egy fél napra, hanem kicsit hosszabb időre, amikor már készen van, vagy majdnem készen van, hanem tényleg az elejétől kezdve vonjanak be bennünket.
3: Jó, Jó, kezdjük akkor azzal, hogy mit is tartalmaz ez a szabályozás tervezet, milyen eredmény várható véghezvitele esetén, és akkor bontsuk majd ketté a beszélgetést részben, vagy a témát. Részben beszélünk a kórházi fertőzésekről, ugye, hogy Magyarországon ez hogyan mutatkozik meg, és miért is kell ezek ellen most hatékonyan fellépni, és akkor ehhez mindenféleképpen tegyük hozzá, amit ön az előzőekben említett, és nem értse félre, nem szeretnék emellett semmiképpen elsikkadni, az, hogy a szakszer vagy a megfelelő szervezetek milyen egyeztetésre van szükség, hogy ez valóban egy hatékony rendszer legyen?
14: Hát miután a korábbi, vagy az előző rendszerben, vagy szisztémában sem a betegek érdekei, sem a betegek véleménye, sem a betegek panaszai nem voltak rendszerbe foglalva, nem voltak kezelve, nem voltak figyelembe véve, mondjuk a rendszer is olyan volt, amilyen. Tehát én azt gondolom, vagy mi azt gondoljuk, hogy ha valami változik, akkor el tudjuk mondani, hogy milyen irányba kellene változtatni. Tehát ami ott van az asztalon, vagy ami elkészült javaslat, az mindenképpen egy értékes javaslat, de ha meg szeretnék valósítani, valóban értékesen szeretnénk a jövőben használni és beépíteni az egészségügy mindennapi rendszerébe, akkor a betegeknek a jelenléte ebben a rendszerben, vagy a betegek véleményének a belefoglalása és a betegek véleményének a figyelembevételi ebben a rendszerben, vagy az új rendszerben mindenképpen elengedhetetlenül fontos.
3: Jó, milyen javaslatokat tartanak fontosnak az egyeztetésre? Hello.
14: Pillanatnyilag, bocsánat, én külföldön vagyok, úgyhogy lehet, hogy meg fog szakadni a vonal. Gyakorlatilag azt szeretnénk, hogyha ha odaengednének a tárgyalóasztalhoz. Gyakorlatilag ez az elmúlt pár évben elmaradt. Mindenképpen a régebb, tehát a korábbi, hozzá voltunk szokva, hogy megkérdezték a betegek véleményét, és nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, az Európai Unióban ez a divat, ez az elvárás. Az, hogy a betegek nélkül nem hoznak döntést, a véleménye nélkül nem hoznak döntést, miután egy beteg a saját és a hozzátartozója a saját élete, a saját mindennapjaiban éli meg az egészségügynek a hibáit, a következményeit, és ha van, akkor az eredményeit, a pozitív változásait. Tehát ezt szeretnék mindenképpen elérni és látni.
3: Ugye fontos, hogy a beteg jogaink ne sérüljenek, de hát most van azért, segítsen nekem, hogyha nem jól mondom, talán országosan 21 betegjogi képviselő, akik tudnak foglalkozni a betegek problémáival részben. Én most innen nézve ezt a számot kevésnek találom, de hogyha nem az, akkor javítson ki.
14: Hát az egészen biztos, hogy nem csak a számuk nem elegendő, hanem az elérhetőségük és korlátozott. A jogaik nagyon korlátozottak. Ami visszajelzés a jelenlegi rendszerről hozzánk eljut, az gyakorlatilag a negatívum. Tehát ez nem betegjogi segítség, ez nem betegjogi képviselet. Azt azért szerintem kijelenthetjük egész nyugodtan. Ez bármilyen pozitív irányba elmozdul, az már egy nagy eredmény lesz, és nagy előrelépés lesz mindenki számára.
3: Ennek a 21 betegjogi képviselőnek eddig milyen hatásköre volt? Én azt gondolom, hogy 21 embernek akkor egy hatalmas nagy területet kellett személyenként igen, ellátni. Önök mit tartanak jónak? Tehát milyen, hogyha egy egyeztetésre kerül sor, akkor önök konkrétan miket javasolnának?
14: Miután én azt gondolom, hogy nem ezzel kell, tehát ebben a stádiumban én nem is szeretnék részletekbe belemenni. Gyakorlatilag az egészen biztos, hogy valahogy vissza kellene térni a 15-20 évvel ezelőtti rendszer teljesítménye irányába. Nem biztos, hogy azt a rendszert kell megújítani, azt a rendszert kell újra visszahozni, tehát semmiképpen nem arról van szó. Arról van szó, hogyha kialakul egy új rendszer, kialakul egy új egészségügy, amelynek a teljesítményét mérik egyáltalán, inkluzíve a minőség biztosítása, a minőségi paramétereknek a teljesítése, beleértve a kórházi fertőzéseknek a valós statisztikáját, annak a valós kommunikációját, a kórházi teljesítmények, meg egyáltalán az egészségügy teljesítményének a mérőszámainak a kialakítását. Gyakorlatilag ebben mindenképpen a betegeket be kellene vonni.
3: No, amikor többet tudunk majd erről a tervezetről, akkor feltétlenül folytatjuk ezt a beszélgetést. Koltai Tünde, a Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 6 óra 50 perc, a szlovák rendőrség korábbi álláspontját megváltoztatva mégis büntető eljárást indít orosz őrse a Magyar Szövetség politikusa ellen. Az eljárás oka, hogy januárban egy tüntetésen, megkérdőjelezem a Benes dekrétumokat feliratú láthatósági mellényt viselt, a témában pedig vendégünk Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
3: Mire hivatkozva tette meg ezt a rendőrség?
15: Izgalmas időket élünk, amikor egy mellényviselése miatt fél év börtönnel fenyegetnek egy magyar embert. Pláne úgy, hogy a rendőrség Fiala Butora János jogász szerint, aki orosz őrs védőügyvédje is ebben az esetben, számos eljárási hibát követett el a határidő mellőzése és be nem tartásától kezdve az említett átminősítés kétes eljárásáig. Mindössze arra hivatkoztak, hogy a pozsonyi óvárosi rendőrőrsön túl sok az ügymenet, ezért nem volt gyakorlatilag 100 napig, ezért nem érkezett onnan válasz, holott egyébként 30 napon belül vádat kellett volna emelni. Ebből ugye arra következtettek, hogy egyszerű kihágási ügyről van szó, majd múlt héten, kedden volt egy kihallgatás orosz őrsnek a már lakhely szerinti komáromi járási rendőrkapitányságon, ott pedig egész egyszerűen közölték, hogy hát Pozsonyban túl sok az ügyirat, Komáromba elküldve az anyagokat viszont közölték velük, hogy itt mégis büntető eljárás indul. A decemberi törvénymódosítás fényében, ugye, amely kimondja, hogy aki megkérdőjelezi vagy tagadja második világháború utáni nemzetközi rendezést, tehát hogy itt a Benes dekrétumokra utalt a törvényhozó, a törvényalkotó, az fél év szabadságvesztéssel számolhat. Úgyhogy rendkívül kétes az ügy. A Fiala Butora János már a strasbourgi emberi jogi európai bírósághoz is fordult, és most várjuk azt, hogy akkor megtörténik-e a vádemelése vagy sem, de önmagában botrányos a történet, nem csak az eljárási hibák miatt, és hanem igazából elvi, sőt jogi kérdéseket is felvet. Már csak azért is, mert egyébként orosz őrs és kettő társa januárban egy másik polgári engedetlenséget is elkövetett, rámutatva a Lex Benes tarthatatlanságára, amikor egy petíciót indítottak, és saját magukat jelentették fel Komáromban. És a komáromi járási rendőrkapitányság akkor tulajdonképpen egy nyomozati iratban azt erősítette meg, hogy nem tudnak mit kezdeni az önfeljelentéssel, nem indítanak eljárást, mert nem világos a törvényhozónak a szándéka, hogy mit jelent itt a II. világháború utáni nemzetközi rend megkérdőjelezése. Na most ennek a határozatnak ellent mond a mostani. Tehát, hogy egyszer a bíróság egy gyakorlatilag ugyanazon ügyben egy petíció indítása közben azt mondta, hogy nem tudja alkalmazni, most meg egy mellényviselésének az ügyben egy másik rendőrség, a pozsonyi rendőrség azt mondta, hogy hát először is kihágás, kivizsgáljuk, nincs itt semmi látnivaló, megszegtünk minden határidőt, majd lepasszoljuk Máromnak és elmondjuk, hogy mégis büntető eljárást indítunk, tehát teljes a káosz és teljesen méltatlan a helyzet.
3: Ugyanakkor az mégiscsak felvett kérdéseket, és megdöbbentő, bár nekem nem tisztem ezt minősíteni, hogy 80 évvel az események után még mindig elvehető föld vagy ingatlan a felvidéki magyaroktól. Hogy látja ezt?
15: Hát hogyne. És az is megdöbbentő, hogy Orosz Törzs mondta, hogy igazából nem a dekrétumok létét és tényét kérdőjelezi meg, mert hát azok sajnos megtörténtek, ezt nem lehet megkérdőjelezni, ez történelmi tény. Olyannyira történelmi tény, hogy egyébként most 80 évvel később meg ezekre hivatkozva belenyúlnak a magántulajdonba, belenyúlnak a szólás szabadságába, belenyúlnak a kutatás szabadságába, és földeket koboznak el örökösöktől. Tehát ugye ez nem ezt kifogásolja, az igazságosságát kifogásolja, de hát ebben bele vagyunk, mert vagyunk még néhány százren, sőt, hogyha megnézzük a Kárpát-medencét, akkor szerintem sok millióan, akik ezzel nem értenek egyet és tartatatlannak tartják. Innentől a szlovák nyomozati szerveknek, meg aztán később a szlovák bíróságnak, illetve minden jóérzésű polgárnak a feladata, hogy ezt végre valahára rendezzék, hogy ilyen, hát mondanám, hogy komikus, de inkább azt mondom, hogy méltatlan helyzetek, mint a mostani is ne fordulhassanak elő, és akkor a vagyonelkobzásokra már ne is térjünk ki, mert ott is le kell állítani, egyrészt ki kell vizsgálni az ügyeket, másrészt pedig jó lenne jutni az érintett károsultak kártalanításáig is.
3: Ugye ezt csak zárójelben jegyzem meg, hogy itt azért arról van szó, hogy a mai napig százas, éves szinten százas nagyságrendben történhetnek ilyen események. Van is egyébként, hogyha jól emlékszem, a Magyar Szövetségnek a honlapján egy összesítés arról, hogy ez hogyan alakult az évek során. Na beszéljünk még kicsit még arról, hogy milyen jogorvoslati lehetősége van Orosz Őrsnek ezzel kapcsolatban. Ugye volt egy május 20-án elfogadott állásfoglalása az Európai Parlamentnek, de hát ez nem törvényi erejű, hova tudnak fordulni segítségért?
15: Hát, ahogy már említettem, az Emberi Jogi Bírósághoz fordult Orosz Őrs Fiala Butora Jánossal, és most tulajdonképpen meg kell várni, hogy megtörténik-e a vádemelés, vagy ejtik az ügyet. Amit tudunk ebben a helyzetben, az az, hogy átminősítették kihágási eljárásból büntető eljárássá, de már most kitudtak a határidőből. Tehát, hogy ahogy említettem, 30 nap állt volna rendelkezésre a szerveknek arra, hogy vádat emeljenek. Januárban történt az eset.
3: No, van még egy kérdés.
15: Úgyhogy az egészen biztos, hogy mind a nemzetközi porondon, illetve ha lehetőség, nem is lehetőség lesz rá, hanem hogyha megtörténik a vádemelés, ha ejtik, akkor tiszta sor persze. Az is méltatlan, de akkor az ügy ezt lezárt. Mégis megtörténik a vádemelés, akkor Fiala Butora Jánost ismerve egészen biztos, hogy az Alkotmánybíróság előtt fog majd kikötni az ügy.
3: Az egy érdekes kérdés lehet, hogy a szlovákok és a felvidéki magyarok között ez okoz-e társadalmi problémát, vagy milyen irányba generálja az egymáshoz való viszonyt? Hogy látja?
15: Hát összességében egyébként nem, hál' Istennek. Tehát én azt érzem, hogy azért a magyar-szlovák egymásra utaltságot azért úgy érezzük, és sokkal jobb ilyen szempontból a társadalmi klíma, mint mondjuk volt a 90-es években, vagy akár a 2000-es évek elején. Na és pont ezért nem lenne szabad ostoba törvényekkel, ostoba eljárásokkal és ostoba kormányzati kommunikációval ebbe éket verni. Mert hogy egyébként az a helyzet, hogy nagyon könnyen visszajöhet az a negatív hullám és az a negatív hangulat, amely korábban azért úgy megvolt. Ez senkinek nem érdeke, a felvidéki magyar közösségnek legkevésbé.
3: No, és akkor fél percünk van, lemondott a felvidéki magyar pártban betöltött minden tisztségéről. Őri Péter, a szövetség országos alelnöke, miért hozta meg ezt a döntést?
15: Hát Őri Péter a megyei jelöltállítás ütemével, eredményeivel néhány járásban nem elégedett. úgy érzi, hogy az a fiatalítás, az a korszakváltás, amelyet egyébként közösen hirdettünk meg, az egyelőre nem olyan formában valósul meg, amely kívánatos lenne. Ennek adott hangot a lemondásával, de egyébként a párt programjával, irányultságával teljesen egyetért, úgyhogy országos szinten az ő vele a politikai együttműködés természetesen folytatódni fog. Az meg, hogy a jelöltállítás végeredménye milyen lesz, arra még azért július 20-áig az országos tanácsig még azért van időnk.
3: Innen folytatjuk legközelebb. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
15: Köszönöm szépen.
2: BKK Info.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Terész körúton a nyugati tér előtt, csak a külső sáv járható. Balesetben sérült gépjármű vesztek el a Szél Kálmán téren, a Krisztina körútnál, a Margit körút felé a külső sávban, a Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
16: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról.
17: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katásadózási forma széles körű elérhetőségét.
16: Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. Mondjuk a részleteket. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa az igazságügyi bizottság tegnap ülésén azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. Császár Attila összeállítása.
18: Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, közölte Magyar Péter az RTL-nek május 23-án adott interjújában. A miniszterelnök hozzátette, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, amit megfejelnek a képviselői költségkeretek csökkentésével is.
19: Egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon.
18: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője egy hete már jelezte a parlamentben, a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza az indítványt. Gulyás Gergely ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatok a tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
19: Az önkormányzatoknál, hogyha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják azt, hogy egy-egy település ügyeit intézik, mert olyan alacsonyak a fizetések, akkor abból az önkormányzati rendszer fogja nekik kárát látni.
18: A parlament honlapján május 28-a óta olvasható a Bújdosó Andrea és Kalászdi Kerekes King által benyújtott előterjesztés, amely a KSH adataira hivatkozva írná elő a tiszteletdíjak jelentős 40%-os csökkentését, de a tervezet egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavágna.
20: A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható költségek 52%-kal, a képviselők munkáját segítő alkalmazottakra fordítható keret pedig 30%-kal csökkenne.
18: Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában Kalászdi Kerekes Kinga előterjesztő arról is beszélt, hogy a képviselők számára meg fog szűnni a hazai és külföldi mobiltelefontérítés, illetve a budapesti képviselőket a jövőben nem illeti meg a 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. A tiszás politikus a megtakarítás mellett az átláthatósággal indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A fideszes képviselők a bizottságban is jelezték, nem zárkóznak el a csökkentéstől, bár álláspontjuk szerint a képviselői juttatások mértéke eddig sem volt kirívó az unióban. Tagállami szinten, tették hozzá, az csak a 22. helyre lenne elegendő.
21: Hallhattuk korábban nyilatkozatokból és a sajtóból, hogy adott esetben a polgármesterek tiszteletdíját is csökkentenék.
18: A Mi Hazánk politikusa Apáti István szerint az eljárás eljárás akkor lett volna elegáns, ha a pártok, a frakciók és pártalapítványok állami támogatását is újra szabályozná a Tisza párt.
0: A fürdővízzel együtt nem kellene kiönteni a gyereket, főleg meg nem az egész óvodát.
18: Bár korábban a miniszterelnök a polgármesterek bérének csökkentését is kilátásba helyezte, az igazságügyi bizottság előtt a Tisza frakció vezetője leszögezte, hogy ebben a javaslatban nincs ilyenről szó.
1: Nincs szó sem országgyűlési hivatalának a dolgozóinak a béréről, sem pedig a polgármesterek béréről.
18: Bújdosó Andrea számszerűsítette azt is, hogy a változtatásokkal együtt a teljes csomag mintegy 25%-os megtakarítást eredményezhet az országgyűlés hivatalának.
22: Fogunk egyeztetni, azt tudom mondani.
18: A parlament hétfői napi rendelőtti vitájában Magyar Péter a Mi Hazánk felvetésére azt válaszolta, sem a szakmai szervezetek, sem pedig a polgármesterek körében nincs egységes álláspont a kérdésben. A miniszterelnök azt ígérte, a módosító javaslatok benyújtása előtt további egyeztetéseket folytatnak majd.
23: 187 igen szavazat.
18: A parlament végül úgy döntött, az indítványt a házszabálytól történő eltéréssel vitatja meg, a zárószavazást pedig jövő hétfőn tartják.
16: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök.
10: Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csak nem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára.
24: 4,4 milliárd euró kohéziós forrás válik elérhetővé, amelyet közlekedésre, egészségügyre, szociális beruházásokra, környezetvédelmi programokra, valamint a magyar kis- és középvállalkozások támogatására is fordíthatunk. További 2,2 milliárd euró szolgálja a felsőoktatást, kutatásfejlesztést. A megállapodás része az is, hogy több milliárd eurónyi korábban már megvalósított, vagy jelenleg is folyamatban lévő beruházás európai uniós forrásokból fogunk tudni elszámolni. Ez azt jelenti, hogy több ezer milliárd forintos mozgástér keletkezik a várhatóan meglehetősen rossz állapotú magyar költségvetésben.
16: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
10: Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
16: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
10: Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
16: Magyar Péter miniszterelnök alaptörvénymódosítást kezdeményez, miután a köztársasági elnök a lemondásra felszólító határidő lejárta után sem távozott hivatalából. Súlyog Tamás szerint a tervezett lépés személyre szabott jogalkotás, amely alkotmányos válsághelyzethez vezethet. Közben az országgyűlés tegnapi ülésén több ellenzéki politikus is aggályát fejezte ki az ügyben. Részletek Zilai Zsuzsannától.
25: A kormányfő május 31-éig adott határidőt a köztársasági elnöknek, hogy távozzon hivatalából. A határidő másnapján, hétfő reggel Magyar Péter ismét tárgyalt a köztársasági elnökkel.
26: Én felszólítottam a mai napon is Súlyog Tamást, hogy adja vissza a magyar embereknek a lehetőségét, adja vissza a lehetőséget, hogy újra lehessen valódi vezetője Magyarországnak, a magyar köztársaságnak. Én pontosan azért jöttem ma ide, hogy ne üzengessünk egymásnak, hanem mondja elő is az álláspontját, és elmondtam én is az álláspontomat.
25: A miniszterelnök az egyeztetés után bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le önként, akkor a kormánypárt megkezdi az eltávolításához szükséges alaptörvénymódosítások kidolgozását.
26: Tájékoztattam az elnök urat, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal
4: védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
25: Hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását már korábban kezdeményezte miniszterelnökként. Sulyog Tamás még a határidő lejárta előtt közölte, nem mond le, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről.
5: Eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet.
25: Nem tehet eleget a kormány felszólításának, azaz nem távozik hivatalából az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve, erősítette meg az államfő a hétfői megbeszélést követően közösségi oldalán. Sulyog Tamás szerint a kormány most személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Hangsúlyozta, ez a folyamat alkotmányos válsághelyzethez vezethet, amely mélyíti a társadalmi megosztottságot, károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Közben az országgyűlés hétfői ülésén a Mi Hazánk mozgalom elnöke kijelentette, Magyar Péter nem teheti meg, hogy elmozdítja a köztársasági elnököt, és nem építhet diktatúrát. Torockai László Magyar Péter azon vádjaira, hogy Sulyog Tamás több fajsúlyos ügyben sem szólalt meg az elmúlt hónapokban, úgy reagált, hogy ezt a korábbi köztársasági elnökök sem tették meg.
7: Mindig mindenki pontosan tudta ebben az országban azt, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik-e nekünk a köztársasági elnök, egy alkotmányos demokráciában olyat nem lehet tenni, amit ön csinál.
25: A Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője úgy vélekedett, hogy nem Sulyog Tamásról szól a vita, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitásáról. Rétvári Bence szerint a Lex Orbán után most a Lex Sulyog jön, amely szintén személyre szabott jogalkotás.
8: Önnek itt a parlamentben több mint kétharmadam többsége van. Óriási felhatalmazása van. Minden jogszabályt el tud fogadni. Mindent, amit a törvénymódosításokon át akar vinni, azt meg tudja tenni. Az alaptörvényt is tudja módosítani. Miért akarja ön Sulyog Tamást és a többi közjogi tisztségviselőt ennek ellenére is eltávolítani?
25: A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogyan az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.
9: 1990 óta mindig a hivatalban lévő köztársasági elnök döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik, ezt alkotmánymódosítással, a joggal való visszaéléssel, a jogszabályok értelmezésével, visszameges hatályú, ismételten visszameges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, hogy azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja.
25: Sulyog Tamást még 2024. februárjában választotta meg az akkori országgyűlés köztársasági elnöknek. A jelenlegi szabályok szerint megbízása 2029. március 4-éig szól.
16: Torockai László, Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök.
10: Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Magyar Péter kijelentette, hogy korábbi felesége nem érintett az ügyben, de azt kérte, hogy a bizottság találja meg Völner Pál főnökét, hogy az embereknek el tudják mondani, hogy mi zajlott 10-15 éven keresztül.
16: Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult.
10: A sérült mentése több órán keresztül, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával zajlott. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.
16: Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajótüzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra.
10: Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus. A hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván. Hárman meghaltak, a legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
2: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítődnek a sávok az M3-ason, 60 és Bakk között, valamint az M0-as csomóponttól befelé. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra lehet számítani. Már sokan haladnak az M6-os autópálya érdi szakaszán a 20-as és a 18-as kilométer között, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
16: Budapest információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre kell készülni. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Telített az M1-M7-es autópálya

0: pénzügyi tudatosság nem egyik napról a másikra alakul ki. Már egészen fiatal korban elkezdődik, például a zseppénz beosztásával. A zseppénz nem csak költőpénz, hanem tanulópénz is. Segít megtapasztalni a döntések következményeit, a tervezést és a halasztott öröm értékét. Hogyan neveljük jól a gyerekeket a pénzügyekben? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
2: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, hanem Európa.
3: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
4: 7 óra 16 perc, a Tisza párt alaptörvény módosítással váltaná le az államfőt, Sulyog Tamás viszont a Velencei Bizottsághoz fordult szakértői segítségért. Erről beszélgetünk a következő percekben Latman Tamás nemzetközi jogásszal. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Na, hát tegnap ugye hát igen látványos keretek között derült ki az a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón, hogy ugye a miniszterelnök elmondta, hogy bár a jelenlegi alaptörvény módot ad a megfosztással történő elmozdíthatóságra, azért ő mégsem ezt az utat választja, hanem módosítják az alaptörvényt. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg, hogy ez a megfoszthatóság ez mit jelent. Csak hogy legyen mihez viszonyítani, ha jól sejtem, ez olyasmi, mint az Egyesült Államokban sokat hallottuk ezt az impeachment eljárást ugye Trumppal szemben.
5: Majdnem, az egy nagyon jelentős különbség, hogy az impeachment eljárás az Egyesült Államokban és más államokban is jellemzően tisztán politikai. Tehát ott a törvényalkotó, jogalkotói többség, ha úgy tetszik, a közvetlen népképviselet szintjén, az elmozdíthatja az elnököt, mert csak valamilyen oknál fogva nem kell indokolni, nem kell, hogy oka legyen. Az alaptörvény, a magyar alaptörvény ehhez képest beletesz ebbe egy plusz jogi felelősségi elemet, mert ugye azt mondja, hogy szándékos törvény vagy alaptörvény sértés esetén, és beteszi a folyamatban az alkotmánybíróságot, hogy ebben ő foglaljon állást. Ez egyfajta jogi garancia, hogy a politika nem vadul meg teljesen, és nem fut ámokot ebben a témában. Ilyen máshol jellemzően nincsen, nálunk viszont van. Tehát természetesen a parlamenti többségnek kalkulálnia kell azzal, hogy ott az alkotmánybírósággal számolni kell, hogy lehet, hogy csak úgy puszira úgymond egy politikai eljárás nem lehet megindítani.
4: Magyarán nem követett el Sulyog Tamás olyan, nem tudom, cselekedetet, ami miatt a megfosztással leváltható lenne?
5: Nem az a lényeg, hogy én erről mit gondolok, én jellemzően Sulyog Tamásról semmi jót, hanem a kormány, mostani kormánypárti többségnek az alkotmánybíróság fejével kell gondolkodni, én sejtem, hogy ez egy picit más, mint az én véleményem, és hát ezért van az, hogy láthatóan nem tartják, hogy ez egy, nem úgy gondolják, hogy ez egy sikerre ítélt kísérlet lenne, tehát alapvetően látványos, olyan egyértelmű alkotmánysértő magatartást Sulyog Tamástól szerintem nem nagyon lehetett látni, ami egyértelművé tenni egy politikus gondolkodásában, hogy ez nyerő.
4: Hogy látja, hogy ez most mennyire szól ennek a kifejezett esetnek, vagy egész egyszerűen alaptörvényt akart módosítani a Tisza párt, és most kellett valami jól kommunikálható indok?
5: Alapvetően nagyon nehéz egy alaptörvény módosítás természetéről, vagy céljáról, vagy funkciójáról úgy beszélni, hogy azt még nem láttam magam előtt, tehát ezt nem is szeretném megtenni. Abban biztos vagyok, hogy amellett, hogy van egy tényleges rendszeralakító szándék, azért természetesen politikai elvárásoknak is szeretne megfelelni az új parlamenti többség, hiszen hát ezzel kapott többséget, hogy ő ígért ezt-azt, és hát a rendszerváltás ígérete, jelentsen is ez akármit, az nyilván magába foglalja azt a fajta a szándékot, hogy akkor itt jelentős és látványos változások is legyenek. Aztán, hogy ez tényleg valamiféle személyre szóló jogalkotással vagy valami mással tudja megoldani, hát ezt a 2010 utáni időszakban láttunk példát rendesen. Nekem nincsenek illúzióim, hogy a mostani alkotmányozott többség ugyanazokhoz az eszközökhöz gond nélkül fog nyúlni, mint amit 10 után láttunk. Ez a politika természetéből fakad.
4: No, nézzük, hogy mi következhet ezután. Hogy látja, hogy mi lesz a menete most ennek az alaptörvény módon?

0: biztosításnak.
1: Hát ez attól is függ alapvetően, mi lesz annak a tartalma, és lehet, hogy én vagyok figyelmetlen, de én még nem láttam erre vonatkozóan semmi konkrét információt, hogy ugye az hangzott el a miniszterelnöktől, hogy több más szereplő tekintetében is releváns lesz az az alaptörvénymódosítás.
0: Ugye itt a közjogi méltóságokról van szó.
1: Igen, és hogyha a különböző stratégiákban gondolkodunk, akár a köztársasági elnökre lőve is, hát hogyha most én lennék abban a helyzetben, akkor nekem a gondolkodásomban egyfajta kicsit más sorrendiség lenne. Én lehet, hogy például az alkotmánybírókkal kezdeném a bulit, pont azért, hogy aztán utána egy normális megfosztási eljárás is már egy hozzám barátságosabb alkotmánybírókkal történhessen meg. Nincs kizárva, hogy van egy ilyen ambíció, de erről még konkrétan nem tudunk semmit. Azért nehéz erről beszélni, mert én nem láttam még elképzelést, és konkrét tervet sem, vagy elképzelést, egy mondás sem, hogy kiket akarnak, hogyan.
0: És az alkotmánybíróknak is ugye pártatlannak kellene lenniük hivatalosan, úgyhogy ez egy érdekes kérdés lesz. Amennyiben elmozdítják Sulyog Tamást, és még nincs meg az új államfő személye, mert ez most megint egy másik kérdés lesz, mindjárt erről is beszélünk, hogy hogyan kívánják őt kiválasztani, addig ki látja el az államfői feladatokat?
1: A főszabály szerint az országgyűlés elnöke lép ilyenkor a köztársasági elnök helyébe. Ez már akkor is megtörténik, hogyha megindul ez a megfosztási eljárás. Tehát igazából azzal is lehetne játszani egy kicsit, hogy megindítani a megfosztási eljárást, függetlenül attól, hogy annak mi lesz a vége az alkotmánybíróságon, mert elvileg Sulyog Tamás már a megfosztási eljárás megindításának pillanatától az alaptörvény szövegének értelmezésével tudjuk megállapítani, hogy ez mikortól történik. Halkan jegyzem meg, hogy az alaptörvény szövegezése nem 100%-osan egyértelmű ebben a kérdésben sem. A lényeg az, hogy az eljárás megindítása pillanatában a köztársasági elnök minden a jogosítványát elveszíti, és azt átveheti az országgyűlés elnöke.
0: Jó, mi a garancia arra, hogy a következő államfő az mindenféle politikai ideológiától mentesen tudja ellátni a feladatát?
1: Csak és kizárólag az új államfő személy. Tehát, hogyha ő komolyan veszi a feladatot, akkor az komolyan lesz véve, és akkor az működni fog. Ha egy pár politikus ül be ugyanoda, ahogy az elmúlt sok évben láthattuk, akkor semmi garancia nincs erre.
0: Értem, de hogyha nem ugyanazon az állásponton lesz, mint a miniszterelnök, akkor várhatók-e hasonló csatározások?
1: Igen. A politika természetéből fakadóan. Ugye ez nagyon érdekes és nehéz dolog, és nem annyira jogi, sokkal inkább politikai. Hogyha valaki köztársasági elnökként azzal az ambícióval ül be ebbe a hivatalba, hogy ő a kétharmados parlamenti többségnek parancsolgató miniszterelnöknek a végrehajtója akar lenni, vagy a bábja akar lenni. Utalnék itt mondjuk Schmidt Pál nevezetes felkiáltására a parlamentben a megválasztásakor, hogy készen állok a nemzeti együttműködésre. Tehát ha valaki ezzel az ambícióval ül be a székbe, akkor az olyan lesz, amilyen. Alapvetően csak és kizárólag ez dönti el. Nem biztos, hogy szerencsés, de ez a politikusoknak a döntése, és azonnak, akik megválasztják a köztársasági elnökön, hogy ilyen karaktert keresnek-e, vagy valami olyan karaktert, aki azt mondja, hogy teljes mértékben nem érdekelnek a politikai szempontok, és teljesen független akarok lenni, vagy mondjuk olyan karaktert, aki valahol a kettő között van. Ez már egy politikai döntés kérdése.
0: Uh-huh. No jó, hát várjuk ezt, mert ugye még azt se tudjuk, hogy milyen módon dől majd ez az el,
1: igen,
0: hogy ki lesz.
1: Igen, bocsánat, egy gondolat, mert itt ugye egyre többször lehet hallani a közvetlen választás lehetőségéről.
0: Erre szerettem volna rákérdezni, ugye erről beszélt Magyar Péter, igen, is beszélt,
1: amitől engem személy szerint kizor a összes létező hideg víz meg a lábrázás, de ez nagyjából én nyilvánosság számára láthatóan 2017-ben írtam az első olyan cikket, amely hosszasan érveltem ez ellen.
0: Jogászok általában épp tegnap idéztem egy két évvel ezelőtti Horváth Lóránt, ugye jóoldalisággal szintén nem vádolható jogászról van szó, és ő is erről írt, hogy a közvetlen elnök választás az gyakorlatilag értelmetlen.
1: Ez a magyar parlamentáris alkotmányos rendszer sajátossága miatt ezt gyorsan vágjuk rövidre, hogy emellett inkább szakmai sem, mint politikai érvek szólnak, hogy nem.
0: Értem,
1: a legjobb megoldás.
0: Értem, de ugyanakkor mégiscsak egy szép gesztus a választók irányába.
1: Igen, és én ezt abszolút megértem. Én nagyon sokszor szoktam kritikát kapni, mert sokan mondják, hogy én ilyen bunkó vagyok, meg érzéketlen lehet. De szakmai kérdésekben nem az érzékenységnek van a helye, hanem a működőképesség, nem működőképesség közötti mérlegelésnek. Én értem a szimbolikáját a dolognak, és nagyon sok mindent megértek, de szakmai szempontból akkor sem ez lenne az optimális megoldás. Ugyanakkor viszont most az alkotmányozó előtti feladatok tekintetében egy ilyen megoldás, hogy átállni mondjuk a közvetlen elnök választásra, az azért lenne hasznos, és az ő szempontjából mindenképpen jó, mert ez tényleg egy rendszer szintű átalakítás, és ebben eloldódik az a vád, hogy ez egy személyre szabott jogalkotás lenne. Láthatóan ettől most nagyon tart, és nagyon fél az alkotmányozó többség. Na, ezzel ezt a problémát rövidre tudnánk zárni.
0: Ugyanakkor, miről szól a közvetlen elnökválasztás?
1: A közvetlen elnökválasztás...
0: Miért jó, és miért nem jó?
1: Közvetlen elnökválasztás arról szól, hogy az a lényeg, hogy közvetlen demokratikus legitimációt biztosít egy szereplőnek. Most ezt Magyarország és a magyar alkotmányos rendszer tekintetében abban a kontextusban érdemes végig gondolni. Ki is választja meg a magyar miniszterelnököt? Ugye mindenki gondolkodjon ezen. A magyar miniszterelnököt az országgyűlés többsége választja meg, ér 100 politikus. És ehhez képest valakit megválaszt az ország többsége, akkor az mondjuk 4 millió választó. Na, melyik az erősebb demokratikus szempontból? Nyilván az elnök. Viszont az alkotmányos rendszerünk egy parlamentáris rendszer, nem egy elnöki vagy egy félelnöki. Tehát az elnöknek nincsen kormányzati felelőssége. És tudom, hogy viszonylag kevesen ápolnak magukba affinitást a historikus dolgok irányába, de emlékeztetnék rá, hogy a magyar alkotmányos rendszer Szent István óta parlamentáris. Tehát soha nem volt elnöki félelnök, és soha nem volt ilyen ambíció. Szerintem most sem kéne. Egy parlamentáris rendszerbe egy erős legitimitással bíró elnököt belerakni politikailag hiba.
0: Beszélünk majd még a későbbiekben erről, mert azért ezzel kapcsolatban még nagyon sok kérdés van, például az, hogy az a 4 millió választó az mi alapján tájékozódik arról, hogy ki a megfelelő személy például egy köztársasági elnöknek. No, de most amiről még szeretném, hogyha szót ejtenénk, az egyik az, hogy ugye a Velencei Bizottsághoz fordul Sulyog Tamás. Na most a Velencei Bizottság hivatalos nevén joggal a demokráciáért az Európai Bizottság, és több más mellett vizsgálja például az alkotmánybíróság hatásköreit és függetlenségét. Mit vár Sulyog Tamás a Velencei Bizottságtól?
1: Hát ez én olvasatomban, ez megint egy ilyen politikai kommunikációs móka, vagy művelet inkább, hogy ő elmegy panaszkodni oda, aminek az álláspontja egyébként több másfél évtizeden keresztül magasról nem érdekelte őket. Tehát nyilván most hirtelen a Velencei Bizottság is olyan fontos lesz. A Velencei Bizottság és szakmai szempontból nagyon fontos testület, én nagyon szeretném megelőzni azt, hogy a tisztelt hallgatókban ilyen téves elképzelések alakuljanak ki. Szakmai és egyéb szempontból nagyon fontos testület, viszont igazából ilyen ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sülyök Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadás. Akkor megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát. Ez Sulyog Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
0: Na, bőven túlbeszéljük most a rendelkezésre álló időt, de azért arra még kíváncsi lennék, hogy most kormányszínezettől függetlenül jól van-e az úgy, hogy az alaptörvényt minden kormány a saját kénye kedve szerint változtatja. Ez alapvetően az állam legmagasabb szintű alapvető jogi normája, az államszervezet felépítését, működését rögzíti, az állampolgárok alapvető jogait, kötelességeit. Hogyha ezek a normák állandóan változnak, akkor honnan tudjuk, hogy mi a norma?
1: Nagyon nincs jól, az úgysem volt jól, hogy 2011 óta az Orbán kormány folyamatosan változtatgatta, amikor olyannyia volt, az sem jó, hogyha a magyar kormány folyamatosan változtatgatja. Az a probléma, hogy 2010 után egy olyan alkotmányos helyzetet állított elő az Orbáni kétharmad, aminek az elbontását most a magyar Péteri kétharmad ennek a eszköznek a megfelelőségében látja. Nincs más eszköz. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy visszaálljon az országi normális alkotmányos per jogállami működésbe, akkor bizonyos feladatokat, bizonyos takarító feladatokat el kell látni. Én minden olyan kétséget, kételyt megértek, amit tudós kollégák, akár jogállamiság, alkotmányosság tekintetében megfogalmaznak. Én magam is nagyon sok ilyet megfogalmaztam 2010 után. Ezt most helyre kell állítani, ezt a helyzetet sajnos.
0: No, szerettem volna még arról beszélgetni, hogy mit jelent az, hogy rendőrt hívott a tüntetőkre, vagy milyen üzenete van annak, hogy rendőrt hívott a tüntetőkre, a garázdaságot el nem követő tüntetőkre a miniszterelnök, de a szerkesztőtől most ennyi időt kaptunk. Lattmann Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Fél hét, fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslén Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösség oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás átvétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump az ABC News-nak adott interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jó az elterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az Iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a fővárost, Tokiót is. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
0: Mire érdemes fordítani az uniós forrásokat? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon itt van velünk Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: No, amikor egy ország ugye uniós forrásokat kap, azok megérkeznek a nemzeti költségvetésbe, aztán pályázati rendszereken keresztül közvetlen fejlesztésekre, például infrastruktúrára, oktatásra vagy zöld energiára, illetve hát a gazdaság élénkítésére csoportosítják ezeket át. Ugye itt az uniós régiók közötti gazdasági különbségek csökkentése, az ország versenyképessége is az egyik fontos cél. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg, hogy mely területek azok, ahol a legeredményesebben lehet felhasználni ezeket a forrásokat. Van ugye egy helyreállítási terv, ami feltehetőleg még változni fog. Azt is nézhetjük, hogy esetleg miben várható még változás.
4: Hát először is nagyon, nagyon örülünk annak, hogy ilyen mennyiségű pénzérkezés lehetőség Magyarországra. Nem tudom, hogy a hallgatók tisztában vannak-e azzal, hogy ez a 6000 milliárd forint, amiről jelen pillanatban szó van, az a magyar költségvetés, az évi költségvetésnek körülbelül az 1/6 része, 15%-a körül, ez egy óriási összeg, és most a közös munka az, hogy a kormánnyal közösen megtaláljuk, hogy tudjuk a leghatékonyabban felhasználni ezt a vállalkozásoknak a fejlesztésére és tovább lépésre.
0: No, ugye az uniós pénzek jelentős szerepet játszhatnak a digitalizáció, innováció és az energiahatékonysági beruházásoknak a felgyorsulásában, illetve hát a munkaerő képzettségének növelése, vállalkozói készségek fejlesztése az, ami nagyon fontos kell, hogy legyen. Hogy látja, hogy ezen a téren milyen a magyar vállalkozásoknak a fejlettségi szintje, és itt azért beszélni kell arról is, hogy mekkora a hajlandóság a vállalkozások részéről a fejlesztésre, mert ugye, hogyha egy gazdaságpolitikai és nem non-profit fejlesztésről beszélünk, akkor ehhez ugye 50%-os önerő szükséges a vállalkozás részéről, és csak ennek birtokában pályázhat majd aztán a fejlesztésekre.
4: Amikor a magyar vállalkozásokat vizsgáljuk, azért soha ne felejtse el senki, hogy Magyarországon jelen pillanatban jellemzően első generációs vállalkozások vannak, amelyek a 90-es években jöttek létre. Ezek az első generációs vállalkozásoknak kell megversenyezni Európának az 5. 6. generációs vállalkozásaival, tehát hogy segítségre van szükségük, ez nem kérdés, és szinte minden területen van lemaradás, de a lemaradás az még nem annyira tragikus, inkább az az ijesztő egy kicsit, hogy az elmúlt 20 évben nem bírtunk zárkozni szinte semmelyik területen sem. Ilyen a digitalizáció is. Ugye a digitalizáció a mai világnak egy ilyen kulcskérdése, közben bejött a mesterséges intelligencia, és ennek a kettőnek a kombinációját kell a vállalkozásoknak egyrészt megbirkóznia, másrészt a lehető legjobban a szolgáltatókban állítani. Sokan kérdezik azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyi munkahelyet vesz el. Én szerintem még jelen pillanatban nem ott tartunk, jelen pillanatban ott tartunk, hogy a mesterséges intelligenciát ki mennyire tudja a saját cégének a szolgáltatává állítani, és azok a cégek működnek majd jobban, akik a mesterséges intelligenciát teljes mértékben tudják uralni, és a működésüknek a segítségére hívni. Amúgy érdekes dolog, hogy a Magyarországon a digitális infrastruktúra képítésében nem állunk rosszul. A kihasználtsággal vannak problémáink, amit meg kell tanítanunk a vállalkozásokat, hogy használják a saját maguk érdekében ezeket az erőforrásokat.
0: Honnan lehet megszerezni ezt a tudást? Nyilván ezekben az uniós pénzekben vagy forrásokban lehet arra is pályázni, hogy kiépítsék ezeket a tudásbázisokat vállalkozásoknak. Önök ebben mekkora szerepet tudnak vállalni, vagy segítséget nyújtani?
4: Mi akkor a szerepet tudunk ebbe vállalni, hogy egyrészt, mert mi rég foglalkozunk azzal a kereskedelmi iparkamara, hogy a vállalkozási digitális képességének a növelése, és szerintünk a legnagyobb tudás mondjuk Magyarországon az egyetemeken van, és az egyetemekkel közösen vannak olyan programjaink, amik segítik ezt a digitális tudást és ennek a megszerzését, és ennek főleg nem csak a megszerzését, hanem a használatát is. És pont.
0: Értem. Jó, az eddigi, mi volt a tapasztalat? Azt kérem, hogy egy kicsit összegezzük azt, hogy az eddigi uniós források jelenléte, ugye, amíg érkezett, és amíg lehetett pályázni ezekre, ezek voltak az úgynevezett GINOP pályázatok a gazdaságfejlesztés élénkítésére vonatkozóan. Ezek milyen eredményeket hoztak a magyar vállalkozások életében?
4: Hát ugye ez egy érdekes dolog, épp azon gondolkodtam, hogy vajon itt ez a feszített tempó lehetőséget ad arra, hogy Magyarországon egy paradigmaváltást legyen a pályázati kultúránkban. Ugye idáig az elmúlt 16 évben ez a rengeteg pénz Magyarországra érkezett, kicsit el voltunk kényeztetve, és a vállalkozások egy része csak akkor fejlesztett, hogyha vállalkozási pénz érkezett hozzá. Pedig már pont fordítva kellene lenni, először legyen egy elképzelésem, egy elgondolás, mit akarok fejleszteni, és utána ehhez szerezzek, vagy pénz, vagy támogatott pénzt, vagy a tőkepiacról. És ezt a gondolkodást kellene most megváltoztattunk azzal kapcsolatban, hogy legyen egy ötleted, legyen egy elképzelésed, és ne minden áron pályázzál. Mert az a probléma, hogy a minden áron pályázatoknak a hatékonysága az messze van attól, amikor konkrét ötlettel, elképzeléssel pályázok. És nekem ahogy meggyőződésem, hogy a következő időszaknak a legfontosabb feladata, hogy megfogjuk az úgymond a magyar kis- és középvállalkozásokat, a kezét, és segítsük őket abban, hogy egy mentor programnak a létrehozásával, hogy ezt kell csinálni, és legyen ötleted, legyen elképzelésed, és ehhez kérje pályázati pénzt, és ne fordítva, ne akkor pályázzál, amikor úgymond lehet, és bármire is pályázunk. Tehát a magyar pályázati rendszer az elmúlt 16 évben számtalan szorra hasonlított, amikor valaki ott téblával a zebra mellett, hogy átmenjek a túlsó oldalra, vagy nem, és odarohanunk, és egyszer átszibáljuk a túlsó oldalra, ha tetszik, ha nem digitalizáljam, akkor is digitalizálja, hogyha ebbe pont belegebbed a céget, és ahhoz is el kell érnünk egy szintet, hogy valaki digitalizálni merjen, digitalizálni akarjon, és ez a digitalizáció az segítse mondjuk az ő tevékenységét.
0: Egy átgondoltabb, célzottabb pályáztatási rendszert tartana ön például követendőnek?
4: Mindenképpen. Tehát most ez egy rengeteg pénz érkezik az országba, de ezt rengeteg pénzt akkor tudjuk a megfelelő módon a gazdaságnak a szolgálatába állítani, hogyha úgymond célzott lövéseket adunk le. Nem ilyen szőnyegbombázást végzünk, hogy menjen mindenhova, aztán hogy lesz, ami lesz. És ebben, ha valamiben tud igazából a kamarai rendszer segíteni ennek a pályázati világnak, az, hogy a kamarának van körülbelül 60 irodája országszerte, van 1000 munkatársa, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi ismerjük legjobban a magyar vállalkozásokat. És úgymond a pályázati rendszernek a célzott lövéseknek a leadása, a célzott támogatás, ami a leghatékonyabban tud érvényesülni, abba tudjuk a kezünket nyújtani a magyar kormánynak, hogy közösen próbáljuk ezt meg, és közösen próbáljuk meg egy olyan rendszert létrehozni, ami tényleg a leghatékonyabban működik Magyarországon.
5: Történtek már egyeztetések egyébként erre vonatkozóan, hogy kikéri esetleg a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a véleményét, segítségét arról, hiszen azért mégiscsak önök tartják a kapcsolatot közvetlenül a KKV szektorral, a kis és középvállalkozásokkal, hogy mire is lenne leginkább szükség, milyen pályázatokra?
4: Most még azok a munkálatok folynak, hogy az a kapcsolat felvétel, hogy az első számú vezetők találkozzanak a pénzügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel, és amikor megtörténtek ezek, ugye volt ilyen találkozó a gazdasági miniszterrel, amikor ezek az első bemutatkozó tárgyalások megtörténtek, utána jön az a szakmai munka, amikor az alsóbb szintek elkezdenek egymással dolgozni. A kamarának van 7 szakmai bizottsága, van 23 területi szervezete, és ezzel állunk rendelkezésre ebben a tevékenységben is a magyar kormány felé.
5: No, egy utolsó kérdésként, mert most már nagyon fogy az időnk, hogy nyilván a beruházások típusától és méretétől is függ az, de hogy a tapasztalatok alapján nagyjából mennyi idő alatt tud eredményeket hozni egy vállalkozás, és ezzel együtt egy ország számára is a pályázati pénzek jó felhasználása?
4: Hát ugye ez nagyon, nagyon nehéz megmondani. Van egy megfelelően előkészített pályázat, szinte azonnal eredményt hozhat, de azért pár év alatt ez meggyőződésem, hogy látszódnak ezek az eredmények. Sőt, hogyha ugye az attól függ, hogy mit tartunk eredménynek. Hogyha az ország GDP-re való hatást tartjuk eredménynek, akkor amikor a pénz megérkezik, és úgymond elköltjük, már akkor látszódik az országnak költségvetésében. Az mikor válik termelékeny és az ország hasznára ilyen szempontból mikor válik, az vállalkozás függő, az 1-2 évtől az 5-10 évig terjedt ez a folyamat.
5: No hát mire érdemes fordítani az uniós forrásokat? A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint erről beszélgettünk az elmúlt percekben Pintér Péntek Imrével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökével. Köszönjük szépen!
3: Jó reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
5: 7 óra 43 perc, a Medián legfrissebb közvéleménykutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott az LMBTQ emberek jogait korlátozó törvényeket, ezzel párhuzamosan pedig történelmi csúcsra 2/3 fölé nőtt az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága áll ebben a kutatásban. A témában pedig vendégünk Han Endre, a Medián ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Azt kérem öntől, hogy kezdjük azzal, hogy miért épp ebben a témakörben érezték szükségesnek megkérdezni a lakosságot?
6: Hát erre nagyon egyszerű a válasz. Egyrészt nem először foglalkozunk ezzel a témával, az elmúlt években többször is vizsgáltuk a közvéleményt ezekben az ügyekben, és az egész konkrét oka pedig az, hogy a háttér társaság, amelyik az LMBTQ emberek ideivel, mondhatnám úgy is, hogy érdekvédelmével foglalkozó civil szervezet, most fordult hozzánk azzal, hogy újból megrendelnének egy ilyen kutatást, és ez közvetlenül a választások után volt, és persze, hogy elvállaltuk nagyon szívesen, mert a Medián mindig is nyitott volt az ilyen témában egyáltalán a témát iránt, és arra is, hogy ilyen kutatásokat végezzen.
5: No, nézzük, hogy mit tartalmaz ez a kutatás, miről szól.
6: Hát nagyon a közvélemény általában nyitottabb volt az LMBTQ emberek és az LMBTQ emberek jogai és azok érdek érvényesítése iránt, mint amennyire az elmúlt években a kormányzat volt, de most ez a nyitottság még inkább fokozódott, tehát egyértelmű, hogy a kormányváltás utáni hangulatváltozás az erre a témára is rányomta a bélyegét, mert minden egyes kérdésben határozottan a jogok, az esetleg elvett jogok, vagy esetleg elszenvedett sérelmek orvoslását, ezeknek a helyreállítását támogatja a lakosság többsége. De persze először is megkérdeztük, hogy mennyire tájékozottak ezekben az ügyekben, és konkrétan rákérdeztünk olyan témákra, olyan intézkedésekre, amelyek az elmúlt néhány évben következtek be. Például azt, hogy ugye, ami az egyik legnagyobb vihart kavaró téma volt, az a kiskorúak hozzáférése az ilyen tartalmakhoz. Ugye csak arra emlékeztetlek, hogy be kellett póliázni olyan könyveket, amelyekben ilyen témák egyáltalán, még akkor is, hogyha a gyerekek számára fogyasztható módon voltak kezelve, de ott van például az, hogy betiltottak bizonyos LMBTQ témájú összejöveteleket, gyűléseket, megtiltották, hogy azonos nemű személyek a nyilvánosságban szerepeljenek, eltörölték a transznemű emberek védelmét a hátrányos megkülönböztetésekkel szemben. Szóval számos ilyen intézkedés, és azt kell mondanom, hogy az utóbbi kivéve, tehát ahol a transznemű emberek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét eltörölték, ezt kivéve mindent a magyar lakosság abszolút többsége tájékozottnak mondta magát. Tehát azt mondta, hogy tud róla, hallott róla, vagy legalább nagy vonalakban ismeri.
0: Ugye ebbe beletartozik a gyermekvédelmi törvény is, elnézést, hogy a szavába vágok. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert lehet-e ezt úgy egyszerűsíteni, hogy ezt az egész gyermekvédelmi törvényt most egy az egyben vissza kell vonni? Ez egy sokkal, de sokkal összetettebb kérdés, mert vagy az egyik álláspontot, vagy a másik álláspontot képviselők kerülhetnek diszkriminatív helyzetbe. Itt most arra gondolok, hogyha egy anyának, aki mondjuk nem egyezik bele, hogy a gyermeke akár óvodában, akár iskolában egy ilyen irányú oktatást kapjon, valahol mégiscsak meg kellene hagyni a jogát arra, hogyha nem akarja, hogy ez az oktatás a gyerek elé kerüljön, hanem azt szeretné, hogy megszokott oktatási, nevelési keretek között tanuljon a gyermek, akkor ezt megtehesse. Ha úgy gondolja, hogy a Csipke Rózsika a követendő út, akkor Csipke Rózsika legyen a követendő út. Hogy látja ezt?
6: Én úgy látom, hogy ezt, ahogy ön is fogalmazott, hogy ez egy összetett dolog, tehát a szülők jogait sem szabad korlátozni, de itt arról is szó van, hogy a szülők ellenére is korlátoztak bizonyos jogokat, de itt én tulajdonképpen nem szeretnék azért messzelenően állást foglalni ezekben a kérdésekben, csak szeretném ismertetni. Maga a kutatás az abszolút kiegyensúlyozottan fogalmazott ezekben a témákban, tehát a konkrét törvény konkrét szövegére hivatkozott, vagy annak az összefoglalására, és azt kell mondanom, hogy már az előbb is említettem, hogy a társadalomban ezeket a szigorú korlátozásokat mindenképpen enyhíteni szeretné a többség. De akkor, amikor többségről beszélek, akkor persze nem állítom, hogy nincs ezekben az ügyekben megosztottság.
0: Ez egy érdekes.
6: Azt kell mondanom, hogy ahogy a legtöbb átpolitizált vagy eleve politikainak mondható kérdésben, ebben is nagyon erősen a pártállás, tehát a politikai hovatartozás szerint oszlanak meg a válaszok. Tehát amikor azt mondtam, hogy a társadalom többsége most ezeknek a csak fel se soroltam, csak érintettük ugye, hogy milyen témákban, tehát a korlátozó intézkedéseknek a feloldását vagy visszavonását szeretné. Ezzel nem azt állítom, hogy ez a teljes társadalomra jellemző, és például a Fidesz szavazói továbbra is egyértelműen többségükben támogatják, sőt, vannak olyanok, nem is kevesen, akik még szigorúbb intézkedéseket szeretnének, csak hát azt sem felejtsük el, hogy amikor ez a felmérés készült, tehát a választások után 2 vagy 3 héttel, akkor erősen megcsapant a Fidesz szavazóknak a száma. Tehát
0: bocsásson meg, lenne Fidesz... még egy kérdésem, és már túl vagyunk megint az időn, és tényleg egyetlen egy percre marad majd időnk. Ugye gondolom az önök felmérése, mint a legtöbb reprezentatív felmérés egy 1000 fős mintán készült. Ugyanakkor néhány évvel ezelőtt volt egy nemzeti konzultációt, ahol a kitöltő emberek 97%-a úgy gondolta, hogy a gyermekek nevelése kizárólag a szülők felelőssége. Ezt a konzultációt ugye nagyjából 1 millió ember küldte vissza, egy kicsit nagyobb reprezentatív minta, hogy látja.
6: Ezzel nagyon súlyos témát érint, és mondhatom, hogy ha tényleg csak egy perc van rá, akkor nagyon tömören és keményen kell határozottan visszautasítanom már a kérdés felvetést is, tehát hogy az 1 milliós a számot, azért, mert ez egy jóval nagyobb szám, azt jóval reprezentatívabbnak is minősítsük, ez óriási tévedés. Az egy tendenciózus kérdőjű volt, és erről a társadalom kutatók már 2015-ben is kifejtették a véleményüket, amikor is elmondtuk, hogy ezek a közvéleménykutatásnak álcázott, elsősorban propaganda célokat szolgáló akciók, ezek egyáltalán nem tekinthetők reprezentatívnak. Közvéleménykutatásnak itt azok válaszoltak, akik eleve a témában elkötelezettek voltak. Úgyhogy ez nagyon félre visz. Erről esetleg egy másik műsorban szívesen részletesebben is beszélek.
0: Ezt szerettem volna mondani, hogy innen lesz érdemes folytatni ezt a beszélgetést egyszer, hogy például önök milyen adatbázisból dolgoznak, vagy akármilyen közvéleménykutató cég milyen adatbázisból dolgozik, mert gondolom, hogy azért ez is befolyásolhatja azt, hogy kiknek a telefonszáma van meg, hogyan került egy-egy közvéleménykutató céghez. Most itt nem kifejezetten a Mediánra gondolok, de hát az összes közvéleményre ez vonatkoztatható. Han Endre a Medián ügyvezetője volt a vendégünk, köszönöm szépen.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: És folytatjuk részben ezt a témát Rétvári Bencével, a KDNP frakció vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
7: Kedvicsorkom, szép öreget kívánok!
0: Na hát nem ez lett volna az eredeti témánk, nem tudom mennyit hallott az iménti beszélgetésből, illetve mennyire ismeri a Mediánnak ezt a felmérését. Arra lennék kíváncsi, hogy mit szól ehhez a felméréshez, mi szerint 1000 fő megkérdezésével állítható-e az, hogy a társadalom jelentős része azt szeretné, hogy a gyermekvédelmi törvényt eltöröljék. És akkor itt most finoman fogalmaztam meg ezt a dolgot.
7: A gyermekvédelmi törvény nagyon sokféle intézkedést tartalmaz, például a pedofil nyilvántartásnak a bevezetését, amit azóta is 10-es nagyságrendben használnak az emberek, és nagyon sok más szabályzást is tartalmaz. Pontosan azt, hogy hogyan nem lehet a szülők tudta nélkül a gyereküknek külsős egyesületek által az iskolában akár különböző a szexualitással kapcsolatos úgynevezett felvilágosító, vagy a nem váltással kapcsolatos előadásokat tartani. Úgyhogy ez egy összetett kérdés. Nem lehet egy mondattal válaszolni a gyermekvédelmi törvényre, hiszen nagyon sok szabályozása van, és valóban, amikor erről népszavazás volt, ugye együtt az előző előtti országosi választással, akkor 3,3 millió ember, vagy még talán annál is több erősítette meg a gyermekvédelmi törvényt. Úgyhogy szerintem ez egy fontos lépés volt. Az új kormánynak egy olyan helyzete van, hogy van az Európai Bizottságnak vagy az Európai Bíróságnak egy döntése, és nekik arra valamilyen választ kell adni, valami jogalkotási választ kell adni, úgyhogy mi is várjuk, hogy mit fog az új kormány lépni. Most már hetek óta tart az országgyűlés ülése, ezzel kapcsolatban semmilyen javaslatot nem terjesztettek be. Mi továbbra is jónak tartjuk a gyermekvédelmi törvényt, mi kiállunk a gyermekvédelmi törvény mellett, szerintük az a gyerekek érdekeit védi. Kíváncsiak vagyunk az új kormánynak az álláspontjára. Most már nem lesz elég szép általános mondatokat mondogatni, hanem konkrét normaszöveget kell beterjeszteni, és ott ki fog derülni az igazság, hogy mit gondol valóban valójában a Tiszapárta gyermekvédelmi törvény kapcsán.
5: No, viszonylag kevés időnk van erre a beszélgetésre, azért szeretném, hogyha még az alaptémánkon túl reagálna nekem arra is, hogy mit gondol a képviselők inkább leginkább a polgármesterek fizetésének csökkentéséről. Hiszen azért annak idején volt egy olyan vezérlő elv, amikor a polgármesterek fizetése is mondjuk kialakult, vagy éppen a köztisztviselők fizetése kialakult, hogy az egy fontos kérdés, hogy megfelelő bérezésben részesüljenek, mert hogyha ez megvan, akkor például kevésbé válik mondjuk zsarolhatóvá, vagy befolyásolhatóvá egy politikus. Na most, hogyha csökkentik a fizetéseket, akkor mi várható?
7: Egy kicsit távolabbról indítanék. 16 évvel ezelőtt mi azzal kezdtük a kétharmados kormányzásunkat, hogy megfeleztük a politikusoknak a számát. Ugye először a saját számunkat feleztük meg, tehát a parlamentet feleztük meg. Fele akkora most a parlament, mint amilyen 2010-ben volt. Utána azzal folytattuk, hogy a teljes politikai osztályt megfeleztük, hiszen az önkormányzati képviselők számát is csökkentettük. Így fele annyi politikus lett, hiszen fele annyi országos képviselő lett, fele annyi képviselő az önkormányzatokban. Maximalizáltuk, hogy hány felügyelő bizottságban vállalhat valaki tagságot, és azt is mellé tettük, hogy bárhány, ha többen is vállal, akkor csak egyből vehet föl tiszteletdíjat. Ott is maximalizáltuk ezeknek a tiszteletdíjaknak a mértékét. Tehát azzal kezdtük a kormányzásunkat, hogy itt egy nagyon éles és hát az elmúlt 36 év leghatározottabb visszanyesését hajtottuk végre. Önmagunkon kezdtük ezt a folyamatot. Most is meg fogjuk szavazni a Tiszapártnak azt a javaslatát, amelyik a képviselőknek a fizetését, illetve az országgyűlés képviselőkkel kapcsolatos mindenféle költségeket csökkenteni fog. Mi 16 éve mindig minden ilyen javaslatot vagy beterjesztőként támogattunk, vagy a szavazatunkat támogattunk. Ugyanakkor azt nem támogatjuk, hogy a polgármestereknek a fizetését csökkentsék, hiszen az fontos, hogy a polgármesternek nekem másodállást vállalni a polgármesterség mellett. Becsüljük meg őket, minden településnek szüksége van vezetőkre, akik tényleg a település érdekeiért dolgoznak, ezért alakult ki ez a fizetés, ami most a polgármestereknek van, úgyhogy ezt viszont mi a KDNP részéről nem fogjuk támogatni, hogyha a polgármestereknek vagy az önkormányzati képviselőknek akarják csökkenteni a fizetését. A saját fizetés csökkentésünket megszavazzuk, a polgármestereket, önkormányzati képviselőkét, tehát a helyi közösségért tevékenykedőkét viszont nem támogatjuk.
5: Bő egy percünk maradt, a Fidesz és a KDNP is kiáll Súlyog Tamás mellett, véleményük szerint Magyar Péter alkotmányellenesen akarja eltávolítani a köztársasági elnököt, sőt tegnap az is elhangzott, hogy az erőszakos eltávolítás diktatúrában szokás. Mi folyik a magyar közéletben?
7: Hát 1948-ban volt utoljára ilyen helyzet, hogy a miniszterelnök felszólítja lemondásra a köztársasági elnököt, és fenyegetésekkel, sértegetésekkel próbálja elmozdítani a köztársasági elnököt, mert valamiért az útjában áll. Akkor Rákosi Mátyás tette ezt Tildy Zoltánnal, és így távolította el a köztársasági elnököt, és 1948 régen volt. Most viszont egy hasonló helyzetben vagyunk, amikor a miniszterelnök nyilvánosan támadja a köztársasági elnököt, miközben semmifajta jogsértést nem tud felsorolni. Egyetlen egy törvénysértést sem. Egyszer sem tudja elmondani, hogy jogszabályban rögzített kötelezettségeit ne teljesítette volna a Súlyog Tamás, vagy túlterjeszkedett volna bármilyen jogkörén, tehát semmilyen alkotmányos alapja nincsen, semmilyen jogi alapja nincsen, politikai lapon támadja, és így akarja eltávolítani. Ez nem Súlyog Tamásról szól, hanem a magyar közjogi rendszernek a stabilitásáról szól, és arról, hogy a Tiszapárt vezetője, a Magyar Péter egy korlátlan egyszemélyi hatalmat akar magának, és minden hol, ahol az előző parlament, tehát a törvényesen megválasztott közjogi tisztségviselők vannak, őket el akarja távolítani.
5: No, hát sok kérdésem lett volna még a tegnapi parlamenti üléssel kapcsolatban, de talán legközelebb lesz rá lehetőség, hogy feltegyem, most ennyi időt kaptunk a szerkesztőtől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
3: Társadalmi célú reklám.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A 30 30 éves Penny-ben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
10: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
11: Sedacur Forte nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
12: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 2-án kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
13: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
14: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról.
2: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét.
14: Ukrajnában az eddigi hírek szerint 9 ember halt meg, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. Mondjuk a részleteket. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
2: Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
14: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint az országgyűlési frakcióknak járó költségvetési támogatások csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását.
2: A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a havi 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza majd. Gulyás Gergely, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
14: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
2: Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni kata rendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot adjon.
14: Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program.
2: Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Emellett megnyílik az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
14: Rövid távon 15-20%-kal csökkentheti a zöldségek és gyümölcsök fogyasztói árát a kormány áfa csökkentési terve. Erről beszélt a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a tervezet szerint júliustól 27 helyett 5% lesz a zöldség és gyümölcs félék áfája, ami nem csak a fogyasztókra, hanem az ágazatra is pozitív hatással lenne. Várhatóan mérsékelni az áfa csalások számát, valamint a piac tisztulásához is hozzájárulna, tette hozzá.
7: Az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében, hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távlatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykárnak a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására.
14: Lathmann Tamás nemzetközi jogász szerint nem jó, ha a mindenkori kormány politikai céljai alapján gyakran változtatják az alaptörvényt.
2: A szakember a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, az Orbán kormány 2010 után olyan alkotmányos helyzetet állított elő, amelyet most hasonlóképpen akar elbontani Magyar Péter. Ugyanakkor tette hozzá, ennek a véghezviteléhez nem áll rendelkezésre másfajta eszköz. Lathmann Tamás azt is hangsúlyozta, a jogállami működés helyreállításához, ahogyan fogalmazott, bizonyos takarító feladatokat el kell végezni. A nemzetközi jogász arról, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, azt mondta, inkább politikai kommunikációs műveletként értelmezhető.
1: Szakmai és egyéb szempontból egy nagyon fontos testület, viszont igazából ilyen ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sólyog Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadás. Akkor megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát, ez Sólyog Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
14: A Betegszervezetek Magyarországi Szövetségének elnöke szerint az előző kormány nem vette figyelembe a betegek érdekeit, véleményeit és panaszait. Koltai Tünde a Kossuth Rádióban azt mondta, szeretnék, hogy ismét odaengedjék őket a tárgyalóasztalhoz, az egyeztetések ugyanis az elmúlt pár évben elmaradtak.
2: Az elnök hangsúlyozta, az egész Európai Unióban elvárás, hogy ne döntsenek a betegekről az érintettek véleményének figyelembevétele nélkül. Koltai Tünde arról is beszélt, hogy nincs elegendő beteg jogi képviselő, ráadásul a szakemberek jogai is korlátozottak.
15: Az egészen biztos, hogy valahogy vissza kellene térni a 15-20 évvel ezelőtti rendszer teljesítménye irányába. Nem biztos, hogy azt a rendszert kell megújítani, azt a rendszert kell újra visszahozni, tehát semmiképpen nem arról van szó. Arról van szó, hogyha kialakul egy új rendszer, kialakul egy új egészségügy, amelynek a teljesítményet mérik egyáltalán, inkluzíve a minőség biztosítása, a minőségi paramétereknek a teljesítése, beleértve a kórházi fertőzéseknek a valós statisztikáját, annak a valós kommunikációját, a kórházi teljesítmények, meg egyáltalán az egészségügy teljesítményének a mérőszámainak a kialakítását. Gyakorlatilag ebben mindenképpen a betegeket be kellene vonni.
14: Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepezdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
2: Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
14: Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát.
2: A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését.
14: Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a közvetett tárgyalásokat.
2: A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha Washington teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők kivonása a megszállt libanoni területekről. Közben Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, miután Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztettek.
14: Ukrajnában az eddigi hírek szerint 9 ember halt meg, csak nem 100-an megsérültek, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. A beszámolók szerint a támadások két fő célpontja Dnyipro és Kijev volt.
2: Az ukrán főváros több kerületében is becsapódások voltak, az emberek többsége a metróba menekült. Az elmúlt hetekben ez már a második súlyos orosz támadás Kijev ellen. Moszkva előrejelezte, hogy újabb csapásokra készülnek, amit megtorlásnak szánnak, amiért az ukránok állítólag lebombáztak egy orosz kollégiumot.
14: Több panasz is érkezett korábban arra a sofőrre, aki múlt kedden a vonat elé hajtott egy iskolabusszal Belgiumban. A tragédiában két gyermek és két felnőtt, köztük a sofőr halt meg. A vizsgálat még folyik. Brüsszel, Berek Patrícia.
16: Vezetés közbeni mobilozás, gyorshajtás, agresszív vezetés, tilos jelzés figyelmen kívül hagyása az átjáróknál. Ilyen panaszok érkeztek korábban arra a buszsofőrre, aki a múlt héten a vonat elé hajtott az iskolabusszal a kelet-flandriai Böggenhautnál. A minibusz múlt kedden fogyatékossággal élő gyermekeket szállított az iskolába, amikor a Böggenhauti vasútállomástól 1 kilométerre a lezárt vasúti átjáróra hajtott a tilos jelzés ellenére, és ütközött az érkező vonattal. Két gyermek, a 27 éves buszkísérő és a 49 éves sofőr a helyszínen meghalt. 5 gyermeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A belga VRT News-nak nyilatkozó korábbi buszkísérő azt mondta, hogy ő is és más kollégái is több e-mailben jelezték már a sofőr munkáltatójának, hogy a férfi agresszíven, felelőtlenül vezet, de azt a választ kapták, hogy nincs másik buszsofőr. Az iskola egy rövid közleményben jelezte, hogy ők is továbbították a panaszokat a sofőr munkáltatójának, de nem volt rá hatásuk, hogy kit küld a busztársaság. A kelet-flandriai ügyészség a VRT-vel annyit közölt, hogy a sofőr büntetlen előéletű volt, de vizsgálják a panasz e-maileket is. A múlt keddi tragédia okainak felderítése még tart.
14: Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra.
2: Az óceánjárón áprilisban jelent meg a vírus, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza. A WHO jelenleg 13 igazolt fertőzést tart nyilván, 3-an meghaltak. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. A vizsgálatok szerint a vírus az egyik utassal kerülhetett a fedélzetre.
13: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 3 autó ütközött az M4-es autóton Budapest felé Üllő térségében. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 5-6 kilométeres. Telítettek a sávok Budapest felé, az M1-esen Bicske és Biatorbágy között a külső sávon, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól, az M2-es autóton Vác és Dunakeszi térségében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába.
14: Budapesti információkkal folytatjuk.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a Pesti alsórakparton az 5-östéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Nehéz az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentkirályi úttól befelé, a Csömöri úton a Körvasút sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig és az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Kovács Botond, PKK Info.
13: Időjárás jelentés.
2: Napközben mindenütt felszakadozik, csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon még előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
14: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Bestrit Bettinát és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Immár végleges, Borvay Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. 7 év után távozik felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
18: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
19: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását, a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
20: Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelebből a munkáját is. Az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épített Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre.
21: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslautern-ben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
20: Ebben a 20 évben azért sok minden történt, ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra találkozunk, hanem aztán 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál is, ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban is ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciót

0: Ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy más közegben és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
1: A Ferencváros sportigazgatóját Hajnal Tamást hallották. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban, idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedzői lejáró szerződését a BVRC Zugló MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák a Liverpooltól érkezett kapust, Pécsi Ármint.
2: Szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére. Sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni. Talán mondhatom, hogy változott a játékom is. Tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval, a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni. A korábbi magyar kapusairól is. Szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal. Mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle megtanulni azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni. Valót ismerem, mert ővel többször is készültünk együtt, még a Puskásban. Őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Pedig próbálom megmutatni magamat, és azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, nekem ez a legfontosabb.
1: A Liverpool kapusa Pécsi Ármin után következzen az egykori felcsúti csapattárs, a Puskás Akadémia korábbi támadója, jelenleg a Ferencváros erősítő Gruber Zsombor.
3: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk is, azért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupába is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba. Mindig megtiszteltetés a felnőtt válogatottban meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével annyira nem vagyok boldog. Európai Kupába is jól szerepeltünk, és hát remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupába is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Két mérkőzést is fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, csak edzéseink voltak, közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni a edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
1: A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re kiütötte a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Az első nyíregyházi gólt Hadnagy István szerezte, őt kérte értékelésre Gozsovics Dávid.
4: leárnyékolja a teljesítményemet az első meccsen elkövetett szabálytalanság, de ezen túl kell lendülni, nekem szerencsére sikerült betalálni. Megbeszélt figura volt, kaptam egy jó zárást. A szezonban nagyon sokszor előfordult ez a

0: figura nem sikerült egyszer se betalálni, hanem a szerencsém is volt, meg szerencsére nyertünk, ez a legfontosabb.
1: Mikor máshol, nem a bajnoki döntőben, és nem csak te, hanem a csapat is azért felállt ebből a lelki mínuszból, fogalmazhatok így, egy 7 gólt rúgtatok.
0: Meg még nagyon sok helyzetet is kihagytunk, nekünk a hazai pálya óriási előnyt jelent, de valahogy azon is túl kell lendülnünk, és nyernünk kell csütörtökön, mert másképp nem tudunk bajnokságot nyerni.
2: Az imént hallott Hadnagy István vezető találatot után Manéka növelte 2 gólosra a Nyíregyháza előnyét, Vas Ádám révén azonban még szépített az Újpest. A hazaiak ezután viszont 5-ször is bevették a lilák kapuját, a végén pedig Czerban Márk állította be a 7-2-es végeredményt. Vas Ádám csalódottan, egyúttal önkritikusan is összegzett Gozsovics Dávidnak.
3: Elnézést szeretnénk kérni a szurkolóktól, akik elutaztak, akik otthon nézték, a klubunktól, a vezetőktől, mert ez sajnos az Újpest címerhez ez nem volt méltó. Kalapot kell emelnünk a Nyíregyháza csapat előtt, megérdemelten nyertek, sajnos lefociztak minket, ezért szép a sport, haza kell menni, össze kell szedni magunkat, és otthon csütörtökön tudunk javítani. Az egy pár meccset már átéltem, és nem mindig a győzelmek erősítettek meg engem, hanem a vereségek és a fájó, kudarcos dolgok. Nagyon csalódottak vagyunk, mert hozzánk ez nem volt méltó, de megyünk tovább.
1: Ebből azért gyorsan ki tudtok lábolni és összeszedni magatok a csütörtökre.
3: Ebből gyorsan ki fogunk jönni, hazamegyünk, regálálódunk, videózunk, még elmondjuk azokat a dolgokat, ami katasztrófa volt, el fogjuk engedni. Nagyon rosszul játszottunk mind csapatként és egyénileg, és ez a meccsen meg is mutatkozott.
4: Nemzeti Sport Krónika.
2: Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány immár kétszeres VB győztes. Visszavonul az aktív versenyzéstől az alpesi síző Kékesi Márton. A 30 éves sportoló 2 téli olimpián, 7 felnőtt és 6 ifjúsági világbajnokságon vett részt. Az ötkarikás játékokon műlesiklásban egy 30. VB-n, szintén műlesiklásban egy 25. hely volt a legjobb eredménye. Kékesi Márton így indokolta döntését.
5: Visszavonulok az alpesisi válogatsági szintről egy másik szintre, tehát ez azt jelenti, hogy nem teljesen akasztom szögre a sít, de ilyen formában, hogy az életemben ez prioritásom a síversenyzés, az megszűnik. Ez egy ilyen természetes módja egy sportkarriernek, hogy valamikor azt mondjuk, hogy elég, nincsen több benne. Kicsit úgy érzem most én is, hogy azt hiszem elértem mindent, amit magyarként el lehetett érni. Persze lehet több magyarként még ettől is, de 30 éves vagyok, még nagyon sok oldalt élem az életembe, ott van az egyetem, ott van a civil karrier, egyéb projektek, egyre több hangsúlyt szeretnék azokra fektetni, és most már nem azt szeretném, hogy a sível kelek és a sível fekszem, hanem az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok, ugyanezt érzem a síben is.
2: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és 4-szeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veszi át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyedül eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcs szerepet vállalt a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hová igazol. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
6: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
7: Trópusi növények, kihalt állatfajok, csupán pár százmillió évet kell visszamenni az időben, és ott találjuk magunkat Komló múltjában a szén bölcsőjénél. A Komlosaurus lábnyoma, no meg ő maga, aztán a bánya népes kocsia, ahol igyekszünk átérezni a szénpor mágiáját. Folytatjuk utunkat a Komló verzumban.
6: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bicsák Eszter.
8: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
6: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
7: 8 óra 26 perc, ma a napi jegyzet című rovatunkban Bárdosi Vilmos professzor emeritus nyelvész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
6: Napi jegyzet.
9: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, akikkel néhány gondolatomat szeretném megosztani a szótárról, a lexikográfia alaptermékéről, amelyről Volné francia filozófus azt állította, hogy az egy nemzet első számú könyve. Kosztolányi Dezső Szótárat lapozgatok című írásában pedig arra a saját magának feltett kérdésre, hogy van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami, így válaszol. Benne van nyelvünk összes szava, benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm, benne van az életem, benne van a halálom is, benne van a sorsom. Az általános meghatározás szerint a lexikográfia az alkalmazott nyelvtudomány azon ága, amely számba veszi, majd adott elméleti és gyakorlati szempontok szerint a szótárnak nevezett könyvben rendszerezi, meghatározza, példákkal illusztrálja egy nyelv szó- és kifejezéskészletét, azok kaleidoszkopikus kombinációs lehetőségeit. A szótár egymást betűrendben követő, több ezer rövidebb, hosszabb fejezete, vagyis szócikke, tömörített formában mutatja be a minket körülvevő világot, keretbe foglalja általános és szakszó kincsünket, gondolkodásunkat. E könyv tehát nagyon sokféle ismeretanyagot felölelő, megbízható, kulturális referencia, amely demokratikusan megosztja az emberi tudást mindenkivel, aki csak kíváncsi a benne tárolt hatalmas információhalmazra. Ugyanakkor Kosztolányi arra is figyelmeztet, hogy nincs és nem lehet teljes szótár. A szótár csak kagyló, ezzel csak meregetünk a nyelv tengeréből, mert a nyelv szakadatlanul ezer és ezer új lehetőséget teremt, s mindegyikre a szótár nem felelhet. A nyelv végtelen, a szótár véges. Másképp mondva, egy szótár írását nem lehet befejezni, csak abba hagyni. Sokan gondolhatják, hogy a lexikográfus munkája ugyan hasznos, de időigényes, nehéz és unalmas tevékenység. Valójában azonban a lexikográfus számára nincs is talán kellemesebb, érdekesebb és nagyobb megelégedettséget adó intellektuális munka, mint a szótárkészítés. E munkatárgya, a nyelv, oly átfogó és végtelen, hogy a szótárszerkesztés minden perce, órája és napja új és új felfedezéseket, megoldásra váló izgalmas nyelvi problémákat, tisztázandó jelentés árnyalatokat, szemléltető példák kiválasztását hozza magával. A lexikográfus élete tehát elképzelhetetlen a nyelv, a szavak iránti emésztő szenvedély nélkül, mert tudja, hogy amikor a szavakat magyarázza, megvilágítja a múltat, de a jövőbe is tekint, és értelmet ad a jelenünknek. Akárcsak az egykori felfedezők, kartográfusok, a lexikográfus is folyamatosan tájékozódik, nyitott szemmel és füllel jár, adatokat gyűjt, hogy elkészítse egy nyelv minél pontosabb, részletesebb szóhasználati térképét. Úgy is mondhatnánk, hogy érzékeli a szavak által keltett visszhangokat, hogy azután azokat betűvel leírhassa, szótárában megörökíthesse. Egy szóval a lexikográfus a nyelv radarja. Munkájának gyümölcse pedig a szavakhoz szóló szenvedélyes szerelmi vallomás, ami nem más, mint maga az elkészült szótár.
7: Napi jegyzet című rovatunkban Bárdosi Vilmos professzor emeritus nyelvész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. A jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
11: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
12: Reklámot hallottak.
13: 9:01 rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
14: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tiszta Párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Csak nem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Szatmári Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének. A pozíció azután üresedett meg, hogy a korábbi elnök Szentkirályi Alexandra májustól országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A társaság több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Lezuhant egy katonai repülőgép Tajvanon, a pilóták életüket vesztették. A gyakorlógépet egy szimulált motorleállás közben érte a baleset az egyik légibázison. Az eset körülményeit vizsgálják. Tajvanon januárban is történt egy katonai repülőgép szerencsétlenség, akkor egy vadászgép zuhant a tengerbe. A pilóta katapultált, de nem találták meg. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval várom Önöket.
12: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
11: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
12: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
13: Erősödött a forint árfolyama reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi deviza kereskedelemben, de hogy mi várható a hazai és nemzetközi pénzpiacokon, azt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ne szaladjunk ennyire előre, nézzük először, hogy mi történt a piacokon tegnap. Június 1-én óvatos nap zajlott Nyugat-Európában, a befektető figyelme ismét a Közel-Keletre szegeződött, ahol az amerikai iráni feszültség, a hormuzi szoros körüli bizonytalanság és az olajár hirtelen megugrása egyszerre idézte vissza az inflációs félelmeket. Éppen ezért a az európai nagyvárosok tőzsdeindexei rendre negatív tartományban mozogtak. A pán-európai index is 8%-kal esett a tegnapi nap folyamán, de a kép nem ennyire egységű, ugyanis az energiaszektor a dráguló olajból profitált, miközben a technológiai és a szoftvercégek között is akadtak erős teljesítmények. Az Egyesült Államokban ezzel szemben a nap végére a technológiai részvények úgy szintén megmentették a hangulatot, a Dow Jones ipari átlag szerény erősödést tudott produkálni, a Standard & Poor 500-as indexe is pluszban zárt, és a technológiai részvények is erősödni tudtak. Így miközben Európában vegyes volt a kép, és inkább csökkenést láthattunk, az Egyesült Államok tőzsdéi ismét csak pluszban zártak. Budapesti értéktőzsdén a nemzetközi bizonytalanság és a vezető részvények vegyes teljesítménye együttesen húzta le a piacot, így a BUX index körülbelül 6%-os esést mutatott a tegnapi nap folyamán. A napirányát elsősorban az OTP és a Richter határozta meg. Ma reggel a piac elsősorban két dolog között egyensúlyoz, az egyik oldalon ott vannak a közel-keleti feszültségek és az olajár körüli félelmek, másrésztről pedig a vállalati eredmények eddig jónak tűnnek Európában. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel 1,355 forintba, még egy amerikai dollár 304 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, szép napot kívánok!
13: A legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallották, köszönjük szépen!
17: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
13: Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a híreket a magyar alkotmány módosítással kapcsolatban. Szigorítja mindemellett az illegális bevándorlók visszaküldésére vonatkozó szabályokat az Unió. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
18: Tudjuk, figyelünk. Lényegében ezt válaszolta az Európai Bizottság szóvivője arra a kérdésre, mi az álláspontja arról, hogy a kormányfő bejelentése szerint a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményez, ha Sólyog Tamás államfő nem mond le. Az Európai Bizottság szóvivője hangsúlyozta, az uniós testület figyelemmel kíséri a beszámolókat és a fejleményeket. Ennél többet nem mondott, de a Politico azt írja, hogy Magyarország alaptörvényének módosítása az államfő eltávolítása érdekében alkotmányos válságot is széthat. Ha ez történik, az bonyolíthatja az uniós forrásokhoz való tényleges hozzáférést, teszi hozzá a lap. Szigorítja a visszaküldési szabályokat az EU. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, ami gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Lehetővé teszi az EU-n kívüli visszaküldési pontok létrehozását, és gyorsítja az eljárásokat. A Patrióták Európáért képviselőcsoport árnyék jelentéstevője Marike Ehlers szerint vége az illegálisan itt tartózkodók dédelgetésének, ha valakinek nincs joga maradni, azonnal össze kell pakolnia, és nem lesz többé értelme az eljárási időhúzásnak sem. A rendelet szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a kiutasított menedékkérőknek. Aki nem teszi, következményekkel nézhet szembe, a súlyos vagy visszaeső bűnelkövetőkkel szemben pedig azonnali kitoloncolást és életre szóló kitiltást alkalmazhatnak. Az illegális bevándorlókat legfeljebb 2 évre őrizetbe is vehetik majd. A kiutasítási határozatokat egy európai kiutasítási határozat foglalná magában, és a schengeni információs rendszeren keresztül is elérhetővé tennék. Így az egész térségben végre lehet hajtani. A rendelet kiegészíti a migrációs és menekültügyi paktumot, amiről tegnap vitázott az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága. A ciprusi elnökség képviseletében Nikolás Ioannidis migrációért és nemzetközi védelemért felelős miniszterhelyettes mérföldkőnek nevezte a megállapodást, ami azonban még sok munkát igényel a tagállamoktól. Véget kell vetni az illegális migrációnak és a támogatási rendszerrel való visszaélésnek, de a menedékre jogosultakat továbbra is meg kell védeni, hangsúlyozta. A bizottság belügyi biztosa Magnus Brunner szerint már csökkent az illegálisan érkezők száma, és kevesebben adnak be menedékjog iránti kérelmet is, de a visszaküldési rendszert hatékonyabbá kell tenni. A biztos szerint a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtása nem könnyű, fejleszteni kell hozzá a tagállamok technikai infrastruktúráját. Jelenleg a maradásra nem jogosultaknak mindössze 1/5-ét sikerül visszaküldeni származási országába.
17: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
13: 8 óra 41 perc, mennyit hozott a hazai turizmusnak, és nem csak a turizmusnak, hanem országi más szempontjából mit jelentett a hétvégi BL döntő? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
13: No hát ugye az idei év legjobban várt eseménye az mindenféleképpen a hétvégi BL döntő volt, és előzetesen már születtek kalkulációk arra vonatkozóan, hogy ez nagyjából mit jelent majd a fővárosnak 32 és 50 milliárd forint közöttre. Most a GKI gazdaságkutatót idéztem, nagyjából erre az összegre tették a bevételt. Hogy mit lehet most tudni, hogy látja, hogy hogy alakult nyilván itt valahogy érték határon belül?
19: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a számok ülnek. Tehát ha most csak azt nézzük, hogy közel 100 000 ember érkezett Budapestre, ugye nyilván ez jóval több, mint ahányan beférnek a Puskás Arénába, de ugye például csak a két szurkolói zónában, a Hősök terén és az Andrássy úton volt 10-10 000 ember, és még azokon kívül is nagyon sokan. Tehát közel 100 000 ember volt Budapesten, hogyha egy ilyen átlagos 1000 eurós költéssel számolunk, már pedig szállással, helyi utazással, vendéglátóipari egységekkel, azt gondolom, hogy a szám ez átlagban bőven kijön, nyilván nagy szórással a pontos értékekben. Akkor ez ugye 100 millió euró, akkor pedig ez a több 10 milliárd forint, ez már is megvan. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az előrejelzés, én most ugye csak nagyon nagy vonalakban mondtam ezt el, de az előrejelzés ebből a szempontból pontos volt, és látva azt, hogy tényleg milyen tömeg érkezett, ugye itt most elég, ha csak arra gondolunk, hogy ami eddig a budapesti repülőtérnek az átlagos forgalma volt, azt a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap minden egyes nap magasan megdöntötte a repülőgépek leszállása, felszállása tekintetében. Tehát ebből is látszik, hogy tényleg olyan mértékű, koncentrált vendéglátóipari forgalom volt itt Magyarországon, ami soha. Tehát itt most volt olyan, ugye, amikor 2017-ben először rendeztünk úszó világbajnokságot, és az utolsó napjaiban, ami ugye a csúcspontja az eseménynek, éppen akkor volt a Formula 1-es magyar nagydíj is, tehát egyszerre a kettő, még az sem volt ilyen szintű, mint ez az egyetlen labdarúgó mérkőzés, illetve az azt körülvevő napok. Tehát tényleg látszik, hogy ez egy óriási esemény, és ezért is mondom azt, hogy azt gondolom, hogy ezek az előrejelzések, nyilván pontos számokat most még nem látunk, de ezek az előrejelzések egészen biztosan pontosak voltak, hiszen azt látjuk, hogy az, hogy hányan érkeztek, milyen hangulat volt, milyen programok voltak, ezáltal milyen költések valósultak meg, ezek teljesen az előrejelzéseknek megfelelően alakultak.
13: Távol álljon tőlem, hogy most ebbe a kérdésbe a politikát bármilyen módon is behozzam, és szeretném, hogyha a hallgatók is jól értenék most ezt a kérdést. Ugye Orbán Viktor beszélt arról, hogy tulajdonképpen csak az bánja, hogy nem nagyobb stadiont sikerült építeni, mert hogy ennek a nagyobb stadionnak még nagyobb vonzereje lehetne, vagy még több ilyen eseményt lehetne megrendezni?
19: Igazság szerint, ha a Bajnokok Ligája döntőt egy ekkora stadionnal megkaptuk, ami egyébként valóban ritka, tehát általában a Puskás Arénánál 10-20 vagy akár még több ezer fővel nagyobb befogadóképességű stadionok szoktak BL döntőt rendezni, tehát ez már önmagában egy sportdiplomáciai bravúr, hogy az UEFA elfogadta a pályázatunkat és megkaptuk. Ennél nagyobb azért már nem nagyon van. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból azt nem korlátozza a Puskás Aréna befogadó képessége, hogy milyen rendezvényeket tudunk vendégül látni, mert ha a Bajnokok Ligája döntő megvolt, annál nagyobb már tényleg nincs. Azt viszont igen nyilván, hogy hányan férnek be a stadionba. Látjuk azt, hogy már egy magyar válogatott mérkőzésen is gyakorlatilag kétszer annyian szeretnének jegyhez jutni, mint ahányan egyébként tényleg elférnek a stadionba. Tehát bőven ott is a nagyobb stadion az működne. Azt gondolom, hogy mindettől függetlenül az egy bölcs dolog volt, amikor a Puskás Arénát tervezték, hogy nem tervezték nagyobbra, mert akkor még tényleg nem lehetett azt látni, hogy ez ilyen jól fog működni, és egyébként a hosszú távú fenntarthatósága azzal, hogy ugye nagyon sok egyéb eseményt is rendez a stadion, az így is nyugodtan mondhatjuk, hogy biztosított, tehát jó ez így, ahogy van. Nyilván persze örülnénk, ha többen beférnénk, de azt gondolom, hogy a Puskás Aréna az tényleg egy nagyon jó projektje a magyar fejlesztéseknek.
13: No, beszéltem én itt az előbb, vagy érintettem legalábbis az országimás kérdését, hogy mit üzen. Ön hogy látja egyébként, hogy hogy sikerült megvalósítani, vagy lebonyolítani ezt a rendezvényt, vagy eseményt, és hogy ennek a jövőre nézve milyen üzenete van, vagy lehet. Mert azért mégiscsak, például ön említette a vizes VB-t, hogy az annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag azt lehetett elmondani, hogy akkor Magyarország innentől kezdve bármikor képes egy ilyen eseménynek a lebonyolítására.
19: Valóban, és ez tényleg igaz egyébként, hogy a vizes világbajnokság az egy fordulópont volt ebből a szempontból. Tehát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nincs a 2017-es vizes VB, akkor utána nincs a 2023-as atlétikai VB. Tehát az tényleg egy fordulópont volt ebből a szempontból. Azért nem mondhatjuk azt, hogy ez a Bajnokok Ligája ilyen szempontból fordulópont, mert már nem nagyon van hova lépni. Tehát tényleg gyakorlatilag a sokszor emlegetett olimpia lehetne az egyetlen tovább lépés ebből a szempontból, de az, hogy Magyarország ezt meg tudta csinálni, és a visszajelzések szerint nagyon jól meg tudta csinálni, tehát itt bármilyen, akár az UEFA, akár a csapatok, akár bármilyen résztvevők visszajelzéseit nézzük, csak pozitívak, tehát teljesen rendben lement a rendezvény, minden különösebb probléma nélkül, tényleg egy nagyon jó látványos esemény volt. Azt gondolom, hogy ez Magyarországra nézve mindenképpen pozitív, és itt ugye ezt ne felejtsük el, hogy nem csak arról van szó, hogy egy napig, vagy 90, vagy éppen 120 percig, mert hosszabbítás volt a meccsen, vagyunk a világ figyelmének középpontjában. A teljes Bajnokok Ligája szezonban már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest. Tehát ha most országimás, városimás szempontból nézzük, akkor ez egy sokkal-sokkal mélyebb hatás volt. Én néztem Bajnokok Ligája mérkőzést külföldi televíziós csatornán olyan nyelven, amit nem értettem, de néhány percenként mindig megütött a fülemet az, hogy Budapest. Tehát folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a Bajnokok Ligáját követőknek a figyelmében a város. Ez tényleg, most figyelembe veszük, hogy ugye tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok, metropoliszok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországban nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
13: No, a kereskedők, vállalkozók, akik valamilyen utómódon részesei voltak ennek az eseménynek, mennyire használták ki ezt a lehetőséget? Most nyilván teljesen el nem ítélendő, vagy el nem ítélhető módon, de hát mindenki találkozott azzal a fotóval talán a közösségi médiában, ami arról volt szó, hogy egy fél literes üdítőt 2200 forintért lehet kapni.
19: Ez minden ilyen nagy sporteseménynél így van. Valóban én is láttam nagyon sok nagyon sok érdekes megoldást, mondjuk így. Az egészen biztos, hogy az árak azok tényleg az egekbe szoktak. Itt ugye lehetett látni szintén a médiában, hogy mondjuk szállás helyek milyen árakon kelnek el itt a döntő napjaiban, tehát tényleg többszöröse volt a normálnak. Ugyanígy egyébként a vendéglátóipari egységek forgalma is gyakorlatilag itt szinte több havi forgalmat be tudtak hozni ezen a néhány napon. Nagyon jól kihasználták. Tegyük hozzá, hogy én is vettem már labdarúgó mérkőzésen külföldön mondjuk 5 euróért egy fél literes ásványvizet. Tehát még egyszer mondom, ebben semmi extra nincsen. Ez a
20: világon mindenhol így van, és aki ilyen eseményre utazik, az ezt bele is kalkulálja. Tehát azért itt nyilván, aki járt már ilyen eseményen, az tudja, hogy itt hogyan működnek a dolgok. Aki ezt nem tudja megengedni magának, az hozza otthonról az ásványvizet meg a szendvicset, és megoldja úgy, mert a sportélmény az tényleg mindenkinek fontos, és valahogy mindenki megoldja.
13: Tényleg fél perc és rövid válaszra maradt időnk. Vizes sportok, atlétika, labdarúgás, most már visszavonhatatlanul ott vagyunk azon a listán, akiket lehet keresni ilyen nagyobb események kapcsán?
20: Egyértelműen igen, és még azt is kimerem jelenteni, hogy a nagy országok mellett, akik ugye ilyen eseményeket rendszeresen szerveznek, Magyarország talán az, amelyik méretét tekintve messze a legkisebb, de mégis a legmegbízhatóbb és legjobb szervezők között ott van a sportesemény rendezők listáján.
13: Ó, de jó ilyeneket hallani, hogy mennyit hozott a hazai turizmusnak a BL döntő, erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal. Köszönöm, hogy itt volt.
20: Köszönöm én is.
21: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
13: 8 óra 51 perc, és hogyha már az előzőekben jó hírekről beszéltünk, akkor folytassuk jó hírekkel. Zagyvari Árda, a Katolikus Karitas országos igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok!
13: Mosolyjal az arcán érkezett. Nyilván van is most ok mosolyra. Részben, mert egy olyan gyermeknap után van ugye a Katolikus Karitas, ami mindenféleképpen több, mint segítség. Például az ott élő gyermekeknek, illetve hát erre az örömre okot ad az is, hogy május 30-án Bodajkon a segélyszervezet alapításának 95. az új alakulásának pedig 35. évfordulóját ünnepelték, vagy emlékeztek erre a dátumra. Kezdjük akkor ezzel, hogyan zajlott a hétvége?
22: Igen, egy sűrű hétvégén vagyunk tovább, de nagyon örömteli volt. Elsősorban nyilvánvalóan a gyermeknap, ez egy nagyon fontos dolog volt számunkra, hiszen a gyermekek ügye a Caritas számára is kiemelt, és országszerte több helyen is zajlottak ilyen programok, mind a felzárkóztató program, mind az önkéntes csoportok szerveztek ilyet, de kiemelt volt közülük az, hogy az orvosmisszió Nagy Dobronyba ment, és egy ilyen gyermeknapi szűrést indított, ahol a szűrővizsgálatok mellett fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrővizsgálatok mellett megajándékozták a gyermekeket játékokkal, édességekkel, és egy ilyen kis közös programot töltöttek el együtt. Ez is nagyon fontos számunkra, hogy a személyesség megjelenjen az aktív munkánkban. Nem csak valamit végzünk, valami szolgáltatást nyújtunk, hanem szeretettel ott tudjunk lenni a gyermekek és a ránk bízottak mellett.
13: Most csak azért, hogy a hallgatók is jól lássák, vagy érzékeljék ennek a jelentőségét, nyilván mindig, hogyha gyermek otthonról beszélünk, akkor az embernek a szíve az egy kicsit összeugrik, vagy elérzékenyül, de hogy az otthonba egész Kárpátaljáról érkeznek, ugye a gyerekek köztük fogyatékossággal élők és súlyos traumákat hordozók is, tehát hogy nekik mit jelent az, hogy akár egy orvosmisszió ellátogat, vagy hát nyilván gyermeknap kapcsán ajándékot is vittek a gyerekeknek.
22: Nagyon sokat jelent, és ugye ebben a gyermekotthonban is már több alkalommal jártunk, mi a segélyszervezetként is, az orvosmissziós csapat is, és minden alkalommal egy külön öröm ott lenni, hiszen látjuk, hogy milyen sok reményt vigaszt nyújt a gyermekek számára is. Most is 170 gyermek vett részt a szűrésen, de ez még egyszer mondom, csak egy szűrés volt számukra, hanem egy közösségi együttlét, ahol érzik azt, hogy velük vagyunk, nincsenek egyedül.
13: Milyen szűrésekkel érkeztek? Mire volt szükségük a gyerekeknek?
22: Általában mindig az orvosmissziós csapat több szűrésre érkezik, a fő irány az az ortopédiai, szemészeti, fogászati, de mindig van belgyógyászati vizsgálat is.
13: És milyen az egészségi állapot a Nagy Dobrony gyerekeknek?
22: Hát azt gondolom, talán egy nagyon egyszerű adat jól mutatja ezt, hiszen csupán ezen az alkalmon több mint 30 szemüveget írtak fel a szemészorvosok, ami most derült ki, hogy szükség van erre, és a következő alkalommal ezt mi vinni is fogjuk a gyermekek számára.
13: Na, folytassuk a beszélgetést, bő 2 percünk maradt a szeretet szolgálatának ünnepével, és ezzel a 95, illetve 35 évvel, amiről már beszéltünk az előzőekben.
22: Igen, nagyon fontos számunkra a múlt is, és a jövő is, és ez a kettő együtt volt ezen a rendezvényen, hiszen egyszerre volt egy megemlékezés, hiszen pont 35 évvel ezelőtt június elején jegyezték be a Caritast, amikor újjászerveződött, hiszen a korábban indított Caritas mozgalmat, hálózatot a kommunista államhatalom megszüntette, és 1991-ben indult újjá, de jelenti a jövőt az is, hogy egy közösség is vagyunk, nem csak egy segélyszervezet, hiszen több mint 800-an érkeztek az ország minden tájáról, önkéntesek, munkatársak, szakemberek a Caritas hálózatából, egészen Nyíregyházától Szombathelyig, Vásztól Szegedig, mindenhonnan, és csodálatos volt együtt lenni és együtt ünnepelni.
13: Nyilván nem az elmúlt 90, de most mondjuk, hogyha 35 évet nézzük, és pláne az elmúlt évek traumákkal terhelt időszakait és nehézségekkel terhelt időszakait, akkor hogy látja, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz megszólítani a lakosságot, felhívni a figyelmet a segítségre?
22: Ez ugye az egész Caritas történelme során mindig változó volt, hiszen volt itt minden tényleg az elmúlt évszázadban, és mindig tudott valahogy reagálni a segélyszervezet. Most is erre igyekszünk módot találni, hogy, és ez a mi feladatunk, hogy minden nehézségen megtaláljuk azt az utat, hogy együtt tudjunk működni minél több mindenkivel, vállalatokkal, magánszemélyekkel, döntéshozókkal, és igyekszünk a legjobbat kihozni magunkból is.
13: Zagyvari Hád, a Katolikus Caritas országos igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött, és további eredményes munkát kívánunk.
22: Köszönöm szépen.
13: A stúdióba pedig már megérkezett Horváth Szilárd, mert hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, mivel várjátok a nézőket, hallgatókat. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is. ADHD-ról beszélgetünk először majd, és pedig azzal a szemüveggel, hogy megpróbáljuk elmondani a nagyszülőknek és a szülőknek, hogy miként tudnak ilyenkor jól segíteni a gyerekeiknek és az unokáiknak. Ezzel van talán a legnagyobb probléma, hogy nem ismerjük, hogy hogy álljunk hozzá, és ami ismeretlen, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ott bizony könnyen tudunk tévedni, vagy könnyen tudunk kevésbé határozott lenni. Szóval ebben próbálunk most tanácsokat adni.
13: Ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ugye az ők is agyuk teljesen másképp működik. Ők valahogy másképp vannak húzalozva, hogyha szabad ezt mondani, tehát hogy nekik nagyon meg kell érteni azt, hogy éppen mit szeretnének, vagy mit miért nem tesznek meg.
0: Igen, na hát ez lesz az első, amivel foglalkozunk, aztán utána pedig megpróbáljuk egy kicsit megnézni, hogy a természet hiányt a városban miként tudjuk enyhíteni, és ellátogatunk az állatkertben is, és megnézzük, hogy az állatok mit tudnak nekünk segíteni a mindennapi életünk jobbá tételében. Itt lesz velünk Hanga Zoltán is, az állatkert szóvivője. És aztán utána pedig foglalkozunk majd azzal, hogy hát ugye érkezik a nyári szünet, és elkezdenek dolgozni a gyerekek, zseppénzről beszélgetünk egy kicsit, meg a nyári munkáról, hogy hogy tudjuk azt hasznosan jól beállítani a gyerekeink nevelésébe, a gazdálkodásnak a különböző módozatait. És aztán utána pedig a társasházkezelőkkel szembeni elvárásokról beszélünk, mert ezek változnak, és a digitalizáció is sok mindent megváltozott, jogszabályokról is érdemes beszélni, szóval ezzel is foglalkozunk majd.
13: 9 óra után tehát délelőtt Horváth Szilárd várja majd önöket, én pedig valamennyi munkatársam, Pillinger Marianna, Sie Gábor és Pap János nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel 6 órakor ismét lesz Jó reggelt Magyarország. Szép napot, minden jót kívánok, Csete Beátát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Greg Samárta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
3: 9 óra múlt néhány másodperccel köszöntöm Önöket, Horváth Szilárdot hallják, a délelőtt rövidesen kezdődik. Ma a fronthatás nem terheli a szervezetünket. A délelőtt témáiról szólva, rendezette a helyzet az Önök társasházában, vagy vannak-e gondjaik a társasházban, írják meg nekünk, de persze várjuk kérdéseiket, véleményüket majd a többi témában is. SMS számunk 39666, és ugyanezen értesíthetnek bennünket Viberen is. Most mindenek előtt rövid krónika következik Beslin Bettinával.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az eléterjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az ámokfutó 3 különböző helyszínen végzett velük. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt. A büntetett előéletű tettes elmenekült a helyszínről, majd a város folyóparti sétányán találtak rá a rendőrök. Miközben beszéltek vele, öngyilkos lett. Itthon jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének, így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Gulyás Gergely frakcióvezető helyettes ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. Csak nem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedű Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A két szervezet a jövőben közösen segíti a gyermekek lelki jólétének erősítését és a családok támogatását is. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott. A munkában csaknem 140 hivatásos tűzoltó, valamint önkéntesek is részt vettek. A férfit életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az időjárásról. Csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű ma. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
5: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
6: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de ha sárkány ellen sárkányfű kell.
7: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában.
5: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
5: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9: 9 óra múlt 6,5 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, hogy mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, hogyha velünk tartanak. Először is sokan hallottak már az ADHD-ról, de kevesen értik igazán, hogy mit is jelent a mindennapokban ezzel együtt élni. Nagyszülőként, szülőként pedig gyakran tanácstalanok vagyunk, hogyan segítsünk, hogyan értsük meg a gyereket, vagy a felnőttet, aki másként működik.
10: Vannak olyan működéseim, amiket nem tudok újra lenni, ilyen például a késések, határidők, elhalasztása, ebből természetesen költségek és egyéb hátrányok következnek. Azt szokták mondani, és ezzel egyet is értek, hogy alapvetően egy időérzékelési problémaként is felfogható az ADHD.
9: Ezzel a témával kezdünk, aztán már rég elmúlt az az idő, amikor kizárólag az állatok miatt látogattunk el egy állatkertbe, ma már a korszerű állatkert kulturális és oktatási központ is, vagyis egyfajta találkozóhely.
11: Ezeknek az állatoknak állatorvosi vizsgálaton is túl kell esniük időközönként, így ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy jön az állatorvos, megvizsgálja őket, ami megfogással, nyomkodással jár. Szeretnénk, hogyha ezek az állatok nem stresszelnének a vizsgálatok közben, hanem ez rész legyen a napi rutinjuknak, és minden zökkenőmentesen menjen, így biztonságban lesz az állat is, és az állatorvos is.
9: Fél tíztől ezzel a témával folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket, fontos, hogy Viberen is. Tehát akkor az ADHD. Azt hiszem, hogy kevesen értik igazán, hogy mit is jelent ADHD-val együtt élni. Ez sok családot érint, akár kimondva, akár pedig kimondatlanul, tehát úgy, hogy tudnak róla, és úgy is, hogy nem tudnak róla. Nagyszülőként, szülőként pedig nagyon gyakran, nagyon-nagyon tanácstalanok vagyunk. Hogyan segítsünk, hogyan értsük meg a gyereket, aki másként működik. Gergő Judit riportjában most a következő percekben olyan felnőtt ADHD-st hallhatnak, akinek nem csak önmagát kellett megtanítani arra, hogy alkalmazkodjon, hanem másokat is meg kellett tanítania arra, hogy miként viszonyuljanak hozzá és az állapotához.
12: Dávid 35 éves és diagnosztizált ADHD-s. Mikor derült ez ki és milyen tünetekből?
10: korábban depresszió és szorongásos zavarok miatt jártam terápiára. Nem igazán éreztem egyébként, hogy sikerült ezeket megoldani. És 2019 nyarán történt, hogy valójában a házi munka közben egy háttérben ment egy előadás. Dr. Csiki Miklós beszélt benne egyébként, és akkor szinte egy pillanatban lesokkolt az, ahogy hallottam azt az egyezést, ahogy leírta a doktor úr a tipikus ADHD-sok életútját, illetve a saját életembe, ahogy belegondoltam. Azt is megértettem, hogy vajon miért lehetett az, hogy ezek a korábbi terápiák kevésbé voltak sikeresek. Ezek után pedig elmentem a kivizsgálásra, ez egy viszonylag hosszú folyamat, ez pedig megerősítette a gyanút, és így diagnosztizálásra is kerültem.
13: Mik azok a tünetek, amiket ön felismert ebben az előadásban?
10: Általános iskolában például jó tanuló voltam, nem voltam ilyen túlmozgásos sem, ezért alapvetően erre soha nem gondoltam. De aztán megtudtam, hogy ezek a tünetek nem mindig jelentkeznek, és időnként az ADHD csak később fiatal, vagy esetleg fiatal felnőtt korban válik valójában igazán láthatóvá, amikor egyre több dolog bejön az ember életébe, iskola, aztán magánélet, munka, egyre több mindent kell kézbe tartani, és akkor viszont már nem képes ezt olyan szinten végezni egy ADHD-s, mint az úgynevezett neurotipikus emberek. Amiken főleg észrevettem így magamon, hogy vannak olyan működéseim, amiken nem tudok úrrá lenni, nem tudom őket megoldani, ilyen például a késések, határidők, elhalasztás, ebből természetesen költségek és egyéb hátrányok következnek. Azt szokták mondani, és ezzel egyet is értek, hogy alapvetően egy időérzékelési problémaként is felfogható az ADHD. Ez ugye megjelenhet még abban is, hogy elfelejtünk dolgokat gyakrabban, főleg a rövid távú memória az, amin ezt így érzékeljük, hogy nem tudjuk, hogy 2 perccel ezelőtt hova tettünk valamit. Azt éreztem, hogy sok feladatot képes vagyok elvégezni, de valahogy ezek sokszor nem sikerültek, nem tudtam úgy rá koncentrálni, nagyon elterlődött a figyelmem, bármi történt körülöttem, és éreztem azt, hogy jobban elterlődök, mint mások, és akkor próbáltam ezt koffeinnel, egyéb stimulánsokkal javítani, ez valamelyest segített, de igazából nem értettem pontosan, hogy mi történik velem. Nagyon fontos az érzelmek szerepe is a felnőtt ADHD-sok esetében, ami gyakran előfordul, hogy érzékenyebbek, kifejezetten a kritikára például érzékenyebbek szoktak lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudnak fogadni kritikát, de nagyon tudja őket demotiválni.
13: Mennyiben jelentettek ezek a tünetek hátrányt, akár a munkában, akár a magánéletben?
10: Bár nagyon jó tanuló voltam általános iskolában, még versenyekre is jártam, de valahogy ez a röppája nem folytatódott, és egyfajta ilyen romlás indult meg, és aztán az egyetemen ez tovább folytatódott. Tipikusan ez az utolsó időpontos, utolsó éjszakás készülés. Tehát az ember úgy érzi, hogy mintha nem tudna tanulni ezekből az esetekből, hiszen alapvetően arra számíthatnánk, hogy egy késés vagy egy sikertelenség után átértékeljük, és akkor ezzel megpróbálunk változtatni. Ezek az erőfeszítések, illetve elhatározások ugyanúgy megvannak, de valamiért az ember mégse képes ezeket meglépni, vagy igazán változást elérni. Az ember azt érzi, hogy van egy potenciál benne, vannak bizonyos képességei, vannak vágyai, tervei, de valahogy nem sikerül ezeket összerakni, nem tudja a céljait elérni, mindenféle szorongások jelennek meg benne.
13: Az, hogy most ennek az állapotnak neve lett, hogy tudatosult önben, hogy ADHD, ez miben segít?
10: Annyiban segített nekem, hogy egyrészt megértettem azt, hogy ez nem egy egyedi dolog, ami csak a világon velem történik, hanem ez egy olyan állapot, ami másokkal is megtörténik, és azt hiszem a legnagyobb pozitív hatása ennek az, hogy megértettem a helyzetet, és így úgy éreztem, hogy valamiféle kontrollt is akkor valószínűleg fogok tudni gyakorolni.
9: Megértettem a helyzetet, és valamilyen kontrollt is akkor talán tudok gyakorolni. Hát ebben a dologban, a helyzet megértésében szeretnénk önöknek most segíteni. Ugye az ADHD-ról sokszor eléggé leegyszerűsítve beszélünk, és a valóság biztosan árnyaltabb, mint szinte minden az életben lévő dologgal kapcsolatban. Van itt egy regény a kezemben, Figyelek rád, ez a címe, Darvas Petra írta, illetve hát az írói név ez, hogy Darvas Petra, de Dudás Petra, a író szerkesztő itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok ennek!
14: Üdvözlöm a hallgatókat!
9: No, hát itt fiatal szereplők vannak ebben a regényben, azt mondja a figyelemzavaros és utálja a matekot, a fiú, laza, piercinges srác, ADHD miatt egyre nehezebben találja a helyét, és van egy lány, aki matek tagozatos, ugye ellentétben a fiú valaki utálja a matekot, és figyelemre vágyik, okos, vagány lány, de mostanában semmi nem jön össze neki. A céljuk más, de talán ugyanarra van szükségük. Mire van szükségük?
14: Hát elsősorban figyelemre, megértésre, és ugye a cím ezért is Figyelek rád, mert egyrészt utal erre az igényre, hogy minden fiatalnak, minden gyereknek, tehát minden embernek szüksége van értő figyelemre, illetve hát utal egyfelől erre a figyelemzavarra, amiről ugye eddig is beszélt a
9: Na most az a helyzet, hogy itt van egy könyv, ami az ADHD-sekről szól, a főhőse legalábbis az. Mennyire valós tapasztalatokra támaszkodott? Tehát nyilván nem véletlenül valaki pont erről a témáról könyvet.
14: Hát abszolút valós. Ugye én is ADHD-s vagyok, diagnosztizált ADHD-s.
9: Mióta?
14: Néhány éve kaptam diagnózist, felnőtt korban kaptam, így van, de hogy gyerekkorban is jelentkeztek problémák.
9: Csak akkor még nem volt diagnózis, nem volt igény rá, tehát ennyiben nagyon változott a dolog, hogy most sokkal jobban figyel rá a társadalom már gyerekkorban.
14: Igen, fejlődött is a diagnosztika, illetve egyre több dolgot tudunk róla, ahogyan az információk is gyorsabban eljutnak az emberekhez. És én dolgoztam ADHD-s gyerekekkel, végzettségem szerint alsós tanító vagyok, és dolgoztam is iskolában.
9: Tehát ADHD-s volt, és alsós tanítóként végzett.
14: Igen.
9: De azért ez azt jelzi, hogy hát itt azért nagyon sok pálya nyitott az ADHD-sok számára, tehát itt nem kell zárt rendszerről beszélnünk, és azt gondolni, hogy na hát itt egy tragédia történt. Milyen erényei voltak annak, hogy ADHD-s?
14: A többféle nézőpont, illetve a kreativitás, amit ugye nem csak művészi értelemben használunk, hanem egy problémára való rálátásnak a mikéntje, a kreativitás, és akkor ebben azt gondolom, hogy mindig kiemelkedő voltam, hogy megtaláltam minden helyzetben a lehetséges más utakat, és akkor ez például a pedagógiában nagyon hasznos volt, hogy különféle módokon tudtam közelíteni a gyerekekhez, módszertanhoz, de volt több szakma, amiben belekezdtem, vagy tanultam, vagy amiben dolgoztam, és minden ilyen munka körülményben ez segített nekem.

0: diagnózis.
1: Kérdezik közben a hallgatóink, hogy hogy tudják egyáltalán megállapítani, ha valaki ADHD-s?
2: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés, mert ugye egyre több ilyen kérdés merül fel, hogy hol lehet diagnózist kapni. Ugye én magánúton voltam, mert egyébként, hogyha ezt ugye az állami szférában szeretné az ember az állami egészségügyben, akkor nagyon hosszú a várólista, mert kevés helyen elérhető.
1: Ja, felnőttként ez különösen problémás, mert ugye egyébként a gyerekek igen. számára rendelkezésre áll a pedagógiai szakszolgálati rendszer, és ott viszonylag, hát nem annyira nagyon gyorsan, nem egyik napról a másikra, azért egy-két hónap alatt ez a dolog megoldódik.
2: Így van, de felnőtteknél nagyon hosszú a várólista, és akkor ugyanez elérhető nyilván magánúton. Én egy több alkalmas vizsgálatsorozatom voltam, és tehát ezt általában ugye pszichiáter diagnosztizálja, illetve klinikai szakpszichológus és pszichiáter együttesen. Tehát, hogy ez egy komplex vizsgálat folyamat.
1: Miért fontos önnek, hogy ezt megcsinálja? Mert iskolában ugye úgy van, hogy az ember kap akkor könnyítéseket, matekból, szövegértésből több időt és egyebek, felvételinél szintén, de felnőtt korban ez miért fontos? Szembesülés? Vagy jobban ismerjük magunkat ezért? Vagy van valami mások is?
2: De egyrészt az ember agya úgy működik, hogy mindennek nevet akar adni, mert aminek nincs neve, attól félünk. Azt nem ismerjük. Illetve ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, ahhoz ugye tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben. Illetve a másik az, hogy egyfajta megnyugvás is volt, hogy akkor igen, tehát hogy tényleg ez volt a probléma gyökere, akkor ezen most lehet dolgozni visszamenőleg is. Meg az, amikor azt érzi az ember, hogy most van egy keretrendszer, amiben én is oké vagyok. És ez nagyon sokat számít. Mert egyébként úgy érzi magát egy ADHD-s a közösségben, mint egy kis puzzle darabka, akit megpróbálnak benne gyömöszkölni oda, ahova egyébként nem való. És akkor ugye, hát ezt úgy tudnám így leírni, hogy ő minden oldalról sérül, de a környezete is, mert ahova be akarod tuszakolni, azok is sérülnek. Tehát ez, és így jó, hogy akkor így tudom, hogy nem én vagyok a probléma oka, hanem egy keretrendszerről beszélünk, egy működési módról, ami másokat is érint.
1: Ide mindjárt visszatérünk, tehát környezet és puzzle darabkák, de mondott közben valami olyant, hogy elkezdtem vele dolgozni visszamenőleg is. Hát egy jezsuita szerzetestől őrzök egy gyönyörű mondatot, hogy sosem késő, hogy boldog gyermekkorod legyen, de hogy dolgozhatunk azzal, hogy megváltoztassuk egy kicsit a múltunkat, és azzal a jelenünket is. Ön hogy dolgozott ezzel? Tehát mi ez a visszamenőleges hatály?
2: Hát ott van a kezében a Figyelek rád, ez az
1: igen,
2: egyik.
1: Igen, itt a könyv.
2: Szerintem bármilyen alkotói folyamat, önkifejezés az nagyon sokat számít. Sokat vettem a saját gyerekkoromból, illetve megpróbáltam úgy ábrázolni a szülői hozzáállást és a tanári hozzáállást, ahogyan én azt gondolom, hogy egy ADHD-snak ez jó lehet. És pontosan ezért építettem bele ezt így a regénybe, és nagyon sokat segített azon, hogy...
1: Tehát megértő tanárok és megértő szülők igen. vannak benne, mert egy ADHD-snak ez a jó.
2: Igen, mert ez rendszer szintű probléma, ugye, ahol egy ADHD-s gyerek van a családban, ott ugye mindenkinek érintettsége van ebben a témában, tehát mindenkinek rajta kell ezen dolgozni.
1: Jó, akkor nézzük meg a környezetet, amely uh-huh. sérülhet, uh-huh. Meg a gyermeket, vagy éppen felnőttet, amely sérülhet, meg ezt a puzzle darabot, ami nem fér bele. Mi az, ami a környezettől a legfontosabb ilyenkor? Ugye mondta persze, hogy a figyelem, az értő figyelem, de hát hogy tudunk értők lenni? A figyelemhez türelem is kell, a türelemhez az kell, hogy azért tudjuk, hogy hát itt valami olyan dolog van, amit ő nem akar, hanem hát így működik.
2: Uh-huh. Hát ugye egyrészt ebben is jó a diagnózis, hogy akkor tudjuk, hogy akkor mivel állunk szemben, és tehát hogy szerintem az, hogyha a gyerek rendben van, most akkor beszéljünk arról, hogy egy gyerek van a családban, akkor nyilván a családi élet is jól van, ha ő jól van. Ha ő rosszul van, akkor ez visszafelé.

0: le is, és ugyanígy fordítva, tehát ezek egymástól függnek. És hogyha megpróbáljuk megtanítani nekik azt, hogy neki azt, hogy ő hogyan alkalmazkodjon, hiszen meg kell tanulnia alkalmazkodni a világba, de ezt példamutatással tudjuk. Úgy, hogyha mi is alkalmazkodunk az ő igényeihez. És hogyha például megpróbáljuk a környezetet olyanná alakítani, ami neki komfortos. Tehát, hogyha például, mint ez az idővakság, amiről a fiatalember beszélt, ha erről ez probléma a gyereknél, akkor erre kell reagálni, és mondjuk olyan eszközöket bevetni, hogy ami mindig az időhöz hozzá kapcsolódik.
1: Jó, akkor folytassuk innen beszélgetést, de most hallgassunk bele Gergó Judit beszélgetésébe. Ha már említette a fiatalembert, akkor hallgassuk meg újra.
2: Segítség, hogyha a közvetlen környezet tudja ezt, hogy ön ADHD-s, és akkor azt mondja, hogy jó, oké, tudom, hogy ez a tünet amiatt van, türelmesebb vagyok. Ez működőképes?
3: Alapvetően ez működőképes. Létezik az a dolog is, hogy adott esetben családtagoknak is egyfajta edukációt, egyfajta tanácsadást adnak. Pontosan, hogy családban, illetve a szociális környezetben ezt lehessen kezelni, hiszen ez az állapot kihat nyilván a szeretteinkre, barátainkra, munkatársainkra. Ha az ember ismeri, hogy mi történik vele, a munkáltatója, a kollégái, a környezete ismeri, hogy ez mi, akkor tudja optimalizálni, segíteni a környezeti tényezőkkel az érintettet, és egyébként ez egy nagyon jó együttműködés. Tud alakulni, hogy valóban segítség tud lenni az, hogyha egyrészt tudják, hogy milyen problémáról van szó, és esetleg azt is megbeszéljük, hogy mivel is tudnak segíteni. Mondok egy konkrét példát, van olyan barátom, akivel ezt megbeszéltem, és megkértem, hogy mondjuk találkozó előtt, vagy valamilyen esemény előtt legyen szíves emlékeztesse, vagy hívjon fel egy órával előbb, és akkor az segít nekem abban, hogy valóban időben elinduljak, ne felejtsem el. És néha egyébként ezek ilyen vicces szituációkat eredményeznek, és én szeretem is humorral kezelni, ez is segít rajta. Megbeszélni egy technikát vagy stratégiát, amivel mindenki elégedett tud lenni, amivel változást lehet valóban elérni, illetve a pozitív visszajelzések viszont nagyon-nagyon meg tudják motiválni ezeket az embereket, és azt hiszem, hogyha ezt tapasztalja egy családtag vagy egy barát, akkor megérti, hogy hogyan tud jól együttműködni egy ilyen emberrel.
1: Búlogatott közben.
0: Igen.
1: Hozzá
0: igen.
1: Tudnék tenni valamit?
0: Hát ezzel nagyon együtt tudok érezni, az időmenedzselés az nálam is probléma. De egyébként érdekes, hogy ugye nagyon függ nemtől és kortól is az ADHD megjelenési formája, és nekem nőként sokkal kevésbé a figyelemtartás a problémám, vagy én nagyon jól tudok a figyelmemmel bánni, jól tudok fókuszálni arra, ami érdekel, vagy amivel éppen foglalkoznom kell, de hogy inkább az érzelem szabályozási nehézségek azok, amik nálam megjelennek, vagy végrehajtó funkciókkal való probléma, és kevésbé az idővel kapcsolatos menedzselés. Ez egyébként, ha beszélgetek más ADHD-sokkal, leginkább a férfiaktól szoktam hallani az idővel kapcsolatos problémát.
1: Kérdezik közben a hallgatóink, hogy mit is jelent ez a rövidítés, az ADHD, és ugye ez a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, csak angolul.
0: Igen.
1: Ennek a rövidítése, tehát figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, ezt érdemes megjegyezni, az ADHD az tulajdonképpen ezt jelenti. Mi az, amit úgy gondol, hogy a legjobban tud tanácsként adni most? Nagyszülők, szülők hallgatnak bennünket valószínűleg elsősorban nekik. Nagyszülő megérkezik egy unoka a családba, aki ADHD-s, és a nagyszülőnek, hát akkor, amikor ő felnőtt, hát abból az időből fogalma nincsen arról, hogy mi ez.
0: Én azt javaslom, hogy beszélgessenek, illetve állítsanak föl, és lehet, hogy ez furcsa hangzik, hogy szabályokat, olyan együttesen meghozott szabályrendszert, amit ugye gyerek el tud sajátítani, esetleg amit ő saját maga fogalmaz meg. Nagyon sokat segíthet az, hogy például az autistáknál használják az ilyen képi folyamatábrákat, hogy mikor, miután, mit. Abszolút nagyon igen. Hasznos. Az iskolában használtuk az ADHD-s gyerekeknél is. Elképesztő. hogy mennyire szerették ezt kezelni, fölrakni, megtervezni a napot, leszedni. Nekik is rengeteget. Mind a kettő neurodiverzitás, ugye egy eltérő idegrendszeri működési forma, tehát ugye nagyon sok közös vonás van az autizmus és az ADHD között, de hogy ugye tényleg ez a tanácsom, hogy mindent előre beszéljenek meg, hogy hova fogunk menni, mi lesz a nap, tervezzék meg. Nyilván nem a gyerek fogja eldönteni, hogy mondjuk elmegy-e iskolába, de azt eldöntheti, hogy kék vagy zöld zoknit vesz föl. Tehát, hogy a saját életkorának megfelelően ő is hozhat ebben döntéseket.
1: A gyermek önbizalmát hogy lehet ebben a helyzetben erősíteni? Mert ez eléggé fontos lehet, ugye a iskolai frusztrációkkal járhat mindez, ami rendkívül kellemetlen, hát ugye ez meg tudja nehezíteni aztán a felnőtt életet is, hogyha nehézkes az iskola.
0: Szerintem a megértő magatartás, megértő odafordulás.
1: Ott
0: tehát az, hogy tudja azt, hogy ez nem egy hibás működés, vagy ő nem hibás ebben, vagy ő nem rossz emiatt. Tehát a bűntudat az annyira az ADHD-nak a sajátja, hogyha így azt nézzük, hogy egy eltervezek valamit, és közte vagy ezt el akarom érni, közte van egy óriási nagy szakadék, és az így tele van azzal a bűntudattal, azokkal a gyász folyamatokkal, amik amiatt vannak, hogy én eltervezek valamit, de nem tudom végrehajtani. És hogy ezt csak azzal lehet oldani, hogyha ő tudja azt, hogy nem hibás emiatt.
1: Ugye itt most felnőttekről beszélünk, de ugye a gyerekközösség valaki, aki más. Hát ott rögtön megjelenhet a bántás például. Erre már a felnőtteknek kell figyelni, ő gondolom, ugye
0: persze.
1: Szülőknek és a tanítóknak, tanároknak. Önnek volt ilyen a praxisában, gyakorlatában, tanítói gyakorlatában?
0: Volt, igen. Dolgoztam olyan iskolában is, ahol egy-két kisgyereket próbáltunk integrálni, illetve dolgoztam olyan iskolában is, ahol csökkentett létszámban foglalkoztunk velük. Én azt látom problémának, hogy tehát itt egy ilyen háromszöget kell elképzelnünk, ahol van a gyerek, a szülő és a pedagógus, és még akár ugye, hogy kibővíthető ez négyzetre egy szakemberrel, egy pszichológussal, pszichiáterrel, terapeutával, és nekik együtt kell működni. Hogyha ez az együttműködés megvan, akkor az a osztályközösségnek is jobb lesz, mert egyértelműen lefektetett szabályok vannak, a problémák, amik adottak, azt megbeszéltük, azt egy terápiás folyamatban megoldottuk. Tehát, hogy egy ilyen közös együttműködéssel lehet ezt megoldani. De tény is való, hogy sokszor nem biztos, hogy tényleg ott van a hely annak a kisgyereknek, ahová be akarják őt tuszakolni.
1: Tehát lehet, hogy
0: máshol, ahol jobban oda tudnak rá figyelni, jobban ismerik és értik ezt a problémát, és akarnak is ilyen gyerekekkel foglalkozni, akiknek másfajta figyelemre van szükségük.
1: A munkahelyen hogy tolerálják ezt? Vagy ott az erények jönnek elő, azok az erények, amelyek nyilván megvannak, például a kreativitás?
0: Uh-huh. Szerintem ez munkahelye válogatja, meg egyénfüggő is. Tehát, hogyha egy olyan típusú, mondjuk súlyos figyelmi problémákban
1: igen,
0: érintett,
1: azt érdemes
0: akkor
1: elmondani, az ADHD-nek azért több válfaja van,
0: így
1: tehát van az enyhébb és van a keményebb.
0: Hát igen, meg itt is különböző típusokról beszélünk, ugye van a kevert féle, van a túlmozgásos féle, van a figyelmi érintettségű inkább, tehát hogy itt is spektrum gondolkodásra van szükség.
1: Munkahely, azt munkahely. Kérdeztem az előbb.
0: Igen, munkahely. Igen, ez ilyen
1: hogy mennyire tolerálja a munkahely.
0: Erre tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy egyénfüggő. Tehát nekem volt olyan munkahelyem, ahol sok akadályba ütköztem, például nagyon sok volt a szabály, és nagyon korlátozott volt az idő, ahol kicsit szabadabban tudtam dolgozni saját időbeosztással, ott jobban működött, ahol lehet kamatoztatni a kreatív folyamatokat, tehát ahol kapok szabad kezet egy munka megközelítéséhez, ott mindig sokkal jobban működött. Hát én azt gondolom, hogy nincsen így leszűkítve a kör, hogy mi az, ami való egy ADHD-snak. De az biztos, hogy az, hogyha valami unalmas, vagy ami már nem érdekes, amit már megtanultunk, és már nincs benne több, az már lehet, hogy nem lesz utána olyan tartós.
1: Húha, azt hiszem, hogy nekem is meg kell nézettem magamat. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azért még valamit, itt van nálam egy kis papír is, azt mondja, hogyan írj könyvet. Ők segítettek a könyv megírásában, vagy ön is benne van ebben a csapatban, amelyik majd segít könyvet írni?
0: Én is benne vagyok, igen, tehát szöveggondozással is foglalkozunk, írásmentorálással, ugye a Nádasi Krisz csapatában dolgozom én is.
1: Na, hát akkor jó munkát kívánok minden esetre, mindenhez. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az ADHD-val foglalkoztunk, Dudás Petrával, írói nevén Darvas Petrával beszélgettünk erről a témáról, és most pedig már 2,5 perccel elmúlt 9:30. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Besnin Bettina.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Szatmári Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének. A pozíció azután üresedett meg, hogy a korábbi elnök Szentkirályi Alexandra májustól országgyűlési képviselőként folytatja munkáját. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Nagyszabású terrorista ellenes akciót hajtott végre a hadsereg Maliban. A katonák több mint 60 fegyverest öltek meg a fővárostól nem messze található egyik erdőben. A táborokban tartózkodó terroristák felszereléseit, járműveit megsemmisítették. Japán déli részén 9 ember megsérült, 47 ezer háztartás áram nélkül maradt, és több száz légijáratot töröltek egy heves trópusi vihar miatt. A hatóságok a térségben nagy hullámokra, földcsuszamlásokra és áradásokra figyelmeztetnek. A Jiangmi nevű vihar észak felé halad, és holnap eléri a főváros Tokiót is. Itthon csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű ma. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, kés este 16-21 fok valószínű.
5: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: A városi élet egyik komoly kihívása, hogy egyre távolabb kerülünk a természettől. Egyre kevesebb az a közvetlen élmény, amely valódi kapcsolatot teremt a növényvilággal és az állatvilággal is. Ebben a helyzetben bizony eléggé felértékelődnek azok a terek, ahol ez a kapcsolat újra megélhető. A fővárosi állat és növénykert ma már nem csupán egy kirándulóhely, hanem egy komplex élményközpont. Kobolák Attila a fővárosi állatkertbe látogatott egy kis hangulatért.
6: Friss zöldség és gyümölcsillata fogadott a takarmánykonyhában, amely az állatkert rejtett helyei közé tartozik. Vannak itt húsfagyasztók, zöldségfagyasztók, takarmánytárolók és hentes részleg is. A konyha olyan, mint egy étterem konyhája. Látok itt retket, répát és tojást is. Mikor kezdte a napot?
7: Reggel 6 órakor kezdünk minden nap.
6: Mit szokott csinálni? Hogy néz ki egy ilyen reggeli kezdés?
7: Fiúkkal közösen behordjuk a zöldség gyümölcsöt, utána az előkészített ládákba ezeket a megfelelő takarmánylapok szerint kiadok.
6: És látok itt valamilyen fasírt szerűséget, sütnek, főznek is?
7: Természetesen, amit lát az éppen a majom pogácsa, ez gabonadarágból áll össze, rizsből, ezt összesütjük, golyók formájában kiadagoljuk, valamint főtt rizst is szoktunk csinálni, főtt tojást és főtt zöldséget is.
6: Mi alapján készítik elő a takarmány mennyiséget? Van valamilyen leírásuk?
7: Van, igen, minden egyes állatháznak külön receptúrája van, takarmánylapnak hívjuk, napi lebontásban. Az emberszabású majmok házában nagyon-nagyon sok különlegesség megy. Például humántakarmányból egész kókuszdió, citromlé, keksz, datója, ők kapják a legtöbbféle takarmányt.
6: Meddig lesz ma itt? Hogyan folytatódik tovább a műszak?
7: Délután 2 óráig dolgozunk, még befejezem a hátralévő ládáimat, utána van egy kis előkészület holnapra, ilyenkor főzzük meg a rizst, a tojást, ezeket előkészítjük, kicsomagoljuk a megfelelő adagokat, és utána már csak a takarítás marad.
6: Itt ül mellettem Révész Ákos, takarmánykihordó. A helyi nyelvjárás szerint ezt a kis platós autót, amely elektromos, kulinak hívják, napi hány kört szokott menni?
8: Hát az alap zöldségkihordás, ami így a reggeli mindennapos rutin, az 3 kör, és azon kívül még a szárazár, a szénaszalma, az pedig változó igény szerint.
6: Most kifejezetten húsok vannak a platón, éppen a cápa suli felé tartunk. Miket szállítunk?
8: Tengeri halakat szállítunk a cápa sulihoz, heringet és sintahalat.
6: Mit szeret a legjobban a munkájában?
8: Szeretem a nyugalmat a kertben, magát a levegőt. Mikor elkezdtem itt dolgozni nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor az volt, ami így a legjobban tetszett, hogy minden reggel, mikor az első köröm volt, pont akkor bömböltek az oroszlánok, és ezzel indult a napom, hogy ahogy elhajtok az oroszlánok mellettük utánam, lényegében rám köszönnek.
6: A cápasuli Edgott medencéjénél vagyunk, Varga Nikolett tengerbiológiai szakreferens és akvavarista állatgondozóval. A medencében vannak cápák és halak. Miért nem támadja meg a cápa a halakat?
9: Ez azért van, mert ezeket a cápákat mi rendszeresen etetjük. Adott időpontban van, hogy egy nap többször, hiszen részt vesznek felszíni tréningen is, illetve víz alatti tréningen. Így ezek az állatok sosem lesznek annyira igazán éhesek, hogy az egészséges halakat bántsák.
6: Ha már suli, mit tanulnak itt a cápák? Látok itt búvárcsizmákat és merüléshez szükséges kellékeket.
9: Igen, ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni az emberi jelenléthez, hiszen a cápa természeténél fogva nem szereti az embert, az érintését pedig pláne nem. Már pedig ezeknek az állatoknak állatorvosi vizsgálaton is túl kell esniük időközönként. Így ezeket az állatokat hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy jön az állatorvos, megvizsgálja őket, ami megfogással, nyomkodással jár. Szeretnénk, hogyha ezek az állatok nem stresszelnének a vizsgálatok közben, hanem ez rész legyen a napi rutinjuknak, és minden zökkenőmentesen menjen, így biztonságban lesz az állat is, és az állatorvos is.
6: Miért fontos az, hogy ne stresszeljenek?
9: Pócos halaknak nincsenek zsírszöveteik, tehát ők nem tudják oly módon raktározni az energiát, mint mi emberek, így hogyha túl stresszelünk egy állatot, csak annyi energiát tud felhasználni, amennyi az izomszöveteiben van. Márpedig az izomszöveteket nem energiatárolásra találta ki a természet, úgyhogy ennél fogva, hogyha túl stresszelünk egy állatot, és túl sokat vergődik, végkimerülésben akár el is pusztulhat, mert nem marad energiája arra, hogy lélegezzen, illetve arra, hogy ússzon.
6: Mikor bemegy a vízbe, akkor a cápák már várják? Hasonlítanak ilyen szempontból mondjuk a kutyákhoz? A kutya is örül, mikor hazamegyek.
9: Igen, a cápák nagyon jól tudják, hogy mi zajlik a medence körül, hiszen folyamatosan figyelnek minket, gondozókat is, és nagyon jól tudják, hogy mikor van etetés, vagy mikor megyünk be a vízbe.
1: Mikor megyünk be a vízbe? Hát arról érdemes most beszélgetnünk Hanga Zoltánnal, a budapesti állatkert szóvivőjével, aki itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok!
10: Jó ennek. Napot kívánok mindenkinek! Velem aztán kint vagyunk a vízből.
1: Hát igen, de az helyzet nagyon jó volt hallgatni ezt, mert Attila akkor volt ott, ha jól sejtem, amikor nem voltak még vendégek, ugye? És az állatok voltak, a növények és a gondozók.
10: Hát reggel kezdtük a bejárást, mert ugye, ahogy lehetett is hallani, a takarmánykonyhában kezdődött a dolog, és a takarmánykonyhában nálunk reggel 6-kor már elkezdődik az élet, akkor érkeznek az ott dolgozó takarmány előkészítő munkatársak. Ez ugye azért is fontos, mert amit lehet, igyekszünk még 9 óra az állatkert reggeli nyitása előtt a központi takarmánykonyhából az állatházakba takarmányokat, aznapra szánt takarmánymennyiséget kiszállítani, hogy mint a forgalom az kevésbé keresztezze a látogatókat, úgyhogy nyilván ehhez korán kell kezdeni. De például, amit a cápasuliban lehetett hallani, ami egy nagyon izgalmas bemutató hely, hát ott például úgy időzítjük a tréningnek azt a részét, amikor a gondozók leismerülnek a cápák közé, és akkor etetik őket, tréningeznek velük. Ez amikor van, heti 5 alkalommal tartunk ilyet, azt mindig déli 12 órára időzítjük, tehát ez egy meghirdetett program is egyúttal, hogyha valaki ezt látni szeretné, már pedig érdemes, akkor hát tudja, hogy mikor kezdődik.
1: Változott-e az állatkertek szerepe azóta, hogy az állatkertek egyáltalán létrejöttek. Mi ma a szerepe egy a 21. században, amikor azért egyre többen élünk, hát a természettől kicsit távolabb, vagy pedig hát kertvárosi környezetben, ami nem a valódi természet?
10: Hát ez azért izgalmas kérdés, mert hogy az a kérdés először is, hogy milyen időkeretben gondolunk, mert azért az állatkert itt tágabban értelmezve, mint műfaj, az egy olyan civilizációs jelenség, mint mondjuk a színház, vagy a könyvtár, vagy a múzeum, tehát már az ókori keleti Igen. civilizációkban is léteztek bizonyos típusú állattartó kertek, de hogyha az újabb korról beszélünk, akár csak mondjuk az 1700-as évektől kezdve, vagy a felvilágosodástól kezdve, akkor is azt lehet mondani, hogy az állatkertek egyúttal a felvilágosodás intézményei is, és kezdetben azon kívül, hogy a szórakoztató faktor persze mindig megvolt, de azért az oktatás, ismeretterjesztés, akár tudományos észleletek és művészeti tanulmányok tételére való alkalmassága, hogy ez például 1864-ben a budapesti állatkert esetében is az alapítók iratban megfogalmazták. Tehát ilyen célok kezdettől fogva voltak, és hát aztán ezek továbbiakkal egészültek ki, amelyek között a legfontosabb a természetvédelem, hiszen ma már az állatkertek a veszélyeztetett fajok védelmének is fontos műhelyei, és ez a folyamat sem, vagy ez a jelenség sem új annyira, hiszen az első olyan természetvédelmi program, amely egy veszélyeztetett, akkora már a vadonban kihalt állatfaj állatkerti egyedeinek szaporításával tulajdonképpen a faj megmentését tűzte ki célul, az európai bölény kapcsán létrejött program, az a két világháború között az 1920-as évek elején indult, és abban a programban már akkor a mi állatkertünk is részt vett, tehát nem úgy van, hogy a fejlett nyugaton ezt amikor kitalálták, és akkor lassan-lassan ide leszivárgott hozzánk Magyarországra, hanem gyakorlatilag ebben a dologban is, mint általában az állatkertek fejlődésében, a budapesti állatkert az kezdettől fogva, ahogy a világ élvonal haladt előre, abban mi is igyekeztünk benne lenni.
1: Hát különösen, hogy az európai bölény talán a bialobézsai erdőben, ugye Lengyelországban
10: hát maradt meg leginkább, ugye? Amikor már ott sem volt,
1: igen?
10: A 20-as évekre ott sem maradt, tehát az első világháború utánra végülis nem maradt. Most azért van,
1: hát ott végig söpört,
10: mert az 1950-es évektől kezdve a sikeres állatkerti tenyész programnak köszönhetően elkezdték a korábbi élőhelyekre, legelőször egyébként oda, ez ugye a lengyel belorusz határvidék.
1: Igen, ketté is vágja, sajnos.
10: Így van, oda elkezdték, ugye először oda kezdték el visszatelepíteni az európai bölényeket, de hát azóta mások helyre, és ezeket mind az állatkertek mentették meg a kipusztulástól, de hát az európai bölényen kívül azért több ilyen fajt is fel lehetne sorolni.
1: Na most a 21. században az iskolákban is azért nagyon igyekeznek most már az iskolák élmény alapon tanítani. Az állatkertben ez mit jelent, mert önmagában bemegyünk az állatkertbe, hát az önmagában egy élmény. De ezen túl még mit tud az állatkert hozzá tenni ahhoz, hogy a tudást élmény alapon, ugye azt szokták mondani, hogy élmény, tapasztalat, és abból jön a tudás.
10: Igen, hát ugye ez nem mindegy, hogy egy általános állatkerti látogatásról beszélünk, vagy arról, hogyha mondjuk szervezett tanulmányi csoportok jönnek, hiszen mondjuk amikor szervezett tanulmányi csoportokról beszélünk, akkor ott a pedagógiának egy sajátos ága, az úgynevezett zoopedagógia is előkerül, tehát ugye az állatkertünknek van egy saját zoopedagógus csapata, és mi rendszeresen szoros kapcsolatban vagyunk a különböző oktatási intézményekben dolgozó kollégákkal, tehát az állatkert az minden évben közzé is teszi a pedagógiai program kínálatot, erről van egy nyomtatott kiadvány is, de egyébként az állatkert weboldalán is elérhető, és akkor különböző tematikus vezetésektől kezdve a szakkörökig, tehát mi nagyon sok mindent kínálunk rengetegféle témában, a természetvédelemtől kezdve egészen a felelős állattartásig, sőt, hát mindig vannak ilyen kiemelt témák, most például a vízes élőhelyek, hiszen az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége a vízes élőhelyek védelme érdekében indított most aktuálisan egy természetvédelmi kampányt. Tehát nagyon sok ilyen dolog van, de hát az állatkert egyébként is, ugye mi azt szeretjük, hogyha valaki eljön az állatkertbe, akkor természetesen jól érzi magát, amikor hazamegy, akkor hát ezekkel a nagyszerű élményekkel eltöltekezve távozik, és közben úgy, hogy egy kicsit, mikor hazamegy, többet tud az élővilágról, az élővilág összefüggéseiről, természetvédelemről is, akár mint mikor megérkezett az állatkertbe, tehát tulajdonképpen ez a cél, és hát állatkertbe jönni mindig nagy élmény, és sokszor kérdezik is, hogy...
1: Aki ott dolgozik, annak is minden nap?
10: Igen, én azt gondolom, hogy alapvetően az, és ugye sokszor kérdezik, hogy ma már, amikor van internet, meg remek természetfilmek készülnek, akkor vajon, akkor hol a hely az állatkerteknek, de hát azért ez egy sokkal több érzékszervet érintő élmény, mondjuk egy állatkerti látogatás, mint akár egy bármilyen nagyszerű természetfilm megnézése is, és az állatkertek szerte a világon nagyon népszerűek. Magyarországon is egyébként, és hát a budapesti állatkert az évi több mint 1 millió látogatójával az ország leglátogatottabb kulturális intézménye, vagy hát ilyen belépjegyes turisztikai attrakciója. És hát ehhez még hozzáveszük azt, hogy azt az élményt, amit az állatkertek egyébként is kínálnak, azt igyekszünk még bővíteni. Például van, és most ez a szezonban már el is indult korábban, úgynevezett Légy ott programsorozatunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy hát régebben is mindig az volt a legérdekesebb egy állatkerti látogatás során, így a látogatói visszajelzésekből, amikor hát valami történt az állatnál, tehát éppen etette a gondozója, vagy foglalkozott vele, tréningezett vele. Most ez a régi időkben ez a szerencsém múlt, hogy hát éppen akkor történik ez az adott állattal, amikor az adott látogató ott jár, és hogy ez ne a szerencsém múljon, ezért indítottuk el ezt a bizonyos Légy ott programsorozatot, valójában már régebben, de hát minden évben egy kicsit bővítjük, frissítjük a programot, és ennek az a lényeg, hogy nagyjából délelőtt 10-től délután fél ötig, minden egész és fél órában, akár egy időben több helyen és különböző ilyen előre meghirdetett időpontban tartott programok vannak, állattréningek, látványetetések, állatbemutatók, ez az említett szápasol is program is 12 órakor ide tartozik, de mondjuk az oroszlánfóka tréninget, vagy az elefánt tréninget is említhetném, sőt, hát a növényekkel kapcsolatos programok is vannak, hiszen ugye mi nem csak állatkert, hanem egyúttal növénykert is vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem csak egyszerűen egy parkosított területen van az állatkert, ami hát minden állatkertől elvárható, hanem ez egyúttal egy botanikus kert, vagy arborétum értékű gyűjteményes kert is. Valójában bár közel 700 állatfajunk van, és ez nemzetközi összehasonlításban is kimagasló, de hogyha megnézik a növényeket, akkor abból még ennél is több van.
1: Na most a közelben van a biodóm, arról majd váltsunk egy szót.
10: Hát de nem, a közelben van az az állatkert része, ugyanúgy, ahogy van elefántház, meg pálmaház, van biodóm is.
1: Most, igen, csak ugye eddig nem volt használatban, de most majd használatban lesz egy hónap múlva, erről váltsunk egy szót, de még egy kicsit ez a Légy otthoz, hogy ezt meg lehet-e valahol találni. Itt vagyok most az óbudapest.com
10: van egy ilyen fel, oldalon, programok.
1: És van itt egy ilyen, hogy programok.
10: És akkor ott meg lesz ez a bizonyos Légy ott program, és ott majd igen, azt lehet látni, hogy igazából...
1: Esti séták az állatkertben. Igazából
10: a esti séta is van valóban, ez egy másik típusú program. Ezt általában havonta két alkalommal tartjuk, legutóbb múlt héten csütörtökön volt. Ez pedig arról szól, hogy az állatkert kulisszatitkai iránt talán mélyebben érdeklődők számára van egy ilyen, ugye kis csoportos vezetés keretében olyan helyekre is eljuthatunk ezeken az esti sétákon, ami egyébként normál körülmények között nem látogat. Takarmánykonyha, állatorvosi rendelő, a cápasulénak a gondozói kezelőtere és más hasonló izgalmas helyzének. Legutóbb például a legutóbbi múlt heti alkalommal az orszarvúakhoz is egy kicsit közelebb lehetett kerülni azoknak, akik ott voltak, annál, mint amilyen egy normál állatkerti látogatás során lehetséges.
1: Igen, és itt látom a Légy ottnál, ugye programok 10-kor pingvinek etetése, 10-30-kor ragadozók etetése, 10-30-kor denevérek etetése, 11-kor fókatréning. Na most nézzünk be a pingvinek etetésébe.
6: A Pingvinek földjén vagyunk, és itt áll mellettem Mezei Andrea, állatgondozó. A kerítésnél beszélgettünk, és kijött önnel egy pingvin. Ezzel az egyeddel ennyire jóba vannak?
11: Igen, egy kézzel nevelt pingvin. Két hetesen meghalt a mamája, és mi neveltük föl. És minden beszélgetésen, előadáson itt áll mellettem. Ő a Dorian egyébként.
6: A reggelisztetés után vagyunk, a többiek elvonultak. Kajakóma van?
11: Minden evés után egy órát pihennek. Ez ilyen pingvin wellness.
6: Étkeztetés alatt egy nagy csoportnyi pingvint láttam. Hogyan tudja azt nyomon követni, hogy minden ki kapjon abból, amit oszt.
11: Olyanok egy kicsit, mint a macskák, hogyha éhes jön enni, ha nem éhes, nem jön enni. Tehát nem kell arra figyelnem, hogy mindenki evette. Arra szoktam figyelni, hogy aki előttem eszik, ott az öregek esznek-e. Ha véletlenül valaki lemaradt, akkor nem olyan, hogy ne szólna, hogy adja lenni, hanem addig csípje a bokámat, amíg nem adok neki enni. Úgyhogy nem lehet őket elfelejteni, emiatt nem kell aggódni. Mindenkinek van egyedi karkötője. Ez alapján is, de egyébként mindegyiket ismerjük. 30-an vannak, mindenkinek van neve, mindegyikük egy karakter, egy személyiség, olyan, mintha lenne egy 30 fős osztályunk. Nekem a junior az, aki nagyon kiemelkedő, mert olyan viselkedés mintát követ, ami a természetben nincs. Körülbelül a szülők ilyen fél évesen, 4 hónaposan kidobják a fészekből jobb esetben a gyereket. Ez azt jelenti, hogy menjél fiam, aztán halásszál, old meg magadnak, és a junior az összes kidobott fiókát befogadja, nincs párja, egyedül van, pedig egy idősebb 9 éves hím, és mindegyiket pátyolgatja még egy évig legalább. Etetgeti, gondozgatja és együtt alszik velük.
1: Milyen kis egyedi történetek vannak azért? Ezekre is szert lehet tenni egy-egy ilyen Légy ott alkalmával?
10: Pontosan ez is a lényege az ilyen típusú programoknak, akár egy esti sétának a kulisszák mögött, akár ezeknek a Légy ott programoknak, vagy ezek közül azoknak, ahol az állatgondozó kollégákkal közvetlenül lehet beszélgetni, mert hát nagyon sok ilyen izgalmas kulissza titok van az állatkertben, amire úgy látjuk, hogy nagyon kíváncsi is a közönség.
1: Hát ezek ilyen személyes találkozások tulajdonképpen, de sokkal jobban megérinti az embert, hogyha ilyen, mondjuk, hogy egy személyes találkozás van az állatokkal ilyen alkalmakkor.
10: Ugye nyilván ennek vannak azért észszerű korlátai, tehát oroszlánt simogatni természetesen nem csak, hogy most nem lehet, hanem valószínűleg ez a jövőben is így, mert szeretnénk, hogyha sikeresek lennének az állatkerti látogatások, de kétségkívül van egy olyan törekvés az állatkertekben, így nálunk is, hogy ahol lehet, közelebb hozzuk a közönséget az állatokhoz. Ennek egyik formája az állatsimogató, csak hát ez nem minden állattal működik, de nyilván a törpekecskékkel, kistestű jófajtákkal ez azért nagyon nagyon működőképes, és hát a 80-as évek vége óta van a mi állatkertünkben állatsimogató. A helye az idő során többször is változott. És hát vannak olyan bemutató helyeink is, amelyek nem feltétlenül állatsimogatók, de azért a közönség bemehet az állatok közé, és akkor egy térben mozoghat velük, több ilyen bemutató helyünk is van. Talán amit kiemelnék, az a keselyű röbde, bár ott sem csak keselyűk vannak, hanem mondjuk tarvarjak, bukázósasok és más madárfajok is. De ugye a keselyű is egy olyan dolog, hogy hát egy kicsit rossz talán a sajtója. Indokolatlanul egyébként, mert hát egyrészt a dögebők a természet háztartásában nagyon fontos szerepet játszanak.
12: És nem a keselyűk vannak egyedül is.
10: Másrészt egészen jó pofa állatok és nagyon mókások is tudnak lenni. És hát van ilyen törekvésünk is, hogy például a keselyüknél is azért hozunk létre olyan bemutatót, ahol a közönségbe is mehet az állatok közé, hogy egy kicsit közelebb hozzuk őket egymáshoz, és mondjuk, amikor a műsziklára ki van téve egy nagy húsdarab, és ott ül a keselyű és eszegeti, és olyan 2 méter távolságra még közel is engedi magához a látogatókat, és akkor készülnek szelfik, én és a keselyű vizuális tartalommal, és hát ezzel nagyot tudunk előrelépni abban, hogy egy kicsit lélekben közelebb hozzuk az emberek érzéseit a keselyükhöz.
12: Nézem közben itt a légyott programokat, azt mondja, a gondozók nem csak az etetésüket mutatják be, hanem érdekes történeteket és meglepő tényeket is megosztanak róluk, ugye már a tudásról beszélünk. És ugye nem csak állatkert, hanem növénykert is, említette az előbb, van bonsai bemutató is ebben a légyomban, és kertészeti bemutató is. Tehát ezek is eléggé fontosak.
10: Pontosan így van.
12: És most törjünk át a biodómra. Mi a helyzet? Nyit rövidesen, ha jól látom, ugyanazzal a tematikával, mint ami régen tervezve volt, hogy valamilyen volt, hogy a Kárpát-medence nem tudom hány tízezer évvel ezelőtt.
10: Igen, nem teljesen ugyanazzal a tematikával, és ugye nem is az egészet nyitjuk meg, de lépésről lépésre igyekszünk most ezzel haladni. Valójában már azért eddig is voltak lépések, hiszen most már jó 2 éve a biodomhoz tartozó szabadtéri kifutókat benépesítettük, ott sem az eredetileg tervezett állatokkal, de hát, hogy addig is a közönség ott lásson izgalmas és az átkert profiljába vág dolgokat, és hát azért az elmúlt jó 2,5 évben ott azért többféle programot tartottunk, Lampion Fesztivál, fényművészeti bemutató, dino kiállítás is volt nagyon nagy sikerrel, tehát azért ezeken az időszakos programokon, mondjuk akár egy 2 éves időszakra számolva is több mint 300 000 látogató járt a biodómban és térségében, és hogyha ezt mondjuk éves látogatószámra lebontjuk, akkor azért egy közepes magyarországi átkert teljes éves látogatásának megfelelt. Eddig sem volt ez teljesen sikertelen, de hát azért nem abban az irányba haladt, ahogy mi elterveztük, és hát most ebben az irányban a főigazgatónk dr. Sós Endre nagyon eltökélt, hogy hát akkor amennyire lehet, akkor legalább saját erőből tudjunk előre haladni, és most a következő lépés a biodóm központi csarnokának, nagyjából ez egy ilyen 1 hektáros tér a megnyitása, amit július, tehát 7. hó elejére tervezünk, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy lesz egy nagy trópusi, szubtrópusi növényekkel dúsan betelepített terület, ahol lesz egy több mint 14 méter magas vízesés, és egy nagyon izgalmas térség, és hát benne persze különböző állatok is, hogy néhányat eláruljak közülük, mondjuk például hulmánnal készülünk, ez a terkopajonfélék körébe tartozó nagyon izgalmas majomfaj, vagy bali seregéllyel, ugye Bali szigetén honos veszélyeztetett madárfaj, de hát még sok minden más izgalom és érdekesség is lesz, úgyhogy most éppen a célegyenesben vagyunk, és nagyon komolyan dolgoznak a munkatársaink, valószínűleg az elkövetkező napokban erről majd a hírekben többet is lehet majd hallani, és akkor úgy készülünk, hogy akkor a 7. hó július első napjaiban megnyissuk, és a közönség onnantól kezdve most már állandó programként látogathatja, hát ennek a biodónak legalábbis egy, de igen jelentős részét.
12: Ja, a többi részre van valamilyen terv, hogy a következő
10: Természetesen időben? Természetesen van tervünk, nyilván van egy csomó olyan külső feltétel, amit hát igazából annyira mi nem is tudunk befolyásolni. De van egy tervünk arra, hogyha itt lépésről lépésre kell tovább haladni az elkövetkező időszakban, akkor mik lesznek majd a következő lépések. De hát előbb nyissuk meg ezt most, és akkor utána beszélünk. Leghosszabb út is az első lépések kezdődik, és már nem is az elsőnél tartunk.
12: Rendben, de akkor szerintem csináljuk úgy, hogy július elején beszélgessünk egyet újra, jó? Amikor megnyílik a biodóm, és akkor részletesen bemutatnánk egy kicsit, hogy mi van ott.
10: Nagy örömmel.
12: Jó, ezt szerintem csináljuk meg. Na most térjünk vissza még akkor az állatkert mostani bemutatóihoz, hogy mégiscsak hallgatnak most bennünket nagyszülők, szülők, ilyenkor közös program, közös családi élményre, nagyszülő-unoka programban. Van-e valami különleges ajánlat? Vagy hát itt vannak ezek a bemutatók, légyott programok, esti séták, igazodjanak ehhez?
10: Hát maga az állatkert is nagyon alkalmas erre, hogy én azt szoktam mondani, hogy a legjobb családi program, de hogy nem csak úgy, hogy szülők gyerekek, hanem úgy is akár, hogy nagyszülők unokák, vagy esetleg a három generáció együtt, hiszen az állatkertben az is jó, hogy egyre kevesebb dolgot csinálnak családok vagy nagycsaládok együtt, kicsit így én most már abban a korban élünk, hogy mindenkinek van okos eszköze, meg, de már mondjuk egy 15 évvel ezelőtt is kialakult az az állapot, hogy majdnem mindenkinek a szobájában volt saját televízió. Hogyha saját gyerekkoromból indulok ki, hát akkor ez egészen máshogy volt. A televízió nézés az egy közösségi élmény volt, mert nem is biztos, hogy mindenkinél volt.
12: Hát az én gyerekkoromról ne is beszéljünk, hétfőnként volt adás.
10: Igen, arra még én is jól emlékszem, hogy hétfőnként adásszünet volt. Tehát a lényeg az, hogy az állatkert egyúttal egy ilyen közösségi élmény, és vagy egy jó alkalom arra, hogy a nagy családok akár, vagy több generáció közösen eltöltsön ott időt. Persze a programokról is beszélhetünk, de hát azt hiszem, hogy a programok között mindenképpen van olyan, hogy minden korosztály megtalálja a számítását külön is, meg együtt is. Amit én még felvetnék, az talán az, hogy egy ilyen családi, vagy akár egy nagy család állatkerti látogatása az mindig egyrészt azokról az élményekről szól, amelyeket ott akkor megélnek, és remélhetőleg a gyerkőcöknek azok olyan élmények lesznek, hogy felnőttként is szívesen idézik föl. Hogyha valaki belegondol, biztos van minden felnőttnek, aki most hallgat minket, saját nagyon kellemes gyerekkori állatkerthez kötődő élménye, és a családjához kötődő élménye.
12: Ha már így mondja, bocsánat, nekem volt egy kedvenc mesekönyvben, Bömbi az állatkertben.
10: Igen, ő a 90-es években volt az állatkertünk lakója, és még minden mai napig él egy dél-afrikai rezervátumban, mert most már rettentő öreg.
12: Jaj, ez nem egy régebbi, ez egy 60-as évekbeli mesekönyv volt.
10: Érdekes, mert 90-es években volt olyan, illetve talán 2003-ban egészen pontosan volt egy olyan Bömbi nevű oroszlánunk. Na minden esetre az a lényeg, hogy ugye azokon az élményeken kívül, amiket a család éppen akkor megél, és remélhetőleg később ez az emlékeik fontos és szerves részévé válik, általában a szülők, meg ha vannak, akkor nagyszülők is a saját gyerekkori állatkerti élményeket is felidézik, sőt esetleg olyan családi legendáriumban meglévő élményeket is, amelyek olyan családtagokkal estek meg az állatkertbe, akik már ma nem is élnek, tehát így össze is kapcsol több generációt és egy állatkerti látogatás élménye.
12: Na, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
10: Köszönöm,
12: hogy akkor biodóm nagyjából egy hónap múlva nyílik, és egyébként pedig az állatkert nyitva van. Itt vannak a programok, meg lehet nézni a zoobudapest.com honlapon. Nagyon szépen köszönöm Hanga Zoltánnak a beszélgetést, és további jó munkát kívánok, úgy mindannyiunk élménye érdekében.
10: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
14: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
15: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
14: Sedacur Forte?
15: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
12: 10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban.
1: pár hét és itt a nyári szünet, zseppénzre még inkább szükség lesz, mint eddig, de mi a helyes zseppénzkezelés? Aztán változnak a társasházkezelőkkel szembeni elvárások, de vajon változik-e a szakma? Erről beszélgetünk fél 11 után, SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila.
13: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
17: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
4: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről.
17: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét.
4: Többnyire napos idő valószínű, keleten lehetnek futózáporok. Holnap ismét esőre számíthatunk.
17: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Ukrajnában az eddigi hírek szerint 12 ember halt meg, és csaknem 100-an megsérültek, amikor Oroszország hajnalban újabb légi csapásokat hajtott végre. A beszámolók szerint a támadások két fő célpontja Dnyipro és Kijev volt.
4: Az ukrán főváros több kerületében is becsapódások voltak. Az emberek többsége a metróba menekült. Az elmúlt hetekben ez már a második súlyos orosz támadás Kijev ellen. Moszkva előrejelezte, hogy újabb csapásokra készülnek, amit megtorlásnak szánnak, amiért az ukránok állítólag lebombáztak egy orosz kollégiumot.
17: Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról.
4: A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára. Aki erre nem hajlandó, annál támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. A biztonsági kockázatot jelentők esetében akár határozatlan idejű beutazási tilalmat is megengedő rendelettervezetet a hivatalos életbelépés előtt mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia.
17: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
4: Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
17: Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési frakcióknak járó költségvetési támogatások csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását.
4: A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Így például megszűnne a képviselők mobiltelefon térítése, és a jövőben nem illeti meg őket a havi 2500 kilométerig érvényes üzemanyagkártya sem. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP frakciója is megszavazza majd. Gulyás Gergely, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet.
17: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter.
4: Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Fontos szempont az is, hogy a jövőbeni katarendszer megfelelő társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságot adjon.
17: Rövid távon 15-20%-kal csökkentheti a zöldségek és gyümölcsök fogyasztói árát a kormány áfa csökkentési terve. Erről beszélt a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a tervezet szerint júliustól 27 helyett 5% lesz a zöldség és gyümölcsfélék áfája, ami nem csak a fogyasztókra, hanem az ágazatra is pozitív hatással lenne. Várhatóan mérsékelni az áfacsalások számát, valamint a piac tisztulásához is hozzájárulna, tette hozzá.
18: Az áfa csökkentés teljesen egyértelműen mérséklőleg hat a fogyasztói árakra. Viszont ennek hatását, vagyis azt, hogy mennyi marad a fogyasztó zsebében, hosszabb távon, és akár ez már egy fél éves távlatot is jelent, lehetetlen lesz mérni. Azért lesz lehetetlen mérni és meghatározni, hogy mennyivel marad több a fogyasztó zsebében, mert az aszálynak, vagy éppen a gyümölcs esetében a tavaszi fagykának a kínálatra és ezáltal az árakra kifejtett hatása sokkal, de sokkal sokkal nagyobb, mint az a 15-20%, amivel csökkenni fognak az árak az áfa csökkentés hatására.
17: Jelentős hasznot hozott a magyarországi turizmusnak a labdarúgó bajnokok ligája döntője, mondta a Szabados Gábor sportközgazdász a Kossuth Rádióban.
4: Emlékeztetett arra, hogy hétvégén csak nem 100 000 érkeztek Budapestre a meccs miatt. A főváros több 10 milliárd forint bevételt ért el az esemény lebonyolításával. Mint mondta, a Puskás Aréna befogadó képessége elmarad a legnagyobb európai stadionokétól, ezért sportdiplomáciai bravúrnak számít, hogy az Európai Szövetség Budapestet választotta a BL döntő helyszínéül. Szabados Gábor hangsúlyozta, Magyarország ismét bebizonyította, hogy megbízható a sportrendezvények lebonyolításában, és szerinte a rendezvény az ország kedvező megítélését is segítette.
19: Folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a bajnokok ligáját követőknek a figyelmében a város. Most figyelembe veszük, hogy tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok, metropoliszok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországban nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
17: Lotman Tamás nemzetközi jogász szerint nem jó, ha a mindenkori kormány politikai céljai alapján gyakran változtatják az alaptörvényt.
4: A szakember a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, az Orbán kormány 2010 után olyan alkotmányos helyzetet állított elő, amelyet most hasonlóképpen akar elbontani Magyar Péter. Ugyanakkor tette hozzá, ennek a véghezviteléhez nem áll rendelkezésre másfajta eszköz. Lotman Tamás azt is hangsúlyozta, hogy a jogállami működés helyreállításához, ahogyan fogalmazott, bizonyos takarító feladatokat el kell végezni. A nemzetközi jogász arról, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, azt mondta, inkább politikai kommunikációs műveletként értelmezhető.
20: Szakmai és egyéb szempontból nagyon fontos testület, viszont igazából ilyen ellenőrző, véleményező egyéb funkciója van, tehát Sólyog Tamás valami komoly felmentő seregként tekint rá, akkor ez egy nagyon nagy hiba. Tehát a Velencei Bizottság nem fog itt megjelenni kivont kardokkal, hogy őt megvédje, ahogy 2011-12-ben sem jelent meg az alaptörvény elfogadás. Akkor megjelent, kérdezett, érdeklődött, gondolkodott, leírt érdekes dolgokat, nem oldja meg a problémát, ez Sólyog Tamás részéről inkább kommunikációs trükk szerintem.
17: A magyarok többsége visszavonná az LMBT emberek jogait korlátozó intézkedéseket, derül ki a Medián legfrissebb felméréséből.
4: A piackutatással foglalkozó vállalat ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, korábban többször is vizsgálták az emberek véleményét hasonló témákban, és az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években a közvélemény nyitottabb volt az LMBT emberek és azok jogai iránt, mint a kormány. Hannendre hozzátette, legújabb kutatásokban azt is vizsgálták, hogy a magyar lakosság mennyire tájékozott hasonló témákban.
21: Konkrétan rákérdeztünk olyan témákra, olyan intézkedésekre, amelyek az elmúlt néhány évben következtek be. Például azt, hogy ugye, ami az egyik legnagyobb vihart kavaró téma volt, az a kiskorúak hozzáférése az ilyen tartalmakhoz. Be kellett póliázni olyan közvetet, amelyekben ilyen témák egyáltalán, még akkor is, hogyha a gyerekek számára fogyasztható módon voltak kezelve. De ott van például az, hogy betiltottak bizonyos LMBTQ témájú összejöveteleket, gyűléseket, megtiltották, hogy azonos nemű személyek a nyilvánosságban szerepeljenek, eltörölték a transznemű emberek védelmét a hátrányos megkülönböztetésekkel szemben. Azt kell mondanom, hogy az utóbbi kivéve, tehát ahol a transznemű emberek hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmét eltörölték, ezt kivéve mindent a magyar lakosság abszolút többsége tájékozottnak mondta magát.
17: Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből.
4: Hegedű Zsolt a Posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
17: Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján.
4: A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi Gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyvari Hárt hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megakadályozták.
6: ilyen kis közös programot töltöttek el együtt. Ez is nagyon fontos számunkra, hogy a személyesség megjelenjen az aktív munkánkban. Nem csak valamit végzünk, valami szolgáltatást nyújtunk, hanem szeretettel ott tudjunk lenni a gyermekek és a ránk bízottak mellett.
17: Rászoruló gyermekek nyári táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet.
4: A karitatív szervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója a közmédiában emlékeztetett arra, hogy a kapaszkodó elnevezésű jótékonysági akciót immár 13. alkalommal szervezték meg. Fekete Dániel hangsúlyozta, a cél, hogy a felajánlott összegből idén 1000 gyermeknek biztosítsanak élményekkel és fejlesztő foglalkozásokkal teli táborozási lehetőséget. Hozzátette, a program a Tesco áruházakban vásárolt adománykuponokkal, a 1353-as adományvonal tárcsázásával és a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni.
2: Az Ökumenikus Segélyszervezetnek van a kapaszkodó programja, aminek a célja az, hogy ne csak egy-egy ponton tudjunk segíteni, hanem egész évben, az év 365 napján ott legyünk a gyerekek mellett, lássuk azt, hogy milyen problémákkal küzdködnek, milyen nehézségek vannak, és hosszú távú megoldást tudjunk ezáltal biztosítani. A mostani gyűjtésnek is a célja, hogyha több pénzt gyűjtünk esetleg össze, mint ami a táborokra szükséges, akkor az egész éves kapaszkodó programunkra, a gyerekekért végzett munkánkra fogjuk ezt fordítani. És igen, azt tapasztaljuk, hogy az évközbeni munkához nagyon fontos egy tábor, amikor intenzíven tudunk velük foglalkozni, jobban oda tudunk figyelni azokra a nehézségekre.
13: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassulásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségében, valamint a 31-es főúton Maglódtól. A 44-es főúton Békés Csaba elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 125-ös kilométernél a forgalmat megállították, kerülni a városon belül lehet.
17: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton. A Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szélkámán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében is. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Kovács Botond, PKK Info.
13: Időjárás jelentés.
4: Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét többfelé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
17: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, valamint a technikai munkatársak Seres Bea és Sia Gábor nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
13: Műsorajánlat.
14: Kalendárium.
22: Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company. Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa Babosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
14: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Hagyományok.
23: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa. És ebből akkor mit tudsz kihozni?
4: Tehetségek.
24: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
4: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
13: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
12: Folytatjuk akkor a pénzzel. A pénzhez való viszonyunk ugyanis nem felnőtt korban alakul ki. Elkezdtünk már beszélgetni a stúdióban Balogh Lászlóval, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnökével, akinek jó napot kívánok.
25: Jó napot kívánok.
12: Arról, hogy gyerekkorunkban milyen
0: és milyen munkaélményeink vannak. Ugye 11-12 éves korunkban már dolgoztunk, azért pénzt kaptunk, és elkezdtük megnézni, hogy mit vettünk, úgy gyomocsónak, aztán fényképezőgép, és egyebek voltak itt a listán. Nem tudom, hogy jól költöttük el a pénzünket, mindjárt megbeszéljük majd. Az minden esetre biztos, hogy a gyermek ilyenkor tanulja meg, kölyök korában még, hogy a pénzzel hogy bánjon. Egy-egy apró döntés, amelyet szülőként meghozunk, egy elhalasztott vásárlás, egy rossz költés, ez mind-mind tanulási lehetőség a gyerekeknek. És a zseppénz lehet az első lépés megtanítani, gazdálkodni, dönteni, tervezni a gyerekeket, és aztán itt van a diákmunka, ami pedig új szintet jelent. Itt már a munka és a pénz közötti kapcsolat is kézzelfoghatóvá válik. Na hát, hogy tudjuk ezekben az esetekben jól segíteni a fiatalokat? Erről beszélgessünk egy kicsit. A zseppénzről már beszélgettünk tulajdonképpen, de a nyári szünet előtt ez hangsúlyozottan fontos, hogy érdemes egy ilyen időszakra zseppénzt adni, vagy másként kell, mint az iskolai időszakban. Mit tudunk javasolni a szülőknek?
5: Hát először is ott kezdeném, hogy a világ tényleg sok tekintetben megváltozott, sok minden fölgyorsult, és ugye a mai fiatalok azok nagyon korán találkoznak a pénzzel, például online vásárlás formájába, a digitális formába, és ezért tulajdonképpen a pénzzel való bánásmód, az erre való nevelés, az talán még fontosabb, hogy kellő időben kezdődjék el. Ha a gyerekek véletlenül a szakképzést választják, akkor 14 éves korúban már bankszámlát

0: felső tagozatos lesz, akkor már havi zseppénzt is lehet adni, mert azzal a pénzzel felelősen tud gazdálkodni a gyerek, és közben tanul, tervez, rendezi a vágyait meg a szükségleteit, mire ossza be azt a pénzt, prioritásokat tud felállítani, és azt is érzi, hogy a pénznek van határa. Tehát nem lehet végtelenül küldeni, a zseppénz erejéig tud költekezni. Tehát az ismerkedést a pénzzel, a pénzértékével a zseppénz mindenképpen segíti. De itt a nyár, és a diák munka, Magyarországon ennek van természetesen egy korhatára.
1: Most 16 év, ugye?
0: 16 év, így van. Persze a diák munka azt is jelentheti, hogy a családon belül, a saját vállalkozáson belül családi házi munkák elvégzését is jelentheti, tehát ha a kertes házban, nem tudom, füvet kell nyírni, a kertbe ki kell szedni a gazt, akkor nem biztos, hogy külső erőt kell és külső munkaerőt kellene hívni. Ezt viszonylag fiatal a gyerekek is, még azt is mondom, hogy alkalmasint élvezettel elvégzik, és ha ezért azt a kis pénzt megkapják, amit egy külső megbízónak adtunk volna, akkor ezzel a zseppénzzel, ezzel a megkeresett pénzzel azt is látják, hogy a pénz mögött munka van, érték van, a pénz nem magától jön. Tehát én azt gondolom, hogy a diákmunka szervezet vagy családi keretek között, illetve a zseppénz, mind a kettő igazából egyfajta gyakorló terepet is jelent már, lehet különösebben nagy kockázat nélkül a pénzzel való ismerkedést, a megtakarításokat, a célok kitűzését gyakorolni.
1: És mit gondol arról, hogy miként beszélgessünk velük erről? Tehát figyelmeztessük-e őket például akkor, hogyha hibáznak? Mert hogy éppen elköltik úgy a pénzüket, hogy hát az nekünk legalábbis feleslegesnek látszik. Szóljunk-e bele, vagy pedig Matula bácsi módján várjuk meg a hatást, és akkor majd a saját bőrén megtanulja.
0: Ugye minden helyzet más, és minden gyerek és minden családi viszony kicsit más, tehát nagyon általánosítható tanácsokat adni kicsit nehéz, de azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni, hogy mire költi. Ha tendenciózusan egy nap alatt, néhány nap alatt elfogy az a zseppénz, akkor azért érdemes azt megbeszélni, hogy nem volna érdemesebb hosszú távú célokat, és nem a pillanatnyi vágyak, vagy megkívántam a fagylaltot, megkívántam ilyen vagy olyan üdítőt célra elkölteni, hanem esetleg arra gondolni, hogyha ennek legalább egy részét félreteszi, akkor néhány hónap után ebből a félretett pénzből egy komolyabb dolgot is meg tud vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen típusú beszélgetések mindig hasznosak. Nyilván arra nagyon oda kell figyelni, hogy teljesen értelmetlen, hogy Isten káros dologra, meg végképp ne költse a gyerek a pénzét, akkor szerintem bele kell szólni. Tehát ha idejekorán azt látjuk, hogy a zseppénz az történetesen cigarettára megy, vagy hasonló káros dologra, abban mindenképpen az a célszerű, hogy ott nagyon kategórikus a szülő, de a kisebb dolgoknál talán megérdemes megvárni azt is, hogy a gyerek maga is rá tud arra jönni, hogy talán most, ha nem költötte volna el üdítőre, rágógumira, és nem tudom én, fagylaltra azt a pénzt, akkor valóban egy focilabdát, vagy egy komolyabb dolgot meg tudott volna vásárolni. Nagyon nehéz általános.
1: Mondok ehhez egy teljesen 2026-osat, mert ugye cigaretta, mi volt még, rágógumi, nem tudom, mi most Roblox, ugye ez a játék, itt a műsor előtt beszélgettünk erről, ez az a játék, amiben van külön pénz, ez a Robuxnak hívják ezt a pénzt, ezt meg lehet vásárolni ebben a játék a Robuxot, nyilván forintért lehet megvásárolni, tehát erre nagyon könnyen el lehet költeni a zseppénzt, majd utána ezzel a játékban előnyünk lesz, mert jobb felszerelésünk lesz, stb. És akkor, hogyha megint befektetünk, akkor még jobb lesz, de azért megint pénzbe kerül, és tulajdonképpen teljesen feleslegesen egy ilyen hát pénznyelő játék miatt, azért, hogy ott jobb eredményeket érjünk el, aminek semmi jelentősége nincs sehol a világban, ezért elköltjük a pénzünket. Nagyon sok gyerek költ így a pénzét, ezek a játékgyártók milliárdokat keresnek ezen.
0: Hát ez tipikusan az, amiről ha én szülőként és az én gyerekem ilyet játszott volna, akkor biztos, hogy beavatkoztam volna. Sok-sok okból, mert azért, hogy egy feneketlen tóba öntsük a pénzt, azt a zseppénzt, ami teljesen más célokat kell, hogy szolgáljon, annak semmi értelme nincs, ráadásul, és ez már messze vezet a videójátékoknak a mentális edukációs, vagy nem éppen, hogy a edukáció torzító hatás, leépítős hatását figyelembe véve.

0: Azt gondolom, hogy ez tipikusan ahhoz közben kell szólni, tehát ez tulajdonképpen ugyanaz a kategória, vagy még rosszabb, mint a cigaretta és hasonlók, és ráadásul ugye itt azt se tudjuk, mert ezek az elektronikus játékok sokszor adatokat is gyűjtenek a gyerekről, háttérbe, a logaritmusok, tehát ennek egyéb veszélye is vannak, ennek nem vagyok szakértője, de mint szülő, ebben én biztos, hogy azt az utat választanám, hogy kategorikusan beleszólnék.
1: Na most akkor jönnek itt a jó kis SMS-ek, azt mondja, hogy kislányom már most 12 évesen tudatosan gyűjt, mert lovagol, és lovagló csizmát akar térre, így most hétvégén kutyasétáltatást vállal. Itt van az egyik megoldás, ami egy céltudatos gyerek 12 évesen, de gondolom, hogy valami hasonlót látott a szülőktől.
0: Igen, ez azt gondolom, hogy ez az a követhető példa, és egy gyakorlati példa, amikor nem föltétlenül olcsó lovagló csizmára van szükség, ezt adott esetben a gyerek mindenképpen szeretné, mert imádja a lovaglást, tehát, és a kutya sétáltatás az egy tipikusan olyan pénzkereseti lehetőség, amit formálisan mégse tiltanak a jogszabályok, nem jelent semmi fajta veszély, de akinek a kutyáját sétáltatja, szívesen ad egy kis gyerekkeresetet, egy fiatalnak egy keresetet erre a célra. Tehát ez mindenképpen egy követendő példa, de gondolom, hogy van még a kerti munka mellett egy sor olyan apró tevékenység, és még egyszer mondom, nagyon sok családban vannak családi vállalkozások, ott a kisebb segítséget tud alkalmanként nyújtani a családnak, be tud szállni, azok is olyan keresetek, apró pénzek, amelyeket félre tud tenni.
1: Na most nézzük meg akkor a példamutatást, mert ugye most a zseppénzről beszéltünk, hogy ezzel szépen lehet kezdeni, adott esetben már alsóban, aztán felsőben változik, és aztán gimnáziumban meg később már bekapcsolódik a munka és egyebek, a diák munka és egyebek. De azért az alapvető példát mi nyújtjuk a gyerekeinknek. Ugye, amit mondunk, az átmegy nem tudom 5%-ban, amit teszünk, az átmegy 100%-ban. A szülői példa az átmegy. Hogy tudunk nekik jól példát mutatni? Bevonjuk már adott esetben óvodáskorban is, hogy nézd meg, anya és apa most leül az asztalnál, és megbeszéli, hogy hogy lesz a következő hónapunk. Vagy hogy lesz majd a nyaralásunk? Hogy tudunk arra pénzt félretenni?
0: Tehát pontosan erről van szó. Fokozatosan, nyilván óvodáskorban, alsó tagozatosan, felső tagozatosan, már egy kicsit más szinten, de a családi, ha tetszik, családi költségvetés tervezésbe, igenis a gyereket érdemes bevonni. Tehát azt lássa, hogy például jön a nyári nyaralás. A nyári nyaralásnak komoly költségei tudnak lenni, akár itthon nyaralunk, akár külföldre megyünk, és a gyereknek azt éreznie kell, hogy azért, hogy ez a nyaralás létre tudjon jönni, például valamiért egy kicsit le kell mondani, vagy nincs olyan bőséges, félre kell tenni azt a pénzt. Minél többet beszélnek a gyerekekkel a pénzről a szülők, és ezt hallja, látja, részese ezeknek a döntéseknek legalább a fülével, annál inkább érdekelni fogja a pénz, és annál jobban teljesít egyébként a PISA fölmérések, ezt mutatják, hogy minél többet és rendszeresen beszélnek a családba a pénzből, azoknak a viszonya a pénzhez fiatalkorban, diákként sokkal kedvezőbb és jobb, mint ahol egyébként nem esik szó a családban a pénzről. És nyilván a szülőkön is valahol azt kell látni, hogyha elmennek bevásárolni egy boltba, akkor nem vesznek meg, nem vásárolnak meg mindent ész nélkül, hanem mondjuk bevásárló listával tételesen mennek, és megkívánnak valamit, azért kisfiam, kislányom, ezt most nem engedhetjük meg magunknak, ezt esetleg túl drága, ezt majd karácsonyra megvesszük, vagy születésnapodra megvesszük, de tartani kell azt a keretet, például amit a bevásárlásra, a háztartási pénzre szántunk. Ez a minta, példa is, meg a bevonódás is, mind a kettő nagyon sokat segít.
1: Ezek ugye tulajdonképpen pillanatnyi döntések, amiket említett. Hogyan lehet hosszú távú gondolkodásra nevelni a gyerekeket, már adott esetben kiskorban is, tehát hogy nem csak azon kell gondolkodnunk, hogy hogy van a holnap, hogy van a jövő hét, hanem hát éveket is tudunk, vagy lehet előre tervezni.
0: Az egyik dolog az, hogy legtöbb gyereknek kamaszkorban egész biztosan vannak olyan komoly igényei és vágyai, amit mindenképpen szeretnék kielégíteni, sokba kerül. Az egyik lehetséges, és ez csak egy tipp, hogy kisfiam, kislányom, nyár vállalj munkát, a zseppénzedből tegyél félre, X összegbe kerül ez a dolog, ha a felét te meg tudod keresni, én hajlandó vagyok a másik felét kiegészíteni, ez egy igazán drága dolog. Már én azt gondolom, hogy ez is egy komoly dolog. Egy másik tipp az lehet, hogy egy X összeg a zseppénz, meglátjuk, hogy hó végén mennyi marad, azért spóroljál vele, de ha spórolsz vele, és a hó végén megmarad a 20%-a, vagy a 10%-a, ugyanennyivel kiegészítem, tehát érdemes spórolni. Ez persze nem a klasszikus életszerű dolog, de olyan ösztönzőket bevinni a takarékosokba, a gondolkodásba, mit szeretnél, hova szeretnél menni nyaralni 2 év múlva? Például. És a barátnőimmel vagy a barátaimmal elmennék a tengerpartra. Hát bizony az sokba kerül, és így aztán fölépíteni a hosszú távú gondolkodást, és azt elmagyarázni azokat az egyébként bölcsességeket, most a tücsök és a hangya és hasonló történeteket, de igenis vésztartalékot, tartalékokat nem várt helyzetekre képezik el. Azt gondolom, hogy egy 8-10 éves kortól a különböző szinteken, de ezt a gyerekek már képesek elfogadni és felfogni, és egyébként, ha a családban vagy a környezetükben ilyen példákat látnak, valaki beteg lesz, baleset éri, munkanélkülivé válik átmenetileg, hogy ezek a tartalék pénzek mennyit számítanak és mennyit segítenek, ez nagyon sokat segít.
1: Mi a leggyakoribb hiba, amit elkövetünk a pénzügyi nevelésben, mit gondol?
0: Hát nem tudom, hogy, tehát vannak, akik elkövetik ezeket a hibákat. Ilyen sok van, félreértés ne essék, tehát akinek viszonylagos anyagi bőségbe és jólétbe
1: nem számít.
0: Elnézést a szó, de ész nélkül, amit a gyerek kíván, 10 000 forintot, 50 000 forintot, 20 000 forintot ad neki, hogy szórakozzatok, menjetek, csináljatok, amit akartok. Szerintem ez a legrosszabb. Nem ragozom, de azért olvastam, is látunk példát.
1: Én olvastam nagyon gazdag embereknek az életútját, akiknek szintén gazdag volt az apjuk, de nem így nevelte őket, hanem úgy nevelte, hogy meg kellett dolgozniuk mindenért, és a saját apjának a vállalkozásába, hát tulajdonképpen WC-tisztítóként kezdte. Tehát a legkeményebb melókkal, a legkevesebb pénzért.
0: A hagyományos és több generációs, ha tetszik, vagyon gazdagságot halmozó családoknál ez szokás volt. Bizonyos értelemben a friss generációnál manapság ez kevésbé jellemző. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb hiba, amit én annak idén a gyerekeim környezetében barátaiknál láttam, egyes esetekben az ez volt, hogy volt, akinek praktikusan korlátlanul rendelkezésre állt a pénz, az élet pedig nem erről szól.
1: Az egyik kedves barátomnak a gyermeke, amikor elmentek nyaralni, akkor kiállt zenélni az utcára. Hát ez nyaraláskor egy ilyen nagyon szép kis dolog volt, egy szöszke kisfiú egy magyar dudával a hóna alatt állt kint az Adrián az egyik utcasarkon, és megkereste egyébként 15 percek alatt nagyjából a napi költségeit. Ez is egy megfelelő dolog lehet, ugye? De itt írnak a hallgatók még másokat, azt mondja, lányom a névnapi, szülinapi pénzét elrakja, nyáron, amikor nyaralni megyünk, ott költi el, lesz magától találta ki. Aztán fodrász vagyok, nyáron a kislányomat viszem magammal, ott az üzletben segít, felseper, a vendégnek is segít. Ezért kap egy kis borravalót. Tudja, hogy anno én is kaptam hajmosáskor tanulókoromban, gyűjti és elrakja nagy dolgokra. Ragyogó.
0: Ragyogó példák. Ezt kell követni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balog Lászlóval, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgettünk, ezúttal a zseppénzről, a nyári munkáról és arról, hogy hogy neveljük a gyerekeinket. És most pedig 10:30 múlt, nagyjából egy perccel, Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára. Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kálciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a Szombathelyi önkormányzat. A tervek szerint a hétvégéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsájthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményében az NVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata. Az elismerést Egyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászti Júlia és Rózsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművésznek ítélték oda. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
1: Ígértük, hogy a társasházakkal foglalkozunk, és ez most így is lesz. A társasház tulajdonképpen az otthonunk környezete. Mégis ritkán gondolunk bele, hogy mennyi szervezés és döntés áll egy társasház működése mögött. De hát gondoljunk bele, egy csőtörés vagy felújítás, lakóközösségi vita bizony megmutatja, hogy ez a társasházi rendszer mennyire összetett, mennyire sokrétű, és mennyire sok érdek van benne, a különböző lakástulajdonosoknak az érdekei is például. A háttérben folyamatos munka zajlik egyébként, de itt van például a digitalizáció, ami új lehetőségeket hoz, átláthatóbb működést tesz lehetővé, gyorsabb kommunikációt biztosan, meg hatékonyabb ügyintézést, de ezzel együtt új kihívások is megjelentek, például jogi kérdések, vagy konfliktuskezelés. Kobolák Attila a szakma, egyik már mint a társasházkezelő szakma, egyik kiemelkedő személyiségével, Nagy Szilárddal beszélgetett.
4: Hogyan vált közös képviselővé?
5: A saját házamba feltértett, hogy vállaljam el, mert az előd az lemondott. Én annak idején cégnél kooperációs vezető voltam, tehát ismertem azokat a dolgokat, hogy embereket hogy kell beszervezni, megcsináltatni dolgokat, tulajdonképpen minden olyan, ami ez a szakmához szükséges, azt bevállaltam. Társasházkezelő zegységem van, kicsit nagyobb rálátásom, egy hozzáértésem van, mint általában egy általános közös képviselőnkörti, azt tudja, hogy beveszem a pénzt, kiadom a pénzt is viszlát. Tehát menedzselem a házat. Házatnak a többsége meg is köszönte, amikor le kellett mondani, azért is, mert hát kicsit megöregedtem, elfáradtam, most már 25. év vége felé tartunk. A legtöbb ház az 12 ház volt, ami olyan 500 albetétet jelentett, most már csak 5 van, de ebből is egytől leköszöntem, mert van a házban olyan ember, aki mindenért jelenget, és erre nekem meg nincs szükségem. Első perc megnyerte vele szembe, de akkor is. És erre akkor rátérni, hogy sajnos a mai világban már az van, hogy jogom van, kötelességem nincs. Ilyennel nehéz focizni. Közös költségre kéne fizetnie, de nem akar semmit fizetni.
4: Ez egyértelműen a szakma negatív oldalához sorolható, de milyen pozitív oldalai vannak? Miért jó ezt csinálni?
5: Én mindig is szerettem az emberekkel foglalkozni, segíteni, megoldani a problémájukat egy bizonyos határon belül, tehát nem helyettük dolgozni. Kérés volt, azt teljesítettem, nagyon jól működtek. Meg is mondtam annak idején, amikor átvettem egy házat, hogy én addig fogok itt maradni és kezelni a társasházat, amíg együttműködőek. De vannak, amikor így összeállnak, és akkor hát elhagyott a barátnőm, ezért kínvezetem le a mérgemet a közös képviselő. De nagyon sok a pozitív része is megköszönik, felhívnak, hogy köszönöm, hogy elintézted, köszönöm, hogy ezt a napi rendi pontot fölhoztad, és jó eső érzés, amikor látom, hogy sikerült, mindenki örülnek, és utána, amikor lement a projekt, akkor utána azt mondják, hogy köszönjük szépen a munkádat. Szívesen látják az embert, sőt, hogy csak el, akkor mondják, hogy beszélgessünk, elmondják a panaszokat, mert én vagyok a panaszláda, bizalmukkal megtisztelnek, tényleg nagyon jó a légkör, olyan emberekkel találkozott, akikkel nem találkozhatnék itt az utcán. Az a pozitív visszajelzés, ami volt, hogy lemondtam most az egyik háznál, nál megköszönték a munkámat, fölállva tapsoltak, és azt mondták, hogy nagyon szépen köszönjük, és miért mész el?
4: Az elmúlt 5-10 évben maga a szakma hogyan változott, milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy mai közös képviselőnek?
5: Hát a mai közös képviselőnek mindent kéne tudni, de olyan nincs. Emberből volt én is, minden nehezebb lett, szakember hiány. Nagyon nehéz lett mostanában. Ugye annak idején minimum 3 ajánlatot kellett kérni, valamikor ha egy ajánlatot összehoz az ember, akkor már összetesze a kezét, mert egyáltalán nincs, romlott a morális. Ez leginkább a Covid óta teljesült ilyennyire, hogy az emberek nagyon agresszívek lettek. Ez a mostani digitalizáció felé, ahogy megyünk, ez az AI sokat segít azért. Én is észrevettem, mert van olyan könyvelőprogram is már, hogy szinte magát könyveli, szóval ez nem ront. Még mindig azt mondom, hogy egy személyes kapcsolat sokkal többet ér, mint egy digitalizáció azért, mert emberibb. Van kihez szólni.
4: A legfontosabb változtatásra szoruló dolog az mégiscsak az egymáshoz való viszonyulás.
5: Igen. Annak idején leültek a lépcsőre, ettünk, ittunk, iszogattunk, megbeszélgettünk. Oda jött valaki, megrázta a kezét, másikat is, szervusz.
4: Mit tartogathat a jövő a közös képviselők számára? Lesznek változások?
5: Ménytelenem, hogy jobban fogják támogatni, mert mostanában a pályázatok is nagyon ritkán vannak, teljesen megváltoztak az életkörülmények, meg ilyet, hogy azonnal akarnak mindent, és mondtam, hogy spórolni is kell. Ja, hát azt nem kell, hát mi? Egy 25%-os emelés, hát ez sajnos a csatorna rendszer miatt szerintem nagyon sok a dublás a társasházatnál.
1: Emberi kapcsolatokról beszélt itt Nagy Szilárd, a végén Kobolák Attila kérdezte őt, és innen az emberi kapcsolatoktól folytatjuk most Béke Ágnessel, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökével. Jó napot kívánok önnek!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Sokszor megállapítottuk már itt a műsorban, hogy tulajdonképpen, hogyha emberi kapcsolatok lennének, akkor annyi jogi hercehurca, annyi ügyvédi meghatalmazás lenne, teljesen felesleges. Fontos lenne a társasházaknál a kapcsolat.
6: Igen, ez teljesen így van, és ugye most fejeződnek be a tavasszal, hogy kötelezően előírt beszámoló közgyűlések, és sajnos az a tapasztalat, hogy 15-20%-nál több tulajdonos nem vesz részt a közgyűlésen. Akik viszont részt vennek, az például a közgyűlés után ott maradnak, beszélgetnek, egyáltalán kiderül, hogy nagyon sok mondani valójuk van egymásnak, és egymáshoz értesülnek olyan dolgokról, ami a házzal kapcsolatos információ, úgyhogy ezen nem tudom, hogyan lehetne segíteni, hogy komolyan vegyék a tulajdonosok, hiszen a saját vagyonukról van szó, a saját fizetési kötelezettségeikről van szó, hogy ezt miért nem tartják olyan fontosnak, hogy eljárjanak a közgyűlésekre. Egy évben egyszer van általában.
1: Ez régebben másként volt?
6: Többen voltak, és ez egyre inkább csökken a létszám. Sokan arra várnak, ugye, hogy a digitalizáció majd lesz online közgyűlés, és hogy akkor otthonról majd bekapcsolódnak. De ezeknek a műszaki technikai feltételeit még egyáltalán nem állnak fenn, és nem is lehet megoldani, hogy csak online legyen egy közgyűlés, mert ehhez a szervezeti működési szabályzatot kellene módosítani, teljes részletességgel le kellene írni, hogyan tudom beazonosítani a képernyő másik oldalán lévőt, hogy ő tulajdonos, hogy szavazhat-e, hogy gyakorlatilag hogyan adom meg a szót, hogyan lehet egyáltalán a jegyzőkönyvet írni ilyen esetekben. Tehát ez a jövő útja természetesen, de most még annyira kiforratlan, és még az sem lett tisztázva, hogy kinek kell biztosítani például a technikai felszereléseket, a mikrofont, az egyáltalán az internetre való csatlakozást. Ezen túl csak ott lehet akkor közgyűlést tartani, ahol ez biztosítva van. És hogyha egy levezető elnök tisztsége mellett hogyan tudja kezelni a technikai részét is, hogy kinek ad szót, kitől veszi el, kinek mit mond. Tehát ezek még mind visszavaló feladatok, biztos, hogy nagyon jó lesz, csak még ebben a kezdeti stádiumban szinte nem lehet a gyakorlatba tapasztalni.
1: Még hát most ugye elképzeltem, ugye amikor van 4 tulajdonos, ott azért azonosítható, azt meg tudjuk oldani, de amikor 600 tulajdonos van egy házban, de akár csak 100, akkor ez a szinte lehetetlen kategória.
6: Igen, és pedig ez meg a törvényesség feltétele, hogy olyanok szavazzanak, akik tulajdonosok, mert utána megérvénytelenség miatt lehet aztán bírósághoz fordulni. A feltételek tehát még nem adottak, de igazából kell e felé haladni, hogy minél egyszerűbb legyen, és hogy aki nem akar eljönni úgymond a közgyűlésre, az otthonról is részt tudjon venni, de mondom, ehhez a technikát meg kell keresni.
1: Igen, mert néha olyan idétlenek ezek a helyzetek, ugye lépcsőházban tartják itt ott, tehát nincs megfelelő hely nyilván rá a házban, a közös képviselő nem tudja a közeli étterembe meghívni az összes tulajdonost, kint szabadtéren nem mindig lehet tartani a parkban vagy a ház előtt, szóval itt vannak azért különböző gondok.
6: Igen.
1: Na most ez az egyik dolog, ami beköszöntött így a 2020-as évekkel, vagy az egyik változás és a digitalizációval. Mit gondol, milyen új helyzetek, új elvárások jelentek még meg?
6: Hát 7 év után végre úgy néz ki, hogy érvényben lépett az a rendelkezés, hogy a közös képviselőket nyilván kell tartani a földhivatalba, olyan módon, hogy a társasház törzslapjára felkerülnek az adataik, elérhetőségük. Ennek a folyamatát meg kellett hosszabbítani, mert nyilván nem lehetett végrehajtani. 2026. október 1-ig kell ezt teljesíteni minden egyes társasháznál. Viszont itt is vannak olyan problémák, hogy a földhivatal nem bírja ezt a rohamot és ezt a hatalmas mennyiségű munkát, és csúszások vannak. Ugyanakkor a jogszabályét háttér meg azt mondja, hogy már csak az vehet föl, vagy az képviselheti a házat igazságosan, aki be van jegyezve már erre a törzslapra. Úgyhogy itt most vannak ilyen átmeneti állapotok, hogy szükséges lenne, de még nem fejeződött be, még nem folyamatban van, és talán a másik legfontosabb, ami most ilyen nehézséget okoz, hogy azt is előírja a jelenlegi társasházi törvény, hogy a beszámolót május 31-ig be kellene nyújtani a földhivatalba, ami szintén a törzslapra feljegyzésre kerülne, ráadásul előírták ehhez az kötelező ügyvédi ellenjegyzést is. Ez viszont olyan költségnövekedést jelent, és szerintem igazságtalan is, mert addig, amíg a cégek és a lakásszövetkezeteknek nem kell ügyvédi ellenjegyzést kérni, addig itt most jelenleg ezt a társasházakra kötelezően előírták, és ugyanúgy a 6 lakásosra, mint a 100 lakásosra, vagy az annál többre is. Úgyhogy ezekbe az ügyekbe próbálunk most az egyesületen keresztül is szakmai anyagot készíteni, hogy forduljunk a jogalkotók felé, hogy ezen a részen ezt a diszkriminációt szüntessék meg a társasházakkal szemben, valami más megoldást kell keresni, és akkor ebből egy kicsit könnyebb lenne. De folyamatos jogszabály módosulások jönnek, jogszabályok változnak, és mindig csak többlet terhet rónak a közös képviselőkre, és éppen ebből következik az, hogy nagyon sokan abba adják ezt a tevékenységet, és a végén lassan majd nehezen lehet találni megfelelő és jó közös képviselőt a házakhoz.
1: Azt mondta, hogy a jogszabályalkotóhoz kell fordulni. Ki itt a jogszabályalkotó, az országgyűlés, vagy pedig valamelyik minisztérium?
6: Hát valamelyik minisztérium, sajnos most még nem jöttek még ki a statutumok, hogy melyikhez, korábban a pénzügyhez is, és az igazságügyminisztériumhoz is tartoztak a társasházak, úgyhogy most ezt is kutatjuk, hogy a végsőbe, az új kormányzati struktúrába hova fog kerülni ennek a társasháznak a felügyelete, vagy egyáltalán a vele való foglalkozás, mert nagyon fontos lenne egyébként is a társasházi törvényt módosítani, kicsit felújítani. Nagyon sok minden változott az eltelt 20 évben, ami nem követi a törvény, és nehézségeket okoz a mindennapi gyakorlati életben.
1: A közös képviselőknek a felelősségi köre, a közös képviselőnek a munkája sokat változott így jogszabályok hatására? Mondta, hogy nehezedett.
6: Nehezedett, mert egyre több mindent kell nekik ismerni vagy tudni, tehát folyamatos tanulásra vannak kényszerítve. Jönnek az új technikai eszközök, jönnek a lakásokba a hűtőrendszerek, hogy azoknak hogyan kell azt kialakítani, kinek mi a feladata, milyen dokumentációkat kell beszerezni, és a közgyűlésnek miről kell dönteni. Például, hogy egy hűtőrendszernél milyen hűtés legyen egy lakáson vagy egy társasházon belül, hogyan lehet azt szabályozni, ezek nem voltak. Nem volt ilyenek a központi fűtések után, most jönnek már a hűtési központi rendszerek, főleg az új társasházaknál. Ezekre vonatkozóan gépészeti és egyéb olyan ismeretekre van szükség, amivel egy általános közös képviselő nem rendelkezik. Tehát kellenek ilyen segéd oktató anyagok vagy szakmai lemények, amivel egy kicsit segíteni lehetne ezeknek a munkáját.
1: De ez azt is jelenti már, hogy a közös képviselet úgy is átalakul, hogy nem egyes közös képviselők tudják már megoldani a problémákat, hanem kis csoportok, tehát tulajdonképpen az körvonalazódik, hogy nem egy képviselő képvisel egy házat, hanem van egy cég, amelyben van ilyen szakember, olyan meg amolyan, és akkor ezek együtt képviselnek?
6: Igen, ez erre felé tendál a dolog, főleg azok, akik valóban üzletszerűen végzik ezt a tevékenységet, és egyre több házat vállalnak. Tehát van a közös képviseletnek egy bizonyos mennyisége, amit még el lehet egyedül látni, és van az a mennyiség, amely mellé már kell egy apparátus is a közös képviselő mellé, és akkor lehet, hogy eljutunk megint a régi IKV rendszerhez, ugye, ahol végül is az ingatlan kezelés kategóriában az volt, hogy volt pénzügyes, volt műszak is, volt jogász, és akkor gyakorlatilag ezekkel a problémákkal egyedileg foglalkoztak. Viszont itt is fennáll viszont az a veszély, ami korábban is volt, hogy aztán elveszik a sok bába közt a gyerek, hogy végül az az ügy, amit el kellene intézni, az végül is ki a felelős, kihez kell menni, és ki fogja elintézni.
1: Jönnek közben az SMS-ek, egy olyan, amely talán ehhez illik, amit most mondunk, azt mondja, hogy 3 lakásos társasház, hát ez nagyon kicsi társasház. Egyik lakását tavaly megvettük. A régi tulajdonos vitte a ház dolgait, én átvettem tőle. Nekem nincs képesítésem ehhez, így is lehet képesítés nélkül, és mi a véleményük, hogy egy ilyen kis társasház kiléphet-e a társasházi törvényből?
6: Gyakorlatilag mindegyik megoldásra van lehetőség. Ha valaki tulajdonos az adott házba, akkor nincsen előírva kötelező iskolai végzettség, tehát nem kell akkor úgymond semmilyen bizonyíték arra, hogy ismeri, vagy tudja az avval kapcsolatos feladatokat. A 3 lakásosnál végül is egy közgyűlési döntéssel dönthetnek úgy, egyébként ez 6 lakás alatt van a törvénybe iktatva, hogy ők nem kívánnak a társasházi törvény szabályai szerint működni, hanem átállnak a polgári törvénykönyv közös tulajdonnal kapcsolatos szabályaira. Tehát, de ezt ki kell mondani közgyűlésen, tehát ez nem úgy eldöntük. Társasházi létből nem tudnak kikerülni, mert az a földhivatalban így van bejegyezve, és nincsen más módszer, csak a működésükre vonatkozóan dönthetnek, úgyhogy ők akkor a közös képviselők és közös dolgaikat a polgári törvénykönyv szerint intézik.
1: És akkor azt mondja, hogy ez 6 lakás alatt
6: igen,
1: lehet.
6: Igen.
1: 6 lakás is már?
6: Még a 6 lakás
1: belefér. 6 lakás is, jó. Akkor itt van egy 4 lakásos társasházakra vonatkozó kérdés, igen. Ugyanez a helyzet velük, igen. Hogy oda tényleg más szabályok vonatkoznak, tudják nem a társasházi törvény, hanem a polgári törvénykönyv alapján intézni az ügyeiket.
6: Igen, csak ezt előtte ez mindenkinek alá kell írni egy ilyen jegyzőkönyvet és egy határozatot, hogy ők így döntöttek.
1: Mit gondol, hogy a lakók bevonása egyébként megváltozott-e az új kommunikációs eszközök lévén? Mondja itt, hogy a közgyűlést azt online azt azért eléggé bajos tartani, de egyébként a kapcsolattartás sokat változott, így egyszerűbbé vált azért, nem?
6: Hát általában a házakba felállítanak egy úgynevezett levelezési listát, ahol végül is egymással is leveleznek, vagy oda felírják a problémájukat, kérdéseiket, azonban itt legtöbbször az a baj, hogy kihagyják a közös képviselet. Tehát egymás között kommunikálnak, de nem vonják be a közös képviseletet, holott intézni pedig neki van lehetősége. Úgyhogy ezt a rendszert finomítani kellene egy kicsit, és annak alapján úgy kialakítani, hogy mind a tulajdonosoknak jó legyen, mind a közös képviselet is tudja, hogy mi a feladat.
1: Többször beszéltünk itt arról, hogy valahogy jó lenne megváltoztatni a szemléletet, hogy ne akkor lépjen egy közös képviselő, meg egy ház közössége, amikor baj van, hanem nézze meg előre 1-2 évtizedre, hogy milyen kockázatok vannak, gyűjtögessen, és amikor baj van, akkor persze lépni kell, de hogy egyébként pedig tegye rendbe még mielőtt baj lenne. Hogy van ez? Léptünk előre ebben a szemléletben?
6: Igen, azt hiszem, ebben van azért előrelépés, mert a felújítási alapképzés az szinte általános lett a társasházaknál.
1: Igaz, ez hogy nem kötelező, vagy kötelező?
6: Nem kötelező,
1: most
6: csak nem. Dönthetnek róla. Igaz, hogy fogcsikargatva sokszor azért megszavazzák, hogy mégis az üzemeltetési költségen kívül fizessünk be egy X összeget arra, hogy ott gyűjjön össze arra a pénz, hogyha valami nagyobb beruházást szeretnénk. Körfolyosót kell felújítani, vagy tetőt kell javítani. Majd nem beszélve arról, hogy a legnagyobb problémák a régi házaknál a vezetékek, a csőrendszerek cseréje, felújítása. Rengeteg csőtörés van valóban. Azért, mert már előregettek a csövek, azokat elvileg ki kellene cserélni, és sajnos erre még soha nem volt pályázat sem, tehát a vezetékrendszer csere az teljesen a társasházi költségvetésre szorul, nekik kell végül is ebbe valamit lépni, és amikor van baj, akkor persze könnyebben megszavazzák, mint akkor, amikor még nincs. De hát valahogy készülni kell rá, és úgy látom, hogy azért ebbe pozitív irányba vonultunk.
1: Ha van felújítási alap, és azt rakja a ház egyik évben, másik évben, harmadik évben, negyedik évben, hát ez elég komoly összeg tud lenni egy kisebb háznál is, de egy nagyobbnál meg különösen. Van ilyenkor lehetősége arra a társasháznak, hogy ezért valami kamatot kapjon? Tehát tud, nem tudom, állampapírt venni, befektetni bele?
6: Arra is van lehetőség, de erről is közgyűlésen kell dönteni, fel kell hatalmazni a közös képviselőt, hogy egy ilyen bankszámlát nyisson, ami végül is ilyen nagyobb kamatozással történik. Azonban itt mindig meg kell gondolni, hogy mennyi időre, mert onnét viszont úgy nem lehet kikapkodni a pénzt akkor, amikor kell. Viszont lehet ilyen tartósabb betétekre is elhelyezni, akár a bank, bármelyik bankon kerül, úgymond lekötni a meglévő pénzeszközöket, és akkor annak magasabb a kamata, mert ami csak így egy folyószámlán van, az tényleg annyira ellenőrző, hogy szinte nem is látszik, hogy kamatot kapnak.
1: Milyen új pénzügyi konstrukciók vannak? Megjelentek-e újak itt a 2020-as években, vagy éppen 26-ban a társasházak felújításaira?
6: Hát régen is volt, aztán újból egyszer megszűnt, és akkor más formában, de újból jött az előtakarékossági lehetőség, amikor egy társasház meghatározott összeget befizet, és akkor azok után magasabb kamatot fizet, mondjuk a Fundamenta, vagy bármely OTP-nek van még ilyen előtakarékossági konstrukciója.
1: Bocsánat, ide társasházi közösség is ilyen lakástakarék pénztárakba beteheti a pénzt, hogyha azt a felújításra fordítja. Ezt egyébként, hogyha cég működteti a házat, az is megteheti?
6: Hát ilyenkor a cég működtet, az nem jelenti, az akkor is a társasház nevére történik ezeknek a megnyitása, és a társasház nevén vannak ezek a számlák. Tehát az független, hogy cég ki kezeli ezeket a dolgokat, vagy a magánszemély. Tehát ennek nincs jelentősége.
1: Fontos, hogy utána házra kell fordítani A közös képviseletnél mi az, amit még fontos lenne így hosszú távon átgondolni a felújításokon kívül?
6: Hát mindenképpen a tudásismeret valamilyen formában való bekapcsolása, és miután nincsen kötelező sem kamarai tagság, sem kötelező szakmai részvételi kötelezettség, így teljesen a közös képviselőre van bízva, hogy érdeklődik-e ezután, utána megy vagy sem. Ebben jó lenne valami olyan konstrukciót kitalálni, amelyikben rendszeresen kérdezhetnek, mondhatnak, javasolhatnak akár jogszabálymódosítást, akár a probléma megoldására valamilyen eljárási módot, mert ezzel egymást is tudják segíteni. Amikor mi tartunk ilyen konferenciát, vagy összejövetelt, vagy konzultációkat, mindig egymástól is tanulnak a közös képviselők, hogy milyen megoldást találnak ki.
1: Na hát így a végére csak elmondjuk, hogy tulajdonképpen május elején volt egy konferencia, és most ennek apropóján is beszélgettünk erről, hiszen ott ezeket szépen sorra vették.
6: Igen, mert végül is muszáj ezeket a szakmai hátteret valamilyen módon biztosítani a részükre, csak ez teljesen önkéntes alapon van, és ez még mindig úgy érzem, hogy kevés ahhoz, hogy mindenkinek megfelelő háttér szakmai tudása legyen.
1: Lehet, hogy kellene egy társasházi kamara.
6: Igen, hát végül is többször volt már szóla, hogy ingatlan kamarát, mert ugye nem csak társasház, ingatlan közvetítők, kezelők, stb., de eddig még nem volt rá foganat, hogy ilyen létrejöjjön.
1: Jó, hát majd meglátjuk, hogy a jövőben lesz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bék Ágnessel. Kossuth Rádióban. Kedves hallgatóim, az elmúlt percekben Bék Ágnessel beszélgettem, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének alapító elnökével, és most pedig hangtár következik, az ország egykori legnagyobb testnevelési kiállítására látogatunk.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
7: 100 évvel ezelőtt, 1926-ban egy egészen egyedülálló kezdeményezés indult útjára. Az Országos Testnevelési Tanács és a Magyar Nemzeti Múzeum összefogásának köszönhetően megnyílt az ország addigi legnagyobb sporttörténeti kiállítása. Bár a helyszín biztosítása kezdetben komoly fejtörést okozott Hóman Bálint igazgatónak, a szerencse végül az ügy mellé állt, és 10 terem szabadult fel a múzeumban, hogy méltó otthont adjon a sportrelikviáknak. Milisics Máté, várostörténész.
8: Az időszaki kiállításoknál frissen tudtak nagyon sok kiállítási részt felszabadítani egy szakkiállításnak. Hogy egy jókor, jó időben, és a kormányzati szándék és az embereknek a vágya, hogy a sikereket mutassuk be, azt lehetne mondani, mint az akadémián rendezték volna. Ők voltak a korai példaképek, hogy még nem azok, akik csak olimpiát nyertek, hanem egy Tisza István, egy Madách Imre.
7: Több mint 300 egyesület és magánszemély ajánlotta fel féltett dokumentumait és tárgyait, amelyek a múzeum saját anyagával kiegészülve mutatták be a hazai sport fejlődését. Ez a tárlat nem csak a helyszín presztízse miatt vált felejthetetlenné, hanem azért is, mert tökéletesen illeszkedett a korabeli nemzetpolitikai törekvésekbe.
8: Nagyon jó időbe történt, már lehetett látni azt, hogy több fog jutni a képezvegi program részeként a sportra, már az új terveket is be tudták mutatni.
7: A magyar elit számára a vívás, a társadalmi rang és a virtus kifejeződése volt. Kevesen tudják például, hogy a neves író Madách Imre is kiválóan forgatta a fegyvert, de a kiállított tőrök között ott lapult a tragikus sorsú miniszterelnök Tisza István fegyvere is.
8: Ez egy olyan komoly seregszemle volt, ahol a Magyar Posta alkalmi bélyegzés biztosított. Igazából a sport elismerése, ami a Knéberzvegi program része volt ugye a cserkészet, része a Levente mozgalom, de volt egy ilyen úri szint, tenisz, voltak olyan sportágak, akit mindenki felé nyitott, például az úszás, és ugye annak a leágazása a vízilabda, és volt a nagy közönség számára való sport, a labdarúgás.
7: A sport ekkoriban éles társadalmi tagozódást mutatott be, amely a korabeli sportpolitikai programban, a Klebersberg féle koncepcióban is visszaköszönt. Bár a kiállítás mindössze néhány hét után bezárt a kapuit, a hatása a korszakalkotónak bizonyult. Ekkor fogalmazódott meg ugyanis egy állandó sportmúzeum felállításának az igénye.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Lájár Rita és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi a Kossuthon. A műsor munkatársaim a Komlóra, a Komlóverzumba látogatnak, szóval csak én búcsúzom önöktől. Maradjanak velünk.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerületek közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33-an pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túlélők után kutatnak. Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot, derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2%-ponttal, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg Ottó alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjasrendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül hozta meg a műtárgyak kiszervezését. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére. Jelentősen csökkenthető, sok esetben meg is szüntethető a fájdalom daganatos betegeknél azokkal az intervenciós, tűszúrásos módszerekkel, melyeket egy újonnan alakult munkacsoport alkalmaz a Semmelweis Egyetemen. Az Országos Onkológiai Intézettel közösen indított térítésmentes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el ultrahang vagy CT vezérlés mellett. Már csak 1 sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. Összehangolt bűnügyi akciót hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben a központi nyomozó főügyészség. A több önkormányzatot érintő nyomozás során számos helyszínen, köztük önkormányzati hivatalokban tartanak kutatásokat és lefoglalásokat. Az akcióban a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség is közreműködik. Már több ember őrizetbevételéről és előállításáról döntöttek. Az ügyészség várhatóan a hét második felében ad részletes tájékoztatást az eljárás eredményeiről. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el, és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat. Az első fokon kiszabott 5 éves börtönbüntetés súlyosítását indítványozta a 2022-es mecsekaljai erdő és bozót tüzet okozó férfi ügyében a pécsi fellebbviteli főügyészség. A vádlott a tűzgyújtási tilalom ellenére égetett hulladékot a házával szemközti telken. A lángok pedig a szárazság és az erős szél miatt lakóházakra, valamint a tájvédelmi körzetre is átterjedtek. A katasztrófa megfékezésén több 100-an dolgoztak, a férfi gondatlansága pedig több mint 50 millió forintos kárt okozott a térségben. Hírénk végén a várható időjárásról. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futó záporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos.
0: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
2: Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani? És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány?
0: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
3: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
0: Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
6: Először a földtörténet korábbi időszakáról tudósítunk ma a helyben, azaz folytatjuk barangolásunkat a Komlóverzumban, ahol nem csak egy várossal, hanem a bányászattal is közelebbi ismerettségbe kerülünk. Kökönyös Szilvás, Dávidföld, Kenderföld, Kisbattyán, Mecsek Jánosi, Cseresznyák. Ha nem értik, hogy milyen neveket soroltam, az csak azért van, mert nem komlóiak. Komlón ugyanis rengeteg városrész van, ilyen érdekes névvel a Dél-Dunántúl egyik ékszerdobozában járunk ma. Komlón belül a Komlóverzumban, ahol egyesítve van talán minden, ami a város történetéhez tartozik. Kísérőm lesz most dr. Hent Tamás muzeológus, és arra kérem, hogy induljunk el a dinoszauruszok földjére. Hogyan kell elképzelni a több száz millió évvel ezelőtti Komlót, vagy ezt a térséget?
7: Hát talán jó úton járunk, hogyha egy tengert képzelünk el, hiszen a Kárpát-medence földtörténetében sokkal hosszabb ideig volt vízborítás, mint amennyi ideje szárazföld létezik. Nem meglepő, hogy az ősmaradványaink, illetve a környékről származó egyéb leletek ezekről az időszakokról tanúskodnak. Nagy részt különféle tengeri életközösségeket és ezeknek az élőlényeit mutatjuk be a kiállításunkon.
6: Közben beértünk egy kicsit ilyen félhomályos térségbe, és itt mindjárt különböző ősülőket találkozunk, de egészen kicsikékkel. Ezek gyerekeknek valók.
7: Így van, a kiállítást igyekeztünk mindenben a gyerekekhez, illetve a családokhoz igazítani. Ennek megfelelően nagyon sok interaktív elemmel gazdagítottuk.
6: Hú, hát ezek ilyen úszó lények, ugye? Iszonyatosan hosszú nyaka van az egyiknek, és elég riasztó fogsora.
7: Ez a villányi, sekélytengeri hüllők és élőhelyük. És tulajdonképpen ezek azok a ősmaradványok, amelyek nem a Mecsekből, hanem egy kicsit távolabbra a Villányi hegységből ismertek. Ezekről az őshüllőkről azért a tudományos berkeken kívül meglehetősen keveset lehet hallani. Annak ellenére, hogy itt a triász időszakban mintegy 230-235 millió évvel ezelőtt azért egy virágzó életközösség tanúi lehettünk volna, különleges állatokkal, őshüllőkkel, notosaurusokkal, tanisztrofeusszal.
6: Ez nyelvtörőnek is számít. Én azért nagyon hálás vagyok, hogy ön mondta ki ezeket a szavakat, és nem nekem kellett. Viszont valahol úgy tudom, hogy vannak itt dinótojások, és valahol errefelé találjuk azt a bizonyos komlosszauruszt, amelynek érdekes a története, mert hiszen magát az állatot rekonstruálva, vagy hát így műanyag megalkotva láthatjuk, viszont csupán a lábnyomát ismerjük.
7: Az egyik legkülönlegesebb része az új látogatóközpontnak a jura időszakot bemutató rész, és ennek pedig a Komlosaurus nyilván a főszereplője. Ez a mai Magyarország területén elsőként felfedezett dinoszaurusz, és nagyon helyesen hangzott el, hogy csak is és kizárólag a lábnyomairól ismerjük ezt az állatot.
6: Honnan tudjuk akkor, hogy így nézett ki? Az így nézett ki alatt a kedves hallgatók értsenek ennek egy, ha jól látom, akkor ugye két lábon szaladgáló, tehát ilyen szempontból a jobban ismert Tyrannosaurus rexhez hasonló állat, bár most már ráncolja a homlokát, biztos nem hasonlít, de minden esetre a melső két végtagját azt valami másra használta. Ezek szerint talán húsevő, és ha jól látom, akkor gyorsan tudott futni.
7: Ezeket mind-mind a lábnyomokból lehet tudni, amelyeket pedig a környékbeli Komló, illetve pécsi szénbányászatnak köszönhetünk, hiszen ezekben a bányatérségekben került elő az a több száz Komlosaurus lábnyom, amelyek alapján a kutatók megpróbálták rekonstruálni. Nagyjából egy olyan 2-2,5 méteres hosszúságot elérő, tehát viszonylag kis testű dinoszauruszról lehetett szó. Két lábon járó állat lehetett, amely valószínűleg csoportos életmódot folytathatott, legalábbis az egymással párhuzamosan futó lábnyom sorozatok, csapások erre engednek következtetni.
6: Hogyha ide jövünk, akkor is nekem ez a kedvenc részem, azt hiszem, itt fel kell kapcsolni valami selfie lámpát, és föl lehet csücsülni erre a Komlosaurusra, ezt azért most, hogyha megengedi, akkor megtenném, bár nem tudom, hölgyeknek nem csináltak ilyen női nyerget, amit a lovakon szoktak, de hogy ez egy nagyon aranyos állat.
7: Igen, ez a lovaglós dinoszauruszunk szintén egy olyan interaktív elem, ami a gyerekek nagy kedvence. Egy olyan kitétellel, hogy ő itt egy kicsit kakuktojás, ugyanis ez nem Komlosaurus, hanem egy Lilian Sternus névre hallgató.
6: Tessék, hát azt se tudom, min ülök.
7: Ez egy olyan faj, ami Közép-Európa egyéb vidékeiről ismeretes, nálunk nem kerültek elő a maradványai, de bizonyára ezek, illetve a rokonfajok is megtalálhatóak voltak itt a Komlosaurus mellett.
6: Megpaskolom, nehogy valami bántódás érjen engem, amíg itt leszállok. Amit a háttérben hallunk, azok a hangok, azokat honnan azonosították? Biztos, hogy ezek voltak a dinóvilág hangjai?
7: Biztosak természetesen semmiben nem lehetünk, hiszen erre vonatkozóan konkrét bizonyítékaink nincsenek. A hasonló testfelépítésű jelenleg is élő állatok alapján próbálják rekonstruálni azokat a hangokat, amelyeket a korabeli dinoszauruszok kiadhattak, de körülbelül, hogyha egy ilyen sűrű juraidőszaki erdőben jártunk volna, valami ilyesmiket hallhattunk volna a bozótból.
6: Pár száz millió évvel ezelőtt járunk, mindent sikerül onnan bemutatni, ami a térségre jellemző.
7: Minden természetesen sosem sikerül bemutatni, ez mindig a muzeológusok legnagyobb bánata, hiszen ők azért szeretnének minél többet megmutatni a gyűjteményi anyagaikból, de erre soha nincsen sem elég hely, sem pedig elég idő.
6: Közben a szerkesztő már elkezdte szagolgatni azt, amit én is meg akartam szagolgatni, és nem mindegyiknek van illata. Én pár hete jártam itt a múzeumban legutóbb, és megállapítottam, hogy nem érzem rendesen, talán a cédrus egyébként igen.
7: Olyan illatkamrát szerettünk volna itt kialakítani, amely olyan illatokat mutat be, amik jellemzőek lehettek egy ilyen 200 millió évvel ezelőtti erdős térségre, amit a környékünkön nőhetett.
6: Tehát a cédrus az például nyilván meg az erdei fenyőre, de ez micsoda?
7: Ez egy vetiver névre hallgató illóolaj, ami egy ilyen fás növényes egyedi illattal rendelkezik. Nyilván pontosan ugyanolyan illatokat nem tudunk bemutatni, amelyeket itt érezhettünk volna, ezért olyanokat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyrészt hasonlíthatnak ezekre az illatokra.
6: Akkor most belehallgatok még egyszer ebbe a dinóvilágba. Azt hiszem, a dinoszauruszok hangját, ezt most még akár a tehénbőgéssel is hasonlóságba lehet helyezni. Ahová most megyünk, az Bonifác. Kiről van szó?
7: Ez már egy kicsit ugrást jelent az időben, hiszen a jégkorszak minő kiállításba fogunk érkezni, ahol Bonifác a gyapjas maluk.
6: Fémlépcsőkön megyünk föl, mert hogy ide le kellett jönni a dinóvilágba.
7: Így van, a tetőtérben került kialakításra a látogatóközpont, három nagy tematikai egységgel, az Őslények baranyában, bányászat történeti bemutatóhely, illetve a Jégkorszak világa című kiállításokkal.
6: És már látszik is egy sötétbarna szőrű, hát hogy is mondjam, az én fogalmaim szerint nyilván elefántra hasonlító állat.
7: Hát a mamutot szerintem senkinek nem kell bemutatni, ha máshonnan nem, akkor a Jégkorszak című rajzfilmekből mindenki ismeri ezeket az élőlényeket. Kevesen tudják, de az Észak-Mecseki vidék első és legfontosabb ősmaradvány leleteként került elő a komlói mamut lelet, ennek állít emléket Bonifác is.
6: Most ugye jól elszórakozunk azon, hogy milyen aranyos állat ez a Bonifác, de hát az ősember számára Bonifác azért jelentett némi veszélyt. Itt két ősember próbál korabeli ruhákba beöltözve mamutot elejteni, elképzelve ezt a küzdelmet. Hát én nem lettem volna az ősember helyében.
7: Nehézkes lehetett, hiszen a jégkorszak legnagyobb termetű állatáról van szó, és amit itt a kiállításban látunk, valószínűleg ilyen módon nem is lehetett annak idején mamutra vadászni. A bevált gyakorlat az az volt, hogy a csordáról leválasztott egyedet, ami talán a legöregebb, leggyengébb példány lehetett, egy kiásott verembe, vagy pedig szakadékba hajtották, ahova bezuhanva, az állat már mozgásképtelenné válva, könnyen levadászható, leölhető lett.
6: Bonifácot örökbe is lehet fogadni, ezt lelkesen olvastam, és itt mögötte van egy szegény kis szerencsétlen elhanyagolt hiéna.
7: Barlangi hiéna.
6: Hát és ő neki miért nincs neve?
7: Ő még nem kapott nevet, gyakorlatilag itt a diorámában már a mamut maradványaira les itt az ősemberek sarkában. Ezek az állatok is itt éltek a jégkorszakban, és azért a mamutot, illetve a hiénát választottuk bemutatási célra, hiszen ezeknek a maradványai származnak konkrétan Komlóról.
6: Bújjunk be ide a barlangba, mert hogy itt találjuk azokat a dolgokat, amitől én is ősember vagy ősasszonynak érezhetem magam.
7: Találó az elnevezés, illetve a megfogalmazás, hiszen itt néhány garnitúra ősember ruhával készült.
6: Bocsánat, megfogná a mikrofon.
7: Három különböző méretben lehet megtalálni a ruhákat.
6: Húta módon először húztam föl a fajamat, mint a ruhát.
7: Még van kőbaltánk is.
6: Na, hát akkor most már eléggé jól beöltöztem. Hát most majdnem megkérdeztem, hogy így nézette ki egy ősasszony, de még én is kinevetném saját magam, szóval nyilván ez leginkább játéknak jó.
7: Nyilván arra szolgál, hogy a gyerekeknek kedvezzünk, nagyon szeretik fölölteni ezeket a ruhákat, kézbe venni ezeket a hipotetikus eszközöket, és itt csépelni egymást.
6: Tönnel összevesztem volna, nem sokra mennék ezzel a kőbaltával.
7: Hát ez szivacsból készült, ezzel azért nem, de egy eredetivel szerintem már igen komoly károkat tudnánk okozni egymásban.
6: Na, akkor ezt most levettem, mikrofon vissza. A túloldalon egyébként még van egy érdekes játék, nagyon szeretnek a gyerekek ugye homokban turkálni. Itt mit lehet találni?
7: Egy őslénytani ásatást mutatunk be. Be is lehet temetni, ki is lehet ásni. Itt a homokozónkban eredeti jégkorszaki csontmaradványok, csonttöredékek kerülnek kiásásra.
6: Tehát ez eredeti, amit megfogtam?
7: Eredetiek, mamut, illetve ősi szarvas csontokkal lehet találkozni itt a homokozónkban.
6: Ez melyik? Iszonyú
7: ez
6: nehéz.
7: Álkapocs töredék mamuttól. Maga a teljes mamut életnagyságában olyan 3,5-4, akár 4,5 tonnát is nyomhatott.
8: Egy filmhíradós felvétel segítségével időt és teret váltunk. Új vasútvonal a Dunántúlon, Rétszilas címmel játszották 1954. januárjában a mozikban.
9: Ez az apró dunántúli falu január 14-től vasúti csomópont lett. Új vonal ágazik el innen Sztálinváros felé. Komlóról 190 kilométeres úton érkezett a szén Puszta-Szabolcson át Sztálinvárosba. A Rétszilasi új vonal 60 kilométerrel rövidíti meg az utat. A vonat nyomában haladt Komló első ajándéka egy 2000 tonnás szénszállítmány. A vasút dolgozói újabb hősi teljesítménnyel harcolnak Sztálinvárosért.
6: Elhagyjuk a nehéz őslények világát. Itt

0: Kettős év volt a város életében, hiszen 51. szeptember 2-án lett város, 61-ben volt a 10 éves jubileuma, és nagyon sok esemény történt. Például 61. augusztus 19-én leplezték le az akkori Lenin téren a hatalmas Lenin szobrot. Következő nap, augusztus 20-án pedig ide látogatott a városunkba Jurij Gagarin. 20 000-es tömeg ünnepelte, és valóban 1961-ben jelent meg a mozikban az Ígéret földje című film, amiben Stanka István és Töröcsik Mari házas pár volt, és Stanka István Csillést játszott.
1: Mi ez a hang, amit a hátunk mögött hallunk?
0: Megszólalt a tűzjelző.
1: Az itteni? Most akkor ki kell szaladnunk a felvételről, vagy mit kell csinálni?
0: Nem hiszem, mindjárt lent kikapcsolják.
1: Na, szerencsére folytathatjuk. Szóval, hogy ilyen lehetett, hogy a bányászoknak is, amikor megszólalt valamilyen féle riasztás, és azt mondta, hogy az egyik legveszélyesebb üzem volt Komló annak idején.
0: Igen, és a bányában mindig figyelték a metán mennyiséget, nehogy sújtólég alakuljon ki.
1: Ahol most állunk, az a Szellőztetés a bányában című műtárgy, és ezt én nagyon szeretem, csak nem mindig tudom jól használni, úgyhogy most szerintem lepakolom a papírjaimat, és először, ha bekapcsoljuk, igen, az történik ugyanis, hogy igen, és akkor nekem folyamatosan szellőztetnem kell, ahhoz, hogy zöldben kell tartani, ugye, ezt az egészet?
0: Igen.
1: Ha zöld, akkor van jó levegő.
0: Akkor van jó, akkor 4% alatt van, és ha elengedjük, és pirosban
1: most elengedtem, akkor most szépen elkezd fölmenni a zöld, és elmegy a pirosig, a piros mit jelent?
0: Hogy akkor már veszélyes és robban ez a elegy.
2: Felrobbantál. Jobban kellett volna szellőztetned.
1: Így jártunk. Most viccelődünk rajta, de hát ez tulajdonképpen egy nagyon veszélyes üzem volt itt a 20. században.
0: Igen, van egy robbantó fal játékunk is, ahova a robbanó tölteteket kell behelyezni, és hogyha sikeresen eltaláltuk, hogy hova kell a robbanóanyagot tennünk, és megnyomjuk a kart, akkor elméletileg robbantunk. Tehát próbáljuk a foglalkozásokat is feleleveníteni, hogy valamikor volt robbantómester, nem csak vályár, ácsok, villanyszerelők, csillések, tehát rengetegféle szakma fordult elő a bányában.
1: Ugye itt most nagyon belementünk a bányászatba, de azt nem mondtuk el, hogy azért, amikor elkezdték összegyűjteni ezt a sok mindent, amiből most összeállt ez a gyűjtemény, hát akkor Komlónak ez nagyon nagy dolog volt.
0: Igen, maga a Városi Múzeum az 1954 óta létezik, 51-ben lett Komló város.
1: Tehát gyakorlatilag a bányászattal párhuzamosan gyűjtögették az emlékeket.
0: Igen, volt egy úr, Kutnyánszky József, akinek ez szívügye volt. Ő kezdeményezte az akkori tanácsnál, hogy egy múzeumot hozzanak létre, és szó szerint gyűjtögetett. Tehát bekopogott emberekhez, és ebből jött létre a Kossuth Lajos utcában két lakást nyitottak egybe, és ott volt az első városi múzeum, ami nem csak helytörténeti természettudományi anyagokat is tartalmazott. Nagyon érdekes dolgokat vitt véghez, nem csak gyűjtötte az anyagokat és kiállította, hanem például a városban sétákat is tartott, és bemutatta a várost a lakosoknak, hiszen az ország minden részéből jöttek ide emberek. Aztán majd sokkal később, a 90-es években, mikor ide költözik a múzeum, akkor vált szét, és lett helytörténeti és természettudományi gyűjtemény.
1: Ez a terem egyébként azon túl, hogy van itt egy kis terepasztal a Komló belvárosáról az 50-es években, azon túl egy nagyon-nagyon jó kis rádió is van itt, mert hogy volt ilyen, hogy bányász rádió.
0: Ládikák voltak kihelyezve a városba, és a 2 forinttal és a kívánsággal, a 2 számmal be kellett ezeket dobni, és mivel nem minden nap volt a Bányász Rádiónak adása, ezért lehet, hogy több nap múlva került sorra valakinek a kívánsága, de egyébként közérdekű információkat mondtak be a rádióba, eseményeket.
1: Egy 1982-es műsor idézi most egy kicsit az emlegetett Bányász Rádiót.
3: A Pécsi Körzeti Stúdió műsorát közvetítjük Volt egyszer egy Bányász Rádió cím. Komlói emlékek hangdobozokról, amelyek családokhoz vitték egy város híreit.
4: Bányász Rádió Komló. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai adásunkat megkezdjük.
5: Ez már a 60-as években volt, amikor ilyen rádiószerűen jelentkezett Komlón a Bányász Rádió. Például 1948. július 2-án, amikor Király Ernő volt a bemondó, mi volt a pontos bejelentkezés?
6: Hangszóró szolgálat Komló. Kérem szépen, induló volt, azzal kezdtük a műsort, majd lapszemle, politikai hírek, ezt a Szabad Népből olvastuk fel általában, majd tánclemezek, tréfák, szórakoztató zene, cigányzenét adtunk, magyar nótákat.
5: Hogyan támadt az ötlet, hogy Komlón hangszóró szolgálatot szervezzenek?
6: Színjátszó csoport volt, a kommunista párt irányítása alatt működött, és Végvári Sándor volt a vezetője ennek a csoportnak. Az ő gondolata volt a hangosiradó szolgálat.

0: programnak a beindítása.
1: Közvetlen a fölszabadulás után az akkori vezetők engem bíztak meg a kulturális ügyek intézésével. Én szerettem volna Komlón mindig olyat csinálni ezen a téren, ami még nem volt. Így jött az a gondolat, hogyha egy kis stúdiót rendeznénk be a kultúrház épületébe, erősítővel, mikrofonnal, és Komló különböző pontjain helyeznénk el hangszórókat, a stúdióba közleményt olvasnánk föl, esetleg zenét is, kis műsort adnánk, hogy ez ideális lenne, és megkérdeztem a vezetőséget, hogy mit szólnak hozzá. Hát mindenkinek nagyon tetszett, úgy az anyagi, mint az erkölcsi támogatást ehhez megadt.

0: Keressük meg a népes kocsit. Úgy tudom, hogy abba be is lehet csücsülni, ugye?
1: Igen, ez csak egy népes darabka. A teljes népes kocsit hátul az udvarban az emlékmű részeként megtekinthetjük. Egyébként a népes kocsi többféle méretű volt. Volt népes állomás, és a kasig vitte általában a bányászokat, amiben, ha beszálltak, ugye akkor azzal mentek le a föld alá a mélybe. A népesbe beszállni mindig nagyon nehéz volt az embereknek, tehát egy szűk ajtót, egy tolóajtót kell elképzelni, és négyen kucorogtak, tehát velünk szemben is lenne még két ember.
0: Elég szűkös a hely.
1: Az eleje és a vége, az még így be is csúcsosodott, és valaki a csücskében ült, és vele szemben is még két ember ült.
0: Nem csak azért tudja ezeket annyira jól, mert hogy évtizedek óta ezzel foglalkozik, hanem a családja is aktívan kötődött a bányához, a bányászathoz.
1: Igen, anyai ágon a déd nagyapám itt született Gadányba, Komlón, és az 1910-es években ő már fiatalon bányász volt, és az ő fiai, illetve a nagyanyám, illetve az ő férje, tehát a nagyapám, mindenki a bányában volt. Az egyik nagypapám az robbantómester, lőmester volt, édesapám révén pedig a másik nagyapám meg mozdonyvezető. De édesapám is a bányából ment nyugdíjba, mint szállítási felvigyázó. Úgyhogy tőzsgyökeresen, és nagyon-nagyon szerencsénk volt, hiszen a mi családunkban nem volt veszteség.
0: Hent Tamás az előbb fölállt erre a pulpitusra. Ezt
1: falézolónak hívják, és itt gyűltek össze a munkások, már munkásruhába beöltözve. Nagyon érdekes, hogy szálltak le a bányába. Volt egy fürdőépület, 4000 személyes volt, átöltöztek. Volt fekete és fehér fürdő. Bementek a fehér fürdőn, levetköztek, ott hagyták a ruháikat, a fekete részen fölvették a munkásruhát, és a falézolóban gyülekeztek. És ott van egy pulpitus,
0: amiben most felállt ide.
1: Mondjuk, mint édesapám, mint szállítási felvigyázó, elkezdte felolvasni a névsort, hogy kinek kell éppen jelen lenni. Mondjuk XY Kis Géza, 5-ös szint mozdonyvezető. Tehát, hogy hova fog leszállni, és hogy mi lesz a feladata. Tehát felvették a munkát, utána a márkatáblához.
0: Ez most a háta mögött van, és nagyon sok biléta van ott.
1: Mindenkinek volt egy száma. Ha egy helyen dolgozott, akkor szinte egész életében ugyanez a szám elkísérte. Ezek a biléták a márkák. Volt 1-es, 2-es és 3-as szak, bocsánat, ez a reggeles, a délutános és az éjszakás. Minden szaknak megvolt a megfelelő márkája, tehát volt a négyszög, a kör és a háromszög.
0: Aha, tehát ha ránéztem egy ilyenre, lehetett tudni, hogy az illető melyik műszakban dolgozik, mit dolgozik, és a többi.
1: És 2 márka volt, a saját számából levette a bányász mind a 2-t, elment a megfelelő helyre, és amikor beszállt a népes kocsiba, akkor a márkásnak, vagy az írnoknak az egyiket leadta a kezébe. Az beírta a műszaknaplóba, hogy lement a bányába.
0: De tudni, hogy ott van.
1: Magával, tehát egyfajta, mint a katonáknál a dögcédulak. Kiszálláskor visszaakasztották, és ha valami baj történt, akkor tudták a tábláról rögtön, hogy hányan, kik vannak lent.
0: Ha a neveket nézzük, ugye Steiner Brunner Győzőné, hát nem tudom nem észrevenni, hogy ez egy sok nemzetiségű város.
1: Igen, német telepesek már korábban, tehát a 18. század közepén már elkezdtek beköltözni a településre. Horvátok, mindenféle nemzetiség megtalálható szinte a városban. Amikor 1947-ben nagy község lett, akkor 4500-5000 lakosa volt. 4 évvel később, mikor várossá avatták, akkor már 7000 lakosa volt, folyamatos, mivel a szén olyan minőségű volt, keresték a munkaerőt.
0: Ez volt az egyik legjobb szén az országban.
1: Igen, nagyon érdekes dolog, hogy azért nem vett az állam zsákba macskát, mert 1948. júniusában egy hétig a Diósgyőri Vasmű komlói szénnel üzemelt, és amikor azt mondták, hogy megfelelő a minőség, akkor eldőlt, hogy Komlót fejleszteni kell, várossá fog válni, kell a szén, és elkezdhették építeni a Dunai Vasművet, akkor Sztálinváros volt a neve. 51-ben város lett Komló, és 56. május 27-én elindult innen a komlói pályaudvarról az első irányvonat a mostani Dunai városba a vasműhöz. 300 vagon szenet igényelt akkoriban a vasmű hetente, és az 50-es évek elején még csak ennek az ötödét tudta adni a város. Egészen 1987-es évig töretlenül fejlődött a város, sőt az ország 10 leggazdagabb városa közé tartozott a személyi adó fizetés tekintetében, tehát olyan jól tudott keresni egy bányász, hogy akár egy keresős családmodell is kialakult a városba.
0: Zobák Akna, 2000. január 31-e, utolsó csille, utolsó jelzések. Az önök feladata nyilván az, hogy ezt megőrizzék, de hova tovább innen?
1: Igazából a város nem felejt. Van egy hatalmas bányász emlékművünk, ami 1973-ban a bányászparkban állították, és szinte a város középpontjából minden oldalról látható. Minden évben megtartjuk komlói napok és bányásznapot. A bányász emlékmű mellett van egy hatalmas márványtábla, amin 321 bányász neve van, akik hősi halált haltak. Bocsánat.
0: Ezek az emlékek, ezek általában fájok, de azt hiszem mégis az a feladat, hogy emlékezzünk rájuk.
1: Igen, és Szent Borbála a bányászok védőszentje, tehát december 4-én Borbála napján is megemlékezünk a bányászatról, és szerintem amíg igazából egy bányász is él a városban, addig nem felejtjük.
0: Komlón jártunk az elmúlt két adásban, munkatársam volt itt a helyszínen, a hangmérnök Dancs Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte, www.mediaclick.hu, itt megtalálják majd a műsort. Én további szép napot kívánok, Bicsák Esztert hallották.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után a vendég a háznál következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 12:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 5 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Többen a romok alatt rekedtek. Dnipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már a hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. Folyamatos az aszbesztszennyezéssel érintett útburkolatok, kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat. A tervek szerint a hétvégéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. Július végéig meghosszabbították a felsőoktatásban használt Tisza-Tiszta szoftver programot, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán emlékeztetett, a korábbi szerződés februárban lejárt, de az előző kormány nem gondoskodott a hosszabbításról. A miniszter közölte, dolgoznak a program hosszú távú fenntartásán. Kuruzslás vétsége miatt vádat emeltek egy Békés Csabai nővel szemben, aki kozmetikus végzettséggel illegálisan végzett hialuronsavas ajakfeltöltéseket. A vádlott 70 000 forintért nyújtotta az egészségügyi szolgáltatást, miközben sem megfelelő végzettséggel, sem pedig felelősségbiztosítással nem rendelkezett. Szinte mindenütt csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű, futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 23 és 29 fok között alakul.
2: Műsorajánlat. Nagyok.
4: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekart, amely ma már Danubia zenekarként működik. A Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük! Június 4-én 14:30 a Dunán.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
6: Kalandozása Varázsmag Szövetsége című ifjúsági regény birodalmában, vagy épp 80 nap alatt a föld körül, nem csak az irodalom oktatásában segít a Sziget suliban. Az ezeket alapul használó projektekben megtanulhatnak pizzát sütni, úti tervet készíteni költségvetéssel együtt, vagy épp a világ híres épületeit, kultúráit ismerhetik meg a tanulók. Élvezettel indulnak iskolába a gyerekek nap mint nap, mert felfedezés, aktivitás, közös élmények várnak rájuk. A kulcs azonban minden esetben a pedagógus személyisége és elhivatottsága. Itt hogy tanulják a matematikát, a szövegértést, a testnevelést, a környezetet és a bármit? Nagyon izgalmas projekteket mutattak be egy konferencián, amit hallhattam. Például csupacsodapadlás.
7: Hát komplex az egész, úgyhogy tulajdonképpen minden tantárgyat érintően próbáljuk ezt feldolgozni, akármi is legyen a téma.
6: Jantner Pálné Marika az ötödikesek osztályfőnöke.
7: Az a lényeg, hogy élményszerű legyen, és minden olyan feladat, amit egy kicsit másképp lehet megfogni, az gyakorlatba átültetjük. Tehát egy szöveges feladat is nem csak nyersen van odaadva a gyerekeknek, hanem igen, az olvasmányhoz kapcsolódóan kreatívan kell részt venni, és alkotó módon kell részt venni. Tehát, hogy tovább kell vinni egy gondolatot. Szerintem ez a lényege, hogy mindig valami probléma körül gondolkodunk, és azt hogyan lehet megoldani a közösséggel együttműködve. Ez a kulcs szerintem.
6: Egy-két példát mondunk ebből a csupa csodapadlásból például.
7: Mondjuk egy közös ruhatervezés volt, közös varrás, mindenféle gyűjtőmunka, alkotásból rengeteg minden. Közösen olvastuk ugye a könyvet, ami nagyon-nagyon csuda volt. Rengeteget játszottunk olyat, aminek az alapja a dramatikus játék például, úgyhogy azokat is így bevontuk. És akkor hát természetesen az idegen nyelvtől kezdve a matekon át mindenféle olyan fantáziadús feladat, ami tényleg beépíthető, és megragadtunk mondjuk a könyvből, vagy kiragadtunk a könyvből egy olyan részletet, ami közelebb visz a megoldáshoz, és izgalmas. És ezáltal a gyerekeket nagyon könnyű volt motiválni. Sőt, még otthoni feladat is volt, mert ugye ezt tovább vittük, hogy például a boszorkány királynő hol lakhat, és akkor kaptak otthoni feladatot a gyerekek, amit a szülőkkel együtt megvalósítottak, és akkor építettek hát egy várat, egy kastélyt. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezték, a szülők alig vártak, hogy legyen még egy feladat. És tényleg annyi, hogy nekünk volt egy elképzelésünk, de szerintem az a kulcs, hogy amikor egy gyerek azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha még ezt megcsinálnánk, akkor azt is beépíti az ember. És akkor így tágul a kör. Milyen jó, hogy ezt mondtad, és akkor már ő is részesévé válik.
6: Melyik könyv volt ez?
7: A Varázsmag Szövetséget olvastuk. Azért választottam azt a könyvet, mert a gyerekek pont abban a korban voltak, amikor így nyitottak egy kicsit a másik nem felé, és itt egy kislány és egy kisfiú járja körbe a történetet, akik között van egy kicsi ilyen igaz barátság, de egy pici kis szerelem is bimbózik. És akkor nagyon bele tudták élni magukat ebbe a szerembe, és az a lényeg, hogy szövetségre léptek, tehát egymást segítették, és együttes megoldás született.
6: És milyen hatással volt ez az osztály közösségre?
7: Ez nagyon meglendítette őket, bár alapvetően a Baglyok szerintem egy nagyon jó osztályközösség, de az, ahogyan az írónőt vártuk, mert író-olvasó találkozó is volt, az szenzációsan sikerült, mert festettünk pólót, készítettünk mindenféle dekorációt, hogy szép környezetbe várjuk az írónőt, de mégis valahogy olyan semmilyen nem volt az elején, úgy éreztük, hogy valami hiányzik, és akkor az egyik kislány odaugrott, és elővette egy plüst, amelyik egy farkas szimbolizált, és akkor egyből megépítettük a mese helyszíneket. És akkor az lett a dekoráció, és akkor az írónő teljesen elájult, hogy úristen, milyen fantáziadús osztály, és hogy vártuk őt. Ez egy nagyon nagy élmény volt.
6: Ki volt itt az írónő?
7: Emnyírő Mária. Ő is egy tanítónéni.
6: Ezzel, hogy így bevallottan helyet adott annak, hogy igen, ez most az a korszak, amikor ez éled, vagy ez nyílik, és ez szabad volt átélni. Ez milyen hatással volt a gyerekekre?
7: Szerintem az a legnagyobb hatása, hogy egy hosszú távon is ezt elismerik. Tehát, hogy fiú-lány barátságot is elismerik, de ez a kapcsolat, hogy már ott alakul egy kis szerelem, azt tovább vitték a gyerekek, és nyíltan beszélnek róla. Viszont azt is tudják, hogy ez a saját dolguk. Tehát, hogy azért beleavatkozni nem nagyon engednek másokat. Mert hogy ez egy kis saját kis terület az életükből. De már pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy ez lehet egész életre szóló barátság is, sőt, még lehet, hogy házasság is szövődik majd, mert volt már erre is példa. De jelen pillanatban ez egy nagyon szép kis barátság, ami abból csúcsosodik ki, hogy szeretnek egymással időt tölteni. A szülők is olyan izgatottak voltak eleve, hogy elmentek közösen vásárolni. Az is ugye nagyon már kapcsolódik a matekhoz is, úgyhogy megtervezték, hogy mit vásárolnak, mennyi a kiadás, mennyit kell költeni, tehát ott is már számoltak. Utána azt hazavitték, és egy közös családi program volt, úgyhogy bevonták még a kisebbeket is. Úgyhogy szerintem ennél jobb nem kell. És ráadásul az, hogy olyan volt, amiben mindenki kiélhette a fantáziáját, és mindenki belerakhatott egy kicsit, tehát nem egy kötött társas játék, hanem ők is hozzáraktak értéket, a figyelmet, és a gyerekek együtt voltak a szülőkkel.
8: Szemflashbag jogcsoport. Osztály.
9: Ötödik B.
10: Tehát az ötödik B és a szemfülesbaglyok az ugyanaz. Aha. Első óta a szemfülesbaglyok vagytok?
9: Igen.
10: Hogy lett ez a nevetek?
8: Szerintem az osztályfőnökünk Marika nénét választotta ki, és szerintem nagyon fantáziadús ez a név.
10: Visszagondoltok erre az öt évre, amit közösen eltöltöttetek, meg Marika nénivel, hogy ti milyen kalandokba vesztek részt, milyen projektek vagy kihívások, hogy abból neked mi az, ami most eszedbe jut. Szófia.
8: Nekem a kedvenc projektmunkám az a bőrönd projektmunka volt, amikor csináltunk cipős dobozból egy bőröndöt, és beleraktuk azt az élményt, amit szerettünk volna belerakni egy bőröndbe, és egy városról csináltunk, amelyikről szerettünk volna, és én Párizst választottam, ami nekem nagyon-nagyon tetszett.
10: És milyen élmény volt ez?
8: Egy ilyen utazási élmény volt, és nekem nagyon tetszett.
11: Én Matyi vagyok, és nekem én mindig a legjobban a technika órát vártam a héten, mert szeretek nagyon alkotni, de a kedvencem, ami így az öt év alatt volt, az amikor a Milánnal egy ilyen nálunk is nagyobb robotot építettünk, kartondobozból, meg fahengerből, meg ilyesmiből. Úgyhogy nekem az volt a kedvencem.
12: Milán, és nekem a kedvenc dolgom az nekem az volt, amikor most ötödikben az egyik kreatív órán, technika órán csináltunk egy cipős dobozból egy ilyen arcfejet, és akkor mi ezt úgy valósítottuk meg, hogy a száján bele lehet nyúlni, és akkor ott lehet benne tárolni dolgokat.
13: Én Dóra vagyok, és Katalin, igen, és nekem ez negyedikben volt, amikor a lányokkal egy foci bajnokságot megnyertünk a sulin belül, és ugye annak nem csak a lány részét, akik a lányok volt, és a csapatában a tűzgolyók volt.
10: Az igazgató Filip Mária.
14: Amikor negyedikes volt az osztályom, akkor a 80 nap alatt a Föld körül című projektet valósítottuk meg az osztálytanító kolléganőmmel közösen. Nagyon szerettük ezt a projektet, bár egy hatalmas, egész éves projektünk volt, de nagyon sok mindent tanultunk mi is, meg a gyerekek is. Körbeutaztuk az egész világot, az összes kontinenst, nagyon sok ország híres épületeivel, híres embereivel, szokásaival, öltözködésével, étkezésével megismerkedtünk. Például a matematika tanítása az ez egyik esetben például úgy valósult meg, hogy Olaszországban jártunk éppen, és akkor pizzát akartunk sütni. Úgyhogy a gyerekeknek olvasás során odaadtuk a receptet, szépen feldolgoztuk szövegértésként, illetve aztán a matekhoz kapcsolatban kiszámoltuk, hogy oké, ha ez egy 4 fős családra elég, és mi 20-an vagyunk, akkor hány adaggal kell majd vásárolnunk és aztán sütnünk, és akkor szépen összeírtuk a bevásárló listát, hogy mire lesz szükségünk, elmentünk az osztállyal a boltba, megvásároltunk mindent, és aztán visszajöttünk, és megsütöttük a pizzákat, és akkor az volt az ebédünk. És nagyon jó, nyilván akik ezt hallgatják, most mondhatják, hogy jó, hát persze, hát könnyű, hogyha van konyha, meg van bolt, meg ilyenek, szóval nyilván ezek kellenek hozzá, hogy elmehessünk, hogy megvehessük, hogy megsüthessük és megehessük, de hogyha van rá lehetőség, és azért sok iskolában van erre lehetőség, akkor mindenképpen érdemes ezekkel élni, mert tényleg olyan élményt ad a gyerekeknek, és olyan tudáshoz jutnak ezáltal. Volt olyan gyerek, aki akkor először sütött pizzát, és így meglepődött, hogy ez így készül. Tehát, hogy fontos, hogy a gyerekek ezt így megtapasztalják a saját bőrükön keresztül. Nyilván jó, hogyha ez a családban meg tud történni, de ahol nem, és az iskola tudja pótolni, pótolni, akkor ott pedig fontos feladatunk, hogy ezt pótoljuk. És aztán nyilván történelmi kitekintést is tettünk, pedig ugye alsóban a történelem az még nem kötelező tantárgy, de a gyerekeket minden olyan nagyon érdekli, ami nem kötelező. Tartottak egymásnak előadásokat is, ők választhatták, hogy melyik országról, vagy híres emberről, vagy szokásról, vagy híres épületről szeretnének beszélni. Nyilván sokan utaznak is, tehát, hogy volt, aki arról beszélt, ahol ő már járt is, ezek mindig nagyon értékes előadások voltak, és nagyon sok mindent megtanultak ők így egymástól is, meg mi is, tehát, hogy tényleg olyan újdonságokat tudtunk meg a világról, ami lehet, hogy máskor nem kerül elénk, de így, hogy kutattunk a témákban is, és kerestünk minél többféle dolgot, így a mi tudásunk is gazdagodott.
7: Formatív értékelésnek az a lényege, hogy nem rajta ütésszerű, és nem olyan, mint egy dolgozat, tehát nem szummatív, hanem a gyereket végigkíséri a tanulási folyamatom.
6: Jantner Pálné Marika az ötödikesek osztályfőnöke.
7: És állandó visszajelzést kap a gyerek arról, hogy éppen ő hol tart. És az a visszajelzés az építő jellegű, tehát mindig előre mutat. Elmondja neki, hogy azt látom, hogy most hol tartasz, látom, hogy erőfeszítést tettél bele, de hogyha még ezt megléped, akkor ide is ide eljuthatsz. Tehát, hogy így előrevetíti a lehetőségeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki ezt elkezd, ezt rendszeresen kell csinálni, tehát nem szabad abba hagyni, mert a gyerekek csak akkor látják ennek értelmét, és akkor látják, hogy ennek van egy kimenetele, és akkor látja, hogy a folyamatban önbiztonságban lehet, és nem bírálatot kap, hanem egy előrevívő értékelést. Ez lehet szóban, írásban, akármilyen gesztusban, lehet gyerek-pedagógus párbeszédben, lehet csoportban. Nagyon sokféle módja van ennek, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni.
6: Ehhez kapcsolódik a tanulási napló, vagy az teljesen külön?
7: A tanulási napló formatív értékelésnek egy része, amit már egész kiskorban be lehet vezetni. Mi másodikban kezdtük el a gyerekekkel, és akkor az volt a cél, hogy egy-egy szót írjon, hogy milyen volt a hete, vagy hogy gondolja azt, hogy sikerült-e neki megvalósítani valamit, vagy mire kell még figyelnie. Természetesen ezt megelőzi azért egy felkészítés, hogy ebbe a naplóba mégis nagyjából mit szeretnénk látni, vagy milyennek a jelentősége, hogy töltjük. És akkor, ahogy nőnek, úgy már egyre inkább tudják, hogy ide mondatokat kell írni, tudják, hogy most csak magamra figyelek, tehát első lépésben csak magára figyel, utána pedig belép majd a társértékelés is. És akkor így bővül ez az egész füzet, és itt is a személyiségfejlődés van a fókuszban. Tehát, hogy honnan, hova jutottam el, és hogy abból mit tanultam, ez a lényege.
14: Én a töprengővel egészíteném ki ezt az egész értékelést.
6: Filip Mária, a Sziget Suli igazgatója.
14: A töprengőt azt a Lauder iskolából vettük át részben, vagyis az ötletét, és aztán formáltuk egy kicsit a saját ízlésünk szerint. Ez a gyerekek önértékelését segíti, ezt mi évi egy alkalommal írjuk meg, ami úgy néz ki, hogy az első-másodikos gyerekek, ők még ilyen kész mondatokat kapnak, és ezt egy skálán tudják jelölni, hogy rájuk az a mondat, az így mennyire igaz. És ez tényleg, ahogy ők látják, nyilván ez az évek alatt így finomodik. Aztán a pedagógusok reflektálnak arra, amit írt a gyerek, tehát, hogy megerősíti abban, igen, én is így látlak téged, vagy szerintem ebben kicsit alul értékelted magad, mert amikor ezt meg ezt így meg így csinálod, akkor ez egy sokkal magasabb szintről tanúskodik, stb. És utána a szülők is reflektálnak a saját gyerekükre. Tehát nem azt írja le, hogy hát én azt szeretném, hogyha ezt meg ezt csinálnád, vagy, hanem tényleg az, hogy amit te leírtál, ahogy te látod magad, azzal én mennyire értek egyet, vagy mennyire egyezik azzal, amit én látok. Aztán harmadik, negyediktől már ugyanúgy, ahogy Marika is említette, mondatokkal is kiegészítik, illetve megfogalmaznak benne olyan fejlődési lehetőségeket, amiket ők látnak, és aztán a felsősök, ők pedig már teljesen maguktól írnak egy fogalmazást. Kezdetben még ugye mondatkezdésekkel segítjük őket, de a végén ez már teljesen önálló lesz. És hát, hogy hogyan változnak a gyerekek, arra egy jó példa, hogy kezdetben ezt úgy csináltuk, hogy írt a gyerek, utána írt a pedagógus, és aztán a szülei. De a felsősöknél most már csak úgy csináljuk, hogy csak a gyerek és csak a pedagógus van benne, mert mondták a gyerekek, hogy így hát nagyon más lesz, hogyha anyáik is olvassák. És tényleg szeretnénk, hogyha így őszintén tudnának lenni, és nem azért nem írnának le, vagy mondanának ki valamit, mert hogy ezt most, ha hallja anya vagy apa, akkor mit gondol rólam, és akkor emiatt azt mondom inkább, amit hallani szeretne. Úgyhogy ezért most már a felsősöknél csak az osztályfőnök az, akivel ezt megosztják. Így viszont nagyon jó beszélgetések alakulnak ki belőle.

0: azt szoktátok meg, hogy egy ilyen csoportértékelő lap táblázatban van. Ez nem táblázatban van, de átlátható, és az a kérésem, hogy emeljétek és sorkiemelővel, vagy húzzátok alá ceruzával azokat az ismérveket, ami a csoport munkátokra jellemző volt.
1: Szerintem úgy kell csinálni, hogy ez együttműködésből, kommunikációból, és
2: közös döntésre jutnunk.
3: Szerintem együttműködünk.
4: Szerintem többnyire együttműködünk.
3: Jó, akkor legyen az.
1: Akkor legyen egy kommunikáció.
5: Mi közül lehet választani?
3: Van a nem hallgattuk meg egymást, a néha figyeltünk egymásra, néha félbeszakítottuk egymást. Mindenki elmondotta az ötletét, többnyire figyeltünk egymásra. Támogató, tiszteletteljes és aktív volt köztünk a kommunikáció. Szerintem itt is a jó.
6: Vagy hát szerintem a kiemelkedő.
4: Szerintem is.
5: Na, akkor három, egy. És van a feladat megoldás.
3: Szerintem itt is a kreatív jól, szerintem a kiemelkedő itt is.
6: A feladat elkészült és rendezett, szerintem az, mert kreatív, hát nem volt annyira kreatív, csak inkább olyan dolgokat tettünk bele, ami megtartotta.
3: Kreatív volt, mert mondjuk felhasználtuk a henger megoldást, az összegyűrést, meg a harmóniát is. Tehát, hogy szerintem
6: jó, akkor legyen kreatív.
3: Anna?
1: És jó lesz.
3: És stabil volt.
2: Jó, stabil.
3: Ezt csináltuk, megoldottuk.
6: Az én nevem Máté, és a kedvenc így kirándulásom az a erdei iskola volt, és akkor így minden évben nyár elején elmegyünk egy túrára, egy hétre erdei iskolába, és így az erdőbe tudunk csinálni kb. Bármit, így bujócskázni, és még vannak ilyen szünetek.
5: Igen. És hol szokott ez lenni?
6: Kecskemét mellett így, igen, Vackorvár.
7: Anna vagyok, első óta itt vagyok. Nagyon szeretem ezt az iskolát, főleg a kirándulásokat. Például holnap, ha jól emlékszem, egy szabadulószobába fogunk menni. És én úgy sosem akartam erdei iskolába menni, mert mindig féltem, meg hiányzott anya. De aztán eljöttem, hogy amúgy nincs mitől félni, mert lehet szülők nélkül is aludni.
8: Nekem mindig is a rajzóra volt a kedvenc órám, és mindig azt vártam a héten a legjobban, és szerintem ügyesen is dolgozok rajzórákon. Csoportmunkában dolgoztunk, és tojástartókból kellett építeni bármilyen formát, és mi a párizsi Eiffel-tornyot építettük meg, de átneveztük Eiffel-toronyra. És nagyon örültünk neki, hogy sikerült megépíteni, bár kicsit ferde volt, de örültünk neki.
5: Azért az fölmerül, hogy a pedagógus számára ez 0-24-es elfoglaltság és előkészület és kortárs regények olvasgatása sűrűn, hogy tudjon választani és tudjon ilyen programokat fölépíteni. Gondolom ehhez rengeteg eszköz kell az órán, és ez hogy?
9: Valamikor kell sok eszköz, valamikor nem, valamikor csak magunk, mert hogy ugye lehet fantáziából is játszani.
5: Jantner Pálné Marika, az alapító tanárok egyike.
9: A 0-24-et nem így mondanám, hanem inkább az, hogy nyitott szemmel járás, és én mindig nézem, hogy a gyerekek milyen könyvet szeretnek olvasni, és akkor én azt általában megvásárolom, vagy ugye itt segítséget kap az iskolától az ember, hogy akkor azt a könyvet beszerezzük, és akkor én azt már nyáron elolvasom, jegyzetet készítek, hogy akkor ezt hova tudom beépíteni. Közben azt is figyelem, hogy ez a gyerekeknek jó lenne. És természetesen a pedagógiai célt sem téveszti el az ember, vagy szem előtt tartja, ugye, mert hogy semmi nem öncélú, tehát itt mindenben van azért szépen csomagolva, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy itt most közösséget fejlesztünk, tehát ezt így nem mondjuk ki, hanem csak tesszük a dolgunkat. És szerintem a másik az, amiért mondtam, hogy személyiségfüggő, mert én szerintem abból szerencsés vagyok, hogy én észre szoktam menni olyan apró dolgokat, amit tudom, hogy na, ezt félre rakom, mert ez majd a következő évben kell, vagy ezt félre teszem azért, mert a következő tananyaghoz majd kell. És akkor van nekem egy nagy tudásbázisom, és akkor abból szoktam így összerakni a dolgokat, úgyhogy mindig mondja a kolléganőm is, hogy már jövő hetet is tudod, mondom, nem a jövő hetet, a jövő évet is. Úgyhogy szerintem a nyitott szemmel járás, hogy kis apró részletekből összerakni egy nagy egészet.
5: És akkor ez úgy van, hogy minden osztályára külön-külön építi ezt föl. Hogy először ismerkednek, meglátja, hogy kikből áll össze, milyen gyerekekből ez a közösség, és nekik mi lenne jó.
9: Igen, igen, muszáj a gyerekeket megismerni, mert például amikor volt egy olyan osztályom, ahol fiúk voltak, ott ezzel nem jutottam volna semmire. És ott viszont egy űrbe mentünk el, és egy különleges bolygón voltunk, és akkor mindenki ott volt egy űrlény, és akkor ezt a témát jártuk körbe, és így eljutottunk egészen Ross Stewarton át, tényleg a planetáriumig, úgyhogy nekik pedig az volt, ami úgy stílusos volt, vagy nekik az érdeklődés körüknek megfelelő volt.
5: Akkor olyan, mintha nem is iskolába járnál, hanem szinte egy, nem is tudom, egy mese, egy történet, egy regény szereplői lennének itt.
9: Nagyon szeretnek ide járni, az biztos, igen. És mindig mondják, hogy na, biztos, hogy valamit majd olyat fogunk alkotni, ami a projekttel kapcsolatos. Tehát ők már azért ezt tudják, hogy így minden mindennel összefügg, úgyhogy nagyon várják.
5: És az természetes, vagy ez önnek is élvezet, hogy mindenhez ért, egy kicsit az űrhajózáshoz, egy kicsit a szabásvarráshoz, kicsit a nem tudom.
9: Igen, ez különben úgy van, hogy az ember elkezd valamit keresni, amiben mondjuk biztos az az alap, és akkor utána így kinyílik, száz felé megy a fonal, és akkor azt mondja, hú, ez is jó lenne beépíteni, azt is jó lenne, és ezáltal ugye magamat is építem, és a gyerekektől is nagyon sok mindent tanulunk, nem csak tantárgyilag, hanem így személyiségben is. Úgyhogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy a személyiségünk fejlődjön.
5: Tanulás a világról és önmagukról, élményekkel közösségben. A Sziget suliban jártunk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
10: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted!
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Jászladányi Római Katolikus Plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Jászladány Jász Nagykun Szolnok vármegyei nagy község. Szolnoktól 24 kilométerre északra, a jászság déli részén fekszik. A vidék legrégebbi régészeti leletei a rézkorból és a római korból valók. Első ismert írásos említése Ladan néven 1399-ből származik. 1550-ben már Jász Ladánnak nevezik. A ladány szó eredete vitatott, de a nyelvészek azt feltételezik, hogy talán egy iráni törzs nemzetség neve lehetett. A török idők viszontagságai után ismét benépesült a település, újra alakult az egyházközség. Fából épült temploma helyett 1734-ben kőtemplomot emeltek. Ez hamarosan szűknek bizonyult, és a működő templom köré és fölé 40 éven át építették fel a ma is látható istenházát, amelyet Sarlós boldogasszony tiszteletére szenteltek 1804-ben. 1745-ben Jászladány is a Redemptus települések között szerepelt, azaz részt vállalt a Jász önmegvalósításban, az ősi szabadságjogok visszavásárlásában. 1828-ban első Ferenctől mezővárosi rangot kapott, 4 országos vásár tartásának engedélyezésével. A jászladányi római katolikus plébánia templom 46 méter magas tornyában 4 harang lakik. A délidővel megszólaló 495 kilós harangot a budapesti harangöntő részvénytársaság műhelyében készítették 1924-ben.
0: Dél

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sok a civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek.
1: Számon kérte Donald Trump amerikai elnök Beirut bombázását az izraeli elnöktől. Benjamin Netanyahu szerint folytatják Libanon támadását.
2: Rekordmennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akció során. A kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint.
1: Az időjárásról...
2: Többnyire napos idő lesz, keleten futózáporok kialakulhatnak. Holnap ismét esőre számíthatunk.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Pusztító légicsapásokat mért milliós lakosú ukrán nagyvárosokra, mára virradóra az orosz hadsereg. Sok a civil halott és a sebesült is. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrajnai megyeközpontban Nyipróban 9 helyi lakos meghalt, miután lakótömböket is orosz légicsapások értek. A halottak között van egy 13 éves kisfiú és több mentést végző szakember is. A romok átkutatása jelenleg is tart, 6 embert eltűntként tartanak nyilván. A sebesültek száma megközelítette a 40-et. Kijevben 5 helyi lakos halt meg, 65-en pedig megsebesültek. Az ukrán fővárosban is keresnek még túlélőket a romok alatt. Más megyeközpontok, Harkiv, Zaporizsa és Poltava is célpontok voltak. 6 ukrán megye energetikai rendszerében hatalmas károk keletkeztek. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok éjszaka összesen 730 harci drónnal és különböző típusú rakétával indítottak támadást Ukrajna ellen. A légvédelem 30 becsapódást nem tudott megakadályozni. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az orosz kikötői hálózatot támadta. Bergyanszk városánál jelentős kárt okoztak hajókban. Emellett egy Krasznodár megyei orosz olajfinomítóban is lángok csaptak fel az ukrán drónok becsapódásai után. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arról beszélt a sajtónak, hogy az ellencsapások idén már 15 oroszországi olajfinomítóban is jelentős károkat okoztak. Kiemelte, a nagy hatótávolságú ukrán harci drónok 800 km mélyen is behatolnak Oroszország belsejébe, és elérik a gyaroszlávi, szizrányi és volgográdi olajfinomítókat is.
1: A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, hangsúlyozta a párt az MTI-hez eljuttatott közleményében.
2: Azt írták, a semlegesség feladása súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Hozzátették, az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.
1: A libanoni helyzetről egyeztetett telefonon az amerikai és az izraeli vezető. Az amerikai Axios hírügynökség értesülései szerint a beszélgetés számonkérő hangnemű volt. Donald Trump ugyanis kifogásolta Benjamin Netanyahu döntését Beirut bombázásáról. Az amerikai elnök a Hezbollah vezetőjével is tárgyalt. A terrorszervezet ígéretet tett arra, hogy megszüntetik az Izrael elleni támadásaikat, ha a zsidó állam is leállítja a katonai offenzívát. A híradások azonban továbbra is a harcok folytatásáról szólnak. Pék Búcsú összefoglalója.
4: Az izraeli hadsereg Türoszra még a múlt héten adott ki evakuációs parancsot, azóta más városok lakossága is hasonló felszólítást kapott, így hétfőn Beirut déli kerületeire is kitelepítési felszólítást adtak ki. Egyáltalán nem jó a helyzet, nem lehet állandó fenyegetés alatt élni, Izrael katonai és civil célpontokat is támad, panaszolta egy férfi. A Beirut ellen tervezett akciók hírére Teherán is megszólalt. A perzsa állam jelezte, beszüntetik az egyeztetéseket Washingtonnal, az iráni állami televízióban pedig figyelmeztetést olvastak be. Eszerint, ha Beirutot támadás éri, akkor Izrael északi települései is tűz alá kerülhetnek. Az eseményekbe ekkor az amerikai elnök is becsatlakozott. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, sikerült rábírnia az izraeli kormányfőt és a Hezbollah képviselőit, hogy beszüntessék a harcokat. Nem tudni ki és milyen okból szivárogtatta ki, de az izraeli és az amerikai vezető közti beszélgetés részletei a sajtóban is megjelentek. Az Axios hírügynökség állítása szerint Donald Trump rendkívül ingerülten beszélt Benjamin Netanyahuval, akit többek között őrültnek nevezett, amiért Beirutot tervezte bombázni. A cikk szerint Trump úgy fogalmazott, mostanra az egész világ gyűlölt titeket, és ha én nem lennék, már börtönben ülnél. Benjamin Netanyahu szintén a közösségi oldalán reagált. Azt írta, az álláspontunk változatlan, a hadműveleteink folytatódnak, Beirutra pedig akkor mérünk csapást, ha a Hezbollah fenntartja a támadásait. A kedd délelőtti híradások szerint a diplomáciai feszültségek ellenére is folytatódtak a harcok. A Hezbollah újabb rakétákat lőtt ki az észak-izraeli településekre, az izraeli hadsereg pedig Libanon déli területeit bombázta.
1: Szigorítja a migránsok visszaküldési szabályait az Európai Unió. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Jóvá hagyja az EU-n kívüli visszaküldési pontok létrehozását, és gyorsítja a kitoloncolási eljárásokat. Brüsszel, Berek Patricia.
5: A Patrióták Európáért képviselőcsoport árnyék jelentéstevője Marike Éler szerint vége az illegálisan itt tartózkodók dédelgetésének, ha valakinek nincs joga maradni, azonnal össze kell pakolnia, és nem lesz többé értelme az eljárási időhúzásnak sem. A rendelet szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a kiutasított menedékkérőknek. Aki nem teszi, következményekkel nézhet szembe, a súlyos vagy visszaeső bűnelkövetőkkel szemben pedig azonnali kitoloncolást és életre szóló kitiltást alkalmazhatnak. Az illegális bevándorlókat legfeljebb 2 évre őrizetbe is vehetik majd. A kiutasítási határozatokat egy európai kiutasítási határozat foglalná magában, és a schengeni információs rendszeren keresztül is elérhetővé tennék. Így az egész térségben végre lehet hajtani. A rendelet kiegészíti a migrációs és menekültügyi paktumot, amiről tegnap vitázott az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bizottsága. A ciprusi elnökség képviseletében Nikolás Ioannidis migrációért és nemzetközi védelemért felelős miniszterhelyettes mérföldkőnek nevezte a megállapodást, ami azonban még sok munkát igényel a tagállamoktól. Véget kell vetni az illegális migrációnak és a támogatási rendszerrel való visszaélésnek, de a menedékre jogosultakat továbbra is meg kell védeni, hangsúlyozta. A bizottság belügyi biztosa Magnus Brunner szerint már csökkent az illegálisan érkezők száma, és kevesebben adnak be menedékjog iránti kérelmet is, de a visszaküldési rendszert hatékonyabbá kell tenni. Jelenleg a maradásra nem jogosultaknak mindössze 1/5-ét sikerül visszaküldeni származási országába.
1: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök.
2: Magyar Pétert ma fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik a kormányfő.
1: Magyarországra látogat az igazságszolgáltatásért és jogállamiságért felelős uniós biztos, hogy az új magyar kormány tagjaival megvitassa a magyar jogállamisági helyzetet és a régóta fennálló problémák kezeléséhez szükséges reformokat.
2: Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a biztos az országgyűlés tagjaival is találkozik majd. Úgy fogalmaztak, a látogatás lehetőséget kínál arra, hogy támogassák Magyarországot a kulcsfontosságú jogállamisági reformok gyakorlati előrehaladásában, építve az Európai Bizottság elnöke és a magyar miniszterelnök közötti pénteki találkozóra.
1: Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Az államfő a Cicerónak azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Latman Tamás nemzetközi jogász szerint egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányos ok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását. Jakab Szintia összeállítása.
6: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
7: Alkotmánymódosítással teremteni meg a köztársasági elnök eltávolításának lehetőségét a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfő reggel, miután a Sándor palotában kereste fel Súlyog Tamást. A köztársasági elnök ugyanis nem mondott le a miniszterelnök által korábban szabott határidőig.
6: Az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélyének védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
7: Magyar Péter azt mondta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, ezért ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Súlyog Tamás azonban nem hajlandó távozni. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam, fogalmazott a köztársasági elnök a Cicero című német lapnak adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Az államfő hozzátette, az alaptörvényre tett esküje felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt. Az ügy hétfőn az országgyűlésben és heves vitát váltott ki.
8: Ez egy olyan döntés, ami elfogadhatatlan, ami demokráciában és jogállamban lehetetlen.
9: Ön kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserélt.
10: Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni.
6: Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
7: Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat.
6: A rendszerváltás akkor válik teljessé, tisztelt képviselő társaim, amikor az állam intézményei is visszatalálnak ahhoz a szerepükhöz, amelyet az alkotmányos demokrácia kijelöl számukra. A mindenkori kormány ellenőrzéséhez, a törvények érvényesítéséhez és a magyar nemzet szolgálatához.
11: Alapvetően ezt az egész témát a miniszterelnök nagyon erősen megpolitizálja, ha szabad így fogalmaznom.
7: Az M1-en nyilatkozó nemzetközi jogász arról beszélt, hogy egyelőre nem látszik olyan egyértelmű jogi vagy alkotmányosok, amely megalapozhatná a köztársasági elnök eltávolítását.
11: Tehát lehet kritizálni egy elnököt, de ugye nagyon más a jogi felelősség. Tudunk-e egyértelmű jogi jogsértést, vagy alkotmánysértést, vagy alaptörvénysértést deriválni az ő cselekményeiből? Na, ennek a feladatnak az ellátója elvileg az alkotmánybíróság kéne, hogy legyen egy impeachment, egy megfosztási eljárásban, és nekem van egy olyan érzésem, hogy Magyar Péter is úgy látja, hogy ilyet nem találna az alkotmánybíróság, és ezért nem is a megfosztási eljárás irányába viszi a dolgot.
7: Fogalmazott Latman Tamás. A vita már nemzetközi visszhangot is kapott. A brüsszeli Politikó például arról írt, hogy a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot idézhet elő Magyarországon, és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra, valamint az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre is hatással lehet.
1: Az országgyűlés hétfő esti ülésén megkezdődött annak a törvényjavaslatnak az általános vitája, amely jelentősen csökkenteni a képviselők fizetését, juttatásait és a frakciók támogatását. A kormány szerint a következő 4 évben mintegy 50 milliárd forinttal kerülhet kevesebbe a parlament működése. A javaslatot valamennyi parlamenti képviselőcsoport támogatta, ugyanakkor több oldalról is kritika érte az előterjesztést. Részletek Jó Csabától.
12: A kormány és a Tisza párt szerint a költségcsökkentéseknek a politikusokon kell kezdődnie. Az előterjesztő Kalázdi Kerekes Kinga arról beszélt, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetében a közélet szereplőinek kell elsőként példát mutatniuk.
13: Ha áldozatot várunk az országtól, akkor először nekünk, politikusoknak kell példát mutatnunk. Éppen ezért a benyújtott törvényjavaslat jelentős mértékben csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait és működési költségeit.
12: A javaslat szerint a tiszteletdíj kalkuláció alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, így a tényleges jövedelmek 10-35% között csökkennek. A lakhatási támogatás 31%-kal, az irodabérletre fordítható keret összeg 52%-kal, az alkalmazottakra fordítható keret 30%-kal csökkenne. Megszűnne a képviselői mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag elszámolási lehetőség is. A maradványok pedig nem kerülhetnek a pártkasszákba, a fel nem használt pénz visszakerül a központi költségvetésbe. Kalázdi Kerekes Kinga úgy fogalmazott, a javaslat elfogadásával az országgyűlés működése a következő 4 évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd. A kormány szerint a megtakarítás összege ugyan nem oldja meg önmagában a költségvetés problémáit, de fontos politikai üzenetet hordoz, hangsúlyozta Kármán András pénzügyminiszter.
14: Először az államnak és a politikai vezetésnek kell takarékoskodnia, és csak ezután várhat felelős magatartást másoktól.
12: A vita során a Fidesz is jelezte támogatását, ugyanakkor populistának nevezte az előterjesztést. Szűcs Gábor azt mondta, az 50 milliárd forintos megtakarítása a költségvetés egészéhez képest csekély, még csak kerekítési hibának sem tekinthető.
10: A javaslat populista is, jelentős változás nem fog eredményezni a honfitársaink életszínvonalában, de ígérjük, nem leszünk gátja a költségcsökkentésnek.
12: A KDNP Simicsko István arról beszélt, hogy szintén nem gördítenek akadályt a módosítás elé, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a politikusi jövedelmek csökkentése nemzetközi tapasztalatok szerint a korrupciós kockázatokat is növelheti.
15: Akkor most a miniszterek és az államtitkárok fizetése is csökkenni fog hasonló mértékben?
12: A Mi Hazánk támogatta a képviselői javadalmazások csökkentését, de bírálta a kormányt, amiért szerintük más területeken nem érvényesül a takarékosság.
16: Hogyha spórolni szeretnének, akkor nem kellett volna talán a 15-ről 20-ra emelni a bizottságok létszámát az országgyűlésben.
12: Mondta a Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője. A vita végén a pénzügyminiszter hangsúlyozta, a cél nem csupán a pénzügyi megtakarítás, hanem a közéletbe vetett bizalom erősítése is.
17: Vissza kell szerezni a magyar társadalom bizalmát.
12: A törvényjavaslatról, amelyet jelenleg minden parlamenti frakció támogat, a későbbiekben szavaz az országgyűlés.
1: A kormány tervei szerint a jövő évtől ismét széles körűen elérhetővé teszik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Egy képviselői kérdésre válaszolva tegnap a parlamentben úgy fogalmazott, az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. A miniszter az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy az előző kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta, a céljuk az, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a katát. Részletek Szilágyi Bélától.
18: 4 évvel ezelőtt szigorította a kata szabályait az előző kormány, miután egyre többen használták adóelkerülésre a kisadózó vállalkozások tételes adójának kedvező szabályait. A vállalkozások egy része ugyanis a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóit is katásként alkalmazta, hogy kevesebb.

0: és járulékterhét.
1: Tisztességes versenyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, és egyszerűsítsük az adórendszert. Például a katázás lehetőségének a kibővítésével.
0: A vállalkozások megsegítéséről és ezen belül is a kata széleskörű visszaállításáról Kármán András már pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán is beszélt. Hétfőn az országgyűlésben már konkrét időpontot is mondott.
2: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét.
0: A pénzügyminiszter kifejtette, a hazai mikrocégeknek, egyéni vállalkozásoknak és önfoglalkozásoknak szükségük van egy olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem okoz aránytalanul nagy terheket nekik.
2: Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásokat építették.
0: Kármán András külön kiemelte, a kormány célja, hogy a visszaélési lehetőségeket teljesen megszüntesse. Ennek megfelelően nem térnek vissza ahhoz a konkrét gyakorlathoz, amely szerint a munkavállalókat katás vállalkozóként foglalkoztatták. A pénzügyminiszter fontosnak nevezte, hogy az új kata társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintett vállalkozóknak. Azt szerinte nem fordulhat elő, hogy valaki az egész életét végig dolgozza, rendesen fizeti az adóját, aztán időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjat kap majd. A korábban katázó 430 ezer vállalkozás és vállalkozó töredéke használja már csak ezt az adózási formát. Erről korábban a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője beszélt, aki szerint nagy igény lenne egy új, kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára, a katára.
3: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
0: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője. Természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is előnyös lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának jól kidolgozott formája. A vállalkozások ugyanis nem dolgoznak feketén, vagyis fehéredik a gazdaság. A nagyon egyszerű és olcsó adózás miatt ugyanis szinte mindenki számlát ad, nem éri meg trükközni. A költségvetés számára pedig a fix adó biztos bevételként jelentkezik.
4: Hosszú távon is jelentős hasznot hozhat a magyarországi turizmusnak labdarúgó bajnokok ligája döntője. Így vélekedtek a hétvégi sportesemény hatásáról a közmédiának nyilatkozó szakértők. Szerintük Magyarország ismét bebizonyította, hogy megbízható a sportrendezvények lebonyolításában, és a rendezvény az országkép alakításához is hozzájárult. Harcsás Gergely összeállítása.
5: Szurkolói daloktól volt hangos Budapest a hétvégén. Becslések szerint csaknem 100 000 érkeztek a fővárosba a labdarúgó bajnokok ligája döntője miatt. Gyönyörű a magyar főváros, rengetegen vagyunk a szurkolói zónában, ahol remek a hangulat, szóval boldog vagyok, hogy itt lehetek. Mondta egy angol drukker.
6: Olyan mértékű koncentrált vendéglátóipari forgalom volt itt Magyarországon, ami soha.
5: Fogalmazott a Kossuth Rádiónak nyilatkozó sportközgazdász. Szabados Gábor kiemelte, a 2017-es vizes VB és az akkori Forma 1-es magyar nagydíj sem vonzott annyi turistát Budapestre, mint a múlt hétvégi BL döntő. Hozzátette, a fővárosi vendéglátók több 10 milliárd forint közötti bevételt értek el.
6: Csak a két szurkolói zónában, a Hősök terén és az Andrássy úton volt 10-10 000 ember, és még azokon kívül is nagyon sokan. Hogyha egy ilyen átlagos 1000 eurós költéssel számolunk, már pedig szállással, helyi utazással, vendéglátóipari egységekkel, azt gondolom, hogy ez a szám ez átlagban bőven kijön. Ez ugye 100 millió euró, akkor pedig ez a több 10 milliárd forint, ez már is megvan.
5: A szakértő kitért arra is, hogy a Puskás Aréna befogadó képessége elmarad a legnagyobb európai stadionokétól, ezért

0: Ezért sportdiplomáciai bravúrnak számít, hogy az Európai Szövetség Budapestet választotta a BL döntő helyszínéül. Emlékeztetett, a korábbi futball közvetítések révén Budapest már csak nem egy éve a figyelem középpontjába került.
1: Már szeptembertől minden mérkőzésen ott volt a felirat, hogy Road to Budapest. Tehát ha most országimás, városimás szempontból nézzük, akkor ez egy sokkal mélyebb hatás volt. Folyamatosan emlegették a kommentátorok, folyamatosan ott volt a Bajnokok Ligáját követőknek a figyelmében a város. Ha most figyelembe veszük, hogy tavaly München rendezett, jövőre Madrid fog rendezni, tehát óriási világvárosok rendeznek ilyen mérkőzést. Tehát egy nagyon komoly rang, hogy Budapest ezt megkapta, és ilyen értelemben Budapest és Magyarországra nagyon komoly hosszú távú hatást gyakorol.
0: Az esemény hosszú távon is gazdasági hasznot hoz Magyarországnak. Erről már a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gazdaságelemzési központ vezető elemzője beszélt a közmédiában. Molnár Dániel kiemelte, a közvetítésben mutatott felvételek és a közösségi médiás bejegyzések is növelik az ország vonzerejét.
2: Ez kihatása van arra, hogy hogyan látják az emberek a fővárost. És amikor legközelebb döntenek például, hogy hol mennek nyaralni, akkor ezek a képek megmaradnak például a fejükben. És így Budapesten lehet egy ilyen hosszantartó hatása, ami nem csak átmenetileg okoz turizmusban többletet, hanem tartósan.
0: A Wizz Air történetének egyik legnagyobb forgalmát bonyolította a múlt hétvégén. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 000 utast szállította a magyar fővárosba.
3: 1:01 múlva. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy súlyos légitámadásért több ukrajnai nagyvárost, sokat civil áldozat, többen pedig a romok alatt rekedtek. A folytatásban beszámolunk egyebek mellett arról, hogy rekordmennyiségű több mint 1,5 tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban.
4: Déli krónika.
3: A kenyai Nanyukiban 2 ember vesztette életét, amikor a rohamrendőrség éles lőszert használt a katonai bázist megrohamozó tömeg ellen. A helyiek azért vonultak utcára, mert a bírósági tiltás ellenére egy amerikai ebola karanténközpontot akarnak felállítani a városban. Miközben az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója a fertőzést regionális terjedésének kockázatára figyelmeztet, a CEPI Globális Egészségügyi Szervezet 60 millió dollárral támogatja kísérleti oltóanyagok klinikai tesztelését. Bánkata összeállítása.
5: Ezt nem tehetik meg. Az amerikaiak rendkívül önzőek. Kijelentették, hogy ez a karanténintézmény kizárólag az amerikaiaknak épül. Csak magukra gondolnak, meg kell mondanunk nekik, tágítsanak innen, ne üssék az orrukat a mi dolgunkba, mondta egy tüntető. Kenyában még nincs regisztrált beteg, a szomszédos Ugandában azonban már 9 esetet jelentettek. Kongóban az ebola bundibugyó variánsa már több mint 280 embert fertőzött meg igazoltan, amelyből legalább 42 végződött halállal. A gyanús esetek száma eléri az 1100-at. 5 beteg viszont sikeresen felépült az ország észak-keleti részén található Buniában a fertőzés egyik fő gócpontjában. A gyógyultak közül 4 egészségügyi dolgozók, akiket 2 negatív teszt után engedtek ki a kezelőközpontból, míg az 5. laboratóriumi alkalmazott már korábban hazatérhetett. A járvány megállítására a járványügyi felkészülési innovációs koalíció mintegy 60 millió dollárt, átszámítva több mint 18 milliárd forintot ad a Modernának és 2 másik kutatócsoportnak, hogy felgyorsítsák a most pusztító törzs elleni kísérleti oltóanyagok fejlesztését. Erre a ritka variánsra ugyanis jelenleg nincs engedélyezett vakcina. A szakemberek szerint akár 2 hónapon belül elindulhatnak a klinikai tesztek. Létfontosságú, hogy minél előbb kifejlesszünk egy vakcinát, és amint igazoltuk a biztonságosságát és hatékonyságát, azonnal eljuttassuk a vészhelyzeti régiókba. Nyilatkozta a CEPI vezetője, aki arról is beszélt, a vakcinafejlesztés folyamata rendkívül kiszámíthatatlan, a kelet-kongói fegyveres konfliktus pedig tovább nehezíti a vizsgálatok lebonyolítását. A nagyon fertőző, vérzéses lázzal járó ebola Kongó északkeleti részén bukkant fel május 15-én, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. Az Afrikai Járványügyi Központ főigazgatója regionális járványveszélyre figyelmeztetett, a betegség terjedése ugyanis gyorsabb, mint amennyire hatékony a nemzetközi védekezés. Ezért Kongó és Uganda mellett további 11 afrikai állam is fokozott kockázatnak van kitéve.
3: Idehaza Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésből.
4: Hegedű Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban.
3: Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg-Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjas rendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgyak kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
4: A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
6: Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közel jövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
3: A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket és szüleiket célozza élményszerű, inspiráló programokkal. Falucska Évett összeállítása.
7: Egy friss felmérés szerint csupán a gyerekek fele eszik minden nap egyszer friss zöldséget, gyümölcsöt, pedig naponta legalább ötször kellene fogyasztani. A fiatalok többsége a gyümölcsöt részesíti előnyben. Számolt be a részletekről Závoszki Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője.
8: Nyilván itt azért van egy kis preferenciája a gyümölcsöknek, szerintem ez nem túl meglepő, de ugye kiderült, hogy a gyümölcsöket azért általában jobban szeretik, de 90% ugye azt mondta, hogy szereti a friss zöldséget, gyümölcsöt, picit kevesebben, de azért szerintem a zöldségeket is széles körben szeretik.
7: Naponta minimum 40 dekagram friss zöldség gyümölcs fogyasztása ajánlott. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke beszélt. Süle Katalin hangsúlyozta, azért támogatják az Európai Friss Akció 3 éves programját, hogy ez valóban meg is valósuljon. Céljuk a hazai, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése.
9: Program célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
7: A kampány a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint családjukat célozza meg. Bernát József Séf, a program egyik nagykövete szerint, az egyik legfontosabb, hogy ne erőltessük a gyerekre, amit nem szeretne megenni, inkább fokozatosan szoktassuk hozzá.
10: Én mindenkinek azt mondom, hogy ha tudjuk azt, hogy milyen típusú zöldségeket vagy gyümölcsöket fogyasztanak szívesen a gyerek, akkor azon belül kezdjük el. Szóval ez is fontos, hogy ezt tudjuk azt, hogy a gyermekünk körülbelül hova lőhetőben mit eszik meg, és akkor ott próbáljuk egy kicsit tágítani. És akkor, amikor mondjuk egy piros, mondjuk valakinek megeszi a piros színű zöldséget, gyümölcsöt a gyerek, akkor menjünk át utána a narancssárgára, sárgára, és onnan már lehet menni a zöldre.
7: Olimpiai bajnok, sportolók, influencerek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Magyarországon 1,2 millió fiatalt szeretnének elérni.
3: Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat.
4: A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak. A kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy akár meg is szüntetheti a kiporzást. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook oldalán olvasható.
3: Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül.
4: Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazamehetett, egy másik pedig még ma elhagyhatja az intézményt. A bennmaradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL Petrokémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
3: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban. A kábítószer Ecuadorból érkezett és banán közé volt rejtve. Illés Anna összeállítása.
11: A jellemző elkövetési mód ezeknél a konténercsempészetnél, hogy vagy a legális banán közé rejtik a kábítószert, vagy amikor már a legális kargó lekerül a konténerből, akkor a visszaúton a konténernek a keretében be van előre hegesztve, és abból kivágják az üres konténerből.
12: Számolt be a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője. Csupor Máté ismertette, tavaly november 24-én a francia hatóság jelezte nekik, hogy Ecuadorból októberben indult a térségünkbe egy 20 konténeres szállítmány, amely kábítószert tartalmazhat. A rakomány ekkor már Németországban, a brémai kikötőben volt. A magyar hatóság német segítséggel kereste a kikötőben a konténereket. Kiderült, hogy ezek közül 6-ot hazánkba vonattal, 14-et pedig kamionon Romániába szállítanak. Azokban, amelyeket sikerült még a kikötőben röntgennel átvilágítani, nem találtak semmi gyanúsat. A magyar hatóság határon átnyúló megfigyelést kezdeményezett. A Magyarországra érkező vonat átvilágításához csak a NAV-nak volt megfelelő felszerelése.
11: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár, de egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett, úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
12: Csupor Máté hangsúlyozta, hogy hazánkban eddig még soha nem foglaltak le ilyen mennyiségű kábítószert. Kalec József a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítási Rendészeti Főosztályának vezető helyettese elmondta, az ORFK, a NAV és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda közös munkacsoportot hozott létre, és az elmúlt fél évben a konténeres kokaincsempészet után vizsgálódtak. Így áprilisban a csepeli kikötőben 72 kg kokain találtak egy konténerben, aminek fekete piaci értéke csak nem 2 milliárd forint.
13: A röntgen képelemző központ vonatkozásában jelenleg 5 berendezésünk, 4 közút és egy vasúti röntgen berendezéssel vizsgáljuk az árukat. Ez azonban az elkövetkezendő években a most folyamatban lévő beszerzések révén körülbelül meg háromszorozódik.
12: Az Europol szervezet bűnözési jelentése alapján a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem több mint duplájára nőtt. Európában pedig már nem csak a frekventált holland és belga kikötőkbe érkeznek, hanem spanyol és német kikötőkbe is.
4: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M6-os autópályán Budapest felé, Dunaújváros térségében. A 69-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Letenye felé Pákozd és Székesfehérvár között a terelés elemeit szedik fel, a munkavégzés mögött több kilométeres a kocsisor.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a Harmat utcában az Ihász utcánál lezárták a félútpályát, mert tűzoltók dolgoznak, a váltakozó irányú áthaladást rendőr irányítja. Erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a Váci úton és az Üllői úton szakaszonként, a Kerepesi út, Fogarasi út csomópont környékén, továbbá a Szélkámán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani vízvezetéképítés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
3: Időjárás jelentés. A mai naposabb idő után holnap ismét csapadékra kell számítani. Zivatar és felhőszakadás miatt figyelmeztetés is érvényben lesz. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
15: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma még tehát a száraz frontmentes időt élvezhetik a elsősorban napsütés kedvelői. Holnap ez már nem lesz egészen így, bár a keleti ország részben még ezért több órás napsütés is lehet, de hajnalban már vastagszik a felhőzet. 10-17 fok közé hűl a levegő, aztán napközben a Dunántúlon nem igazán lesz felmelegedés, annyira vastag felhők érkeznek futószalagon csapadékkal, hogy a nyugat-dunántúli régióban csupán 17-20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Még a délelőtti órákban az Alföld déli részein akár a 28-30 fok is meg lehet, aztán ott is lehűlés várható. Futószalagon érkezik tehát majd a nedvesség a front mentén. Elsősorban a nyugat-délnyugat-dunántúlon, majd a déli határszél mentén kell számítani területi átlagban kiadósabb csapadékra, helyenként felhőszakadással, és ha már a felhőszakadást említettem, akkor a zivatarok, amik keleten, észak-keleten kialakulnak, is járhatnak, de kisebb körzetekben ilyen jelenségekkel, átmeneti szélerősödéssel. A hőmérsékletben tehát nagy lesz a kontraszt, nyugaton hűvösebb, keleten még melegebb lesz az idő. Csütörtökön viszont ezek a különbségek eltűnnek, keleten még számíthatunk csapadékra, aztán ahogy közeledünk a hétvégéhez, egyre naposabb és egyre melegebb idő várható.
3: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
16: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
17: Immár végleges, Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. 7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
16: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
17: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert, 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 22 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
18: Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját is. Az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épített Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre. 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál, és ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban és ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minden jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minden nagyobb örömet szerezni. Bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
19: Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy az egybe, fővárosi zöldfehérbe?
18: Amit szeretnénk látni, az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy más közegben és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
17: A Ferencváros sportigazgatóját Hajnal Tamást hallották. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amelyel kétszer nyert ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet az élvonalban. Idén viszont csak a hatodik helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedző lejáró szerződését a BVSC Zugló MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák a Liverpooltól érkezett kapust, Pécsi Ármint.
20: Szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére. Sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni, talán mondhatom, hogy változott a játékom is, tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni. A korábbi magyar kapusairól is szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal. Mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle megtanulni azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni. Valót ismerem, mert ővele többször is készültünk együtt, még a Puskásban, őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Én pedig próbálom megmutatni magamat, és azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, nekem ez a legfontosabb.
17: A Liverpool kapusa Pécsi Ármin után következzen a Puskás Akadémia korábbi támadója, a jelenleg a Ferencváros erősítő Gruber Zsombor.
21: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk is, ezért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupában is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba. Mindig megtiszteltetés a felnőtt válogatottban meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével annyira nem vagyok boldog. Európai Kupában is jól szerepeltünk, és hát remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Készmérkőzést is fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, csak edzéseink voltak, közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni a edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
17: Gruber Zsombort hallották. A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re kijutotta a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. A nyíregyházi csapat kapusát, Alaszt és Marcelt Gozsovics Dávid kérdezte.
22: Készültünk az első meccs tanulságaira, és sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit kéne másképp csinálnunk. Hozzátartozik azért, hogy ott egy nagyon jó hazai közönség volt az Újpesttel. Ezt kiemelném, hogy itt tényleg plusz egy ember volt a pályán. Le a kalappal a közönség előtt bárki, aki itt volt. Olyan katlant varázsolt ide, amiben én vendégjátékosként is nehezen játszanék. Le a kalappal a srácok előtt, hiszen amit megbeszéltünk, azt szerintem 40 percen keresztül tudtuk vinni. Ez nagy szó, hiszen közte azért már volt 3-4-5 is. de a koncentrációt fent tudtuk tartani, ami a következő meccseken is fontos lesz.
0: És ráadásul ugye kevés ember tud forgatni, Norbi, szűk a kis padatok, a fogalmazhatok, így a végére viszont beállhatott például Tóth is, és egy ilyen fiatal játékosnak nyilván adhat egy plusz motivációt, ezt gondolom a saját példádból is alá tudod támasztani, hogy egy bajnoki döntőn pályára tud lépni.
22: Egyértelmű, hogy minden játékos számára ez egy óriási szó, nekem ez már nem az első döntőm, de még mindig magával ragad a hangulat. Sajnos egész évben ezzel küzdünk, de hozzá kell tennem, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen egy csapat a magyar NB1-be. Én bizton állítom, hogy a Berettyónál is lett volna 2-3 plusz ember, ők nem az alsóházban lennének. Sajnos 6-7 hadrafogható játékosra egy egész szezon nagyon nehéz lejátszani. Mi, ha úgy nézzük, nagyon jól menedzseltük ezt a helyzetet. A válogatottak edződtek ott, erőt merítünk azokból a napokból, és úgy gondolom, hogy ennek nagyon szép vége lehet, ha mindenki ugyanígy beleáll a munkába, mint ahogyan eddig tette.
17: Annyi Nyíregyházi a kapusa, Alaszt és Marcel után következzen az Újpest NB1-es férfi futsal csapatának edzője, Németh Péter, aki szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
1: Először is szeretnénk elnézést kérni a csapat nevébe ezért a teljesítményért. Minden olyan bejött a Nyíregyházának, ami az első mérkőzésen nem. Keveset futottunk, nem voltunk koncentráltak, és ami számomra a legszomorúbb, hogy ahogy jöttek a gólok, úgy fogyott el a hit belőlünk, és most mélyre kerültünk, és ebből kell fölállnunk majd a következő mérkőzésre.
0: Csütörtökön már megint mérkőzés, ilyenkor hogy néz ki a program kedszerdán a regeneráción felül?
1: Megyünk már haza, regenerálunk, illetve videózunk is, utána pedig edzünk egyet és videózunk. Nehéz tényleg mit mondani, gratulálok a Nyíregyházának, mert nagyon megérdemelték. A következő mérkőzés nagyjából arról szól, hogy melyik arcunk volt az igazi, és remélem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az első mérkőzésre.
17: Ezüstérmet nyert Újvári Izabella a mexikai Acapulcóban rendezett futgolf világbajnokság női egyéni versenyében. A világbajnokság holnap a csapatversennyel folytatódik, ahol a férfi, a szenior és a női csapatunk is érdekelt lesz.
16: Nemzeti Sport Krónika.
17: Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrányi már kétszeres VB győztes. Visszavonul az aktív versenyzéstől az alpesi síző Kékesi Márton. A 30 éves sportoló 2 téli olimpián, 7 felnőtt és 6 ifjúsági világbajnokságon vett részt. Az ötkarikás játékokon műlesiklásban egy 30. VB-n szintén műlesiklásban egy 25. hely volt a legjobb eredménye. Kékesi Márton így indokolta döntését.
2: Visszavonulok az alpesisi válogatsági szintről egy másik szintre, tehát ez azt jelenti, hogy nem teljesen akasztom szögre a sít, de ilyen formában, hogy az életemben ez prioritásom a síversenyzés, ez megszűnik. Ez egy ilyen természetes módja egy sportkarriernek, hogy valamikor azt mondjuk, hogy elég, nincsen több benne. Kicsit úgy érzem most én is, hogy azt hiszem elértem mindent, amit magyarként el lehetett érni. Persze lehet több magyarként még ettől is, de 30 éves vagyok, még nagyon sok oldalt élem az életembe, ott van az egyetem, ott van a civil karrier, egyéb projektek, egyre több hangsúly szeretnék azokra fektetni, és most már nem azt szeretném, hogy a sível kelek és a sível fekszem, hanem az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok, ugyanezt érzem a síben is.
17: Kékesi Mártont hallották. A következő idényben is a finn Timo Saariskoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárost. Az 56 éves edző, aki tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV 19 együttesét is magába foglaló liga a következő kiírástól 14 csapatra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozik a mezőnyhöz. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcs szerepet vállalt a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hova igazol. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre csak Lőrinc Tamás jelentkezett. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
16: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán Komáromig árad, lejjebb jellemzően apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19,4, Budapestnél 20,9, Mohácsnál 22 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Dunaremete 92 cm, 17%, Medve 136, 14, Nagybajcs 96, 16, Gönyű 42, 14, Komárom 87, 12, Esztergom 85, illetve 55, 9, Nagymaros 5, 9, Budapest 117, 10, Dunaújváros mínusz 5, 9, Dunaföldvár mínusz 129, Paks 5-10, Dombori 36-12, Baja 136-11, és végül Mohács 151 cm, 11%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van, az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 25 deciméter, 60-1900. Az Ipoly torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 21 deciméter, 80-1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 20 deciméter, 110-400, középen 24 deciméter, 90-400. Dunaföldvár is az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajószűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 84 cm, 46%, átlag vízmélysége 332 cm, hőfoka Siófoknál 19,4 fok. A Velencei-tó Agárdnál 59 cm, 3%, a víz 19,8 fokos.
6: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
8: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de ha sárkány ellen sárkány fű kell.
23: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában.
6: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
24: Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani? És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány?
6: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
23: A muzsikus családban született fővárosi fiú a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekart, amely ma már Danubia zenekarként működik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Babuts Kriszta.
7: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
10: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
11: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
10: Sedacur Forte?
11: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
26: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. Összesen 15-en vesztették életüket, sok embert még keresnek a romok alatt. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban. Idén is elindítja a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vöröskereszt. Autizmusbarát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagy cirkuszban. Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű, késő este 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
7: Műsorajánlat. Kalendárium.
23: Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company. Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa Bagosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
7: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesít, Európa.
12: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
14: Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
15: Magyar Péter a Tisza párt vezetőjeként már a választások éjszakáján lemondásra szólította fel Magyarország legfőbb közjogi méltóságát, Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és miniszterelnökké történt kinevezése után is egyértelművé tette, hogy amennyiben önként nem távozik, az alaptörvény módosításával mozdítják el tisztségéből. A lemondásra május végéig kapott határidőt a köztársasági elnök. Súlyog Tamás május 31-én jelentette be, hogy nem mond le, miközben az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottsághoz fordult. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibor politikai elemzőt.
18: Jó napot kívánok!
15: És itt van velünk Zila János, az Alapjogért Központ elemzője is. Köszöntöm.
19: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
15: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tehát én a választások éjszakájától kezdtem, de már indíthattam volna a kampányidőszakkal is, hiszen Magyar Péter nagyon sokszor hangot adott annak, hogy ő azt szeretné, hogyha a Súlyog Tamás köztársasági elnök távozna a hivatalából. Önök mit vélelmeztek? Le fog mondani az adott határidőig Súlyog Tamás, vagy nem? Hogy látták?
18: Magyar Péter következetes önmagához, hiszen valóban a választási kampányban ő már beszélt arról, hogy Súlyog Tamásnak és a társainak, tehát a közjogi, többi közjogi méltóságnak, illetve vezető tisztségviselőknek le kell mondaniuk, akik az Orbán rendszerben, tehát 2010 és 26 között szerezték a megbízatásukat, tehát Súlyog Tamás, Polt Péter, a gazdasági versenyhivatalnak a vezetője, az ÁSZ elnöke és másoknak a lemondását követelte, ők valóban az Orbán rendszer meghosszabbított karjai voltak, és miután Magyar Péter rendszerváltást hirdetett már a választási kampányban, és a választás óta is ezt mondta, például tegnap a parlament ülésen is emlékeztetett arról, hogy rendszerváltás van, ezért az illetőknek menniük kell, tehát számomra semmiféle meglepetés nincsen. Hogy ez jó dolog-e, az egy újabb vita téma lehet, hogy valóban ezt kellett csinálni, hogy valóban szerencsése, hogy mandátumuk lejárta előtt távolítják el a fenti személyeket, ez nyilván majd egy precedenst fog hozni, hiszen hogyha a tiszásoknak ezt meg lehet csinálni, akkor majd más hatalomnak is lehet, ám bár nem teljesen előzmény nélkül, mert már volt arra példa két alkalomban is a Fidesz uralma alatt, amikor mandátumok lejárta előtt kellett távozniuk az illetőknek, Baka András legfőbb bírósági elnöknek és Jóri András adatvédelmi biztosnak.
15: Azért azt láthatjuk, hogy most jóval több közjogi méltóságot szólít föl arra Magyar Péter, hogy távozzon a hivatalából, illetve azért is tettem föl azt a kérdést, hogy mire számíthattunk Súlyog Tamástól, hiszen amikor legelőször volt egyeztetésen Magyar Péter, ő a négy szem közti megbeszélésből azt szűrte le, hogy fontolóra veszi a köztársasági elnök azt, hogy lemondjon. És minthogyha ez úgy május 31-éig Magyar Péter számára is nyilvánvaló lett volna, hogy ő mintha abba bízott volna, hogy meg fogja ezt tenni Súlyog Tamás.
19: Súlyog Tamás nem egy klasszikus frontpolitikus, tehát ő nem egy pártpolitikus, ő közjogi pályáról, alkotmányjogász, illetve alkotmánybírói pályáról érkezett ebbe a hivatalba. Ilyen formán próbált is fenntartani, azt hiszem, hogy az utóbbi, tehát itt a kormányváltás utáni időszakban is azt a pozíciót, hogy egy kicsit távolságtartóbb, kicsit kevésbé odamondogatós, már egyébként a választás éjszakáján, a választás estéjén a részvételi adatok láttán a mondatai, illetve a választási eredmény láttán a mondatai arra engedte következtetni, hogy ő nem áll be egy pártos vonalba, hanem próbálja a köztársasági elnöki szerepet a korábbiaknak megfelelően vagy az előzményeknek megfelelően gyakorolni, ami persze egy meglehetősen színes kép, hogyha 1990-ig visszavetítjük. Ilyen formán az, hogy ő azt mondta, hogy megfontolja ezt a lehetőséget, azt gondolom, hogy egy komoly kijelentés volt. Tehát sokakban kérdés volt, hogy Súlyog Tamás lemond-e esetlegesen, és azt gondolom, hogy pont ebből az alkotmánybírói háttérből, ebből a közjogi megközelítésből fakad a válasza is, vagy hát gyakorlatilag ebben a köntösben jelenik meg, vagy ilyen formán fogalmazta ő meg azt, hogy nem látja azt, hogy az ő eltávolításának, vagy az ő lemondásának az alkotmányos föltételei azok fönnállnának, ilyen formán ezt nem teszi meg.
15: Felkészült-e Magyar Péter és a Tiszta Párt arra, hogy ha Súlyog Tamás nem fog lemondani, akkor milyen lépéseket kell tenni? Ugye azt mondták, hogy ők azt választják, hogy módosítják az alaptörvényt, és a kétharmaddal elmozdítják a hivatalából a köztársasági elnököt. Azért fontos erről beszélni, Magyar Péter tett arra is utalást, hogy nem csak ez az út van előttük, de hát akkor mi a másik, hiszen azt azért nem látjuk, hogy Súlyog Tamás alkotmányt sértett volna, vagy bűncselekményt követett volna.
18: Akkor először talán érdemes foglalkozni azzal, hogy mi baj a Magyar Péternek Súlyog Tamással és a társaival. Lehet, hogy ezzel kellett volna az elején kezdenem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy miután Magyar Péter szembekerült az Orbán rendszerrel, ő úgy okoskodott, hogy az Orbán rendszer vezető támogatóit ki kell seprőzni a közjogi méltósági tisztségekből, legfőbb ügyész, alkotmánybíróság elnökét és a köztársasági elnököt. A helyzet az, szóval a dolgok megértéséhez az is hozzátartozik, hogy ezeket a személyeket, a köztársasági elnököt beleértve, amikor a Fidesz hatalmon volt, egyoldalúan tette a tisztségbe a parlamenten keresztül, tehát a Fidesz-KDNP parlamenti többségének köszönhetően lett köztársasági elnök Súlyog Tamás is. Na most hogyan lehet ezeket a személyeket eltávolítani? Ugye Magyar Péterék észlelik, hogy az alaptörvény jelenlegi hatályos rendelkezései alapján nem igazán lehet eltávolítani. Kétes a siker. Miért? Azért, mert jelenleg az alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnöket a képviselők egy bizonyos arányának, egyötödeinek a indítványára titkos szavazással lehet kétharmados többséggel alkotmánybírósághoz fordulni, és az alkotmánybíróságnak van jogosultság arra, hogy szándékos bűncselekmény törvénysértés esetén a köztársasági elnök köt megfossza a tisztségétől. Viszont ma az alkotmánybíróság alapvetően fideszes érzelmű tagokból áll, aki nem hisz nekem, gondoljon arra, hogy például ennek az alkotmánybíróságnak Hende Csaba tagja, aki korábban hosszú éveken át volt a Fidesz országgyűlési képviselő, és ott még honvédelmi miniszter is voltán. Ez az alkotmánybíróság minden más, csak nem elfogulatlan. Éppen ezért Magyar Péter nyilvánvalóan nem akarja járni a jelenlegi alaptörvényben lefektetett eljárási utat, tehát a megfosztási eljárás, mert tudja, hogy kudarca van ítélve, mert a Fidesz közeli alkotmánybíróság nem fogja Súlyog Tamást eltávolítani. Ezért jött az a hétfői bejelentés, ami abszolút várható volt, hogy alaptörvény módosítással fogják ezt elérni, tehát hogy Súlyog Tamást és társait ki el lehessen távolítani, hogy ez az alaptörvény módosítás miből áll, konkrétan milyen rendelkezésekről, ezt még jelenleg nem tudjuk, spekulációink lehetnek, hogy milyen jogtechnikai eszközökkel próbálják majd ezeket a személyeket eltávolítani, de azt látni kell, hogy az alaptörvény módosítására szükség van ahhoz, hogy jogszerűen lehessen ezeket a személyeket leváltani, hogy politikai ízlésben ez mennyire szerencsés, arról lehetne tovább vitatkozni.
15: Már csak azért is, mert hogyha most elfogadjuk azt, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy az alkotmánybíróság a fő oka annak, hogy nem a megfosztási eljárás indul, de akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi az a bűncselekmény, amit egyáltalán vizsgálnának. Van-e ilyen a köztársasági elnök esetében?
19: Szerintem ez kétséges, ahogy az alaptörvény vagy más törvény szándékos megsértése is vagy fönnállása is kétséges. Azt gondolom, hogy itt inkább politikai véleménybeli különbség van. És szeretném azt leszögezni, hogy ilyen módon egyrészt ez az eljárás, ez hát akkor sem gondolom, hogy ez alappal rendelkező volna, hogyha hogyha más lenne a felállás. Tehát, hogyha ez ténylegesen megindulna, én nem hiszem, hogy ha az Alkotmánybíróság tagjai mások lennének, akkor átmenne a köztársaság elnök tisztségtől való megfosztása, már csak azért is, mert láttuk azt 1990 óta, hogy volt azért olyan, hogy egy köztársasági elnök akár éles vitába bocsátkozott az aktuális kormány többsége. Legkézenfekvőbb példa nyilván az első parlamenti ciklus, amikor egy atipikus felállás jött létre tekintettel arra, hogy míg az alkotmányos rendszerünk és a közjogi rendszerünk a köztársasági elnököt egy inkább ilyen szimbolikus pozícióba helyezi, komolyabb ellenállási pontot nem tud képezni, ellensúlyá inkább azt teszi, éppen azt teszi, hogy a parlamenti cikluson túlnyúló és attól eltérő ciklussal rendelkezik, tehát létrejön egyfajta kohabitáció, hogyha szabad ezt a szót ide citálni. Ugyanakkor nem történt akkor sem ilyen, akkor sem történt hasonló, amikor Sólyom László nagyon hát mondjuk azt, hogy erős arcéllel megszólalt a Gyurcsány kormánnyal szemben, és ott egy viszonylag éles vita kibontakozott. Tehát nem láttunk arra példát korábban, hogy hasonló megtörtént volna, attól függően, hogy politikai nézetkülönbségek hasonló mostani helyzethez voltak már.
15: Tehát politikai nézetkülönbségek más ország esetében is vannak, elég itt csak Lengyelország példáját mondani, bár ott a köztársasági elnököt ugye az emberek vagy a nép választja. De ez az ügy mennyire lépett ki a nemzetközi porondra? Kérdezem ezt azért, mert amikor Magyar Péter Ursula von der Leyennel tartotta a sajtótájékoztatóját az uniós források hazahozataláról, akkor ő maga említette ezt meg, és emellett látjuk azt is, hogy ugye Súlyog Tamás is a Velencei Bírósághoz, vagy bizottsághoz fordult, arról nem is beszélve, hogy azért a Politikóban is találunk már egy-két fél mondatot, ami ezzel a helyzettel foglalkozik. Kitörte ez az ügy a magyar belpolitikai térből?
18: Nyilvánvalóan kitört, tehát az, ahogy Magyar Péter maga vitte ki például a brüsszeli sajtótájékoztatóján a Súlyog Tamással szembeni küzdelmét, ezzel hát akarva is Magyar Péter is kivitte, és valóban Súlyog Tamás a Cicero német alkotmányjogi újságnak is adott egy interjút, ő is kivitte külföldre ezt az ügyet, tehát mind a ketten kivitték. Tehát ugye a mai világban korábban sem nagyon lehetett kizárólag belügyekről beszélni, most meg már az internetes világban pláne nem lehet. Arra azért reagálnom kell, ami az előbb elhangzott, ugye a korábbi időszakokban például az Antal kormánykoalíciónak, vagy a nem volt kétharmados többsége, például Göncz Árpáddal szemben feles többségük volt. Egyébként nagyon éles vita volt, az kétségtelen. Bár az is igaz, hogy hát mi lett volna, ha nehéz ezt megállapítani, mondjuk Antal József habitusától is távol állt volna szerintem, hogy esetleg ilyen megfosztási eljárásban gondolkodzon Göncz Árpáddal szemben. Egészen más habitusú miniszterelnökről van szó, szóval ezt azért érdemes érzékelni. Tehát Magyar Péter valóban szeretne egy tiszta helyzetet, egy olyan tiszta helyzetet, amelyben az Orbán rendszerből itt maradt személyek nem maradnak tovább vezető tisztségekben. Hogy egy más összetételű alkotmánybíróság hogyan döntött volna, ez is egy érdekes kérdés. Ugye valóban a jelenlegi hatályos alaptörvény alapján nehéz lenne megállapítani Súlyog Tamás törvényszegését, na de hát ezért is kell módosítani az alaptörvényt, hogy jogot, illetve jogi okot találjanak arra, illetve nem is jogi okot, jogi lehetőséget találjanak arra, hogy végre Súlyog Tamást és a többieket el lehessen távolítani.
15: A jövőbe tekintünk. Mi lesz nehezebb munka? Az alaptörvényt módosítani ahhoz, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt el lehessen távolítani, vagy ha Magyar Péter beszeretné az ígéreteit tartani, és azt mondja, hogy a köztársasági elnököt azért távolítja el, mert fideszbáb, melyik nagyobb munka? Hogy fog tudni fölmutatni a magyar népnek egy olyan köztársasági elnököt, amire egy Tisza kétharmadnál nem fogják azt mondani, hogy már pedig ez egy Tiszabáb?
19: Gyorsan reagálva, egyrészt ne zárjuk ki azt, hogy itt a közvetlen köztársasági elnök választás felé mozdul el a helyzet. Ezt nem tudjuk, nehéz is megítélni. politikailag vannak ennek, vagy emellett szóló érvek, akár a Tisza párt pozíciójából, és ez ellen szóló érvek is, például az, hogy ez nyilvánvalóan megerősíteni a köztársasági elnöknek a pozícióját, illetve a kérdés az, hogy Magyar Péter hogy tudná a függő viszonyt föntartani. Függetlenül attól, hogy egyébként kettőharmados többséggel rendelkezik, és mint látszik, a mindent és az ellenkezőjét is meg tud valósítani, és ezt meg is teszi. Itt a habituális eltérés, azt gondolom, hogy még egy mérsékelt elemzői megfogalmazás. A függetlenül ettől ugye itt elhangzott az, hogy megvannak az okok arra, hogy miért kell módosítani az alaptörvényt. Tehát Magyar Péter pozíciójából nézve valóban megvannak ezek a politikai indokok, de azt gondolom, hogy nem mindent kell megtenni, amit meg lehet tenni. Nyilvánvalóan ezt sokan korábban is felvetették. Tehát ugye itt az a kérdés, és itt Attila utalt arra, hogy voltak már olyan esetek, amikor egy-egy közjogi tisztségben lévő személynek a mandátumának a lejárta előtt, tehát ő elvesztette a pozícióját. Ezek a mostanihoz képest elszigetelt eseteknek tekinthetők abban az összehasonlításban, hogy ez most egy teljes spektrumú, tehát minden, gyakorlatilag minden lényeges tisztségre kiterjedő, igen jelentős, gyakorlatilag kaszálás. És hát itt két kérdés is felmerül. Egyrészt, hogyha ezt a széles spektrumot nézzük, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének gondolatisága az miként viszonyul ehhez. Azt gondolom, hogy amellett, hogy abban Attilának igaza van, hogy Magyar Péter a kampány során már beszélt erről, és ezt a lehetőséget, ezt felvetette már akkor, a kérdés az,

0: láthatóan él is ezekkel. Ugyanakkor itt a másik és következő probléma, ami második esetben merül fel már ez alatt a rövid kétharmados regnálás alatt is, az a személyre szóló jogalkotásnak a problematikája, ami ugye felveti hát a jogszerűségnek is a kérdését végső soron, mert egy olyan jogelvről van szó, ami Késsel és Vilával ismeret, vagy jó ismertségben lévő európai jogrendszerekben, hát azért ez nem szokás úgy feldarabolni.
1: A választási győzelem kapcsán érzett eufória. Úgy látjuk, hogy viszi magával a magyar választókat. Bár viszi magával a fideszes választókat is. De azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a fékek is ellensúlyok, hogy valakinek megfordul-e az a fejében, akár a választók közül is, hogy nem biztos, hogy ezt szerettük volna, és hogy ugyanúgy értékelik-e mindezt, ami Magyarországon történik a nemzetközi porondról, mint ahogy mi itt látjuk ebben az eufórikus hangulatban.
2: Hát a tisztárszavazók vannak inkább eufórikus hangulatban, vagy egy jelentős részük talán még mindig, legalábbis még a legfrissebb közéleménykutatások szerint meglehetősen vezet a Tisza. Meglátjuk, hogy ez hogy marad. Én azt gondolnám, hogy Magyar Péter akkor járt el helyesen már az ő szempontjából, hogyha ezekhez a leváltásához beszerezte az Európai Bizottság vezetőjének legalább a jó indulatú semlegességét, ha nem is a jóváhagyását, mert ugye elvileg ugyan független, szuverén uniós tagállamról van szó Magyarország esetében, de láthattuk az elmúlt 16 évben, hogy az Európai Bizottság komolyan befolyásolni képes egy adott ország, főleg kisebb uniós tagállamnak a helyzetét, tehát még ugye az Európai Unióban a nagyobb tagállamok komoly befolyást tudnak gyakorolni az európai intézmények, így például az Európai Bizottság működésére utalnék a Mercosur megállapodása, amikor Friedrich Merz felemelte a mutató ujját, hogy már pedig el kell határozni a ezen egyezmény ideiglenes alkalmazását, hogy nem az Európai Bizottság úgy döntött, hogy igen, akkor ideiglenesen alkalmazzák ezt a megállapodást, tehát a német akarat győzedelmeskedett. Most Magyarországnak nincsen ilyen ereje az Európai Unión belül, tehát ő jobban elszenvedi azt, hogy az Európai Bizottság hogyan dönt. Tehát én azt gondolnám, hogy érdemes lehetett beszerezni egyfajta ilyen pecsétet, hogy ezeket a leváltásokat meg lehessen tenni. Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen nem nagy országnak, mint Magyarország, annak bizony jobban be kell biztosítani magát. Az Orbán rendszer sokszor nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy például az uniós pénzek tekintetében az Európai Bizottság az erősebb fél, mert nála van a kasszakulcs, meg kell alkudni, és úgy néz ki, hogy erre az alkura Magyar Péter hajlandó volt, úgyhogy én azt gondolnám, hogy én legalábbis nem számítok arra, hogy nagyon erőteljes nemzetközi tiltakozás lesz mondjuk Sólyog Tamás leváltása ügyében. Nyilvánvalóan azok, akik Orbán Viktor mellett álltak korábban, vagy ahol a svájci Weltwoche, az lehet, hogy majd tiltakozni fog, de sokat nem fog érni.
1: De nézzük azért meg egy kicsit az Európai Bizottságnak az oldaláról is, már hogyha az ő pecsétjük kell ahhoz, hogy Magyar Péter ezt végig vigye úgy, hogy onnan ne szóljon rá senki. És azért, amikor a Politikóban látjuk azt a fél mondatot, akkor nem lehetünk annyira biztosak abban, hogy megvan ez a pecsét, vagy nincs. És ezt kérdezem azért, mert Magyarországnak bődületes mennyiségű az a pénz, ami érkezhet, és amiért most a magyar kormánynak meg kell dolgozni. De azért nézzük meg az érem másik oldalát is. Ez a pénz a jelenlegi költségvetési helyzetben az Európai Uniónak is óriási pénz.
0: Ha már itt a felmutatott mutatójakról esett szó, azt gondolom, hogy ez egy ilyen feltartott mutatóúj. Tehát egy ilyen apró jelzés, hogy egyébként, ha akarunk, akkor reagálunk ezekre a dolgokra, és azt gondolom, hogy mondjuk, hogyha egy finoman szóval meg lenne az Európai Bizottság lehetősége arra, hogy itt jogállamisági problémákat találjon, kétszeres személyre szabott jogalkotás, ráadásul alkotmánymódosítás szintjén a egyértelmű, visszamenőleges jogalkotás, tehát ezek a problémák már most felmerülnek, fékek és ellensúlyok rendszere, csak hogy a legkézenfekvőbbeket említsük. Tehát ezekkel az Európai Bizottság mind élne. Láthattuk azt, hogy egyébként korábban élt is. Pontosan abból azt gondolom, hogy ennek a hátterét az a politikai... A

0: ellenállás és hát vita, küzdelem okozta, amely fennállt a jobboldali kormány és, és az Európai Bizottság, illetve az európai, mondjuk úgy, hogy az Európai Uniós elit többek között Németország között. És hát nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottságnak most is vannak, vagy hát mondjuk úgy, hogy Brüsszelnek most is vannak politikai céljai, amelyeket szeretne megvalósítani Magyarországon. Ne felejtsük el, hogy az első számú az valószínűleg még mindig az, hogy az ő hozzájuk közelebb álló politikai erő tudjon pozícióban és erőben maradni, illetve a népszerűségét meg tudja tartani, tehát úgy valósítsák meg a politikai céljaikat Magyarországgal kapcsolatban, hogy ez az első számú cél, ez függetlenül ezektől teljesüljön, tehát egyfajta egyensúlyozásra Brüsszelnek is szüksége van, és ezt egyébként azt gondolom, hogy láttuk Lengyelországgal kapcsolatban is. Ott egyébként kétes a sikere, mert a független attól, hogy a jobb oldal jelenleg nem tud egy egységet alkotni, és kérdéses az, hogy az előttünk álló a választásokon hogyan tudja hadrendbe állítani önmagát. Attól függetlenül a kormány, az ottani Brüsszellel jó barátságot ápoló kormánynak vannak nehézségei.
1: De akkor csak felmerül itt továbbra is az a kérdés. Ki lesz a megfelelő erre? Hiszen mondhatjuk azt, hogy ne tépázzák meg jobban a köztársasági elnöki pozíciót. Azt mondhatjuk azt, hogy Schmidt Pál, Novák Katalin ügye óta, Sulyog Tamás esetében Magyar Péter mondhatjuk azt, hogy föltette az íre azt a bizonyos pontot. És a fő kérdés az, hogy ebből politikai haszon legyen. Az, hogy beváltja az ígéretét és Sulyog Tamást eltávolítja, az politikai haszon. Na de ott a következő lépés, hogy ki fog és milyen körülmények között a helyére ülni, és hogy az megtartja ezt a bizonyos politikai hasznot.
2: Folyamatosan csökken a köztársasági elnöki intézménynek a tekintélye, csak hogy ez a tekintélycsökkenés nem most kezdődik. Valóban nem szerencsés az, hogy most egy olyan látszat mindenképpen keletkezik, hogy a Sulyog Tamás helyébe lépő új köztársasági elnök addig lehet biztos a pozíciójában, amíg az őt oda tevő tisza többség megmarad a parlamentben. Nyilvánvalóan nem szerencsés, hiszen a köztársasági elnök mandátuma, erre Sulyog helyesen hivatkozik, 5 év, ami 1 évvel túlépi a szokásos parlamenti 4 éves ciklus. Csak hogy nem lehet a történetet azzal kezdeni, hogy jaj, de csúnya Magyar Péter, amiért szegény Sulyog Tamás támadja. Azt azért látni kell, hogy az előző 16 évben az Orbánék alatt először is a köztársasági elnököt egyoldalúan a Fidesz élve az erőfölényével, törvényesen én ezt elismerem, de ő maga tette oda a köztársasági elnököket, nem érdekelte a Fideszt az, hogy vajon Novák Katalinnal a többi párt egyetért, nem ért egyet, és ugyanezt tudom mondani, Schmidt pára is. És ráadásul ugye a Fidesz lelkiismerete azért sem lehet teljesen tiszta, mert az előző 16 évben hát mégiscsak az általuk állított 3 köztársasági elnök 2 megbukott, 2 idő előtt szégyenletes körülmények között mondott le, Schmidt Pál köztársasági elnök a plágium botrányba bukott bele, Novák Katalin meg belebukott a kegyelmi botrányba, tehát azért ezt is látni kell, amikor mondjuk a köztársasági elnöki intézmény tekintélyvesztessége fölött hullatunk könnyeket.
1: Fél percünk maradt, de hogyha már itt szóba került az, hogy a Fidesz nem csinált ebből lelkiismereti kérdést, tehát a Tisza pont azt szeretné, pont ezzel a régi rendszerrel szeretne felszámolni.
0: Igen, és azt hadd tegyem még hozzá, hogy azért a köztársasági elnököt alapvetően feles többséggel lehet megválasztani, tehát itt ez mindig is a politikai zsákmányrendszer része lett volna azzal, hogy a ciklusok eltolódnak, és valóban egy változásról volt itt szó, hangnemben, mi egymásban, hozzáállásban, a jogállamiság tekintetében, és én ennek a nyomait jelenleg nem látom.
1: És hát abban biztosak lehetünk, hogy még itt a köztársasági elnök lemondásával kapcsolatban foglalkozni fogunk ebben a stúdióban is. Nagyon szépen köszönöm elemzőinek, hogy elvállalták a megszólalást. Szülősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jól aludni, jó befektetés. Ha átmenetileg feszült vagy alvási nehézségei vannak, segíthet a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte. A Sedacur Forte nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít, de a koncentrációt nem befolyásolja hátrányosan.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosa egy gyógyszerészét.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két kamarahangverseny várja önöket június 4-én a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor barokk és klasszikus alkotásokat játszik. Vizsói Lívia Fagott, Varga Laura Fuvola, Tóth Györgyi Oboa, Gregsa Márta Hegedű, Rácz Gábor Brácsa és Tóth Németh Henrietta Gordonka művész. 20 órakor pedig Kállai Ágnes, Gordonka és Erdélyi László zongora művész adja elő Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla és Elgar műveit. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. A Placid Atya projekt. Csütörtökön és pénteken különleges konferencia lesz Pannonhalmán. Hamarosan a részletekkel jelentkezünk. Ismét kapható Johannes Hartl német teológus Tűz a szívemben című könyve. Erről is szó lesz, majd műsorunk végén Úrnapja vasárnapjának olvasmányát is meghallgathatjuk Mózes 5. könyvéből.

0: Június 4-én és 5-én a Pannonhalmi Főapátság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága különleges egyháztörténeti konferenciát szervez Alofszon Placid bencés szerzetes életéről, örökségéről és a kommunista diktatúra éveiről. Placid atya a 20. századi magyar egyháztörténet egyik legkülönlegesebb alakja volt. 80 éve, 1946-ban egy szovjet bíróság koholt vádak alapján 10 év kényszermunkára ítélte. 1955-ben ugyan hazatérhetett a gulágról, papi és tanári hivatását azonban sokáig csak titokban gyakorolhatta. Életét a derű, a megbocsátás és az Istenbe vetett mély hit jellemezte. 2017-ben 100 éves korában hunyt el. A csütörtökön és pénteken megrendezendő konferenciáról Tóth János András kollégám kérdezte az egyik szervező előadót, Virtné dr. Diera Bernadett történészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársát.
1: Ez a Placid atya projekt, amit tavaly szeptemberben hirdetett meg a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Pannonhalmi Főapátság közösen egy több elemből álló vállalkozás tulajdonképpen, és az egyik legfőbb eseménye az ez a konferencia Pannonhalmán. Szerettük volna Placid atya életét a mostani generáció elé is példaként állítani, ezért egy kreatív, alkotói pályázatot is hirdettünk gimnazisták számára. Ennek az eredmény hirdetése is például ennek a konferenciának a keretében kerül majd sorra. Városi séta, szabadulószoba, TikTok videó és pulóver tervezés volt ebbe, tehát igyekeztünk tényleg a művészeti ágaknak minél teljesebbjét lefedni. Az első három helyezett az már meghívást kapott mindegyik kategóriában a konferenciára, de még nem tudják azt, hogy ki hanyadik lett, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes színfolt lesz, amikor ott kiderül a konferencián.
2: Ugye hármas évfordulója van Placid atyának idén, illetve jövő év elején. 110 éve született, és a letartóztatásának a 80., illetve a halálának a 10. évfordulója is apropója ennek a konferenciának, ami jelentős előadókat vonultat föl. Néhányat emeljünk ki.
1: A célunk az, hogy bemutassuk ezt a gazdag életutat, de úgy, hogy beleágyazzuk abba a történeti kontextusba, ami ezt a 100 évet föléleli, ugye 1916-tól 2017-ig. És ez a 100 év alkalmat ad nekünk is arra, hogy végig menjünk Placid atya élete kapcsán azon, hogy mi az, ami a nagyobb értelmezési keretet adja az ő életének. És akkor ezzel is kezdődik a konferencia, hogy ott a 45-ös újraindulás az állam, ugye az egész háború utáni borzalmak, sok és a rombolás után, hogy hogy indul újra az élet Magyarországon is, politikailag, egyházpolitikailag, kitekintünk a többi felekezetre is.
2: Bencések adnak otthont a rendezvények értelemszerűen, de több szerzetes rend is képviselteti magát.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a szociális testvérek jelenléte, mind a ferencesek képviselete, hogy az nem egy ilyen díszítő elem, hanem nagyon szoros kapcsolatban volt Placid atya a szociális testvérekkel. Ez kiderül abból a naplóból, amit ő 1938 és 45 között vezetett. Ez a napló egyébként most kiadás alatt van, tehát valószínűleg még ebben az évben meg fog tudni jelenni, és ebből a naplóból is nagyon szépen kirajzolódik az, hogy Komáromban volt ugye Placid atya ebben az időszakban néhány évig, és hogy az ottani testvérekkel, a budapesti testvérekkel, Slakta Margittal mennyire szoros munkakapcsolatot ápolt, ami ugye már megindult a háború alatt, és aztán a háború után pedig folytatódott. Azt gondolom, hogy a széles közönség számára kevéssé ismert szál, amiről nagyon fontos, hogy tudjunk. És én pedig arról fogok majd beszélni, hogy 1955 után, amikor ugye ő hazatér a gulágról, hogy mi az, ami történik vele. Ugye hogy fizikai munkás volt, mosodában dolgozott, tehát hogy mondjuk 2-3 mondatot tudunk mondani erről, de hogy mi az a tágabb élethelyzet, ami emögött volt. És a hagyatékban megmaradtak például szakmunkás oklevelei, különböző társadalombiztosítással kapcsolatban fönnmaradt iratai, tehát nagyon szépen végig tudjuk követni egyrészt azt, hogy ő mikor pontosan hol dolgozott, mi történt vele, ez az egyik oldala, de a másik oldala az, és most nem lelőni akarom az előadásom poénját, de az, hogy neki a bencés rendel, ugye ezt ugye kincésnek szokták mondani azokat a bencéseket, akik nem kerülhettek bele az állam által engedélyezett keretbe, tehát ugye ő kincésként élt, de hogy mind a rend, mind ő, hogy mennyire fontosnak tartotta a kapcsolatnak a fönntartását abban az időben, amikor ezt hivatalosan nem lehetett megtenni, de mégis vannak olyan levelek, utalások mind a két irányból, amik ezt mutatják meg, hogy a bencések Legányi Norbert főapát számon tartja az összes olyan szerzetes társát, aki kívülre került, és hogy ezek a szerzetes társak is, de most akkor itt tényleg Olofszon Placid atyát mondva, hogy ő is mennyire végig bencés szerzetesként apostrofálta magát.
2: A 70-es évek végén került az akkor, hát hivatalosan nem létező ciszterci rend templomába, tehát nagyon sokáig titokba lehetett csak pap. Az előadásában meddig követi nyomon Placid atya élettörténetét?
1: Az utánam jövő előadó majd Szutni Gyóni Eszter lesz, aki éppen arról beszél majd, hogy itt a Szent Imre plébánián ő hogyan működött. Én át fogom neki adni itt a 70-es évek közepén a stafétát. Ugye 77-ben megy nyugdíjba Placid atya, és akkor onnantól kérte felőtt Szabó Géza, akkori plébános, hogy akkor hivatalosan is kisegítőként ott működjön. De már vannak bizonyítékaink arra, hogy már korábban is rendszeresen misézett, prédikált a templomban, tehát a hagyatékában megvannak 75-ből mondjuk beszédvázlatai, látszik, ahogy készült az ottani Szent Imrés miséire, tehát valamikor itt a 70-es évek közepén fogom átadni a stafétát a következő előadónak.
2: Most csak töredékeket tudtunk felhozni a hétnapos konferencia tartalmából, aki nem tudott lenni, az hogyan juthat majd hozzá ezekhez az információkhoz? Hozzájuthat-e valahogy?
1: Igen, mert szeretnénk azt, hogy tényleg az a kutatás, amit most végzünk, azt azért el kell mondani, hogy itt a történészek a hagyaték alapján is, meg különböző más történeti források alapján is egy új szemmel próbálnak ránézni Placid atya életére, és ezért majd mindegyik előadónkat meg fogjuk kérni arra, hogy tanulmány formájában, írásban is készítse el az előadását, és aztán ezt szeretnénk tanulmánykötetben megjelentetni, és akkor azért ez bárki számára hozzáférhető és olvasható lesz.

0: Június 4-én és 5-én egyháztörténeti konferencia lesz Placid atyáról a Pannonhalmi főapátságban. Az egyik szervezőt, a konferencia előadóját, Virtné dr. Diera Bernadett történészt hallották. Tíz éve jelent meg először Johannes Hartl német teológus Tűz a szívemben című kötete az imádságról. A könyv azóta magyar nyelven is elérhető. Gájer László atyát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát annyira megérintette a kötet szellemisége, mondani valója, hogy elhatározta, lefordítja. Tóth János András kérdezte Johannes Hartl könyvéről Gájer Lászlót.
1: Azért fordítottam le magyarra, egyrészt mert engem megérintett ez a kötet, másrészt mert azt gondolom, hogy a megjelent könyveik közül ez a legfontosabb. De ez nagyon fontos, hogy meglegyen magyarul. Azért ez a legfontosabb, mert bár minden könyve valamilyen formában, az előadásai is valamilyen formában az imádságról, az Úrral való kapcsolatról szólnak, de ez a kötet kifejezetten az imádságnak szentelt kötet. Tehát Johannes Hartl ima tapasztalatáról van benne szó. Amit az olvasóknak érdemesnek tartok még megjegyezni, az az, hogy valóban van egy lineáris útja, vagy vonal ennek a könyvnek, hiszen ez részben egy életrajzi könyv, amiben benne van Hartl története, illetve annak az imádságházának a története, amelyben Augsburgban 2011 óta nem áll meg a szüntelen éjjel-nappali zenés dicsőítés. Egy ökumenikus ima kezdeményezés, nem csak katolikusok imádkoznak, itt jól lehet Johannes Hartl és felesége katolikusok, akik alapvetően Kansas Cityből, az ottani pünkösdi imádságházából tanulták a modellt, hogy hogy kell megvalósítani egy olyan imaszobát, ahol éjjel-nappal nem szűnik meg a zenés imádság, a zenés dicsőítés. És ennek a történetét részben az utazásai történetén keresztül meséli el ez a könyv, az ő belső találkozását Istennel, az ő belső útját Istennel, az imádságházában megtett belső utat, a mai napig eltelt időt, ami az imádságról szóló tapasztalatait mutatja.
2: Egy-egy ilyen imádságos út, spirituális út, illetve fejezet végén kvázi feladatok is vannak.
1: Igen, a kötet az úgy épül fel, hogy a fejezetek tartalmaznak egy úti beszámolót. Az úti beszámolókból legtöbbször valamilyen ima tapasztalat következik, amelyet ugyancsak kifejt a szerző, és akkor az már egy spirituálisabb része a fejezetnek, és a legvége pedig egy nagyon gyakorlatias, ez mindig egy tűzhely, így nevezzük a fejezet végén, ami egy ima gyakorlatot tartalmaz, hogy mi az, amit próbálj meg, mi az, amit te csinálj meg, hogy kezdj el imádkozni naponta, hogy kezdj el imádkozni másokkal. Szóval egy izgalmas életútból, egy úti beszámolóból kialakul egy spirituális beszámoló, és aztán abból pedig egy gyakorlati kézikönyv az imádsághoz, ami ezt így azért mégiscsak hát elevenné, személyessé teszi, olyan magával ragadóvá teszi ezt az anyagot.
2: Lassú olvasásra ajánlotta ezt a kötetet, miközben ez egy nagyon olvasmányos, izgalmas kötet, tehát nem egy nehéz teológiai mű, hanem egy izgalmas, sodró lendületű kötet.
1: Igen, ez nem egy szisztematikus teológiai munka, nem egy olyan munka, amit hogyha neki fog az olvasó, akkor megerőltetést jelent, akkor háttérismereteket követel, mint egy mondjuk teológiai súlyosabb munkának az olvasása. Éppen ezért hajlamos lehet arra az olvasó, hogy gyorsan elolvassa ezt a könyvet. Ez van ideje, akár egy nap alatt is elolvashatja, egy sodró erejű, egy magával ragadó beszámoló. Ezért javasoltam az olvasóknak, hogy mivel hajlamosak lennénk arra, hogy ez elsodorjon bennünket, hogy ne tegyük, hanem engedjük meg magunknak azt, hogy egy fejezetet elolvasunk, megéljük, és esetleg elkezdjük megvalósítani, és esetleg csak napokkal vagy hetekkel később állunk tovább, és hát folytatjuk ezt az ima tapasztalatot. Talán akkor érdemes bejárni Johannes Hartl-el együtt ezt az ima tapasztalatot és az imádságról szóló utat, hogyha bennünk is megtörténik az a változás, ami ahhoz hasonló ritmus, ami benne megtörtént. Ezért javasoltam a lassú olvasást, mert egy ilyen könyvet, egy ilyen szöveget hajlamosak lennénk akár gyorsan elolvasni. De ez most nem arra való. Ez mint könyvélmény, mint olvasmányélmény, tényleg lehet magával ragadni. Az ember, vannak olyan könyvek, amik elragadnak, és akkor egyszerűen gyorsan magadévá akarod tenni. Talán engedjük meg magunknak azt, hogy ne így tegyük, hanem engedjük azt, hogy az életünket is átjárja. Ez egy életváltozásra meghívó kötet.
2: És erre az életváltozásra való meghívásról ide idézte Jális Ferenc jezsuita szerzetest is, aki ugye a katolikus szemlélődő imamód útját ajánlotta, és ez merült fel párhuzamként, holott az imádság házában, Augsburgban zenés dicsőítés van 24 órában.
1: a csendes ima, elsősorban a Jálics féle csendes ima, és a zenélés dicsőítés, azok valahol az emberben belül nagyon mélyen, nagyon hasonló mintázatokat rajzolnak. Hogy az ember, legalábbis én ebben a két ima formában, egy nagyon harsány dicsőítésben és egy nagyon csendes imában, éppen úgy távol tudtam kerülni a világ zajától. A csendes ima ugye kizárja, vagy inkább lecsendesíti bennem a világ zaját, a zenés dicsőítés az, ami kizárja, ami egyszerűen nem hagy teret más külső zajoknak. És az volt az érdekes meglátásom, hogy Augsburgban az imádságházában járva, Hartl-féle Gebetshausban járva, folyton ott találtam a polcon, az ottani könyvesboltnak a polcán, Jálics Ferencnek a Szemlélődő Lelki Gyakorlat című nagy lelki gyakorlatos könyvét. Ugye a Jálicsi Lelki Gyakorlatos Ház az Grízben volt, vagyis Bajorországban, nem messze ettől az imádságházától. Biztosan van egy ilyen földrajzi kulturális kapcsolódás is a két hely között. Johannes Hartl folyamatosan ajánlja ezt a fajta imamódot, amit Jálics gyakorol, és hát ezért is kapható a Jálicsféle lelki gyakorlatos könyv az Augsburgi Gebetshausban, és maga Hartl is ír a saját könyvében, a Tűz a szívemben című könyvben, arról, hogy benne hogy fejlődött ki ennek a csendes szemlélődő imának a gyakorlata. Szóval itt biztos, hogy van egy mélyebb spirituális kapcsolat. Akik ugye az Augsburgi Gebetshausban imádkoznak, az ottani ima misszionáriusok, akik teljes idejű szolgálóként ott dolgoznak, ők naponta 4 óra imádságot vállalnak. Na most, amíg ezt az időt kitöltöd valamivel, ott már egész érdekes gyakorlatokat, vagy egész érdekes technikákat tanulsz meg, szóval nagyon innovatívá válik az imád, akkor, amikor ilyen nagyon hosszú időt töltesz napjában imádságban. Ebbe a figyelmes ima tapasztalatban ez a fajta csendes ima is belefér, jól lehet a Gebetshaus, az imádságháza ima gyakorlata az a zenés dicsőítés. Máshol, vagy ehhez kötődően egy ima gyakorlat, az mélyen kapcsolódik el spirituálisan?
2: Ugye ennek az egésznek a gyökere az a gondolat Johannes Hartl részéről, hogy a 21. században a legfontosabb, amit tehetünk, hogy visszatérünk az imához.
1: Hát ez egy profétai gondolat, azt hiszem. Ugye az a profétai felvetés, hogy Isten ma azt kéri tőlünk, ami számunkra a legdrágább, vagyis az időnket. Ma mindenki mindent csinál, és ha van egy üres perce, egy szabad perc, akkor megpróbálja azt kihasználni, ha másra nem arra, hogy a mobiltelefonját böngészi, nézegeti a híreket. Ha van egy üres napunk a héten, akkor elkezdünk egy újabb tanfolyamat, szóval az időnkre nagyon kényesek vagyunk. Nem akarjuk, hogy elvegyék tőlünk. És Isten azt kéri, hogy talán ma ez a Hartl-féle profétai felvetés, hogy adjuk azt Istennek, ami számunkra ma a legdrágább, az időnket. Ez egy pazarlás, ez egy pazarló mentalitás, mert látszólag nem csinálunk semmit, holott kezdhetnénk valami hasznosat is az időnkkel. Amikor imádkozunk, akkor nem maxoljuk ki az időt, nem használjuk ki az időt, hanem elpazaroljuk, Istenre pazaroljuk az időt, és ennek a pazarlásnak van egy új vagy megújuló értéke ma, amikor minden rohan, minden csapong, mindent ki akarunk használni, mindent a fogyasztás és a túlpörgés szabályoz be, akkor ebből kiszállunk, és odaadjuk az időt Istennek, rápazaroljuk az időt. Lehet, hogy a 21. századnak ez egy profétai programja, hogy az amerikai ferences Richard Rohr írja egy helyen, hogy ha manapság nem tanítjuk meg az imát a 21. században az embereknek, akkor lehet, hogy az egyház léte felesleges. Az ima, mint új program, kiszállva ebből a fogyasztói rohanásból, ez egy, ami Hartlnek egy mély meglátása.
2: Talán ez a fajta pazarlás lehet kulcsa szeretethez.
1: Igen, és ott kapcsoljam ide azt is, hogy az imára szánt idő pazarlás, de például a cölibátus is egy ilyen pazarlás. Mert sokan azt mondják, miért nőtlenek a papok, hát alapítsanak családot, és akkor éljenek rendesen a világban. És akkor Istenre pazaroljuk a magánéletet, Istenre pazaroljuk az egész életünket. És ez egy ilyen, ha csak e világon élünk, akkor felfoghatatlan. Ha csak e világon élünk, akkor az imára pazarolt napi órák, azok felfoghatatlanok, azoknak nincs értelme. Ha csak annyi a dolgunk, hogy itt éljünk 70-80 évet, és azt kipörgessük, akkor az imára szánt időnek nincs értelme, mint hogy a cölibátusnak sem. Ezek profétai beleállások abban, hogy van több, és lehet a többbe kapaszkodni.

0: Vasárnap Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Szent Háromság ünnepe utáni csütörtökön Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep. A nagy csütörtöki ünneplés a nagy hét hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen kifejezni. Ennek az oltári szentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után rendszerint körmenettel folytatódik a liturgia. A 17. században nagyon elterjedt Berengár túri kanonok tévtanítása az eukarisztiáról. Tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igazi hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magán kinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna Ágoston rendi szerzetes nővér részesült. Az üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szent Háromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus testének és vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el lelki atyának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában. IV. Orbán pápa csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolszénában egy pap kezében átváltoztatáskor a szentostja vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak 1312-ben készült el. Ennek ellenére a Népi Jámborság és a Liturgia Direktóriuma című instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is nehéz évszázadban hihetetlen erőforrást jelentett az eukarisztia, ezen kiemelkedő ünnepe. Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztató kehelyben vitték az oltári szentséget, később már szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokkorban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt. Az oltári szentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldahin alatt. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és négy oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap vagy a diakónus, majd áldást adott. Utána folytatódott a körmenet. Ennek rendjét a ma is érvényben lévő rituálé tartalmazza. Vasárnap tehát Úrnapja lesz, Krisztus szent testének és vérének ünnepe. A szentmise olvasmányát Mózes 5. könyvéből hallgathatjuk meg. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhezz. Aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta a nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.
1: Az olvasmányban egy igazi lelki készületre vagyunk meghívva a most vasárnapi Úrnapjára. Úrnapján tudjuk, hogy az oltári szentségben jelenlévő és köztünk lévő Jézus Krisztus ünnepeljük. Ez az ószövetségi előkép, amit a zsidó nép tapasztalt meg, hogy Isten gondoskodott róla, táplálta őket mannával, aztán a fürcsapattal, Ez egy olyan erős kép, olyan erős tapasztalatuk, ami mind a mai napig meghatározó a zsidóság számára, hogy Isten nem hagyta őket magukra, nem csak kivezette őket az egyiptomi fogságból, a rabságból, hanem a pusztai vándorlás idején is gondoskodott róluk. Ám az is megemlítésre kerül, hogy gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Azt hiszem, ez a kérdés a mai napon egészen úrnapjáig valahogy előttünk áll. Mi is vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket. Nem csak azért, hogy megtartom-e Isten törvényeit és parancsait. Ugye most már az új szövetségben nem csak a szó szerinti parancs megtartásról van szó, hanem Isten arra buzdít bennünket, hogy a lelkünkben is kapcsolódjunk ő hozzá, hogy a szívünkben is ő vele legyünk, hogy ne csak szó szerinti törvény megtartás legyen az életünk, hanem valóban Isten legyen mindenünk és mindenben. Ő legyen az egész életünknek a mozgató rugója, ő legyen az egész életünknek a középpontja. Az oltári szentség velünk van. Jézus velünk van. Ez nem kérdés. Az a kérdés talán inkább, hogy én vele vagyok-e? Miként készülök erre az ünnepre? Miként készülök én bármilyen találkozásra Jézussal? Hogy vajon tényleg fölkészítem-e lelkem minden egyes szentmisére? Fölkészítem-e lelkem minden egyes imádságra? Olyan érdekes, hogy a testünk nagyon sokszor hamarabb tud bárhol is lenni. Megérkezünk a templomba, akkor testileg ott vagyunk. De a lelkünk sokkal később érkezik meg. Fontos az elcsendesedés, a figyelem, a ráfókuszálásnak a pillanatai, hogy megérkezzen a lelkünk. Isten vár bennünket, Isten mindig vár tégedet, ő mindig várja a válaszodat. Figyelsz-e őre, készülsz-e a vele való találkozásra? Valóban Isten jelen van-e a mindennapodban? Úrnapjáig való készületünket talán ez határozza meg a leginkább, hogy az ő jelenlétében akarjunk élni, az ő jelenlétében akarjál élni. Így kívánok minden kedves testvéremnek áldott készületet, áldott ünnepre való lélek felöltöztetést.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanóimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. A két politikus közös sajtótájékoztatóján Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Egyben bizalmat fejezte ki, hogy a kormányfő képes lesz visszavezetni Magyarországot Európába. Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Dnipróban 9-en meghaltak és 4-en, 40-en megsebesültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Norvégia fontolóra venni az uniós csatlakozást, mondta a norvég külügyminiszter a Financial Times-nak adott interjúban. A politikus emlékeztetett arra, hogy hazája korábban 2 népszavazáson is elutasította az EU csatlakozást, de a megváltozott nemzetközi helyzetben ismét napirendre kerülhet a kérdés. 2 lépésben alakítaná át a közmédiát a kormány, és ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak a közmédia jövőjéről, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, és az átalakítást a jogállami keretek betartásával kívánják végrehajtani. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem politikai vagy hatalmi érdekeket. Több mint 500 000 kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, ezek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. A közbeszerzést még idén kiírják, az első járművek pedig 2029-ben állhatnak forgalomba. Autizmus barát előadásokat és az akadálymentes kulturális szolgáltatásokról szóló szakmai fórumot tartanak jövő szombaton a fővárosi nagycirkuszban. A Mirás című produkciót alacsonyabb hangerővel, pihenőszobákkal és egyéb speciális eszközökkel igazítják az érintett nézők igényeihez, a nemzetközi Cseperedő alapítvánnyal együttműködve. A bemutatókat követő szakmai beszélgetés egy olyan nemzetközi projekt része, amely Magyarország mellett Lettország és Olaszország kulturális intézményeiben is támogatja a hasonló fejlesztések megvalósítását. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetem oktató kórház. Tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok magukkal átemettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki a hivatásos tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap már többfelé lehet zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Holnap többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 10 és 17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, keleten 26-30 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
2: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de hát sárkány ellen sárkányfű kell.
3: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában.
0: Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
0: Rádió Színház.
5: A nyomorban érik a férfi erény. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
6: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Első rész. Gyermekévek.

Van egy török példabeszéd, amely azt mondja, hogy magáról csak az ördög szokott beszélni. Sok igazság van ebben a mondásban, s hogy mégis hozzáfogtam önéletrajzom megírásához, arra leginkább azonok indított, hogy megmutassam az olvasónak, hogy az a lelki erő és kitartás, melynek közép-ázsiai viszontagságaim közben tanújjelét adtam, szorosan összefügg ifjúkorom küzdelmével és szenvedéseivel, tehát korán sem méltó arra a nagy bámulatra, melyet a művelt világban keltett. Soha se felejtsék el ifjú barátaim e perzsa mondatot. A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.

Zsidó szülők gyermekeként jöttem a világra, s mivel, hogy a zsidóknak Magyarországon akkoriban még senki sem tette kötelességévé, hogy rendes anyakönyvet vezessenek, tisztára képtelen voltam rá, hogy születésem évét illetőleg hiteles följegyzésre bukkanjak. Anyámtól nem egyszer hallottam, hogy nem sok idővel atyám halála előtt, valamikor József napján láttam meg a napvilágot, és mert atyám egyike volt az 1830-ban kitört nagy kolera utolsó áldozatainak, azt hiszem, nem tévedek, ha születésem évét 1831-re, vagy 1832-re teszem. Atyám nem csak jámbor hitgyakorló, hanem kitűnő talmudista is volt. Nem sok ügyet vetett a világ dolgaira és hétköznapos eseményeire. Félszeg és ügyetlen volt az emberekkel való érintkezésben, s mikor leánynézőbe ment anyám szülei házába, a morvaországi Lundenburgba, láttára halkan összenevettek a Malavan család leánysarjadékai. De anyám festenivaló 18 éves szép lány volt, csak hamar kedvét lelte az elfogódott fiatal tudósban. Könnyű lélekkel nyugodott meg tehát ortodox atya akaratában, Isten hozzáadott mondott szülővárosának, hogy útra keljen az alig, hogy megismert Talmud tudóssal Magyarországba, Pozsony vármegye Szentgyörgy nevű városába, hol atyám benszülött létére bízva bízott benne, hogy a község meg fogja választani rabbi helyettesének. De ismeretes dolog, hogy a teológusok minden felekezetében féktelen gyűlölet, irigység és folytott harag dúl a saját pályatársak ellen. Atyám az ő csöndes, szerény természetével nem termett rá a küzdelemre. Hamar veszendőbe ment hát a reménység, hogy valaha a község segédrabbinusi székébe juthasson.

A szegénység egyre nyomasztóbb lett a házban. S mikor az Európába akkortájt betört koleravész öldöklő angyala felső Magyarország nyugatán is jelentkezve atyámat sírba döntötte, anyám 22 évével özvegységre jutott, két gyermek gondját cipelve, a legnagyobb nyomorúságban.

Házához vette egy londonburgi fiatal barátnőjét, hogy vigyázzon a gyermekekre. Ő maga éjt-nappal látéve dolgozott szüntelenül, s özvegységének második esztendejében már annyira vitte, hogy pincéje jóborral volt tele, az éléstára színültig gabonával, és vendéglője a legnépszerűbbek egyike egészen Györgyvárosában. Az üzlet jól ment, de mivel azt hitte, hogy azért erős férfikarra is van szükség, második házasságra lépett egy hozzája való dunaszerdahelyi fiatalemberrel, kire most az a hivatás nézett, hogy a két árvának, tudnélik nekem és nővéremnek az atya, neki magának pedig támosza és testének pályatársa legyen. Fleischmann úr jó lelkű, tisztességes ember volt, de éppenséggel nem volt szorgalmas és vállalkozó férfiú. Megosztotta anyámmal a jólétet, de nem úgy a munkát. És ahogy leforgott az első év, és anyám szemére lobbantotta tétlenségét, azt felelte, hogy ott az idegenben nem leli helyét, nem tudja elhelyezni munkaerejét, de menjen csak vele anyám az őszülővárosába, Dunaszerdahelyre, majd meglátja, hogy családja és ismerősei körében jobban megfelel a család fenntartó kötelességeinek. Így került anyám, s vele együtt én is, Dunaszerdahelyre, abba a városba, amely öntudatomat ébredni látta. Szülővárosomnak én azért ezt a várost tekintem, s nem azt a másikat, melyben a nap fizikai világosságát megpillantottam. Körülbelül 3 éves lehettem ekkor, és csak rendkívül halovány emlékét őriztem meg földi létem első tanyájának. De élénken emlékezem arra a reggelre, midőn lábfájással ébredtem és sántítani kezdtem. Ez volt az idő, amikor a csípőfájás betege lettem, s a bal lábamra megbénultam. E bajomra aztán gyógyulást nem is leltem soha. Anyámnak fájó töv is volt a szemében ez az én testi nyomorúságom. Mindig csak abban főtt a feje, hogy miképpen gyógyíthatna ki ebből a tökéletlenségemből. Gyógyító erejű füvekben füröztöttek, minden lehető és elképzelhető kenőccsel és állati zsíradékkal kenegettek. Egyszer Nyitra megye Gróp községéből híre kelt egy új csoda doktornak. Anyám tüstént útra kelt velem. Falusi udvarházában találtuk a derék férfiút, s mert Dunaszerdahely borának jó hírét hallotta, kész volt rögtön velünk tartani, hogy szüleim házánál vessen alá a kezelésnek. Miután a lábamat 5 napon át minden reggel egy ideig a forró gőz fölé tartották, hogy az inaim és porcogóim meglágyuljanak, a 6. napon anyámat elküldték hazúról, engem pedig lefektettek, és miután 2 markos cigány, ők voltak a segédorvosok, vállamnál és lábamnál fogva megragadott, és keményen a földre szorított, a csodadoktor testének egész súlyával reá nehezedett, szinte derékszögbe összezsugorodott beteg térdemre. Borzasztó roppanás következett ezután, és én elájultam. Később, hogy magamhoz tértem, ott láttam térdelni az ágyam mellett siránkozó és kesergő anyámat, círógatva és dajkálva engem, de a lábam egészen egyenesen feküdt, 2 erős fakérek közé szorítva és durva kötelékkel körülpólyálva. De csak természetes, hogy nem lett semmi haszna az egész orvosi eljárásnak, mert mire a fakérget eltávolították, és megint lábra állhattam, a régi bajom visszatért, és a mankót elő kellett vennem ismét. Béna maradtam bizén egész életemben, ha nem is éppen káromra. A korai megszokás kitűnő tréning volt,
későbbi pályafutásom számára.

0: Szellemi kiművelésemet illetőleg mindenek előtt meg kell ismerkedni a műveltségnek ama feltételeivel, amelyeket az akkori ortodoxia helyes és Istennek tetsző életmódtól elválaszthatatlannak tartott. A serdülő gyereket mindenek előtt a héberül való olvasásra tanították, és ha már kellőképpen megismertették az idegen nyelv írásjegyeivel, lassanként a héber szöveg fordítására fogták. Örömest és könnyen tanultam. Mózes könyveiben tökéletesen otthonos voltam, és a próféták írásaiban is oly nagy volt a járatosságom, hogy hosszú részeket mondottam el, és fordítottam le könyv nélkül, Ézsaiásból, Jeremiásból, Treasszárból és más szent könyvekből. Ez a járatosságom bizonyos tekintélyt kölcsönzött nekem az iskolatársaim közt, ami korán felkeltette bennem a hiúságot, és elbizakodottá tett volna, ha néha napján hideg vízsugárként nem hullottak volna gyermeki önhittségem tüzére anyám intelmei.
1: Nem vagy még semmi sem, nem tudsz még semmit,
0: mondogatta.
1: Az én első uram fiának a legkülönbnek kell lenni minden más gyermek közt.
0: Arra a merész elhatározásra jutott, hogy a vallásos tanulmányok mezejéről a világias életpályára vezére állt engem. Nem ügyelve hitsorsosainak csípős megjegyzéseire, a zsidó iskolából a protestáns hitközség elemi iskolájába adott, hol keresztény könyvekből is tanultam, jelen voltam a vallási órákon, s földrajzból, természetrajzból is elsajátítottam azokat az elemi ismereteket, amelyeket az akkori, fölötte gyarló iskolakönyvekből egyáltalán elsajátíthattam. Osztályunk vizsgájának előkelő vendége akadt Bartal György aranysarkantyús vitéz, a híres jogtudós és történetíró személyében. Bartal a tanító kérésére maga egzaminált engem. Felütötte az olvasókönyvünket, melynek egy hosszú lélegzetű latin versezet volt a végén. Azt kérdezte, el tudnám-e mondani hibátlanul. Nekem több se kellett, elkezdtem recitálni szépen, és mikor a végére értem, a tanító biztatására elmondottam a sorait szép rendben, még visszájáról is. Az előkelő vendég megcérógatta arcom, és egy ezüst húszas csúsztatott kezembe, ráadásul adva még ezt a biztatást.
2: Csak tanulj, fiam!
0: Szorgalmamnak ez a bátorító

11 éves se voltam, amikor bemutatott jövőbeli gazdámnak, a nyéki kocsmárosnak, hogy gyermekei házi tanítójaként némi pénzeket keresvén biztosítsam a Szentgyörgyi gimnáziumban folytatandó tanulmányaim költségeit. A kocsmárosnál én nem csak Móricz fiának tanítója, hanem házi szolga és pincér is voltam. Igazán boldognak éreztem hát magam, amikor a 6 havi terminus a végéhez ért, és 8 forintos keresetemmel a zsebemben indulhattam haza.

Ha anyámon múlik, nyomban útra kelek Szentgyörgyre, és beiratkozom a diákiskola októberben megnyíló első fél esztendejére. De úgy illett, hogy még a szülői házban lépjem át az ifjú kor küszöbét. Ennek az ideje pedig a zsidó gyermeknél a 13. év betöltésével jelentkezik, amelyet a bar micva ünneppel szoktak emlékezetessé tenni. Néhány nappal az ünnep után összekötöttem batyúmat, melybe csak egy néhány ruhanemű és könyv volt becsomagolva, és ahogy leszállt az alkony, mankómmal a hónom alatt, édesanyám kíséretével odahagytam városomat. A Kárpátok egyik nyúlványának alján fekvő Szentgyörgy kicsiny városában első utunk a nagy jámborság hírében álló Hirstirnau házához, atyám ifjúkori barátjához és tanulótársához vitt bennünket, ki az elhunythoz való barátságból ingyen lakást ígért nekem, de korán sem tökéletes melegével a vendégszeretetnek, mert jobban szerette volna, ha az istentelen keresztény tanulmányok helyett a Talmudhoz ragaszkodtam volna inkább. Szállásom ennél fogva csak abból állott, hogy szabad volt szalmazsákomat ének idején a ház egyik zugában a földre vetnem, mert takarót és vánkost más nagy lelkű emberek ajándékoztak hozzá. De hát szállás volt ez is, födél alá jutottam, és anyám a lakás dolgában ekképpen megnyugtatva elment velem a kegyesrendi gimnázium igazgatójához, hogy beírasson a Parvába, ahogy akkor az első diákiskolát nevezték. Nyéki keresményemnek körülbelül a fele része ráment a beírás díjára. A másik felén az iskolakönyveket kellett beszereznem, és így módon egy árva krajcár nélkül maradtam. Noha élelmem kérdése még egyáltalán nem volt elintézve. E bajon segített a zsidó hitközségnek az a bevett szokása, hogy a Talmud növendékeknek minden nap más-más család ad ingyen ebédet. Jól tevő, itt-ott nagyon szegény emberek ajánlottak föl számomra hetenként egy-egy ebédet, szombatonként pedig a község vendége voltam hivatalosan, amennyiben a község pénztárosa bolettát, azaz utalványt állított ki számomra valamelyik jómódú családhoz, amellyel nem egyszer kellemetlen meglepetést szereztem a házasszonyának, s ennél fogva, mint nem szívesen látott vendég, keserűséggel költöttem el a jobbféle ennivalót.

professzorom, Páter Sieben Liszt, körülbelül 20 éves, kellemes külsejű és rendkívüli szívbéli jósággal megáldott piarista, kezdettől fogva jó szívvel volt hozzám. Megcsípte az arcomat, néha napján egy-egy almát is adott, és amikor kemény tél idején fogyatékosan öltözve jelentem meg az iskolában, felhívott szobájába, megajándékozott egy meleg kendővel, egy mellénnyel, egyszer pantallót is adott, és pártomat fogta minden tekintetben,

0: azt hiszem anélkül, hogy bármi másra hallgatott volna, mint nemes szíve sugallatára. Második osztálybeli új professzorom koránt sem volt hozzám olyan jó szívvel, s amikor beiratkoztam, a következő nem éppen hízelgő megszólítással tisztelt meg.
1: Mózele!
0: Így hívták általában a zsidókat.
1: Minek tanulsz? Nem volna jobb, ha a saktérnek mennél?
0: Ez inkább rossz indulatú, mint sem tréfás megjegyzés dacára jobbnak láttam hivatkozni múlt évi bizonyítványomra, és jó indulatába, védelmébe ajánlottam magam. Amit meg is ígért sunyi mosolygással, de azért gúnnyal és csúfsággal bánt velem az egész iskola év alatt. És újra meg újra egészen komolyan azt a tanácsot adta, hogy tegyek le a tanulásról.

ám bár csak 14 éves múltam, vígan szőttem mégis terveimet, és nagy kitartással építgettem a légvárakat. Míg más diák játékkal töltötte idejét és bohóságainak élt, én már akkor gyönyörűségemet leltem útleírások, vitézi játékok és könnyebb történeti munkák olvasásában. Rendkívüli volt az az átalakulás, melyen vallási tekintetben mentem át. A pillantás, amelyet akkor a különböző vallások titkaiba vetettem, az a körülmény, hogy lassan-lassan ismerté váltak előttem oly természeti jelenségek, melyeket vallási babonám egészen más módon értelmezett annak előtte, nagyon erősen megtámadta, és elég hamar meg is rendítette a vallásról való fogalmaim épületét.

Szentgyörgyi diákkorom második esztendeje végéhez közeledett már ekkor, és bennem megérlelődött az elhatározás, hogy odahagyom-e kisvárost, és Pozsonyba megyek. A nagyobb városban, úgy reméltem, inkább módom lesz a tanulásra, és könnyebben megélhetek.

csak egyért húzott vissza a gyermeki kegyelet érzése. És ez atyámnak a Szentgyörgyi zsidó temetőben levő sírja volt, amelyet felszoktam keresni a legnagyobb megpróbáltatás napjaiban. Ennél a sírnál született meg az az elhatározásom, hogy elvetem mankómat, melyet addig a bal hónom alatt hordottam, s mely kettős bajomnak volt okozója, kihívta ellenem tanulótársaim csúfolódását, és nagyon rongálta a ruhámot. Ifjonti hiúságom fellobbanásában atyám sírkövén törtem össze mankómat, és nehéz szívvel, de nem kevésbé nehéz léptekkel, szinte fél lábon ugrálva tértem vissza a városba. Eleinte mód nélkül nehezemre esett a járás, de 15 éves koromban, megerősödve már és a hiúságtól is ösztönözve, túlestem ezen a nehézségen is. Jobban sántítottam ugyan, mint annak előtte, de a mankótól mégis megszabadultam, és büszkén lendítve egyet-egyet a botomon, könnyű málhával és eminens bizonyítvánnyal mondottam búcsút Szentgyörgy városának.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármin memoár kötetéből. Első rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2013-ban.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a krónika következik.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sólyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyáznak a fürdőzőkre a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors, szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap már sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Az éjszakai 10-17 fok után napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
4: Mindössze 66 éve 1960-ban került forgalomba a világ első fogamzásgátló tablettája, Amerikában persze. Nem lehet eltúlozni a jelentőségét. Felszabadította a párokat. A nők azóta rendelkezhetnek szabadon a testükkel. És nagy szerepe volt a 60-as években a hippik, virággyerekek, kommunák szexuális forradalmának megjelenésében is. Lényegét tekintve ma is ezt használják a nők milliói. Igaz, már nem csak tabletta formájában. A 60-as évek után, mivel már nem kellett aggódni a nem kívánt terhességek miatt, jóval szabadosabbá váltak a szexuális szokások, ami viszont a nemi betegségek gyakoribbá válását hozta magával. Az AIDS megjelenése idején a 80-as évektől ismét óvatosabbá váltak a párok. Divatba jött a monogámia és az óvszer használat. Ám az ezredforduló után, amikor krónikus betegséggé szelídítették a HIV-fertőzést, újra fellángolt a promiszkuitás. Ami persze ismét magával hozta a nemi betegségek számának emelkedését. Mára ez minden európai országban több tízszeresére nőtt. Közülük is kiemelkedik a szifilisz, amit tavaly Magyarországon 2400 betegben igazoltak. Drámai szám, hogy szintén csak tavaly 91 szifiliszes kisbaba született, és 26-an közülük meghaltak. Ma a fogamzásgátlásról és a szifilisz elleni védekezésről beszélgettünk. Először egy házaspárral, a riporter Pilisi Csenge.
5: Mióta élnek együtt, vagy mióta egy
6: 30
5: pár?
6: Éve, 30 éves házasok vagyunk.
5: Akkor ez már diák szerelem, nem?
6: Nem egészen, de fiatalon ismerkedtünk meg, igen.
5: Amikor összekerültek, megbeszélték, hogy mondjuk a szexuális életük hogy fog alakulni, hogyan védekeznek?
6: Természetesen. Azt gondolom, hogy annyira már nem voltunk fiatalok, tehát nem voltunk gyerekek, hogy úgy mondjam, tehát tudtunk erről beszélni. Mi még tablettával védekeztünk, tehát mi azzal kezdtük, mert mi elég hamar eldöntöttük, hogy egy pár kívánunk lenni, és azután, amikor a gyerekeket már vártuk, akkor óvszerrel védekeztünk. Mert akkor még a tabletták olyanok voltak, hogy kellett egy kis tisztulása a szervezetnek ahhoz, hogy a gyerek egészséges legyen.
5: Bevált?
6: Szerencsére semmi probléma nem volt. Ez a módszer tökéletesen működött, két gyerekünk született, és azt követően visszaálltunk akkor még a tablettára.
5: 30 évvel hát egyébként nyomon követte, hogy mi mindent hoztak be esetleg ezen a téren, vannak-e új szerek, új védekezési módszerek?
6: Abban az időben jött be a spirál, tehát akkor terjedt el. Én attól idegenkedtem egy picit. Ez mondjuk főleg amiatt volt, mert fémérzékeny vagyok, mint kiderült. Körülbelül ennyi volt az én egyéb téma felé való érdeklődésem. Úgyhogy nem választottunk mást.
5: És ebben segít egyébként a választásban a gyerekeinek?
6: Mikor abba a korba kerültek, ugye akkor már nem csak az anyukának a felvilágosító tevékenységére támaszkodhattak, hanem akkor már volt internet, és egyébként szabadabb is lett a világ, tehát a lányok egymás között erről jobban tudtak beszélgetni. Mi is beszélgettünk erről, de olyan szinten már nem volt erre szükség, mint az én időmben. Ők már maguk választottak, és maguk döntötték el, hogy mit szeretnének.
5: De 30 évvel ezelőtt is fontos volt, hogy erről beszéljenek, és gondolom azóta is ezt meg kellett, hogy beszéljék a párjával. Ez azt jelenti, hogy egy párkapcsolatban ennek fontos szerepe van, hogy felelősen vállalják ezt is, meg egymást is.
6: Igen, mindenképpen. Nekünk szerencsénk van, azt hiszem, mert mi erről mindig tudtunk egymás között beszélni. Mind a ketten ezt így gondoltuk, hogy a gyerek is és az együttlét is közös felelősség. Azt gondolom, hogy most is meg kell beszélni a pároknak. Szerintem megbeszélik. Legalábbis az én gyerekeim biztosan. Remélem, hogy ez ma már nem tabu téma a párok között, hanem erről nyíltan tudnak egymás között beszélni.
4: Ma már rengeteg módszer áll rendelkezésre, ha valaki a fogamzásgátlásra keres megoldást. Ezeket dr. Keszthelyi Márton, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának adjunktusa ismerteti.
7: Nyilván általában a nőkről beszélgetünk majd, de azért említsük meg, hogy lehetséges-e a férfiaknak is valahogyan védekezni.
8: A férfiak fogamzásgátlását illetően hadd lépjek egyel távolabb. A fogamzásgátlókat úgy tudjuk kategorizálni, hogy vannak azok a módszerek, amik hormonon keresztül hatnak, hiszen a hormonális ciklusba kell beleszólnia ezeknek a technikáknak. Ez a nőknél az ovulációnak a leállítását, vagy elnyomását eredményezik, és vannak azok a módszerek, amik egy barriert képeznek, tehát nem engedik, hogy eljussanak oda a spermiumok, ahol a petesejtekkel találkozhatnának. Olyan férfiakra jóváhagyott fogamzásgátlási módszer, ami a spermiumoknak az érését akadályozza, olyan jelenleg Magyarországon nincsen.
7: Hát egyébként a világon van, használnak ilyet?
8: Ezeket folyamatosan tesztelik. Ezek alapvetően hormonokon keresztül hatnak. Ezek a hormonok a spermiumoknak az éréséhez kellenek. Ahogy a testépítőknél is ezeket a hormonokat külső módszerekkel viszik be, tesztoszteronról van szó, ezek elnyomják a spermiumoknak a normál funkcióit, felerősítik a tesztoszteron hatását, és ez tulajdonképpen fogamzásgátlóként tudhatni. Sose az a kérdés, hogy tönkre tudunk-e valamit tenni, hanem a kérdés inkább abban rejlik, hogy ha szeretnénk, akkor vissza tudjuk-e állítani ugyanolyan biztonsággal, mint amilyen magabiztossággal azt eltüntettük, és a férfiak esetén ilyen módszer jelenleg nincsen, csak a barrier módszerek, vagy az anatómiai destrukciója annak, hogy a spermiumok oda feljussanak, ahova szeretnénk.
7: Jól értettem-e, hogy amit a testépítők használnak hormonokat, azok egyben férfi meddőséget is okoznak?
8: Ezt látjuk, igen, hogy tönkreteszik a spermiumoknak az érését, és sokaknak van egy olyan mellékhatása, hogy a nemzőképességet azt tönkreteszik, igen.
7: Zárójel bezárva ennyit a férfiakról, most pedig akkor a női fogamzásgátlás, vegyük előre a tablettát, ha már a hormonoknál tartunk.
8: Az összes fogamzásgátlónak a használatának a végső konklúziója az lesz, hogy nem engedjük a petesejtet kikerülni a petefészekből, hogy a teherbeesés az ne történhessen meg. Ez lehet hormonálisan, meg nem hormonálisan, és hogyha hormonálisan, akkor ez lehet kombinált fogamzásgátlóként, vagy csak egyszerűen progeszteron tartalmú gyógyszerként. A hormonális gyógyszereknél a progeszteron az, ami meggátolja a kiürülését ennek a petesejtnek, elvékonyítja a nyálkahártyát, és átalakítja a méhnyaknyáknak a textúráját, és ezáltal nehezen fog tudni feljutni oda a spermium. Az ösztrogén komponens az az, ami a ciklus kontrollért felel. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tabletta, a tablettán belül is 1000 fajta van, ez lehet kombinált vagy nem kombinált, csak progeszteron tartalmú vagy két hormontartalmú.
7: De mitől függ, hogy kinek mit ír föl, hogy kinek neki, mi javasolt?
8: Neki mi az igénye? Hogyha egy olyan gyógyszer lenne, ami mindenki számára tökéletesen hatna, és kevés mellékhatással a legnagyobb hatékonysággal, akkor mindenki azt használna, de ilyen nincs. Tehát az, hogy van-e valaki számára olyan jól használható tabletta, amit ő kevés mellékhatás mellett, kívánt hatás elérésével könnyedén a napi életritmusának megfelelően fog tudni használni, az nagyon egyénfüggő. Lehetséges az is, hogy valaki mondjuk sokszor utazik A-ból B-be, változkoznak a napi ciklusai, és nehezen követhető az, hogy ő minden nap ugyanabban az időpontban ezt a gyógyszerbe tudja szedni. Én abszolút azt érzem, hogy az, hogy az ember milyen gyógyszert választ, milyen élethelyzetben, milyen döntést hoz, az leginkább az ő saját felelőssége.
7: De egyébként ez egy egészen más szemlélet, mint 20-30 évvel ezelőtt.
8: Nem akarok felületesnek tűnni ebből a szempontból, de ez nem az én döntésem, és nem az én felelősségem. Az a része az az, hogy én elmondom, hogy miből választhat, de utána neki kell hazamennie. Szerintem a mi szerepünk egy inkább egy mediátor szerep ebben az egész történetben. Ugye a tablettának is azért több fajtája van, és ez is azt próbálja imitálni, hogy hogyan zajlik egy normál női ciklus. Ugye van egy olyan időszak, amikor az ember szedi a hormontartalmú részét, és ezáltal nem jön meg a menstruációja, és utána pedig lesz egy vérzéses időszak, egy megvonásos vérzés, amikor ez lelökődik, ez a nyálkahártya. Az, hogy ezt szeretnénk-e befolyásolni, hogy ez a nyálkahártya mikor lökődik le, ez is például lehet egy olyan kulcskérdés, hogy milyen gyógyszert választunk. Szeretnénk, hogy hosszan vérezzen valaki, szeretnénk ezt lerövidíteni, vagy akár szeretnénk el is tüntetni.
7: Mondjuk, ha valaki sportoló, akkor érthető, hogy nem szeretné, ha pont egy világversenyen menstruálna, ez rendben van, de egyébként egy átlagnő életében milyen szempontok vezérelhetik, hogy mennyit, mikor, hány napig, keveset vagy sokat, vagy egyáltalán ne?
8: Három ilyen fő csoportot lehet meghatározni, akiknek nem annyira szerencsés, hogy ez a vérzés bekövetkezzen. Az amerikai társaság egyiként a sportolókat határozza meg, másiként a katonákat, és a harmadikként pedig azokat az embereket, akiknek valamilyen fájdalom kötődik a menstruációjukhoz, ez lehet például az endometriózis is.
7: És egészségügyi szempontból ez nem lényeges, tehát ez teljesen mindegy.
8: Tulajdonképpen a vérzés az csak imitálja a női ciklust, és az, hogy ennek most milyen egészségügyi következményei vannak, nem annak vannak egészségügyi következménye, hogy az a nyálkahártya lelöküldik-e vagy nem, hanem sokkal inkább annak, hogy ezt a ciklust ezt mi elnyomtuk, és ezáltal nem került mondjuk az asztalra pár olyan betegség, vagy pár olyan kórkép, ami mondjuk azzal jelezne a jelenlétével, hogy mondjuk a ciklus befolyásolja. Gondoljunk csak egy PCOS nőre, akinek lehet, hogy az lesz az első érzése, hogy megváltozott a vérzés habitusa, vagy mondjuk egy miómára, ami ugye egy méhnek egy jóindulatú elváltozása, ami ott elkezdhet növekedni, és mondjuk lehet, hogy az első jele a jelenlétének az az, hogy a vérzés az fájdalmassá vált, vagy bőségessé vált, és hogyha mondjuk ezt az ember egy fogamzásgátlóval elnyomja, akkor lehet, hogy erre a figyelem se hárul annyira.
7: Rá is tértünk a fogamzásgátlók hátrányaira, amellett a hatalmas előny mellett, hogy az ember biztonságosan eldöntheti, hogy mikor szeretne gyermeket.
8: Ez egy egyszerű, könnyen hozzáférhető, olcsó módszer, hogyha az ember egy hormonális gyógyszerhez nyúl. Viszont, hogyha olyan célból használjuk, hogy a fogamzásgátló mondjuk úgy, hogy mellékhatásait, de hatásaként szereplő jótékony eredményeket nagyítjuk föl, tehát hogy mondjuk például eltűnnek az aknék az arcáról, a szőrösödése az megszűnik, a vérzés habitusa az beáll, valószínűleg ennek a kezelése nem ebben a gyógyszerben rejlik, hanem igazából az alapokot kellene megtalálni, amit persze a fogamzás gátló maszkolni fog. A mellékhatások pedig abból adódnak, hogy itt két hormon szed az ember, ezért lehet fejfájás, lehet emlőfeszülés, lehet vérzés, habitus változás, közti vérzések a mellékhatása, és növeli a trombózis rizikót is természetesen.
7: Miért ennyire természetes ez?
8: Mert az ösztrogén komponens sajnos fokozza a vérnek a trombogén hatását, ezért csak a megfelelő elővigyázatossággal érdemes egy ilyen gyógyszert beállítani.
7: Ezért csak x éves korig lehet alkalmazni, és ráadásul erős dohányosoknak nem is olyan nagyon javasolják.
8: Ugyanezen okokból kifolyólag, mert a dohányzás önmagában növeli a trombózis rizikót, és nyilván, hogyha ezt még fokozzuk egy olyan gyógyszerrel, ami önmagában ezt fokozza, akkor ezek sajnos összeszorzódó hatások.
7: Ugye kérdeztem, hogy hány éves korig szedhető?
8: ez a 40 éves határ, amikor már lehet, hogy az ösztrogén tartalmat csökkenteni kell. Ez az egyedüli olyan pont, aminél azt gondoljuk, hogy erre oda kell figyelni. A gesztagén hatású gyógyszereknek, tehát amiben csak progeszteron-szerű hatású anyag van, azokat bármeddig lehet használni. Sőt, hogyha valakinek mondjuk a normál sárgatest hormon termelése elkezd tönkre menni, és mondjuk a perimenopauzális időszakban, tehát a menopauza környezetében, vérzési rendellenességekben nyilvánul ez meg, egy fölhelyezett spirál, amiben mondjuk progeszteron van, és elvékonyítja a nyálkahártyát, akár a megváltást is jelentheti neki.
7: Rátértünk az egyéb módszerekre, ugye a felhelyezett spirálról beszélt az előbb, mit lehet még felhelyezni, és hogyan működnek ezek az eszközök?
8: A SEMEVESZ Egyetem összeszedte és egy kis videóban kiadta a Magyarországon elérhető legkorszerűbb fogamzásgátlókat. Ha ezt az ember gyorsan átfutja, akkor láthatja, hogy hormonális készítményekből vannak a tapaszok, amiket az ember a vállára rakhat, onnan felszívódik az a hormon mennyiség, ami elegendő ahhoz, hogy ezt a ciklus befolyásolja. Van a hüvelygyűrű, amit a hüvelybe felhelyez, ugyanúgy kis mennyiségű hormon tartalom szívódik föl, és ennek megfelelően ugyanazt a hatást érjük el, mint hogyha egy szájnátszethető tablettát használna valaki.
7: És van valami előnye a hüvelygyűrűnek, mert nyilván ez nem olyan kellemes, mint mondjuk egy tapasz.
8: Mondjuk egy hüvelygyűrűben az a klassz, hogy ha az ember ezt fölhelyezte, akkor 3 hétig hozzá se kell nyúlni. Tehát ez egy picit átmenetet jelenthet tulajdonképpen a tabletta precizitása és mondjuk a spirálnak a mondjuk így lazasága között, amivel mondjuk 5 évig foglalkozni sem kell. A spirálokat is 2 kategóriára tudjuk osztani. Vannak a hormontartalmú és a nem hormontartalmú spirálok. A hormontartalmakban progeszteron van. Attól függően, hogy mennyi hormont tartalmaz, attól függően 3 vagy 5 éven keresztül lehet fönntartani a méhüregében. Ezeket nőgyógyász helyezi föl, ő is ellenőrzi, hogy jó helyen van-e. Ezeknek a nagy előnye az az, hogy nem úgy fejti ki a hatását, hogy nem engedi a beágyazódást, hanem úgy, hogy elvékonyítja a nyálkahártyát és nem engedi az ovulációt.
7: Fiatal lányok is kaphatnak spirált?
8: Kaphatnak, de nem biztos, hogy ezzel indítanék. De technikailag kivitelezhető, fölhelyezhető, ez már egy régi mendemonda, csak butaság, hogy nem lehet csak szülés után spirált kapni. A spirálnak azért van egy nagy anyagi vonzata is, úgy, hogyha mondjuk egy fogamzásgátló 3-4 ezer forint, akkor a spirálnak a költsége az inkább 60-70 ezer forint. A hormonmentes spirálok, azokban hormon nincsen, azokban általában réz van, és ez a réz az, ami nem engedi a beágyazódást. Mivel a nyálkahártya nem fog elvékonyodni, ezért lehet, hogy érzési rendellenesség jelentkezik mellette. Hosszan felhelyezhető a méhüregében, de valahogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a beteg elégedettség a hormontartalmúval sokkal magasabb.
7: Az nem olyan eredményes?
8: Eredményesebb, meg talán még eredményesebb is. Valahogy a fogamzásgátlóhoz az emberek azt csatolják, hogy itt a vérzési rendellenességük és a vérzés habitus változásuk is javul. Ez mondjuk egy hormonmentesnél abszolút nem így van.
7: Manapság szeretik az emberek távol tartani magukat a hormonoktól. Nem tudom, hogy ön találkozik ezzel.
8: Nyilván az ember nem szeretne fölöslegesen hormonokat szedni, de hát sárkány ellen sárkány fű kell. Persze vannak természetes módszerek is erre. Ha az ember a ciklusát követi, pontosan tudja, hogy mikor van az az időszak, amit elkerülni kell ahhoz, hogy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy nem esik teherbe, az egy ugyanolyan tökéletes választás, de ehhez egy nagy tudatosság kell.
9: Jól látom, hogy neked már van párod.
10: Igen, van.
9: Hogy mennyire téma maga a védekezés a fogamzásgátlás?
10: Hát fontos, nyilván, de először az a lényeg, hogy meglegyen mind a 2 féltől a bizalom.
11: Nekem már van olyan barátnőm, aki például van barátja, de csak azért kezdett el szedni, mert hogy a menstruáció nagyon fájt, és hogy nem állt be soha, és akkor azért kezdett el szedni. Úgyhogy szerintem amúgy jó dolog a fogamzásgátló.
9: És milyen véleményetek magáról a gyógyszeres védekezésről? Mert ebben van ugye hormon, ez nem riasztó?
11: De egy kicsit, viszont így beállna a menstruáció is, és így azért biztonságosan.
9: Erről egymás között beszéltek, vagy mondjuk anyukátokkal, vagy esetleg az iskolában? Ez téma?
11: Nekünk még 8. volt egy ilyen óránk, de ott se fogamzásgátló. Én anyukámmal beszéltem már erről, meg így lányokkal is szoktunk amúgy.
10: Nekem van 2 nővérem, ők mind a ketten szedik, és ők is anyukánkkal beszélték meg először, hogy szerinte ez így jó ötlet. Anya is azt mondta, hogy szerinte is ez, úgyhogy.
9: Otthon beszéltek már a gyerekekkel hogy fogamzásgátlásról, a védekezésről?
12: Persze, természetesen beszéltünk róla.
9: És ők kezdeményezték, vagy önök a szülők?
12: Hát kerülgetik a témát, de mi nyitottunk bele ebbe a témába. A feleségemmel is megbeszéltük a lányommal, hogy az ő testének a védelme az mindenkor az ő feladata, ezért a védekezés kulcsfontosságú. És amelyiket a nőgyógyász fog javasolni, és neki a legmegfelelőbb, azt fogja bizonyára választani.
9: És a fiánál?
12: Ugyanaz a helyzet, probléma bármikor adódhat, főleg egy fiú a fiatalság hevébe bármikor alkalmi kapcsolatokba bonyolódhat jobban, és ott a nemi betegségek miatt én javaslom neki az ószert. Biztonságot jelent, hogyha valaki gondolkodik, mielőtt cselekszik.
7: Mi a tapasztalat egyébként a magyar nők, van egyáltalán ilyen felmérés, hogy mondjuk európai összehasonlításban mennyire tudatosak, mennyire élnek és mennyire élnek jól a fogamzásgátlás lehetőségeivel?
8: Az, hogy vannak fogamzásgátlási módszerek, azok abszolút szerintem köztünk vannak. Egyre inkább ez a természethez való visszafordulás az, ami egyre inkább népszerűbbé válik. Ami miatt jó, hogy időnként felfrissítjük ezt a tudást, hogy sokszor olyan gyógyszerek kerülnek be a magyar piacra is, amik eddig Magyarországon nem voltak elérhetők. Nem biztos, hogy mindenki minden aspektusát ismeri az elérhető gyógyszereknek.
7: Szóba került már, hogy hazánkban is egyre több a szifiliszes beteg. Erről dr. Galgóczi Ágnes helyettes országos tiszti főorvos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársa beszél, aki történeti áttekintéssel kezdi a mondandóját.
13: A legismertebb teória szerint a nagy felfedezések idején Kolumbusz Kristóf hajósai az új világból hurcolták be ezt a betegséget Európába. Hamar kiderült, hogy ez egy nemi úton terjedő fertőzés, és nagyon gyorsan elterjedt, ugye a 15. századról, 15.-16. századról beszélünk Európában. Számos elnevezése volt ismert, és egyes országok a másik országról nevezték el ezt a betegséget. Tehát a franciák németkornak, a németek francia nyavajának.
7: Ehhez képest mi a vérbajjal, egész udvariasak vagyunk.
13: Igen. Tulajdonképpen az első elnevezése, ahol szifilisznek nevezték, az a 16. századból eredeztethető, és egy veronai orvos nevéhez fűződik. A 18. században is voltak már próbálkozások arra, hogy hogyan lehet a szifilisz gyógyítani, mérgekkel próbálkoztak, ugye higanyterápia volt abban az időszakban, amit alkalmaztak a szifiliszes tüneteknek az enyhítésére, amely ugye tényleg elől mindent, viszont a humán sejteket is, illetve az emberi szervezet más részeit is károsítja, így aztán ugyan a szifiliszből lehet, hogy meggyógyultak a betegek, viszont a higanymérgezés tüneteivel kellett, hogy számoljanak. A 20. században sikerült kimutatni a kórokozót, Chaudin nevéhez fűződik tulajdonképpen a kórokozónak a kimutatása, aztán utána Wasserman, akiről elnevezték azt a speciális reakciót, komplementkötési reakciót, amivel igazolni lehet a megbetegedést, és ugye Paul Ehrlich volt az, aki szintén a 20. század elején a higanyterápia helyett egy arzén alapú terápiát javasolt, ami hát higanyról arzénra váltottunk, ugye mind a kettő mérgező anyag, itt is ugyanez volt a helyzet, hogy ugyan a kórokozó elpusztult, de az arzén mérgezésnek a egyéb mellékhatásait azt elszenvedte a páciens, és 1940-ben fedezték fel a penicillint, és a kórokozó az ma is penicillin érzékeny, tehát ez a betegség egyrészt járványügyi intézkedésekkel kordában tartható, kontaktkutatással, kontaktok kezelésével, szűrésével, és jól gyógyítható is, tehát tulajdonképpen teljes mértékben meg lehet gyógyulni. Még egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség, hogy 1910-ben például a Nyugat című folyóirat is megemlékezett arról, hogy Paul Ehrlich ezt az arzén alapú terápiát bevezette, és sajnálkozott azon, hogy hová lesz itt a művészi ihlet, hogyha a szifilisz gyógyítható betegség lesz, és ezt a felfokozott állapotot vajon mi fogja akkor visszahozni, hiszen a történelemből tudjuk, hogy számos művész, vagy akár király is szenvedett szifilisz megbetegedésben, például Rettegett Iván, akit féltek, és tulajdonképpen az őrültség jelei mutatkoztak rajta, úgy tudjuk, hogy ő is szifiliszben betegedett meg, illetve a francia udvarban és a francia királyok közül is többen szifiliszes betegségben szenvedtek, hiszen akkor abban a barokk érában van sok ágyasnak a jelenléte az udvarban, az bizony a nemi betegségek terjedésének is, így a szifilisznek is kedvezett. Ugye Magyarországon is például Munkácsi Mihály vagy Ady Endre, akik ebben a megbetegedésben szenvedtek.
7: Ez egy gyönyörű áttekintés volt, köszönöm. És aztán, miután megtalálták az ellenszerét, a penicillint, utána tulajdonképpen eltűnt a szifilisz, de most minek köszönhetjük, hogy ismét felütötte a fejét?
13: Az, hogy a szifilisznek a terjedése visszaszorult, az nyilván egyrészt köszönhető annak, hogy van terápia, és teljes mértékben gyógyítható. Illetve köszönhető azoknak a szigorú járványügyi intézkedéseknek, amelyek számos országban bevezetésre kerültek. A bőr- és nemi beteg gondozók ugye a betegeket nyomon követték, visszarendelték, kerestették, illetve a kontaktkutatás. Ugye meg kell nevezni a betegeknek a szexuális kapcsolatait, szerint, hiszen ha ez nem történik meg, akkor az oda-vissza fertőződés folyamatos lesz.
14: Ezeket mi történt? Megnyugodott az egészségügy, mert eltűnt a betegség, és kevésbé figyeltek oda, kevésbé gondosan jártak el?
13: Nem, ezek a szabályok ma is érvényesek, és ezek Magyarországon is ma is érvényben lévő szabályok. Inkább egy kicsit abban az irányba lehet keresni az okokat, hogy mi az oka itt a, nem csak a szifilisz, hanem a gonorrea terjedésének is. A szexuális felvilágosításnak a talán hiányosságait említeném, a szexuális magatartásnak a szabadosságát is említeném, és ezt egy kicsit talán a HIV-fertőzés vonatkozásában is szeretném összekapcsolni. Ugye annak idején, amikor a HIV-et felfedezték, azért az okozott egy olyan mértékű riadalmat, hogy a monogám párkapcsolatokat részesítették előnyben, vagy az óvszer használat előtérbe került, és erre mindenki odafigyelt. Viszont ahogy a HIV ugyan nem gyógyítható, de nagyon jól kezelhető és egy jól karbantartható fertőzés, így egy kicsit a szabadosság is megint visszatért a szexuális magatartások közé. Nem megfelelően érzékelik a kockázatot, azt gondolom az emberek.
14: Milyen tünetekre kell odafigyelni, tehát milyen tünetei vannak a szifilisznek?
13: A szifilisz az egy olyan fertőző betegség, amelynek több stádiuma van, és ezek a fertőző képesség szempontjából is különböznek. Az akut stádiumban elsősorban a behatolási kapu környékén jelentkeznek az első tünetek, ilyen fekélyes, göbös elváltozások. Lágy égtájékon például, vagy a nemi szerveken, vagy akár a szájon is jelentkezhetnek, vagy a végbéltájék környékén. Azonban ezek egy idő után akár kezelés nélkül is elmúlnak, viszont ez nem jelent gyógyulást. A második stádiumban már szintén kifejezett tünetek jelentkeznek, ez is egy ilyen néhány hétig tartó állapot, amelyből szintén akár kezelés nélkül is tünetmentessé válik a páciens.
14: De milyenek a tünetek?
13: Általános fertőzésre jellemző tünetek is lehetnek, a láz, a gyengeségérzés, de amit említettem, elsősorban ezek a fekélyes elváltozások a bőrön, a nemi szerveken, a nyálkahártyákon, szájon, végbéltáj környékén.
14: Ezek újra megjelennek.
13: Ezek újra megjelennek, így van. És a harmadik stádium az, amikor már egyéb belső szerveket is károsít a kórokozó, és ezek a hosszú távú szövődmények, ami a neuroszifilisz, tehát idegrendszeri tünetek jelentkeznek, például járászavarral jár, vagy kardiális tünetek jelentkezhetnek, de ez azért már évek múlva alakul ki az elsődleges fertőzéstől. És még egyet kell megemlíteni itt a terjedési módok kapcsán, a anyáról magzatra történő terjedés, tehát a terhesség ideje alatt is megfertőződhet a magzat, illetve az újszülött már a betegséggel együtt születhet. Folyamatosan nyomon követjük ugye a járványügyi eseményeket, és Magyarországon ugye kötelező a várandósok első trimeszterbeli szifilisz szűrése. Ennek ellenére tavaly évben megnövekedett a beleszületett szifiliszes megbetegedések száma, 91 ilyen esetet regisztráltunk, amelyből 26 az halállal végződött, akár már méhen belüli magzati elhalásról, illetve születés után a konnatális szifilisznek a szövődményeiben történő elhalásról beszélünk.
14: Hát ez nagyon sok.
13: Ez nagyon sok.
14: Most nem járnak szűrésre a nők, illetve nem járnak terhesgondozásra a nők, vagy hogy fordulhat ez elő?
13: Esetlegesen a várandósnak a nem megfelelő együttműködése egy terápia végigvitelében, illetve a várandós az első szűrés után fertőződik meg, amikor már ugye nincs szűrési kötelezettség, és nem biztos, hogy ő, ha ilyen tüneteket észlel magán, akkor orvoshoz fordul, lehet, hogy a nőgyógyász sem észleli ezeket a tüneteket.
14: Ugye a nőgyógyászok azért általában értenek a nemi betegségekhez.
13: Nem feltétlenül. Nem biztos, hogy felismeri a tüneteket, nem biztos, hogy erre gondol. A nemi betegségeknek a kezelése, az tényleg a bőr és nemi gyógyásznak a kompetenciája volt. Ők ebben gyakorlattak, erre képzettek. Mivel nem volt Magyarországon szifilisz halmozódás, vagy szifilisz járvány az elmúlt időszakban, hát a nőgyógyász nem is biztos, hogy találkozott valaha is szifiliszes beteggel.
14: És mi a teendő a járványügy szerint? Tehát mit kellene lépni?
13: Nos, az intézkedési lehetőségek közül ugye, amit említettem, ez az első trimeszterbeli szűrés megvan. Van egy ajánlás, ami még most csak egy ajánlás, hogy lehetőség van a várandósoknak a második, harmadik trimeszterbeli szűrésére. A kormányrendelet tervezet került benyújtásra annak érdekében, hogy ez is egy kötelező legyen. Illetve addig is, amíg ez a kormányrendelet még nem élesedik és nem lép hatályba. Tavaly novemberben vezettük be a szülőszobán történő szűrővizsgálatot, és hogyha gyors tesztes vizsgálattal felmerül a gyanúja a fertőzésnek, akkor azonnali terápia, megerősítő vizsgálat, a magzatnak a vizsgálat, illetve újszülöttnek a vizsgálat a terápiába utalása megtörténik. Tehát ezek azok a lépések, amiket már megtettünk. Nyilván itt a kontaktkutatásnak a megerősítése, azt gondolom, hogy az még egy feladat, ezt újra kell tanulni.
14: Hogyha ezt nem járványügyi szempontból nézzük, igen, hanem valaki szeretne vigyázni magára, akkor milyen bölcsességeket tudna mondani, tehát mit tegyen?
13: Ugye a monogám párkapcsolat nyilvánvalóan fontos lehet, rizikós szexuális magatartásnak a elkerülése. Az óvszer használat az egyértelmű, tehát az óvszer, mint egy fizikai barrier, az megakadályozza ezeknek a kórokozóknak a partnerre történő átadását, és a szexuális egészséggel kapcsolatos önismeret az szerintem nagyon fontos ebben a kérdésben.
4: A mai műsor a fogamzásgátlásról és a szifiliszről szólt. Két szakértőnk volt, Galgóczi Ágnes helyettes országos tisztifőorvos és Keszthelyi Márton szülésznőgyógyász. A riporter Pilisi Csenge, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon. Maradjanak velünk, mindjárt kezdődik a krónika.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
15: 15 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
3: Berlinben tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök. A megbeszélésen energetikai és gazdasági kérdések is szóba kerültek.
15: Jelentősen szigorítja migrációs politikáját az Európai Unió. Hatékonyabb lesz az illegális bevándorlók kiutasítása.
3: Eső, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet.
15: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután találkozott a német kancellárral.
3: Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, akár az Európai Unió 2034-ig szóló több éves pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, külpolitikáról, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát.
16: Mindent meg fogunk tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a szeretett hazáink között. Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról. Egyrészt az energiabiztonság miatt, másrészt az ár miatt, hiszen hogyha valaki több forrásból szerzi be az energiát, akkor nyilván olcsóbban is tud, vagy jobban tud tárgyalni.
15: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt.
3: Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormányfő világos mandátumot kapott. Vezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. A német kancellár úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek.
17: Én már másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, ami megnyilvánul, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerült a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani.
15: Jelentős szigorítás jön az uniós migrációs politikában. Éjszaka megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről, amely lehetővé teszi majd, hogy azok az illegális bevándorlók, akik nem kapnak menedékjogot, valóban elhagyják az unió területét. Ma ugyanis a kiutasítottaknak mindössze egy harmadát sikerül hazaküldeni. Brüsszelből Baratka Eszter jelentkezett.
18: Létrehozzák az európai közös kiutasítási parancsot, ezt a tagállamoknak majd el kell ismerniük. Egyelőre azonban ettől vonakodnak, így kaptak 3 év haladékot, addig ez csak önkéntes alapon történik meg. Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonság kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye. Ez akár 2 év is lehet, bármint a fogvatartás, és az ő esetükben el lehet rendelni beutazási tilalmat is, ami akár a 10 évet is elérheti. És jönnek az EU-n kívüli migrációs központok, ide lehet szállítani majd azokat, akiket az Európai Unióból kiutasítottak, de a hazájuk nem fogadja őket vissza.
15: Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Súlyog Tamás egy német lapnak adott interjúban.
3: Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme, ezért továbbra is ellátja tisztségét. Súlyog Tamás azt állította, hogy korábban együttműködést ajánlott fel Magyar Péter kormányának, de ezt nem fogadták el. Hozzátette, a lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi.
15: 2 lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.
15: Folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatokkal kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak a városban, közölte a szombathelyi önkormányzat.
3: A megnyitott területek biztonságosak, de csak saját felelősségre használhatók. A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak, és a kezelés akár 1,5 hónapig is mérsékelheti, de akár meg is szüntetheti a kiporzást. A már megnyitott parkolók és útszakaszok listája a város hivatalos Facebook oldalán olvasható.
15: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint 1,5 tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban, jelentette be a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószerbűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője.
3: Csupor Máté elmondta, hogy a kábítószer Ekvádorból származik és banán közé volt rejtve. A konténereket még novemberben szállították a brémai kikötőbe, ahonnan Magyarországra vonatra rakodva 6, míg Romániába kamionnal 14 konténer érkezett.
19: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár, de egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett, úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint 1,5 tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
15: A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Erről beszélt az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
3: Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy az akció végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatal térnek el.
20: Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sok felé lehet zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső is lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A hajnali 10-17 fok után, holnap napközben a Dunántúlon 17 és 24, keleten 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
15: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
2: Műsor ajánlott.
21: Kalendárium. Fesztiválokon és szabadtéri helyszíneken is fellép a nyáron a népszerű zenekar, a Bagosi Brothers Company. Stúdió vendégünk az együttes énekes-gitárosa Bagosi Norbert. A Debreceni Csokonai Színház társulatának táj előadásai és Óbudai Zenezuk Fesztivál a hétvégén a budapesti vonósokkal.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
22: Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani? És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány?
2: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
24: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Dobogókő legendái és természeti kincsei, érdekességek a Pilis ikonikus csúcsáról.
25: Ugye itt a Visegrádi hegységnek a földrajzilag a területét láthatjuk. Mi lett volna a vulkán neve? Azt mondjuk, hogy hát ott van a Keserűs hegy, ilyen szép magyar névvel, és talán Keserűs vulkán lehetett, amely mondom, hogy 2-3 ezer méter magasra emelkedett, tehát most azért ez jóval alacsonyabb.
24: Tanulással a félrevezetés ellen tudás és kritikai gondolkodás segíthet kiszűrni a deepfake videókat és a hamis információkat.
26: Ugye ez a matematikában például viszonylag egyszerű, mert ha azt mondja, hogy 2 meg 2, és a 4-et ír ki, akkor ezt tudom, hogy az helyes. A történelemben, biológiában, kémiában, egyéb területeken ez egy picit nehezebb, mert hogy kell, hogy legyen egy háttérismeretem, aminek segítségével meg tudom határozni, hogy akkor ez valóban igaz-e.
2: Trendidők.
24: Egykor vulkánként emelkedett a magasba, ma szelíd és szépséges természeti képződményként turisták ezrei keresik fel minden évszakban Dobogókőt, a Visegrádi hegység legmagasabb pontját, amely 700 méterről kínál lenyűgöző panorámát Esztergom és Szentendre között a Dunaipoly Nemzeti Park területén. A bükkösökkel borított sziklás hegyoldalak számos védett növény és állatfajnak nyújtanak otthont. Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője Takács Ádám összeállításában a többi között arról is mesél, hogy honnan ered dobogókő elnevezése.
0: Az egyik, aminek talán köze lehet az igazsághoz az, hogy egy-két helyszínen, mivel vulkanikus hegységről van szó, vannak olyan helyek, ahova az ember rálép, mintha a kövek dobognának, és azt mondják, hogy talán innen érkezett a dobogókő elnevezés. A spirituális vonal azt állítja, hogy itt van a Föld szívcsakrája, tehát ez alatt dobog tulajdonképpen a Föld szíve, ez azonban fizikai bizonyítást még nem nyert teljes mértékig. A harmadik változat pedig arra utal, hogy szinte egy dobogón állunk, és innen tekintünk le a Dunakanyarra.
1: Harangi Szabolcs geológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár, szakmájából adódóan picit másként látja a dobogókőről nyíló panorámát, mint egy átlagos kiránduló.
25: Dimbes-dombos terület, és ha ezt így nézzük, akkor legfeljebb azt mondhatjuk, hogy szép lágy formák, egy kellemes hely, csicseregnek a madarak, jó itt kirándulni. Ha egy kicsit közelebbről nézünk, és geológusként megnézzük a kőzeteket is, hogy itt mik vannak, akkor az nagyon gyorsan kiderül, hogy hát itt valamikor egy vulkán állott, és most kőhalom, meg dimbek dombok, de itt valamikor valóban egy hatalmas nagy vulkán helyezkedett el, talán olyan lehetett, mint a indonéziai jávai Merapi. Az egy nagy vulkán és egy aktív vulkán, ott veszélyezteti a környéket is, és nem csak egy vulkán volt itt, hanem mögötte egy másik is, ami mi most Börzsönynek nevezünk. Hogy ezt minek nevezzük, ugye itt a Visegrádi hegységnek a földrajzilag a területét láthatjuk. Mi lett volna a vulkán neve? Azt mondjuk, hogy hát ott van a Keserűs hegy, ilyen szép magyar névvel, és talán Keserűs vulkán lehetett, amely, mondom, hogy 2-3 ezer méter magasra emelkedett, tehát most azért ez jóval alacsonyabb. Ez is a vulkán része volt, és marha izgalmas az egész, mert olyan sziklákat látunk itt, ott húzódnak a vadállókövek, nagyon népszerű kirándulóhely, ahol olyan kőzetek vannak a felszínen kiemelkedve, amelyek valamikor völgyekben keletkeztek. És a dobogókő is ennek a vulkánnak az oldalán helyezkedett el, tehát valahogy így ment fel, és akkor ott valahol 2-3 ezer méter magasan ott volt a csúcs, és ez az oldala volt, és aztán utána voltak még mindenféle tektonikai mozgások, és a dobogókő ez egy kicsit jobban kiemelkedett, mint az a térszín, tehát ez egy kicsit fel van tolva, és ezért most ez a legmagasabb pontja a Visegrádi hegységnek.
1: Gyanítom, hogy nincs ok az aggodalomra, hiszen ez a vulkán már nem aktív, és nem is lesz az.
25: Így van, ezeket nagyon nehéz kimondani egy vulkanológusnak, hogy vége. De azért ez 15 millió évvel ezelőtt volt aktív. 15 millió év távlatából és 15 millió év inaktivitás után azért becsukjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy ez a vulkán már nem fog működni.
1: Hamar elő is kerül a kalapács, Szabolcs mintát vesz az egyik sziklából. Önnek mit árulnak el ezek a kőzetek az egykori vulkán múltjáról?
25: Ugye amit mi keresünk azért az, hogy a felületén lássuk azt, hogy miből állnak. Ami érdekes, hogy van egy kőzet a kőzetben, ezt úgy nevezzük, hogy kőzet zárvány, ez egy kicsit sötétebb, mint maga az a barnás színű andezit, és ez egy nagyon izgalmas dolog számunkra, mert ezek a sötétebb színű zárványok mesélnek a magmatározóban zajló eseményekről, tehát ennek különösen örülünk, amikor ilyeneket találunk. Lehet látni bennük ezeket a kis fekete pálcikákat, tehát ezek kristályok. Tehát ez egy olyan andezit, amelyet így ránézésre azért meg tudunk állapítani, hogy milyen kőzet típus. Vannak benne jellegzetes ásványok, ilyen a földpát, ilyen az amfibol. Rengeteg ilyen amfibol kristály van benne, ami azért érdekes, mert ez egy víztartalmú kristály. És ugye a tudomány abból áll, hogy mindig kérdezünk, és megkérdezzük, hogy hát te miért vagy itt? Ez az kell, hogy a magmának nagy legyen a víztartalma, és a magmáról, amikor beszélünk, akkor itt most az olvadék fázisról beszélek, mert a magma az nem csak olvadék, hanem benne vannak a kristályok is. Tehát ez azt jelenti, hogy az a magma, amely itt építette ezt a vulkánt, ez vízben, oldott vízben eléggé gazdag volt. Legalább 4%-ig volt a víztartalma, és akkor tudott ez a kristály kiválni. És hogyha nagy a víztartalom, az hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben robbanásosabbá váljanak a kitörések. Tehát mindennek valahogy megvan a helye, oka, tehát amikor faggatjuk ezeket a tanukat, azért mondom, hogy tanuk, mert ezek ott voltak a magma tározóban, amikor elindult az egész folyamat, hogy a magma elkezdett felfele jönni. Még azt is ki tudjuk számítani, hogy milyen gyorsan jött fel. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 8-10 kilométer mélységből, hát olyan 1-2 hét alatt ez a magma felszínre jött. Miért érdekes? Azért, mert akkor ez azt jelenti, hogy kb. Ennyi idő van előkészületre egy aktív vulkán esetében, hogyha lehet észlelni, hogy földrengések jelekből, hogy a magma elkezd felfele jönni, akkor van egy-két hét adott esetben, amikor több is, de nagyjából azt lehet mondani, hogy viszonylag gyorsan felszínre fog jönni. Vagy nem, mert ez is benne van.
1: A jó idő és a szép környezet csalogatja ide a kirándulókat, most is sokan vannak körülöttünk. Az itteni erdőkben áldás, vagy inkább kockázat a sok turista?
0: A Pilisi parkerdő mintegy 65 ezer hektáron gazdálkodik, és talán joggal lehetünk büszkék arra, hogy az ország leglátogatottabb erdeit kezeljük, ami talán a fekvésből adódik, hiszen ezen a 65 ezer hektáron él Magyarország lakosságának csak nem egyharmada, mint egy 3 millió ember. És számukra a Pilisi parkerdő erdei jelentik sokszor azt a napi szintű kikapcsolódási környezetet, ahova ki tudnak vonulni, feltöltődni, sportolni, kirándulni. Az, hogy a Pilisi parkerdő az ország leglátogatottabb erdőjét kezeli, egyrészt egy nagyon nagy öröm, másik oldalról viszont egy nagyon nagy felelősség is. Erdőgazdálkodóként, illetve az erdők kezelőjeként nekünk egyfajta harmóniát kell teremtenünk az erdőlátogatások, a természetvédelem és nyilván az erdők kezelése között is. A Pilisi parkerdőnél mi a hálózatos turisztikai fejlesztésekben hiszünk, ezért minden olyan helyszínt igyekszünk górcső alá venni, ahol a nagyobb turistaforgalom koncentrálódik. Fejlesztéseinket is úgy hajtjuk végre, hogy minél inkább széthúzzuk ezen a 65 ezer hektáros területen ezt a nagymértékű látogatószámot, hiszen évente a parkerdő területét több mint 32 millió alkalommal keresik fel.
23: Trendidők.
24: A mesterséges intelligencia fejlődése rengeteg lehetőséget kínál, ugyanakkor

0: beszélgetett Korán Balázs matematika tanárral, a Prosuli program szakmai vezetőjével.
1: Ugye, amikor arról beszélgetünk, hogy a gyerekekkel meg kell ismertetni a mesterséges intelligenciát, akkor általában arról van szó, hogy hogyan használják. Viszont van egy másik oldala is a dolognak, hogy a mesterséges intelligencia miatt nagyon sok hamis dologgal találkoznak. Tehát valahogy ezt is meg kéne tanítani nekik, hogy felismerjék az igazat, és felismerjék a hamisat, nem?
2: De abszolút. Ehhez ugye arra van szükség, hogy legyen valamilyen fajta világképük, legyen egy valamilyen fajta tudás alapjuk, aminek segítségével, vagy amire ugye építkezni tudnak. Tehát, hogyha valakinek gőze nincsen róla, hogy mi volt a Mohácsi vész, akkor én mondhatok ezzel kapcsolatban neki bármit, mert vagy elhiszi, vagy nem hiszi el, igazából nincs mihez viszonyítania. Tehát ez a fajta viszonyítás, ez a fajta világlátás és a kritikai gondolkodás elengedhetetlen. És akkor, amikor nagyon sokszor azt halljuk, hogy ma már nincs szükség tudásra, de szükség van. Más szinten van, tehát nem kell feltétlen az a fajta nagyon aprólékos napra, órára, percre pontos történelemismeret például, de kell egy olyan átfogó ismeret, amivel meg tudom ítélni, hogy amit például mondjuk a mesterséges intelligencia mond nekem ad abszurdum a Mohácsi vészről, az pontosan micsoda. Ugye ez a matematikában például viszonylag egyszerű, mert ha azt mondja, hogy 2 + 2, és a 4-et ír ki, akkor ezt tudom, hogy az helyes. A történelemben, biológiában, kémiában, egyéb területeken ez egy picit nehezebb, mert hogy kell, hogy legyen egy háttérismeretem, aminek segítségével meg tudom határozni, hogy akkor ez valóban igaz-e.
1: Ugye most arról beszélgetünk, amikor a mesterséges intelligencia linkel, szépen mondva, de van, amikor a mesterséges intelligenciát emberek használják rosszra arra, hogy valami egészen más közvetítsenek, mint a valóság. És ez már megint egy másik terület.
2: Hát ugye a mesterséges intelligencia egy eszköz. És mint olyan, ugye még azt szoktam mondani, hogy egy kalapács is egy kiváló eszköz, tudok vele építeni, de tudok vele rombolni is. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is egy kicsit intelligensebb kalapács, mint ugye a hagyományos kalapács, de ahogyan a kalapács is alkalmas erre is, arra is, ugye mesterséges intelligencia is, és sajnos ugye látjuk azt, hogy ebből adódóan megtévesztésre, olyan dolgokra, amivel embereket át tudunk verni, erre nagyon jól lehet használni sajnos ezeket a megoldásokat. Emiatt is fontos az oktatás, emiatt is fontos a tanulás, és emiatt fontos az, hogy legyen az emberekben, kialakuljon az emberekben egy olyan kritikai gondolkodás, aminek segítségével meg tudják állapítani a különböző hallott információknak a tény alapját, az igazságát, máskülönben el fogunk veszni sajnos.
0: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
3: Új digitális vízjelek. Az OpenAI új módszereket mutatott be a mesterséges intelligenciával készült képek felismerésére. Az egyik megoldás egy digitális jelölés, amely a fotók metaadataiban árulja el, hogy AI generálta a képet. Emellett a cég a Google-el közösen egy láthatatlan vízjel technológián is dolgozik, amelyet nehezebb eltávolítani vagy meghamisítani. A fejlesztések célja, hogy könnyebb legyen kiszűrni a megtévesztő vagy hamis tartalmakat az interneten. Új felfedezés az áttétekről. Cambridge-i kutatók azonosították a rákos áttétek kialakulásának egyik fontos mechanizmusát. A vizsgálatok szerint a NALCN nevű fehérje kulcs szerepet játszik a daganatos sejtek szervezeten belüli terjedésében. Az egérkísérletek során kiderült, hogy a fehérje működésének gátlása jelentősen növelte az áttétek számát. A kutatók ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy ugyanez a folyamat egészséges sejtek mozgását is segítheti, ami a jövőben új lehetőségeket nyithat a sérült szervek gyógyításában.
0: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Édesanya nyelvünk.

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Kedves nyelvészek, egyre többet hallom azt a kifejezést, hogy megmondom az őszintét. Ez a szóhasználat engem nagyon zavar. Mi itthon mindig így használjuk, megmondom őszintén. Bár nyelvileg bizonyára az általam kifogásolt használat sem rossz, engem mégis bosszant. Vajon csak az én egyéni érzékenységemről van szó ebben az esetben, vagy valóban helytelen ez a használat? Kérdezi Katalin, makói levélírónk. A választ Minya Károly nyelvésztől, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójától kapjuk. A riporter Takács Tibor.
1: Mit gondol a levélíró észrevételéről? Hibás-e a megmondom az őszintét kifejezés?
2: Nem hibás ez a szóhasználat, értem, hogy bosszantja, nem egyéni érzékenységről van szó, sokan ugyanúgy vélekednek, mint a kérdező. Ugyanakkor viszont azt kell elmondani, hogy ugye, ha megmondom az őszintét, a megmondom valamiről az őszinte véleményemet, ennek a rövid formája az, hogy megmondom az őszintét, és tulajdonképpen már a kéziszótárak, szótárak, értelmező szótárak is tartalmazzák azt, hogy ez egy bizalmas kifejezés. Tehát azt jelenti, hogy a közvetlen, fesztelen hangú társalgásra jellemző, a választékosabb vagy a hivatalos érintkezésben nem használatos, bár meg kell mondani őszintén, hogy egyre inkább használatos. Ez inkább az idősebb korosztály veszi észre, aki még próbál figyelni arra, hogy milyen nyelvhasználati szituációban valakihez szólva milyen formákat kell alkalmazni. Ahogy szoktuk mondani, nyilvánvaló, hogy egy szónoki beszédben vagy egy ünnepi beszédben jól észrevehető, hogy mennyire nem ideillő ez a szóhasználat, ez a bizalmas stílus.
1: Vannak még ehhez hasonló kifejezéseink?
2: Igen, ugyanígy akkor ezekre a szövegekre kell gondolni, hogy nem illik bele a mi az ábra. Ugye mindenki ismeri, tehát megértési zavart nem okoz, a sajtóban is felbukkan, de bizonyos szövegkörnyezetben helyes csak, tehát a bizalmas hangvételűben. Igaz, hogy Fenyő Miklós Fiatal a nyár című dalában is szerepel, idézem, a lány, ahogy behajol, kapásból vágja, hogy mi az ábra, és a srác pont belevaló, passzolnak, mint kulcsa zár.
1: Említsünk meg még néhány példát.
2: Aztán ilyen még a felkapja a vizet, ez bizalmas színezet nélkül inkább így hangzik, hogy dübegurul, megmérkesedik, a játsza az eszét, vagy az agyát, ugyancsak egy ilyen kifejezés, akkor semleges, mondjuk így stílusban okoskodik, nagyzol, nagyképüsködik. Ezek is tehát még egyszer mondom, nem hibásak, csak esetleg figyelni lehet, hogy milyen szövegkörnyezetben, illetve kikhez fordul. Alkalmazzuk, és még egyet hadd említsek, a helyzet fokozódik, ezt a humoros, bizalmas formát a fiatalabbak már talán nem is értik, hiszen egy korábban született filmből, Bacsó Péternek a Tanú című filmjéből vált szállóigévé, semleges formája körülbelül ez, a helyzet egyre súlyosabb, egyre veszélyesebb.
1: Mit jelent a következő mondatban a Jancsi fiát? Az anya meglepődve vette észre Jancsi fiát a háromlábú széken. Ebben az esetben a mondat megfogalmazójának a fiáról van szó, vagy valaki máséról, kérdezi Emese Debrecenből.
2: Nagyon érdekesek ezek a szerkezetek, valóban ez is kétértelmű. Ugye az anya Jancsi nevű fiát látta, vagy vette észre a széken, vagy pedig egy ismerősének, Jancsinak a fiát. Ugye nincs kitéve a rag, az, hogy Jancsinak, ezért nem lehetünk biztosak a dolgunkban, azaz ilyen esetekben a szövegkörnyezet dönt, vagy a szituációt, és ez egyértelművé teszi a mondatnak, illetve a szószerkezetnek a jelentését.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, politikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban. A Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. A lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban felbejegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent az ebola gyanús megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak. 48 ember halt meg, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és a szélsőséges időjárási viszonyokat hozhatja a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségek veszélye is. Itthon holnap sok felé várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esővel. Éjszaka 10-17, holnap napközben a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre még 25 és 30 fok közötti értékek várhatók.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
5: Vendégünk Bagosi Norbert, énekes gitáros, akivel zenekara a Bagosi Brothers Company nyári koncertjeiről is beszélgetünk. 8. Óbudai Zenezug Fesztivál a budapesti vonósokkal ezen a hétvégén. A debreceni Csokonai Színház társulatát kísérjük el táj előadásaikra, és a múzeumok éjszakáján orgona koncert lesz Pannonhalmán. Ez a kínálat mára. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztőm a Süveges Gergő. ...2013-ban alakult a zenekar Gyergyószent Miklóson, meghódították a hazai színpadokat, és sűrű a koncert naptárjuk idén nyára is. A fő attrakció egy augusztusi hétvége a Budapest Parkban. Stúdió vendégünk Bagosi Norbert, énekesgitáros, a Bagosi Brothers Company egyik alapítója. Köszöntöm szeretettel.
6: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Múlt héten álltak színpadon Szegeden, majd a fővárosban a Kobuci kertben koncerteztek. A következő hetekben Pécset, Keszthelyen, Alsóörsön lépnek a közönség elé, de lesz Sopron Fest, V4 Fest, művészetek földje. Mitől függ, hogy milyen zenék hangzanak el egy adott koncerten?
6: Az az igazság, hogy amúgy felszoktunk készülni már szezon elején, és elkészítünk egy olyan műsort, amit úgy gondolunk, hogy egész szezonban jó szolgálatot fog tenni, és ezt visszük, ezt kitaláljuk, megcsináljuk úgy a sorrendet, jól felépítjük, hogy amikor mondjuk már az emberek kitáncolták magukat, akkor legyen idejük kicsit mélyebbre tekinteni és lelassulni, utána megint felhúzzuk őket. Nyilván azért ez nem ugyanaz minden egyes koncerten, és most már arra is figyelünk, hogy blokkosítjuk ilyen 5 dalos blokkokat készítünk, amiket cserélgetünk, hogy sem a közönség, sem mi ne unatkozzunk.
5: Ezek szerint van olyan rajongó, aki mondjuk egész nyáron nyomon követi a Bagosi Brothers Company koncertjeit, mindenhol ott van, feltűnik az első sorokban is, akár mondjuk az ő kedvükért picit variálnak a menetrenden?
6: Abszolút így van, annyira így van, úgy kell elképzelni, hogy nagyon sokszor, amikor megérkezünk egy-egy helyszínre, már a hangbeállásra, ami többször is mondjuk egy esti koncert esetében délelőttre esik, már ott vannak az első sorok, oda vannak készítve a pulcsiaik, a vizeik, és ott várnak bennünket, úgyhogy ugye sok esetben ugyanannyit utaznak, mint mi, és még így is korábban érnek oda, és fittebbek, úgyhogy le az összes kalappal, és amúgy egy szuper érzés, mert tényleg az, hogy mint a családunk, úgy kísérnek bennünket igazából koncertről koncertre.
5: Hűségesek és elfogulatlanok, vagy elfogultak?
6: Hűségesek az biztos, amúgy remélem, hogy elfogultak, mert igazából ugye ez azt jelenti akkor, hogy közel vagyunk az ő szívükhöz.
5: Mire készülnek a Budapest Parkban augusztus 21-én és 22-én? Ugye mindkét napon ott lesznek csak a zenekar áll majd a színpadon, vagy vendégek is lesznek. Milyen stílus kavalkádra számíthat a közönség? Mert ha két nap, akkor én arra tippelnék, hogy nem ugyanolyan hangszerelésben szólalnak meg mondjuk a dalok, de lehet, hogy nem jól gondolom.
6: Így van, ezt egy egész hét magos hétvégének szánjuk, és a két nap teljesen két különböző műsorral jelentkezünk. Első nap 21-én a Csillag az égen című projektünket, vagy műsorunkat szeretnénk színpadra állítani. Ez arról szól, hogy népzenei köntösbe öltöztettük a bagosi dalokat. Egy párszor volt ez hallható, a Csíksömjerekben is ezt adtuk elő. Ez rendezve van, ez egy előadás, de tele van bulis nótával. Néptáncosok vannak, népzenészek vannak a színpadon, egy ilyen óriás nagy folk bulit kell elképzelni. Valamint a második nap, meg 22-én egy grandiózus rock'n'rollos húrok közé csapós bagosi koncertre lehet számítani. Mind a két nap nagyon jónak ígérkezik szerintünk.
5: És vendég lesz? Gondolkodnak ilyenben, vagy ez ilyenkor csak még meglepetés, tervezés alatt van, és nem, nincs rá szükség?
6: Nem jellemző, hogy vendégeket szoktunk hívni, olyanokat, akik mondjuk nem szerepelnek adott dalainkban, de mindig készülünk extra produkcióval, vagy műsorral, vagy kinézettel, vagy dalokkal az ilyen kiemelt koncerteken, és abszolút úgy kezeljük ezt a két napot.
5: Izgalmasnak ígérkezik, viszont ahogy néztem, 2023-ban jelent meg a legutóbbi albumuk. Van-e tervben már valami? Néhány dal azért azóta született. Van még értelme manapság albumokban gondolkodni egy zenekarnak?
6: Én azt gondolom, amúgy nem is olyan régen jelent meg a Lámpás című lemezünk, igazából az van, hogy én azt gondolom, hogy sokkal inkább a daloknak van értelme manapság, tehát úgy sokkal könnyebben el tudunk jutni az emberekhez, és nem az van, hogy egy akkora nagy csokrot kapnak, amit sok esetben valamiért nem akarnak végighallgatni, olyan, mintha arra se lenne időnk manapság, hogy végighallgassunk egy lemezt. Ettől függetlenül mi azért szeretjük belerakni egy ilyen csokorba, és van, ahogy hiszünk az analóg dolgokban, hiszünk abban, hogyha jól fel van építve mondjuk egy lemeznek az anyaga, akkor ez egész történetet mesél el, és nem csak egy szelet van belőle kiragadva, ami sok esetben lehet egy dal.
5: Alapjában igen, egy albumnak régen koncepciója volt, hogy valami alapján fűzték fel a dalokat egymás után, ezek szerint számíthatunk majd valami ilyesmire is a Bagosi Brothers-től. Van rá arra lehetőség, hogy elvonuljanak kicsit csendesebb helyekre, és akár alkossanak? Tehát, hogy ezek a dalok hogy és mikor, milyen körülmények között születnek?
6: Abszolút van, amúgy mindig próbáltunk odafigyelni arra, hogy időt szakítsunk önmagunkra, meg a kreatív folyamatokra, sőt olyannyira, hogy most a szezon közepén is figyelünk arra, hogy ne az legyen tényleg, hogy csak a turnébuszban vagyunk, és a koncertállomásokon. Azt gondolom, hogy enélkül nem is lehetne ugye csinálni folyamatosan ezt az egészet, mert abból táplálkozik minden, azokból az alap kreatív ötletekből, amiket aztán fel lehet öltöztetni, és meg lehet mutatni a nagy érdeműnek. Úgyhogy abszolút van erre lehetőség, ez sokszor történik együtt, közösen, sokszor egyedül, mondjuk a foszlányokat, azokat szinte mindig egyedül írom valóban elmanulva, és utána meg azt közösen pakolgatjuk készre.
5: Azt gondolom, hogy a zenekar tagjainak a közös szerelem nyilván a zenélés, de van-e valami olyan közös program még, ahol együtt tudnak kikapcsolódni? Akár elmennek közösen kirándulni, biciklizni, moziba, színházba, nem tudom, kártyapartit szerveznek.
6: Wow, egyre jobb ötletek vannak amúgy. Kerül persze, mi a sport szerető emberek vagyunk összességében, most a nem olyan rég felfedezett hobbi, Atának hála, az a szörf, a hullám szörföt csináljuk szinte mindannyian, ezért ugye utazunk nagy távokat is, mert itt van azt, hogy nem lehet engedni, amúgy a téli sportok szerelmesei is vagyunk, snowboardozunk, sízünk, elfojlozunk néha a Balatonon például. Úgyhogy szeretjük az ilyen, nem tudom, izgalmas adventure hozzáállást.
5: És hogyan változott a csapat hozzáállása mondjuk a zenéléshez? Hiszen 13 évvel ezelőtt ifjonti fiatalon kezdtek el zenélni, van akinek időközben már családja is lett, a prioritások lehet, hogy megváltoztak időközben.
6: Azt gondolom, hogy arra figyelünk oda, hogy mindig kihívás legyen számunkra is a maga a zenélés, meg az, amit csinálunk. Valahogy én azt gondolom, mivel ez számunkra egy ilyen hobbi, egy ilyen szerelem, tehát semmiképp nem... Nyilván vannak azok a periódusok, amikor az ember el van fáradva is, és nagyon megy, akkor megvannak a nehézségei, de összességében mindig tudunk töltekezni benne, és ameddig ez van, addig én azt gondolom, hogy nagyon sok nehézséget elbír az ember. Arra figyelünk oda, hogy számunkra is mindig kihívás legyen. Ne az legyen, hogy egy ilyen, nem tudom, folyamatos monotonitásba kerülünk bele, és újra akarjuk gyártani mondjuk a slágereinket, hanem tényleg találjuk meg a kívást, a szépséget folyamatosan ezekben a dolgokban, úgyhogy szánunk rá időt, mert szeretettel gondolunk rá.
5: Múlt csütörtökön a Budapest Parkban lépett fel Bagosi Norbert a Katona József Színház által szervezett Csini Baba koncerten, de gyakran láthatjuk a Random Trip zenekarral is közösen fellépni. Szeret önállóan is jelen lenni a színpadon? Tehát hogy azt jelenti, hogy azért egy picit másfajta szabadságra is vágyik, mint amit a Bagosi Brothers jelent zeneileg?
6: Amúgy nem mondanám, igazából én teljesen kélem magam a zenekar berkein belül, vagy úgy ebben a családban, én abszolút azokat az igényeimet, amik a színpad felé vonzanak, azt megélem. Hogyha egy-két olyan érdekes projekttel vagy gondolattal keresnek fel, amiben azt gondolom, hogy tudok, nem tudom, újat találni önmagamban, vagy tényleg én kíváncsian tudok tekinteni rá, akkor abban nagyon szívesen részt veszek. Amúgy nem sok ilyen van, tehát nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy így mondjam, a Csini Babában most már benne vagyok a negyedszer, és remélem, ha lesz még egyszer, akkor ugyanúgy lesz szerencsém ott lenni. Ez egy nagyon izgalmas projekt, hogy 50 tényleg énekes és színész egyszerre áll a színpadon.
5: Ott volt beleszólás, hogy milyen dalt énekeljen? Most ugye a rendszerváltás időszaka volt terítéken, lehetett választani, szavazni, hogy én szívesebben választanám ezt vagy azt a dalt?
6: Azért nem tudom, mert úgy képzelj el, hogy én nem szoktam kérni. Tehát én eléggé úgy vagyok, hogy ha a rendező valamit kitalált, akkor gondolom, hogy azt gondolja, hogy az nekem jól áll, és nekem való, és én összességében megelégszem azzal, amit úgy rám ró az élet, nem vagyok az a törtető típus, hogy nekem szerintem más jobban állna.
5: De ezek szerint akkor jó csapatjátékos, a zenekarban ki a főnök?
6: Nincsen, abszolút ilyen demokratikusan csináljuk a dolgainkat, de ez így magától alakul, tehát összességében barátokként kezdtük, és szerintem észrevesszük, hogy ki miben jó, ki miben teljesít nagyon jó, miben van szüksége segítségre, és ez a kohézió ilyen formán nagyon jól működik.
5: Sűrű a Bagosi Brothers Company nyári koncertnaptára, tehát a fő attrakció augusztusban. Egy hétvége a Budapest Parkban, stúdió vendégünk Bagosi Norbert, énekes gitáros, a zenekar egyik alapítója volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
6: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
5: Most pedig a zenekar egyik dalába hallgatunk bele, fekszünk a strandon.

0: Magasi Brothers Company zenéje szól tehát az előbbiekben a Fekszünk a strandon. A budapesti vonósok kamarazenekar pedig 8. alkalommal rendezi meg a Zenezok Fesztivál hangulatos nyáresti koncertjeit június 5-e és 7-e között az Óbudai Társaskörben. Baja Bea, Ránki Fülöp és ifjú versenygyőztes tehetségek lesznek a zenekar vendégei, és a klasszikusok mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak a Krúdi negyed patinás épületében. A fesztivál koncertmesterével, Pilc Jánossal beszélgetett Nagy Bálint.
1: Itt vagyunk az Óbudai Társaskörben, a Zenezuk Fesztiválnak a helyszínén.
2: Nagyon örültünk, amikor az első alkalommal létrejött ez a fesztivál, ez viszont most már a 8., és csak fejünket kapkodjuk, hogy mennyire gyorsan eltelt ez a 8 év. És ami viszont nagyon fontos számunkra az az, hogy mindig próbálunk valami újat kitalálni ezen a fesztiválon, hogy nem mindig azokat a darabokat, vagy azokat a fajta koncerteket adjuk elő, amik általánosak, tehát hogy a közönségünk mindig kapjon valami újdonságot, és ezzel magunkat is igyekszünk meglepni.
1: Ha beletekintünk a programba, akkor az első napnak egy érdekes címet adtak.
2: Így van, ez a Cserebogár koncert. Igazából ez talán a leghagyományosabb. Ez nagyon szervesen illeszkedik a budapesti vonósok egyik célkitűzéséhez. Jelesül ahhoz, hogy minden erőnkkel igyekszünk támogatni a fiatal tehetségeket, és persze ezzel kapcsolatban azt is, hogy ugyanakkor a közönségünk is meg tudjon újulni, és minél fiatalabb generációk is érdeklődjenek a koncertjeink iránt, és ezért ilyenkor egy felhívást teszünk közzé azzal, hogy azok a versenygyőztes fiatal zeneiskolások, akikhez éreznek kedvet és elhivatottságot, azokat nagyon szívesen meghívjuk egy hangversenyre, ahol mi kísérhetjük őket, és természetesen ők akkor bemutathatják azt, amit tanultak, amit tudnak, amivel díjat nyertek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépcsőfok számukra, nekünk pedig egy nagyon jó alkalom arra, hogy felfedezhessük azokat a tehetségeket, akik pedig vannak, és az ország minden részéből szoktak ilyenkor jönni, úgyhogy ez mindig egy nagyon sikeres hangverseny.
1: Hogyha másik két napot tekintjük, akkor kik lesznek még a vendégelőadók a budapesti vonósok mellett, és mivel készülnek még erre a párnapos fesztiválra?
2: Talán számunkra az egyik legfontosabb koncert az a következő napi, tehát a szombati koncert, ahol két olyan művet is előadunk, amit még soha életünkben nem játszottunk el, ami elég nagy szó, a budapesti vonósok jövőre lesz 50 éves, úgyhogy ez tulajdonképpen egy kihívás koncert, de nagyon érdekes lesz szerintem az a műsorszám is, amit majd Ránki Fülöp fog előadni zongorán, ez a Lisztnek a fiatalkori zongora versenye vonósokra és zongorára, ami nem egy nagyon sokat játszott darab, La Malédiction ez a címe, és tulajdonképpen már benne van a későbbi Lisztnek is szinte az összes stílus eleme, de gyakorlatilag talán azért még ez egy olyan fajta fiatalkori koncert, ami nem tett akkora ismertségre szert, mint a nagyobb testvérei. Hát ez is elég, mint mondtam, ritkán hangzik el, mi is valaki számogatta, hogy talán 20-valahány éve játszott ezt a budapesti vonosok utoljára, úgyhogy újra egy jó alkalom, hogy hát Ránki Fülöp kiváló szólójával ezt előadjuk. A harmadik nap az pedig tulajdonképpen egy kicsit idézőjelben egy kicsit a lazább, vagy a lelazulósabb nap, és itt majd ebben Paja Bea fog segíteni, aki hát már ismerjük jól, és természetesen koncerteztünk már vele, úgyhogy nagyon jó tudjuk, hogy mire számítsunk vele kapcsolatban, hiszen ő annyira sokoldalú és annyira érdekes módon tudja tulajdonképpen úgy mondjam megfogni a közönséget, így rabulejteni, hogy ebben mindig nagyon szívesen vagyunk partnerek, ezt majd egy doknányi mű fogja megelőzni, a Trio Serenádnak az átirata a vonós zenekarra, ami egy kiváló romantikus darab, és nagyon alkalmas arra, hogy a zenekar megcsillogtassa úgymond a képességeit, de én úgy gondolom, hogy ez egy kiváló műsor zárókoncert gyanánt, amit aztán majd egy még lazulósabb, úgymond bográcsozás fog követni. Így a Óbudai Társaskör kertjében.
1: Mondhatni, hogy ez a kis fesztivál közösséget is épít.
2: Igen, természetesen, tehát arra is figyelünk, hogy az utolsó koncert után akkor tulajdonképpen egy kicsit mélyüljön a kapcsolat a zenekar és közönség között, tehát a bográcsozás mellett igazából így tulajdonképpen ilyen ad-hoc módon egy kicsit még énekelni is szoktunk. A közönségünknek, illetve persze van kötetlen beszélgetés mindenkivel, és miután ez egy pont akkora méretű hely és terem, és a kert is olyan kedves és meghitt, hogy itt ilyenkor szerintem egy nagyon jó kapcsolatok szoktak kialakulni.
1: Összességében milyen hangulata lesz ezeknek a nyáresti koncerteknek?
2: Mind a három koncert nagyon különböző lesz, ugye az első koncert egy ifjúsági, a második tulajdonképpen az a műsor, ahol egy Richard Strauss rózsalovag átiratot is eljátszunk, ezt Kostyá Péter készítette egyébként, ezt is első ízben játszunk, illetve elhangzik majd Orbán Györgynek egy nagyszerű vonós zenekari alkotása, és tulajdonképpen a kettő között lesz majd a Liszt zongora verseny, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon egyedi műsor, és hát az utolsó koncert pedig talán tényleg a feloldása az egész fesztiválnak megnyugvása, és ugyanakkor meg egy jó hangulatú koncert várható.
0: Zenezuk Fesztivál tehát június 5-e és 7-e között az Óbudai Társaskörben. Erről hallhattunk az előbbiekben.

0: A Debreceni Csoknai Nemzeti Színház társulata idén is ott lesz több fesztivál versenyprogramjában. A sort a Minds the Body budapesti bemutatójával kezdték meg. A színház vezetése különösen büszke arra, hogy a szegedi szabadtéri játékokon két alkalommal is bemutathatják a Carment. Gyarmati Péter összeállítása.
1: Ahogy az szokott lenni, június közepén véget ér az évad Debrecenben is, aztán a hazai színházi élet egyik legjelentősebb eseményének ad otthont a Civisváros, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen rendezheti meg az országos színházi találkozót, és ezzel párhuzamosan idén is számos fesztiválon és nyári eseményen fellép a debreceni társulat. Bocskor Salló Lóránt igazgatóhelyettes szerint izgalmas és egyben dolgos lesz a nyár.
2: Amikor színészként vagy alkotóművészként megindul az ember, hogy megmutassa magát valahogy a világnak, akkor ez konkrétan a világra érti, és így szeretné csinálni. Ezért kell nekünk vezetőknek, színházvezetőknek arra is figyelni, hogy azok a színészek, táncosok, énekesek, akik itt a falaink között dolgoznak, kijuthassanak tágabb vizekre is. Egyrészt a szakma, ami megbecsülését vagy egyáltalán láthatóságát elérheti ilyenkor egy színész vagy egy alkotás. Másrészt a közönség másként fogad bizonyos régiókba, másként hozza, és ezek ugye számunkra mind-mind tanulási faktorok is. Ezért szerveznek általában fesztiválokat az előadó művészeti területek, hogy ezeket így össze lehessen hozni, és a szakma tudjon róluk beszélgetni. Ilyenekre megy el most a Csokonai Színház is. Most voltunk éppen a tánckarunkkal Veszprémbe a táncfesztivál, és a két kimozdulásunk az idén, ami a legerőteljesebb kimozdulás, van természetesen más is, de a két legerőteljesebb kimozdulásunk az egyik a szegedi szabadtér, egy Carmen operával, amin ott nem tudom, hogy utoljára mikor volt a debreceni Csokonai Színház, de szerintem rég. Ez egy elég nagy léptékű előadás, nagy öröm ott lenni, áldozz is a színház rá, köszönjük is a meghívást, mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény szerintem, és a másik pedig a Kisvárdai Fesztiválon is vagyunk, az a szép fényes nappal, ami egyik kedvenc előadásom az idei évadból nekem így személyesen.
3: Szabó Magda
2: szöveg, ez Debrecennek különösen fontos, ugye, hogy minél több helyre eljusson, és ezen kívül még a szintén meghívásnak teszünk eleget előadássere kapcsán a Nagyváradi Színházzal, ott a Páncai Fiúk musical fog játszani, amit a Nagy Erdején is játszunk az idén, és akkor van még egy terben vett kis turné, Budapestre és Szentendrére a Szerelmi Bájtól beavató operaelőadásunkat visszük el egy-egy előadásra, és ezért fontos azért, hogy kimozduljunk innen mindenki számára. Az valóban nem ez a legkényelmesebb dolga most, mert általában ugye a díszlet, jelmez, minden nagy...
3: Főleg egy operánál.
2: Hát igen, és ugye arra a helyszínre készítünk általában előadásokat, ahol megcsináljuk, és ilyenkor mindig kell valamennyit mozgatni, hozzagyártani, hozzavarni, bővíteni a kóruson, hogyha kivisszük szabadtérre, a díszletet mindenféleképpen bővíteni kell, főleg a szegedi szabadtér az ugye az egy hatalmas nyitású szintér, de dolgozunk rajta, és én szerintem az egy kiemelt eseménye lesz a nyárnak a Csokonai Nemzeti Színház életében, igen.
1: Ebben a hamarosan záródó szezonban, idényben több mint 20 előadás futott a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen játszóhelyén. Miért pont azokat választották, amelyekről beszélt? Vagy a meghívók választottak, ebben nem nagyon látunk bele.
2: A kereslet választ a mi helyzetünkben is, tehát ebben követjük a világ összes többi történetét nagyjából. Természetesen mi ajánlunk, és akármen az közös megegyezéssel történik a szegedi szabadtéren, a Kisvárda minket hívott be. Az előadás serén általában mi is választunk egyet Nagyváradról, ők is választanak egyet tőlünk, de mindegyik ilyen közös megegyezés. A szerelmi pályitalt pedig azt, hát mi észreveszünk, hogyha úgy mondhatjuk, hogy minél több helyre el lehessen jutni, és igen, a kapcsolataink révén próbáljuk eljutatni minél tovább, tehát így van, hogyha nagyon meg akarom osztani az egész belső vagy hátsó oldalát is.
0: A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház társulatával a nyár folyamán tehát az ország különböző pontjain is találkozhatunk.

0: Különleges zenei élményekkel várja idén a közönséget a Pannonhalmi Főapátság a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Június 20-án a Koncert Plus esten három barokk hangszer párbeszédét hallgathatjuk meg, hogy hogyan, azt már is megtudjuk Kis Zsolt orgonaművésztől. Ő van itt velünk a vonal túlsó végén. Halló!
1: Halló, szeretettel köszöntöm Önt is, a kedves hallgatókat.
0: Szép napot, Zsolt. Hát akkor árulj el nekünk, hogy mi lesz ez a három hangszer, egyszerre szólal meg, mire számíthatunk?
1: Igen, elmondom, akkor tulajdonképpen nem is egy programról, hanem két összefüggő programról van szó. A Pannonhalmi Főapátság az idei évben is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez, ahol 20-án 17 órától Barokk Kincsek címmel indul egy program, ahol Dejcsics Konrád atya és Molnár Antal történész, egyház történész vezetésével felfedezhetjük a barokk liturgikus tárgyak gazdag szimbolikáját, akkor a Pannonhalmán őrzött barokk festmények, ötvös tárgyak és ruhák üzenetét, illetve azt is, hogy hogyan éltek, olvastak, imádkoztak és gondolkodtak a barokkor szerzetesei. Majd ezt követi 19 órától a barokk hangok, orgonák párbeszéde hangverseny. Ugye ez egy hangverseny, ez egy előzett beszélgetés, ahol Sós Gábor kollégámmal két orgonaművész lesz jelen, ahol tulajdonképpen itt végigkövethetjük az orgonazene fejlődését, a billentyűzene kialakulásától a csúcspontig Johann Sebastian Bach zenéig, ugyanis a főapátság felújított barokk orgonái lépnek párbeszédbe egymással az impozáns teremkönyvtárban. Itt van három felújított orgona az 1700-as évek elejéről, közepéről és harmadik harmadából. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy egyrészt ezek mint egy-egy ékszerdoboz hogyan kapcsolódnak egymáshoz. De nem is csak ez, hanem a 2026, ugye a Pannonhalmi Főapátság az iskola évére irányítja a figyelmünket, és ezzel is egy kicsit ezzel a koncerttel is kapcsolódunk ehhez a mottóhoz. Viadana, Piazza, Fej, Terreni, Svéling, Buxtehude, Bach, Kerr, Proberger, Frescobaldi művein keresztül betekintést kaphatunk a különböző orgonaiskolák képviselőinek munkásságába, valamint arra keresünk válaszokat, hogy hogyan hatottak ezek a szerzők egymásra. Tehát ez a két program tulajdonképpen szorosan összefügg, és 17.-18. századi barokk világgal ismerkedhetünk meg Pannonhalmán.
0: Ahogy említette, ha jól figyeltem, három orgona egy helyszínen található. Ugye?
1: Így van.
0: Miért lett három orgona egy könyvtárteremben? Tehát mi volt a funkciója, hogy három különböző orgonát is beépítettek? Akár egy közös koncertre, vagy mi volt a koncepció?
1: Koncepció az volt, hogy Szigeti Kilián Pannonhalmi Bencés szerzetes atyának volt egy orgona múzeuma az 1970-es években, ami miután lebontásra került, ez az anyag kallódott, majd pedig raktározásra került, majd pedig a 2000-es évek elejétől kezdve folyamatosan elkezdtünk néhány orgonát felújítani, és most már négy barokk orgonát újítottunk fel ebből a gyűjteményből, és ebből hármat a könyvtárban helyeztünk el. Tehát az orgonák nem ide épültek, hanem most itt vannak elhelyezve, és ebből a legrégebbi, az 1700-as évek elejé Zorkovszky orgona, az 467 Hz-re van hangolva, tehát az önmagában egy nagyon érdekes historikus hangzást ad. A másik kettő pedig az 1750-es évek környékéről és 1778-ból, azok pedig 440 Hz-re vannak hangolva, tehát a modern hangszerrel való kamarazenére is alkalmasak, és arra is alkalmasak, hogy a két orgona együtt két orgonás műveken keresztül is megszólaljon.
0: Kis Zsolt orgonaművész ezek szerint nem csak a hangszerek szerelmese, hanem remekül tud mindenhez történeteket is csatolni. Különleges zenei élményekkel várják tehát idén a közönséget a Pannonhalmi Főapátság van a Múzeumok Éjszakája alkalmából. Június 20-án az előbbiekben Kis Zsolt orgonaművész mesélt erről.

Kedves hallgatóink, a kalendárium lassan véget ér, én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Süveges Gergő nevében is. Babuts Krisztát hallották, hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adása következik, itt a Kossuth Rádióban.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A politikai és a gazdasági együttműködés erősítéséről is tárgyalt Berlinben Magyar Péter kormányfő a német kancellárral.
1: Egyre több civil halálos áldozata van az Ukrajnát ért súlyos éjszakai orosz légitámadásoknak. Moszkva szerint katonai célpontjaik voltak.
2: Eső, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután találkozott a német kancellárral.
2: Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, akár az Európai Unió 2034-ig szóló többéves pénzügyi keretéről, akár az illegális migrációval szembeni küzdelemről, külpolitikáról, vagy a versenyképesség kérdéseiről legyen szó. A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon. A német cégek több tízezer magyarnak adnak munkát.
3: Mindent meg fogunk tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a szeretett hazáink között. Beszéltünk energiaforrásokról, energiafüggetlenségről. Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy az új magyar kormány mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb irányból, helyről tudjuk beszerezni az energiaforrásokat, legyen szó gázról, vagy éppen olajról. Egyrészt az energiabiztonság miatt, másrészt az ár miatt, hiszen hogyha valaki több forrásból szerzi be az energiát, akkor nyilván olcsóbban is tud, vagy jobban tud tárgyalni.
1: Jelentős szigorítás jön az uniós migrációs politikában. Éjszaka megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről, amely lehetővé teszi majd, hogy azok az illegális bevándorlók, akik nem kapnak menedékjogot, valóban elhagyják az unió területét. Ma ugyanis a kiutasítottaknak mindössze egy harmadát sikerül hazaküldeni. Brüsszelből Baracka Eszter jelentkezett.
4: Létrehozzák az európai közös kiutasítási parancsot, ezt a tagállamoknak majd el kell ismerniük. Egyelőre azonban ettől vonakodnak, így kaptak 3 év haladékot, addig ez csak önkéntes alapon történik meg. Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonság kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye. Ez akár 2 év is lehet, bármint a fogvatartás, és az ő esetükben el lehet rendelni beutazási tilalmat is, ami akár a 10 évet is elérheti. És jönnek az EU-n kívüli migrációs központok, ide lehet szállítani majd azokat, akiket az Európai Unióból kiutasítottak, de a hazájuk nem fogadja őket vissza.
1: Az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásokban legkevesebb 18 civil meghalt és több mint 130 megsérült. A fő célpont ezúttal Dnipro és Kijev volt.
2: Az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy 10 kijevi hadiüzemet ért csapás éjjel. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára, közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Az ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége, valamint az Egyesült Államok segítségére a háború befejezéséhez.
1: Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra csökkent a nyilvántartott ebola gyanús megbetegedések száma.
2: Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. 48 ember halt meg, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. A WHO adatai szerint a szomszédos Ugandában eddig 9 megerősített fertőzést és 1 halálesetet regisztráltak.
1: Idehaza válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
2: A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki a hivatásos tűzoltók és az önkéntes mentő szervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.
1: A kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőrzi a héten a rendőrség.
2: Országszerte fokozottan figyelik a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Számolt be a részletekről Karkusz Kristóf, a győri rendőrkapitányság megbízott sajtóreferense.
5: Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Roadpol hálózatának akcióját hajtják végre a héten kollégáim. Itt a kétkerekű járművek állnak fókuszban, kerékpárosok, motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, illetve az elektromos rollerrel közlekedők is. Kollégáim főként balesetmegelőzési céllal hajtják végre az ellenőrzéseket, a szolgálunk és védünk védjegyében, tehát nem az a célunk, hogy bírságokat szabjunk ki, hanem az, hogy minél kevesebb sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történjen hazánk közútjain.
1: Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a 21. Múzeumok éjszakáján, jelentette be a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár.
2: Sári Zsolt emlékeztetett, a rendezvényhez a fővárosi intézmények mellett idén is csatlakoztak vidéki települések. A kiemelt helyszín ebben a szezonban Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. Hangsúlyozta, a legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek 3000 forintért válthatnak karszalagot, amellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjárataira is fel lehet majd szállni. További információ az esemény honlapján, illetve a mobil alkalmazásában olvasható.
6: Egészen különleges módon mutatja meg ezt a fantasztikus, ezt a hatalmas tudást, ami a múzeumokban, a közgyűjteményekben jelen van, az a tudás, ami a gyűjteményekből származik, és nem titkolt célja a múzeumok éjszakájának, hogy sokkal szélesebb körhöz, sokkal szélesebb társadalmi bázishoz eljuttassa a múzeumaink, és most már hozzátehetjük, hogy nem csak a múzeumaink üzenetét, hiszen a múzeumok éjszakájához nem csak múzeumok, hanem a kulturális terület számtalan intézményrendszere csatlakozott.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható. Nagy feszültségű oszlopokat cserélnek a 47-es főúton Köröstarcsa belterületén. A 102-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. A 102-es főúton Tök és Permál között egy autó az árokba hajtott, a 11-es kilométernél a forgalom félpályán haladt.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között várhatóan csütörtök estig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Mávinfo.
8: Az országvasútvonalain zavartalanul zajlik a délutáni vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik, és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Kis Horváth Levente, Mávinform.
0: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! Ma napos idő várható gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, így szerdán hazánk nyugati felén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten délelőtt lehetnek hosszabb napos periódusok is. Holnap sokfelé számíthatunk záporra, zivatarra, de a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb esőre is. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás, erős, néhol viharos szélök is kísérheti. A minimum 10 és 17, a holnapi maximum a Dunántúlon 17 és 24, míg keletebbre 25 és 30 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Szilágyi Zsolt, Farkas Szilvia és Seresbe a nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
10: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekart, amely ma már Danubia zenekarként működik. A Liszt Ferenc zeneművészeti egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgető társ, Babucs Kriszta.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
11: 1, 2, 3.
12: Minden nagy összecsapás előtt.
13: Ez az nem játék.
12: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
14: Madara tolláról, embert.
13: Kabátjáról.
12: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
15: Jó napot kívánok! 3:45 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani? És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Szárnyal a közösségi média napjainkban, mindenki kommentel, reagál, mindenről véleményt formál, de vajon fontosnak tartjuk-e még a másik ember gondolatát, vagy csak a sajátunkat tartjuk annak? Egyáltalán meghallgatjuk-e, meghalljuk-e egymás mondandóját? Az elmúlt évek társadalmi megosztottsága különösen látványossá tette ezt a jelenséget, hiszen az online viták sokszor már nem párbeszédek, hanem egymás mellett elmondott monológok. Miközben a közbeszéd állandóan a szólásszabadságról és a megszólalás jogáról szól, egyre kevesebb figyelem jut arra, hogy a demokratikus működéshez nem csak beszélni, hanem figyelni is meg kéne tanulni, jobb esetben újra tanulni. Mert a demokratikus kultúra egyik legfontosabb alapja nem csak a beszéd lehetősége, hanem a meghallgatás képessége is. Hogyan vált csatatérré az online viták legfőbb szintere a közösségi média? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal, illetve szakértő vendégünkkel, Klaus Melinda, közösségi média szakértővel, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
16: Jó napot kívánok!
15: Na hát ugye oda kéne eljutnunk, hogy hogyan történt ez meg velünk, de elsőként elmondom, hogy én mire gondolok többek között, de ez csak egy szelete nyilvánvalóan a problémának. Ugye mindenféle ilyen kommunikációs képzéseken azt hallom, hogy általában ugye a szakemberek az asszertív kommunikációra biztatják a hallgatóikat, hogy és nekem ez az asszertivitás, ez mindig egy kicsit sok. Tehát ugye ez voltak éppen önérvényesítést jelent igazából, és hát persze van, aki azt mondja, hogy ez az arany középút, mert hogy ugye ez nem agresszív, és mit tudom én, de én meg azt gondolom, hogy közben pedig ezek a responszív elemek, aminek szintén kellene, hogy a kommunikációt kísérjék, a meghallgatás képessége, a kérdések a másik felé, és így tovább, azok nagyon-nagyon hiányoznak.
11: Igazándiból az asszertív kommunikációnak nagyon fontos eleme az empátia. Az, hogy meghallgassuk a másik felet, belehelyezkedjünk a másik fél gondolatvilágába, abba, hogy vajon mi történhet vele, ami miatt ezt mondja, és utána elmondani a mi álláspontunkat, hogy bennünk milyen érzelmeket mozgat meg, és utána lehet a közös metszeteket megtalálni igazándiból. Napjainkban szerintem ezek a közös metszet keresések és erre törekvő szándékok hiányoznak, mert sajnos a social media térben a szűrőbuborék modellek, illetve az algoritmusok nem feltétlenül az emberek érdeke itt szolgálják.
15: A szándék hiányzik, vagy az idő? Ugye ma a közösségi médiának van egy ilyen érdekes hordaléka, hogy ott nagyon gyorsan kell reagálni, nagyon gyorsan kell posztolni valamit, mert hogyha ott nincs ott, akkor én voltak éppen nem is létezem, ugye? Hogyha nem vagyok a Facebookon rajta, mondjuk adott esetben, akkor nem is élek. Szokták ezt mondani.
11: Igen, egyébként ez most már picit lenyugodott megközelítés, mert a social media kezdetében volt ez, hogy még az ebédemről is kell bemutatni tartalmakat, és ez felfokozta a posztolási igényeket. Most már azért elindult egy olyan fajta szándék, hogy nyissunk a világra, illetve az, hogy az A verzió mellett keressünk rá a Z verzióra is, mert hogy egyre több emberben kezd az tudatosulni, hogyha egy irányból fogyaszt információkat, akkor nem a teljes világképet látja, hanem olyan fajta információkkal találkozik, ami az ő véleményét megerősíti.
15: Tehát akkor úgy látja, hogy van arra a törekvés, hogy az emberek abból a buborékból, mert úgy hívják ezt, ugye, hogy mindannyian hogy abból kitörjenek, ezt látja?
11: Igen, bizonyos intelligencia szint fölött és bizonyos iskolázottsági foknál egyértelműen elindult az a folyamat, hogy tudatosan nyitni kell a világra, mert hogy ez az életnek csak egy szegmensét mutatja meg, és az, hogy az algoritmus nézi, hogy mire lájkolok, milyen tartalmakat fogyasztok, milyen videókat nézek hány másodpercig, az alapján bekategorizál, hogy engem az A vélemény érdekel, és egyre kevésbé mutatja meg a Z véleményt, ergo az embernek saját magának kell rákeresni a Z véleményre, és akkor van esély, hogy az A és a Z között valahol megtalálja azt, ami valóban a valóság. Mert hogy az, hogy csak egy irányú véleményt mutat számunkra meg a hírfolyam, az sajnos nagyon bekategorizálja a véleményünket, és emiatt van az, hogy ha vele ellentétes véleménnyel találkozunk a való világban, akkor elkezdjük elutasítani a való világban megjelenő véleményeket, mert az online térben egyre inkább azt látjuk, hogy hát nekem van igazam.
15: Igen, mert erősítik a többiek.
11: Így van, és ezeket látom vissza. És ez a legnehezebb, mert ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy emiatt, mivel azt látom, hogy csak nekem van igazam, és velem egyetértő tartalmakkal találkozom, emiatt a való világra is ezt szeretném visszakapni, visszhangoztatni, és azt mondom, hogy neked nincs is igazad, hiszen te vagy a kisebbség, mert a te véleményedet nem látom az online térben.
15: Némileg ellent kell, hogy mondjak önnek, legalábbis az a terület, amit én gyakran látok, vagy amire rálátásom van, én politikai tartalmakat szoktam általában fogyasztani, és bevallom azt is őszintén, bár szégyelem, hogy nagy kommentolvasó is vagyok, és hát én meg ennek pont az ellenkezőjét látom, hogy lenne, vagy észrevenném a megértés szándékát, hogy egyre többen vannak. Nyilván most egy felfokozott politikai helyzetben élünk itt a választások óta, ugye itt a kormányváltás és a többi, de pontosan azt látom, hogy egyre durvább az ott folyó eszmecsere, ugye az akasszuk fel, zárjuk börtönbe, nyírjuk ki, négyeljük fel, húzzuk karóba, stb. Tehát ezek a típusú megszólalások viszik a prímet.
11: Hát ez nagyon érdekes, mert ez is, hogy ki milyen tartalmakat lát, ez ugye az ő fogyasztói szokásai alapján érzékelhető. Tehát emiatt én most nem tudnám azt mondani, hogy én ilyeneket látok, mert nem látok ilyeneket.
15: Jó, én kétségtelenül elismerem azt, hogyha nem politikáról van szó, hanem más jellegű témákról, akkor lehetséges, hogy látszik az a szándék, amit ő említ. Itt én úgy látom, hogy nem.
11: Közeleti témákban ez nagyon-nagyon fontos, hogy felfokozott az indulat ma Magyarországon, és hozzá kell tenni, hogy ezek az indulatok egyébként körülbelül 2 választási ciklussal ezelőtt indultak be, akkor lehetett érezni nagyon-nagyon radikálisan, hogy meg

0: tudatosan használja a social médiát, akar-e másik irányból véleményeket kapni, aztán elosztani kettővel, hogy hol van az igazság, vagy azt mondja, hogy én ezt a világot ismerem, elfogadom, és nem is tudok például a szűrőbuborék jelenségéről. Mert a fő probléma ma ott van, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ha egy irányból egy vágású információkat fogyasztanak, annak a hangereje, poszttípusa, akár az, hogy milyen fajta tartalomtípusokat fogyaszt, felerősödik. És emiatt muszáj az algoritmusnak mindig jelet adni, mert az algoritmus csak a lájkjainkból, kattintásainkból, videónézettségből élt, és maga például a hozzászólások is relevancia szerint vannak sorrendbe rakva, az szerint, hogy számunkra mik az ideálisak. Ezt úgy nevezzük szaknyelven, hogy szemantikus webkorszak van, ami azt jelenti, hogy még a Google találati listája is személyre szabott, az szerint, hogy megnézi az algoritmus, hogy számunkra mik a legjobbak. És emiatt van ez a furcsaság, hogy két embernek az algoritmus eredményeit kvázi nem nagyon lehet összehasonlítani, csak globális jelenségekről lehet beszélni, hogy ha akarunk, akkor érdemes kitekinteni a világból, hogy ne csak egy irányból lássunk
1: irányokat. De ehhez nyilván tudatosságra van szükség.
0: Így van.
1: Igen, ugye, hogy persze azt mondja, hogy a lájkokból és a kattintásokból érte az algoritmus, de azért azt tudjuk, hogy bele lehet azért piszkálni ebbe kívülről is, ugye, hát azért, hogy a Metával kapcsolatban azért nagyon sok mindenkinek problémája van, de ez egy másik történet, és majd beszélünk arról is mindjárt, hogy hat mindez a való életre, az emberi kapcsolatainkra a mindennapokban, csak hallgassuk meg gyorsan, hogy mit mond a vonalban lévő hallgatónk. Miklós van velünk, jó napot kívánok, Miklós!
2: Készcsókom a hölgyeknek, és köszönöm Melindának a szakmai magyarázatát. Rögtön egy kérdést is föltennék, hogy ő szerinte mi lehet a megoldás ahhoz, hogy ebből az érzelmi gondolati spirálból a társadalom kijöjjön, vagy legalábbis az a része, aki ebbe benne van. Egyébként pedig én úgy látom, hogy maga az internet, ahogy elszabadult, ahogy ránk lett ez lőcsölve, hogy úgy mondjam, szinte már szükségszerű, hogy mindenki használja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a társadalomnak a nagy része mérhetetlen módon gondolatilag lealacsonyodott, kultúrában arról nem is beszélve, ma már az emberek nem olvasnak, a 150 tévécsatornából egyiken se találok például egy komoly zenei koncertet, vagy egy Shakespeare színdarabot, és így tovább. Tehát lelettünk alacsonyítva a korábbi emberi kultúrából egy olyan minimális szintre, hogy a társadalom nagy része az teljes mértékben manipulálható lett. Arról már nem is beszélve, hogy az emberek nem olvasnak, ahogy tetszett mondani, háromszavas SMS üzenetekből kommunikálnak, és egy egyszerű, kijelentő mondatot nem tudnak megfogalmazni. Ez csak arra jó, hogy a politika, vagy akiknek ez a dolguk, teljes mértékben manipulálhatóvá tették a társadalmat. Ez a politikán is átjön egyébként minden szegmensen. És hogyha valaki nem ért egyet a másikkal, akkor az a másik általában személyes sértésnek veszi. És onnantól kezdve jön a minősítés, a ledegradálás, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, és ezzel együtt egyfajta lelki eldurvulás, és szerintem ez a legszomorúbb az egészbe. Én ezt tapasztalom általában, nem mindig és nem mindenhol, de például az interneten úgy, ahogy Zsuzsa is mondta, ezzel van tele. És akkor visszatérek oda, hogy Melinda szerint ebből a spirálból ki lehet-e jönni valahogy. Köszönöm szépen.
1: Mi köszönjük, és a kérdést is, Miklós, viszont hallásra, és akkor én még megtoldom egy másik kérdéssel is, mielőtt Melindának visszaadjuk a szót, hogy ugye itt utalt Miklós a Komoly Zenei Koncentre meg a Shakespeare darabra. Uh-huh. Ugye általában azt szokták mondani, hogy az igény teremti meg a kínálatot. Uh-huh. Ez és szerintem egyébként ez egyfajta védekezési mód, mert ez nem egészen így van, de ez erről is érdekelne a
0: véleménye. Igen, a kettő együtt teremti. Átlagos a marketing szakmában azt szoktuk mondani, hogy 10-szer kell ismételni

0: valamit, hogy utána cselekvés párosuljon hozzá. Tehát, hogyha én komoly zenét 10-szer lejátszok, akkor egy idő után megjelenik a komoly zene iránti kereslet. Viszont önmagától is beindulhat fogyasztói kereslet, és akkor az nyilván módosíthatja a médiának az összetételét. Csak ugye alapvetően az emberek nem annyira nyitottak az újdonságokra, emiatt kell nekik egy pici muníciót adni, hogy tudjanak nyitni. Az, hogy milyen fajta tartalmakat látnak, ebből úgy lehet kijönni legegyszerűbben, ami fura lesz elsőre, de érdemes megnézni azt, hogy amikor böngészünk bármilyen social media felületet, és megállunk egy tartalom felett, kezdjük el feltárni azt, hogy minket mi szólított meg. Mi volt az a kép, mi volt az a szövegelem, mi volt az az emotikon, amire azt mondtuk, hogy ez engem érdekel. És ezekkel elkezdjük feltárni magunkban azt, hogy minket mivel manipulálnak, mivel szólítanak meg. Ugye ez még a legfelső rétege a manipulációnak kvázi, de ezt mindenki saját maga le tudja fordítani a saját nyelvére. És ehhez érdemes hozzárakni az úgynevezett digitális detoxot. Én azt vallom, hogy minden napba bele kell rakni olyan időszakot, amikor tudatosan nem használok social médiát, tehát akár reggelizés alatt, akár a BKV-n ücsörögve, hogy bambuljak ki a fejemből, ugyanis elfelejtettünk unatkozni, és rögtön a social médiát használjuk mindennapokba, és emiatt nem tudjuk megkülönböztetni a való világban lévő információkat az online tértől, hanem gyorsan reagálunk rá. És ez a túlzott gyors reakció eredményezi az, hogy az agressziónk is fog, mert gyorsan ki akarom mondani a dolgokat, gyorsan oda akarok pörkölni a főnökömnek, a termékért, a szolgáltatásért, amit megvásároltam, bármi egyéb. És ez, hogy merjünk egy picit lelassulni. Mert sajnos ez a kimaradok valamiből érzés, ami szintén működteti a social médiát, eredményezi azt, hogy nekem okosnak kell lenni, szebbnek kell lennem, hozzá kell szólnom a dolgokhoz, és ez indukálja azt, hogy gyorsabban, agresszívabban, indulatosabban reagálok. De ha elkezdem felismerni a manipulációs rétegeket, elkezdek tudatosan utána nézni dolgoknak. És még, mondok még egy elemet, nagyon-nagyon fontos, hogy a szűrőbuborék modellnek köszönhetően sajnos a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Tehát például kimutatták azt, hogy amikor az ukrán háború elkezdődött, akkor a gyerekek és a tinédzserek ugye elsődlegesen TikTokon, mert ezt a felületet használják és szeretik, ezen kerestek rá a háború, Kijev, Ukrajna szavakra, és az algoritmus ott még érzékenyebb, tehát egyre több háborús tartalmakat mutatott nekik, világháborútól kezdve, harcokig, csatáig, minden irányból, és emiatt a gyerekeknek konkrétan a depressziós szintje megemelkedett. És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogyha érezzük azt, hogy a hangulatunk változott. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy tudatosan keressünk rá minket boldoggá tevő témákra. Tehát kell egy menekülő útvonal, mert ez a fránya algoritmus magától nem tudja, hogy most rossz a hangulatunk, akkor most macskás mémeket mutasson, vagy vidám dolgokat. És emiatt először ki kell találni azt, hogy minket mit tesz boldoggá az online téren, hogy videókat nézünk, sorozatokat nézünk, képregényeket, macskákat, bármi egyebet, csak ezt tudjuk definiálni, és utána rá kell keresnünk az online térben ezekre, hogy ebből ki tudjon mozdulni.
1: És akkor az algoritmus előbb-utóbb megtanulja azt, hogy mit tesz minket boldoggá. Egyébként érdekes, amit mond a bambulással kapcsolatban, mert pedagógusok arról nyilatkoznak manapság, hogy egészen kicsi gyerekeket állandóan foglalkoztatni kell, minden percüket ki kell tölteni valamivel, mert különben balhé van. Tehát, hogy nem, tehát az az idő elmúlt, amikor egy gyerek leül, és csendben van, és mit tudom én, mondjuk szép dolgokra gondol, vagy izgalmas dolgokra gondol a fejébe, tehát hogy ez is egy jelzés nyilván.
0: Így van, ez ugye alapvetően abból adódik, hogy nagyon sok szülő, mert le van terhelve, el van fáradva, odaadja a gyereknek a mobiltelefont, hogy ezen nézzél mesét. És amikor ezen néz a gyerek mesét, akkor a fő probléma az az, hogy egy mesében sok vágókép van, sok szín van, egy irányba fókuszál, nem a világot nézi, amiben keves kevesebb változatosság van, és emiatt történik az, hogy a való világban, amikor a tanárnéni kiáll, az unalmas neki, hiszen itt nincsenek vágások, nincsenek színek, nincsenek zenék, formák, effektek, és ez hiányolja. És emiatt vagy cigánykerekezni fog a pedagógus, hogy lekösse a figyelmet, vagy azt mondjuk, hogy a szülő elkezdi egy picit visszavinni a valóságba a gyerkőcöt, többet társasoznak, kirándulnak, játszanak, hogy legyen esély arra, hogy néha kell egy kicsit unatkozni is. Mert ezt felejtünk el egyébként a mai online térben, hogy rögtön a social médiához nyúlunk, és nem tudatosan használjuk, hanem ott is magával ragad. Hiszen maga az algoritmusok is úgy vannak kitalálva, hogy minél több időt töltsünk a felületen. És akkor még ide se hozom az AI-t, ami meg aztán pláne úgy van leprogramozva, hogy minél többet beszélgessünk vele.
1: Na, innen folytatjuk most, vagy majd, csak most 4:30 után 1 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvos missziója Kárpátalján. A Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálaton 170 gyermek vett részt. Tordai Attila vezeti az országos vérellátó szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-től tölti be a posztot. Tordai Attila a működés átláthatóbbá tételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. Holnap sok felé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is. Éjszaka 10 és 17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre még 25-30 fok közötti értékek várhatók.
3: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
1: Jó napot kívánok! 4:30 után 4 perccel a szerkesztő Juhász Zsolt nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ő szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok. A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani. És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 061 és 0630-as előhívóval is tárcsázhatnak, rövid szöveges üzeneteiket pedig a 39.666-os SMS számra küldhetik el. Folytatjuk a témát a párbeszédről az online térben, illetve a közösségi médiában Klaus Melinda közösségi média szakértővel, és Ha megengedi, akkor egy-két SMS-t itt ismertetnék, mert hogy a kedves hallgatók megtiszteltek ezzel is bennünket, hogy írnak. Azt írja valaki Viberen, hogy a közösségi médiában a hozzászólók jelentős része képtelen érvek mentén vitatkozni, ellenvélemény esetén azonnal személyeskedésbe, szidalmazásba megy át a kommentelés. Aztán tipikus mai példa, egy beszélgetésben egy hozzászóló a magánéletéből hozott példát, amit felhozott egy másik kommentelő. Erre az első kikérte magának, hogy a második ne foglalkozzon az ő magánéletével. Megjegyeztem neki, hogy ne hozza ide a magánéletét, és biztosan nem fog vele senki foglalkozni, és ezt most nem olvasom föl, de csúnyát írt az illető neki vissza. Aztán lehet vitatkozni, sőt, kell is, de emberi módon, ez egy 30-as számról érkezett. Aztán többen írják, Ágnes is és Nagy Gerge is, hogy ők kirekesztették az életükből a közösségi médiumokat. Nem hiányzik, írja Nagy Gergely, és Ágnes szerint pedig egyáltalán nem szükségszerű, hogy mindenki használja. Beszéltünk már erről, ugye, hogy maradhatna az ember intakt, és ma már lehet, hogy egyébként ez előbb-utóbb trendivé is válik, hogy az ember nem lép be ezekbe a terekbe, főképpen, hogyha nem nagyon tudja elviselni, de már az előző etapban meg akartam kérdezni, hogy mennyire súlyosbítja a helyzetet a közösségi média vitákban azt, hogy ezt nagyon sok esetben lehet arctalanul, anonim módon tenni.
0: Nagyon jó a kérdés, mert hogy sajnos ez okozza azt, hogy sokkal jobban beleszólunk a másik életébe, sokkal személyeskedőbb vagyunk, sokkal agresszívabbak, mert hogy nem lehet látni a másik fél arcán megjelenő érzelmeket. Ugyanemiatt egyébként az internetes zaklatások száma is növekszik gyerekek körében is, mert nem látják, hogy a másik mit él meg. És oké, hogy kitalálták az emotikonokat, hogy az érzelmeinket jelezzük, de hát egy síró vagy egy nevető emoji az ugye nem olyan mértékű érzelemjelzés. És sajnos ez ellen nagyon nehéz mit tenni. Ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon személyeskedik, akkor egy próbát. Nyilvánvalóan, hogyha nem káromkodó, hanem csak tisztán, most ez hülye hangzik, de tisztán személyeskedik, akkor egy próbát azért érdemes megtenni, hogy mi mit élünk meg, hogy nekünk ez nem esik jól, legyen kedves inkább valamilyen észérveket mondani, vagy megfelelően érvelni, amit el tudunk fogadni, vagy el tudunk
1: hát tudomásul tudjuk venni.
0: Így van, mert hogy sajnos a személyeskedéssel nem tudunk előrébb menni, és ezt egyébként pont a Covid alatt vették észre a social media csatornák, hogy ezek az eldurvuló viták, ez közéleti szereplőknél hatványozottan jelennek meg, tehát közéleti tartalmaknál, és akkor például a Meta lépett is ez ügyben, és a Facebookon a közéleti szereplőknél a hozzászólásnak a jelentőségét csökkentette, és emiatt ott például az algoritmus nem olyan mélyen veszi ezt figyelembe, ott sokkal erőteljesebb az, hogy hány megosztás, hány like, hány kattintás érkezik a tartalomra, mert hogy sajnos ezt a vita kultúrát elfelejtettük időközben. Tehát ezt kvázi majdnem csak újra kéne tanulni, csak ehhez pontosan az kell, hogy a másik oldal iránti nyitottság újra jobban megjelenjen.
1: Na lássuk, mit mondanak a hallgatók. Istváné a szó, jó napot kívánok, István!
4: Jó napot kívánok! Hát én egy kicsit történelmet mondanék. A telefon, amikor bejött, akkor az volt, hogy nem láttuk a másikat, de azért beszélgettünk. Aztán a 60-as években véle volt, van egy film, ami azt mutatja be, hogy a technika, tehát a tévégyártás, az beindult a 60-as években Angliában, és az a hétvégi találkozások, családok között, baráti társaságok között, az, hogy a tévé elindult, és általában ott azért volt pénzük a tévére, gyakorlatilag teljesen megszűntek. Uh-huh. Egyik pillanatra másikra, hetek alatt megszűntek ezek a hétvégi találkozások. Na most, ami most van, ez meg valami nagyon komoly pénz ezt üzemeltetni, de biztos megéri azoknak, akik ezt üzemeltetik. Tehát magát a szervereket, a rengeteg beadott videót, beadott szövegeket, azt tárolni kell, és ezt bármikor lehet bányászni. Én azt mondom, hogy a személyes, mint a hölgy az előbb mondta, a személyes az, hogy én látom avval, akivel beszélek, felmérem ki ő, mi ő, látom az érzelmeit, látom a testbeszédét, az egy nagyon fontos dolog. Enélkül az emberek felbátorodnak, és esetlegesen, ha úgy hirtelen lerántanánk a leplet, és látnánk, hogy kivel válunk szembe, akkor lehet, hogy elszégyelnék magukat, hogy milyen bátrak, és egyszerűen erkölcstelenül, gusztustalanul nagyon sok esetben vagdalkoznak, trágárkoznak. Ez kulturálatlan, és egyszerűen valahol ez csak úgy lehet megállítani, ha végre tudjuk azt, hogy a szavunknak annak jelentősége van, és minden szavunkért, gondolatunkért felelnünk kell, tetteinkért. Na most, amikor ilyen gondolkodás lesz ebben a világban, akkor nem lesz többé háború, nem lesznek bűnözések, nem lesznek az, hogy megbántam a másikat, mert tudom azt, hogy amit vetek, azt le kell arassam. Végre azt kellene mintának venni, amit tanítottak annak idején, nem egy, nem kettő proféta, de jött az az ember, aki megmutatta az utat, és mi lett belőle, kivégezték, mert sértette bizonyos embereknek
1: az érdekeit, így van, meg a hatalmi, így
4: van.
1: Köszönöm szépen. Igen, még egy mondat nyugodtan.
4: Na most ezt csak úgy mondom, csak úgy lehet, hogy végre a gyökereket elkezdjük keresni, és azt mondjuk, hogy elég volt, amit magamnak nem kívánnak, nem teszem meg mással. Ez az egyszerű mondat. És figyeljünk a belső érzéseinkre, mert annélkül eltévedünk, mert az ész lett az, ami irányít, és sajnos ez a sátán fészke. Az észnek végre a belső hangunkat kellene szolgálni, a lelkiismeretünket, és akkor rend lesz. Nem lesz háború, meg lehet állítani ezt az őrületet, ami itt folyik. Egyszerűen döbbenet, hogy mi folyik ebben a világban.
1: Köszönjük szépen, István! Köszönjük szépen! Hát ez egy nagyon idealista világ, amit István felfestett, bár egyébként így lenne, és mindenképpen követendő cél. Én viszont úgy nőttem föl, hogy volt événk, de ugyanolyan fantasztikus társasági életet éltünk, akár a felsőoktatásban, akár a gimnáziumban, tehát, hogy én nekem azért mind a mai napig vannak barátaim onnan. De úgy tűnik, hogy a mai fiatalok, jelentsen ez bármit, én sem szeretem ezt az olyan mai fiatalok, mert nyilván különbözőek, de mégiscsak a nagyobb része az a társasági életét az online térben éli, a különböző közösségi médiumokban. Hova vezet ez? És őt olvastam olyan tanulmányt, és 12-es karikát kiraktuk, de olvastam olyan tanulmányt is, hogy vannak már olyan, hogy mondjam, helyzetek is, hogy a szexuális életüket is
0: az online térben
1: intézik.
0: Igen, ezek a társas kapcsolatok ugye lecsökkentek az elmúlt időszakokban, pont amiatt, mert az online térben kevesebb sebet kaphatnak, és nem alakult ki olyan stabilan az önértékelés, nincsen az a támogató családi háttér, akiknek el tudják mondani a bánatukat, hogyha történik velük valami, akkor nem érzik a támogatást, és emiatt inkább visszavonulót fújnak kvázi a mindennapos világból, mert az online térben bármikor azt lehet mondani a másiknak, hogy nem reagálok, bármikor ghostingolni lehet, tehát nem véletlenül indultak el ezek a jelenségek. És ami fő probléma, hogy például erre az AI még jobban rá fog erősíteni, már most látjuk egyébként, hogy pont az AI-jal történő beszélgetések miatt az emberi társas kapcsolatok megint lejjebb mentek, mert ugye az AI mindig egyetért velünk, mindig rendelkezésre áll, és látszólag mindig támogat, sőt, újabb beszédtémákat behoz a beszélgetésbe. Az már egy másik dolog.
1: Kedves udvar, és is nem személyeskedik.
0: Így van, és mindig az, hogy igazad van, miközben alapvetően így van programozva, hogy mindig egyetértsen velünk, és azért kérdez a végén még további 2-3 kérdést, hogy minél több időt töltsünk vele. Tehát itt is nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember elkezdi átlátni az itteni manipulációkat, akkor talán van esélye, hogy kilépjen ebből a hálóból, mert sajnos ez az elmagányosodás, az, hogy az online térbe visszavonulunk, és ezt a társaságot keressük, ez csak fokozódni fog a következő időszakban.
1: Péter van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Péter!
5: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, nagyon jó a téma, viszont hozzáteszem, hogy nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember kilépjen ezekből a részekből, a másik, hogy korosztályukra is gondolnám, tehát a fiatalok, a közép, illetve az idősebb korosztály ebbe a kommentelés szekcióban, hogy miket tudnak művelni. A harmadik pedig, hogy igazából a családnak megint ez egy kihangsúlyozandó történet, hogy a családból mit hoz az ember gyerekkorából, vagy a családi gyökerek hova és honnan indulnak. A másik része a dolognak, hogy én értékesítésben dolgozom durván több mint 30 éve, és rengeteg olyan cégnél, nemzetközi cégnél dolgozott az ember, ahol a kommunikációt tanítják is egyrészt, másrészt pedig a gyakorlat teszi a mestert, szokták mondani. Nagyon csúnyán meg lehet vezetni embereket, ügyfeleket, bárkit. Nyilvánvaló, előre kell gondolkodni több lépésben, mint a sakkban, de egy beszélgetést vagy egy tárgyalást is lehet vezetni úgy, hogy abból egy pozitív dolog legyen. Ugyanígy a komment szekcióban, néha én is nagyon szeretek kommentelni, és az igazság érzetemet bántja bizonyos dolog, akkor tudok olyanokat írni, és nagyon csúnyán meg tud az ember akár sérteni embereket, de én pont az ellenkezőjét teszem, amire nem számít a szemben lévő ember arctalanul vagy névtelenül, és erre érdekes válaszok szoktak jönni. Na most én ezzel szeretek játszani is egy picit ezzel a kommunikációs résszel, mert rengeteg emberben én felteszek olyan kérdést is, amire nem számít. És arra jön egy olyan válasz, ami még engem is meglep, hogy pozitívan válaszolnak rá. Tehát negatívnak kéne lenni, de pozitív válasz érkezik. Tehát én nekem nagyon tetszik ez a játék egyrészt. Másrészt az előttem szóló elég ideális légkört írt le, hogyha mindent meg tudnánk változtatni, nyilvánvaló akkor az egy pozitív dolog lenne, de nem lehet. Tehát itt embercsoportokról is van szó, vallás, tehát minden beletartozik ebbe, hogy ki és hogyan éli meg a napi ritmust és a napi életét ebben az egész kommentes szekcióban. Az AI-ról pedig annyit, hogy vele is jól lehet játszani. Nekem már nem tesz fel kérdéseket, csak közöl. És nagyon szeretek feltenni neki butább kérdéseket, amire elég nehezen tud válaszolni, sőt nem is tud néha válaszolni. Tehát meg lehet viccelni az AI-t is. Éppen tanul tőlünk, mert csak abból él, amit mi adunk neki információt. Tehát azért nem olyan okos ő, hogy mindent is tudjon, viszont nagyon sok mindenbe tud segíteni. De ez a kommentelés egy picit, ahogy beszélti, és a szakértő is említette, hogy a fiatalok körében, hogy nagyon jó, de néha én azt látom a fiataloknál, és nekem is van gyermekem, és hogy már nem érdekli. Tehát inkább kint vannak a szabadban, vagy találnak programokat, ami jól tud működni. De kell hozzá a közösségi tér, meg a komment szekció is, hogy le tudják írni ezeket az élményeket, meg dolgokat. Úgyhogy én ebben látok egyfajta pozitív dolgot, hogy a fiatalok azért kezdik felismerni, hogy nem minden az internet és annak a szekció része, ahogy kommentelünk, lehet, de nem érdemes, felesleges időtöltés.
1: Hát reméljük, hogy egyre többen fognak erre rájönni. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy elmondta ezt, és akkor Bertalant is meghallgatjuk. Most köszönöm, gyorsan. Jó napot kívánok, Bertalan.
6: Igen, itt kapcsolok, de aztán volt már ma egy olyan hallgatom, aki mondta, hogy teljesen felesleges időtöltés. Én magam sem nézek televíziót. Miklós is azt mondta, 2013. január óta nem nézem, ott én felháborodtam, nem akarom részletezni, nehogy reklám legyen, hogy miért nem nézek televíziót. Egyáltalán, bár a szakmám a televízió műszerészség, gyűjtöm őket, de én kikapcsolt állapotban nézem, most is van itt a szobámban mellettem, mert egyébként technikailag csodálom, de nem nézem. Az internetet nem használ, kizárólag a kedvesemnél, az anyjánál nézi meg nekem az árfigyelőben a gyógyszer, hol a legolcsóbb, meg az, amit venni akarok, esetleg egy telefontöltőt vagy kábelt, stb. Hagyna részletezzen ezeket. És én maradok Koren Balázs matematika tanár úr intelmeinél a napokban is, ugye ő mondta, hogy az interneten csak akkor tud hasznos lenni az, ami ott van, ha le tudod ellenőrizni, mert megtanultad, hogy a föld az mégsem lapos, ugye, hogy most egy olyan példát hozzak, amit a rádióban hallottam, hogy azon vitatkoznak sokan az interneten, hogy a föld lapos-e vagy sem, meg hogy a golfáramlat leáll-e vagy sem, meg hogy a jéghegyek, ha elolvadnak, fölemelkedik-e a tengerszint vagy sem, ugye, mert nem tanulta meg a természet földrajzot annak idején már az általános iskolában sem, nemhogy a középiskolában, és akkor bedob ilyen témákat ugye valaki az internet világába, és ezen megy a felesleges időtöltés, ezért ajánlom inkább a szülők is a gyerekeknek az a leckéjét ellenőrizzék, és írassák meg a leckét a gyerekkel, és ellenőrizzék le minden tantárgyból minden egyes nap, hogy megírta a gyerek a leckét, a matematika feladatokat elvégezte, és jó le, ha nem, akkor jöjjön rá az apja meg az anya, hogy horrontott el, és javítsák ki együtt akkor a gyereknek a leckét, hogy másnap jól felelhessen az iskolába, és egy percet nem engedném ma, ha kiskölköm lenne az internet előtt, hogy otthon ott nekem csettelje meg akármilyen majomsággal töltse az idejét.
1: Köszönöm szépen, Bertalan. Egyébként én is hallgattam a Korán Balást, mert itt délután beszélt a rádióban pont a mesterséges intelligencia kapcsán, és egyébként valóban ezt mondta, amit Bertalan idézett, hogy kell ahhoz tudás, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, és hogy ne verje rád bennünket. Viszont ugye azt halljuk nagyon sokszor az oktatás felől, hogy hát nincsen már szükség manapság tárgyi tudásra, hát hiszen ugye ott az internet, ott a Google a jó barátod, és most már ugye a mesterséges, már ChatGPT is a jó barátunk, úgyhogy...
0: Igen, hát az oktatási rendszernek biztos, hogy át kell alakulnia, mert az agykapacitások, illetve a memória szerepe már most magyarországi kutatások is alátámasztották, hogy átalakult, és a gyerekek esetében a rövidtávú memória erősebb, a hosszú távú pedig szinte el is tűnik, mert hogy nem azt érzékeli a szervezet, hogy felesleges megjegyezni bizonyos információkat Mohácsi csatától elkezdve bármeddig.
1: Korán Balázs is épp a Mohácsi csatát
0: tényleg
1: említette, igen.
0: De jó, de jó. De hogy igazándiból ez így a mindennapi élethez, a rutinhoz nem szükséges, és emiatt olyan dolgokra fókuszál inkább az agy, ami a mindennapi tevékenységhez szükséges, mert minden más pedig meg tud nézni az online térben. Csak hát itt van a nehézség, hogy a forráskutatások, az, hogy az AI felülete halucinál, és nagyon sok hamis adatot tartalmaz. Tehát mindenképpen utána kell nézni a valóságnak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, és ez szintén már most az egyetemistáknál nagyon látszik, hogy az olvasmány élmény megvan-e. Ugyanis nagyon... A szókincs beszűkült már most, és az AI meg a social media felületeken is nagyon szépen lehet látni a különbségeket, hogy ki mennyit olvas, hogy tudja kifejezni magát, mert hogyha barokkos körmondatokban szebben tud kommunikálni több szinonímával, akkor furcsa mód, de kevesebb félreértés lesz, ott a vitakultúra jobban megjelenik. Ha kevés az olvasmány élménye, akkor röviden reagál, és abban általában jelző szerkezetek sokkal jobban megférnek.
1: Szabolcs is itt van velünk. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Hát volt már nem is előfordult az, hogy egy-két olyan vitába keveredtem online felületeken, hogy fékeznem kellett magamat, mert lehet, hogy az olvasottsággal is összesült, de nem csak az olvasottságtól függ szerintem az, hogy valaki kreatívusban kommunikál mással online felületeken, és az meg még aggasztóbb, hogy igazából nincsenek olyan szabályok online felületeken, mint egy normál társalgás esetében, amikor az ember egymással beszél. Vannak olyan, amik nem is beszélik meg egymással, de vannak olyan általános társalgási szabályok, amit azért helyek közül az emberek javarésze a szituációk jelentős részében betart. És én azt érzékelem, hogy az online felület az olyan, mint hogyha nem lenne semminek felelőssége, se kimondott szónak, se használt stílusnak, és mint hogy ez egy teljesen párzamos világ lenne, ahol teljesen mindig ki az, aki írja, de ott ezt kell kivetkőzni az ember magából. Én nem tudom, hogy ennek lesz egyszer gátja, vagy ez el tud-e abban az irányba menni, mint egy hagyományos társalgás, de nagyon aggasztónak látom néha, és tényleg olyan stílusban látok megnyilvánulásokat, hogy tátusszálja minden csak.
1: Egyetértek önnel egyébként. Köszönöm szépen, és a kérdést is köszönöm, mert hogy fontos erről beszélnünk még Klaus Melindával, a szabályokról. Uh-huh. Hogy vannak-e egyáltalán a közösségi médiában szabályok? Mert azt ugye tudjuk, hogy hát lehet jelenteni, meg letilt olykor a Meta különböző embereket, mert olyan tartalmakat tesznek közé, amiről úgy gondolja, de hát ettől függetlenül nem lesz kevesebb a sértő, sőt sokszor becsületsértő megnyilvánulás. Uh-huh. Szóval egyrészt, hogy vannak-e szabályok, másrészt pedig, hogy mondjuk adott esetben, hogyha az én becsületemet sérti meg egy ilyen névtelen, anonim kommentelő, akkor mondjuk peresíthetem-e, vagy hova fordulhatok, vagy mit csinálhatok?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyrészt a social media felületeknek mindegyiknek van szabályzata. Ugye mindig az adott ország törvényei is, jogszabályai is fontos betartandó tartalmakat, irányvonalakat mutatnak. A social media szabályzatok többségében a gyűlöletkeltés, a 18 karikás tartalmakat, tehát olyan témákat szabályoznak, például a Covid-dal kapcsolatosan, ugye, hogy mit lehet, hogyan lehet kommunikálni. És akkor ehhez jön még hozzá az, hogy maga az emberben az etikai és a morális határ hol van, illetve az adott oldalnak a moderátora mit enged meg. Mert hogy külön moderálási szabályzatokat is a külön felületekre fel lehet tölteni, és az adminisztrátor dönthet, hogy ő mennyire erősen moderálja az ilyen beszólásokat, tartalmakat, felfüggeszti az illetőt, vagy törli, vagy bannolja a felületéről. Ugye ezeket maga a Facebook, Instagram is maga megcsinálhatja. Beállíthatunk olyan szavakat, kifejezéseket, amiket nem szeretnénk a felületen megjeleníteni, és akkor automatikusan nem jelennek meg a felületen. De itt van az egyéni felelősség igazándiból. Ha ezzel kapcsolatban pedig történik valamilyen jogszabályi visszaélés, tehát hogy például személyiségsértés vagy rombolás, akkor ebben az esetben nagyon érdekes, hogy Magyarországon volt pont ezzel kapcsolatban egy jogszabályi háttér. Most nem tudom pontosan, hogy mikor adták ki ezt a rendeletet, de hogy konkrétan az volt a jogszabály lényege, hogy az adott felület gazdája és tulajdonosa felel az ott megjelenő jogsértésekért, és emiatt indultak el például annak idején, hogy honlapokba Facebook kommentpaneleket raktak be a honlapgazdák, mert ebben az esetben ugye a Facebookon keresztül történik a kommunikáció, és akkor a Facebook kell, hogy vállalja a következményeket. És akkor ez tulajdonképpen megszűnt úgy létezni, mert ilyenkor akkor a magyar jogszabályok szerint a Facebookot kellene beperelnie az illetőnek. Nyilván van még az a lehetőség, hogy aki a kommentet írta, abnak az irányába megyünk, és akkor ott indítunk egy kártérítési vagy sérelemdíjat.
1: Hát hogyha rá tudunk találni, nem?
0: Hát igen, itt van az a tényező, hogy álprofillal van-e az illető, milyen fajta megjelenéssel.
1: Van-e IP cím, ugye, vagy pedig különböző ilyen internetes kávézókból tolja.
0: Így van.
1: Ugye, az sem mindegy.
0: Igen, itt van a nyomozóhatóságnak a szerepe, hogy ez lekövethető, milyen erős jogsértés történt. Annak idején mi blogban találtunk például pedofil tartalmakat, és ezzel kapcsolatban jeleztük is a rendőrségnek, hogy tudjanak intézkedni. De itt is annak van szerepe, hogy minél gyorsabban kell jelezni, hogy ugye még meglegyen az esélye, hogy le tudják követni a jeleket, de hát általában akivel szemben tudatos támadást indítanak, ott azért figyelnek ezek a hackerek, visszaélők, trollok, bárhogy nevezzük őket, hogy eltüntessék a nyomaikat. Itt az átlagember esetében azért ritkán van ilyen tudatos támadás, tehát ott maximum személyiségi jogi polgári pereket lehet indítani, és akkor a bíróságra bízni azt, hogy itt mekkora kár, meg sérelem történt.
1: A téma kimeríthetetlen, és még ezer dologról nem beszéltünk, azt hiszem, amiről lehetett volna, igen, vagy kellett volna, de hát reméljük, hogy még erre kerül a jövőben alkalom. Az 5 órás hírek után a Balatonról fogunk beszélgetni kedves hallgatóinkkal, hogy miért gondolták éveken keresztül egyesek azt, hogy le kell járatni a magyar tengert. Szóval reklám, hírek, és utána folytatódik a Jó Napot Magyarország. Telefonáljanak, írjanak üzenetet.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
8: A magyar Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
3: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 17 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásokban legkevesebb 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A fő célpont ezúttal Dnyipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy 10 kijevi hadiüzemet ért csapás éjjel. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Az ukrán elnök szerint pedig Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége, illetve az Egyesült Államok segítségére a háború befejezéséhez. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke is. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Pusfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az ORF OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Schmell János kerül. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció során. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot fogtak el. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de a padon ülő hajléktalanokkal szemben nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a múzeumok éjszakáján. Idén is csatlakoznak a vidéki települések, a kiemelt helyszín ebben a szezonban Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. A legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek pedig 3000 forintért válthatnak karszalagot, amellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjárataira is fel lehet majd szállni. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein szárazságokat okozhat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett pedig nő a szúnyogok, illetve kullancsok által terjesztett betegségek veszélye is. Ami a hazai időjárást illeti, borult időre számíthatunk holnap, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10 és 17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
1: 5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? 0637 59 52 00 vagy 061 759 52 00, ezen várjuk telefonhívásainkat és 39666, ezen a számon pedig az üzeneteiket. 5 óra előtti témánkhoz szorosan kapcsolódik, amiről most műsorunk hátra lévő részében beszélgetünk, ugyanis a szezon kezdetén most már évek óta ellepik a közösségi médiát azok a rossz indulatú hírek, amelyek a Balatont lejáratni hivatottak. A nyilvánosság egy része rendre gyűlölet cunamit indít a magyar tenger ellen. Megpróbálják elhitetni, hogy a Balatonnál nyaralni drága, sőt megfizethetetlen, a vízminőség borzalmas, a tóban pusztulnak a halak, és egyáltalán az egész élhetetlen. Menjünk inkább ehelyett az Adriára, vagy bárhova, de oda semmiképp. Nos, bizonyára önöknek is feltűnt, hogy az idén legalábbis egyelőre nem igen olvasni ilyen írásokat. Vajon mi lehet ennek az oka, mit gondolnak? Jól tudjuk, hogy a Balaton közügy, Tokajtól Sopronig mindenkit érdekel, hogy mi történik ott. Jó hír viszont, hogy ma már egyre inkább évadról, mintsem szezonról beszélnek, mert a Balaton már nem egyenlő a nyárral. De önöknek mit jelent a magyar tenger, és hittek-e a szirén hangoknak az elmúlt években is elkerülték, vagy inkább saját tapasztalatot szereztek? Itt van velünk a vonalban Androsics Ferenc, aki... Nem, nincs velünk a vonalban egyelőre, Androsics Ferenc. Akkor viszont előtte meghallgatjuk Prinzinger Pétert, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjét, hogy mit mondott az idei kilátásokról.
9: Sokan aggódnak az idei turisztikai szezonért a Balaton alacsony vízállása miatt. Mit gondol erről?
10: Szerencsére ugyanaz a helyzet ezzel a témával, mint a drága lángossal, meg a jobb az Adria témával, hogy alapvetően nem riasztja el a vendégeket. Főleg akkor nem, hogyha el is olvassák azokat a cikkeket, amik sokszor ilyen hatásvadász címekkel és vészjósló felvezető mondatokkal kezdődnek, majd aztán a cikkek tartalmából megtudjuk, hogy valójában ez egy természetes folyamat, hogy a Balaton vízszintje hol magasabb, hol alacsonyabb, hiszen egy élő biológiai földrajzi képződményről van szó. Emiatt nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évelején nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
9: Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpárturizmusról. Ezen a területen várható fejlődés?
10: Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023 április 1-től az év végéig december 31-ig 12 000 kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat 2 évvel később, 2025 április 1-től december 31-ig 22 000. 12 000-ről 22 000-re majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalomszámlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, mármint ami a ringások számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kisfesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térségnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség, vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás-mozgás.
9: A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
10: A tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgy sincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
3: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
1: Nos, most már biztos, hogy itt van velünk Androsics Ferenc, aki Balatonöszödről hívott bennünket. Jó napot kívánok, hall minket?
11: Jó napot kívánok, igen, hallom.
1: Na hát mekkora forgalomra számítanak az idén? Milyen szezonra?
11: Nagyon bizakodó vagyok, én azt látom, hogy élénkül mindenképpen a Balaton forgalma, már a tavaszi előjelek is azt mutatták, hogy nagy az érdeklődés a Balaton iránt. Egyrészt jó időjárással kezdtük itt a pünkösdi szezont, de ezen kívül is azt jósolják itt a kollégák is, meg mi is azt látjuk, hogy egy erősebb szezonunk lesz nyáron, mint tavaly.
1: Ugye a turizmus az ön számára is fontos, ha jól tudom, de pontosan mivel foglalkozik?
11: Nekünk egy kis borászatunk van, igazából turizmussal, illetve a bor értékesítésével, készítésével foglalkozunk, tehát egy aktív szereplője vagyok a Balaton környékén lévő turisztikai szereplőknek is, balatoni körtag is vagyok, úgyhogy próbáljuk népszerűsíteni a Balatont, illetve azt kívánjuk minden ide érkező látogatónak, hogy érezze jól magát, legalább annyira, mint ahogy mi is jól érezzük magunkat.
1: Azt sikerült-e megfejteni önöknek és hát a kollégáinak, hogy az elmúlt években ez a lejárató kampány, amiről én itt a bevezetőben beszéltem, és hát ami egyébként valós, mert hogy ez így történt, az minek volt köszönhető?
11: Hát az, hogy minek, én azt mint tényként láttuk, hogy voltak évek, amikor ezek elkezdődtek, és ezt mint balatoni kör is már évek óta próbáljuk megelőzni, és próbáljuk a sajtó kezébe adni azokat a jeleket, amiket itt érzékelünk, és egy pozitív irányú. Én azt látom, hogy az emberek nagy része fogékony a negatív információra. Én alapvetőleg egy pozitív beállítottságú ember vagyok, és hát én ezeket nem veszem annyira, nem szívom magamba ezeket az információkat, hanem inkább csak a jó pozitív dolgokat tudom.
1: De okozott ez önöknek kézzelfogható kárt?
11: Hát minden évben igen. Tehát okoz valamennyit, én azt gondolom, de próbáljuk ezt azért amennyire lehet visszaszorítani, és azért mindenképpen ebbe az irányba kommunikálunk, hogy ez minél kevesebb legyen.
1: Uh-huh. Milyen a víz? Még annyit mondjon meg. Mekkora a vízállás?
11: Hát most jelenleg alacsony, de hát ez minden évben változik, tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen ritmikussága. Én már nagyon rég volt a gyerekkorom óta itt élek a Balaton mellett, úgyhogy hol lent, hol fent, attól függetlenül szerintem élénk a Balaton iránti kedvelők és rajongóknak a kitartása, és a strandokat így is lehet élevezni, én azt gondolom, hogyha lejjebb is van, de nem tragikus ez a dolog, úgyhogy...
1: Tehát ez nem fogja a turistákat elriasztani.
11: Nem gondolom.
1: Androsics Ferenc Balaton Őszödi borásznak nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, viszont hallásra, és József van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, József!
12: Kész csóklan, kis József vagyok.
1: Üdvözlöm!
12: Hát én 68 óta élek itt, azóta akkor kerültem ide dolgozni, itt telepettem le. Uh-huh. Hát én azt tudom mondani a sok szívénnek, aki itt a vészharangot csengette, hogy a Balaton mindig jó is volt, jó is lesz, hát volt már alacsony vízszint, ettől alacsonyabb is, mivel itt az utolsó kérdés épp olyan volt. Bízok benne, hogy most mondanak egy kis esőt, hát ha nekünk is jut belőle. De hát ez tényleg mindig az időjárástól függ. Azon kívül tényleg nagyon jók, ugye a bicikliturizmust említették, ugye az nagyon jó, mert mennek körbe, ugye a borászatokat lehet látogatni. Hát nyilván ebbe ugye kicsit majd a hatóságnak is oda kell figyelni, hogy engedjék igenis a biciklivel, ha nem megyünk ki a főútra, hanem csak a mellékutakon, vagy a bicikliutakon, akkor ne vegzálják az embert, hanem hát nyugodtan menjen, még a három pohárra több is van, mert erről szól az élet.
1: Azt mondta az előbb itt Androsics Ferenc Balaton Öszödről, hogy ők nem nagyon tudták ezt megfejteni, hogy mi volt az oka a korábbi években ennek a lejárató kampánynak. Önök ott mit gondolnak Balaton-Almádiba, József? Mi lehetett emögött?
12: Mindig voltak, és lesznek is olyan emberek, akiknek a, hogy mondjam, a másik a jobb, ugyanennek az ellenkezője, hogyha a szomszéd tehene megdöglött, akkor az enyém is, tehát, vagy az enyém, akkor a szomszéde is. Tehát itt az a lényeg, hogy sokan ugye kiállnak, vagy ki is jártak Horvátországba, Szlovéniába, esetleg Olaszba, vagy messzebb, de rájönnek lassan az emberek, hogy nem olcsóbb az annyival, és azért mégis itthon a magyar igényeknek megfelelően meg lehet mindent kapni, magyar nyelven ki tudnak bennünket szolgálni, nincs kiszolgáltatva az ember, hogy átvágják. Tehát én nekem volt szerencsém kint lenni, voltam, de én azt mondom, nagyon szép sok rész van Magyarországon, amit érdemes meglátogatni, megnézni, és én a Balatont külön kiemelném, nálunk is nagyon szépen készülnek rá, szép a nagy strandunk, többi is fejlődik. Amit talán hiányolok, igaz, hogy most mi helyi nyugdíjasok kaptunk egy nagy kedvezményt Almádiban, hogy csökkentették az éves bérletárát, de azért az északi parton is kellene egy pár szabad strand, ugye most Keszthelyen csináltak egyet, megnyitották látványosan, azért el kellene, mert itt van Tihanyba, meg az, ha jól emlékszem, Akaratján, és nincs több, tehát nálunk is, ami volt egy valamikor 30 éve a káptalani egyik strandunkat is még bemondták, ott kettő van a fizetősbe, tehát igenis kellene szabad strand is. Tehát ez fontos lenne, vendégcsalogató is
1: persze,
12: lenne.
1: Persze, persze. Na hát a döntéshozók, hát ha megszívlelik ezt. Halló? Közben József eltűnt itt a vonalból. Minden esetre köszönöm szépen, hogyha hall még engem, és akkor itt a műsor végén gyorsan még egy-két SMS-t nézzünk. Azt írja valaki, illetve írta már, azt hiszem, hogy talán az adásunk kezdetén, hogy én a Balaton mellett mindig elmegyek Erdélybe, és valamelyik olajban gazdag ország partjaira is. Horvátországba alapból nem megyek, felőlem lehet lejáratni, jó a Balaton, ha pedig tengerpart, akkor Egyiptom, Omán, Dubaj, vagy egy hosszú hétvége a román tengeren, van annyi jó, van annyira jó, mint Dalmácia. Hát igen, aki ezt ugye megteheti, hogy ennyi helyre el tud utazni, mert hogy azt is írja egy másik hallgató, hogy nem biztos, hogy szirén hangok, vannak ismerőseim, akik közül van, aki drágának tartja, van, aki nem, nyilván nem mindegy, hogy melyik helyről beszélünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként mindenki megtalálja a pénztárcájának megfelelő szálláshelyet, éttermet, strandot, legalábbis én ezt így látom, én is elég sokat tartózkodom a Balatonnál, és akkor László pedig azt írja, hogy a német propaganda élharcosa az adac, nem tudom, hogy kell ezt kiejteni, milyen mozaik szó, amely fizetett hirdetésekben győzködi a német turistákat a Balaton kerülésére, a Balaton térségében ezrével élnek németek, ezt írta László, hát ez nyilván a németek részéről nem túl szép cselekedet. holnapi témáinkat mondom önöknek. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha önben is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és Osztrák-Magyar Bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja. A mai adás szerkesztője Juhász Zsolt volt, a hangmérnök Rácz Dorottya, a telefonnál Kajzer Hajnal és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyol szakember Andoni Iraola érkezett a Liverpool labdarúgó csapatának kispadjára. 40 évvel ezelőtt szenvedte el súlyos 6-0-ás vereségét a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon. A Veszprém az esélyesebb a férfi kézilabda bajnoki döntő mai második mérkőzésén, Rosta István szerint. Székely Bulcsú, 50 éves. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Somogyi Zsófia.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Krisztián Herc személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó

0: napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Domenico Tedesco lett az olasz labdarúgó bajnokságban legutóbb a 8. Bologna vezetőedzője. A 40 éves olasz-német szakember pályafutása során először dolgozik szülőhazájában. A klub bejelentése szerint Tedesco megbízatása 2028-ig szól, amely plusz egy évvel meghosszabbítható. Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf Unitednél vállalt edzői állást Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása trénerként. Iniesta 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Emírségekben. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben, ecuadori színekben 5, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz 1-1 légiós. 40 évvel ezelőtt ezen a napon Irapuatóban szenvedte el a magyar válogatott súlyos 6-0-ás vereségét Szovjetunió ellen a mexikói labdarúgó világbajnokságon. A megdöbbentő vereség máig is az egyik legtöbbet emlegetett mérkőzése a válogatottnak. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hosszabb összeállítást készített a csatorna. A találkozó kapcsán ebből hallhatnak most egy részletet. Salai Sándor, a válogatott akkori hátvédje, egy tavalyi interjúban emlékezett vissza a kudarcos mérkőzésre. Katona László beszélgetett vele.
1: Azt tudom, hogy amikor lefeküdtünk a mérkőzés előtti éjszaka, és másnap azt hiszem már 9:30-kor mentünk ki a pályára, akkor hajnal 2 körül majdnem minden játékos kim volt a teraszon, tehát senki nem bírt aludni. Kimentünk a pályára, és ugye elkezdtünk melegíteni, és azt hiszem én a garabával melegítettem a húdostam, és mondta, hogy én a félpályától nem láttam a kapufát, ilyen déli bábot láttam csak. És ahogy elkezdett a mérkőzés, onnantól kezdve azt éreztem, hogy akár ugye ami bennünk volt, automatice ez a tolódásos védekezés meg letámadás, én mindenhonnan két ütemben, nem egy ütemben, két ütemben késtem le. Tehát ott kellett volna lennem, és akkor jött eszem, oda kéne mennem. Tehát gyakorlat, és ezzel mindenki így volt, és iszonyú vergődés volt a pályán, és néztünk egymásra, hogy mi van veled. Hát a Diszti Petty az első volt 30-40 méterről kapta, akkor vetődött el, amikor kijött a hálóból a labda. Tehát gyakorlatilag megmagyarázhatatlan dolgok voltak. Azon kívül, hogy hihetetlen sok volt, ugye a félidő 3-0 volt, és az a mezői, aki azért mindig tudott hozzátenni a csapathoz, vagy legalábbis lelkileg, vagy megpróbálta feltűzelni valamit, gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy menjünk ki, játszunk. Tehát ezt próbáljuk megfordítani. Tehát gyakorlatilag egy úgy érzem, nem csak azért volt ennyire lehangolva, mert 3-0 volt az ellenfélnek, hanem akár ő sejthetett valami mást is emögött, amiről nyilván soha nem beszélt, mert hát senki nem tud semmit. Azon kívül, hogy mi azon a mérkőzésen nem egy játékos, hanem az összes gyakorlatilag egy letompult, nem is tudom milyen játékot tudott produkálni.
0: A folytatásban pedig kézilabda. Gólrekordot hozott a férfi bajnokság döntőjének első felvonása múlt pénteken, a Veszprém 38-36-ra győzött a Szeged ellen. Ma este 19 órakor rendezik majd a második felvonását a finálénak a szegedi PIK Arénában. A mérkőzéssel kapcsolatban Rosta István, az Ennél Sport szakértője mondta el gondolatait Jó Andrásnak.
2: Most így az első mérkőzés után, hogyan látod, hogy a Szegednek mennyire maradt nyitott ez a mérkőzés, mennyire beszéltünk arról, hogy mi harcban van? Tudom, egy Veszprém-Szeged, a Szeged-Veszprém mindig különleges. De azt hiszem nagyon-nagyon sokan úgy jósolták meg, hogy a Veszprém azért könnyen be tudja húzni most ezt a bajnoki döntőt.
3: Hát ha nem is könnyen, de ők az esélyesek, és ezt az első meccsen is láttuk, ugyanakkor a Szegednek azt is láttuk, hogy nem hagyta magát, hiszen többször volt 4-5, talán 6 gólos differencia is, és a Szeged mindig visszajött a meccsbe, és a végén azért ott ugye csak 2 gólos különbség lett. Én biztos vagyok benne, hogy a Tiszapartiak a PIK Arénába, a hazai közönséggel támogatva mindent megtesznek, hogy a legjobbjukat nyújtsák. A nagy kérdés az, hogy a Veszprém idegenbe milyen játékra képes, de hát például láttuk, ugye, ha már BL-t említettél, hogy kint Berlinbe is ugye a Füchse Bayern is 59 percig teljesen nyitottá tettek tenni a visszavágót. Most is azt mondom, hogy a Veszprém nem esélytelen Szegeden sem. Nyilván ehhez nekik is, akkor kezdjük megint hátra a kapus teljesítmény, amit említettem, és azért Veszprémben elmaradt.

0: mindenképpen hazai pályán a szinttől, amit ők elvárnak, és azért azt is látjuk, hogy azért a veszprémi kispad sokkal hosszabb, igazából Veszprém szinte teljes kerettel tud játszani, most már ugye Remil is játszott, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen az ő előnyük, míg ugye azért szegedi oldalon Kukić és Bodoricsi valószínű, hogy hát Kukić biztos, Bodorics pedig valószínű, hogy továbbra sem fog Apelgrim mester rendelkezésre állni.
1: A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott a szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. Idézi I. és Ferencnek, a szövetség elnökének a nyilatkozatát az MKS honlapja. Mint ismert, a férfi válogatott májusban 31-29-re kikapott a szerbektől, és a párharc visszavágóját csak 31-30-re nyerte meg Veszprémben, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. 50. születésnapját ünnepli ma Székely Bulcsú, olimpiai bajnok, vízilabdázó, sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagja. Ez alkalommal a Nemzeti Sportrádió is felkereste az ünnepeltet, ebből hallhatnak most egy részletet a riporter Balogh Balázs.
2: Gratulálunk! Szokták mondani, hogyha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
3: Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok. Ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokkal picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szüli napokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
2: Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
3: Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi fölhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügyben hív. De hát utána nekiestem a versenykírásoknak, az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a három, illetve hát a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a két nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
2: Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a három gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
3: Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
1: Az orosz Mira Andrejev és az ukrán Márta Kosztyuk bejutott az elődöntőbe a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon, a férfiaknál pedig szintén az elődöntőbe jutott a német Alexander Zverev, aki nem olyan régen három szetbe győzte le a spanyol Rafael Hodárt. Ennyi fért ma a Nemzeti Sport Krónikába. Én megköszönöm hallgatóink figyelmét, további viszont kedvemes rádiózást kívánok!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: 17:30 jó estét kívánunk. A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
7: A politikai és gazdasági együttműködés erősítéséről is tárgyalt Berlinben Magyar Péter kormányfő a német kancellárra.
6: Ukrajnában tovább nőtt az északai orosz légitámadások civil áldozatainak száma. Moszkva szerint katonai célpontokat támadtak.
7: Rekordmennyiségű, több mint 500 000 kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban. A kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint.
6: Az időjárásról.
7: Esős, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet.
6: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, Legyen szó akár az Európai Unió többéves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről vagy a versenyképességről. A találkozónak gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
8: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormány fővezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
9: Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
8: A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
9: Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
8: A miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
9: Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
8: A kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
9: Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
8: Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
6: Ukrajna és Moldova júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat. A magyar kormány visszavonja vétóját, írta a Politico.
7: Alapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Magyarország és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat folytasson. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor.
6: Tovább nőtt az Ukrajnát sújtó reggeli orosz légicsapás sorozat civil halálos áldozatainak száma. Az eddigi adatok szerint Dnipróban 12-en, Kijevben 6-an haltak meg. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A kelet-ukrajnai megye központban egy 8 éves kisfiú holttestét emelték ki a mentő alakulatok a romok alól. Dnyipróban és Kijevben is nőtt a civil halottak száma. A két városban összesen 130 helyi lakos sebesült meg. Az ukrán fővárosban 5 kórházi épületben jelentős a kár. A hatóságok közlése szerint a légi riadó ideje alatt 41 ezer ember keresett menedéket a kijevi metróhálózatban, ami új rekordnak számít. Az ukrán gázipar egyik kulcsfontosságú létesítménye is lángba borult az orosz légi csapások után. Más megye központokban, Harkivban, Zaporizsjában és Poltavában is komoly kár keletkezett. Hat ukrán megye energetikai rendszere ismét romokban van. Kedre virradóra az orosz hadsereg az idei egyik legnagyobb légicsapás sorozatot hajtotta végre Ukrajna ellen, 730 harci drón és különböző típusú rakéta bevetésével. A légvédelem mintegy 100 ellenséges repülőszerkezettel szemben tehetetlen volt. Közben a szárazföldi harcok súlyosbodása miatt a kelet-ukrajnai Harkiv megye 8 településéről 7000 ember telepítenek ki kötelezően a hatóságok. Egy nap alatt 250 összecsapás volt a régióban.
6: A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében, hangsúlyozta a párt az MTI-hez eljuttatott közleményében.
7: Azt írták, a semlegesség feladása súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára. Hozzátették, az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.
6: Szigorítja a migránsok visszaküldési szabályait az Európai Unió. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Eszerint visszatérési központokat hozhatnának létre az EU területén kívül azoknak, akik illegálisan tartózkodnak az unióban. Aki megkapta a visszaküldési határozatot, annak a teljes Schengeni övezetben kötelező lesz együttműködnie a hatóságokkal, ellenkező esetben akár őrizetbe is vehetik. A veszélyesnek ítélt személyeket pedig örökre kitilthatják az EU-ból. Részletek Ambrus Róberttől.
11: Megvan a megállapodás a migránsok visszaküldésének szabályairól. Olvasható az Európai Parlament hétfő éjszaka megjelent közleményében. Gyorsabb és hatékonyabb eljárások, így foglalták össze az új szabályozást. Ennek egyik legfontosabb eleme az, hogy unión kívüli visszaküldési központokat alakítanának ki. Arról a későbbiekben döntenek, hogy melyek lesznek ezek az országok. Sajtóértesülések szerint Kazahsztán és Üzbegisztán fogadná be ezeket a migránsokat. Akik jogosulatlanul tartózkodnak az Európai Unióban, azokat arra köteleznék, hogy hagyják el az uniót, a hazatérésük érdekében pedig működjenek együtt a hatóságokkal. Azt a migránst, aki ezt megtagadja, akár őrizetbe is vehetik. A tárgyaló delegációt vezető holland EP képviselő szerint Európának végre hatékony jogszabályt kell hoznia a migráció kezelésére. 28%. Jelenleg mindössze a kiutasított menedékkérők 28%-a tér haza valójában a hazájába. Ez azt jelenti, hogy több mint 70%-uk az Európai Unióban marad. Ez nagyon aggasztó helyzet, aláássa a közbizalmat, a migrációs politikát, és nem kívánt következményekkel jár. Azokat, akik valóban védelemre szorulnak, magára hagyja, mondta Malik Azmani. A képviselő szerint most az a kérdés, hogy mikortól lép életbe a szabályozás. Hozzátette, az Európai Parlament minél előbb jóvá akarja hagyni a módosítást. Közös európai kiutasítási parancsot vezetnek majd be, mondta Baracka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója. Ezt minden tagállamnak el kell ismernie, de 3 évig még önkéntes alapon lehet alkalmazni.
12: Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonsági kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye.
11: Az eddigi egyik legdurvább bevándorlási rendelet, fogalmaz a megállapodásról a Világgazdaság. Alap azt írja, eddig a legtöbb migránst csak származási országába vagy olyan országba lehetett visszaküldeni, amellyel bizonyított kapcsolatuk van. Az új rendszer szerint ez a követelmény szűnne meg. A Világgazdaság közölte, Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Görögország már közösen keresi a leendő unión kívüli partnerországokat, ahová visszaküldenék a migránsokat. Közben baloldali EP képviselők és civil szervezetek bírálják a szigorítást. A Euronews-nak Melissa Kamara, a zöldpárti képviselő szégyenletes, idegengyűlölő megállapodásról beszélt. Az egyik migránsok érdekeit védő szervezet munkatársa pedig úgy látja, szigorú fogvatartási rendszer jön létre, ami családok szétszakításához vezet.
6: Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le a tisztségéről. Az államfő azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Ma pedig a német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján is kérdezték a témáról. Jakab Szintia összeállítása.
13: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
14: Alkotmánymódosítással teremteni meg a köztársasági elnök eltávolításának lehetőségét a kormány. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfő reggel, miután a Sándor palotában kereste fel Súlyog Tamást. A köztársasági elnök ugyanis nem mondott le a miniszterelnök által korábban szabott határidőig. Az ügy hétfőn az országgyűlésben is heves vitát váltott ki.
15: Ez egy olyan döntés, ami elfogadhatatlan, ami demokráciában és jogállamban lehetetlen.
16: Ön kénye kedve szerint itt-ott személyeket cserélt. Vannak nyilván afrikai, vagy akár dél-ázsiai banánköztársaságok, ahol ezt meg lehet tenni.
13: Helyre kell állítanunk annak a tisztségnek a tekintélyét, amelynek a magyar nemzet egységét kellett volna és kellene megjelenítenie.
14: A miniszterelnök leszögezte, helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat. Magyar Péter azt mondta, Magyarország érdeke, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje a tekintélyét, ezért ismét lemondásra szólította fel az államfőt. Súlyog Tamás azonban nem hajlandó távozni. Fenyegetéseken nem alapulhat sem demokrácia, sem jogállam, fogalmazott a köztársasági elnök a Cicero című német lapnak adott interjújában. Súlyog Tamás hangsúlyozta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében nincs helye a lemondásának. Az államfő hozzátette, az alaptörvényre tett esküje felelősséggel jár az alkotmányos rend megőrzése iránt.
17: Orbán Viktor bábja.
14: Magyar Péter a német kancellárral tartott berlini sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, az az elnök panaszkodik most a külföldi sajtónak, akinek az elmúlt két évben az ország egységét kellett volna megtestesítenie és örködnie a magyar demokratikus államrend felett, de semmit nem tett.
13: Végignézte ez az ember, hogy mit művel Orbán Viktor, mit művel a pártja, hogyan adja el a hazánkat, hogyan teszi az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává, hogyan fenyeget a miniszterelnök bírákat, művészeket, civileket, hogyan hagynak magára mindenkit. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ember jobban teszi, hogyha hallgat, és nem külföldre jár panaszkodni a saját hazájára.
14: A vita már nemzetközi visszhangot is kapott. A brüsszeli Politikó például arról írt, hogy a köztársasági elnök eltávolítása alkotmányos válságot idézhet elő Magyarországon, és az Európai Unióval folytatott tárgyalásokra, valamint az uniós forrásokról szóló egyeztetésekre is hatással lehet.
6: A kormány tervei szerint a jövő évtől ismét széleskörűen elérhetővé teszik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Egy képviselői kérdésre válaszolva tegnap a parlamentben úgy fogalmazott, az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. A miniszter az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy az előző kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta, céljuk az, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a katát. Részletek Szilágyi Bélától.
18: 4 évvel ezelőtt szigorította a kata szabályait az előző kormány, miután egyre többen használták adóelkerülésre a kisadózó vállalkozások tételes adójának kedvező szabályait. A vállalkozások egy része ugyanis a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóit is katásként alkalmazta, hogy kevesebb adót kelljen befizetnie. A szigorítás akkor több mint 430 ezer vállalkozót érintett. Az új szabály csak főalású egyéni vállalkozóknak tette lehetővé a katázást, akik cégeknek már nem is számlázhattak, csak magánszemélyeknek. A vállalkozók különösen kedvelték ezt az adófajtát, hiszen 18 millió forint éves bevételig, havonta csupán 50 ezer forintot kellett befizetni az államkasszába, és így a vállalkozó letudta az összes adó és járulék terhét.
19: Tisztességes versenyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, és egyszerűsítsük az adórendszert, például a katázás lehetőségének a kibővítésével.
18: A vállalkozások megsegítéséről és ezen belül is a kata széleskörű visszaállításáról Kármán András már pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán is beszélt. Hétfőn az országgyűlésben már konkrét időpontot is mondott.
20: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét.
18: A pénzügyminiszter kifejtette, a hazai mikrocégeknek, egyéni vállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak szükségük van egy olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem okoz aránytalanul nagy terheket nekik.
20: Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásokat építették.
18: Kármán András külön kiemelte, a kormány célja, hogy a visszaélési lehetőségeket teljesen megszüntesse. Ennek megfelelően nem térnek vissza ahhoz a konkrét gyakorlathoz, amely szerint a munkavállalókat katás vállalkozóként foglalkoztatták. A pénzügyminiszter fontosnak nevezte, hogy az új kata társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintett vállalkozóknak. Azt szerinte nem fordulhat elő, hogy valaki az egész életét végig dolgozza, rendesen fizeti az adóját, aztán időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjat kap majd. A korábban katázó 430 ezer vállalkozás és vállalkozó töredéke használja már csak ezt az adózási formát. Erről korábban a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője beszélt, aki szerint nagy igény lenne egy új, kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára, a katára.
21: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is, tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
18: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője. Természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is előnyös lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának jól kidolgozott formája. A vállalkozások ugyanis nem dolgoznak feketén, vagyis fehéredik a gazdaság. A nagyon egyszerű és olcsó adózás miatt ugyanis szinte mindenki számlát ad, nem éri meg trükközni. A költségvetés számára pedig a fix adó biztos bevételként jelentkezik.
6: Partnerséget kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Karácsony Gergely, a szervezet társelnöke elmondta, holnap tárgyalnak Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és a találkozóra reformjavaslatcsomaggal készülnek.
7: A főpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt években jogköröket és jelentős forrást is veszítettek, ezért egy új önkormányzati politikának az elvett feladatokat és forrásokat fokozatosan vissza kell pótolnia. Hozzátette, a MÖSZ programjában több világos célt is kitűztek, egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.
22: Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több százmilliárd forintot jelentenek. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, egyébként a TISZA programjában szereplő javaslattal teljes mértékben szinkronban és összhangban, hogy egy átlátható települések közötti kiegyensúlyozó, kiegyenlítő területi egyenlőtlenségeket csökkentő programot indítsunk el.
6: Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban tartottak házkutatást a központi nyomozó főügyészség nyomozói, közölte a kerületi önkormányzat. Azt írták, a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozókkal, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta.
7: A 24.hu információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt, és Őrsi Gergelyt elő is állították. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy nyomoz az óbudai korrupciós ügyben, amely a többi között vesztegetés és befolyással üzérkedés gyanújával indult.
6: Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg-Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjasrendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgyak kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére.
7: A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ez milyen szerződésekkel történt. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli tereken is.
0: Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
6: Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
7: Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is.
6: A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss akciókampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Erről beszélt az Agrárkamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
7: Süle Katalin hangsúlyozta, ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Hozzátette, az Agrárkamara arra számít, hogy az akció végéig 2029-re Magyarországon 1,2 millió fiatalt érjenek el.
2: Célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
6: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban, jelentette be a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatalának főosztályvezetője.
7: Csupor Máté elmondta, hogy a kábítószer Ecuadorból származik és banán közé volt rejtve. A konténereket még novemberben szállították a brémai kikötőbe, ahonnan Magyarországra vonatra rakodva 6, még Romániába kamionnal 14 konténer érkezett.
1: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási útvonal, ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelentetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon találtunk 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
6: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház.
7: A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki a hivatásos tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.
6: A kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőrzi a héten a rendőrség.
7: Országszerte fokozottan figyelik a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását, számolt be a részletekről Karkusz Kristóf, a győri rendőrkapitányság megbízott sajtóreferense.
3: Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Roadpol hálózatának akcióját hajtják végre a héten kollégáim. Itt a kétkerekű járművek állnak fókuszban, kerékpárosok, motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, illetve az elektromos rollerrel közlekedők is. Kollégáim főként balesetmegelőzési céllal hajtják végre az ellenőrzéseket, a szolgálunk és védünk védjegyében, tehát nem az a célunk, hogy bírságokat szabjunk ki, hanem az, hogy minél kevesebb sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történjen hazánk közútjain.
7: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös irányában a Nagy-Duna hídon a 15-ös kilométernél egy műszaki hibás teherautó foglalja el a gyűjtőelosztó sávot. Több kilométeres a torlódás. Arra szólásra kell számítani az M1-es autópályán mindkét irányban Biatorbágy és az M0-ás autót közötti szakaszon is. A 47-es főúton Szeghalom térségében egy kis busz árokba hajtott, a 78-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
6: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt lezárták a 12. kerületben a Városmajor utcát, a Kútvölgyi út közelében az Acsádi Ignác utcánál. A 128-as és a 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Baleset történt a Krisztina körúton is, a Városmajor utca után a külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. Tart a műszaki mentés a Budaörsi úton a Bakcsomóponti felüljáró alatt. A Budaörsi úton kifelé útszűkületre kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Időjárás jelentés.
14: Jó napot kívánok! A gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, miközben éjjel nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Így szerdán hazánk nyugati felén általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keleten kezdetben lehetnek még hosszabb napos periódusok. Holnap sok felé számíthatunk záporra és zivatarra, de a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb esőre is. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás, erős, néhol viharos szélök is kísérheti. A minimum 10 és 17, a holnapi maximum a Dunántúlon 17 és 24, míg keletebbre 25 és 30 fok között várható. Mráz Anna, Hungaromet.
6: Ez volt a Krónika, viszont hallásra.
23: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
7: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A politikai és gazdasági együttműködés erősítéséről is tárgyalt Berlinben Magyar Péter kormányfő a német kancellárral. Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le tisztségéről. Ukrajnában tovább nőtt az északai orosz légitámadások civil áldozatainak száma. Moszkva azt állítja, hogy katonai célpontokat támadtak. Rekordmennyiségű több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban. A kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozna az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Esős, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet.
23: Műsorajánlat. Kalendárium.
5: 100 éves a Szentendrei régi művésztelep, kiállítás nyílt az évfordulón. Borbé Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész lesz a vendégünk. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán, koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényről, az idén 800 éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel.
23: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
8: Az biztos, hogy az utóbbi évtizedekben már eltolódott a világgazdaságnak a súlypontja az Atlanti óceánra, a Csendes óceánra. A Csendes óceán generálja már, és a térség a globális GDP nagyjából 50%-át, és itt nem elsősorban az Egyesült Államok az állam, amelyik a nyugati térfélen rosszul teljesítem Európa.
9: Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
10: Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak Lenni Jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak Lenni Jó kampányaira. Jónak Lenni Jó. Köszönjük. Június 4-én 14 óra 30 perckor a Dunán.
23: Határok nélkül Bereki Anikóval.
24: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Új elemmel bővült a kárpátaljai görögkatolikus ifjúsági szervezet által működtetett Szent Margit program. Ez már felsőoktatási ösztöndíjat jelent a Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozaton tanuló fiataloknak. Ízlésformálás a népművészet segítségével. Családi napot tartottak a nagyváradi Csillagocska Alapítványnál, a délvidéki Topolyán pedig idén is megrendezték a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. Most következzenek a részletek. A Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet 2015 óta működteti a Szent Margit programot. Ennek az a lényege, hogy a szervezet által közzétett rászoruló kárpátaljai magyar iskolások adatbázisából a világon bárki egy-egy évre örökbefogadhat egy-egy gyermeket, azaz havi 10 eurós támogatásban részesítheti. A múlt évtől a kezdeményezés egy új elemmel bővült. Elindult a Szent Margit Program Plusz, amely már felsőoktatási ösztöndíjat jelent a Kárpátalján élő és tevékenykedő nappali tagozaton tanuló fiataloknak. Iváncsik Attila összeállítása.
25: Ungváron tanulok az Ungvári Nemzeti Egyetemen, orvosi szakon, és arra álmodok, hogy itt Kárpátalján lehetek orvos, és nagyon értékelem, hogy vannak ilyen támogatások, és vannak ilyen lehetőségek, hogy a diákokat, az igyekvő tehetséges gyerekeket támogatják, és hogy vannak jó emberek, akik még gondolnak ránk itt Kárpátalján.
26: Mondja Kalinics Valentina, az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karának hallgatója. Tupica György, a Boldog Romzsa Tódor Görögkatolikus Teológiai Akadémia és Papnevelő Intézet hallgatója szintén részesült az ösztöndíjból.
27: Nagyon szépen köszönöm a jó Istennek, hogy vezet ezen az úton, és köszönöm a jó embereknek, akik segítik a mi kárpátai diákunknak itt lenni és továbbra tanulni.
26: Lődár Jenő, a Kárpátaljai Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője kiemelte. Ezúttal 29 egyházi és világi felsőoktatásban tanuló fiatal részesült ösztöndíjban.
11: Sokszor megfogalmazott az az igény a támogatókban, hogy szeretnék más módon is támogatni az itt élő fiatalokat, sőt, akinek volt ismerőse Szent Margit programból, aki már ugye idősebb lett és a felsőoktatásban vesz részt, kikerült az általános iskolások és középiskolások programjából, és felmerült az igény, hogy milyen formában tudnák őket támogatni, és akkor jött ez az ötlet, hogy hozzunk létre egy olyan alapot, vagy egy olyan rendszert, amiben van lehetősége ezeknek a támogatóknak Kárpátalján élő, aktív fiatalok segíteni. És így is szerveztük meg magát a programot. Az egyik fő célja a programnak, hogy azokat a fiatalokat segítsük, akik itt maradtak Kárpátalján, és akik aktívak a közösségekben. Benyújtják a pályázatokat a fiatalok, akkor elsősorban arra kérjük őket, hogy azt próbálják meg bemutatni, hogy milyen közösségben és milyen szerepet vállalnak. És nyilván annál több pontot kap egy fiatal, minél több közösségben vállal aktív szerepet, és a bizottság, aki eldönti, e szerint hoz döntést. Tehát nyilván igyekeznek mindenkinek segíteni, de hogy az meglátszik az odaítélt összegen is az, hogy milyen aktív egy közösségen belül, vagy akár több közösségen belül egy fiatal. A támogatók pedig azok a Szent Margit programos támogatók, akiknek van igényük más módon is, tehát a rendes program mellett más módon is, és jelentkeznek, hogy ők szívesen támogatnak ezt a programot. Körülbelül egy fél évig gyűjtjük ezt az összeget, és amikor lezártuk ezt az időszakot, mikor összegyűlt egy megfelelő összeg, akkor írjuk ki a pályázatot, és akkor küldjük ki a bizottság felé, hogy döntsenek erről az összegről, és kikapják meg ezeket az ösztöndíjakat.
26: A bíráló bizottság tagja volt Barta József, az Edelényi Szent Miklós görög katolikus iskola igazgatója is.
12: Öröm volt számomra végigolvasni azokat az életutakat, amelyeket a gyerekek megírtak, illetve ezek a fiatalok elénk tártak, már most látni, hogy nagy dolgokra lesznek képesek. Ebben a világban ott van helyünk, ahova bennünket a Jóisten teremtett. És én azt látom, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, ezek itt akarnak teljesíteni, itt akarnak erőt sugározni, és én bízom benne, hogy sikerük lesz, és az a pici plusz, amit most itt tudtunk adni ezeknek a gyermekeknek, az ez fogja segíteni. Ehhez ad erőt, ehhez ad támogatást, de a legnagyobb támogatást maga a Jóisten adja. Úgyhogy nagyon hálás vagyok annak a szervező csapatnak, aki ezt létrehozta.
26: Demkó Ferenc, a beregszászi magyar görög katolikus esperesi kerület püspöki helynöke kiemelte. Istennek hála, mindig akadnak olyan jó akaratú emberek, akik fontosnak tartják a segítségnyújtást és a kárpátaljai fiatalok jövőjét.
13: Nem halt ki teljesen az együttérzés, nem halt ki az összetartozásnak az érzése. Az a lényeges, hogy sokszor ismeretlen emberek ismeretleneknek adnak. És én úgy gondolom, hogy ez egy jelzésértékű a mai fiataloknak azzal kapcsolatban, hogy azért a múlt olyan embereket nevelt fel, akik nem felejtették el, hogy volt nehéz időszak, akik gondolnak a jelenre, de amikor a jelenre gondolnak, akkor ezzel a jövőt építik. Azok, akik ma itt vannak, azok megpróbálják magukban valamiképpen azt az érzést táplálni, vagy azt a lelki állapotot, hogy nekik itt dolguk és feladatuk van, nem csak a mában, hanem a jövőben is.
24: Már harmadészben szervezte meg az Arad megyei tanfelügyelőség az Alma Mater alapítvánnyal közösen a tantárgyversenyeken helyezéseket elérő magyar diákok közös díjkiosztó ünnepségét. Az Aradi Városháza dísztermében tartott rendezvényen csaknem 150 általános és középiskolás tanuló vehetett át oklevelet és ajándékot. A diákok azt mondták, motivációt jelent nekik, hogy a hivatalos elismerések mellett a közösség is odafigyel a munkájukra. Pataki Lehel Zsolt összeállítása.
15: Az Arad megyei tanfelügyelőség néhány éve már szokást teremtett abból, hogy a különböző tantárgyversenyeken elért Arad megyei magyar diákokat külön is díjazzák. Barbóc Izabella, Arad megye főtanfelügyelő helyettese.
16: Harmadik évvel szervezzük meg ezt a megyei díjátadót. Az idén körülbelül 140 gyerek vesz részt. A megye diákjai, akik különböző tantárgyversenyeken és olimpiákon részt vettek, és kiemelt helyeket értek el, lesznek ma díjazva.
15: Lemérhető-e, hogy hol tart az Arad megyei magyar oktatás ezeknek az eredményeknek az alapján?
16: Mi Szorvány megye vagyunk, ez érezhető is. Nem tudunk annyi diák közül válogatni, amikor ilyen tantárgyversenyekről van szó, de mégis úgy érzem, hogy a jó középmezőnyben vagyunk, és igenis Arad büszkélkedik a kiváló képességű gyerekekkel, diákokkal.
15: Az Arad megyei magyar diákok, illetve az iskolák számára fontos az, hogy a tanfelügyelőség, illetve a közösség is elismeri külön a teljesítményeket. teljesítményüket, a kiemelkedő eredményeket, Tóth Pál Renáta, kisebbségi tanfelügyelő, az Alma Mater Alapítvány ügyvezető elnöke.
0: Nagyon fontos, hogy elismerjük a diákoknak a munkáját, és ezzel motiváljuk őket újabb eredményekre, hogy érezzék azt, hogy a tanulás fontos, hogy van értelme. Az Alma Mater Alapítvány már harmadik éve felvállalta, hogy az anyagi hátteret megteremti ennek a díjkiosztónak, és akik mindig mellénk állnak, az az Arad megyei RMDS, illetve a Communitas Alapítvány.
15: Budacsek Tímea, a Csiki Gergely Főgimnázium 12. osztályos tanulója, évről évre a kiemelkedő helyezettek között van. A Nemzetközi Matematika Verseny győztese is voltál. Ezúttal mivel érdemelted ki ezt az elismerést?
0: A Nemzetközi Matematika Versenyen, amit az idén Temesváron tartottak meg, kiemelt dicséletben és ezüstélemben részesültem.
15: Mit jelent számodra az, hogy a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között a magyar közösség elismeri a magyar diákok eredményeit?
0: Mindenképp egy nagyon felemelő érzés. Úgy gondolom, hogy ez a munkám valódi gyümölcse, hisz a sok eredmény nem jöhetett volna össze a támogatás és a motiváció nélkül, amit ezek a díjátadók jelentenek.
15: Egy nagy próbatétel előtt áll a te korosztályod. Az érettségi után hol és hogyan képzeled el a jövődet?
0: Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hisz világéletemben tudtam, hogy a matematikával szeretnék foglalkozni. Ha a Jóisten úgy akarja, így is lesz. Azt, hogy pontosan hol, még nem tudom. Jelentkezésemet beadtam egyaránt Budapestre és Kolozsvárra is.
24: Aradról menjünk Nagyváradra. Családi napot tartottak a nagyváradi Csillagocska Alapítványnál. 24 évvel ezelőtt a Réti Református Egyházközség úttörőként hozta létre a Csillagocska Református Zeneóvodát Nagyváradon. A keresztény elveken alapuló nevelés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik zenei nevelésére is. Játékos formában tanítják a népzene és a néptánc alapjait. Elsőként Benedek Árpád zenepedagógus mesélt Ionescu Nikolett mikrofonja előtt.
2: Nagyon fontos, hogy egy olyan mintát adjunk évről évre azoknak a családoknak, akik csatlakoznak a mi nagy családunkhoz, hogy az egyfajta ízlés formáló legyen. Az, hogy rendezvényeket kell szervezni és programokat biztosítani, én úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy társadalmat, vagy egy nemzetet, vagy egy családot, vagy akár egy kisebb közösséget, hogy tudjunk formálni egészségesen és szépen ízlésesen. Igyekszünk a mi rendezvényeinket olyan programokat biztosítani, ami az egész társadalmat és az egész nagy családunkat egy jó ízlés irányába tudja formálni. Számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ízlésformálás a népművészeten keresztül történjen. Én azt hiszem, ez olyan, mint a zenei anyanyelv. A zenei anyanyelv legtökéletesebb formában a népi gyermekjáték dalamokban rejlik. A népművészet minden szegmense, minden ága, zege, zuga, boga egy tökéletes forma az ember és a társadalom formálására. Egy szóval ízlésformálásnak nevezném, és ez az ízlés számunkra a minőségi ízlést jelenti. Csak nézzük a zenét. A népzene a zenei ízlést tudja formálni. Nézzük a viseletet. A viselet az öltözködést tudja formálni. Nézzük a kézművességet. A kézművesség akár azt a fizikai igényt, amit ember két kezével meg tud alkotni. Nézzük a gasztró oldalát, a főzést. Igyekszünk olyan egészséges, hagyományos ételeket biztosítani, ami talán egy picit az egészségesebb életforma fele irányítja az egész nagy családunkat. Ez mellett ugye a kulturális igényre is sort kerítünk, hiszen a színpadon nem csak bográcsfőzés van, nem csak kézművesség van, nem csak találkozás, nem csak egy kocintás, hanem ennél talán sokkal több. Számunkra az is fontos, hogy a megnyitó egy ige hirdetéssel kezdődjön, hogy a lelki egészséges fejlődést is tudjuk biztosítani az emberek számára. Az is fontos, hogy utána a gyerekeink szépen viseletbe öltözve felmenjenek a színpadra, élőzenei kísérettel tudják a kis produkciójukat, amit egy éven keresztül formálnak és dédelgetnek és alkotnak, bemutatni a szülőknek. Az is fontos, hogy a szülők, a nagy család ezt értékelje, megtapsolja őket. Ez úgy gondolom a tánc, a mozgás az egy testi fejlődést tud biztosítani, és mindaz a lelki hozadék, ami egy ilyen alkalommal csúcsosodik, az pedig egy olyan testi és lelki egészséges egyensúlyt tud képezni egy ember fejlődésével, ami ennél tökéletesebb formában szerintem még leírva sincs. Ez mellett nagyon fontos, hogy ne csak a gyerekeket neveljük, hanem a felnőtteket és a szülőket is. Vendégeink voltak a Kolozsvári Szapienci Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem táncművészeti szakdiákjai, akik egy vizsgazáró produkciót hoztak ide vendégségbe nekünk Kolozsvárról. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen Erdélyben 5 évvel ezelőtt megalakult a táncművészeti szak. Ez azt jelenti, hogy Erdélyben hivatásos táncoktatókat, szakképzett táncoktatókat tudunk nevelni, akik eljuttatják ezt a kultúrát akár olyan intézményekbe is, ahol soha nem volt lehetőség arra, hogy a gyerekeink ezzel a műfajjal találkozzanak. Remélhetőleg évtizedek múlva minden gyermek fogja táncolni a magyar néptáncot. Nagyon fontos ez számunkra, és tényleg egy olyan hangulatot tudtak teremteni itt a szülők körébe, ami egy értékes és igényes szórakozási lehetőség volt.
1: Te miért szeretsz ide a Csillagocska óvodába járni? Ne disán, Emma!
3: Azért, mert itt nagyon sok kézműveskedés van, és nagyon jók az óvónéni, és sok program van, és még a Vádba is szoktak lenni ilyen kézműveskedések, meg itt fel tudok lépni az igazi színpadon.
1: Szeretsz táncolni?
3: Nagyon!
1: Miért szeretsz táncolni?
3: Azt szeretem, hogy megtapsolnak, ha ügyes vagyok, és utána kapok ajándékot.
1: Mi az, ami a legjobban tetszik itt neked a kézműves foglalkozások közül?
3: Mikor festettük a medált.
1: Miért szeretik a Csillagocska Alapítvány által szervezett eseményeket, rendezvényeket? Nedisán Teodora Nagyváradról.
17: Már végig ismerem a Csillagocskának a tevékenységét, mikor még keresztlányom idejárt, és ez a szellemiség, ez a hagyományőrzés annyira meggyőztek, hogy ez lesz a legjobb hely a gyermeknek, mert szerintem kevés helyen van még ennyire megőriz ez a szellemiség, ami szerintem az alap. És a Csillagocskába ezt megkapja, és a szülők is be vannak vonva a tevékenységekbe, és minden ilyen magyar ünnep, vagy ami a népi szokásokhoz kapcsolódik, itt szépen méltó meg van ünnepelve, és így megismerik, hogy honnan származzunk, hisz az a legfontosabb.
1: A gyermek milyen plusszal megy haza? Mi az, amit ön lát rajta?
17: A szókincs, az Isten felé közeledés, mert ugye mindig van ilyen biblia foglalkozás, és szerintem ez egy fékebb a mai világban, mert tudjuk, hogy egy kicsit nehéz úgymond, és remélem, hogy ez a szellemiség, ez a hit, a szókincs, a népmese egy olyan alapot ad, amit majd az iskolába is, meg az életbe is fog tudni használni, mert ez nagyon-nagyon fontos. Meg az a családiasság, a csapatszellem.
1: Annak idején miért indították el ezt a családi napot? Pálffy József református lelkész, a Csillagocska Alapítvány elnöke.
18: Ez a kapcsolati háló egy olyan nagy családi közösséget hozott létre, hogy ma már, ha valaki azt mondja, hogy réti vagy csillagocskás, akkor pontosan tudja, hogy milyen szellemi közösségbe tartozik. Bár a szülők, gyülekezeti tagok többé-kevésbé cserélődnek ki, mikor, mindig vannak visszajárók is, de mivel a társaság alapemberei, szervezői közel negyed százada szinte ugyanazok, ügyesen életben tartják, önmaguktól működően szervezik, és így a hagyomány természetes módon adódik tovább évről évre.
1: Miért fontos egy-egy ilyen családnap manapság?
18: Hát egyszerűen azért, hogy az atomizáló társadalomban megmaradjon egy olyan közösség, amiknek megvan az identitása, az értékelvűsége, az emberi arca, amelyikben személyesen találkoznak, nem a telefont nyomják, vagy a gép előtt ülnek, hanem kezet fognak, mosolyognak, beszélgetnek, viccet mesélnek, kicserélik a mindennappal kapcsolatos gondolataikat.
24: A népművészet segítségével formálják a fiatalok ízlését Topolyán is, ahol már 15 éve minden év májusában megrendezik a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. A háromnapos rendezvényen kézműves foglalkozások, táncházak és koncertek várják azokat, akik közelebb szeretnének kerülni azokhoz az értékekhez, amelyek generációk óta meghatározzák a helyi magyar kultúrát. A fesztivál egyben a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ évadzáró műsora is volt. A népes közönség megbizonyosodhatott arról, hogy színvonalas munkát végeznek a központban, és az utánpótlásból sincs hiány. Szerda T. Fanni összeállítása.
19: Serfőző Dorka is fellép a műsorban. Mióta vagy az Aurora beszédművészeti műhely tagja?
20: Egy éve.
19: Mást is csinálsz a Kodály Művelődési Egyesületben?
20: Igen, táncolok is.
19: Miért szereted az ilyenfajta tevékenységet?
3: Mert igazából olvasni is nagyon szeretek, meg szeretem az ilyen művészeteket. Idén ilyen válogatással készültünk.
19: Milyen versenyeken vettél részt eddig?
3: Sokon részt vettem a Népem költőjén, a Tóth Ferencen, a Dudás Kálmánon.
19: Van kedvenc versed?
3: Nincs, én igazából sok verset szeretek.
19: A Középbácskai Népművészeti Fesztivál műsorában az Aurora beszédművészeti műhely is bemutatkozott. Mit mutattak be az apró szavalók? Szatmári Melitta, az Aurora beszédművészeti műhely vezetője.
4: Mi az egész éves munkánkból készítettünk egy egyveleget, tehát azokkal a témákkal foglalkoztunk, ami valójában a gyermekeket érdekli, tehát foglalkoztunk az iskolai dolgokkal, a gyerekséggel, a barátságról beszéltünk, játszottunk sokat, és azt a szerelmet is megemlítettük már ezekkel a kiskamaszlányokkal, és ez egy közös munka volt, amit végül megszületett.
19: És ebben a közös munkában hány gyermek vesz részt, főként milyen korosztályt szólít meg a műhely?
4: Az alsós korosztállyal foglalkozom én, és öten vannak jelenleg az Aurora beszédművészeti műhely alsósai, de én bízom benne, hogy jövőre csatlakoznak még hozzánk újabb tagok is.
19: Mennyire nyitott ez a korosztály az irodalom felé?
4: Én úgy látom, hogy nyitottak, és azt is látom, hogy versekkel foglalkozni valahogy egy érzékenyebb hozzáállást kíván a gyerekektől, és ezek a gyerekek mind ilyenek, akik kicsit érzékenyebben élik meg.

0: Újra találkozhatnak egymással a hasonló érdeklődésű gyerekek.
1: Zsúfolt ez a hétvége Topolyán, ugyanis most tartják a Középbácskai Népművészeti Fesztivált. Miről és kiknek szól ez a fesztivál? Kis Imre Szerda Anna, Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnöke.
2: 15. alkalommal rendezzük meg ezt a Középbácskai Fesztivált. Ez mindig legalább egy 3 napos fesztivál, és minden nap több esemény zajlik. A programok során igyekszünk megszólítani minden korosztályt, valamint nem csak népművészeti programok vannak, hanem, hogy mondjam úgy, összművészeti programok is, hiszen előtérbe kerül az irodalom is, a képzőművészet is, a népművészet különböző ágai mellett. A helyszínek is változatosak, hiszen a tájházban is, a múzeumban is, a művelődési házban is, valamint a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ székházában is zajlanak az események.
1: Ez a 15. ilyen fesztivál fel tudja idézni, hogy milyen céllal indult ez az esemény?
2: Azzal a céllal hoztuk létre ezt a fesztivált, hogy minél közelebb hozzuk a gyerekekhez is és az idősebbekhez is a népművészetet. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogyha így egy csomagba adjuk a népművészeti programokat, akkor talán jobban elérjük őket, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy azok, akik végzik ezeket a tevékenységeket, tehát, hogy az idősebb asszonyok, akik kézi munkáznak, ők a saját korosztályukat megszólítsák azzal, hogy dolgoznak, és föltételezem, hogy akkor el is hívják őket a kiállításra. Mi úgy gondoljuk, hogy az iskolákkal ilyen módon nagyon jól tudjuk tartani a kapcsolatot, és ezáltal a gyerekek ugye belelátnak a művelődési központ munkájába, és így könnyebb bekapcsolni őket a mi tevékenységi körünkbe.
1: Úgy tűnik, hogy akkor elérte a célját, ugyanis azt látom, hogy Topolyán nincs gond az utánpótlással, ami a néptáncot illeti.
2: Így van, nem panaszkodhatunk, hiszen tényleg nagyon sokan vannak a csoportokban. Van külön óvodás korosztályú csoportunk, egy alsósokból álló csoportunk, egy felsősökből álló csoportunk, és van egy ifjúsági korosztályú csoport is, a Cirkalom táncegyüttes alatt, ugye, akik a fölnőtt táncegyüttes.
3: A második évadával tért vissza a Dal Összeköt elnevezésű reality műsor, amelynek eredeti koncepciója nem változott. A résztvevő zenészeknek mindössze 3 napjuk van arra, hogy csapatokba rendeződve egy teljes értékű produkciót hozzanak létre. Ez azt jelenti, hogy a tábor végére elkészül egy teljes dal hangszereléssel, stúdiófelvétellel és videoklippel együtt, utólagos, módosítás lehetőség nélkül. A részletekről Ferenc Ádám, Dobai Csabát, a produkció ötletgazda producerét, műsorvezetőjét kérdezte.
4: Mi a célja, mi a missziója alapvetően ennek a zenés realitynek?
5: Több célt meghatároztunk ennek a műsornak. Az egyik és legfontosabb az az, hogy kicsit emlékeztessük magunkat, embereket, hogy a mai pörgő, rohanó világba és a sok képernyő nézés közben mennyire fontos az, hogy kicsit lelassuljunk, összeüljünk, együtt alkossunk, kiszakadjunk ebből a digitális világból. És a másik az, hogy megmutassuk, hogy mennyire értékes és tehetséges alkotók vannak nálunk is, és mennyire vagány produkciókat lehet készíteni 3 nap alatt. És a harmadik, hogy ezeknek az alkotóknak adjunk egy ilyen nyugodt játszóteret, ahol nincsen elvárás, nincsen ez a lóverseny, nincs a teljesítés kényszere, hanem kapnak 3 napot, és azt csinálják is úgy, ahogy szeretnék, olyan nyelven, olyan módszerrel. A lényeg az, hogy kapcsolódjanak ki, élvezzék, és ne egy elvárásokkal teli dolgot csinálnak, hanem valamilyen, amit még nem volt lehetőség, és ehhez egy talajt biztosítani nekik.
4: 7 zenészt szabadítottál össze, azt hiszem ebben az évadban, és egészen más volt a dinamikája, mint az előzőnek, kicsit ilyen kambuli jellege volt az idei kiadásnak. Alapvetően milyennek élted meg te ezt a kiadást, vagy ezt a közös munkát a zenészek között?
5: Én nagyon jól éltem meg, én amikor láttam, és tényleg megérkezett mindenki, és oda jutottunk, hogy na, el tud jönni mindenki, akkor tudtam, hogy ez egy izgalmas hétvége lesz. Ugye én az elmúlt 16 évemet a zenéparban töltöttem, és ismerem jól azért a szcénát, az embereket. És igen, ez is egy ilyen cél volt, hogy kimozdítsuk az embereket a komfortzónáikba, és abból a burokból. Fontos ebből

0: kilépni, hogy új dolgokat lássunk, még ha nehéz is néha alkalmazkodni, vagy még ha kihívás is, de hogy másokkal dolgozzunk, és ezáltal rengeteget tanulhatunk, tapasztalhatunk és fejlődhetünk, és ezt igazolják a visszajelzések is a zenészek által, és ezt látom, hogy most a második évadban nagyon profi és főállású zenészek voltak, akik már sok mindent átéltek szakmailag, de hogy néha életkorban, zenész szénában eltérnek az aktivitásuk, és akkor ezeket az alkotókat, hogy egy picit közelebb hozni, kimozdítani, és ez úgy látszik működik is, ezt el is mondták a műsorban is, és a végeredmény is szerintem ezt igazolja, hogy valami új, valami érdekesebb végeredmény lett új dalok.
1: Bulinak vége, villaj fel, jönnek a trónok. Hogy van idő élni.
2: Két egészen más hangvételű dal született, egy instrumentális jellegű és egy kicsit ilyen beatvándor-szerű, ugye André Feri által írt és rappelt, később énekelt is a dal közben, hip-hop-szerű, kicsit fragmentált dal, ez a Nem jó flóra tettél ez a címe, illetve a Catfish Funk volt a másik, az a két gitár, egy basszusgitár. Hogyan értékelnéd az idei dalokat?
0: Elsősorban azért izgalmas az idei végeredmény, mert most volt egy hivatásos költő, egy irodalmárunk is, aki nagyon vagány szöveget tett le, és tényleg olyan foglalt zenészek gyűltek össze, akiket nagyon nehéz összeszedni. Tehát van köztük, aki a The Voice című műsorban, a kísérőzenekarban játszott, meg nagy romániai sztárokkal, de külföldiekkel is, meg nemzetközi jazz versenynyertesek, aki Hollandiában tanult, aki szimfonikus metállal turnézott Mexikóban, meg mindenféle a világon. Ilyen embereket azért nehéz összeszedni, és látszik is ez a sok tapasztalat, és az, hogy tényleg valamit szabadon, van szűk három napjuk, amikor meg kell csinálni a teljes hangszerelést, a kézdalt szöveget, keverést, és a videoklippet is, mert utána, amikor hazamennek, akkor nincs lehetőség ezen változtatni, és szerintem zseniális dalok születtek, amik bárhol megállják a nagyvilágban a helyüket, videoklippek is szuperek lettek, úgyhogy szerintem sikerült egy újabb szintre emelni a műsort, bár még sokkal több ötletünk volt, amit nem tudtunk beletenni költségvetésileg, de mi úgy gondoltuk, hogy megéri, hogy csináljunk egy második évadot, és el tudtunk indulni. Szeretnénk bővíteni nemzetközileg, hogy a címe is mondja, a dal összeköt, rengeteg ötletünk van, és ehhez a nézőknek a segítségét kérjük, lehet támogatni is a műsort, Patreon ahol extra tartalmat találnak, vagy merch vásárlással, pólóval, szatyorral, bögrével, és várjuk a márkák együttműködését is, vállalkozókat, úgyhogy több támogatási módszer van, de a legjobb támogatási módszer, hogyha meghallgatják a dalokat, megnézik a műsort, és megosztják azt másokkal, és segítenek, hogy az algoritmus megjelenítse másoknak egy kommenttel, egy lájkkal, egy követéssel, ami nem kerül semmibe a nézőnek, de nekünk nagyon sokat jelent.
2: Mi az, ami téged hajt, vagy miért vállaltad magadra ezt a feladatot?
0: Ez függ attól, hogy melyik periódusban vagyok a műsorban. Ugye ez egy 8 hónapos munka, vagy még több, egy évad. Tehát az a hétvége az zseniális, amikor látom, hogy ezek a szálak összeérnek, az mindenkinek, a stábnak, a filmeseknek, a zenészeknek, mindenkinek. Bennem az érték az, ami tart és hajt, hogy ebbe én látom, mekkora érték van, és azok, akik megnézik, vagy akik még dolgoznak ezeken, azok is látják. És maga az alkotás is. Persze van rengeteg nehéz pillanat, de ez az alkotási folyamat, én is, mint alkotó, ezt, hogy meg tudjuk csinálni, van egy jó csapat, van ennek egy nagyon szép végeredménye, ami fennmarad, szerintem ez. És az, amikor tényleg látja az ember például a teltházas bemutatónkon és a legelső vetítésen, amikor tele van, és látja az ember a reakciókat, és látszik, hogy valamit ad tényleg az embereknek, és ez szebbé teszi a hétköznapokat, és inspirál egy picit úgy a zenészeket, úgy az alkotókat, úgy a nézőket. Úgyhogy szerintem ez leginkább.
3: Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
4: A nap kérdése. A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakció társa Kalázdi Kerekes Kinga előterjesztést nyújtott be az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentése kapcsán. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. A képviselők fizetésének és juttatásainak csökkentéséről szóló javaslat a tiszteletdíj számítási alapját jelentősen mérsékelni, ám a bizottsági tagság után járó szorzókat emelni. Gulyás Gergely, a Fidesz-KDNP frakciójának vezetője elmondta, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Azonban a polgármesterek fizetésének csökkentését nem tudják támogatni. Arra a kérdésre, hogy valójában mennyivel csökken a képviselők keresete, és milyen negatív folyamatokat indíthat el, ha a polgármesterek bérezése is csökken, Kis Rajmundal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
5: Csókolom, jó estét kívánok.
4: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. De nagyon sok elintézendő feladat vár az új kormányra, azonban a tegnapi ülésnapra egyetlen törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, ez pedig a képviselők fizetésével kapcsolatban történt. Mi áll a mögött, hogy az első intézkedések között ott van a képviselői tiszteletdíjak jelentős csökkentése?
5: Ez rendkívül népszerű intézkedés mindig, hogyha azt mondja a mindenkori kormánypárt és kormányzó hatalom, hogy a költségcsökkentés ne a szavazó polgárokon kezdjük, nem megszorításokkal kezdünk, hanem saját magunktól vegyük el a politikusoktól, akik egyébként sem népszerűek, nem véletlen, hiszen a modern demokráciánkban a legnagyobb költségcsökkentést az előző kormány, a Fidesz-KDNP hajtotta végre, hiszen a képviselők számát megfelezte a Magyarországgyűlésben, ez volt a legnagyobb költségcsökkentés, akkor anno a politikusok körében ez sem volt népszerű.
4: És hát azért valljuk be azt is, hogy amikor elkezdte a kormányzási munkát a Fidesz, akkor nem ilyen lassú tempóba adták be a törvényjavaslatokat, mint ahogy most a Tiszától láthatjuk.
5: Igen, más, de természetesen azt is látjuk, hogy teljesen más a politikai közössége az új kormányzó pártnak. Nagyon sokan életükben először látogattak el a parlamentbe, majd ott is maradtak, hiszen ott fognak dolgozni, és képviselik remélhetőleg a választókerületeket. Nem feketőves, régi, edzett politikusok, mint az elmúlt évtizedekben, nem ott szocializálódtak a Magyar Országgyűlés a gyönyörű parlament épületében. Nekik még szokniuk kell, és természetesen a törvényhoz a kezdeményezése nem egyszerű feladat.
4: És nézzük meg azt is, hogy az Economics mit ír arról, hogy most csökkenteni fogják a képviselők fizetését, hiszen ők megnézték, hogy a jelenleg bruttó 2.182.000 forint a havi tiszteletdíja az országgyűlési képviselőknek, és a módosítás után ez csak bruttó 1.309.000 forint lenne. Viszont erre Jámbor András volt országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet, hogy a 40%-os fizetéscsökkentésről szóló hírek nem teljesen igazak akkor, amikor bár az alapfizetésük csökkenni fog, a bizottsági tagság után járó szorzók viszont emelkednek. Itt azért érdemes lenne tisztán látni, hiszen a számokkal mindenki dobálózik. 40%-ban, 30%, vagy esetleg 10%-ban fog a képviselőknek a fizetése csökkenni. Lehet-e ezt egyáltalán tudni abból a javaslatból pontosan, amit beterjesztettek?
5: Számomra ez sosem költségvetési kérdés volt. A jelenlegi pénzügyminiszter mondta, hogy körülbelül 50 milliárd természetesen óriási összeg, a költségvetésben egyébként nem, óriási összeget lehetne spórolni. Sem a diplomáciában, sem a politikában, legkevésbé az önkormányzatoknál, a helyi közösségekben nem a költségcsökkentés a leghatékonyabb módszer arra, hogy képviseljenek minket. polgárokat, szavazó polgárokat, én inkább a személyek minőségét kritizálnám mindig. Engem nem zavarna, hogyha azok a személyek, akik engem képviselnek több műszakban, külföldön, belföldön, a városban, a kerületben lakom, a világ legszebb épületében, a magyar parlamentben, engem nem zavar a fizetésük, hogyha ők nem korruptak, és mindent megtesznek azért, hogy az én szeretett hazám nagyon jó külképviselete legyen, nagyon jó regionális képviselete, vagy egy közösségnek, hogy fejlődjön egy dunántúli, tiszántúli város, vagy egy falu. Engem, én eredménycentrikus vagyok, és én azt szeretném látni, hogy azok a képviselők, akik benn ülnek, valóban minket képviselnek, azt, hogy ezt mennyiért teszi, az engem nem zavar, és nem is szeretem a nemzetközi összehasonlításokat sem, mert nem lehet egy német-francia politikust összehasonlítani egy 9,5 milliós Magyarországnak a költségvetésével, vagy Ausztria, vagy az Európa Parlamenti. Én inkább azt kérdezném, hogy hogy végzi a dolgát. Most az új kormánynál ez még nagyon korai, de engem mindig az érdekelt, amikor korábban láttam, hogy költségcsökkentés szempontból be kell zárni külképviseletet. Nem bezárni kell külképviseletet, jó diplomata kell. Sokkal többe kerül, hogyha nem megfelelő emberek képviselnek minket. Az tényleg kidobott pénz az ablakon. Az pedig befektetés, hogyha lehet, hogy többet keres valaki, többet dolgozik, nincs mellékkeresete, nem is gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne extra jövedelmet valahonnan szerezni, mert mondjuk több gyereke van, vagy bármilyen problémája van. Engem az érdekel, hogy milyen szakmai munkát végez valaki.
4: Így gondolkodhatnak az ellenzéki pártok is akkor, amikor a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz is mindhárom frakció azt mondta, hogy már pedig ezt a csökkentést természetesen ők meg fogják szavazni.
5: Igen, meg fogják szavazni. Ami szerintem ennél izgalmasabb és nehezebb kérdés lesz még a jelenlegi kormánypártnak is, hiszen ha megnézzük a budapesti kerületeket, már az elmúlt években, nem csak az előző 2024-es, de a 2019 őszi helyhatósági választáson is a legtöbb kerületi polgármester ellenzéki volt, magyarul nem Fidesz-KDNP, ahogy a főpolgármester sem. Budapest legerősebb kerületeiben, most nem sorolom a 8-tól teljesen mindegy, a 12. második kerületig ellenzéki polgármester volt. Most mondhatnám, hogy kormánypárt, hiszen nem a Tisza párthoz tartoznak, de korábban ellenzéki volt, hogy van ők mit fognak mondani, és ugye a nagy városokban országos szinten. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk egy polgármester mennyit keres és hány évig dolgozhat, az döntse el akár a helyi közösség, vagy a helyi önkormányzati képviselők, azt ne a parlament dönts.
4: Hát azt, hogy mit szólnak az ellenzéki polgármesterek, már tudhatjuk, hiszen Márki-Zay Péter az elsők között volt, aki megszólalt, és ő határozottan azt állítja, hogy a polgármesterek egyáltalán nincsenek túlfizetve, és azt is hozzátette, hogy aki áprilisban a változásra szavazott, azt nem azt szerette volna, hogy a korrupt polgármestereknek a fizetését csökkentsék, hanem azt, hogy a korrupt polgármestereket bebörtönözzék. De mégis, hogyha megnézzük Magyarországon a polgármestereket, egészen a kis lélekszámú településektől kezdve, itt említette a fővárosnak a nagyobb kerületeit. Össze lehet-e hasonlítani a polgármesteri munkát egy országgyűlési képviselőnek a munkájával? Pláne ott, azokban a középméretű városokban, ahol nagyon kevés a szakember, ahol tényleg a polgármester szinte a nap 24 órájában polgármester is helyt kell, hogy álljon, hiszen mindenki hozzáfordul.
5: Minél kisebb egy közösség, amit képvisel valaki, annál univerzálisabbnak, annál sokoldalúbbnak kell lenni egy város, vagy térség, vagy egy falunak, egy községnek a vezetőjének, hiszen annál kisebb az adminisztrációja, annál kevesebb kollégája van, tehát egy kis falunak a vezetőjének rengeteg adminisztratív feladata van, nem csak az, hogy naponta mindenkivel lekezeljen és integessen a kerékpárról, hanem olyan dolgokat is intézzen el, és járja ki a vármegyében, országos szinten, hogy kapjon a térsége támogatást, amellett, hogyha beázik az óvoda, a bölcsőde, reméljük van, vagy bármilyen probléma van, akár a kátyuknak a kezelése, teljesen más feladata van vidéken egy kisebb közösségnek a vezetőjének, mint egy országgyűlési képviselőnek. De teszem hozzá, az ideális az lenne, hogyha az országgyűlési képviselő is ingázna Budapest és a saját választókerületek között, hiszen őt azért választották meg, nem azért, hogy itt legyen, itt kell lenni azért, hogy annak a közösségnek, annak a városnak, annak a választókerületnek az érdekét képviselje.
4: Hát elég nehéz lesz az, hiszen arról is hallhatunk híreket, hogy akár a telefonhoz a támogatást, akár az üzemanyaghoz a támogatást is a Tisza párt vissza akarja vágni költséghatékonyság kapcsán. De hát hogyha belegondolunk, hogy egy országgyűlési képviselő a saját térségét képviseli, és kénytelen az ülésnapokra fölmenni, kénytelen elvégezni a munkáját, ahhoz más településre menni, akkor biztos, hogy ezek, amik megnehezítik az ő munkájukat, azok jó döntések? Nem fog ez előbb-utóbb a térségre, vagy egy adott településre visszahullani?
5: Ez nagyon sokszor a minőség rovására mehet, reméljük, hogy nem fog, de mehet, de hangsúlyozom, én semmilyen költségcsökkentést nem támogatok, én azt támogatom, hogy a legkiválóbb emberek, a legkiválóbb szakember, és azok az emberek, akiknek olyan magas az érzelmi intelligenciájuk, hogy Mari néni problémáját, Jóska bácsiét, kedves Editét, az enyémet is tudja képviselni. Nem 8 órában, nem 14 órában, nem hétfőtől péntekig. Egy igazi politikai a hét mindennapján politikus, egy igazi városvezető, önkormányzati képviselő, parlamenti képviselő, nem csak akkor megy az emberek közé, nem csak akkor kampányol, amikor újra kell választani, vagy indulni szeretne, hanem ő ebben él.
4: Ugye kritikusok úgy fogalmaznak, hogy leárazhatja Tisza párt ezáltal az országgyűlést. De mennyire árazhatja le a településeken, akár a polgármesteri hivatalokat is egy ilyen fizetéscsökkentés, hiszen tudjuk azt, hogy 24-ben jutott el odáig a kormányzat, hogy megemelte a polgármestereknek a fizetését. Ugye a cél az volt, hogy egy versenyképes jövedelmet kapjanak azok, akik a település vezetését vállalják. Ez azért, valljuk be őszintén, magával húzta az alatta lévőknek is a fizetését. Nagyon sok helyen emelkedett, szinte kénytelenek voltak emelni. Mi fog történni akkor, hogyha a polgármester, vagy akár egy településen a képviselők fizetése is csökken, de hát az alattuk lévő apparátusnak is csökkenteni kell ilyenkor a fizetését? Vagy ők netalán többet fognak majd keresni?
5: Valóban nem volt mindig vonzó életpályamodell, hogyha valaki köztisztviselő, vagy később akár kormánytisztviselő. Mindig nehéz volt a piaci versenyben a bérekkel versenyezni, hiszen valaki mondjuk jó számítástechnika ismeretekkel elment mondjuk a külügybe, vagy elment egy minisztériumba, vagy egy önkormányzathoz, rendszergazdának, hát biztos vagyok benne, hogy a felét sem kapta, mint hogy elment volna egy multinacionális céghez. De vannak lokálpatrióták, akik szeretnek abban a faluban, abban a községben élni és segíteni. Tehát ezek az emberek nem csak a pénzért dolgoztak, legkevésbé a pénzért, hanem azért, hogy tudjanak alkotni valamit, valamit teremteni, szeretnének valamit maguk után hagyni, de természetesen nekik is vannak költségeik, nekik is van rezsiszámlájuk, nekik is kell vacsorát adni este az asztalra a családjuknak. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a bérek még emelkedni is tudnának, hogy tényleg legyen egy vonzó életpálya, hiszen elvégzem az egyetemet, mit fogok csinálni, itt leszek az önkormányzatnál jegyző, pedig jogi diplomám van. Nem megyek el egy nemzetközi ügyvédirodához, még akkor sem, hogyha beszélek nyelvet, hanem itt az én kis városomban szeretnék hasznos munkát végezni, természetesen tisztességes javadalmazás.
4: Ugye, ami itt a polgármesterek kapcsán szóba került, vagy vélelmezhető, az egyrészt az, hogy visszavennék a fizetésüket, de másrészt az is, hogy a polgármesteri ciklust is tervezik ugyanúgy két ciklusra korlátozni. És amíg Márki-Zay Péter ugye az ellen szólalt föl, hogy nem túl magasak a polgármesteri fizetések így sem, Cserpalkovics András inkább amellett emelte föl a hangját, hogyha őt a választók meg szeretnék választani harmadik, negyedik ciklusra, azt megtehessék, mert az azt jelenti egy adott településen, hogy egy polgármester bizony jól végzi a dolgát. Miért kell akkor ezt lecsökkenteni, korlátozni ezt is két ciklusban, ugyanúgy, mint ahogy a miniszterelnöki pozícióval szeretné ezt tenni Magyar Péter.
5: Itt már jóval markánsabb a véleményem, az ellenvéleményem. Ezt a parlamentben nem lehet eldönteni. A miniszterelnökről döntsenek mindig a szavazók, hogy ki lesz. Hogyha valakit megválasztanak ötször, azt megválasztják ötször. Ez nem egy elnöki demokrácia, amilyen az Amerikai Egyesült Államokban van, hogy csak 8 évig lehet valaki elnök. Ugye Trumpról tudjuk, hogy nem is kell egymás után, hiszen Biden váltotta, majd ő lett. Tehát a 45. elnök lett a 47. Ehhez nekünk semmi közünk, nálunk ilyen nincsen. Nálunk a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, és a kormányt a miniszterelnök vezeti, a miniszterelnök személyéről pedig a parlament dönt, a parlamenti képviselőkről pedig a választók. Ráadásul az önkormányzati munkánál pedig tényleg ugye közvetlenül választunk polgármestert, egyértelműen, hogy ezt nem lenne szabad törvényben szabályozni.
4: Ha mégis ezt a két ciklust bevezetik, az milyen negatív folyamatokat indíthat el?
5: De miért kellene bevezetni? Tehát miért nem dönthetik el, most Cserpalkovics Andrásról beszélt, kedves Edit, aki több mint 30 éve ismerek személyesen, de teljesen mindegy, ettől függetlenül döntsék el a székesfehérváriak, hogy kire bízzák a város vezetését, ugyanúgy döntsék el a 12. kerületi lakosok, döntsék el Baján, döntsék el Dunajvárosban, Rácsalmáson, Nagybenyimen, ezt hagyjuk meg nekik. Ez a szép a demokráciában, ők szeretnének változást, az állatorvos helyett szeretnék a patikust, vagy szeretnék azt, aki a paradicsomot árulja, legyen ő, de ezt ők döntsék el, és azt is, hogy hány évre szavaznak bizalmat. Ez a demokrácia lényege.
4: De hát ebben a demokráciában, hogyha kétharmados felhatalmazása van egy pártnak, itt például a Tisza pártnak, és úgy döntenek, hogy megszavazzák azt, hogy már pedig a polgármesteri ciklus is csak 2 ciklusig tarthat, az utána milyen negatív folyamatokat indíthat el? Csak játszunk el a gondolattal, ahol már Cserpalkovics Andrást nem lehet megválasztani. Egyrészt, hogy fogja ő az utolsó ciklusát, amikor már tisztában van azzal, hogy ez az utolsó polgármesteri ciklusa, hogy fogja tölteni, és egyáltalán mi fog utána történni? Tudjuk azt, hogy azért nem minden településen, nem minden városba kapadoznak két kézzel azért, hogy valaki polgármester legyen. Tudok olyan településről, ahol nagyon örülnek, sőt, buzdítják arra a polgármestert, hogy induljon el a következő ciklusba is, mert nem tudnak, nem látnak mögötte olyan szakembert, aki egyáltalán ezt el tudná vállalni. Azért ennek nagyon sok negatív következménye is lehet, hogyha mondjuk ez életbe lép, mert demokráciában vagyunk, akár kétharmaddal a Tisza párt ezt meg is tudja szavazni.
5: Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok polgármester 2029-ig mindent meg fog tenni a közösségének és a városnak, a településnek a fejlődésért, független attól, hogyha ez valóban meg fog változni 2029-től, de nem kellene minden egyes új kormánynak alkotmány módosítani. Tehát ez sem szerencsés precedens, hogyha jogi szakszóval élhetek. Utána jön esetleg egy másik kormány, ami pedig hoz majd egy olyan kétharmados törvény, hogy addig lesz valaki polgármester, amíg bizalmat élvezi, és addig lehet valaki miniszterelnök, amíg a parlamentben a többség erre mandátumot ad, közvetlenül közvetve pedig a nép akarat, a demokrácia, akik erre a képviselőre szavaztak, aki utána a parlamentben szavazhat. Tehát értem én az alkotmánymódosításoknak a lényegét, de ennyit azért nem kellene módosítani az alaptörvényen, az alkotmány.
4: Hát most már lassan ember legyen a talpán, aki ezt esetleg követni tudja azután, hogy megvalósul, és ez nagyon fontos az alaptörvénymódosítás. Annak kapcsán, ugye itt arról beszéltünk, hogy azért egyre több törvénymódosítást kellene letenni az asztalra, már csak azért is, mert az Európai Uniós forrásokat azt ígérte Magyar Péter, hogy hazahozza. Ursula von der Leyennel volt egy politikai alkujuk, aminek minden részletét nem tudunk, azt viszont igen, hogy mennyi az a forrás, ami haza kerülhet, és hogy ezen el kell kezdeni dolgozni. Törvényjavaslatot most egy hét alatt még nem láttunk, amit benyújtottak volna. Mit lehet várni akkor az Európai Bizottságtól? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kettős mérce miatt nagyon sokszor csöndben vannak, viszont hogyha valaki olvassa a Politikót, ott azért már vannak olyan félmondatok, ahol felkapják a fejüket arra, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnököt alkotmánymódosítással szeretné elmozdítani a Tisza párt. És ez itt azért fontos kérdés, mert itt a törvényeket most úgy kéne módosítani, hogy azok Brüsszelnek megfelelőek legyenek. Na hát egy ilyen alkotmánymódosítással való köztársasági elnök leváltása, ez megfelelő eljárása Brüsszelnek.
5: Most több témát érintettük, kezdjük akkor az Európai Uniós támogatásokról, amiről egy hete ellentétes híreink vannak, hiszen a kormányfő Brüsszelben bejelentette, és a külügyminiszterünk is, hogy érkeznek az euró milliárdok, több ezer milliárd forint végre, ami egyébként eddig is járt volna Magyarországnak, amit egyébként az előző kormány járt ki, meg fog érkezni. Majd szerkesztő asszony által említett Politico, amiről mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy az előző magyar kormánynak barátja volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy az Európai Bizottságnak, Ursula von der Leyen által vezetett bizottságnak az egyik nagyon fontos médium, egy nagyon fontos szócsöve volt, azonnal cáfolta a magyar híreket, szó szerint magyar híreket, hiszen azt mondták, hogy Ácsi egyelőre még nem utal senki semmit, hanem van egy politikai megállapodás, és ezt meg azt meg kell majd tennie a magyar kormánynak azért, hogy augusztus 31-ig bizonyos méretű összeget le lehessen hívni. Nem tudjuk, hogy mennyit, és azt sem tudjuk, hogy mit kell ezért tenni, eltelt egy hét, még mindig nem tudjuk. És valóban az is igaz, hogy vannak olyan hangok Brüsszelből, akik nem tartják szerencsésnek mondjuk a tegnap reggeli kormányfői látogatás sem a Sándor palotába.
4: És ez nagyon fontos kérdés, hogy fölemeli-e Brüsszel ez ellen a hangját, hiszen akkor jöhetnek az uniós források, hogyha az ő szemüvegükön keresztül a jogállami rend az visszaállt Magyarországon. Hozzáteszem, erre a legnagyobb példa az volt, hogy sikerült április 12-én a Fidesz kormányt leváltani. Ez volt a legnagyobb biztosíték arra, hogy már pedig Magyarország demokráciaként működött. De vannak még aggályok ott a brüsszeli elefántcsonttoronyban, de most az, amit a köztársasági elnökkel tervez Magyar Péter, ami a leváltására irányul, az mennyire fér bele Brüsszelben ebben a bizonyos jogállamiságban?
5: Költői a kérdésem, szerkesztő, azt, hogy mind a ketten tudjuk, ráadásul kedden is tudjuk. Mikor emelte fel Brüsszel a hangját, amikor mondjuk a kárpátaljai magyar nemzetiségeket folyamatosan atrocitás érte attól az Ukrajnától, akit soron kívül szeretnének behívni, bevonzani, behúzni az Európai Unió családjába, kell mindenáron. Mikor emelte fel az Európai Bizottság a hangját az ellen, hogy Magyarország és Szlovákia két teljes jogú, nincs nem teljes jogú, Európai Uniós tagállam energiabiztonságát vagy nemzetbiztonságát sértette, ugyanez az Ukrajna. Volt-e megfelelő Európai Uniós kritika ilyenkor? Nem tudjuk, hogy mikor fogja felemelni, és mi ellen Brüsszel az Európai Bizottság a hangját. Azt tudjuk, hogy eddig mikor emelte fel.
4: De hát azt is tudjuk, hogy az Európai Unió költségvetése azért nem áll olyan stabil lábakon, pláne úgy, hogy hitelt kell azért fölvenni, hogy Ukrajnát tudja támogatni. Azért nem csak Magyarországnak hatalmas ez az összeg, ezek a felszabadított uniós források, de ez hatalmas kiadás tulajdonképpen Brüsszel részéről is. Éppen ezért fontos az a kérdés, hogy mennyire lehetnek ők engedékenyek. Magyar Péter azt mondta, hogy nagyon könnyen megegyeztek minden egyes eurócentről. Ez Magyarország álláspontja, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több pénz ide kerüljön. De mi Brüsszel álláspontja?
5: Nagyon érdekes, nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt héten a magyar pénzeknek, a Magyarországnak járó tényleg ezer milliárd forintokról beszélünk juttatásáról, ami nem szívesség, ami nem ajándék, nehogy félreértsék a hallgatóink, ez nekik, nekünk jár. Olvastam lengyel sajtót is, és a lengyelek és sok brüsszeli médium is azt mondta, hogy nem lesz olyan könnyű dolga, és nincs olyan könnyű helyzetben Magyar Péter és a kormánytagok, amikor Brüsszelbe érkeztek Ursula von der Leyenhez tárgyalni és a szakértői bizottságokkal, mint amilyen volt például Donald Tusknak. Állítólag a lengyel miniszterelnöknek, aki korábban az Európai Tanács elnöke volt, és neki is az egyik legfontosabb kampányigérete volt az Európai Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, így hívta ő is, és Magyar Péter is, ez valóban nagyon sikeres volt, állítólag most nem lesz olyan könnyű, én nagyon szeretném, én Magyarországnak drukkolok, másnak nem tudok, én nagyon szeretném, hogyha a magyar gazdaság megkapná ezeket a milliárd eurós nem támogatásokat, és ettől tudna fejlődni az ország, és nem lenne már később sem, ahogy eddig volt, akár politikai, ideológiai zsarolást tárgya ez az összeg, ami hangsúlyozom, az Európai Unió történetében nem volt ilyen.
4: De azért, hogyha már Lengyelországot itt példaként fölhozta, és hogy ők mennyivel könnyebben kapták meg ezeket az uniós forrásokat, azért érdemes arról is beszélni, és hogy milyen magasra értek fel azok a botrányok, amik viszont utána arról szóltak, hogy a lengyel kormány hogy is használta fel az Európai Unióból felszabadított pénzösszegeket. Hiszen azért ott is lehetett mindenről hallani, az alpakáktól kezdve a jaktokig, sőt különböző klubokig, hogy ki mire költhette, és egyáltalán kik kapták azt meg. Mennyire kellett közel állni a lengyel kormányhoz valakinek azért, hogy kapjon ezekből a forrásokból?
5: Először kapjuk meg a forrás, és nagyon reméljük, hogy transzparensen fogja majd a kormány és a megfelelő kormányhivatalok ezt elkölteni természetesen jogszabály szerint. Sokkal izgalmasabb számomra, hogy mit kell ezért tennünk. Tehát nem véletlen, hogy eddig tudta az Európai Bizottság zsarolni a magyar kormány, de hangsúlyozom, Bóka János korábbi miniszterrel erről tudtam korábban is beszélni Brüsszelben is, hogy tulajdonképpen amit kér Brüsszel több mint kétharmadát, itt is fontos a kétharmad, megtette a magyar kormány. Voltak kritikus kérdések, a legkritikusabb a szuverenitás, hogy abból nem engedett. Nincsen egyharmados vagy kétharmados szuverenitás, háromharmados van, tehát vagy egy ország szuverén, vagy nem. És egy ekkora méretű, ilyen gazdasági erejű, ilyen geopolitikai erejű országnak nagyon sokat kell alkalmazkodni. Nem csak kelet és nyugat között vagyunk, hanem egy olyan geopolitikai ütköző zónában, ahol tényleg alkalmazkodni kell, de az alkalmazkodás nem azt jelenti, soha nem jelentheti azt, hogy feladunk a szuverenitásból bármennyit. A kérdés az, hogy mi lesz az ára, hogyha megkapjuk ezeket a pénzeket, mert ezt még mindig a mai napig, június 2-án mi nem tudjuk.
4: És ez nagyon fontos, hogyha már itt a törvényalkotásokról beszélünk, azért van itt egy gyermekvédelmi törvény, ami visszadobtak. Nem látunk semmit, semmi törekvést a Tisza párt részéről, hogy ezt a törvényt, hát hogyha mondhatjuk úgy, akkor EU-kompatibilissá tegye, amit elfognak Brüsszelben is fogadni. Bár Magyar Péter azt mondta, hogy nem került szóba most az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokon semmi más, kifejezetten csak a korrupcióra és a jogállamiságra utalt, viszont csak nyomja a Tisza vállát az a bizonyos gyermekvédelmi törvény. Hát mi lesz ennek a sorsa?
5: Nem tudjuk, az biztos, hogy már a gyermekvédelmi törvény elfogadásakor is az akkori ellenzék, és később is, és az Európai Unió, az Európai Bizottságnak a képviselői, tisztségviselői is összemosták az LMBTQ társadalomnak a jogainak a csorbításával. Szerintem ennek semmi köze nem volt a gyermekvédelmi törvényhez, úgyhogy először is meg kell vitatni, ez egy társadalmi vita, és természetesen Magyarország és az Európai Bizottság közötti vita, hogy ki hogyan értelmezi a magyar gyermekvédelmi törvényt, és hogy kerül az asztalra az LMBTQ közösségnek a jogai, illetve jogvédelme.
4: De ezt a törvényjavaslatot még nem láttuk a Tisza párttól, viszont azt már igen, hogy az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint támogatások hogyan csökkennének, abba csak bízni tudunk, hogy ez a polgármesterekre Magyarországon majd nem fog vonatkozni. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Kis Rajmunddal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
6: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
7: 19 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális és oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitáskérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld sem katonát, sem fegyvereket Ukrajnába. Az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásokban legkevesebb 22-en meghaltak, és több mint 100-an megsérültek. A fő célpont ezúttal Dnipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy 10 kijevi hadi üzemet ért csapás az éjjel. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pedig közölte, hogy Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Egy német lapnak adott interjúban is megerősítette Súlyog Tamás köztársasági elnök, hogy nem mond le a tisztségéről. Az államfő azt mondta, alkotmányos indok hiányában és a köztársasági elnöki tisztség méltóságának megőrzése érdekében sincs helye a lemondásának. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a Sándor palotában kereste fel az államfőt, akit ismét lemondásra szólított fel. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, hogy a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben ez megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest. A belga légi forgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és a Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légi közlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Idehaza több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak, és 16-ot fogtak el. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de a padon ülő hajléktalanokkal szemben nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek is. Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalra 10 és 17 fok közé hűl a levegő, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre viszont 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. 5 perc elmúlt 19 óra. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is. Viszont hallásra!
6: Műsorajánlat. Nagyok.
8: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart, amely ma már Danubia Zenekarként működik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 2015 óta az Augsburgi Színház főzeneigazgatója, az elmúlt év tavaszán pedig a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgetőtárs, Babucs Kriszta.
6: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
9: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
10: az első világháború embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
9: Rendhagyó történelem óra
10: 19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
9: Múltunk árnyai.
10: Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
9: Közös hét a fontos helyszíneken.
11: Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
10: Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
9: Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Fedezze fel a titokzatos Kelet varázsát a Magyar Állami Operaház új évadában. A keleti éjszezonban életre kelnek legendák és szenvedélyek. Salome, Pillangó kisasszony, a trubadúr és a centenárium Mihály János. Világsztárokkal a színpadon. Anna Netrebko, Placido Domingo, Diana Damrau, René Pape és még sokan mások. 12 premier, több mint 500 előadás, opera, balett és koncert egyetlen lenyűgöző évadban. Ne maradjon le! Váltsa meg jegyét már most a keleti éjszezon előadásaira. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
13: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
14: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Bódi Magdi énekesnő. Sok szeretettel köszöntelek!
15: Én is téged, és a hallgatóinkat is.
14: Hogyan indult a te pályád a rádió gyermekkórusába? Például hogy lehetett akkor bekerülni? Mennyire volt ez nehéz? Mennyi gyakorlás saját? Egy picit a mai generációknak is világítsuk ezt meg.
15: Hát ez egy jó történet volt, mert én valójában az anya azt mondta, hogy már ők nem tudtak elmenni moziba, amikor én 2 éves voltam, mert az ágyba felálltam, és elkezdtem lá-lá-lá-lá-lá énekelni. Tehát nem akartam, hogy elmenjenek, úgyhogy én tettem-vettem magam. Így kezdődött szerintem. De aztán nem volt napközi, és ezért az anya azt mondta, hogy gyere be hozzám az irodába. Bementem hozzá a Zsíl utcába, az irodába, és akkor jöttek a kedves munkatársak, és kérdezik, Magdika, de helyes kislány, te mit tudsz? Én énekelek, már akkor mondtam. És így felálltam az anyu asztalára, íróasztalára, és akkor ott tettem-vettem magam, és elénekeltem a nagymama névnapjára azt a dalt, hogy a nagymaminak nincs semmi gondja. Régi nagy sláger volt. Úgyhogy emiatt az egyik munkatárs beírta a Magyar Rádió és Televízió gyerekkorusába, hogy én ismerek egy olyan kislányt, aki nagyon szépen énekel, és mondják meg, hogy mikor van a felvételi. És visszahívták, és, vagy megírták, nem tudom, és megmondták, hogy ekkor és ekkor kell bemenni. Az anyu mondta, hogy ő nem örül ennek az egésznek, és hogy ő elvisz engem oda, de ne énekelj jól, lányom, mert nem akarom, hogy bejárjál a Ródi Sándor utcába, iskolába.
14: Féltettek akkor ezek
15: nagyon,
14: szintes.
15: Hát Óbudáról kellett bejárni
14: az
15: egyedül.
14: Messze volt.
15: 66-os villamoson emlékszem, hogy hajnalba kellett kelni ahhoz, hogy beérjek időbe a suliba. Tehát én megértem az anyut, de bementem, énekeltem, ahogy kellett. Laci bácsi már mosolygott, és így ránéztem, és már tudtam, föl vagyok véve. És attól kezdve az én életem pályára került, az az igazság.
14: Hát akkor elég hamar eldőlt a sorsod.
15: Igen, igen, igen, és csodálatos volt. Imádtam a rádió gyerekkorusát, elvittek Amerikába, Japánba, mindig úgy benne voltam a VIP részbe.
14: Én akartam is kérdezni egyébként, hogy hogy lehetett abban a korszakban, tehát a 60-as évek közepén végén járunk.
15: 63.
14: Ugye, akkor még ráadásul inkább a közepén. Hogy lehetett akkoriban kijutni Amerikába azért? Mert aztán később beszélhetünk egy másik amerikai kiruccanásodról is, de azért ez érdekelne, hogy az úgy simán annyira megvolt a nimbusz ennek a magyar rádiógyerekkorúságnak?
15: Minden kapcsolat kérdése, ahogy a mai napig is így van. Tehát a Vali néninek volt valami kapcsolata azzal a hölgyel, aki ott menedzser volt Amerikába. És küldtek neki anyagot. Én szerintem a Vali néni azért nagyon-nagyon ügyes menedzser volt. Tehát akkor a rádió gyerekkorusa nimbuszát, azt abszolút a Vali néninek lehetett köszönni, mert ő megtett mindent azért, hogy minél jobb helyeken és országokban, hát tényleg bejártuk a világot.
14: Igen,
15: a rádió gyerekkorusával.
14: Akár keletre, akár nyugatra is utaztatok.
15: Igen, Japánba. Egyik hozta a másikat, de ez itt most is így van. Egyik hozza a másikat, tehát ha belekerülsz egy jó kis csapatba, akkor ott már könnyebb a kis életed. De ez fantasztikus volt abban az időszakban. Az volt a legfontosabb, hogy tanulj. Tehát én emlékszem, hogy én állandóan tanultam a Bartók Kodály műveket. A Vali néni hármasával hívott minket ki az osztály, oda a íróasztala mellé. Ott, ugye, ott ültem, 50 fős osztály, meg kb. Annyian voltunk egy osztályban.
14: Az szép.
15: És három szólamba akkor ott el kellett énekelni a Bartók Kodályba bármilyen műveket, Mozart műveket. És valahogy én erre nagyon odafigyeltem, és én alt-2 mezzó voltam, ami azt jelentette, hogy nekem azért tudni kellett a szopránt is, mert mindegyikre oda kellett figyelni.
14: A mezzósoknak ez az átka, ugye? Vagy hát
15: igen, az a legnehezebb, mert két oldalra kell figyeljél, hogy rendben legyél. Én ezt nagyon szerettem különben, szóval mindig egy ilyen verseny volt, amik közt felnőttem, tehát még most is bevallom őszintén, boldogan versenyeznék. Állandóan, amikor vannak ezek a énekversenyek, akkor úgy, Istenem, de jó lenne még ott is fellépni. Szóval ez egy ilyen benne van a véremben már.
14: De egyébként aztán a Vas utcában érettségiztél, ugye?
15: Igen, viszont az csodálatosan szép az a közgazdasági technikum, ahova én jártam. Ott is már elkezdtem énekelni, voltak ilyen különböző napok, ahol általában az Oswald Marikával versenyeztünk.
14: Ez komoly?
15: Ő is odajárt, egy éve volt nálam idősebb, és a Marik vagy ő nyerte, vagy én nyertem, vagy ő nyerte, úgyhogy mi ismertük már egymást már 14 éves korunk óta.
14: De
15: ez
14: érdekes.
15: Jó volt. Nemrég el is hívtam magamhoz, gyere el Marika, gyere el a jazz koncertre. El is jött, és utána megtalált, és azt mondta, hogy te Magdi, ezt a sok improvizáció, ezt hogy lehet megcsinálni? Én meg Marika, én meg pont úgy vagyok az operettel, hogy lehet annyit operett slágert énekelni, érted? Az improvizáció az számomra nagyon könnyű, azt imádom
14: csinálni. Szinte kötelező a jazzben legalábbis.
15: Hát az a minimum, igen. A Marikánál meg az, szóval úgy jól el voltunk egymással, mert ő nagyon-nagyon profi volt, én meg ezt állandóan ezt csináltam, utána én felvételiztem ugye a jazz tanszakra, ott a Vukán György volt a tanárom. Igen. Szóval édes élet volt minden.
14: És a mikroid vokál, aztán ott tudom, akkor a kórus tagok ismerték egymást, és úgy jött létre.
15: Azt én hoztam össze, mert igen, én a Korong együttesben már énekeltem, ott, mint szólista. Először volt a Mákvirág együttes, utána volt a Korong együttes, és akkor ott a Várkonyi Matyi, aki ugye a rádió gyerekkorusának tagja, ő szólt nekem, hogy vokál kéne neki. Mondom, boldogan, összehozzuk. És a legjobb barátnőimet behívtam, és megcsináltuk a mikrolid vokált.
14: Serényi Hédi, ugye?
15: Első a Serényi Hédi volt, meg a Várszegi Éva.
14: Igen.
15: És akkor utána én elmentem, mert a Matyi azt mondta, hogy szólót nem lehet énekelni, mondom, akkor nincs itt a, nem én, az, akkor ez nem az én helyem.
14: Megsértődtél?
15: Megsértődtem, és elvonultam, igen, az első próbáról. És akkor bejött helyettem a Herz Kumari. Tehát a Kimit Tudra, ők így mentek hárman.
14: És akkor nem sajnáltad, hogy a Kimit Tudra nem vagy ott? színpadon?
15: Nem sajnáltam, mert én benne voltam egy másik csapatban.
14: Jaj, hát igen.
15: A Szigeti Edittel csináltuk a Virginia együttes.
14: Ez a Virginia.
15: És akkor azzal ott én versenyeztem, amikor odajött a Petrovics Emil, és azt mondta nekem, hogy Magdi, maga miért nem szólistaként? Hát szólistaként nem mehettem, mert akkor a jazz tanszakra is jártam, és akkor azt nem engedték. Emiatt én a Virginia együttesnek voltam a tagja, és hát a Virginia együttes azt hiszem a második fordulóba kiesett. Úgyhogy utána jöttek hozzám a generáltól, hogy gyere vissza, mert az Erdős Péter akar csak a lányokkal csinálni lemezt, és ahhoz kell egy szólista. Úgyhogy így én a Hédike akkor férhez ment, és akkor így visszakerültem a Mikrolid generáltól.
14: Az eredetileg általad összehozott Mikrolid vokálba.
15: Igen.
14: Ki adta a nevet, ezt a zengzetes nevet?
15: Ezt a Novai Gabi találta.
14: Na, ki, ő is volt már benni nálunk, igen.
15: Hogy mikrocsajok, mert picik vagyunk,
14: ja.
15: És akkor a vokál, Mikrolid, a lead, a dal, akkor így együtt.
14: Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan maradt meg az emlékezetedben a generál és a Mikrolid fúziója, ha úgy tetszik, hiszen együtt
15: úgy maradt le. Meg, hogy hát én nagyon jól éreztem ott magam, én mindig ilyen szervezkedő, lelkes rajongó voltam, meg éneklő kislány, most is ugyanolyan vagyok, nem sokat változtam, de jó volt velük együtt dolgozni, szóval olyan koncertjeink voltak, tudom, hogy mindannyian csak úgy néztünk, figyeltünk egymásra, és szétverték a házat, szóval tényleg valahogy közösen mi nagyon jól tudtunk együtt zenélni. Ha? Mert sok egyeniség volt a zenekarban.
14: Ez szinte mindenki.
15: Igen. Tehát emiatt is bomlott fel, hogy mindenki erős volt a maga színvonalán, és nagyon élveztük ezt, mert egyik húzta a másikat. Szóval nekem nagyon jó érzés volt velük zenélni, hát a Matyiról ugye tudjuk, a Sanyika, hát gyönyörű is volt. Arról nem beszélve, hogy emlékszem, amikor az első próbán ott voltunk, akkor ezt meg is beszéltük már így öregkorunkra, hogy néztük a pasikat, és elájultunk. Te jó Isten, ilyen helyes pasasok, hogy fogok én ezekkel dolgozni? És ők elmesélték utána, mostanában ugye, hogy hát Magdi, mi is erről beszéltünk, ilyen jó csajok, hogy lehetnek ilyen jó csajok, szóval jó csajok is voltak, vagy jó pasik is voltak.
14: És úgy, nem alakult ki közöttetek semmiféle hát szerelmi kapcsolat?
15: Én vigyáztam erre, bevallom őszintén, mert tudtam, hogy az nem jó egy csapatba, hát a többiek próbáltak vigyázni.
14: Értem.
15: Igen, úgyhogy néha voltak gondok. De a lényeg az, hogy együtt dolgozni, akkor mindenki a maximumot adta, és a maximum is jött ki belőle. Tehát rengeteget fejlődtem ott.
14: Mert említetted egy kicsit, megütette fülemet, hogy egy idő után ez szétfelé húzta a bandát, amikor annyira sok egyéniség is tényleg őstehetség volt. Lehet, hogyha egy olyan menedzser lett volna mellettetek, mint mondjuk akár a Beatles vagy a Rolling Stones mellett, akkor együtt marad a banda? Ez lehet, hogy kicsit
15: történelmi kérdés. Hát ez a más világ, az egy teljesen más felállás, hanem itt az Erdős Péter volt a hunyó valójában. Hát először ő húzta ki ugye a Sanyikát, nem először a James-et vitték el a
14: LGT-be.
15: Igen, LGT-be a Barta miatt. És akkor utána a Sanyika, utána én is elmentem, mert láttam már, hogy itt már veszély van. Úgyhogy ezért hullott szét.
14: Tehát az Erdős Péter azt gondolta, hogy nincs szükség generálra és mikrolidra így együtt.
15: Hát annyira nem örült nekünk, mert azért eleinte minket akart, hogy járjunk be hozzá, és egyikünk se akart hozzá bejárni rendszeresen.
14: És már akkor meg volt az, hogy a Neotomba is akart egy ilyen női triót.
15: Nem, az
14: és...
15: utána, igen. Igen, ott tehát, a pásztort én láttam sokszor az Erdős Péterhez bejárni, és hát ez lett, igen. De úgy visszagondolva, még büszke is vagyok magamra, hogy mindig úgy kiálltam dolgok mellett, és nem mentem bele olyan helyzetekbe, amit én nem akartam volna annyira.
14: Említetted az előbb a Korong együttest, és ezt ne hagyjuk ki szerintem a beszélgetésből, igen. A Jézus Krisztus szuperszert, hát ahol ugye Mária Magdolnát énekelted.
15: Igen.
14: De aztán csak bele-bele futottatok ott a cenzúrába, mert hát egy idő után gondolom a klerikális volt, amiatt nem nagyon engedték előadni
15: hát
14: ezt a
15: nem
14: darabot.
15: Is, hogy nem, hát letiltott minket, igen. Az Acél György. Ezt azért tudom pontosan, mert az a hölgy, aki rólunk írt egy nagyon nagy cikket a nem tudom melyik egyetemnek az újságjába, valamilyen egyetemi újságba, azt elolvasta az Acél, és akkor minket betiltott, ami óriási előny volt számunkra. attól kezdve mi csak a legfelsőbb eliteknek, tehát a Rutkai Évától kezdve a Latinovics Zoltánig mindenki meghívott a házába, és ott koncerteket adtunk elő, ahova a kulturális életnek a krémje mind ott volt.
14: Kommentet voltatok Latinovics Zoltánnál?
15: Ott előttem ott ült, és hallgatta a Jézus Krisztus szuperszárt, ahogy előadtuk. Ilyet. Csopakon például ott a jaj, most hirtelen nem jut eszembe a rendezőnek a neve, annak a nyaralójába adtuk elő, akkor a Müller költ. Rényi Tamás, igen. De jó. Na, Rényi Tamásnak a kertjébe adtuk elő többek között a szupersztárt, és emlékszem, a Müller Péter akkor még fiatal volt, de nem a Sziányi, hanem a író, igen. A Péterrel akkor óriásiakat beszélgettünk, szóval fantasztikus, így elmúltak az éjszakák, mert beszélgettünk állandóan mindenkivel, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, hát szóval csodálatos időszak volt.
14: És az hogy érintett benneteket, hogy egy idő után nem játszhattátok?
15: Sehogy, dehogy nem játszottunk mi. Nem érintett. Nem érdekelt minket.
14: Nem féltetek attól, hogy...
15: Nem. Én nem féltem. Én nem vagyok egy félős típus. Abszolút.
14: Hát szerintem ebben a szakmában nem is lehet félni, vagy nem szabad megélni.
15: Igen, nem. És soha nem is adtam rá okot, hogy féljek, úgyhogy mindig úgy kiálltam dolgokért, és az volt a helyes, úgyhogy...
14: Jó, tehát akkor Jézus Krisztus szupersztár egy idő után csak úgy...
15: Úgy elmúlt, igen, de a Tibi, hát az valóságos, akkor nagyon komoly költő, író lett belőle. Igen. Hát a Rokszínházat utána összehozták a Matyival.
14: Aztán a Rokszínház megint megcsinálta Jézus Krisztus
15: szupersztárját. Igen, igen, szóval a Tibi, amit elkezdett, az fantasztikus volt. Sajnálom, hogy ilyen hamar elment. Hát valójában ő fogta meg a kezemet a közgazdasági technikumban, és azt mondta, hogy gyere, te most a korong együttesbe fogsz majd énekelni. Mondom, milyen korong, hol van a... És oda elvitt, és ott énekeltem belül.
14: Előtte nem is hallottál róluk akkor
15: ezek szerint. Nem is tudtam róla, senkit nem ismertem. A Tibi volt az, a Miklós Tibi, aki így fogta, fölment az anyu,

0: Köztanszakról a zenész haverok vittek át a Köllőhöz, mert a Köllőnek kellett egy saját zenekar. Ő kiválasztotta az embereket a konzervatóriumból, a jazz tanszak. És ott én ugye mindig dumáltam, mindenkivel jobba voltam, beszélgettünk, és ők ajánlottak engem, mint énekes. Tehát én se tudtam, hogy én tudok mozogni, mert én imádtam táncolni, de nem vettem magam úgy komolyan, és akkor elhívtak a Köllőhöz, és a Köllő azt mondta nekem, hogy Magdi, ha megtanulsz pantomimezni egy hónap alatt, akkor te jössz velünk a nagy turnéba, Spanyolországba és Franciaországba, a Marcel Marceau-val turnész. És megtanultam pantomimezni.
1: És közben énekeltél.
0: És közben énekeltem fejen állva. Jazz! Minden! Szóval hihetetlen volt, mindenki rajtam röhögött, és már amikor már mentem, és kezdtem fejen állni, és akkor úgy kellett énekelni, azért az egy érdekes történet volt, de végigcsináltam, megcsináltam a 2 hónapos turnét velük, ami fantasztikus turné.
1: Isten, ez tök jó lehetett.
0: Azóta is találkozom némelyik zenésszel. Annyit tanult az ember, meg olyan jó közösségben voltam mindig, amivel szívtam magamba a lehető, hogy mondjam, dalokat, zenéket, mert ugye saját zenét kellett, meg nekem improvizálni kellett általában Köllőnél, az szerint, hogy milyen volt az az egész hangulat, meg éppen fejen állva énekeltem, vagy félkézzel, vagy mit tudom én, hogy szóval különböző pózokba. De az egy nagyon nagy tanulászat volt, és én valójában azért tudok mozogni a színpadon, mert a Köllőnél megtanultam, hogy mi a lényeg a színpadnak, minél teljesebb, nagyobb mozgásokat kellett, újakkal, hát mindennel lehet irányítani dolgokat, és ez nekem nagyon sokat jelentett.
1: Sajnos csak bele-bele tudunk kapni bizonyos témákba, mert ezekről akár órákig lehetne, akár a pantomimról is beszélni, a generálról nem is beszélve.
0: És akkor bejött nekem, tudod, a KFT, hát őket én festettem ki, tagadják, de az engem nem érdekel.
1: Szeretik elfelejteni legalábbis.
0: Sajnos nagyon, sőt, elég csúnyán viselkedtek már a fesztiválon is. Sajnálom, hogy emberileg nem tudtunk összejönni, de a lényeg az volt, hogy nagyon sokat számított, tehát én úgy ki tudtam őket festeni, miután megtanultam a kifestés és a pantomímezésnél, ott ki kellett az arcodat teljesen azzal a fehér arccal, pantomímes arccal kellett mozognunk, úgyhogy azért az más volt. És én ezt ugyanezt, amikor megláttam őket, mert nem voltak annyira szép fiúk, és azon gondolkodtam, mert az én zenekarom a Bódi Magdés együttesében, én tudom, úgy választottam, hogy szuper zenész legyen, szuper tudjon énekelni, és szuper pasi legyen, tehát az nem mindegy, hogy kit látsz a színpadon, legyen szép.
1: Az biztos, persze.
0: És ezeket megtaláltam, tehát mi 6 évig dolgoztunk így együtt az saját zenészeimmel, és akkor utána jött a KFT. Akkor nagyon-nagyon nehéz volt nagy lemezt készíteni. Erdős Péter valójában csak a Cininek, a Konzsuzsának, meg a Kovács Katinak adta meg a lehetőséget.
1: Ők tartották
0: a szóló lemezre, igen, a frontot. És én úgy kaptam lehetőséget az első nagy lemezemre, hogy megnyertem a Tessék Választanit a Boldog Napok című Novai Gabi szerzeménnyel. Igen, igen. És ott a Szent Kuti Pál olyan mértékben kiállt értem, és azt mondta, hogy fölveszük a rádióba az összes dalt, és azt ki fogják adni lemezen. És akkor már megvolt nekem az együttesem is, tehát minden egybe volt, és 1 hét alatt kellett fölvennünk egy nagy lemezt. Tehát ott képzelni?
1: Hát az ebbetlen lehetett.
0: Hát az volt.
1: Vagy mondjuk azt, hogy lehetetlen.
0: Meg kellett csinálni. De a dalokat mi már játszottuk, mi már tudtuk, mert az, ami koncerteztünk, tehát tényleg élőben ott följátszották, én ráénekeltem 2 perc alatt, még kellett egy-két dalt írnom, mert saját szerzeményeim is voltak, a Késtél, meg a Tőled, az is egy szép dal volt.
1: Na, ez ott a 78-as.
0: Igen,
1: első szólemezet.
0: Igen, első
1: lemezet. Hát Magdi, szerintem innen folytassuk, akkor egy következő alkalommal, ne arra, úgyhogy beléd folytam a szót.
0: Sajnálom, muszáj, értünk, hosszú az életem, úgyhogy ez legalább még 4 műsor.
1: Igen.
0: De köszönöm, hogy itt lehettem, és ennyit elmeséltem, de van még.
1: Igen, tudom, és nagyon köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Bódi Magdi énekesnő volt, akivel a pályájának különböző szakaszairól beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok önöknek és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portréműsor következik.

0: itt a Kossuth Rádióban, viszont hallásra.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart, amely ma már Danubia Zenekarként működik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 1998-ban megnyerte a Magyar Televízió nemzetközi karmester versenyét, ahol övé lett a közönségdíj és a Solti György külön díj is. Pályafutása során számos külföldi szimfonikus zenekart vezényelt, volt a Magyar Állami Operaház főzene igazgatója és vezető karmestere, 2015 óta pedig az Augsburgi Színház főzene igazgatója. Az elmúlt év tavaszán a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzene igazgatójává nevezték ki, így mostanában gyakrabban fordul meg hazai koncerttermekben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babuts Kriszta vagyok. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek.

0: Strauss-keringő szólt az előbbiekben, vajon miért?
1: Én a pályafutásomat, mint karmester úgy kezdtem, még 1993-ban, hogy a frissen megalakult Danubia zenekarral, először egy bálon, aztán később a társas köntben életünk első komolyabb nagy hangversenyén csupa Strauss keringőt és polkát játszott. Azt hiszem, hogy a pályain induláskor ez nekem egy nagyon fontos mérföldkő volt. Arról nem beszélve egyébként, hogy karmestereknél azért a polkák azért azok egyszerűbbek, de keringőket vezényelni ez kifejezetten egy feladat. Sok keringő van egymás után, mindegyiknek más a tempója, átmenet van, azt mutatni kell, úgyhogy az komoly feladvány.
0: 1993, ez a dátum elhangzott, de menjünk még korábbra az időben. Ez is fontos lesz majd a 93-as esztendő, akár a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekar kapcsán, de ha a 70-es évek közepetáját nézzük, Héada Munkos hol, hova született?
1: Budapesten születtem, édesanyám hegedű tanár, édesapám brácsázott az operában, szóval erre mondják azt, hogy zenész családba született. Itt nőttem föl először a harmadik kerületben, aztán 4 éves koromtól mindig azt mondták, hogy Budapest legbüdösebb helyén nőttem föl, akkor Mártirok útja volt, ma már Margit körül, és ott éltem egészen 2000-ig, vagy 2001-ig.
0: És aztán a hangszerválasztás hamar megtörtént? Tehát a szülők odaültették a hangszerhez, és ki lehetett választani, hogy min szeretne játszani, vagy mivel kell a zeneiskolába járni?
1: Teljesen nem emlékszem rá, de hogyha sorrendben megyek, akkor első osztályban, azaz 6 évesen elkezdtem dobolni, Balázs Uszi bácsinál, akkor Gráf Ágirinél elkezdtem zongorezni másodikban, harmadikban anyukámnál elkezdtem hegedülni, akkor ez így ment, talán 6-os lehettem, talán vagy 5-es, amikor elkezdtem, és Kovács Attila tanárúrnál fönt az úttörő vasútnál 2 évig trombitáltam még. És akkor 2 évig ment a 4 hangszer, aztán a trombitát ezt abba hagytam, én előbb felvételeztem a konziba, tényleg 1 évig voltam előkészítés a konziban, a zongorában, és akkor már az annyira sok volt, hogy akkor a 4 hangszer azért túlzásnak tűnt. Viszont aztán még, amikor konzis lettem, akkor még 1 évet jártam megboldogult Kertész Ferenc tanárúrhoz brácsázni.
0: Na most ez a hangszer kavalkád, ez a szülők kérése volt, vagy ki akart próbálni mindent, és aztán kiválasztani a legtökéletesebbet, a karmesterséget?
1: Hát én szerintem A, mert a szüleim, én szerintem ezt nagyon módszeresen fölépítették, hogy ez hogy legyen. Én nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést az elmúlt 30 évben, hogy hát hogy lettél karmester, és hogy mikor döntötted el, hogy karmester leszel, és az igazság, hogy nem tudom. Mert ugye mindig azt gondolom, hogy bennük volt egy ilyen tervszerűség, és ezt nagyon jól fölépítették ezzel a dobolással. Balázs Oszi bácsi az engem anyukám vitt el. Én jártam már emlékeim szerint egy pár hónapig már óvodában hozzá, de aztán anyukám még azt mondták, hogy nem tudok odafigyelni 4 percnél tovább, úgyhogy akkor ez egy abban marad. Viszont arra nagyon jó volt, hogy én mielőtt elkezdtem iskolába járni, szinte tudtam meg ott átolvasni. És azt nála tanultam meg, Balázs Oszibánál.
0: Az rendben, hogy a szülők azt szerették volna, vagy módszeresen felépítve a szülők kitalálták, hogy hogyan lesz izgalmas a zenetanulás, de érdekelte is, hát lekötötte gyerekként?
1: Hát az ütőzés az mindenféleképpen. Egyébként az zongorázás is. Hegedüléssel úgy voltam, hogy én azért nem voltam ügyes. Ugye anyukám mindig elmondta, hogy hát túl hosszú ujjai vannak, az öcsémnek mennyivel jobb keze van hegedűre, mert ilyen kis párnás ujjai vannak, ezt mindig elmondta anyukám. Nekem ilyen nagyon hosszú, fúszú ujjai vannak, az nem, annyira nem jó, és úgy is néztem ki a hegedűn, mint a sáska egyébként, és körülbelül is éreztem magam. De a dobolást azt nagyon szerettem, de 8 évig jártam az Oszibához, csak az mindig az egy ilyen koronája volt a hétnek, amikor ugye volt 2 óránk egy héten, hétfőn meg csütörtökön, és pénteken mindig volt kamarazene. A kamarazene az abból állt, hogy az összes ütős, aki hozzáért 17-18 különböző korú fiú és lány. Összejöttünk abban nagyon-nagyon picike terembe, és valami, nem tudom mit, szambát, vagy oszibáír darabokat, azokat játszottuk, és ő vezényelte, és imádtuk, hát az azóta hét fénypontja.
0: Tehát zenésznek készült mindig is.
1: Én azt hiszem, hogy igen, és hogy egy visszagondolok, amit talán egy picit szégyellem kéne, nem is tudom, mi lehetnék más.
0: Semmi hobbi nem volt gyerekkorban, foci,
1: nem,
0: sport,
1: nem igazán,
0: irodalom, színház.
1: Olvasni nagyon szerettem, színházban nem nagyon, operába jártam nyilván, de ez ilyen szakmai ártalom volt, már apukám olyan sokszor bevitt az operába, ez így meg is maradt bennem, az operának ez a határtalan szeretete, magának az épületnek is a szeretete, az így megmaradt bennem, de nem igazán volt idő. Szóval amikor már az van, hogy nem voltam nagyon jó tanuló, ezt azért le kell szögeznünk. Ergo azért mondjuk nem nagyon tanultam magamat halára. Viszont azért ott volt az a 3 hangszer, ott még gyakorolni szóval nem volt idő igazándiból. Én nem sportosnak, egyáltalán voltam sportos. A fociból mindig az volt, hogy ma nagyon szeretek focizni, a fiammal focizok is, és ezt nagyon élvezem. És az volt annak idején, hogy az osztályban ott volt pár gyerek, aki hihetetlenül jól futballozott, de tényleg. És akkor ugye tornaórán vagy délután napközében, akkor kiventek az utcára, és akkor mondta a tanárnő, hogy Ernő meg Zoli, ők voltak a 2 legjobb focista, választanak csapatot. És akkor ugye elkezdték válogatni az embereket, és mindig a leg, második végén maradt az. Én voltam az utolsó, és akkor akinek még kellett, akkor az nagy fanyalogva azt mondta, hogy jó, jaj, de munkos, jó, gyere majd, állj oda valahol hátra. Szóval ez körülbelül így ment a foci, szóval nekem az egy majdnem azt mondom, hogy traumatikus élmény.
0: Ezek szerint van egy öccse.
1: Igen.
0: Tehát akkor ketten nőttek fel a muzsikus családban. A Bartók zenei konzi nyilván egy automatikus választás volt, és akkor elérkezünk a 93-as dátumhoz. Milyen ambíciója volt ahhoz, hogy zenekart alapítson?
1: Visszalépni kettőt. Ez megint egy olyan pont, amire én nem igazán emlékszem, de van egy olyan emlékem, hogy anyukám, mihogy ott a harmadik kerületben ő hegedű tanított, volt egy ilyen kis zenekar a növendékeiből, meg mit kolléganőinek a növendékeiből, és akkor az egyik növendéke játszott valami, mert nem emlékszem, hogy milyen kisebb rácsa versenyt, és akkor azt én vezényelhettem. És tudom, hogy nagyon szégyeltem azt, hogy most úgy teszek, mint a karmester lennék, hogyha nem mertem pálcát használni, mert szeruzával vezényeltem, koncerten is egyébként. És ez volt tulajdonképpen az első ilyen kis szájpróbálgatás, tehát nem tudtam, hogy kell próbálni, akkor ott állt apukám, akkor így beleszólt néha, akkor ő kicsit így félretolt, és akkor ő próbált velük, meg rettenetesen égtem, és akkor nekem volt két kamarapartnerem, Sándor Laci és Palotai Ági, és velük jártunk Kakuk tanárúrhoz kamarazenére. Én zongoráztam, Laci hegedült, Ági pedig csellózott. És én azt nagyon-nagyon szerettem. És ott jöttem rá arra, vagy ott fedeztem föl magamban azt a, nem is tudom ezt, hogy mondjam, igényt, lehetőséget, hogy nagyon szerettem próbálni. És úgy éreztem, hogy nagyon jól hallom azt, hogy mitől lesz jobb. És ezt akkori meglátásom szerint nagyon jól szavakba tudtam önteni. És ők meg így hallgattak rám. És mindig az volt a próbákon, amiket én mondtam. És akkor ettől tényleg jobb lett. És ez indított el azon az úton, hogy így elkezdtünk szervezni ilyen kis kamarazenekar félét. És akkor tudom, hogy Barnás tanár úr, a filozófia tanárunk volt a konziban, és amatőr fuvolista, és akkor ő mondta, hogy hú, hallotta, hogy csinálunk ilyen kis kamarazenekart. Még az Olá Villi volt egyébként még benne a koncertmester a legelején. Hallotta, hogy van ez a kamarazenekar, és hát, hogy ő, neki nagy álma, hogy az egyetemen, ahol ő tanít, nem tudom, melyik egyetem volt, ő szeretne a növendékeinek eljátszani a Hámor szvittjét. És akkor azt próbáltuk, és eljátszottuk, és akkor ez ilyen örök szerelem lett egyébként. És ez a zenekar ez egy kicsit így együtt maradt, gatott. És akkor már ez egy ilyen eldöntött dolog volt kvázi, hogy akkor valószínűleg ez lesz a pálya. És ekkor jött a nagy ötlet, nem tudom, akitől, mert nem tőlem jött, hogy mi lenne, hogyha megkérdezném Szabó Tibort, ugye akkor volt a konzinak, a Bartók konzinak az igazgatója, hogy megkérdezném őt, hogy esetleg nem vezényelhetnék-e valamit a konzi zenekarral. És Szabó Tibor tök rendes volt, és azt mondta, hogy persze, persze, és akkor megállapodtunk, hogy hiszem, az 1993-ban volt, februárban, márciusban talán. Volt egy hangverseny a Zenakadémán, és akkor Mozart 297B jegyzékszámú négy fúvósos szimfónia koncertantéját vezényeltem a konzi zenekarral. És ennek az egyik próbájára jött oda hozzám egy lány, és megkérdezte, hogy nincs a zenekarom, mert hogy van ez a Danubia bál, ott a nem tudom melyik múzeumban, és hogy ott kéne egy zenekar, akik ott keringőket és polkákat játszanak. Na és akkor most ott a róka a farkában rapott, megjutottunk a beszélgetés elejéhez.
0: Viszont most nem egy újabb Strauss keringő, hanem a római ünnepek következnek. Ez is egy fontos mérföldkő.
1: Hát akkor most ugrunk 5 évet az időben. 98, május 24. És hogy a karmester versenek, ez volt a döntő anyaga, a harmadik forduló. Ez a többek között ez volt a döntő, én ezt húztam. És ez volt az arra, amit én azt gondoltam, hogy életemet nem fog tudni élvezni, és tényleg imádkoztam, drukkoltam, kereszteket vetettem, hogy ne ezt húzzam, de hát ezt húztam. És ez a rádiózenekarral volt a döntőben. Szóval, hogy milyen érdekes a történelem.

0: Érkezzünk el 1998-ig, a ma bizonyos karmester versenyig. Elvégezte a konzit ütőhangszeresként.
1: Hát az főiskolán, igen.
0: Főiskola, aztán pedig karmesterként.
1: Hát párhuzamosan.
0: Utána jött ez a karmester verseny. Milyen kihívások elé állít valakit egy ilyen nemzetközi megmérettetés? Ezek szerint nagyon izgult, mert azt mondta, hogy mindenféleképpen nem az előbb hallott zenét szerette volna vezényelni, de hogy ott ezek szerint előre tudja az ember, hogy mik közül választhat, vagy miket kell vezényelni?
1: Amikor az ember jelentkezik egy versenyre, akkor a verseny felhívásban már benne van az, hogy mely fordulók milyen darabokat tartalmaznak, illetve tartalmazhatnak. És hát nyilván az ember akkor optimista esetben készül föl, hogy mindent megtanul, az lehet, hogy az első forduló után kiesik, de hát amit megtanultam, az enyém.
0: Hogyan lehet megtanulni karmesterként? Rengeteget kell hallgatni a zeneműveket, különböző karmesterekkel vezényelve, vagy mi a titok?
1: Nem tudom. Tényleg nem tudom, mi a titok, mert a hallgatni különböző karmesterekkel az hasznos tud lenni, de azt inkább azt szoktam mondani, hogy az akkor érdekes, amikor egy olyan darabot vezénylünk, aminek tudjuk azt, hogy olyan tradíciói vannak, amiket nem szabad, vagy nem érdemes, vagy nem illdomos megmásítani. Szóval ezeket a tradíciókat egyszerűen magunkévá tenni, arra nagyon jó, hogyha az ember felvételeket hallgat. De a felvétel hallgatásra azért több probléma van, mert az embernek lesz egy olyan hangzásképe, amit élőben valószínűleg soha nem fog úgy hallani, ezért mindig egy csalódás lesz minden. Másodszorban olyan dolgok rögzülnek egy felvételből, ami lehet, hogy nem is az enyém. És ezért én inkább annak a híve vagyok, hogy vagy játsszuk a partitúrát, hogyha nagyon nem tudjuk játszani, akkor legalább nézzük partitúrát, azért olvasni tudni kell. És hogyha az ember nézi egy idő után, amúgy is egy olyan rutinra teszünk szert, hogy ha már ránézünk egy partitúrát, akkor azon nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni. De az, hogy nekem kell saját magamnak kialakítani azt, hogy én abból mit szeretnék építeni. Hogyha ezt most megelőzi egy felvételhallgatás, az lehet jó, de lehet rossz is.
0: Na most ez a 98-as nemzetközi karmesterverseny, ugye ahol a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát vezényelte, ez azért mérföldkő volt, mert hogy különdíjas lett, Solti György különdíjas, a közönségdíjat is ön kapta meg. Ott aztán úgy érezte, hogy innentől kezdve enyém a világ?
1: Hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, nem?
0: Inkább elrettentette, hogy ez most nagyon nagy felelősség lesz?
1: Azt sem mondanám, hogy elrettentett valahogy. Egy dolgot megtanultam nagyon-nagyon régen már. Ugye van az a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart. És ez az én életemben ez mindig az volt, hogy voltak nagy sikerek, meg voltak szép esték, meg voltak szép koncertek, és mindig úgy voltam vele, hogy jó, most ennek egy kicsit így örülök, és holnap elkezdődik minden előről. És ez így van jól. Tudnék, én estem bele abban a hibában még fiatalon, hogy túlörültem magamat, most ez egy nagyon, tudom, egy magyartalan szó, de mégis használni fogom, szóval túlörültem magamat, mert ebben az esetben azt jelentette, hogy tényleg egy napokig örventem a saját nagyszerűségemen, és egyszerűen az bénító. Szóval az hogy majd, szóval úgy nem lehet dolgozni. A nagybátyám mondta annak idején mindig, hogy amikor leraktam a jogosítványt, akkor óva intett attól, hogy elhiggyem, hogy tudok jól vezetni, mert azt mondta, hogy mindig, amikor az ember elhisz, hogy már jól vezet, na, akkor ön az első karamból. És ez valahol egy kicsit így van, vagy legalábbis én így élem meg, na, ez az én percepciómnal mondjuk így.
0: És akkor hogyan kezdett bele a hivatalos pályafutásba? Tehát, hogy itt volt ez a győzelem, és akkor 1000 helyről megkeresték, hogy már pedig jöjjön hozzánk, vezényeljen itt, állásokat ajánlottak hazánkban, szerte a nagyvilágban, és elindult egy csoda karrier?
1: Nem. Most gondolkodtam, hogy nem is olyan régen ezen a karrier szó, hogyha már ezt így tetszett említeni, mert mi az a karrier? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert kinek mi a karrier? Szóval én tulajdonképpen nem futottam egy olyan nagyon nagy karrier, szóval nem beszéljenek minden héten máshol a világban. És ettől függetlenül, vagy ezzel együtt, vagy ezek nélkül, nem tudom most melyik oldalról nézem, én nagyon jól érzem magam. És nyilván a verseny után a meghívások száma az megsokszorozódott. És érdekes módon az első 1-1,5-2 évben annyira sok lett, hogy egyszer azt éreztem magamon, hogy így kezdenek dolgok így eltemetni. Szóval amikor már tényleg semmi idő nem lesz arra, hogy kicsit föltöltődjek, jobban rákészüljek, szóval az, hogy kis idő legyen a dolgok között, és nyilvánvalóan egy pályakezdő karmesternek egy a rutinja nincs meg, kettő pedig a repertoárja nincs meg. Szóval nincs mögötte egy olyan repertoár, amit bármikor, szóval most már azért az van, hogy egyrésztről nagyon sok, másrésztről nem olyan nagyon sok darab van, amit nem vezényeltem még. Szóval az eseteknek a 70%-ában olyan darabok fognak most szembe jönni velem, amiket már vezényeltem legalább egyszer. És azért ez egy, hogy mondjam, ez egy jó értelembe vett rutin. De ez akkor ez nem volt meg. Akkor minden új volt. Minden. tényleg minden.
0: Tehát akkor ez extra kihívás volt minden alkalommal elvállalni valamit, és kiállni a zenekar elé vezényelni.
1: Abszolút, abszolút. Szóval és mindent meg kell, most nem mondom, ma is mindent újból meg kell tanulni, mert nem emlékszem, és nem emlékszem mindenre. Egyébként ezen most gondolkodtam pont 2 hete, mert vezényeltem 3 hét leforgás alatt 2 Beethoven szimfóniát különböző helyeken, és nekem a Beethoven szimfóniák azok ilyen nagyon-nagyon magas polcon vannak a kis lelkemben, és arra jöttem rá megint, és az összes Beethoven szimfóniát vezényeltem már sokszor, tényleg sokszor. És arra jöttem rá, hogy ezek a Beethoven szimfóniák, ezek most túl azon, hogy csodálatos zeneművek, ezek olyanok, hogy vezénylem őket 30 éve, és mindig, amikor egy Beethoven szimfónia ismét előkerül, vagy kezem ügyébe kerül, és elkezdem nézni, újból tanulni kvázi, vagy feleleveníteni, akkor mindig találok valami olyat, amit addig soha. Amit egyszer nem vettem észre. És gondolkodtam, hogy ez azért van, mert nem néztem meg jól, vagy azért van, mert én változom, vagy más fénytörésben látom, nem tudom. De mindig találok valami olyat, és ez a Beethoven tényleg eklatás.
0: Sok helyen dolgozott, külföldi zenekarokat is vezényelt, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója is volt egy időben, aztán 2015-ben kiköltözött Augsburgba. Az kihívás volt egy színház főzeneigazgatójává válni?
1: Ugye voltam 2 évig főzeneigazgató az operában. Még abban az időben is vezettem tulajdonképpen a Danubia zenekart.
0: Mert hogy azt el sem mondtuk, hogy az megalakult.
1: Az megalakult 93-ban, és ugye én 13-ig tulajdonképpen annak sosem mondtuk azt, hogy főzeneigazgatója vagyok, de tulajdonképpen az voltam.
0: Alapítója, illetve... alakítója, fejlesztője, igen, minden egyben.
1: Igen, ma producer. És közben pedig Chemnitzben voltam 7 évig első karmester. Szóval nekem voltak ilyen posztjaim. De valószínűleg későn érő típus voltam, vagy vagyok, mert én ezeket soha nem éltem meg úgy, mint posztok. Szóval soha nem éltem meg ezeknek valahogy azt a súlyát, amit talán illene, vagy illett volna. Szóval valahogy én könnyebbnek vettem, mint amilyen. Na és ez jutott vissza egyébként aztán az operában. És amikor ugye nekem volt 2 elég rossz évem 13 és 15 között, ugye 13-ban váltam meg az operától, és 15-ben kezdődött a szerződésem ugye Augsburgban, de már ugye 14 végén tudtam, hogy az ott lesz majd 15-ben, szóval ilyen szempontból ez jó volt, de mondjuk egy tényleg rossz év volt, az kétségtelen. És én úgy mentem ki Augsburgba, hogy hát egyhogy nem akartam kimenni oda, mert ilyen nekem van egy ilyen lokálpatrióta becsípődésem, és nagyon szeretek itt lenni. És nem volt kedvem kimenni, és úgy mentem oda, hogy én most itt azt fogom csinálni, amit tudok. Úgy fogom csinálni, ahogy tudom. Ha kell nektek, akkor jó, ha nem kell, akkor úgyis jó. És ez nagyon bejött. Mert nekik nagyon kellett, úgyhogy ez ilyen nagy egymásra találás volt. És Németországban azért nagyon sok minden kicsit másképp működik, mint Magyarországon. Szóval ott azért, hogy mondjam, ez a jó, illetve rossz értelemben vehető haverkodás, ez ott nincs. Ott ugye hát a zenekart az csak magázni lehet, ott mindenki Herr X, meg Frau Y. Ott érdekes, a zenekarból tegezek 3 ember, de próbálni őket is magázom. És Herr és Frau. És az, hogy ezt a struktúrát egyszerűen úgy átlátni, hogy megtaláljam benne a helyemet, hogy hol vagyok, hogy ne gondoljam magamat följebb, de ne gondoljam magamat lejjebb se. És ez egy folyamat, amíg. De inkább úgy mondom, hogy ez nálam egy elég hosszú folyamat volt. És ezt ott Augsburgban kezdtem el tulajdonképpen, hogy Isten igazából sok-sok tanulsággal láttam mögött érzékelni és kiépíteni.
0: Hamarosan elérkezünk a jelenhez, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseihez. Előtte azonban Sosztakovics zene jön, ő is fontos zeneszerző lehet.
1: Igen, most így ez tök jó, mert voltak gyerekkoromban ezek a rajzok, amik így össze kellett kötni számokkal, és akkor kijött valami forma a végén, és akkor ki is lehetett színezni, és ez most kicsit olyan, mert a Sosztakovics az is egy ilyen 98-as történet. Azt tulajdonképpen csak azért akartam megemlíteni, mert én úgy éreztem annak idején, ez a 20. század legvégén, én úgy éreztem, hogy Magyarországon én egy ilyen úttörője vagyok Sosztakovicsnak. Én nagyon szerettem Sosztakovicsot, én az összes szimfóniáját nagyon szerettem, nagyon sokat vezényeltem is, meg az operában vezényeltem a Kisvárosi Lady Macbethet, úgyhogy egy ilyen Sosztakovics fan vagyok. És a Danubia zenekarral a Vigadóban volt egy ilyen nagyon-nagyon emlékezetes 5. szimfónia koncertünk, és ez nekem akkor ez egy ilyen óriási dolog volt, és akkor úgy éreztem, hogy mondjam, a karmesteri tudásom egy ilyen fél lépcsővel följebb helyeződött ettől.

0: 2015-ben kezdődött a munka Augsburgban, amit nem túl szívesen vállalt el, legalábbis nagyjából ezt mesélte el az előbbiekben, a honvágy miatt, vagy talán azért, mert hogy szívesebben lett volna itthon, mint odakint. De 2025-ben jött egy felkérés a Magyar Rádió Művészeti Együttesei részéről. Jókor jött?
1: Szerintem a legjobbkor. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy annak idején, ez mondjuk a 2010-es évek közepe, ez még az Augsburg és az opera között szóba jött az, hogy esetleg a rádiózenekar, hogy állnék hozzá, hogy a rádiózenekar. És én akkor azt mondtam, hogy nekem csak az opera, és én az operát, és nekem az opera kell. És hogy végig is az így hanvába holt, de ezt azért mesélem el, mert volt már egy ilyen kezdeményezés régen. És aztán ugye kikerültem Augsburgba. És akkor volt ez az ominózus 2023 őszi koncert, amire be kellett ugranom a rádiózenekarba, úgyhogy a rádiózenekar tényleg nem láttam előtte évtizedekig. És ez egy nagyon jó élmény volt. És akkor ezt így kézen közül így hátulról hallottam, hogy hát, hogy esetleg, meg hogy keresnek, meg minden, aztán ez is így hanvába volt. És aztán egy évvel később talán jött megint az, hogy hát most keresnének, és akkor beszéljük meg, hogy legyen 3 koncert, vagy 4, nem tudom annyi volt, és akkor ez ilyen kvázi ilyen próbavezénylés, és akkor majd akkor eldöntjük. És én azt mondtam, hogy véletemet és véremet a Magyar Rádió Művészeti Együtteseért, de csak úgy szeretném elvállalni ezt, hogyha az ezt a zenekar is akarja. Szóval úgy, hogy most valaki föntről azt mondja, hogy, és most a föntről nem politikailag értem, hanem a vezetésből azt mondja, hogy ennek a zenekarnak most köl valaki, akkor most te itt vagy, Domi, és akkor gyere. Azt mondtam, hogy azt nem. És mondtam, hogy ha van egy ilyen konszenzus közöttünk, úgy, hogy ezt ők is akarják, akkor én is akarom. Így jött ez létre. És olyan szempontból jó időben jött, hogy azt hiszem, hogy elég sok minden van már a hátam mögött ahhoz, hogy gyorsan és szerintem jól föl tudjak mérni dolgokat.
0: Maradt emellett Augsburg, egy éve van már a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekaránál és a többi együttes dolgai is az önvállán nyugszanak, már mint énekkar, gyermekkórus. Hogy érzi magát?
1: Köszönöm, jól. Tényleg jól. Igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben az évben nagyon-nagyon sokat nem voltam itthon, ez jövőre több lesz. Értelemszerűen, mert ugye tavaly májusban már ez az évad megvolt, úgyhogy így próbáltunk most például 3 nap alatt, így beraktuk gyorsan 3 próbajátékot, ugye minden délelőtt, mert itthon vagyok ezzel a felkiáltással. De én nagyon jól érzem magam, szóval a zenekart nagyon-nagyon szeretem, a kórust imádom, a gyerekkarát azt nyilvánvalóan szereti az ember, és hát fönn az első emeleten az irodabéli kollégák is fantasztikusak, szóval nagyon sokat segítenek. Nagyon figyelmesek, nagyon udvariasak, minden nagyon-nagyon, szóval én nagyon jól érzem magam.
0: Nyilván a következő évad tervezésében már ön is belefolyhatott, vannak részrehajló kedvencek, amelyeket vezényel, vagy beleszerette volna építeni a kínálatba, hogy a nagy közönség is hallhassa, szóval, hogy mekkora beleszólása van egy főzenei igazgatónak?
1: Hát sok beleszólásom van, csak úgy vagyok ezzel, hogy mivel... Ugye azokat a nagy vágyak, ugye az ember fiatal, és akkor vannak ilyen nagy vágyai, milyen darabokat szeretne elvezényelni, tényleg ilyen nagy vágyak. Azok közül szinte már, majdnem azt mondom, hogy majdnem minden mögöttem van már, legalább egyszer. Ezért, hogy mondjam, és ez olyan szempontból szerintem nagyon jó, hogy úgy tudok erre az egész idézőjelbetéve problémakörre tekinteni, hogy ez egy kicsit a hidegebb fejjel. Szóval vannak nagyon mint a jövőre német Requiem, az egy ilyen nagy kedvencem. Aztán nagy része van, volt professzoromnak, Lukács Ervinnek, mert neki is az egy ilyen etalon zenemű volt. Szóval vannak ilyenek, de én azt gondolom, hogy túl azon, hogy az embernek vágyai vannak, arra is kell gondolni, hogy milyen zenekar van a keze alatt, mi a jó a közönségnek, mit hallgatnak szívesen. Szóval ennek annyira sok kitevője van, ahol a vágyak persze fontosak, de legyenek ezek a vágyak a nagy egész részei.
0: Az, hogy tudja a kettőt párhuzamban csinálni, nyilván az is kell hozzá, hogy legyen egy biztos családi háttér. Ez megvan?
1: Abszolút. Szóval ez mondjuk a feleségem nélkül nem menne. De nem egyszerű, mert ugye ő nem ürült azért, amikor kiderült, hogy lesz most még egy állás majd, de megértette, és én azt hiszem, hogy ő ebben maximálisan támogat, és ez nagyon végtelenül fontos, mert tényleg arról van szó, hogy az nekem a családdal töltött időm az redukálódik ezáltal, és azt valahogy kompenzálni kell akkor a másik oldalról, és ez a támogatás, ez megvan.
0: A család az feleség, 3 gyermek?
1: Igen, 3 gyermekünk van, igen.
0: És hogyan kapcsolódnak ki, vagy hogyan kapcsolódik ki? Van valami extra feltöltődési pont? Horgászik, biciklizik, olvas, repülőn utazik?
1: Hát igazság szerint nagyon szeretek biciklizni, még nem voltam ilyen nagy darab, addig nagyon szerettem futni, majd idővel visszajön, szóval nagyon szeretek most már, gyerekkoromban nem szerettem, de most már nagyon szeretek sportolni. Fiammal nagyon szeretek focizni. És az, hogy mi kapcsol ki, olvasni is nagyon szeretek. Zenét például nem nagyon hallgatok. Ezt meg kell mondjam őszintén.
0: És van valami kapaszkodó hit, ami a mindennapokban ott van?
1: Ja, hit az van, persze. De nem, szóval nem vagyok az a vérmes keresztény. Szóval, hogy mondjam, ezzel még dolgoznom kell.
0: Most március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmával átvehetett egy érdemes művészdíjat, tehát azért elismerték, hogy komoly szakmai volt van el mögött, szóval, hogy gratulálhatok ehhez a díjhoz. Most akkor másképp vezényel már?
1: Most már érdemes vagyok.
0: Igen, hogy nem, érdemes lett rá?
1: Szerintem nem vezélek másképp, de nagyon örültem. Tényleg nagyon örültem, szóval ez nekem olyan. Az utolsó díj, amit kaptam, az nem tudom, 2002 vagy 2003-ban volt a Lizdi, és az nekem olyan jó érzés volt, hogy annak ellenére egyébként, hogy nem voltam sokat itthon, annak ellenére nem felejtettek el.
0: Tehát akkor a szakmán ismerte, jól esett.
1: Nagyon jól esett.
0: Következő 5 éves terv, mit tervezünk
1: el? Igazság szerint extra tervem nincsen. Én azt gondolnám, hogy ha következő 5 évre gondolok, akkor nekem ez egy óriási dolog lenne, hogy azon az úton, amin elindultunk, azon tovább tudnánk haladni. Célba sose fogunk érni nyilvánvalóan, de haladjunk tovább az úton. Ez vonatkozik úgy a magánéletre, mint a szakmaira. Most egyébként elsősorban a rádiózenekarra, vagy a Magyar Rádió művészeti együtteseire gondolok, hogy elkezdünk valamit, és akkor azon konzekvensen menjünk tovább.
0: Mivel zárjuk a beszélgetést, milyen zene legyen?
1: Hát ami kimaradt így, mert ugye azt tetszett mondani nekem, hogy nevezek meg a zenéket, igen, amik az életemben fontos szerephez jutottak, vagy fontosak voltak számomra, akkor az operát szerintem ne hagyjuk ki. És hogyha választhatok, akkor én a Bohém életet választanám Puccinitől, mert az volt az első opera, amit a Magyar Állami Operaházban vezényeltem. Tulajdonképpen ezzel a darabbal debütáltam a Budapesti Állami Operaházban.

0: Vendégem a Liszt díjas Héja Domonkos karmester volt, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. A hangmérnökök Schwarz Nóra és Sie Gábor, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Főbb híreink először röviden. Brüsszeli lapértesülés szerint a magyar vétó megszüntével Ukrajna és Moldova már ebben a hónapban megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat. A politikai és gazdasági együttműködés erősítéséről is tárgyalt Berlinben Magyar Péter kormányfő a német kancellárral. Esős, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet. Mondom a részleteket. Tovább nőtt az Ukrajnát sújtó reggeli orosz légicsapás sorozat civil halálos áldozatainak száma. A támadásokban legkevesebb 22 civil halt meg, és több mint 100-an megsebesültek. A fő célpont Dnipro és Kijev volt. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrajnai megye központban egy 8 éves kisfiú holttestét emelték ki a mentő alakulatok a romok alól. Dnipróban és Kijevben is nőtt a civil halottak száma. A két városban összesen 130 helyi lakos sebesült meg. Az ukrán fővárosban 5 kórházi épületben jelentős a kár. A hatóságok közlése szerint a légiriadó ideje alatt 41 ezer ember keresett menedéket a kijevi metróhálózatban, ami új rekordnak számít. Az ukrán gázipar egyik kulcsfontosságú létesítménye is lángba borult az orosz légicsapások után. Más megyeközpontokban, Harkivban, Zaporizsjában és Poltavában is komoly kár keletkezett. 6 ukrán megye energetikai rendszere ismét romokban van. Kedre virradóra az orosz hadsereg az idei egyik legnagyobb légicsapás sorozatot hajtotta végre Ukrajna ellen, 730 harci drón és különböző típusú rakéta bevetésével. A légvédelem mintegy 100 ellenséges repülő szerkezettel szemben tehetetlen volt. Közben a szárazföldi harcok súlyosbodása miatt a kelet-ukrajnai Harkiv megye 8 településéről 7000 ember telepítenek ki kötelezően a hatóságok. Egy nap alatt 250 összecsapás volt a régióban.
2: Ukrajna és Moldova júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, a magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU-tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjen. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, legyen szó akár az Európai Unió több éves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről vagy a versenyképességről. A találkozón a gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
4: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormányfő vezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
5: Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
4: A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
5: Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
4: A miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
5: Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
4: A kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
5: Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
4: Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
2: Jelentős szigorítás jön az uniós migrációs politikában. Éjszaka megszületett a megállapodás a visszaküldési rendeletről, amely lehetővé teszi majd, hogy azok az illegális bevándorlók, akik nem kapnak menedékjogot, valóban elhagyják az unió területét. Ma ugyanis a kiutasítottaknak mindössze 1/3-át sikerül hazaküldeni. Brüsszelből Baracka Eszter jelentkezett.
6: Létrehozzák az európai közös kiutasítási parancsot, ezt a tagállamoknak majd el kell ismerniük. Egyelőre azonban ettől vonakodnak, így kaptak 3 év haladékot, addig ez csak önkéntes alapon történik meg. Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonság kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye. Ez akár 2 év is lehet, bármint a fogvatartás, és az ő esetükben el lehet rendelni beutazási tilalmat is, ami akár a 10 évet is elérheti. És jönnek az EU-n kívüli migrációs központok, ide lehet szállítani majd azokat, akiket az Európai Unióból kiutasítottak, de a hazájuk nem fogadja őket vissza.
2: A szerb parlament elnökével tárgyalt Belgrádban első külföldi útján az országgyűlés elnöke, miután részt vett az Interparlamentáris Unió konferenciáján. Forsthofer Ágnes hangsúlyozta, folyamatosan fejlődnek a két ország közötti kapcsolatok, amelynek további erősítése mellett is elkötelezettek. Kiemelte, Magyarország és Szerbia politikai és gazdasági téren is támogatja egymást.
7: Megkeressük azokat a pontokat, amiben segítségre tudunk lenni a szerb parlamentnek, a magyar parlament részéről, jó gyakorlatok megosztásával és elsősorban az EU csatlakozással kapcsolatos olyan területeken, amiben tényleg úgy érezzük, hogy tudunk hozzátenni Szerbia sikeréhez.
2: Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. Már csak egy sérültet ápolnak a Miskolci kórházban a május 22-i tiszaújvárosi robbanás sebesültjei közül. Az intézmény tájékoztatása szerint egy beteg már hétvégén hazatérhetett, egy másik pedig még ma elhagyhatta az intézményt. A bent maradt sérült állapota jó, megfigyelés alatt tartják. A MOL petrolkémia üzemében történt robbanásban egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
1: Időjárás jelentés.
2: Borult időre számíthatunk holnap. Sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalra 10 és 17 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon mindössze 17 és 24, a Dunától keletre viszont 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsor ajánlott.
8: Modernkori rabszolgaság.
9: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
8: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
10: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
8: Ami visszaterel az életbe.
11: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
8: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
1: Esti mese. Kedves gyerekek! Fecske Csaba az Elveszett hegedű című meséjét Neszmélyi Magdolnak

0: kis tücsök egy fűszál árnyékában hűsölcs elszenderedett. Csodálatos álmai voltak. Azt álmodta, hogy első hegedűs az operában. Frakba öltözve meghajol a közönség előtt, zúg a taps, barátai az első sorból mosolyognak rá, büszkék, hogy ő, a kis tücsök úgy meghódította a szíveket. Boldog volt, kimondhatatlanul boldog. Magához szorította a hegedűt, de ekkor valaki kitépte a kezéből, és eltűnt vele a tömegben. Tolvaj! Kiáltotta a kis tücsök. Erre a rémült kiáltásra ébredt. Izgatottan nézett körül, és a hegedű valóban nem volt ott mellette. Jaj, megloptak! Siránkozott keservesen, s föl alá rohangált a réten. Nem láttad a hegedűmet? Kérdezte a gyíkocskától, aki a sírást meghalva igyekezett feléje. Nem láttam, kis tücsök, de segítek megkeresni. Vajon kilophatta el? Ne félj, megtaláljuk, vigasztalta a gyíkocska. Hol vagy, hegedűm, drága hangszerem, motyogta magában a kis tücsök, és az operára gondolt, a tapsra, a sikerre. A lepke egy margarétán pihent, megkérdezték tőle, nem tudja-e, kilopta el a hegedűt. De bizony tudom, Kutykurutyki meg Breke kilopta el. Láttam, amikor a patak felé futottak vele. De aztán szem elől tévesztettem őket. Se baj, most már nyomon vagyunk, mondta a gyíkocska. Elindultak a patak irányába. Egyszer csak égtelen hortyogás ütötte meg a fülüket. Látják ám, hogy egy sóska levél alatt Kutykurutyki meg Breke kihúzza a lóbőrt. De a hegedű nem volt náluk. Biztosan túladtak rajta, kesergett a kis tücsök. Kövér könycsepp gördült végig az arcán. Majd én kiszedem belőlük, hogy hova tették, mondta a lepke, avval odaröppent a békákhoz, és egy fűszállal megcirógatta Kutykurutykit. Kutykurutyki nagyot csapott a homlokára. Ekkor Breke kicirógatta meg. Ő is hasonlóképp cselekedett. Addig-addig birizgálta őket a lepke, míg föl nem ébredtek. Mit szórakozol velem? Nem látod, hogy alszom? Háborgott Kutykurutyki. Mit nem beszélsz? Nem te csiklandoztál? Méltatlankodott Brekeki. Még hogy én? Igen, te. Nem én, te. Te, te. Addig-addig mondták, még egymásnak nem estek. Nesze, nesze, ez a tiéd. Ez meg a tiéd. Kell neked hegedű? A kis tücsök hegedűje? Ordította Brekeki. Nem te loptad el, te undok varangy, sövítette Kutykurutyki. Ki mondta, hogy unom már ezt az örökös tücsök muzsikát? És ki dobta a patakba, mi? A patakba dobták hát, mondta a lepke. Gyerünk a szitakötőhöz. A kis tücsök egyre csak szipogott. Oda a hegedű, elnyelte a víz. A szitakötő látta, hol dobták a vízbe a hegedűt a békák. Ide dobták a nád közé, mutatta. Azám ide vakarta fejét a vízipók, aki otthon volt a patak világában, csak hogy egy kis halacska ilyettében lenyelte, és mire felocsudott volna, már egy nagy hal hasában találta magát. Na hiszen, kereshették a nagy halat, nagy hal hasában a kis halat, kis hal hasában a hegedűt. Most már sose találjuk meg, mondta reménytelenül a kis tücsök. Nem oda Buda, mondta a vízipók. Jó barátom a rák, talán tud segíteni. Megyek és beszélek vele. Szerencséje volt. A rák éppen akkor csípte nyakon a nagy halat, amikor odaért. Hé, komám, mikor adod már vissza a kalapomat? Ripakodott a rák a halra. Megrémült a hal, hogy ne rémült volna, amikor azt a kalapot már rég eladta a vízisiklónak. Eltátotta a száját a nagy meglepetéstől. Több se kellett a kis halnak. Kiugrott a nagy hal hasából. Örömében akkorát bucskázott a vízben, hogy a hegedű kipottyant belőle. A rák fogta a hegedűt, odaadta a vízipóknak, a vízipók a szitakötőnek, a szitakötő pedig magának a kis tücsöknek, széles erét legjobb hegedűsének, aki tavasztól őszig a maga és a mások gyönyörűségére muzsikál.
1: Kecske Csaba az Elveszett Hegedű című meséjét Neszmélyi Magdolna mondta el. A hangfelvétel 1978-ban készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek! Fésős Éva a Tücsök hegedűje című meséjét Váradi Hédi mondja el.
1: A rétek és mezők tündérkéje egy egész hosszú tavasz éjszakán át nem hunyta le csodakék szemét, mire pitymallott, harmad könnye hullott. Éppen arra osont a lábújhegyen járó májusi szél. Megsimogatta az arcát. Miért búsulsz, tündérke? Elvesztettél valamit? Ó, dehogy, éppen ellenkezőleg csóvált a fejét a tündér. Sehogyan sem értem ezt a dolgot. Mindenkinek kiosztottam mindent a raktárból. 7 pettyet a katicának, fonalat a póknak, csigának is kicsi házat, mélyeknek a virágporgyűjtő kosárkákat, mégis maradt fölöslegem. Egy ezüst hegedűcske, és nem tudom, kinek adjam. Bogárkáim szétszélettek, pillangóim táncolni mentek. Kedves májusi szél, adj tanácsot, mit tegyek? A szél elgondolkozva fésülgette a zsengefüveket a kora hajnali napsugárban, aztán így szólt. Meg kell keresned, hogy ki a legméltóbb erre az ajándékra, mert ezt a hangszert csak olyan érdemli meg, aki bánni is tud vele. Tégy próbát, tündérke. Próbát? Azt bizony. Meglátod, jelentkező akad bőven, de igazi csak egy lesz. A májusi szélnek igaza lett, mert alig vitték szét az aranybundás darazsak a hegedű hírét, már is zsongani kezdett a rét. Katángok szárán, gyöngyi kék szirmán, és a nadály nagy bolyhos levelein annyian kapaszkodtak, hogy egy hangyatojás sem lehetett volna közéjük ejteni. De nem csak ők futottak össze, hanem még a zsémbes hörcsög is kiállt a lakása ajtajába, a kíváncsi gyíkgyerekek pedig ráhasoltak a meleg kövekre, onnan lesték torkukban lüktető izgalommal, hogy mi lesz. A rétek és mezők tündérkéje pedig ott állt, a százszor szép kör közepén, kezében a parányi ezüst hegedűvel, és szép sorjában mindenkit magához szólított, aki a hegedűt szerette volna. Ki mást illetne, ha nem engem, kiáltott gőgösen a szarvasbogár, és utána kapott. Csak hogy hatalmas büszke szarvai minduntalan beleakadtak a húrokba, és a finom kis hegedűvel semmit sem tudott kezdeni. Nem úgy kell azt csinálni, tolta félre a hiú hős cincér. Meghajolt, mint egy művész, és nagy lendülettel akart muzsikálni, de alig húzott egyet a vonóval, lekonyult a jobb oldali bajsza. Oda kapott, hogy kipödörje, nehogy a szépségén közben csorba essék. Megint meghúzta a vonót, akkor meg a bajsza másik felét kellett megigazítania. Így aztán szüntelenül csak egyet húzott, egyet pöndörintett, s a nagy

Lássuk a következőket. Nos, azok jöttek egyre többen, hanem a büszke szarvasbogár nagyon haragudott, hogy nem kapta meg a hegedűt, sértett méltósággal indult hazafelé, amikor belebotlott a tücsökbe. A tücsök éppen szerényen be akart osonni a százszor szépes körbe, és rálépett a szarvasbogár egyik lábára. A szarvasbogár ráförmett. Mit keresel itt, te nagyfejű cigány? Nálad különbeket is kifütyültek, mars ki innét. A futrinkák tüstént odafutottak. Azt hitték, valami baj van, és szegény tücsköt nyomban kitessékelték. Csak messziről hallgathatta, hogy mit művelnek az ügyetlenek az ezüst hegedűvel. A csiga meg sem bírta fogni, mert nem volt mivel. A póknál meg az volt a hiba, hogy azt sem tudta, melyik lábával fogja. A katica bogárnak botfüle volt, a sáska azt hitte, hogy ennivaló, a szöcske annyit ugrált, jaj, még majd elejti. A tündérke mindegyikre csak a fejét csóválta, mire alkonyodott, el is fáradt, és szomorúan bocsájtotta haza az utolsó ügyetlen jelentkezőt. Ekkor egy nagyhangú béka eléje ugrott. Brek, brek, add csak nékem, dalom vele, hadd kísérjem. Soha, villant haragosat a tündér szeme, akkor inkább törjön izzé porrá, szakadjon el minden húrja. Fogta az ezüst hegedűt, és a sűrű fű közé hajította. Az égen éppen akkor gyúltak ki a csillagok. Elpihent a rét, aludni ment a sok bogár, a tündérke is tenyerébe hajtotta szép fejét. Csak a tücsöknek nem jött álom a szemére. Fájó szívvel kóborolt az illatos füvek rengetegében. Hát, amint leorgasztotta azt a kicsúfolt nagy fejét, egyszer csak megcsillant előtte valami a holcsugárban. Uram fia, az ezüst hegedű, de milyen állapotban, húrjai leszakadtak, oldala behorpadt, a tücsök majdnem sírva fakadt. Gyöngéden felvette, forgatta, aztán kötözgetni kezdte a húrokat, és az oldalát egy kis kavicssal kiegyengette. Kipróbálom, gondolta merészen, amikor elkészült vele, és az egész világról megfeledkezve hegedülni kezdett. Kis tücsök szíve minden bánatát, örömét és vágyát elmuzsikálta. Cip-cirip, cip-cirip zengett a nóta. A rétek és mezők tündére felébredt első szendergéséből, és figyelni kezdett. Semmi kétség, ez az ezüst hegedű hangja. De hát ki muzsikál rajta ilyen szépen? A májusi szél is felrezzent egy vadrózsabokor mélyén, és együtt indultak el megkeresni az ismeretlen zenészt. A tücsök éppen szíve szakadtából húzta, amikor megszólalt mögötte a tündér hangja. Ki hegedül az én ezüst hegedűmön? Szegény tücsök úgy megijedt, alig állt a lábán. Kérem szépen, bocsánatot kérek, dadogta. Én csak megjavítottam és kipróbáltam, hogy szól-e, de most visszaadom, ne tessék rám haragudni, csak egy tücsök vagyok. Csodálatos kis hegedűs vagy, hajolt le hozzá a tündér, és nem kell visszaadnod a hegedűt, legyen a tiéd örökre. Az enyém? Ámult el a tücsök, és valósággal beleszédült a boldogságba. Igen, mert te nem csak muzsikálni tudsz rajta, hanem meg is becsülöd, felelte a tündér. Most pedig hegedűj tovább, este még szebben szól, mint máskor. Csak az a baj, hogy ilyenkor te nem látszol. De hogy baj, újongott a tücsök, és örömében tüstént rázendített. Cip-cirip, cip-cirip, ezüst hegedűcske, merre van, hová bújt cigányod a fűbe? Cip-cirip, nem baj az, ha őt sose látod, csak a dal tegye még szebbé a világot. A májusi szél szeliden megsimogatta, a tündérke pedig szebben mosolygott, mint a csillagok.

0: című meséjét Váradi Hédi mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1963-ban készült. Most a Vers napról napra műsora következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.
2: Szép Ernő magyar költő, regényíró, újságíró, színpadi szerző 1908-tól rendszeresen publikált a Nyugatban. A hazai kabaré irodalom úttörőjeként behatóan foglalkozott a sanzon műfajával. Medgyasszai Vilmát a neki írt dalai tették országosan ismert színésznővé. Babits Mihály és a Nyugat költői 1912-ben megjelent Énekes könyv című verses kötete nyomán fogadták maguk közé. Jó kapcsolatban volt Ady Endrével is. Szépernő, imádság és Tiszapart című versét Fodor Tamás és Kubik Anna mondja el.
3: Ki ülsz az égben, a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, itt szavamt adok. Hazámért reszketek. Magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne kerest. Bocsáss meg néki, sajnáljad, szerest. Szerest, vigyázz rá, Istenem atyám. El ne vesszen veszejtő éjszakán. Távol népekhez híre el nem ér, hogy olyan jó, mint a falat kenyér, hogy nem szokott senkit se bántani, lassú dallal szeretne szántani. Édes Istenem, te tudod magad, a báránynál a nem ártatlanabb. Te tudod ezt a fajtát, mély becses, milyen takaros, mély kellemetes. Te látod életét minden tanyán, te hallod, hogy beszél. Édesanyám, te tudod a barna kenyér ízét, te tudod a tisza sárga vizét, te tudod, hogy itt milyen szívesen hemperek a csikó a fűvesen, tudod a nyáj kolompját a megyen, édes szőlőnket tudod a hegyen, és keserű könnyeink tudod, uram, hogy mennyit is szenvedtünk, csak ugyan. S hogy vég esztendőt várunk mindenért. Hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér. Ó, keljetek a magyart védeni, ti Istennek fényes cselédei. Uradnak mondd el, aranyarcú nap, mondd el szerelmes déli bábodat, dicsérjed a Balatont tiszta volt, hogy szebb tükröd a földön sose volt. Csillagok, értünk, könyörögjetek. Kis házak ablakában reszketek szerte szét este. Mennyi mécs ragyog. Könyörögjetek értünk, csillagok.
4: Ül egy szegény halászember kettesben a néma csenddel. Ott ül füst nélkül pipázva, a tolvajhálót vigyázza. Kezdi a hálót emelni, halat nem tud benne lelni. Póklábak megint leszállnak, kút, kazal, fa, alva állnak. Áll a nap fenn, áll a felhő, nem jön fecske, nincs egy szellő. A víz nem látszik, hogy folyna, Isten, mintha bóbiskolna. Talán el is felejtette, hogy a földet teremtette, a tiszát is beletette, a halászt is leültette.

0: Szép Ernő verseit Fodor Tamás és Kubik Anna mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk László Andrástól származik. Aki önmagában képtelen felfedezni a méltóságot, az másról sem tudja feltételezni azt. László András filozófus, a 20.-21. századi magyar tradicionalista iskola egyik meghatározó alakja gondolkodásában a méltóság, az ember alapvető belső minősége. Nem társadalmi rangból, hatalomból vagy külső elismerésből fakad, hanem abból a belső tudásból, amely szerint az ember több puszta szerepnél vagy funkciónál. E mondata arra figyelmeztet, hogy aki önmagában nem ismeri fel ezt a méltóságot, az másokban sem lesz képes meglátni és tisztelni azt. Így vészel a tisztelet, az együttérzés és az igazság iránti érzékenység is. A méltóság hiánya nem marad meg az egyén szintjén. Előbb emberi kapcsolatokban, majd egész közösségek életében válik romboló erővé. László András szerint a méltóság felismerése belső feladat, amely önismeretet, fegyelmet és az örök értékekhez való kapcsolódást kíván. Csak ebből a belső bizonyosságból születhet meg az a tisztelet, amely mások felé is hitelesen közvetíthető.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
5: Valószínűleg Tildi mellett foglalunk állást. Célszerűség szempontjából jobb volna, ha Tildi miniszterelnök maradna. Mert vele lehet dolgozni, a legértelmesebb kisgazda, és tényleg baloldali demokrata. Nagy Ferenc nem olyan értelmes, sokkal jobban alá van vetve a reakció befolyásának. Ő jobban megfelelne tehát elnöknek, mint miniszterelnöknek. A baj csak az, hogy a kisgazdapárton belül a helyzet úgy alakult, hogy ha nem Tildi lesz az elnök, akkor ez kifelé a bal szárny vereségét jelenteni. A kommunista Révai József mondta ezt az államfő személyéről 1946. január 23-án a Magyar Kommunista Párt országgyűlési képviselőcsoportjában, mi pedig Tildi Zoltán kisgazda politikusról, egykori miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgetünk, Szerencsés Károly történésszel, Horváth Szilárdot hallják.
4: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
5: Eléggé sajátos ez az idézet. Révai József dicsérőleg beszél a legnagyobb politikai ellenfél, a kisgazdák egyik politikusáról, ráadásul állást is foglal. Nekik Tildi kell, és nem Nagy Ferenc. Miért van ez?
6: Nagyon bonyolult szituáció volt 1945 vége, 46 eleje. A választásokon a kisgazdapárt nagy abszolút többséget kapott, és ebből nyilvánvalóvá vált, hogy a miniszterelnököt és a napirendre kerülő államforma váltás után a köztársasági elnököt is a kisgazdapárt fogja adni. A baloldali blokk pártjainak, főképpen a kommunista pártnak állást kellett foglalni, hogy ki legyen az a kisgazda, és számukra Tildi Zoltán volt a megfelelő személy. Nem hiszem, hogy azért, amit itt Révai mond, hogy baloldali, vagy értelmesebb, vagy bármilyen más kisgazdáknál, hanem azért, mert Tildivel valóban együtt tudtak dolgozni. Tildi azt a stratégiát követte, hogy a kommunista párttal a végsőkig együtt kell működni, mert ez egyben azt jelenti, hogy a megszálló Szovjetunióval is együtt működünk. Neki tehát az volt a véleménye, ha a kommunista párttal szemben bármi nemű ellenállást tanúsít a magyar kormány vagy Magyarország, az egy forradalom. Mégpedig forradalom a szovjet megszállókkal szemben, és ő ezt semmiképpen sem akarta kockáztatni, mert tisztában volt vele, hogy az oroszok, a szovjetek akár egy nap alatt is bevezethetik a szovjet rendszert Magyarországon.
5: Ha Tildi nem engedelmeskedik a kommunista párt befolyásának, akkor más lett volna a magyar demokrácia, lett volna magyar demokrácia 1948-ban?
6: Még mindig csak azt tudom mondani, hogy igen, az esélye meg lett volna. Így nagyon az esélye sem maradt meg az állandó meghátrálással. Ha ez a politika elkezdődik 45-ben, mint ahogy nem kezdődött el, tehát a markánsabb, határozottabb polgári keresztény politizálás, akkor talán a nemzetközi helyzet alakulásának függvényében egy finn vagy osztrák típusú menekülésre lett volna lehetőség. Ennek ellentmond, hogy ez a cseheknek sem sikerült, de ott egy jóval erősebb kommunista párt volt, viszont nem volt szovjet megszállás, tehát ezt nehéz eldönteni, de amelyik nemzet nem hisz önmagában, nem harcol a jogaiért, az csak vesztesen kerülhet ki a történelemből.
5: Tildy Zoltán nem annyira fiatal már 1946-ban, ugye 1889-ben született Losoncon, Felvidéken, és bizony már nagyon komoly politikusi előélete volt. Az, hogy a kommunisták szívesen dolgoztak vele, éppen ebben a politikusi előéletben keresendő?
6: Biztosan egy része igen. Tildy demokrata meggyőződésű magyar politikus volt. Én nem kategorizálnám, hogy baloldali vagy jobboldali, egyébként a kisgazdapárt magát baloldalinak titulálta 45 után. Tulajdonképpen jobboldali párt nem is létezhetett. Két választáson is már megjelent. Ő volt az egyetlen kisgazda képviselő, akit egyéni kerületben választottak meg. Országos hírnévre tett szert az a választási küzdelem, amit ő vívott. 36-39-ben van az utolsó választás. Volt egy ismertsége. Ugyanakkor állandóan kompenzálnia is kellett, mert 19-ben a felesége apját kivégezték, amiatt, hogy részt vett a direktóriumban, és a neve szerepel akasztási jegyzőkönyveken. És hát, mint minden politikus, ő is nagy örömmel fogadta a 38-as első bécsi döntést, a Felvidék visszatérését, elismerte ebben Horthy Miklós kormányzó szerepét, és ő mondta 38. augusztus 20-án, amikor az egész országgyűlés kitelepedett Székesfehérvárban, az ellenzék nevében a beszédet, a második honalapítónkról. Szóval sok minden lehetett abban a dossziéban. Nekem meggyőződésem, hogy minden kis gazdavezetőről volt ilyen dosszié, amellyel zsarolhatták. Ebben újságcikkek, beszédek összeszedték. Azért tudom ilyen határozottan állítani, mert egy megmaradt, B. Szabó Istváné, és amikor B. Szabó István nem úgy politizált, ahogy azt elvárták volna a kommunisták, akkor a dossziét átküldték az éppen itt idézett Révai által a kis gazdapártnak, hát, hogy utasítsák rendre. Valószínűleg ez a múlt valóban ránehezedett Tildy politikájára, viszont hát ő azért 44-ben az ellenállás politikai részének is vezetője volt, a Magyar Front vezetője, tehát volt egy ilyen nimbusza is, és a kisgazdapártban úgy tűnt, hogy megingathatatlan a vezető pozíciója. Tildy 45-től 48-ig politikai tevékenysége arról árulkodik, hogy minden kritikus pozícióban, minden kritikus ponton a kommunista párt, illetve a baloldali blokk elvárásai szerint működött, és ez minimum gyanússá teszi a dolgot.
5: Mondhatjuk azt is, hogy kriptokommunista volt, tehát titkos kommunista volt, vagy ő nem ebben a kategóriába tartozik. Ugye tudjuk, hogy szinte minden pártban voltak a kommunista pártnak beépített emberei. Ő ezek közé tartozott, vagy nem?
6: Egyértelműen nem. Tehát ő nem kriptokommunista volt, hanem reálpolitikus. Meggyőződéses demokrata volt, azok közé tartozott, és ebben helyesen látott, aki azt gondolta, hogy az oroszok nem mennek haza. Ugye a kisgazdapárt másik része, Súlyokék, Nagy Ferencék is abban bíztak, hogy a békeszerződéssel hazamennek, és az valamikor 47-re legkésőbb megtörténik, és akkor érvényesíthetik a kisgazdapárt többségét. Tildy mondja is valahol, hogy ez a nemzedék nem fog megszabadulni az oroszoktól. Én úgy gondolom, hogy Csehszlovákiát, Magyarországot, Ausztriát itt Európa közepén talomba tartották. Különben nem engedtek volna szabad választást se Csehszlovákiában, se Magyarországon. Máshol nem engedtek. Tehát Lengyelországban nem engedtek, mert kellett az út a német irányba. Romániában nem engedtek, mert kellett az út a Balkánra. Hát ez a 2-3 ország volt, amely a nagy világméretű kérdések eldöntésében kis apró pontocska volt, és esetleg alkutárgya lehetett. Hogy aztán így jöttünk ki belőle, hogy már 47-ben elkezdődött ezeknek az országoknak a szovjetizálása, és 48-ról lényegében be is fejeződött, az világ történelmi összefüggésekben vizsgálódott. állandó, de nem szükségszerű, hogy így történt, és ilyen szempontból az is fontos, hogy a kis gazdapárt miképpen politizált ezekben az években. A 45-ös választásoknál Budapesten volt egy törvényhatóság, és a kis gazdapárt nyerte meg. És utána Tildy belement egy alkuba, hogy ne legyen szabad választás. Tehát, hogy közös listán induljon a 4 kormánypárt, tehát a baloldali pártok plusz a kis gazdapárt, és tulajdonképpen szabotálják el a szabad választást. Ebbe belement. Benne volt egy olyan érzés, hogy ha győzünk, sőt nagyon győzünk, az maga egy pofon a kommunistáknak, a kommunistákon keresztül a szovjeteknek, és akkor az már megint forradalom. Amikor aztán ez lekerült a napirendről, belső tiltakozás, illetve az amerikaiak, angolok tiltakozása miatt, és győzött a kis gazdapárt, akkor szinte pánikban van, hogy túlgyőztük magunkat. És már a választás napján kimondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit akar a nép akaratot korrigálni fogjuk, mert nem akarjuk sérteni a munkáspártok érzékenységét.
7: 1945. novemberében lesz miniszterelnök, nagyon rövid ideig egyébként, 1946. februárjáig. Kötődik-e a nevéhez valami emlékezetes ebből az időből?
6: A kormányalakítás. A belügyminisztérium átengedése a kommunista pártnak. A gazdaság irányításának átengedése a kommunista pártnak a gazdasági főtanács létrehozásával. Aztán a magyar-szovjet gazdasági egyezmény, ezt Gerő írta alá Moszkvába teljesen felhatalmazás nélkül, de Tildy elfogadta. Magyarország gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá vált a Szovjetuniónak. Hát a leglátványosabb mégiscsak azt hiszem, hogy az államforma megváltoztatása volt. Ugye ez egy 1000 éves államforma volt, a magyarság fennmaradásának legfontosabb záloga volt ugye az, hogy államot tudott alapítani ellentétben sok más néppel, és ez az állam őrizte meg a rokontalan magyarságot egy óriási szláv és germán tengerben. És hát ennek az államformának a megváltoztatása kérdéses volt, hogy hogyan lehet. Én azokkal értek egyet, akik, ha már fölmerült a kérdés, akkor ezt csak is népszavazással lehetett volna, még pedig a szuverenitás helyreállása után. Na most tudjuk, hogy a szuverenitás valamikor az 1990-es években állt helyre, de a parlament, illetve ezek a koalíciós pártok ezt keresztül vitték, és ebben Tildy élen járt, mert ambíciója volt a köztársasági elnöki tisztségre. Ő és a felesége felnézett Hortira és a feleségére, vágyott egy olyan szerepre.
8: Nagy Ferenc kisgazda vezető, akinek a legnagyobb esélye lehetett volna a köztársasági elnöki posztra, vállalta, hogy a kisgazdapárt képviselő csoportjának 1946. január 29-i ülésén bejelenti a párt politikai bizottságának határozatát, és egyúttal ő maga is javasolja Tildy Zoltánt a párt elnökjelöltjének. Ahogy én láttam című 1965-ben megjelent visszaemlékezésében erre így emlékezett vissza.
9: Beszédem alatt a megdöbbenés és meghatottság érzései váltakoztak a képviselőkben, s mikor azt mondottam, hogy a magyar köztársaság fejlődése nem kezdődhet azzal, hogy a lerongyolódott és szenvedő nép feje fölött a vezetők viaskodjanak, mint sokszor történelmünk során, hanem szeretnék példát mutatni a demokrácia egész jövendőjére a tekintetben, hogyan kell tudni gyakorolni a lemondást, amikor a nemzet érdekei ezt megkívánják, képviselőtársaim percekig tombolva ünnepeltek. Beszédem befejezése után a képviselői értekezlet sok tagja sírt, és egyhangulag kimondották, hogy Tildy Zoltánt jelölik köztársasági elnöknek.
7: Köztársasági elnökként neki kellett aláírni a törvényeket, mégpedig azokat a törvényeket is, amelyekkel lassanként felszámolták a magyar demokráciát. Jóvá hagyta ezeket a törvényeket, vagy volt olyan, hogy tiltakozott és nem írta alá?
6: Sajnos nem volt. 14 napon belül ki kellett hirdetnie. Nagyon gyenge volt a köztársasági elnöki jogkör, igazán ezzel élni nem nagyon lehetett, főleg úgy, hogy ugye Magyarország nem szuverén, és itt volt még egy szövetséges ellenőrző bizottság Vorosilovból, és itt volt még a szovjet megszálló hadsereg, az két külön dolog. Az ő lehetőségei nyilván nagyon korlátozottak voltak, de szimbolikusan természetesen megtehette volna, de nem tette meg. Tehát nem tette meg a Hóhér törvény, a 46-7-es törvény esetében, sőt, azokat, akik ellenezték ezt, segített kitessékelni a kis gazdapártból, Súlyog Dezsőt és másokat, tehát ilyen típusú ellenállásáról nem tudunk, inkább együttműködéséről a nagy koalíciós válságoknál. Leányfalun volt egy villája, hát nem az övé volt természetesen. A Szork családé volt, sokan már ezt is kellemetlennek tartottak, hogy egy idegen villába beköltözik a Magyar Köztársasági elnök. Ott pártközi értekezeteket tartottak, és ha a Nagy Ferenc miniszterelnök, vagy a párt valamiben nagyon elhatározott volt, például mondjuk, hogy tartsanak önkormányzati választásokat az országban, és ez nagyon nagy feszültséget eredményezett, Nagy Ferenc lemondással fenyegetőzött, akkor Rákosiék mindig kimentek Tildihez, kicitálták Nagy Ferencet, és Tildinek volt annyi tekintélye, vagy befolyása, vagy eréje, hogy a pártjának ezekre a vezetőire hasson, egészen addig, míg a pártot szét nem verték, és ezt is tétlenül nézte, sőt, akik ezt meg akarták akadályozni, a már előbb említett Bészabó István vagy Fejfer Zoltán, ezeket kvázi kiüldözték a pártból Tildi határozott közreműködésével. Fejfert majdnem, hogy idiótának nevezte, azért, mert ragaszkodott volna a 45-ös programhoz. Bészabót megfenyegették. Nem ellenállásról beszélhetünk, hanem inkább együttműködésről a baloldali blokkod. Ennek alapvető oka az volt, hogy így látta megőrizhetőnek legalább részben a 45-ös parlamentáris rendszert. 47 elejére a Kisgazdapárt 58%-ból 41%-ra küzdi le magát ezekkel a szalámi szeletekkel. Ő valahol itt érezte a helyét a Kisgazdapártnak, talán még ez alatt is, valahol ott 35% körül, mert úgy gondolta, hogy ha többségben vannak, akkor állandó lesz a kommunista párt agresszivitása. Ő úgy gondolta, hogy kapják meg a hatalmat, de maradhasson meg a parlamentarizmus, a Kisgazdapárt, uram bocsá, ő maga is, mint köztársasági elnök, egy esetleges más nemzetközi szituációra, amikor érvényesíthetik a parlamentarizmus lényegét. 47 elején a Kisgazdapárt főtitkárát elhurcolják a gulágra. A köztársasági elnöknek egyetlen szava nincs ez ellen. Utána magát a miniszterelnököt megbuktatják puccsal. Tildinek egyetlen szava nincs. Rögtön kinevezi a puccs kellős közepén az utódot, Dinyést. Még nem mondott le Nagy Ferenc Svájcban, amikor már kinevezi az utódját, tehát ilyen értelemben részese volt ennek az akciónak. És hát az utolsó lépés az volt, hogy előrehozott választásokat, tehát azt az állapotot, ami kialakult 1945-ben a választásokon, ezt likvidálni. Ez volt Rákosiék fő célja. A köztársaság elnöki jogkörben az volt, hogyha a parlamenti képviselők 2/5 írásban kezdeményezi, akkor Tildi, a köztársasági elnök feloszlathatja a parlamentet, de nem volt kötelező feloszlatnia. De ő ezután a helyzet után, tehát amikor a párt szét van verve, az élén már egy Dobi István van, aki viszont kriptokommunista. Tildi úgy látta, hogy itt van az alkalom arra, hogy a Kisgazdapártot a maga helyére helyezzék, ne legyen állandó belső feszültség, ne legyenek ezek az állandó tüntetések, támadások a Kisgazdapárt szemben, hanem próbálják meg kisebbségben, de kormányon végvinni a dolgokat. És ezért asszisztált tulajdonképpen a kékszédulás választásokhoz is. A magyar történelem legnagyobb választási csalásával szemben sem volt egyetlen kifogása sem.
7: 1948 elejére a Magyar Kommunista Párt minden esetre a demokrácia felszámolásában elér oda, hogy már nincs különösebben szükségük Tildi Zoltánra. Miként távolítják el az útból?
6: Fölhasználják a magyar-szovjet baráti szerződés megkötésekor, még helyén van az iskolák államosításakor, és benne volt a puccszerűen végrehajtott államosításban is. Tehát ehhez még fölhasználták, de amikor ez megvolt, és lényegében a fordulat megvalósult, akkor ő is rákerült azoknak a listájára, akikre már nem volt szükség. Ez egyébként megszívlelendő tanulság minden ilyen úgymond reálpolitikusnak, hogy nem lehet megőrizni. Nem lehetett megőrizni a 45-ös parlamentet se. Tanulság ez Nagy Ferenc széknek, azzal a politikával, ahogy ők politizáltak. És nem lehetett megőrizni a parlamentarizmus egyetlen elemét sem. Tanulság ez a Tildi és a hozzá hasonló reálpolitikusnak, ha szabad ezt így mondani, persze némi gúnnyal, vagy Dinnyi és Lajos féle reálpolitikusoknak, akik világosan tudták, hogy mi lesz, ameddig lehet, addig csinálták és élvezték az előnyeit.
8: A BBC magyar adásának Vas Zoltán, a Rákosi féle kommunista vezetés egyik tagja nyilatkozott 1982-ben arról, hogy miként számolták fel a Kisgazdapártot, és miként távolították el Tildi Zoltánt.
10: A legnépszerűbb vezetőjüket, Kovács Bélát, a párt főtitkárát, azzal vádultuk meg, hogy árulója a magyar nép ügyének. Olyan népszerű volt, hogy nem tudtuk magyar bíróság elé állítani, akkor mi a szovjet hadsereghez fordultunk, hogy ők tartóztassák le a Kovács Bélát. Elhurcolták, és 10 évet töltött a Szovjetunióban. Nagy Ferenccel, a kisgazdapárt vezetőjével és a miniszterelnökkel úgy folytattuk, hogy szabadságon volt Svájcban. Megküldték neki a Kovács Béla vallomását, hogy az ő árulásában a Nagy Ferenc is részt vett. Kovács Béla után most már el volt intézve a szalámi taktikával a kisgazdapárt második legnagyobb vezetője is. Maradt ekkor még a köztársasági elnök, aki kisgazdapárti volt, a Tildi letartóztatták, mint kémet, a vejét, az egyiptomi magyar nagykövetet. Azzal, hogy ottan kiszolgáltatta a magyar állam titkait az ellenségnek. Tildi azonnal kénytelen volt lemondani. Szóval a kisgazdapárt igazi vezetői megszűntek létezni, jöttek a úgynevezett baloldaliak, akik legtöbben ugye a kommunista párt titkos tagjai voltak.
6: A helyét Csornoki Viktort, egy nagy kémper volt, és halálra ítélték. Ki is végezték. Persze közölték Tildivel az ítélet előtt, hogy ki fogjuk végezni, ez már ez az időszak. Teljesen nyilvánvaló volt számára, hogy egy szűk rokonságában lévő ember, aki kémkedés által lett megvádolva, és ki is végezték, így nem maradhat köztársaságelnök, és nyilván egy alkú, egy utolsó alkú jegyében lemondott köztársaságelnöki tisztségéről. Az alk másik része nyilván az volt, hogy szabadlábon maradhat. Az házi őrizetben. Így hát 48-tól 56-ig házi őrizetben volt a feleségével együtt, és az se kellemes, mondjuk egy villában volt természetesen, nem ugyanaz, mint a Gulágon, ahol Kovács Béla volt, vagy a börtönben, ahol sok kisgazda végezte, vagy szabadságpárti. Így érkezünk el 56-ra, amikor a történelem még tartogatott számára egy nagyon fontos szerepet.
7: Hát egy pillanatot tartogatott neki 1956. október végén és november elején, ugye ő tagja Nagy Imre kormányának.
6: Nem is akármilyen tagja, meghatározó tagja a polgári oldalról, de tulajdonképpen így mondhatnánk, hogy Nagy Imre, a másik oldalán Kádár János, ezen az oldalon pedig Tildi Zoltán.
7: Ugye a miniszterelnök helyettes.
6: Tildi nagyon fontos szerepet játszott mindvégig, benne is lakott a parlamentben, ő jelentette be a többpártrendszerű választást, igyekezett befolyásolni az eseményeket, tanult a hibáiból, vagy nem tanult a dolgokból, nagyon nehéz ezt megállapítani, mert egy ilyen kiélezett szituációban mégiscsak vállalta ezt a szerepet, holott az oroszok akkor is itt voltak, és ezzel nagyon is tisztában volt.
8: A BBC magyar adásában 1957-ben egy egyetemista emlékezett vissza, a kisgazdapárt 1956. október 30-ai újjáalakulására.
11: Általában, ha a kisgazdapártban valamit el akartak érni, és valami nagyon fontos volt és sürgős, akkor erre hivatkoztak, hogy hát Tildi úr akarja, vagy Tildi úr üzeni, vagy ő parancsolta. A Tildi névnek volt tekintélye.
12: Nem volt visszahatása annak, hogy Tildi egészen 49-ig tolta a kommunistáknak a szekerét, és aztán 56-tól kezdve újra kezdett cikkeket írni kommunista újságokban?
11: Ennek ezekben a feldúlt napokban a mi részünkről nem is lehetett olyan nagy jelentősége, szinte hogy nimbuszként hatott a Tildi név, vagy a Kovács név, ebben csendet lehetett csinálni, és sok mindent el lehetett érni.
7: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy Tildi reálpolitikus, ennek minden árnyolda együtt. 1956-ban itt egy forradalom van, itt van a szovjet hadsereg, nyilvánvaló mindenki számára, hogy Magyarország része ennek a szovjet rendszernek. Ennek ellenére Tildi szerepet vállal.
6: Ez forradalom volt. Ritka a magyar történelemben. Nem valami rendszerváltás, hanem egy forradalom volt, hogy magával ragadta az embereket.
7: 67 éves volt akkor Tildi.
6: Akkor is magával ragadta. A másik pedig az, hogy ő végig hazafiként tekintett magára. Csak ezt a politikai utat választotta, és szerintem ez a hév oda vezetett, hogy felülbírálta azt a politikát, amit korábban képviselt. Ez a használni vágyás tulajdonképpen valami bűntudat is lehetett emögött, hogy most ebben a történelmi szituációban valóban idősen mégis vállalta ezt a radikális fellépést. Nem újságokban, nem üzengetve, nem messziről, hanem a dolgok legsűrűjében. Szoros összefüggést érzek az egész életpályával. Nagy nagyon sokféle ez a pálya. Mint hogy mennyi magyar politikus, én most gondoljunk Bajcsi Zsilinszky Endrére, vagy Eckhardt Tiborra, amelynek vannak csúcspontjai és vannak hullámhölgyei.
7: Vagy Nagy Imrére.
6: Ugyanúgy, mint Nagy Imrének, hogy ez a nemzet 56-ban még képes volt magával ragadni reál politikusokat is, sőt, még kommunistákat is. Ez az 56-os forradalom hihetetlen egyedisége, nem csak a magyar, a világtörténelemben.
7: Mindenesetre 1956 és az 56-os szerepvállalása azt is eredményező Tildi számára, hogy bár egész életében nem kerül börtönbe, csak házi őrizetben van ugye egy darabig, de 56 után börtönbe kerül, Kádár börtönébe.
6: Ez a jellemző. Kádárék tudták, hogy idős, tudtak mindent, talán már azt is, hogy ki kell majd engedni, de hogy le kell ültetni, hogy tudjuk, hol a határ, azt a kisgazda Tildi Zoltánon keresztül tudatosítani kellett a néppel. Ezért a Nagy Imre perbe vették be, és 6 évet kapott, de 59-ben már kiengedték, fű alatt, nem nagy dobra verve. Kádár számára ez volt a fontos, hogy aki ott volt és túlment a határon, az megkapja. Érdekes a másik sorsa, Kovács Béláé, aki papírnak a kormány tagja volt, de nem ért oda, őt meg bekényszerítik a kádári parlamentbe, 58-ba. Hát ez a kettőség, mi nagyon jellemző Kádárra, és ebben a két sorsban is, és hát végül mind a kettő tragédiával végződik, mert Tildi is 61-ben meghal, és Kovács Béla is rögtön képviselői megválasztása után. Szóval nehéz körülmények között kellett volna helytállni a kis gazdapártnak és a magyar polgári keresztény tábornak. Sokszor említettük Súlyokék útját, a konfrontáció, emigráció, életfogytiglan volt ez a reálpolitika, annak vége lett 48-ban, Kovács Béla pedig a gulágon. De azt mondta Nagy Ferenc, amikor Tildi halálát megtudta, hogy ő volt köztünk az első, és minden idegszálával azért dolgozott, hogy Magyarországon demokrácia legyen, és a parasságot valahogy felemeljék. Nem éreztek a kis gazdapárt nagy részében ellenszenvet Tildivel szemben. Ez az érdekes, hogy 56-ban is ő volt ott, és lehetett ott. Mert például más pártokból ugye föl sem merülhetett, hogy 45 és 48 között fontos szerepet vállalt politikusok kerüljenek oda.
4: 20. századi történelem.
7: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Tildi Zoltán egykori kisgazda politikusról, miniszterelnökről, köztársasági elnökről beszélgettünk Szerencsés Károly történésszel. A műsor munkatársai voltak Bényi Csaba, Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 21 óra. Jó estét kívánok. Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Gál Andrea szerkesztésében. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átvilági átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban is. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Az önkormányzati reformjavaslatokról holnap kezdődnek tárgyalások a kormánnyal. Szeptember 1-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását a Batthyány Stratmann László alapítványtól, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, átlátható finanszírozási rendszerben történnek. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, nyilatkozta a 24.hu-nak a politikus védőügyvédje. Molnár Zsoltot befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, de ő mindent tagad és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Korábban előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert is, a háttérben egy parkfenntartási ügy áll. Az Európai Bizottsághoz fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő. Az RMDS politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anselm apátot. A kilakoltatást az önkormányzat kérésére rendelték el, amely a város tulajdonának tekinti az épület együttest. Évtizedek után újra megnyitották Grúziában a posztszovjet térség egyik legértékesebb borgyűjteményét. 20 000 palack, részben 200 évesnél régebbi bort tártak a nyilvánosság elé Tbilisziben. A ritkaságok között Napóleonhoz és Sztálinhoz köthetők is vannak. Az UNESCO 2013-ban vette fel a szellemi örökségi listára a kvervi ősi grúz borkészítési módszert, amelynek titka, hogy földbeásott agyagedényekben erjesztik a bort. Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé záporral, zivatarral, néhol felhőszakadással, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. A szélzivatarok környezetében viharos lehet. Éjszaka 10-17, napközben 17 és 30 fok lesz.
4: Műsorajánlat.
14: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
4: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
15: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
16: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
15: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
17: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
15: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
4: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház kulissza Völgyi Tóth Zsuzsával.
18: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. 105 évvel ezelőtt, 1921. június 2-án született Karinthy Ferenc, azaz Cini. Ebből az alkalomból két darabját tűzte műsorra a Rádiószínház. Tegnap este a Barack Lekvárt hallhatták, ma és holnap pedig a Bösendorfer következik, két részben. Utóbbi a szerző egyik legtöbbet játszott egyfelvonásos műve, groteszk, pszichológiai dráma, amelyben egy telefonbetyár kegyetlen játékot űz egy idős özvegy asszonnyal, aki a zongoráját szeretné eladni. A mai adás hangmérnöke Pór István, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Nánás Janikó. És vendégeimet köszöntöm a stúdióban. Karinthy Vera, előadó művészt és nyelvtanárt, aki a híres Karinthy dinasztia tagja, Karinthy Frigyes dédunokája, Karinthy Ferenc unokája és Karinthy Márton lánya, hát ez ilyen szép. Muszáj mindenkit bekonferálnunk, ne haragudjon Vera, mert hogy mindenki nagyon híres és nagyon szereti szerintem a mi hallgatóságunk és mindegyik felmenőjét. Továbbá köszöntöm szeretettel Szakonyi Károlyt, írót, aki szintén személyesen ismerhette Karinthy Ferencet. Jó estét! Kívánok, jó estét kívánok. Nagyon örülök, hogy összejött ez a kis társaság, már csak azért is, mert Hát azért egyre kevesebben vagyunk, vagy vannak, akik személyes dolgokkal is emlékezhetnek Karinthy Ferencre. Noha, valahogy én úgy emlékszem a gyerekkoromból, én most 50 éves vagyok, hogy nagyon is a köztudatban volt, és nagyon szerették az ő írásait, de mégis olyan távolinak tűnik. Mi történt közben, vagy elfelejthető valaki? Nem akarjuk elfelejteni. Bárki kezdheti. Köszönöm szépen,
19: ez Károly. Nem csak a cinivel van.
18: Igen, na jó.
19: Azt a generációt nem igen forgalmazzák, hogy ezt a szót használjam. Szóval hát tulajdonképpen nincsenek kiadásba új könyvek, és a színdarabok pedig nem kerülnek színre, nagyon kevés. Hát itt a rádió színházban természetesen előkerülhetnek, de a színházak azok nem igen játsszák azt a 60-as, 70-es, 80-as évekbeli darabokat. Nagyon kevés kivétellel játsszák csak. És hát a cini tulajdonképpen persze, hogy nagyon közismert volt, és nagyon-nagyon ismerte mondjuk a irodalmi életen kívül a olvasó közönség is, de hát ahhoz, hogy egy írót több év után, mikor már nem él, ismerjenek, ahhoz állandóan ott kéne lenni a műveinek. Na most a könyvtárban természetesen meg lehet találni.
18: Csak nem olvasnak állítólag, igen,
19: de az, hogy
18: problémák.
19: Újabb sorozatok nincsenek, hát ott van. Általában, ha van egy nagyon jó ügyes özvegy, akkor az szokta szorgalmazni az, hogy kiadják a könyveket, de hát ez...
18: Meg hát azért van bizonyos tematika is nála, ami éppenséggel életben tarthatja, mert a focis novellákat például azért szerethetjük. Én mondjuk nagyon szeretem.
19: Szeretjük, nyilván most is szereti
18: igen,
19: mindenki.
18: Ferencvárosi szív.
19: Igen. De ezt mondom, hogy...
18: Na jó, hát igen, szóval sokrétű ez a probléma, hogy valaki igen. Miért felejtődik esetleg egy kicsit el, vagy mennyire nem. Viszont Szakonyi Károly kapcsolata cinivel az nem csak baráti volt, hanem szakmai is. Tehát nagyon sok téren, ugyanazokban a körökben mozogtak, stb. Tehát, hogy nyilván erről majd tudunk itt beszélgetni. A Szigligeti Alkotóház is egy ilyen fontos helyszín volt, ugye?
19: Hát igen, ott is sokszor találkozom, de én kint laktam sokáig Szentendrén, és Lehájfalun ott volt a nyaralója, úgyhogy igen. Nyáron örökké találkoztunk. Cini általában vagy biciklivel, vagy egy kis motorral, vagy az autójával száguldott ott a 11-es úton be a városba. Volt egy nagyon jó könyvesbolt benne a központban, ott a tabakosok keresztjénél a központban, és ott szoktunk mindig Ancsikánál, az egy klubszerű könyvtár volt ott találkozni, de egyáltalán összejártunk is. Az a kinti Leányfalui Társaság, tehát a Szebelényi Lejel, a Cseres Tibor, a Fábián Zoli és a Dészi Bandi, összejártunk a cini is, időnként találkoztunk, vagy én átszaladtam hozzá, vagy ő átszaladt hozzám, szóval nagyon sokszor együtt voltunk, és egyébként is mondjuk, hát tényleg én nagyon szerettem. Hát egy olyan 10 év különbség volt köztünk, ugye én a korban, de azért kortársak voltunk.
18: Hát hogyne, a 10 év az nem számít.
19: És a színházban is, és a irodalomban is. De hát a cini az összen mondjuk éppen az alkotóházat mondja, hát ott nagyon sok huncut dolog történt, ami talán a nevével összefügg, és ugye az emlékeivel, ezt az egész irodalmi élet akkor nagyon ismerte és mesélte. Volt olyan, ha most ezeket az anekdótákat is ezt mondani,
18: szeretnék
19: hogy például
18: tenni,
19: ugye délbe korompoltak az ebédhez.
18: Az is van, igen.
19: A Szigligeten, és a Fehér Klára nagyon szorgalmas írónő volt.
20: Igen, erre
19: el akartad mesélni?
20: Mesélj. Ezt ismerem, nyugodtan.
19: És akkor ugye itt vagyta az ajtót, ott hagyta a írógépben a papírt, Cini meg arra, mert látta, hogy nyitva van, és akkor bemezd, és rájött, hogy én nagy marha vagyok.
20: Igen, én másképp tudtam.
18: Na mondja, Vera.
19: Hát anekdóták változnak.
18: Pont ez a jó benne, igen.
20: Én úgy tudtam, hogy valami huncutságot írt bele egy valamelyik gyerek könyvébe valami nagyon pikáns dolgot, ami felnőtt téma volt, és, de úgy, hogy utána folytatta a Fehér Klára szavaival, hogy ne vegye észre, hogy beleír. Igen.
19: És akkor ebéd után a Klári nekiállt, és folytatta, és csak a szerkesztő vette észre a szöveget.
18: Már sokkal később, igen.
20: Fölhívta, hogy Klára, nagyon jó ez az írásod, de az a mondatot, ez hogy került bele, és akkor azt mondta, hogy Cini! És fölhívta a Cini. szívítmény.
19: Igen, mert szerettem
20: volna. Rögtön rájött, igen.
19: Szerettem volna élvezni igen. a hatást.
18: Na hát minden esetre ugye helyszínekről volt szó, itt Szakonyi Károly már emlegette a Szentendrét, és hát akkor a Karinti Villa a Ménesi úton, az is egy nagyon fontos igen. helyszín. Vera számára különösképpen, hiszen sokáig ott is igen. éltek együtt.
20: De még Szentendréhez is van
18: igen.
20: valami.
18: Na hát akkor
20: ha már hát halljuk, szóba került.
18: Hát halljuk.
20: Csak hogy szóba került, hogy mostanában nem nagyon játsszák a művei, de Szentendrén évek óta nagy sikerrel megy a Dunakanyar, Szinetár Miklós rendezésében Dória lánya és a férje játsszák a két főszerepet, és az első adáson ott is voltam édesanyámmal, és elsírtuk magunkat, mert nem is tudom, hogy a Miklós ötlete volt, vagy talán a Dórié, hogy a Cukrászdában ott játszódik, mm-hmm. ott adják elő, és utána meghajoltak, és úgy ment ki a Dóri, hogy utána vettem észre, hogy bal oldalt oda volt ragasztva egy cini fénykép, és megsimogatta. Uh-huh. És anyukámmal elkezdtünk egyszerre sírni.
18: Na hát gondolom, hogy sírás az olyankor is előfordul, amikor például az a zeneszám előkerül, amit elhozott Vera magával, és meghallgathatják most a kedves ja. hallgatóink, mert igen. olyan kedves, hogy ezt megmutatja, mert ez egyébként nem publikus ez a felvétel, hanem ezt bizonyos alkalmakkor. Igen,
20: majd elmesélem, hogy
18: meséljed.
20: Most már 6. éve Bornai Tiborral édesapám halála után egy műsort állítottunk össze, a Karintiakról szól, az a címe, hogy 5 Karinti és én, és ez úgy áll össze, hogy a Karinti Frigyes, a dédapám, ahogy itt már elhangzott, Karinti Ferenc cini, akiről most mesélünk, a nagypapám, Karinti Márton édesapám, Karinti Gáborról is szó esik, aki Frigyes első házasságából született fia.
18: És akiről volt, édesapja és sokat írt.
20: Akiről igen. Az Ördöggörcsben is sokat írt.
18: Igen, igen.
20: igen. És az 5. Karinti én vagyok a műsorban, és az én, 5 Karinti és én, az én pedig Bornai Tibor. Ez a dal, ez a különleges felvétel ott hangzik csak el, ezt a műsorunkba bele szoktuk venni.
18: És akkor most ezt meghallgathatják. A Rádió Színház hűséges hallgatói nagyon megérdemlik ezt a szép felvételt, de hogy ki énekel pontosan?
20: Cini énekel, és nem is akár kiről, mindjárt kiderül, hogy kiről, és hogy miért, és azt hiszem ebben a dalban minden benne van, ami az a hozzá fűződő viszonyát jellemzi, ezt az érzést.
18: Hadd halljuk akkor.

0: kicsit elkönnyesedett a szemünk, de mert közben mosolyogtunk igen. is.
1: A végén nem tudom pontosan, hogy azt mondja, hogy a papa azért nagy, mert az én apukám, én ezt hallom, vagy a papa azért van, mert az én apukám, de ez valószínűleg a nagy, nagy szót mondja. Igen.
2: Bár mind a két.
1: Ha egyszer végre ezt mondanák, hogy a papa azért nagy, mert az én apukám. Igen.
2: Nagyon megható dolog, de azért benne van hát egyszerűen utánozhatatlan humora, ami miatt annyira nagyon szeretik a mai napig. Tehát itt azzal kezdtük, hogy kit olvasnak, kit nem, ha játsszák-e, nem játsszák. Mondjuk Szakonyi Károly, aki vele együtt egyébként a 70-es években a színjátszást és egyáltalán a színpadi műveket és annak műfajait akarta megújítani. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, de azért, hogyha ezeknél a vicceknél maradunk, és már egyet elmeséltek, hát a telefon betyárkodás is egy eléggé erős oldala igen. volt neki.
1: Igen, arról én úgy kapcsolódik, ha már így a Bőzendorfer szóba került.
2: Hát hogy, azt fogják ma hallgatni, igen, a kedves hallgatók.
1: A Karinti műsorunkat pont a Bőzendorferrel kezdjük, Bornai Tiborral, előadunk egy kis jelenetet, mégpedig úgy, hogy a színpadon áll Tibor, én meg még hátra maradok, és a nézők nem tudhatják, hogy ki beszél, és én vagyok az a bizonyos özvegyasszony, akit megtréfál a cini.
2: Igen.
1: Tehát, hogy a Bőzendorfer így kapcsolódik az estünkhez, hogy pont ezzel kezdjük. Ez egy jó kezdet, és aztán kiderül később, hogy kitől is örökölte a telefon betyárkodásra való hajlamát, mert aztán később Bő Maranka és Karinti Frigyes kapcsolatáról is mesélünk, meg a cini és a nagymamám megismerkedéséről, szóval az egész est úgy áll össze, hogy rengeteg Karinti cini történetet is
2: felvillantunk. Igen. Igen. Hát jó sokáig járták is ezzel az országot, nem?
1: Igen, igen.
2: Ezzel az esttel, úgyhogy igen. szerintem a hallgatók közül nagyon sokaknak ez ismerősen csenghet. Egyébként itt még azért van egy történet, amit nem fejezett be az imént. Hát a telefonbetyárkodás.
1: Ja, a telefonbetyárkodás, igen, hogy én is, engem is belevont.
2: Na igen, erre gondoltam.
1: Igen, igen. Kislányként megmutatta nekem, hogy akkor én még nem is tudtam, hogy ezeket meg is írja. Csak úgy, mint unoka, azt mondta, hogy na gyere ide, Vera, most akkor itt van a telefonkönyv, fölhívunk valakit, és hallgass meg, és valami történetet, már nem, arra nem emlékszem, hogy mit, de valakit megtréfált, és én fültanúja voltam az egésznek.
3: Hát ez is előfordult, Barabás Tibor volt akkoriban a Írószövetség titkára, igen. a elnöke, és aztán Debecserivel fölhívták este, hogy Marabás elvtárs, itt Kovács 2 főhadnagy Hegyeshalomról elfogtunk egy pasast, valami láng, vagy nem, füst, aztán füst, és Bécsbe megy, de tele van dollárral. Hát úgy, hogy becsuktuk, hogy nem tudom, tessék, igaz, hogy tényleg azt mondja, hogy író. Tényleg író. De ezt aztán végig kínoszták egy darabig, amíg a végül a... Már Barabás majdnem infarktus kapott, még beszólt, hogy cínitel volt.
2: Mert aztán csak rájött, igen. Igen.
3: De ezeket a játékokat ő szívből csinálta, nagyon szerette. Igen. De humorossal és nagyon tapintatosan azért amellett, hogy így azért behúzott embereket, de élvezte mindenki akkor. Ugye olyan volt, mint hogyha megsértődtek az írók, akik a Karinti Frigyes nem írt, az így írt.
2: Hát, hát
3: mondhatom, megsértődhetett az, akiről nem csinált viccet a cíli.
2: Igen, igen, igen. Egyébként most, hogy meghallgattuk ezt az igazán kivételes kis felvételt, hogy beszélhetnénk azért az ő édesapjával való kapcsolatáról, hiszen ez a dal is arról szól, de hát úgy tudni, hogy ugye ő nyomasztotta azért erősen ez a dolog, hogy mennyire híres író az édesapja, nem is akart író lenni, sportolt inkább, szóval ilyeneket tudunk, de hogy mi van ennek igazán a mélyén, vagy hogy ezeket jól tudjuk egyáltalán?
1: Igen, ez a komplexus az önbizalom hiány, hogy egy zseni árnyékában élni milyen lehet, és ezt duplán megkapta édesapám, Karinti Márton is, meg én is. Egyre több terhet cipelünk, ugye, hogy a generációk mennek.
2: Igen. És hogyan látta ezt Szakonyi Károly? mindezt. Ezt a, hát tulajdonképpen akárhogy is nézzük, törvényszerű kínlódást, de hát abból valamivé lenni kell akkor is, tehát valahogy meg kell oldani. Hát ő megoldotta.
3: Hát megoldotta egyrészt az, hogy tulajdonképpen nem akarta mindenáron azt a folyamatot folytatni, hanem ő egy megtalálta maga írói útját. Ő nagyon jó mesélő volt, hát nagyon jó elbeszélő volt, és tulajdonképpen azt a realista mesélést járta be, amit tulajdonképpen kicsit a anekdotikus elbeszélések, de mindig a saját élményeit dolgozta föl, tulajdonképpen nem kitalált dolgokat, nem kitaláló író volt, hanem az, amit megért, arról is.
2: Azt jól tudta használni. Meg hát ez a pesti humor, ugye?
3: Hát igen, az sikerülhetetlen volt. Igen. De színdarabban és a rádiójátékban, ha igen, most erről van szó, elsősorban nagyon jó dialógusokat tudott írni, szóval a dialógusok nagyon erősek, és nagyon jók voltak elsősorban az egyfelvonásosai. Ezek, amik ugye aztán tulajdonképpen rádiójátékok is, vagy nem tudom, igen, hát nincs messze egymástól a színpadi egyfelvonás. A Bőzendorfert a Madásban játszották, ugye, a Garas Dezső, azt hiszem, hogy ő volt talán a vevő.
2: Garas Dezső és Tollai Klári.
3: Igen. Úgyhogy ezek a legerősebb darabjai, ezek igen, az egyfelvonás.
2: De ugyanakkor ez a Baroszlekvár és a Bőzendorfer nagyon más műfajilag ez a
3: más
2: kis dolog.
3: Más műfajilag, de neki nagyon jól állt, hogy így mondjam, a rádiójáték, mert a hang, ugye, a auditív hatást.
2: És a dialógusnak jól
3: és a dialógus
2: áll az, ha kimondják.
3: Azzal tud nagyon jó bánni.
2: Igen.
3: És, de hát a elbeszéléseit, vagyis a hozzáját, tehát élvezettel lehet olvasni, mert olyan sodró erejű, hogy beleviszi az embert, és láthatja mindazt, amit ő megírt. És utazott szerte szét, és nagyon sok emléke volt, és nagyon jó élményt szerzett Amerikába, meg bárhol ment. Igen, hát ez egy nagyon nehéz örökség volt, de hát ő kivágta magát, ebből a maga útját megtalálta.
2: Igen, és ahogy Vera említette, hogy most a rokonok, meg hát maga Vera is, hogy egyre nagyobb terheket cipel, de hát azért a család az létezik, és mindenkinek meg kell küzdeni ezeket a dolgokat. Most egy szerencsés véletlen van, hogy a Franciaországban élő rokonok itt vannak, jól tudom?
1: Igen, igen.
2: Budapesten, és ők hogy vannak?
1: Igen. Ez nagyon érdekes, nagyon sokat tesznek a mai napig, és tettek a karintiság megőrzéseért, mert rengeteg Cininek szinte az összes művét lefordították franciára, és ezek közt a legsikeresebb az Epepe, a Bőzendorfer és az Aranyidő volt. És többször is kiadták.
2: És a franciák is értik ezt a fajta humort?
1: Értik, nagy siker értik. Volt. Az Epepe volt a legsikeresebb. És a francia rokonok, az úgy van, hogy a Karinthy Frigyes testvére József Franciaországba költ

0: I-vel írt Karinti és a THY-os, ők nem vérrokonok, összeházasodtak, és így van a karinti rokonság Franciaországban.
1: És akkor
0: így
1: most ők itt vannak, és
0: most
1: akkor
0: éppen itt vannak,
1: és mit csinálnak? Vagy hogy van most épp, hogy el tud szabadulni, Vera, hogy ide jöjjön hozzánk?
0: Ja, hazajönnek pár havonta rendszeresen, aha, és nosztalgiáznak. Nagyon sokat jelent Magyarország nekik.
1: És van hol nosztalgiázni, ugye? Tehát vannak
0: persze,
1: helyek,
0: igen,
1: amiket
0: igen,
1: ilyenkor felkeresnek.
0: Igen. Csak pihenni jönnek haza.
1: Ja, értem, értem. Na hát a művekről még annyit, mert a kedves hallgatók gondolom, hogy már tükön ülve várják, hogy hallják majd a ma esti darabot. Ugye a Bösendorfer 66-ban írta a szerző ezt a művet, a jó régi. És mégis mi az, ami miatt ezt így szeretjük és értjük most is? Tehát hát ez nagyon, nem csak erre a darabra igaz, amit hát tovább
2: ez nagyon, nagyon friss mindig ez a,
1: igen,
2: mit a cíni ír, mert nem évül el, és ezek a figurák, ezek léteznek. Hát más a telefonmegoldás, meg a technológia, meg nem tudom, minden. Mondjuk most egészen más nyilván telefont betyárkodni ezekkel a mobilokkal, mint ezekkel a régi telefonokkal. De hát az emberek ezt egy perc alatt átteszik, és megértik, és tulajdonképpen a humora, meg ez az izgalma, amit ő végig tud fönntartani egy ilyen feszültséget ebben a darabban, mint mindenben, az nagyon leköti a nézőt, és mindegy, hogy milyen korba játszódik, hát ezek nem évülnek el.
1: De hát akkor, hogyha itt tartunk, akkor még egy picit maradjunk ennél, hogy a 70-es években megújuló Magyar Színház, amelyben Szakonyi Károly is nagyon erősen, hát nem hogy részt vesz, hanem elől jár, és Karinti Cini is, tehát hogy most mondtuk el, és nem is fölösleges ismételgetni, hogy elévülhetetlen dolgok ezek, akkor mégis miért évültek el, vagy miért írnak ma mást?
2: Ugye a 60-as években kezdődött az, hogy egy kicsit a sematikus,
1: igen,
2: hang háttérbe szorult, és igen, lehetett már valahogyan jobban hozzányúlni olyan témákhoz, amik nem okvetlenül a politikai körébe tartoztak, érvényesültek, de főleg a 70-es évek volt a legjobb korszak, mondhatnám, a magyar színház életben, akkor egymás után születtek olyan darabok, amikkel már a külföld is érzékeny volt, mert általánosabb emberi problémákat vetettek föl, vagy ábrázoltak, nem pedig, mondjuk, hát nagyon szép dolog egy Jézsula történelmi dráma, vagy egy Németh László, de a magyarokon kívül ugye nem tudják nagyon érteni, ha
1: igen,
2: külföld nem érdeklődött, nem lehet, mondjuk egy dánoknak nem játszották el a magyar történelmet, mint ahogy mi sem ismerjük őket a ilyen szempontból, de akkor már olyan féleképpen elindult a mozgás, jöttek az ügynökök, jöttek a színházat érdeklő emberek, jöttek, vitték, hozták a darabokat, és a színházak is nagyon érzékenyek voltak már a magyar drámára. Hát emlékszem, a 60-as években még probléma volt, és sokat írtunk akkor a cikkeket arról, hogy kell-e magyar dráma, és hogy miért nem játszanak magyar drámát, igen, a színházak. Persze, mert akkor jött be a 57 után az amerikai, ugye Tennessee Williams Miller, nagyon nagy sikereket tudtak csinálni a színházak vele, és akkor nem érdeklődnek annyira a magyarok iránt. De azért egy-egy színház, mint a Madách Színház, vagy a Nemzeti, tulajdonképpen, vagy a Víg Színház, ezek fölkarolták a dráma.
1: Hát ez is ugye a Madácsban, amit említett igen, az imént,
2: és
1: a
2: akkor elindult, és tulajdonképpen ez sokáig tartott, ez a nagy virágzás, egész a 80-as évek végéig, és akkor egy kicsit kezdett megváltozni a színház struktúrája is, és egyáltalán az érdeklődés is, úgyhogy egészen mások lettek a, nem mondom, hogy most nincsen jó, csak hogy egy más színház lesz.
1: Másfajta, igen, igen. De pont itt a beszélgetésünk előtt ugye Verával arról szót váltottunk, hogy annak idején én elég sokszor voltam a Karinti színpadon, színházban, bocsánat, igen, így van, pontosan, amikor a Csurka darabokat újból elővekkel az édesapja. És ennek ez koncepció volt, és fontos volt, és tényleg egyedülállóan rámutatott arra, hogy ezek a darabok, például az övéi, mégis tudtak újra mondani nagyon nagyot.
0: Nem tudom, hogy még van-e idő
1: van,
0: a
1: címmel
0: kapcsolatban.
1: Igen.
0: Eszemított most két dolog is, ami nem szorosan fűződik. Az egyik, hogy szerintem az egy felvonásosai megunhatatlanok, tehát mindig aktuálisak lesznek. A Dunakanyar, ami nem

0: szorosan kapcsolódik, de hát az emberi érzésekről, a férfi-nő kapcsolatáról szól, és annyira mélyen ismerte a lelkeket, az emberi lelket, hogy ezeket nagyon jól írta meg, pszichológiailag. Igen. Szerintem azért is, mert hogy szóba került, hogy mindig is aktuálisak lesznek a darabjai. A másik, hogy az Arthur Millerről jutott eszembe valami, egy ugratás, csak hogy említetted Arthur Millert, a 70-es években egy cini nagy társasági ember volt, és rendszeresen a Ménesi útra, már itt szóba került a villa, oda hívott mindenkit, és egyszer Arthur Millerrel is találkozott, és oda hívta. És anyukám éppen 40 fokos lázzal feküdt, és akkor már özvegy volt Miller, nem ért Marilyn Monroe, és anyukámnak ő volt az egyik kedvenc írója. És
1: a 100 éve éppen most 100 éve született Marilyn Monroe egyébként. Bocsánat.
0: Ja, igen. És bekopogott Cini, csak ha már így az ugratásairól ismert, és azt mondta, Julikám, kelj fel, itt az Arthur Miller, és anyukám persze nem hitt el. És mondta, hogy kérlek, hagyj békén, mondta, nem most ugrass, beteg vagyok, hagyj aludni, és tényleg belépett a szobába, a Ménesi úti szobába, te is jártál ott akkor, a nagy szobába, ahol a zongora volt, és a Bőmaranka festmény, talán emlékszel is, és emlékszem az ágyra is, hogy hol feküdt anyukám. Akkor én még nem éltem, de az az ágy utána is létezett. És belépett Arthur Miller, és azt mondta, hogy how do you do? És anyukám rémülte, felült a maradék erejéből, és azzal viccelődünk, és egy kicsit már kiszínezzük, hogyha akkor egy kicsit csinosabb anyukám, nem beteg, és jobb formában van, akkor ő lett volna az új Millerné. A családi legenda.
1: Hát nagyon aranyos, és hát igen, ami lett volna, hogy egyébként ez is lehetne. A jó színháznak ez mindig kérdése, nem?
2: Persze.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
2: Nagyon szívesen,
1: és... Még tudnánk folytatni, ugye? Az
2: hát lehet, a Ciniről örökké lehet beszélni, persze. És társaságban mindig szóba kerül, és mindig emlegetjük.
1: És legyen is ez így, folytassuk is, és remélem, hogy máskor is összejöhetünk itt a Rádió Színház kulissza adásába is még róla beszélgetni. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
1: Most, hogy itt
0: köszönjük
1: voltak.
0: Szépen.
1: Köszönöm. Karinti Verát és Szakonyi Károlyt hallották a kedves hallgatók, a Rádió Színházban pedig következik, amint mondtam, Karinti Ferenc Bösendorfer. Ma este az első részt hallgathatják meg, a felvétel 1975-ben készült, rendezte Barlai Gusztáv. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő, Völgyi Tóth Zsuzsa.

Bösendorfer zongora, kereszthúros, angol mechanikájú, kitűnő állapotban igényesnek eladó telefon.

0: Halló? Bocsánat, önök hirdettek eladó zongorát?
1: Igen. A Bösendorfert.
0: Kereszthúros?
1: Kereszthúros angol mechanikájú.
0: És milyen állapotban van?
1: Kitűnő állapotban. Páncéltőkés, tiszta csengő hangú. Elsőrendű zongora.
0: Értem, Bösendorfer.
1: Bösendorfer. Most volt hangolva.
0: És mi volna az ára?
1: 10 000 forint.
0: 10 000?
1: Önt érdekelné?
0: Kissé magas az ára.
1: Kérem, ez egy prima kitűnő hangszer. Békebeli minőség.
0: 10 000 forint?
1: 10 000.
0: Hát az nekem túl drága.
1: Megbecsültettem szakértővel. Azt mondta, egy igényes vevőnek még többet is megér. Önt komolyan érdekelni?
0: Nem menne olcsóbban.
1: Kérem szépen, ha önt igazán érdekli, tessék ide fáradni és megtekinteni, kipróbálni. Miért tárgyaljunk telefonon?
0: 10 000. Sajnos az nekem sok. 10 000. Lesz az még olcsóbb is.

0: 146, 580. Itt Balikó százados, a zongora ügyében.
1: Tessék parancsolni.
0: Kérem, elvtársnő. Én a kislányomnak keresek zongorát. Egy megfelelő darabot, amit a gyerek gyakorolhat. Ugyanis zongorázni taníttatom a gyereket.
1: Ez egy angol mechanikájú Bösendorfer százados úr. Páncéltők és kereszthúros, tökéletes hangszer.
0: 4 éve tanul a gyerek, és eddig csak béreltünk zongorát. De már olyan szépen halad, most arra gondoltunk, hogy a gyerek nevenapjára, amennyiben találunk egy minden szempontból kielégítő...
1: Ez biztosan megfelelne a kedves lányának. Kitűnő állapotban van. Most hangoltattam.
0: Aha. Na, mikor lehetne megszemlélni a szóban forgó darabot?
1: Amikor önnek alkalmas, százados úr. Én mindig itthon vagyok.
0: Kérem, ez a gyerek olyan gyönyörűen játszik. Valami csoda. Mindegy neki. Magyar nóta, Beethoven, Chopin, vagy a pancsoló kislány, vagy a munkásőr induló. Ismeri az elvtársnő, ugye már?
1: Hát kérem, mikor óhajtja megtekinteni?
0: Szabad lesz a lakcímét?
1: Brodarics, Ferenc körút 74.
2: Ferenc körút 74.
0: Főjegyeztem. Holnap délelőtt megfelelne az elvtársnőnek.
1: Én egész nap idehaza vagyok.
0: Akkor 11:30-kor.
1: Legyen szerencsém, százados úr.
0: Erőt, egészséget, elvtársnő. Jó, jó, jó. Mennyibe kerül ez a darab?
1: 10 000 forint.
0: 4 000?
1: Nem, kérem. Hova tetszik gondolni? 10 000.
0: 10 000 forint? Ez komolyan mondja.
1: Mondom, százados úr, ez egy prima, elsőrendű hangszer. Páncéltők és angol mechanikájú Bösendorfer.
0: Tisztában van egy szabvány zongora árával.
1: Zongora és zongora, az ég és föld, százados úr. Lehet, hogy a kedves kislányának egyelőre egy pianino is megfelelne, vagy egy olcsóbb zongora, gyakorolni az is jó.
0: Hogy kérhet ön egy használt darabért 10 000 forintot?
1: De ismétlem, ez egy márkás hangszer. Bösendorfer, különleges minőségű.
0: Tisztában van ön azzal, hogy az uzsora ügyletek törvénybe ütköző cselekedetet képeznek, amelyek a büntető törvénykönyv 823.
1: De kérem, százados elvtárs, értse meg...
3: Tessék befejezni! A 146-580-at füzesabony keresi! Kapcsolom füzesabonyt!
0: Itt van, Interurbán. Ez is az angoráért. Disznóság, és épp a drámai csúcsponton. Mi a fenének füzesabonyba zongora? Mással beszél. Bösendorfer füzesabonyba.

0: Na, mi lesz füzesabony? Kereszt húros angol mechanikájú, kitűnő állapotban, most volt hangolva. Ferenc körút 74, Brodarics, özvegy Brodarics Hugóné,
1: vagy özvegy Brodarics Edéné.

0: kicsönget.
1: Kezd csoklom. Ottan hirdették a zongorát? Adom a nagymamát.
2: Ki beszél?
1: Itt a Robika beszél. Tessék, nagymama, maradjon csak oda, viszem a telefont az ágyhoz. Adom a nagymamának. Csoklom.
3: Hello. Bocsánat, megvan még a Bösendorfer zongora?
2: Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Éppen most hívtak Füzes Abonyból. Egy nagyon komoly vevő. Holnap jön fel Pestre. Külön ezért a reggeli gyorssal.
3: Kérem szépen, én is komoly vevő vagyok, és főként rendkívül sürgős volna az ügy, amennyiben meg tudnánk állapodni.
2: Nem tudom. Ez a Füzes Abonyi doktor azt mondta...
3: Magnukiám, el van adva a zongora, vagy nincs eladva?
2: Ebben a pillanatban még nincs. De ismétlem, az az úr Füzes Abonyból holnap reggel... Önt valóban olyan nagyon sürgősen érdekel?
3: Azonnal. A lehető legsürgősebben. Illetve nem is engem, hanem a vőmet. Ez a Bösendorfer fatőkés...
2: Fatőkés? Ugyan. Páncéltőkés, angol mechanikájú, kereszthúros, prima állapotban. Na. Csak hogy ez a Füzes Abonyi orvos azt kérte, hogy reggelig tartsam neki, mert ő...
3: Nem tudom, kihez van szerencsém, de megenged egy tanácsot? Én 30 évig voltam üzletasszony, és ma is aktív volnék, ha ez az átkozott aszmám ágyhoz nem láncol. Egy zongora, kérem, az akkor van eladva, ha kifizették nekem elégedni, asszonyom. Ismerte ön a Hofmeier vendéglőt?
2: Az Üllői úton?
3: Az, hát az a miénk volt. Vagyis szegény meg boldog útúra.
2: És önnek kellene a zongora?
3: Én venném, de a vőméknek.
4: Nagymama! Lekváros kenyeret akarok.
3: Maradj csendben, Robika.
4: Én lekváros kenyeret akarok.
3: Most játszál szépen, Robika. Majd aztán kapsz lekváros kenyeret. Bocsásson meg a kisunokám. Szóval a vőm, ha nem zavarná, még ma este fel tudná önt keresni.
2: Hát, ha a kedves vejének nem alkalmatlan...
3: Kérem, a vőm azt teszi, amit én mondok, azt kell neki tenni. Négy lányom van, négy vőm, és mind azt csinálják, amit én mondok, hát így lettek nevelve. Elég szomorú, hogy nekem kell mindenre gondolnom helyettük is, és mindent intéznem az én koromban az aszmámmal.
4: Nagymama!
3: Maradj, nyugton, Robika. Tessék, hát látja, még a gyerekeket is rám hagyják.
2: Adjon hálát a jó Istennek, asszonyom, hogy családja, hozzátartozói vannak. Látja, én is idős és beteg vagyok, és nincs senkim a világon. Itt maradtam szín egyedül. Na mindegy. A kedves veje az, aki zongorázik?
3: Ha? Zongorázik? Az én vőm a... Sanyi, nem tudod semmit, kérem, az egy élhetetlen, tehetetlen alak, nem hogy zongorázni. Én szereztem nekik lakást, én ültettem be egy gebines kis vendéglőbe, kizárólag a saját régi összeköttetéseimmel, egy aranybányába, ami magától megy. Csak hagyni kellene, de az én vőm ez a hólyag, tökéletlen Sanyi, amihez hozzányúl mindent, összezavar és gabait már... 6 vizsgálatot kapott, nem ért az semmihez, csak a zongorát követeli, megáldott engem az ég a tisztelt vőmorammal, mert én megígértem nekik még ősszel az esküvőjükkor, hogyha a lakás elkészül, kapnak tőlem egy zongorát. Hát most végre megvan a leválasztás, azt is én intéztem, innen a... Az ágyból tárgyaltam reggeltől estig a sok csibész iparossal, most persze kell nekik azonnal a zongora, anélkül be se költöznének.
2: Ja, úgy, a kedves lánya zongorázik.
3: Lányom? Olyan botfülű a Yehudi Menuhin nem bírja megkülönböztetni a szamárordítástól.
2: Hát akkor minek nekik a Bösendorfer?
3: Na, na, nézze, asszonyom, szegény édesanyámnak is. Nyugodjék, volt zongorája, nekem is volt zongorám, négy lányom van, mind a négyet férjhez adtam, és mind kapott zongorát, hát most csak a legkisebbit ne kapj. Milyen színű az a Bösendorfer?
2: Barna, dióbarna.
3: Ja, éppen jól menne a garnitúrához. Erre is nekem kell gondolnom, mert a vőm... Higgy el, az megnézés 10 perc múlva már a színét is elfelejti, olyan egy hülye, tompa a gyufráter. És mit kérne ezért az ungoráért?
2: Úgy gondoltam, 10 000 forintot. Márkás békebeli hangszer.
3: Ne haragudjék, én nem értettem jól. Olyan lármát csapít ez a gyerek. Csendben légy, Robika. Tehát mennyibe kerül?
2: Mondom, 10 000 forint.
3: 10 000 for...
1: Jézusom, nagymama, mi történt? Segítség! Elájult a nagymami! Orvos!
0: Na, hát ez szépen fel volt építve. Szépen, hatásosan. Na, lássuk csak, hát mi jöhet még? Valami jó név kellene. Nézzük csak a telefonkönyvet. Villányi, Vince, Virág, Visincei, Visincei, ez jó lesz.

0: 146-580. Önök hirdettek eladó zongoát. Halló? Ki beszél? De vajak ilyen? Halló?
1: Igen. Hallom, kérem.
0: Önök hirdettek eladó zongoát.
1: Bocsásson meg, nem tudnak később hívni. Ne haragudj, érem.
0: Ez a szám volt az újságban, 146-580. Nem az beszél?
1: Ha az beszél, de ha megkérhetném...
0: Visincei vagyok. Mondom, Visincei Gusztáv. Nem mond önnek semmit ez a név?
1: Elnézést. Találkoztunk már? Ismerjük egymást?
0: Engem általában ismerni szoktak már, mint a szakmában.
1: Milyen szakmában, kérném?
0: Természetesen a zongora szakmában. Hát nem azt méltóztatott kihirdetni. Visincei Gusztáv. Nem hallottam még ezt a nevet? Hát tessék megkérdezni bárkit, hogy ki az első ember a szakmában. 28 éve zongora és pianino, Visincei.
1: Elhiszem, uram, de nálam már több érdeklődő...
0: Kérem, asszonyom, érdeklődő mindig rengeteg van, de Visincei csak egy. És ha egy Visincei veszi kézbe az ügyet, mit gondol, hány zongorát adtam ilyen 28 év alatt? Nos, mondjon egy számot.
1: Kérem, uram.
0: Miért osztasék egy számot mondani?
1: Nézze, uram, én most nem is tudom, mit mondjak. Ha ezt előre sejtem, hogy ki mindenki telefonál, és milyen idegesség és izgalom ez az egész, talán meg se hirdettem a zongorát.
0: Miért? Hát nem a kegyet tulajdona?
1: Dehogy nem. Még leánykorom óta. De hát én magányos, beteg vagyok. 2 éve özvegy. Egész egyedül élek, és itt ez a zongora senki se használja. Ezért gondoltam...
0: Kegyed, nem szokott játszani.
1: Valahol régen. És azt mondták, nem is rosszul. De amióta szegény fiunkat eltemettük, kisenyítottam. Lassan már 25 esztendeje. Nem volt nekünk ahhoz kedvünk. A férjem soha többé le nem vette a fekete nyakkendőt. Most meg, hogy őt is eltemettem... Ugyan kinek zongorázzam?
0: Már bocsánatot kérek, nem szokásom beleszólni a más dolgába. Ne haragudjék, ebben nincs igaza, asszonyom. A muzsika a legtisztább, legmagasztosabb gyönyörűség, vigasza, fájdalomra, és leginkább az, ha a magunk örömére szolgál.
1: Önt a saját céljára érdekelni a zongora?
0: Nem, kezisókom, magam is játszom, de egy vevőmnek kellene. Egy igen komoly igényes vevő, aki minden szempontból kifogástalan hangszert keres.
1: Hát kérem, ez egy kereszthúrós, angol mechanikájú, páncéltőkés, kitűnő állapotban levő Bösendorfer.
0: Aha.
1: Most volt hangolva.
0: És úgy külsőleg mutatós darab?
1: Nagyon szép, békebeli, luxus kivételű zongora. Dióbarna.
0: A lakkozás hibátlan?
1: Hát, hogy őszinte legyek. A hátsó oldalán egy körülbelül 2 forintos nagyságú helyen lejött a festés.
0: Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
1: kisé oda nyomták a lépcsőház falához. Olyan fehéres, világosabb.
0: Na, ha szabad egy tanácsot adnom. Méltóztassék ott egy kevés barna cipőpasztával bemázolni. Rákenni szépen eldörzsögetni, fényesre kefélni, mint a cipőbokszolásnál. Nem fog semmi sem látszani. Na és milyen árat tetszett gondolni?
1: Kérem, én telefonba nem mondok vételárat. Ha önt valóban érdekli a hangszer, szíveskedjék ide fáradni. Brodarics Antalné, Ferenc körút 74, harmadik emelet. Majd személyesen tovább tárgyalunk.
0: Brodarics? Pardon, asszonyom, a kedves férje nem a lóvágó hídon dolgozott?
1: Nem kérem. Véletlenül se.
0: Vagyis a sertésvágó hídon.
1: Az egy másik Brodarics lehetett. Az én férjem pénztáros volt. Vámkezelőségi pénztáros. Hát akkor tisztelt uram, legyen szerencsém. Én mindig idehaza vagyok.
0: Jaj, drága asszonyom, én már a vevővel szeretnék oda menni. Ismétlem, egy igen komoly, igényes úr, aki 100%-ig megbízik az én szakértelmemben. Hát csak meg kell mondanom neki, hogy milyen ára számíthatunk.
1: Kérem, majd ha itt lesznek...
0: Hogy vigyem oda az Istenért, ha még az árat se tudom? Mit képzel ön, asszonyom, nem jöttosztassék engem lejáratni? Én 28 éve dolgozom a szakmában, már megbocsásom, de csak tudom, miképp szokás egy zongora ügyletet lebonyolítani, legalább valami irányára szíveskedjék közölni, ami kiindulású szolgálat.
1: Kérem, itt nincs kiindulás és nincs alkú. Én nem vagyok ószeres. 8000 forint, ez az első és utolsó ára.
0: 8000?
1: Miért talán sokalja? Egy márkás angol mechanikájú Bösendorferért?
0: Ellenkezőleg.
1: Hogy ellenkezőleg?
0: Arra gondoltam, hogy ha ez a zongora csak ugyanolyan prima first class minőség, esetleg többet is el lehetne érni. Minek el kutya vetélni egy ilyen értékes örök darabot, nem igaz?
1: Ezt nem értem. Ön többet fizetne, mint amennyit kérek?
0: Nem én, kezicsókolom, hanem a vevő, amivel több a 8000-nél, azt elfelelnénk. Kegyed is jól jár, én is jól járok, és a vevő is jól jár, mert a pénzére egy abszolút elsőrendű hangszert kap.
1: És ön mennyit gondolna?
0: Mondjuk talán 10000-et. Utána aztán elszámolunk.
1: No, és mikor jönnének ide?
0: Hát ha, megtalálom az illetőt, és ez még ma este.
1: Kérem, én itthon vagyok. Szabad még egyszer a becses nevét?
0: Wisincei Gustav.
1: Wisincei?
0: Majd betűzöm. Dupla W, mint Walter. Imre Sándor, Imre Nándor Tibor.
1: T, mint Tibor?
0: Igen, kezdősorkolom. T-Z-vel írom. T, mint Tibor, Z, mint Zoltán, Elemér, Y.
1: Wisincei. Dupla V-vel, és a végén Y-nal?
0: Y-nal. És a Y-on két pont.
1: Érdekes.
0: Nagyon. Régi család. Valaha fél túróc vármegye a Wisincejeké volt. Erdők, legelők, kastélyok. Ja, kérem. Na jó. Hát én azonnal taxiba ülök, előkerítem a vevőt, búcsúzom is, kezicsókolom.
1: Viszontlátásra.
0: Na, ugye, hogy olcsóbb lett. Kereszt húros, páncél tőkés, angol mechanikájú Bösendorfer. Hát persze szerintem többet is megér.

0: Hello! Bocsánat, megint én vagyok. Wisincei. Elfelejtettem valamit. Tessék mondani, zongora szék. Nincs ahhoz a Bösendorferhez.
1: Hát van egy szék. Erre nem is gondoltam.
0: Szabályozható?
1: Olyan föl és lecsavarható. Kis kerek szék.
0: Mert ha elméltóztatik adni a zongorát, minek a zongoraszék, nem igaz? Azért külön el lehetne érni valamit.
1: Van egy kottatartó is, meg kották. Akkor arra sincs szükségem.
0: Milyen kották? Ha szabad kérdezni.
1: Ó, kérem, van itt annyi. Bach, Beethoven, Liszt, Csajkovszki, Mozart, meg a szép Helena, János Vitéz, aztán a teljes ring zongora kivonata, Schubert dalok, Wolf dalok, Strauss keringők. Istenem, ha elgondolom, hogy valamikor mennyi zongoráztam.
0: Ó, hát ez mind érték, kezicsókolom. Szerintem a zongoráért, székért, kottákért, kottatartóért, csakpak, el lehetne kérni bruttó 11 000 forintot.
1: Gondolja?
0: Sőt, talán 12-t is.
1: Látja? És még volt, aki sokallotta.
0: Hát az nem ért hozzá. Fogalma sincs a mai zongora árakról. Ki volt az?
1: Jól van, most már mindegy.
0: Na már engedem, de az illető vagy szélhámos, vagy pedig egy közönséges marha. Egy eredeti Bösendorferért. Ha megfelelő állapotban lett tartva, még nem is kérdeztem, milyen a hangja.
1: Tiszta, erős, csengő hangú, egészen könnyű billentésű.
0: Igazán nem akarom zaklatni, asszonyom, de hát az ügylet érdekében. Nem tudom, ott van-e a telefon közelében a zongora? Megtenni a kedvemért, hogy leüt egy-két hangot. Mégis már, ha egyszer ugye hallottam...
1: Na várjon! Megnézem, elér-e odáig a zsinór?
0: Na de igazán ne tessék inkommodálni magát, és csupán néhány billentést. Én annyival is megítélem, mert 28 éve, ugye?
1: Nézze csak, így talán meghallja. Egy pillanat, majd közel teszem a kagylót.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik. Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. A politikai és gazdasági együttműködés erősítéséről is tárgyalt Berlinben Magyar Péter kormányfő a német kancellárral. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Rekordmennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség Magyarországon egy nemzetközi akcióban, a kábítószer piaci értéke 15 milliárd forint. Esős, szeles időre számíthatunk holnap, néhol felhőszakadás, nyugaton tartós eső is lehet. Mondom a részleteket. Tovább nőtt az Ukrajnát sújtó reggeli orosz légicsapás sorozat civil halálos áldozatainak száma. A támadásokban legkevesebb 22 civil halt meg, és több mint 100-an megsebesültek. A fő célpont Dnipro és Kijev volt. Részletek Iváncsik Attilától.
4: A kelet-ukrajnai megye központban egy 8 éves kisfiú holttestét emelték ki a mentő alakulatok a romok alól. Dnipróban és Kijevben is nőtt a civil halottak száma. A két városban összesen 130 helyi lakos sebesült meg. Az ukrán fővárosban 5 kórházi épületben jelentős a kár. A hatóságok közlése szerint a légi riadó ideje alatt 41 ezer ember keresett menedéket a kijevi metróhálózatban, ami új rekordnak számít. Az ukrán gázipar egyik kulcsfontosságú létesítménye is lángba borult az orosz légicsapások után. Más megyeközpontokban, Harkivban, Zaporizsjában és Poltavában is komoly kár keletkezett. Hat-Ukrán megye energetikai rendszere ismét romokban van. Kedre virradóra az orosz hadsereg az idei egyik legnagyobb légicsapás sorozatot hajtotta végre Ukrajna ellen, 730 harci drón és különböző típusú rakéta bevetésével. A légvédelem mintegy 100 ellenséges repülőszerkezettel szemben tehetetlen volt. Közben a szárazföldi harcok súlyosbodása miatt a kelet-ukrajnai Harkiv megye 8 településéről 7000 ember telepítenek ki kötelezően a hatóságok. Egy nap alatt 250 összecsapás volt a régióban.
5: Ukrajna és Moldova júniusban elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat, a magyar kormány visszavonja vétóját, írja a Politico. A lapnak név nélkül nyilatkozó diplomaták szerint Magyarország jelezte, hogy felhagy régóta fennálló ellenállásával Ukrajna EU tagságra való törekvésével szemben. Lehetővé téve ezzel, hogy Ukrajna és Moldova a következő napokban hivatalos csatlakozási tárgyalásokat kezdjenek. Egy magyar tisztviselő ugyanakkor szintén név nélkül úgy nyilatkozott, hogy még nem született megállapodás, a tárgyalások folyamatban vannak. A Politico szerint az első tárgyalási fejezet csoport megnyitására június 15-én egy luxemburgi kormányközi konferencián kerül sor. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, jelentette ki a miniszterelnök Berlinben, miután a német kancellárral tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, kormánya ott lesz, amikor feladatokat kell megoldani, legyen szó akár az Európai Unió többéves pénzügyi keretéről, az illegális bevándorlás elleni fellépésről, vagy a versenyképességről. A találkozónak gazdasági és energetikai kérdések mellett az európai országok közötti együttműködés erősítéséről is egyeztettek a felek. Harcsás Gergely összeállítása.
6: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. Friedrich Merz ismét gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amivel szerinte hazánk jelentős fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta, a magyar kormány fővezetésével a demokrácia és a jogállamiság erősödésére lehet számítani. Úgy fogalmazott, szuverén és gazdaságilag erős Európára van szükség, a magyarországi választás eredménye pedig inspirációt jelent a kontinensnek. Immár másodszor kapunk biztató híreket 1989-et követően Magyarországról. Ezzel a választási eredménnyel, illetve a készséggel, hogy Európának a megosztottságát segítettek nekünk legyőzni, és reméljük, hogy sikerül a növekedés, a gazdasági fejlődés és a versenyképesség útján is egy új utat kialakítani. A parlamenti választáson kapott felhatalmazás miatt nem csak Magyarországon, hanem Európában is óriásiak az elvárások az új kormánnyal szemben. Erről már a magyar miniszterelnök beszélt. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz.
7: Ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, akár az illegális migrációval való küzdelemmel, akár a versenyképesség kapcsán, akár külpolitikai kérdésekben. Azt nem ígértem a kancellár úrnak, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli, az európai működés az kompromisszumokról szól.
6: A kormányfő emlékeztetett, Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, a német cégek sok tízezer magyarnak adnak munkát. Magyar Péter arról is tájékoztatta a német kancellárt, hogy kormánya mindent elkövet azért, hogy hazánk minél több forrásból jusson energiához. Jelezte azt is, mindent megtesznek azért, hogy a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés is erősödjön a két ország között.
7: Büszke vagyok arra, hogy rengeteg magyar ember és magyar cégek is járulnak hozzá Németország fejlődéséhez, a munkájukkal, a tudásukkal, és azt említettem még a kancellár úrnak, hogy a német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár kutatásfejlesztés terén, akár védelempolitika terén, akár más területen.
6: A miniszterelnök az ukrán-magyar kapcsolatokra is kitért. Közölte, kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel a jövő héten, ha sikerül megállapodni az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. Mint mondta, az egyeztetések eddig biztatóan haladnak.
7: Nagyon optimista vagyok, hogy sikerül ezt a több mint 10 éve húzódó vitás területet rendezni Ukrajnával, és készek vagyunk egy új fejezetet nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban.
6: kormányfő megerősítette azt is, hogy a 3 hét múlva esedékes V4 miniszterelnöki találkozón a visegrádi együttműködés esetleges kibővítése is szóba kerül majd Budapesten.
7: Én azt javaslom majd a többi 3 miniszterelnöknek, hogy ezt a V4 együttműködést majd bővítsük ki, hívjuk meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen.
6: Magyar Péter célként jelölte meg, hogy erősítsék az infrastrukturális, a gazdasági és a kulturális együttműködést a térségben.
5: Szigorítja a migránsok visszaküldési szabályait az Európai Unió. A tanács és a parlament megállapodott az uniós visszaküldési rendeletről, amely gyorsabb és hatékonyabb eljárást tesz lehetővé az illegális bevándorlókkal szemben. Ezerint visszatérési központokat hozhatnának létre az EU területén kívül azoknak, akik illegálisan tartózkodnak az Unióban. Aki megkapta a visszaküldési határozatot, annak a teljes Schengeni övezetben kötelező lesz együttműködnie a hatóságokkal, ellenkező esetben akár őrizetbe is vehetik. A veszélyesnek ítélt személyeket pedig örökre kitilthatják az EU-ból. Részletek Ambrus Róberttől.
8: Megvan a megállapodás a migránsok visszaküldésének szabályairól. Olvasható az Európai Parlament hétfő éjszaka megjelent közleményében. Gyorsabb és hatékonyabb eljárások, így foglalták össze az új szabályozást. Ennek egyik legfontosabb eleme az, hogy unión kívüli visszaküldési központokat alakítanának ki. Arról a későbbiekben döntenek, hogy melyek lesznek ezek az országok. Sajtóértesülések szerint Kazahsztán és Üzbegisztán fogadná be ezeket a migránsokat. Akik jogosulatlanul tartózkodnak az Európai Unióban, azokat arra köteleznék, hogy hagyják el az Uniót, a hazatérésük érdekében pedig működjenek együtt a hatóságokkal. Azt a migránst, aki ezt megtagadja, akár őrizetbe is vehetik. A tárgyaló delegációt vezető holland EP képviselő szerint Európának végre hatékony jogszabályt kell hoznia a migráció kezelésére. 28%. Jelenleg mindössze a kiutasított menedékkérők 28%-a tér haza valójában a hazájába. Ez azt jelenti, hogy több mint 70%-uk az Európai Unióban marad. Ez nagyon aggasztó helyzet, aláássa a közbizalmat, a migrációs politikát, és nem kívánt következményekkel jár. Azokat, akik valóban védelemre szorulnak, magára hagyja, mondta Malik Azmani. A képviselő szerint most az a kérdés, hogy mikortól lép életbe a szabályozás. Hozzátette, az Európai Parlament minél előbb jóvá akarja hagyni a módosítást. Közös európai kiutasítási parancsot vezetnek majd be, mondta Baracka Eszter, az M1 brüsszeli tudósítója. Ezt minden tagállamnak el kell ismernie, de 3 évig még önkéntes alapon lehet alkalmazni.
9: Ennek az a célja, hogyha a kiutasított illegális bevándorlók elszöknek egy másik tagállamba, akkor ott is nyomon követhessék őket. Azután, akit kiutasítottak, őrizetbe vehető lesz több esetben, például, hogyha nem működik együtt a hatóságokkal, hogyha biztonsági kockázatot jelent, illetve abban az esetben is, hogyha fennáll a szökés veszélye.
8: Az eddigi egyik legdurvább bevándorlási rendelet, fogalmaz a megállapodásról a Világgazdaság. Alap azt írja, eddig a legtöbb migránst csak származási országába vagy olyan országba lehetett visszaküldeni, amellyel bizonyított kapcsolatuk van. Az új rendszer szerint ez a követelmény szűnne meg. A Világgazdaság közölte, Németország, Hollandia, Ausztria, Dánia és Görögország már közösen keresi a leendő unión kívüli partnerországokat, ahová visszaküldenék a migránsokat. Közben baloldali EP képviselők és civil szervezetek bírálják a szigorítást. A Euronews-nak Melissa Kamara, zöldpárti képviselő szégyenletes, idegengyűlölő megállapodásról beszélt. Az egyik migránsok érdekeit védő szervezet munkatársa pedig úgy látja, szigorú fogvatartási rendszer jön létre, ami családok szétszakításához vezet.
5: A kormány tervei szerint a jövő évtől ismét széleskörűen elérhetővé teszik a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Egy képviselői kérdésre válaszolva tegnap a parlamentben úgy fogalmazott, az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az azt választóknak. A miniszter az elmúlt évek egyik legnagyobb hibájának nevezte, hogy az előző kormány nem tett különbséget a rendszer által megcélzottak és a lehetőséggel csupán visszaélők között. Hangsúlyozta, céljuk, hogy egyszerűbbé és igazságosabbá tegyék a katát. Részletek Szilágyi Bélától.
10: Négy évvel ezelőtt szigorította a kata szabályait az előző kormány, miután egyre többen használták adóelkerülésre a kisadózó vállalkozások tételes adójának kedvező szabályait. A vállalkozások egy része ugyanis a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóit is katásként alkalmazta, hogy kevesebb adót kelljen befizetnie. A szigorítás akkor több mint 430 ezer vállalkozót érintett. Az új szabály csak főállású egyéni vállalkozónak tette lehetővé a katázást, akik cégeknek már nem is számlázhattak, csak magánszemélyeknek. A vállalkozók különösen kedvelték ezt az adófajtát, hiszen 18 millió forint éves bevételig havonta csupán 50 ezer forintot kellett befizetni az államkasszába, és így a vállalkozó letudta az összes adó és járulék terhét.
11: Tisztességes versenyhez természetesen az is hozzátartozik, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, és egyszerűsítsük az adórendszert, például a katázás lehetőségének a kibővítésével.
10: A vállalkozások megsegítéséről és ezen belül is a kata széleskörű visszaállításáról Kármán András már pénzügyminiszter jelölti meghallgatásán is beszélt. Hétfőn az országgyűlésben már konkrét időpontot is mondott.
12: A kormány tervei szerint 2027-től visszaállítja a katának a széleskörű elérhetőségét.
10: A pénzügyminiszter kifejtette, a hazai mikrocégeknek, egyéni vállalkozásoknak és önfoglalkozásoknak szükségük van egy olyan adózási formára, amely egyszerű, kiszámítható és nem okoz aránytalanul nagy terheket nekik.
12: Az elmúlt évek egyik legnagyobb hibája volt, hogy a kata átalakítása során az előző kormány nem tett különbséget a rendszer valódi célcsoportja és a visszaéléseket kihasználó szereplők között, és a következmény az lett, hogy százezrek veszítették el végül egyik napról a másikra azt az adózási formát, amelyre a vállalkozásokat építették.
10: Kármán András külön kiemelte, a kormány célja, hogy a visszaélési lehetőségeket teljesen megszüntesse. Ennek megfelelően nem térnek vissza ahhoz a konkrét gyakorlathoz, amely szerint a munkavállalókat katás vállalkozóként foglalkoztatták. A pénzügyminiszter fontosnak nevezte, hogy az új kata társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságot biztosítson az érintett vállalkozóknak. Azt szerinte nem fordulhat elő, hogy valaki az egész életét végig dolgozza, rendesen fizeti az adóját, aztán időskorában a rendszer hiányosságai miatt méltatlanul alacsony nyugdíjat kap majd. A korábban katázó 430 ezer vállalkozás és vállalkozó töredéke használja már csak ezt az adózási formát. Erről korábban a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője beszélt, aki szerint nagy igény lenne egy új, kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára, a katára.
13: Ha a kormány újra lehetővé teszi a kata igénybevételét szélesebb körben a vállalkozások számára, akkor ez azt eredményezi, hogy nem csak egyéni vállalkozók, hanem kisvállalkozások, BT-k is katázhatnak, és nem csak magánszemélyeknek lehet számlát kiállítani katásnak, hanem cégeknek is. Tehát ilyen szolgáltatást is tudnak nyújtani.
10: Mondta Tóth Levente, a biztosdöntés.hu vezető elemzője. Természetesen nem csak a vállalkozásoknak, hanem az államnak is előnyös lehet a kisadózó vállalkozások tételes adójának jól kidolgozott formája. A vállalkozások ugyanis nem dolgoznak feketén, vagyis fehéredik a gazdaság. A nagyon egyszerű és olcsó adózás miatt ugyanis szinte mindenki számlát ad, nem éri meg trükközni. A költségvetés számára pedig a fix adó biztos bevételként jelentkezik.
3: Partnerséget kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Karácsony Gergely, a szervezet társelnöke elmondta, holnap tárgyalnak Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, és a találkozóra reformjavaslatcsomaggal készülnek. A főpolgármester hangsúlyozta, az elmúlt években jogköröket és jelentős forrást is veszítettek, ezért egy új önkormányzati politikának az elvett feladatokat és forrásokat fokozatosan vissza kell pótolnia. Hozzátette, a MÖSZ programjában több világos célt is kitűztek, egyebek mellett a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban.
14: Azt javasoljuk a kormánynak, hogy a hozzájárulás kivezetésének az első lépése az legyen, hogy a jövő évi költségvetés csak az előző évi iparűzési adó 15%-át tervezi. Aztán azt is szeretnénk, hogyha ez a rendszer átalakulna és visszatérne az eredeti céljához, valóban egy fair, területi kiegyenlítő rendszer jönne létre az ebből származó bevételekből, amelyek még egy ilyen csökkentés után is több száz milliárd forintot jelentenek. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, egyébként a TISZA programjában szereplő javaslattal teljes mértékben szinkronban és összhangban, hogy egy átlátható települések közötti kiegyensúlyozó, kiegyenlítő területi egyenlőtlenségeket csökkentő programot indítsunk el.
5: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Két lépésben alakítják át a közmédiát, ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ezután egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. Nem kerül az Orbán kormány által létrehozott Habsburg-Otto alapítványhoz a Magyar Nemzeti Múzeum aranygyapjasrendhez kapcsolódó műtárgy együttese, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, Hankó Balázs korábbi tárcavezető megfelelő kérelem és részletes indoklás nélkül határozott a műtárgyak kihelyezéséről. A minisztérium tudomása szerint a Fidesz-KDNP egyik volt kormánytagjának szóbeli kérésére. A közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár pedig ezzel kapcsolatban bejelentette, teljes körű vizsgálatot indítanak a közgyűjteményekben őrzött, de nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgy vagyon helyzetének és állapotának felmérésére. Sári Zsolt elmondta, megnézik, hogy ezek milyen szerződésekkel történtek. Hangsúlyozta, nem az a céljuk, hogy megszüntessék a kihelyezések gyakorlatát, hiszen a műkincsek a kulturális örökséget mutatják be, így ott van a helyük a közgyűjteményeken kívüli terekben is.
15: Fontos, hogy ez átláthatóan, fontos, hogy ez a szakértők, a kurátorok döntésén alapulva, és nem egyéni érdekek, ízlések alapján történjen, tehát a közeljövőben ezt felülvizsgáljuk, és valamennyi olyan műtárgyról, ami nem közgyűjteményben van, de közgyűjtemény tulajdonban van, nem közgyűjteményi épületekben, terekben kapott helyet, és ott marad, azokról egy pontos, mindenki számára hozzáférhető adatbázisban tájékoztatást is adunk.
5: Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzésből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. A város vasútállomása mellett tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő négy emeletes ipari épület. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók és önkéntes mentőszervezetek. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket és szüleiket célozza élményszerű, inspiráló programokkal. Falucskai Évet összeállítása.
16: Egy friss felmérés szerint csupán a gyerekek fele eszik minden nap egyszer friss zöldséget, gyümölcsöt, pedig naponta legalább ötször kellene fogyasztani. A fiatalok többsége a gyümölcsöt részesíti előnyben. Számolt be a részletekről Závoszki Júlia, az Ipsos ZRT kutatási részleg vezetője.
17: Nyilván itt azért van egy kis preferenciája a gyümölcsöknek, szerintem ez nem túl meglepő, de ugye kiderült, hogy a gyümölcsöket azért általában jobban szeretik, de 90% ugye azt mondta, hogy szereti a friss zöldséget, gyümölcsöt, picit kevesebben, de azért szerintem a zöldségeket is széles körben szeretik.
16: Naponta minimum 40 dekagram friss zöldség gyümölcs fogyasztása ajánlott. Erről már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke beszélt. Süle Katalin hangsúlyozta, azért támogatják az Európai Friss Akció 3 éves programját, hogy ez valóban meg is valósuljon. Céljuk a hazai, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának népszerűsítése.
18: Program célja nem csak egy egyszeri kampány. Szeretnénk, hogyha ezek az információk természetessé válnának, és nem információ szintjén, hanem szokás szintjén épülnének be a gyerekek mindennapjaiba. Ennek értelmében szeretnénk olyan, talán nekünk felnőtteknek kötelezően hangozható üzeneteket eljutatni a gyerekekhez, amit mi most úgy vagyunk, valamikor tanultuk az iskolába, hallottunk róla, rohanó világunkban elfelejtjük, de a gyerekeknek fontos, hogy ezek megmaradjanak és beépüljenek a mindennapjaikba. És hát természetesen sokkal érdekesebb, hogyha ezt olyan személyek mondják el, akik a gyerekeknek példaképek.
16: A kampány a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint családjukat célozza meg. Bernát József Séf, a program egyik nagykövete szerint az egyik legfontosabb, hogy ne erőltessük a gyerekre, amit nem szeretne megenni, inkább fokozatosan szoktassuk hozzá.
19: Én mindenkinek azt mondom, hogy ha tudjuk azt, hogy milyen típusú zöldségeket vagy gyümölcsöket fogyasztani szívesen a gyerek, akkor azon belül kezdjük el. Szóval ez is fontos, hogy ezt tudjuk azt, hogy a gyermekünk körülbelül hova lőhető be, mit eszik meg, és akkor ott próbáljuk egy kicsit tágítani. És akkor amikor mondjuk a piros, mondjuk valakinek megeszi a piros színű zöldséget, gyümölcsöt a gyerek, akkor menjünk át utána a narancssárgára, sárgára, és onnan már lehet menni a zöldre.
16: Olimpiai bajnok, sportolók, influencerek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik. Magyarországon 1,2 millió fiatalt szeretnének elérni.
5: Magyarországon soha nem látott mennyiségű, több mint fél tonna kokaint foglalt le a rendőrség nemzetközi összefogással a Delta programban. A kábítószer Ecuadorból érkezett és banán közé volt rejtve. Illés Anna összefoglalója.

0: rakomány ekkor már Németországban, a brémai kikötőben volt. A magyar hatóság német segítséggel kereste a kikötőben a konténereket. Kiderült, hogy ezek közül 6-ot hazánkba vonattal, 14-et pedig kamionon Romániába szállítanak. Azokban, amelyeket sikerült még a kikötőben röntgennel átvilágítani, nem találtak semmi gyanúsat. A magyar hatóság határon átnyúló megfigyelést kezdeményezett. A Magyarországra érkező vonat átvilágításához csak a NAV-nak volt megfelelő felszerelése.
1: Mindenfajta ellenőrzés negatív volt. Negatív volt a német röntgen, negatív volt a magyar kézi röntgen. Találtunk némi fizikai rongálás nyomokat a konténereken, de hát egy ekkora szállítási úton ez természetes is lehet akár. De egyszerűen hittünk a saját nyomozásunknak is, illetve az információ forrásának is, és igazunk lett. Úgyhogy örömmel jelentetem be, hogy gyakorlatilag 7000 banán dobozt vizsgáltunk át egyesével, és gyakorlatilag egy teljes raklapon talált 522 kiló kokaint. Ez a több mint fél tonna kokain, melynek a fekete piaci utcai ára nagyjából mostan 15 milliárd forint körül van, ez ott hevert a konténer közepén.
0: Csupor Máté hangsúlyozta, hogy hazánkban eddig még soha nem foglaltak le ilyen mennyiségű kábítószert. Kalecz József, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Irányítási Rendészeti Főosztályának vezető helyettese elmondta, az ORFK, a NAV és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda közös munkacsoportot hozott létre, és az elmúlt fél évben a konténeres kokaincsempészet után vizsgálódtak. Így áprilisban a csepeli kikötőben 72 kg kokain találtak egy konténerben, aminek fekete piaci értéke csak nem 2 milliárd forint.
2: A röntgenképelemző központ vonatkozásában jelenleg 5 berendezésünk, 4 közút és egy vasúti röntgenberendezéssel vizsgáljuk az árukat. Ez azonban az elkövetkezendő években a most folyamatban lévő beszerzések révén körülbelül meg háromszorozódik.
0: Az Europol szervezet bűnözési jelentése alapján a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem több mint duplájára nőtt. Európában pedig már nem csak a frekventált holland és belga kikötőkbe érkeznek, hanem spanyol és német kikötőkbe is.
3: A kétkerekű járművekkel közlekedőket ellenőrzi a héten a rendőrség. Országszerte fokozottan figyelik a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását, számolt be a részletekről Karkusz Kristóf, a győri rendőrkapitányság megbízott sajtóreferense.
4: Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Roadpol hálózatának akcióját hajtják végre a héten kollégáim. Itt a kétkerekű járművek állnak fókuszban, kerékpárosok, motorkerékpárosok, segédmotorkerékpárosok, illetve az elektromos rollerrel közlekedők is. Kollégáim főként baleset megelőzési céllal hajtják végre az ellenőrzéseket, a szolgálunk és védünk védjegyében, tehát nem az a célunk, hogy bírságokat szabjunk ki, hanem az, hogy minél kevesebb sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történjen hazánk közútjain.
3: Ismét medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén. A park tájékoztatása szerint május 31-én a szlovák határhoz közel, Szögliget és Bódvaszilas között, másnap pedig Égerszökkül területén észleltek medvét. Nem zárható ki, hogy ugyanaz az állat járta be a két területet. Égerszök térségében néhány héttel korábban, május 9-én egy vadkamera le is fotózott egy fiatal barna medvét. Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park őrszolgálat vezetője elmondta, a környéken élőket és a kirándulókat fokozott óvatosságra intik.
5: Ugye a környező zoák élőhelyekről ilyenkor a fiatalabb hímmedvék azért megindulnak, szaporodási időszak van, és keresik az új párjukat, illetve a helyüket. És ilyenkor rendszeresen, tehát ez most már nem tekinthető nagyon újdonságnak, hogy az északi középhegység vidékén megjelenek a medvék kisebb-nagyobb intenzitással.
6: Időjárás jelentés.
3: Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé záporral, zivatarral, néhol felhőszakadással és viharos széllel. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Holnap hajnalban 10 és 17, napközben 17 és 30 fok között lehet a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
6: Műsor ajánlott. Délelőtt.
7: A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket!
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.

0: akvárium.
1: 100 éves a Szentendrei régi művésztelep. Kiállítás nyílt az évfordulón. Borbély Tardi Anna, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója, és Bodonyi Emőke művészettörténész lesz a vendégünk. Czakó Ferenc Kossuth Díjas animációs filmrendező kiállítása Pápán. Koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban, és játékfilm készült Lepsényről, az idén 800 éves nagyközség kulturális programokkal is ünnepel.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
2: Másodszor is nyert, bajnok lett a Veszprém a férfi kézilabda bajnokságban. Egy győzelem és egy vereség az első napon 3-3-as női kosarasaink mérlege a VB-n. Megszülethetett a megállapodás a Liverpool és Andoni Iraola között. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
3: Sportvilág.
2: Kézilabdával kezdünk. 1-0-ás előnnyel érkezett a Szeged otthonába a Veszprém férfi kézilabda csapata az egyik fél második győzelméig tartó bajnoki döntőben. A mai mérkőzés összefoglalóját Németh Kornéltól halljuk.
4: Történetes során 30. alkalommal bajnok a bakonyi csapat, OTP Bank, Big Szeged, Van Veszprém, AC 34-36. Fej-fej mellett haladtak az együttesek az első félidő első felében, aztán a 18. percben Báhidi Bence góljával lett először 2 valamelyik csapat javára, nevezetesen a szegediek léptek el. A 21. percben ismételten Báhidit lehetett dicsérni, aki az első félidőben 4 összességében 6 góllal zárt, szóval itt 4-gyel vezetett a Szeged, és Mikler Roland kettős ember hátrányban Zicsert védett, pályára került Fazekas Máté, aki kiosztott 2 gólpaszt is, meg szerzett ott az első félidőben 2 gólt is, és az ő találatával 17-12-nél 5 volt a szegedi előny. A veszprémiek ugyan kozmetikáztak Martinovics eredményes játékának köszönhetően, de a szünetben így is 19-16 állt az eredményjelzőn. A fordulás utáni pillanatok egyértelműen a Veszprémé voltak. Martinovics 6. góljával 19-18 a 33. percben, és 10-10 után 25-25 a 40. percben Pesmábek góljával egyenlített a Veszprém. Pesmábek 7 góllal zárt a mérkőzésen. 28-28-nál az utolsó 10 perchez közelítve jött a sorsdöntő pillanat. Volt egy szegedi kínai sorsteni zicserét, viszont védte Appelgren a Veszprém kapujában, és innen Hesán percei következtek. Az egyiptomi a fordulás után szerzett 6, összességében 8 góllal zárt, szóval Hesán 29-28-nál a Veszprémet juttatta előnyhöz, és onnan 3-mal ellépett a bakonyi csapat 31-28-ról. Ugyan visszajött még 2-szer is 2-re, a Szeged ennél közelebb viszont már nem tudott zárkózni a tiszaparti együttes. A mérkőzés a Szegedről búcsúzó Bodó Rihárd góljával zárult. A végeredmény tehát a PIK Arénában, OTP Bank PIK Szeged, Van Veszprém 34-36. Története során tehát 30. alkalommal magyar bajnok a férfi kézilabdázóknál a Veszprém együttese.
2: A mérkőzés után Szilágyi Dóra interjúkat is készített a főszereplőkkel. Először a Veszprémi Ligetvári Patrikot halljuk.
5: Kedves Patrik, jól számolom, hogy ez az 5. bajnoki arany, ami az nyakadban lóg?
6: Olyasmi kerül igazából. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, meg kell nézem.
5: Milyen volt ez a bajnoki döntő? 2 mérkőzés alatt lerendeztétek, de azért nem volt ennyire sima, mint ahogy én azt kimondtam most.
6: Nem, abszolút. Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg egy jó képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni ez a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófával zártuk az évet.
5: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 5 gólról jöttet, azt hiszem 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
6: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, és így tudtuk korrigálni a mérkőzést.
5: Milyen volt ez a szezon? Hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A bajnokok ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
6: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyújászom múlott az, hogy mi nem vagyunk hasonlott körbe, és a holnaptól nem a fájnál forra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy mennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Van például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint én mondtam, is több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
5: Barta Csaba, a Veszprém Átvezető vezérigazgatója. Mikor nyugodott meg a mai meccsen?
3: Csak a legfújás pillanatában, utolsó pár másodpercben. Nagyon jó meccs volt, nagyon jó ellenféllel szemben, úgyhogy azt kell mondom, sokkal jobb meccs volt, mint a pár nappal ezelőtti Veszprém szerintem. Gratulálok nyilván én is a Szegednek az egész éves munkájához, de nagyon örülök, hogy mi nyertük a bajnoki címet.
5: Bajnoki címet, illetve a magyar kupát is megnyerte idén a Veszprém. Milyen idényt zártak?
3: Hát én azt gondolom, most az ünneplési a következő pár óra, aztán holnaptól ráérünk elemezni. 4 célkütézésünk volt, abból 3-at sikerült teljesíteni, egyet nem. Ugye a klubvilágbajnokságon döntő volt a cél, sikerült döntőbe jutni. 2-szeri hosszabbításban kikaptunk egy góllal a Barcelonától. A bajnokságot, kupát sikerült megnyerni, és hát megint egy góllal, egy 7-es párbajba maradtunk alul a Fixe Berlintől. Remélem, hogy tanultunk ebből az évből is. Én azt mondtam ezelőtt 2 évvel, amikor ide kerültem, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy mind az edző, mind a menedzsment, mind a játékosok összeálljanak. Én azt gondolom, hogy ez most már elegendő idő volt arra, hogy a következő évben nem szabad, hogy ez az egy gólon múljon a B-jel is, és nyilván itt pedig szeretnénk megvédeni a szíveinket majd.
2: Hallgassunk meg egy szegedi játékost is, nevezetesen Bánhédi Bencét.
5: Ez a bajnoki döntő most 2 mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
7: Az én véleményem ugyanazt döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. Mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
5: Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
7: Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most lesz majd egy évzáró, gondolom a klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
2: A Veszprém tehát a bajnoki döntő második mérkőzését is megnyerte, így megvédte címét az NB1-ben, története során pedig összesen már 36-szor bajnok. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez beszámolója, amelyet a Magyar Férfi Kézilabda Válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott májusban összesítésben egy góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. A magyarok ugyanakkor szabad kártyáért jelentkeztek a Nemzetközi Szövetségnél. Az IHF jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. A szövetség elnökével, Illyes Ferenccel Szilágyi Dóra beszélgetett.
8: Én azt mondom, hogy egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most rendkívül pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségi kapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét. Azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és a döntés és viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártyán Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés, várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ha ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
5: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
8: Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetség után felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapattal, a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
5: Konkrétumot tud mondani, amiről beszéltek, amit megfogalmazott kérdést mondjuk egyik másik fél?
8: Mindenféleképpen egy alapos beszámoló volt, elemzés volt a mérkőzésről, a felkészülésről, a Csema részéről. Ezekben az elnökség föltette a kérdéseit, hogy hol látja azt, hogy esetleg lehet valamit másképp csinálni, vagy miben tud egyetlen a jövőben változtatni. Úgyhogy körülbelül ennyit, azt mondom, hogy az elnökségen elhangzottakat talán részletekben menően nem szabad kiadni, mert úgy tud építő kritika lenni, ha nem minden információ megy.
5: Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség igényelt szabad kártyát, és azt tudom, hogy nem tudjuk még, hogy mi alapján döntenek mondjuk, és azért vannak nagy országok is, akik kihívók, Hollandia, Svájc például, Ausztria, de mondjuk abban bízhatunk-e, hogy azért az elmúlt világeseményeken ott volt a magyar válogatott, illetve azért fontos világeseményeket is szervezünk, akár most ugye a hétvégén egy Bajnokok Ligája Final Four-t a nőknél.
8: Igen, nincsen semmilyen kritérium ennek a szabadkártyának, váltkárnak, ezt az IAF is kihangsúlyozza. Attól függetlenül azt gondolom, hogy szakmai szempontok is érvényesülnek, többek között az, hogy hol végeztünk az előző világeseményeken. A nemzetek sorában, a rankingben milyen helyet foglalunk el, és amikor a levelünket megfogalmaztuk, abban mindent beletettünk, amivel a Kézilabda Szövetség foglalkozott. Gondolok erre az, hogy világeseményeket szervezett, milyen részt vállal abban, hogy a nemzetközi kézilabdában fejlődés történjen, és az mindig az IAF ernyőjén belül rengeteg projektben vesz részt. Bízom benne, hogy ezeket is értékelik.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól. A második fordulóban a miénk 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A miénk a holnapi elődöntőben Ukrajnával találkoznak. Krisztián Herz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, melynek korábban csapatkapitánya is volt. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. 5 év után távozik posztjáról Marco Silva, az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Fulham vezetőedzője. A portugál edző 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a Gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett, és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnoksága a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik. Legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben. Ecuadori színekben 5-en, Kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz egy-egy légiós. Utóbbiban a 108-szoros válogatott, 2014-ben VB bronzérmes Memphis Depay, aki 2024 óta a Corinthians-t erősíti. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint egyébként Spanyolország az első számú favorita a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentina nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a VB-n. Ma már felkészülési mérkőzést is rendeztek a VB jegyében. A belga labdarúgó válogatott 2-0-es győzelmet aratott Fiumében a horvátok vendégeként. 40 évvel ezelőtt ezen a napon szenvedett súlyos 6-0-es vereséget a Szovjetunió ellen a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon. A megdöbbentő vereség máig az egyik legtöbbet emlegetett mérkőzése a nemzeti csapatnak. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Cserés Bendegúz hosszabb összeállítást készített.
10: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás is szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország, Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek.
11: A magyar válogatott az egyik legszebb időszakát élte az 1986-os mexikói VB előtt. Ez szokás Mezei György aranykorszakának is hívni, aki ekkor a válogatott szövetségi kapitánya volt. Utólag elárulta, hogy már a VB előtt jelentkeztek a problémák. Erről Balogh Balázsnak is beszélt egy régebbi interjúban.
12: Hát sajnos tények azok tények. Mexikó előtt úgy elszaladtak a játékosok a magánéletbe és egyéb dolgaikat illetően is, hogy azt nem lehetett tovább tartani. Az rendben van, hogy mi csináltunk hibákat nyilván, amit nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan melyik hiba vezetett hova, avval együtt, hogy az orosz csapatot sokkal jobbnak tartotta, mint a miénket, hiszen akkor Bajnokok Ligája elődjét nyert csapat Lobanovszkija jött be, Kijevi Dinamo, ami nagyon erős csapat volt, szakmailag erősebb, mint a miénk. Fölfelé lévő ágba jutott csapatot, mi pedig mentünk erősen lefele, hiszen annak a megkoronázása volt a lefele menetnek, hogy a bundák után még Debrecenbe és közvetlen a világbajnokságra utazás előtt nem áthallottak bundázni, és a bajnoki vacsoráról el is jöttem, mert nem bírtam nézni, hogy eszelős arcalott osztogatták a pénzt a játékosok. Ilyen erkölcsek szétesett társága tovább lépni nem lehetett. Most is bánt, hogy játékosok itt kitalálnak minden magukkal kapcsolatban, hogy mentsék magukat, de hát arról is kellene beszélni maguk között, ha összejönnek, hogy hát ők megtettek-e mindent azért, hogy ott egy sikeresebb szereplés legyen, avval együtt szerencsétlenül alakult ez a sors, de hát az a nagy válogatott, kár, hogy ilyen befejezést ért meg.
11: Az 1986-os világbajnokságról egy közel egy órás anyag is készült, 100 év futball című rádiósorozat részeként, amelyben megszólalt Bognár György, aki tagja volt a 6-0-es vereséget szenvedő válogatottnak. Elmondta, hogyan él benne a VB emléke.
13: Csak pozitív emlék elsősorban. Szerencsésnek tartom magam, hogy én ebben a válogatottban játszhattam, ebben a 85-86-os válogatottban. Az én pályafutásom során ez volt talán a legjobb magyar válogatott, közösség szempontjából, eredményesség szempontjából, és nagyon sok jó mérkőzésen, győztes mérkőzésen szerepeltem, és egy olyan közösség volt, aki mindenképpen egy szép emlék számomra. Még akkor is, ha a világbajnokság nem sikerült. De elég nagy várakozás előzte meg ezt a világbajnokságot, pontosan az eredmények miatt és a mutatott játék miatt. Igazából más csapatok is kaptak 6-ot, meg 7-et azon a világbajnokságon, és nem csináltak belőle akkora tragédiát, mint itt Magyarországon. A közvélemény, a sajtó, vagy talán még mi is, egy-két nap után ezt el kellett volna tudni felejteni, de ha nem is felejteni, feldolgozni és menni tovább, és emelt fővel csinálni, hiszen mi mindent megtettünk éveken keresztül, az a csapat nagyon jól teljesített, sajnos amikor a legjobban kellett volna, akkor nem sikerült. De hát ez benne van a sportban, más országoknál is előfordult, és emelt fővel csinálják tovább az életüket.
11: A kapusunk ezen a mérkőzésen Disztül Péter volt, a második számú kapus pedig Andrus József volt. Most az utóbbi következik, aki Balog Balázsnak elmondta, szerintem mi volt a probléma ezen a VB-n.
14: Egy mondattal én összefoglalom, akkor rossz forma időzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában, utána kint Mexikóban a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki a kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, ezt mondja, én még életemben nem edzettem ennyit. És valóban így volt, tehát napi 3 edzéssel készültünk, olyan mennyiségű munka volt bennünk, csak az volt a baj, hogy ez 2000 méter magasan volt, dél 12-kor 40 fokba megy, és arra máshogy kellett. Tehát ez is kellett volna hozzá, csak sokkal hamarabb vissza kellett volna venni a terhelésből. A BB-t nem nyerünk, az biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az emberkézás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a 4-be lehetett volna jutni.
2: 50. születésnapját ünnepli ma Székely Bulcsú, olimpiai bajnok vízilabdázó sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagja. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió is felkereste az ünnepeltet, ebből hallhatnak most egy részletet a riporter Balogh Balázs.
15: Gratulálunk! Szokták mondani, hogy ha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
16: Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok, ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokkal picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szüli napokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
15: Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
16: Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi felhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírások, meg az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a 3, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a 2 nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
15: Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a 3 gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
16: Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
2: Eddig felemásan sikerült az idény az 5 tusázó Erdős Ritának, aki azonban a jövő heti budapesti világkupán szeretné a legjobbját nyújtani. A célokról, a megváltozott szabályokról is beszélgetett vele Kreisz Bálint.
17: Még évelején azt nyilatkoztam, hogy annyira nem szeretek Budapesten versenyezni. Ez azóta bennem kicsit átformálódott. Most nagyon várom, hogy itt Budapesten versenyezhessek. És hát elsődleges célom az az, hogy tovább jussak a selejtezőbe, majd utána bejussak a döntőbe, és tényleg szeretnék hazai közönség előtt versenyezni, mert azt láttam tavaly nem sikerült sajnos a döntőig eljutnom a budapesti világkupán, de láttam, hogy milyen hatalmas hangulat van, és bízom benne, hogy most is sokan kijönnek majd, és szurkolnak nekünk, és szeretném ezt átélni versenyzőként is, hogy milyen az, amikor tényleg ennyi ember szurkol a magyaroknak.
18: És akár, ha úgy alakul, akkor kétszer is lehet lehetőséged ezt átélni, mert ugye ez a harmadik állomás a világkupa sorozatnak, és idén a világkupa döntőt is Budapesten rendezik június végén. ez is egyfajta extra motiváció, hogy ha már így átfordult benned az, hogy kezdesz meg szeretni Budapesten versenyezni, akkor egy hónapon belül kétszer is éld át ezt?
17: Igen, igen, ez is ott van a kis céljaim között, hogy szeretnék a világkupa döntőre is kvalifikálni, és ott elindulni. Ugye ott három magyar indulhat csak, most jelenleg a harmadik vagyok, de ez még változhat a következő világkupán, úgyhogy igen, ez is a célom, hogy top három magyarba legyek benne.
18: Beszéljünk egy picit magáról az öttusáról, mert ez egy mennyire egy másik sportág, mint ami régen volt, de a naptári éveket úgy is lehet számolni, hogy éppen hány öttusa szabály változik. Ugye idén is rövidítették az úszástávját, illetve behoztak a kombinált számba plusz egy lövészetet. A legfrissebb fajta öttusához mit szólsz? Kezdjük ezzel, hogy a legfrissebb fajtához, a rövidebb úszáshoz és a több lövészethez hogyan állsz hozzá, mert itt az utóbbi ezért úgy látszik, hogy kedvez neked.
17: Igen, én egyébként az úszásnak nagyon örültem, hogy 200 méterről 100 méterre vették le, én azért nem a legerősebb úszók közé tartozok, úgyhogy nekem mindenképpen jól jött ez, mert kicsit gyorsabb vagyok azért 100 méteren, és jobban fekszik nekem, mint a 200 méter. Illetve a lövészetnél is én örülök annak, hogy ott lövészet van, kicsit nagyobb odafigyelést igényel, és én is néha megszenvedek vele, de szerintem így a lövészetnek is nagyobb hangsúlyt adtak, és fontosabb számmá vált így ezáltal, hogy ötször kell lőni. Én ezeknek örülök kivételesen.
2: Kovács Zsófia szeretne érmet nyerni az augusztusi Európa-bajnokságon. A múlt héten Koperben felemás korláton Challenger világkupát nyert háromszoros Európa-bajnok tornász. Sérülései és műtétjei miatt ezt megelőzően régen szerepelt nemzetközi versenyen. Ebben legutóbb 2023-ban járt, akkor gerendán bronzérmet nyert. Kovács Zsófiával Pál előtt beszélgetett.
19: Rendkívül örömteli, hogy mennyire jó májuson vagy túl, de még mindig az első és a legfontosabb kérdés, hogy hogy vagy, és hogy szolgál az egészséged.
20: Köszönöm szépen, egyre jobban. Igyekszem megtartani ezt a jó szokásomat. Hál' Istennek most már egyre több munkát bír el a térdem is, aminek nagyon-nagyon örülök, és ez nyilván a sport teljesítményen is látszik.
19: Mert hogy májusban sikerült nyerni csapatbajnokságban, sikerült nyerni felemás korláton, és egyértelmű, hogy nagyon jó lehetett az is, hogy a világkupában egy olyan visszatérésed volt, amely elhozta az aranyérmet a koperi világkupán. Számítottál egy ennyire jó májusra, vagy még te is meglepődsz, hogy ilyen remek forma jött ki?
20: Nyilván valahol a sportoló számít a jó versenyzésre, de nyilván nagyon hosszú idő után tértem vissza újra egyáltalán magához a versenyzéshez, úgyhogy nyilván az első verseny is azért fontos volt számomra, meg tényleg minden verseny fontos, hogy szépen fokozatosan visszatérjek, és ehhez is nyilván vissza kell szokni egy versenyzőnek, hogy közönség előtt meg van szólítva, nemzetközi vagy akár itthoni szinten. Igazából nagyon örülök, hogy ezt így szépen lassan el tudtuk kezdeni, és így kitérve kicsit a kóperi világkupára, nyilván az egy plusz öröm volt számomra, hogy tényleg sikerült elindulnom kétszeren, ugye felemás korláton és gerendán is, és tényleg az már csak egy plusz habatortám volt, hogy sikerült nyernem is. Tényleg nem úgy indultam neki ennek a versenynek, hogy nekem nyernem kell, hanem tényleg az, hogy visszaszokjak ehhez az egész versenyzéshez és nemzetközi szinthez, de tényleg nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy sikerült felállnom a dobó tetejére, és újra hallgatni a himnuszt.
19: Nyilatkoztad, hogy nagyon izgultál most a koperi világkupán, pedig rutinos versenyzőnek számítasz mégis, egy ekkora sérülés és egy ilyen nehéz helyzetet követően rehabilitáció után azért biztos, hogy visszatérnek azok a régi kislányos emlékek, és ez is csak fokozza az izgalmakat.
20: Igen, tényleg ezt ugye nyilatkoztam is, hogy borzalmasan izgultam, szóval a mai napig nem tudom, hogy ott mi történt. Igazából a korlátselejtező előtt éreztem azt, hogy valamiért olyan aggodalom van benne, nem is aggodalom, hanem tényleg ez a feszültség, szóval, hogy nagyon-nagyon izgultam, és nem tudtam a miértjét, mert tényleg azért általában nem szoktam ennyire izgulni, még egy nagy világversenyen sem, de hát azért tényleg nagyon régóta versenyeztem, vagyis hogy nagyon rég volt az utolsó versenyem, szóval ehhez is valamilyen szinten vissza kell szokni, mert a következő versenynapokon már sokkal nyugodtabban tudtam szerhez állni.
19: Szó szerint ugye 2022 a legutóbbi VB-t, 2023 a legutóbbi EB-t, és most ebben az évben lesz mindkettőből. Ugye augusztusban a kontinens torna, októberben pedig a világbajnokság. Milyen reményekkel folytatod most a felkészülést, hiszen a végcél mégiscsak az, hogy ezeken a versenyeken ott legyél?
20: Mindenféleképpen adott egy löketet ez az egész versenyzés és jó szereplés. Még lesz egy itthoni versenyünk is, szóval az is nagyon nagy pluszt fog adni ehhez az egész felkészüléshez. És ugye az első állomása az Európa-bajnokság lesz, ahol szeretném magamból a legtöbbet kihozni.
19: Beszéltünk arról, hogy milyen sikeres volt a májusod, de ha jól tudom, már márciusban lenyilatkoztat, hogy szeretnél visszatérni az EB dobogóra. Nos, hát egy ilyen jó hónapot követően ezt gondolom csak megerősödött benned.
20: Igen, szeretném megtartani a jó szokásomat, úgyhogy igyekszem tényleg minden edzésnapon a maximálisat nyújtani, és nyilván ezáltal lesz egyre jobb a szereplés is.
2: A második helyen kiemelt német Alexander Zverev három játszmában legyőzte a spanyol Rafael Hodart, és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A nőknél az orosz Mira Andrejeva és az ukrán Marta Kostyuk is bejutott az elődöntőbe. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották. Viszont hallásra.
0: A sportvilágot hallott.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. A két politikus közös sajtótájékoztatóján Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy a kormányfő képes lesz visszavezetni Magyarországot Európába. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament, a tagállamokban illegálisan tartózkodó bevándorlók gyorsabb és hatékonyabb visszaküldéséről szóló új jogszabályról. A migrációs paktumot kiegészítő rendelkezések kötelező együttműködést írnak elő az érintettek számára, a visszautasítók ellen pedig támogatáscsökkentést, illetve szabadságvesztést is engedélyeznek. A biztonsági kockázatot jelentők esetében akár határozatlan idejű beutazási tilalmat is megengedő rendelettervezetet a hivatalos életbe lépés előtt mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia. Súlyos orosz légicsapások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sérültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak a romok között. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be az ország több régiójában. Az energetikai infrastruktúra is súlyosan megrongálódott. Az ukrán hadsereg válaszol orosz kikötői és olajipari létesítményeket támadott. Az amerikai külügyminiszter szerint akkor lehet szó az Irán elleni szankciók enyhítéséről, ha a Perzsaország lemond nukleáris programja egyes elemeiről. Marco Rubio emlékeztetett, hogy a büntető intézkedések nagy része az atomprogram, köztük az urántúsítás miatt van érvényben. A tárcavezető közölte, egyeztetnek Iránnal, de a folyamat nehézkesen halad. A politikus úgy véli, ennek egyik oka a teheráni vezetés összetettsége és megosztottsága, ami miatt előfordul, hogy több napot kell várni az iszlám köztársaság képviselőinek válaszára. Jelentősen csökkent az ebola gyanús fertőzések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a vizsgálatok során több száz korábban feljegyzett esetet kizártak, így 900-ról 116-ra mérséklődött a nyilvántartott megbetegedések száma. Az afrikai országban eddig 321 fertőzést igazoltak, 48 ember meghalt, 6-an viszont felgyógyultak a betegségből. A WHO adatai szerint a szomszédos Ugandában eddig 9 megerősített fertőzést és 1 halálesetet regisztráltak. Évtizedek után újra megnyitották a Grúziában a poszt-szovjet térség egyik legértékesebb borgyűjteményét. 20 000 palack részben 200 évesnél régebbi bort tártak a nyilvánosság elé Tbilisziben. A ritkaságok között Napóleonhoz és Sztálinhoz kapcsolódók is vannak. Az eladásból származó bevételből borászati iskolát nyitnak Grúziában. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein okozhat szárazságokat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett nő a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek veszélye is, és csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 13 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-22 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén, valamint a középsország részben változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben kezdetben nyugaton, majd egyre több felé borult idő várható, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Sokfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a Dunántúlon, valamint a Dunatisza közén tartós eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Megélénkül északon, illetve zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: A cukorbetegség előszobájaként tartják számon az inzulinrezisztenciát. Egyre több fiatalt is érint ez az állapot, ami egyébként diétával, mozgással, stresszkezeléssel és orvosi ellenőrzéssel karbantartható. Persze kitartónak és fegyelmezetnek kell lenni. Adunk néhány tanácsot a cukorbetegség kialakulásának eltolásához. Bakanita vagyok, várjuk Önöket!
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek.
0: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba közösségi örökségprogram igazgatója. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel 16 órától a Dunán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
5: Magyar Péter a Tisza párt vezetőjeként már a választások éjszakáján lemondásra szólította fel Magyarország legfőbb közjogi méltóságát, Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és miniszterelnökké történt kinevezése után is egyértelművé tette, hogy amennyiben önként nem távozik, az alaptörvény módosításával mozdítják el tisztségéből. A lemondásra május végéig kapott határidőt a köztársasági elnök. Súlyog Tamás május 31-én jelentette be, hogy nem mond le, miközben az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottsághoz fordult. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibor politikai elemzőt.
6: Jó napot kívánok!
5: És itt van velünk Zila János, az Alapjogért Központ elemzője is. Köszöntöm.
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
5: És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Tehát én a választások éjszakájától kezdtem, de már indíthattam volna a kampányidőszakkal is, hiszen Magyar Péter nagyon sokszor hangot adott annak, hogy ő azt szeretné, hogyha a Súlyog Tamás köztársasági elnök távozna a hivatalából. Önök mit vélelmeztek? Le fog mondani az adott határidőig Súlyog Tamás, vagy nem? Hogy látták?
6: Magyar Péter következetes önmagához, hiszen valóban a választási kampányban ő már beszélt arról, hogy Súlyog Tamásnak és a társainak, tehát a közjogi, többi közjogi méltóságnak, illetve vezető tisztségviselőknek le kell mondaniuk, akik az Orbán rendszerben, tehát 2010 és 26 között szerezték a megbízatásukat, tehát Súlyog Tamás, Polt Péter, a gazdasági versenyhivatalnak a vezetője, az ÁSZ elnöke és másoknak a lemondását követelte, ők valóban az Orbán rendszer meghosszabbított karjai voltak, és miután Magyar Péter rendszerváltást hirdetett már a választási kampányban, és a választás óta is ezt mondta, például tegnap a parlament ülésen is emlékeztetett arra, hogy rendszerváltás van, ezért az illetőknek menniük kell, tehát számomra semmiféle meglepetés nincsen. Hogy ez jó dolog-e, az egy újabb vita téma lehet, hogy valóban ezt kellett csinálni, hogy valóban szerencsés, ahogy mandátumuk lejárta előtt távolítják el a fenti személyeket, ez nyilván majd egy precedenst fog hozni, hiszen hogyha a tiszásoknak ezt meg lehet csinálni, akkor majd más hatalomnak is lehet, ám bár nem teljesen előzmény nélkül, mert már volt arra példa, két alkalommal is a Fidesz uralma alatt, amikor mandátumok lejárta előtt kellett távozniuk az illetőknek, Baka András legfőbb bírósági elnöknek és Jóri András adatvédelmi biztosnak.
5: Azért azt láthatjuk, hogy most jóval több közjogi méltóságot szólít föl arra Magyar Péter, hogy távozzon a hivatalából, illetve azért is tettem föl azt a kérdést, hogy mire számíthattunk Súlyog Tamástól, hiszen amikor legelőször volt egyeztetésen Magyar Péter, ő a négy szem közti megbeszélésből azt szűrte le, hogy fontolóra veszi a köztársasági elnök azt, hogy lemondjon. És minthogyha ez úgy május 31-éig Magyar Péter számára is nyilvánvaló lett volna, hogy ő mintha abba bízott volna, hogy meg fogja ezt tenni, Súlyog Tamás.
7: Sörök Tamás nem egy klasszikus frontpolitikus, tehát ő nem egy pártpolitikus, ő közjogi pályáról, alkotmányjogász, illetve alkotmánybírói pályáról érkezett ebbe a hivatalba. Ilyen formán próbált is fenntartani, azt hiszem, hogy az utóbbi, tehát itt a kormányváltás utáni időszakban is azt a pozíciót, hogy egy kicsit távolságtartóbb, kicsit kevésbé odamondogatós, már egyébként a választás éjszakáján, a választás estéjén a részvételi adatok láttán a mondatai, illetve a választási eredmény láttán a mondatai arra engedte következtetni, hogy ő nem áll be egy pártos vonalba, hanem próbálja a köztársasági elnöki szerepet a korábbiaknak megfelelően, vagy az előzményeknek megfelelően gyakorolni, ami persze egy meglehetősen színes kép, hogyha 1990-ig visszavetítjük. Ilyen formán az, hogy ő azt mondta, hogy megfontolja ezt a lehetőséget, azt gondolom, hogy egy komoly kijelentés volt. Tehát sokakban kérdés volt, hogy Sulyog Tamás lemond-e esetlegesen, és azt gondolom, hogy pont ebből az alkotmánybírói háttérből, ebből a közjogi megközelítésből fakad a válasza is, vagy hát gyakorlatilag ebben a köntösben jelenik meg, vagy ilyen formán fogalmazta ő meg azt, hogy nem látja azt, hogy az ő eltávolításának, vagy az ő lemondásának az alkotmányos föltételei azok fönnállnának, ilyen formán ezt nem teszi meg.
5: Felkészült-e Magyar Péter és a Tiszta Párt arra, hogy ha Sulyog Tamás nem fog lemondani, akkor milyen lépéseket kell tenni? Ugye azt mondták, hogy ők azt választják, hogy módosítják az alaptörvényt, és a kétharmaddal elmozdítják a hivatalából a köztársasági elnököt. Azért fontos erről beszélni, hogy Magyar Péter tett arra is utalást, hogy nem csak ez az út van előttük, de hát akkor mi a másik, hiszen azt azért nem látjuk, hogy Sulyog Tamás alkotmányt sértett volna, vagy bűncselekményt követett volna.
6: Akkor először talán érdemes foglalkozni azzal, hogy mi baj a Magyar Péternek Sulyog Tamással és a társaival. Lehet, hogy ezzel kellett volna az elején kezdenem. Egész egyszerűen arról van szó, hogy miután Magyar Péter szembekerült az Orbán rendszerrel, ő úgy okoskodott, hogy az Orbán rendszer vezető támogatóit ki kell seprőzni a közjogi méltósági tisztségekből, legfőbb ügyész, alkotmánybíróság elnökét és a köztársasági elnököt. A helyzet az, szóval a dolgok megértéséhez az is hozzátartozik, hogy ezeket a személyeket, a köztársasági elnököt beleértve, amikor a Fidesz hatalmon volt, egyoldalúan tette a tisztségbe a parlamenten keresztül, tehát a Fidesz-KDNP parlamenti többségének köszönhetően lett köztársasági elnök Sulyog Tamás is. Na most hogyan lehet ezeket a személyeket eltávolítani? Ugye Magyar Péterék észlelik, hogy az alaptörvény jelenlegi hatályos rendelkezései alapján nem igazán lehet eltávolítani. Kétes a siker. Miért? Azért, mert jelenleg az alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnöket a képviselők egy bizonyos arányának, egyötödeinek a indítványára titkos szavazással lehet kétharmados többséggel alkotmánybírósághoz fordulni, és az alkotmánybíróságnak van jogosultság arra, hogy szándékos bűncselekmény törvénysértés esetén a köztársasági elnök köt megfossza a tisztségétől. Viszont ma az alkotmánybíróság alapvetően fideszes érzelmű tagokból áll. Aki nem hisz nekem, gondoljon arra, hogy például ennek az alkotmánybíróságnak Hende Csaba tagja, aki korábban hosszú éveken át volt a Fidesz országgyűlési képviselőse, ott még honvédelmi miniszter is voltán. Ez az alkotmánybíróság minden más, csak nem elfogulatlan. Éppen ezért Magyar Péter nyilvánvalóan nem akarja járni a jelenlegi alaptörvényben lefektetett eljárási utat, tehát a megfosztási eljárás, mert tudja, hogy kudarca van ítélve, mert a Fidesz közeli alkotmánybíróság nem fogja Sulyog Tamást eltávolítani. Ezért jött az a hétfői bejelentés, ami abszolút várható volt, hogy alaptörvény módosítással fogják ezt elérni, tehát hogy Sulyog Tamást és társait ki el lehessen távolítani, hogy ez az alaptörvény módosítást miből áll, konkrétan milyen rendelkezésekről, ezt még jelenleg nem tudjuk, spekulációink lehetnek, hogy milyen jogtechnikai eszközökkel próbálják majd ezeket a személyeket eltávolítani, de azt látni kell, hogy az alaptörvény módosítására szükség van ahhoz, hogy jogszerűen lehessen ezeket a személyeket leváltani, hogy politikai ízlésben ez mennyire szerencsés, arról lehetne tovább vitatkozni.
5: Már csak azért is, mert hogyha most elfogadjuk azt, amit Nagy Attila Tibor mondott, hogy az Alkotmánybíróság a fő oka annak, hogy nem a megfosztási eljárás indul, de akkor gondolkodjunk el azon, hogy mi az a bűncselekmény, amit egyáltalán vizsgálnának. Van-e ilyen a köztársasági elnök esetében?
7: Szerintem ez kétséges, ahogy az alaptörvény vagy más törvény szándékos megsértése is vagy fönnállása is kétséges. Azt gondolom, hogy itt inkább politikai véleménybeli különbség van. És szeretném azt leszögezni, hogy ilyen módon egyrészt ez az eljárás, ez hát akkor sem gondolom, hogy, hogy ez alappal rendelkező volna, hogyha más lenne a felállás. Tehát, hogyha ez ténylegesen megindulna, én nem hiszem, hogy ha az Alkotmánybíróság tagjai mások lennének, akkor átmenne a köztársaság elnök tisztségtől való megfosztása, már csak azért is, mert láttuk azt 1990 óta, hogy volt azért olyan, hogy egy köztársasági elnök akár éles vitába bocsátkozott az aktuális kormány többsége. Legkézenfekvőbb például nyilván az első parlamenti ciklus, amikor egy atipikus felállás jött létre tekintettel arra, hogy míg az alkotmányos rendszerünk és a közjogi rendszerünk a köztársasági elnököt egy inkább ilyen szimbolikus pozícióba helyezi, komolyabb ellenállási pontot nem tud képezni, ellensúlyá inkább azt teszi, éppen azt teszi, hogy a parlamenti cikluson túlnyúló és attól eltérő ciklussal rendelkezik, tehát létrejön egyfajta kohabitáció, hogyha szabad ezt a szót ide citálni. Ugyanakkor nem történt akkor sem ilyen, akkor sem történt hasonló, amikor Sólyom László nagyon hát mondjuk azt, hogy erős arcéllel megszólalt a Gyurcsány kormánnyal szemben, és ott egy viszonylag éles vita kibontakozott. Tehát nem láttunk arra példát korábban, hogy hasonló megtörtént volna, attól függen, hogy politikai nézetkülönbségek hasonló mostani helyzethez voltak már.
5: Tehát politikai nézetkülönbségek más ország esetében is vannak, elég itt csak Lengyelország példáját mondani, bár ott a köztársasági elnököt ugye az emberek vagy a nép választja. De ez az ügy mennyire lépett ki a nemzetközi porondra? Kérdezem ezt azért, mert amikor Magyar Péter Ursula von der Leyennel tartotta a sajtótájékoztatóját az uniós források hazahozataláról, akkor ő maga említette ezt meg, és emellett látjuk azt is, hogy ugye Súlyog Tamás is a Velencei Bírósághoz fordult, bizottsághoz fordult, arról nem is beszélve, hogy azért a Politikóban is találunk már egy-két fél mondatot, ami ezzel a helyzettel foglalkozik. Kitörte ez az ügy a magyar belpolitikai térből?
6: Nyilvánvalóan kitört át azzal, hogy Magyar Péter maga vitte ki például a brüsszeli sajtótájékoztatóján a Súlyog Tamással szembeni küzdelmét, ezzel hát akarva is Magyar Péter is kivitte, és valóban Súlyog Tamás a Cicero német alkotmányjogi újságnak is adott egy interjút, ő is kivitte külföldre ezt az ügyet, tehát mind a ketten kivitték. De hát ugye a mai világban korábban sem nagyon lehetett kizárólag belügyekről beszélni, most meg már az internetes világban pláne nem lehet. Arra azért reagálnom kell, ami az előbb elhangzott, ugye a korábbi időszakokban például az Antal kormánykoalíciónak vagy a nem volt kétharmados többsége, például Göncz Árpáddal szemben feles többségük volt. Egyébként nagyon éles vita volt, az kétségtelen. Bár az is igaz, hogy hát mi lett volna, ha nehéz ezt megállapítani, mondjuk Antal József habitusától is távol állt volna szerintem, hogy esetleg ilyen megfosztási eljárásban gondolkodzon Göncz Árpáddal szemben. Egészen más habitusú miniszterelnökről van szó, szóval ezt azért érdemes érzékelni. Tehát Magyar Péter valóban szeretne egy tiszta helyzetet, egy olyan tiszta helyzetet, amelyben az Orbán rendszerből itt maradt személyek nem maradnak tovább vezető tisztségekben. Hogy egy más összetételű alkotmánybíróság hogyan döntött volna, ez is egy érdekes kérdés. Ugye valóban a jelenlegi hatályos alaptörvény alapján nehéz lenne megállapítani Súlyog Tamás törvényszegését, na de hát ezért is kell módosítani az alaptörvényt, hogy jogot illetve jogi okot találjanak arra, illetve nem is jogi okot, jogi lehetőséget találjanak arra, hogy végre Súlyog Tamást és a többieket el lehessen távolítani.
5: A jövőbe tekintünk. Mi lesz nehezebb munka? Az alaptörvényt módosítani ahhoz, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt el lehessen távolítani, vagy ha Magyar Péter beszeretné az ígéreteit tartani, és azt mondja, hogy a köztársasági elnököt azért távolítja el, mert Fidesz-báb, melyik nagyobb munka? Hogy fog tudni fölmutatni a magyar népnek egy olyan köztársasági elnököt, amire egy Tisza kétharmadnál nem fogják azt mondani, hogy már pedig ez egy Tisza-báb?
7: Gyorsan reagálva, egyrészt ne zárjuk ki azt, hogy itt a közvetlen köztársasági elnök választás felé mozdul el a helyzet. Ezt nem tudjuk, nehéz is megítélni. Politikailag vannak ennek, vagy emellett szóló érvek, akár a Tiszapárt pozíciójából, és ez ellen szóló érvek is, például az, hogy ez nyilvánvalóan megerősíteni a köztársasági elnöknek a pozícióját, illetve a kérdés az, hogy Magyar Péter hogy tudná a függő viszonyt fönntartani. Függetlenül attól, hogy egyébként kettőharmados többséggel rendelkezik, és mint látszik, a mindent és az ellenkezőjét is meg tud valósítani, és ezt meg is teszi. Itt a habituális eltérés, azt gondolom, hogy még egy mérsékelt elemzői megfogalmazás. A függetlenül ettől ugye itt elhangzott az, hogy megvannak az okok arra, hogy miért kell módosítani az alaptörvényt. Tehát Magyar Péter pozíciójából nézve valóban megvannak ezek a politikai indokok, de azt gondolom, hogy nem mindent kell megtenni, amit meg lehet tenni. Nyilvánvalóan ezt sokan korábban is felvetették. Tehát ugye itt az a kérdés, és itt Attila utalt arra, hogy voltak már olyan esetek, amikor egy-egy közjogi tisztségben lévő személynek a mandátumának a lejárta előtt, tehát ő elvesztette a pozícióját. Ezek a mostanihoz képest elszigetelt eseteknek tekinthetők abban az összehasonlításban, hogy ez most egy teljes spektrumú, tehát minden, gyakorlatilag minden lényeges tisztségre kiterjedő, igen jelentős, gyakorlatilag kaszálás. És hát itt két kérdés is felmerül. Egyrészt, hogyha ezt a széles spektrumot nézzük, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének gondolatisága az miként viszonyul ehhez. Azt gondolom, hogy amellett, hogy abban Attilának igaza van, hogy Magyar Péter a kampány során már beszélt erről, és ezt a lehetőséget, ezt felvetette már akkor, a kérdés az, hogy ez mennyire célszerű, és mennyire van erre szüksége abban a helyzetben, amikor tényleg kétharmados többséggel bármit át tud erőltetni, és itt érkezünk el oda is, hogy a köztársasági elnök sem képezi, főleg egy kétharmados többséggel a jelenlegi szerep, vagy alkotmányos szerep szerint nem képezi a lényeges hát buktatóját a kormány többség, kétharmados kormány többség akaratának. Lengyelországhoz képest ez egy nagyon nagy és jelentős különbség. Ott ugye egy félelnöki rendszerről beszélünk, ahol a köztársasági elnöknek nagyon komoly jogkörei vannak, és láthatóan él is ezekkel. Ugyanakkor itt a másik és következő probléma, ami második esetben merül fel már ez alatt a rövid kétharmados regnálás alatt is, az a személyre szóló jogalkotásnak a problematikája, ami ugye felveti a jogszerűségnek is a kérdését végső soron, mert egy olyan jogelvről van szó, ami Késsel és Vilával ismeret, vagy jó ismertségben lévő európai jogrendszerekben, hát azért ez nem szokás úgy feldarabolni.
5: A választási győzelem kapcsán érzett eufória. Úgy látjuk, hogy viszi magával a magyar választókat. Bár viszi magával a fideszes választókat is. De azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy a fékek is ellensúlyok, hogy valakinek megfordul-e az a fejében, akár a választók közül is, hogy nem biztos, hogy ezt szerettük volna, és hogy ugyanúgy értékelik-e mindezt, ami Magyarországon történik a nemzetközi porondról, mint ahogy mi itt látjuk ebben az euforikus hangulatban.
6: Hát a tisztelt szavazók vannak inkább euforikus hangulatban, vagy egy jelentős részük talán még mindig, legalábbis még

0: tudnak gyakorolni az európai intézmények, így például az Európai Bizottság működésére utalnék a Mercosur megállapodása, amikor Friedrich Merz felemelte a mutató ujját, hogy már pedig el kell határozni a ezen egyezmény ideiglenes alkalmazását, hogy nem az Európai Bizottság úgy döntött, hogy igen, akkor ideiglenesen alkalmazzák ezt a megállapodást, tehát a német akarat győzedelmeskedett. Most Magyarországnak nincsen ilyen ereje az Európai Unión belül, tehát ő jobban elszenvedi azt, hogy az Európai Bizottság hogyan dönt. Tehát én azt gondolnám, hogy érdemes lehetett beszerezni egyfajta ilyen pecsétet, hogy ezeket a leváltásokat meg lehessen tenni. Tudomásul kell venni, hogy egy ilyen nem nagy országnak, mint Magyarország, annak bizony jobban be kell biztosítani magát. Az Orbán rendszer sokszor nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy például az uniós pénzek tekintetében az Európai Bizottság az erősebb fél, mert nála van a kasszakulcs, meg kell alkudni, és úgy néz ki, hogy erre az alkura Magyar Péter hajlandó volt, úgyhogy én azt gondolnám, hogy én legalábbis nem számítok arra, hogy nagyon erőteljes nemzetközi tiltakozás lesz mondjuk Sülyog Tamás leváltása ügyében. Nyilvánvalóan azok, akik Orbán Viktor mellett álltak korábban, például a svájci Weltwoche, az lehet, hogy majd tiltakozni fog, de sokat nem fog érni.
1: De nézzük azért meg egy kicsit az Európai Bizottságnak az oldaláról is, már hogyha az ő pecsétjük kell ahhoz, hogy Magyar Péter ezt végig vigye úgy, hogy onnan ne szóljon rá senki. És azért, amikor a politikóban látjuk azt a fél mondatot, akkor nem lehetünk annyira biztosak abban, hogy megvan ez a pecsét, vagy nincs. És ezt kérdezem azért, mert Magyarországnak bődületes mennyiségű az a pénz, ami érkezhet, és amiért most a magyar kormánynak meg kell dolgozni. De azért nézzük meg azért a másik oldalát is. Ez a pénz a jelenlegi költségvetési helyzetben az Európai Uniónak is óriási pénz.
2: Ha már itt a felmutatott mutatójakról esett szó, azt gondolom, hogy ez egy ilyen feltartott mutatóúj. Tehát egy ilyen apró jelzés, hogy egyébként, ha akarunk, akkor reagálunk ezekre a dolgokra, és azt gondolom, hogy a mondjuk, hogyha egy finoman szóval meg lenne az Európai Bizottság lehetősége arra, hogy itt jogállamisági problémákat találjon, kétszeres személyre szabott jogalkotás, ráadásul alkotmánymódosítás szintjén a egyértelmű, visszamenőleges jogalkotás, tehát ezek a problémák már most felmerülnek, fékek és ellensúlyok rendszere, csak hogy a legkézenfekvőbbeket említsük. Tehát ezekkel az Európai Bizottság mind élne. Láthattuk azt, hogy egyébként korábban élt is, pontosan abból azt gondolom, hogy ennek a hátterét az a politikai ellenállás és hát vita, küzdelem okozta, amely fennállt a jobboldali kormány és az Európai Bizottság, illetve az európai, mondjuk úgy, hogy az Európai Uniós elit többek között Németország között. És hát nyilvánvaló, hogy az Európai Bizottságnak most is vannak, vagy hát mondjuk úgy, hogy Brüsszelnek most is vannak politikai céljai, amelyeket szeretne megvalósítani Magyarországon. Ne felejtsük el, hogy az első számú az valószínűleg még mindig az, hogy az ő hozzájuk közelebb álló politikai erő tudjon pozícióban és erőben maradni, illetve a népszerűségét meg tudja tartani, tehát úgy valósítsák meg a politikai céljaikat Magyarországgal kapcsolatban, hogy ez az első számú cél, ez függetlenül ezektől teljesüljön, tehát egyfajta egyensúlyozásra Brüsszelnek is szüksége van, és ezt egyébként azt gondolom, hogy láttuk Lengyelországgal kapcsolatban is. Ott egyébként kétes a sikere, mert függetlenül attól, hogy a jobboldal jelenleg nem tud egy egységet alkotni, és kérdéses az, hogy az előttünk álló a választásokon hogyan tudja hadrendbe állítani önmagát. Attól függetlenül a kormány, az ottani Brüsszellel jó barátságot ápoló kormánynak vannak nehézségei.
1: De akkor csak felmerül itt továbbra is az a kérdés. Ki lesz a megfelelő erre? Hiszen mondhatjuk azt, hogy ne tépázzák meg jobban a köztársasági elnöki pozíciót. Azt mondhatjuk azt, hogy Schmidt Pál, Novák Katalin ügye óta, Sulyog Tamás esetében Magyar Péter mondhatjuk azt, hogy föltette az íre azt a bizonyos pontot. És a fő kérdés az, hogy ebből politikai haszon legyen. Az, hogy beváltja az ígéretét és Sulyog Tamást eltávolítja, az politikai haszon. Na de ott a következő lépés, hogy ki fog és milyen körülmények között a helyére ülni, és hogy az megtartja ezt a bizonyos politikai hasznot.

0: folyamatosan csökken a köztársasági elnöki intézménynek a tekintélye, csak hogy ez a tekintélycsökkenés nem most kezdődik. Valóban nem szerencsés az, hogy most egy olyan látszat mindenképpen keletkezik, hogy a Sülyog Tamás helyébe lépő új köztársasági elnök addig lehet biztos a pozíciójában, amíg az őt oda tevő Tisza többség megmarad a parlamentben. Nyilvánvalóan nem szerencsés, hiszen a köztársasági elnök mandátuma, erre Sülyog helyesen hivatkozik, 5 év, ami 1 évvel túlépi a szokásos parlamenti 4 éves ciklus. Csak hogy nem lehet a történetet azzal kezdeni, hogy jaj, de csúnya Magyar Péter, amiért szegény Sülyog Tamás támadja. Azt azért látni kell, hogy az előző 16 évben az Orbánék alatt először is a köztársasági elnököt egyoldalúan a Fidesz élve az erőfölényével, törvényesen én ezt elismerem, de ő maga tette oda a köztársasági elnököket, nem érdekelte a Fideszt az, hogy vajon Novák Katalinnal a többi párt egyetért, nem ért egyet, és ugyanezt tudom mondani, Schmidt pára is. És ráadásul ugye a Fidesz lelkiismerete azért sem lehet teljesen tiszta, mert az előző 16 évben hát mégiscsak az általuk állított 3 köztársasági elnök 2 megbukott, 2 idő előtt szégyenletes körülmények között mondott le, Schmidt Pál köztársasági elnök a plágium botrányba bukott bele, Novák Katalin meg belebukott a kegyelmi botrányba, tehát azért ezt is látni kell, amikor mondjuk a köztársasági elnöki intézmény tekintélyvesztessége fölött hullatunk könnyeket.
1: Fél percünk maradt, de hogyha már itt szóba került az, hogy a Fidesz nem csinált ebből lelkiismereti kérdést, tehát a Tisza pont azt szeretné, pont ezzel a régi rendszerrel szeretne felszámolni.
2: Igen, és azt hadd tegyem még hozzá, hogy azért a köztársasági elnököt alapvetően feles többséggel lehet megválasztani, tehát itt ez mindig is a politikai zsákmányrendszer része lett volna azzal, hogy a ciklusok eltolódnak, és valóban egy változásról volt itt szó, hangnemben, mi egymásban, hozzáállásban, a jogállamiság tekintetében, és én ennek a nyomait jelenleg nem látom.
1: És hát abban biztosak lehetünk, hogy még itt a köztársasági elnök lemondásával kapcsolatban foglalkozni fogunk ebben a stúdióban is. Nagyon szépen köszönöm elemzőinknek, hogy elvállalták a megszólalást. Szülősi Éva és Rácz Dorottya kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
1: Először a földtörténet korábbi időszakáról tudósítunk ma a helyben, azaz folytatjuk barangolásunkat a Komlóverzumban, ahol nem csak egy várossal, hanem a bányászattal is közelebbi ismerettségbe kerülünk. Kökönyös Szilvás, Dávidföld, Kenderföld, Kisbattyán, Mecsek Jánosi, Cseresznyák, ha nem értik, hogy milyen neveket soroltam, az csak azért van, mert nem komlóiak. Komlón ugyanis rengeteg városrész van, ilyen érdekes névvel a Dél-Dunántúl egyik ékszerdobozában járunk ma, Komlón belül a Komlóverzumban, ahol egyesítve van talán minden, ami a város történetéhez tartozik. Kísérőm lesz most dr. Hen Tamás muzeológus, és arra kérem, hogy induljunk el a dinoszauruszok földjére. Hogyan kell elképzelni a több száz millió évvel ezelőtti Komlót, vagy ezt a térséget?
2: Hát talán jó úton járunk, hogyha egy tengert képzelünk el, hiszen a Kárpát-medence földtörténetében sokkal hosszabb ideig volt vízborítás, mint amennyi ideje szárazföld létezik. Nem meglepő, hogy az ősmaradványaink, illetve a környékről származó egyéb leletek ezekről az időszakokról tanúskodnak. Nagy részt különféle tengeri életközösségeket és ezeknek az élőlényeit mutatjuk be a kiállításunkon.
1: Közben beértünk egy kicsit ilyen félhomályos térségbe, és itt mindjárt különböző ősülőkkel találkozunk, de egészen kicsikékkel. Ezek gyerekeknek valók.
2: Így van, a kiállítást igyekeztünk mindenben a gyerekekhez, illetve a családokhoz igazítani. Ennek megfelelően nagyon sok interaktív elemmel gazdagítottuk.
1: Hú, hát ezek ilyen úszó lények, ugye? Iszonyatosan hosszú nyaka van az egyiknek, és elég riasztó fogsora.
2: Ez a villányi sekélytengeri hüllők és élőhelyük. És tulajdonképpen ezek azok a ősmaradványok, amelyek nem a Mecsekből, hanem egy kicsit távolabbra a villányi hegységből ismertek. Ezekről az őshüllőkről azért a tudományos berkeken kívül meglehetősen keveset lehet hallani. Annak ellenére, hogy itt a triász időszakban mintegy 230-235 millió évvel ezelőtt azért egy virágzó életközösség tanúi lehettünk volna, különleges állatokkal, őshüllőkkel, notosaurusokkal, tanisztrofeusszal.
1: Ez nyelvtörőnek is számít. Én azért nagyon hálás vagyok, hogy ön mondta ki ezeket a szavakat, és nem nekem kellett. Viszont valahol úgy tudom, hogy vannak itt dinótojások, és valahol errefelé találjuk azt a bizonyos komlosszauruszt, amelynek érdekes a története, mert hiszen magát az állatot rekonstruálva, vagy hát így műanyagból megalkotva láthatjuk, viszont csupán a lábnyomát ismerjük.
2: Az egyik legkülönlegesebb része az új látogatóközpontnak a jura időszakot bemutató rész, és ennek pedig a Komlosaurus nyilván a főszereplője. Ez a mai Magyarország területén elsőként felfedezett dinoszaurusz, és nagyon helyesen hangzott el, hogy csak is és kizárólag a lábnyomairól ismerjük ezt az állatot.
1: Honnan tudjuk akkor, hogy így nézett ki? Az így nézett ki alatt a kedves hallgatók értsenek egy, ha jól látom, akkor ugye két lábon szaladgáló, tehát ilyen szempontból a jobban ismert Tyrannosaurus rexhez hasonló állat, bár most már ráncolja a homlokát, biztos nem hasonlít, de minden esetre a melső két végtagját azt valami másra használta. Ezek szerint talán húsevő, és ha jól látom, akkor gyorsan tudott futni.
2: Ezeket mind-mind a lábnyomokból lehet tudni, amelyeket pedig a környékbeli Komló, illetve pécsi szénbányászatnak köszönhetünk, hiszen ezekben a bányatérségekben került elő az a több száz Komlosaurus lábnyom, amelyek alapján a kutatók megpróbálták rekonstruálni. Nagyjából egy olyan 2-2,5 méteres hosszúságot elérő, tehát viszonylag kis testű dinoszauruszról lehetett szó, két lábon járó állat lehetett, amely valószínűleg csoportos életmódot folytathatott, legalábbis az egymásra párhuzamosan futó lábnyom sorozatok, csapások erre engednek következtetni.
1: Hogyha ide jövünk, akkor is nekem ez a kedvenc részem, azt hiszem, itt fel kell kapcsolni valami selfie lámpát, és föl lehet csücsülni erre a Komlosaurusra, ezt azért most, hogyha megengedi, akkor megtenném, bár nem tudom, hölgyeknek nem csináltak ilyen női nyerget, amit a lovakon szoktak, de hogy ez egy nagyon aranyos állat.
2: Igen, ez a lovaglós dinoszauruszunk szintén egy olyan interaktív elem, ami a gyerekek nagy kedvence. Egy olyan kitétellel, hogy ő itt egy kicsit kakuktojás, ugyanis ez nem Komlosaurus, hanem egy Lilian Sternus névre hallgató.
1: Tessék, hát azt se tudom, min ülök.
2: Ez egy olyan faj, ami Közép-Európa egyéb vidékeiről ismeretes, nálunk nem kerültek elő a maradványai, de bizonyára ezek, illetve a rokonfajok is megtalálhatóak voltak itt a Komlosaurus mellett.
1: Megpaskolom, nehogy valami bántódás érjen engem, amíg itt leszállok. Amit a háttérben hallunk, azok a hangok, azokat honnan azonosították? Biztos, hogy ezek voltak a dinóvilág hangjai?
2: Biztosak természetesen semmiben nem lehetünk, hiszen erre vonatkozóan konkrét bizonyítékaink nincsenek. A hasonló testfelépítésű jelenleg is élő állatok alapján próbálják rekonstruálni azokat a hangokat, amelyeket a korabeli dinoszauruszok kiadhattak. De körülbelül, hogyha egy ilyen sűrű juraidőszaki erdőben jártunk volna, valami ilyesmiket hallhattunk volna a bozótból.
1: Pár száz millió évvel ezelőtt járunk, mindent sikerül onnan bemutatni, ami a térségre jellemző.
2: Minden természetesen sosem sikerül bemutatni, ez mindig a muzeológusok legnagyobb bánata, hiszen ők azért szeretnének minél többet megmutatni a gyűjteménye anyagaikból, de erre soha nincsen sem elég hely, sem pedig elég idő.
1: Közben a szerkesztő már elkezdte szagolgatni azt, amit én is meg akartam szagolgatni, és nem mindegyiknek van illata. Én pár hete jártam itt a múzeumban legutóbb, és megállapítottam, hogy nem érzem rendesen, talán a cédrus egyébként igen.
2: Olyan illatkamrát szerettünk volna itt kialakítani, amely olyan illatokat mutat be, amik jellemzőek lehettek egy ilyen 200 millió évvel ezelőtti erdős térségre, amit a környékünkön lőhetett.
1: Tehát a cédrus, az például nyilván meg az erdélyfenyőről, de ez micsoda?
2: Ez egy vetiver névre hallgató illóolaj, ami egy ilyen fás növényes egyedi illattal rendelkezik. Nyilván pontosan ugyanolyan illatokat nem tudunk bemutatni, amelyeket itt érezhettünk volna, ezért olyanokat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyrészt hasonlíthatnak ezekre az illatokra.
1: Akkor most belehallgatok még egyszer ebbe a dinóvilágba. Azt hiszem, a dinoszauruszok hangját, ezt most még akár a tehénbőgéssel is hasonlóságban lehet helyezni. Ahová most megyünk, az Bonifác. Kiről van szó?
2: Ez már egy kicsit ugrást jelent az időben, hiszen a jégkorszak kiállításba fogunk érkezni, ahol Bonifác a gyapjas mamut.
1: Fémlépcsőkön megyünk föl, mert hogy ide le kellett jönni a dinóvilágba.
2: Így van, a tetőtérben került kialakításra a látogatóközpont, három nagy tematikai egységgel, az Őslények baranyában, Bányászat történeti bemutatóhely, illetve a Jégkorszak világa című kiállításokkal.
1: És már látszik is egy sötét barna szőrű, hát hogy is mondjam, az én fogalmaim szerint nyilván elefántra hasonlító állat.
2: Hát a mamutot szerintem senkinek nem kell bemutatni, ha máshonnan nem, akkor a Jégkorszak című rajzfilmekből mindenki ismeri ezeket az élőlényeket. Kevesen tudják, de az észak-mecseki vidék első és legfontosabb ősmaradvány leleteként került elő a komlói mamut lelet, ennek állít emléket Bonifác is.
1: Most ugye jól elszórakozunk azon, hogy milyen aranyos állat ez a Bonifác, de hát az ősember számára Bonifác azért jelentett némi veszélyt. Itt két ősember próbál korabeli ruhákba beöltözve mamutot elejteni, elképzelve ezt a küzdelmet. Hát én nem lettem volna az ősember helyében.
2: Nehézkes lehetett, hiszen a jégkorszak legnagyobb termetű állatáról van szó, és amit itt a kiállításban látunk, valószínűleg ilyen módon nem is lehetett annak idején mamutra vadászni. A bevált gyakorlat az az volt, hogy a csordáról leválasztott egyedet, ami talán a legöregebb, leggyengébb példány lehetett, egy kiásott verembe, vagy pedig szakadékba hajtották, ahova bezuhanva, az állat már mozgásképtelenné válva, könnyen levadászható, leölhető lett.
1: Bonifácot örökbe is lehet fogadni, ezt lelkesen olvastam, és itt mögötte van egy szegény kis szerencsétlen elhanyagolt hiéna.
2: Barlangi hiéna.
1: És ő neki miért nincs neve?
2: Ő még nem kapott nevet, gyakorlatilag itt a diorámában már a mamut maradványaira les itt az ősemberek sarkában. Ezek az állatok is itt éltek a jégkorszakban, és azért a mamutot, illetve a hiénát választottuk bemutatási célra, hiszen ezeknek a maradványai származnak konkrétan Komlóról.
1: Bújjunk be ide a barlangba, mert hogy itt találjuk azokat a dolgokat, amitől én is ősember vagy ősasszonynak érezhetem magam.
2: Találó az elnevezés, illetve a megfogalmazás, hiszen itt néhány garnitúra ősember ruhával készült.
1: Bocsánat, megfogná a mikrofon.
2: Három különböző méretben lehet megtalálni a ruhákat.
1: Úgy a módon először húztam föl a fajamat, mint a ruhát.
2: Még van kőbaltánk is.
1: Na, hát akkor most már eléggé jól beöltöztem. Hát most majdnem megkérdeztem, hogy így nézette ki egy ősasszony, de még én is kinevetném saját magam, szóval nyilván ez leginkább játéknak jó.
2: Nyilván arra szolgál, hogy a gyerekeknek kedvezzünk, nagyon szeretik fölölteni ezeket a ruhákat, kézbe venni ezeket a hipotetikus eszközöket, és itt csépelni egymást.
1: Önnel összevesztem volna, nem sokra mennék ezzel a kőbaltával.
2: Hát ez szivacsból készült, ezzel azért nem, de egy eredetivel szerintem már igen komoly károkat tudnánk okozni egymásban.
1: Na, akkor ezt most levettem, mikrofon vissza. A túloldalon egyébként még van egy érdekes játék, nagyon szeretnek a gyerekek ugye homokban turkálni. Itt mit lehet találni?
2: Egy őslénytani ásatást mutatunk be. Be is lehet temetni, ki is lehet ásni. Itt a homokozónkban eredeti jégkorszaki csontmaradványok, csonttöredékek kerülnek kiásásra.
1: Tehát ez eredeti, amit megfogtam?
2: Eredetiek, mamut, illetve ősi szarvas csontokkal lehet találkozni itt a homokozónkban.
1: Ez melyik? Iszonyú
2: ez
1: nehéz.
2: Álkapocs töredék mamutot. Maga maga a teljes mamut életnagyságában olyan 3,5-4, akár 4,5 tonnát is nyomhatott.
1: Egy filmhíradós felvétel segítségével időt és teret váltunk. Új vasútvonal a Dunántúlon, Rétszilas címmel játszották 1954. januárjában a mozikban.
3: Ez az apró dunántúli falu január 14-től vasúti csomópont lett. Új vonal ágazik el innen Sztálinváros felé. Omlóról 190 kilométeres úton érkezett a szén Puszta Szabolcson át Sztálinvárosba. A Rétszilasi új vonal 60 kilométerrel rövidíti meg az utat. A vonat nyomában halad Omló első ajándéka egy 2000 tonnás szénszállítmány. A vasút dolgozói újabb hősi teljesítménnyel harcolnak Sztálinvárosért.
1: Elhagyjuk a nehéz őslények világát. Itt sétálok Steiner Brunner Győzőné Nagy Ibolya intézményvezető könyvtárossal, és most, ahol vagyunk, az ugye a bányászat történeti kiállító hely, ahol most letáboroztunk, az egy hagyományos bányászlakás.
4: Körülbelül az 50-60-as évek bútorzata, sőt, még a televízióban is nézhetünk filmet.
1: Menjünk oda, üljünk le ott a kis kanapéra.
4: Régi folyóiratok is vannak, és a televízióban a 6-3, vagy Játszd újra Tuti című filmet nézhetjük.
1: Én most újra néztem az Ígéret földje című filmet, az is nagyon szorosan Komlóhoz kapcsolódik. 1961-es a film, és fekete-fehér.
4: Igen, 1961 egy nagyon jelentős év volt a város életében, hiszen 51. szeptember 2-án lett város, 61-ben volt a 10 éves jubileuma, és nagyon sok esemény történt. Például 61. augusztus 19-én leplezték le az akkori Lenin téren a hatalmas Lenin szobrot. Következő nap, augusztus 20-án pedig ide látogatott a városunkba Jurij Gagarin.
1: Őrhajós.
4: 20 000-es tömeg ünnepelte, és valóban 1961-ben jelent meg a mozikban az Ígéret földje című film, amiben Stanka István és Törőcsik Mari házas pár volt, és Stanka István Csillést játszott.
1: Mi ez a hang, amit a hátunk mögött hallunk?
4: Megszólalt a tűzjelző.
1: Az itteni? Most akkor ki kell szaladnunk a felvételről, vagy mit kell csinálni?
4: Nem hiszem, mindjárt lent kikapcsolják.
1: Na, szerencsére folytathatjuk. Szóval, hogy ilyen lehetett, hogy a bányászoknak is, amikor megszólalt valamilyen féle riasztás, és azt mondta, hogy az egyik legveszélyesebb üzem volt Komló annak idején.
4: Igen, és a bányában mindig figyelték a metán mennyiséget, nehogy sújtólég alakuljon ki.
1: Ahol most állunk, az a Szellőztetés a bányában című műtárgy, és ezt én nagyon szeretem, csak nem mindig tudom jól használni, úgyhogy most szerintem lepakolom a papírjaimat, és először, ha bekapcsoljuk, igen, az történik ugyanis, hogy igen, és akkor nekem folyamatosan szellőztetnem kell, ahhoz, hogy zöldben kell tartani, ugye, ezt az egészet.
4: Igen.
1: Ha zöld, akkor van jó levegő.
4: Akkor van jó, akkor 4% alatt van, és ha elengedjük, és pirosban.
1: Most elengedtem, akkor most szépen elkezd fölmenni a zöld, és elmegy a pirosig, a piros mit jelent?
4: Hogy akkor már veszélyes, és robban ez a elegy.
5: Felrobbantál. Jobban kellett volna szellőztetned.
1: Így jártunk. Most viccelődünk rajta, de hát ez tulajdonképpen egy nagyon veszélyes üzem volt itt a 20. században.
4: Igen, van egy robbantó fal játékunk is, ahova a robbanó tölteteket kell behelyezni, és hogyha sikeresen eltaláltuk, hogy hova kell a robbanóanyagot tennünk, és megnyomjuk a kart, akkor elméletileg robbantunk. Tehát próbáljuk a foglalkozásokat is feleleveníteni, hogy valamikor volt robbantómester, nem csak vájár, ácsok, villanyszerelők, csillések, tehát rengetegféle szakma fordult elő a bányában.
1: Ugye itt most nagyon belementünk a bányászatba, de azt nem mondtuk el, hogy azért, amikor elkezdték összegyűjteni ezt a sok mindent, amiből most összeállt ez a gyűjtemény, hát akkor Komlónak ez nagyon nagy dolog volt.
4: Igen, maga a Városi Múzeum az 1954 óta létezik, 51-ben lett Komlóváros.
1: Tehát gyakorlatilag a bányászattal párhuzamosan gyűjtögették az emlékeket.
4: Igen, volt egy úr, Kutnyánszky József, akinek ez szívügye volt. Ő kezdeményezte az akkori tanácsnál, hogy egy múzeumot hozzanak létre, és szó szerint gyűjtögetett. Tehát bekopogott emberekhez, és ebből jött létre a Kossuth Lajos utcában két lakást nyitottak egybe, és ott volt az első városi múzeum, ami nem csak helytörténeti természettudományi anyagokat is tartalmazott. Nagyon érdekes dolgokat vitt véghez, nem csak gyűjtötte az anyagokat és kiállította, hanem például a városban sétákat is tartott, és bemutatta a várost a lakosoknak, hiszen az ország minden részéből jöttek ide emberek. Aztán majd sokkal később, a 90-es években, mikor ide költözik a múzeum, akkor vált szét, és lett helytörténeti és természettudományi gyűjtemény.
1: Ez a terem egyébként azon túl, hogy van itt egy kis terepasztal Komló belvárosáról az 50-es években, azon túl egy nagyon-nagyon jó kis rádió is van itt, mert hogy volt ilyen, hogy bányászrádió.
4: ládikák voltak kihelyezve a városba, és a két forinttal és a kívánsággal, a két számmal be kellett ezeket dobni, és mivel nem minden nap volt a Bányász Rádiónak adása, ezért lehet, hogy több nap múlva került sorra valakinek a kívánsága, de egyébként közérdekű információkat mondtak be a rádióba, eseményeket.
6: Egy 1982-es műsor idézi most egy kicsit az emlegetett Bányász Rádiót.
7: A Pécsi Körzeti Stúdió műsorát közvetítjük Volt egyszer egy Bányász Rádió címmel. Komlói emlékek hangdobozokról, amelyek családokhoz vitték egy város híreit.
8: Bányász Rádió Komló. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai adásunkat megkezdjük.
9: Ez már a 60-as években volt, amikor ilyen rádiószerűen jelentkezett Komlón a Bányász Rádió. Például 1948. július 2-án, amikor Király Ernő volt a bemondó, mi volt a pontos bejelentkezés?
10: Hangszóró szolgálat Komló. Kérem szépen, induló volt, azzal kezdtük a műsort, majd lapszemle, politikai hírek, ezt a Szabad Népből olvastuk fel általában, majd tánclemezek, tréfák, szórakoztató zene, cigányzenét adtunk, magyar nótákat.
9: Hogyan támadt az ötlet, hogy Komlón hangszóró szolgálatot szervezzenek?
10: Színjátszó csoport volt, a kommunista párt irányítása alatt működött, és Végvári Sándor volt a vezetője ennek a csoportnak. Az ő gondolata volt a hangosiradó szolgálatnak a beindítása.
11: Közvetlen a fölszabadulás után az akkori vezetők engem bíztak meg a kulturális ügyek intézésével. Én szerettem volna Komlón mindig olyat csinálni ezen a téren, ami még nem volt. Így jött az a gondolat, hogyha egy kis stúdiót rendeznénk be a kultúrház épületébe, erősítővel, mikrofonnal, és Komló különböző pontjain helyeznénk el hangszórókat, a stúdióba közleményt olvasnánk föl, esetleg zenét is, kis műsort adnánk, hogy ez ideális lenne, és megkérdeztem a vezetőséget, hogy mit szólnak hozzá. Mindenkinek nagyon tetszett, úgy az anyagi, mint az erkölcsi támogatást ehhez megadták.

0: keressük meg a népes kocsit. Úgy tudom, hogy abba be is lehet csücsülni.
1: Igen, ez csak egy népes darabka. A teljes népes kocsit hátul az udvarba az emlékmű részeként megtekinthetjük. Egyébként a népes kocsi többféle méretű volt. Volt népes állomás, és a kasig vitte általában a bányászokat, amiben, ha beszálltak, ugye akkor azzal mentek le a föld alá a mélybe. A népesbe beszállni mindig nagyon nehéz volt az embereknek, tehát egy szűk ajtót, egy tolóajtót kell elképzelni, és négyen kucorogtak, tehát velünk szemben is lenne még két ember.
0: Elég szűkös a hely.
1: Az eleje és a vége, az még így be is csúcsosodott, és valaki a csücskében ült, és vele szemben is még két ember ült.
0: Nem csak azért tudja ezeket annyira jól, mert hogy évtizedek óta ezzel foglalkozik, hanem a családja is aktívan kötődött a bányához, a bányászathoz.
1: Igen, anyai ágon a déd nagyapám itt született Gadányba, Komlón, és az 1910-es években ő már fiatalon bányász volt, és az ő fiai, illetve a nagyanyám, illetve az ő férje, tehát a nagyapám, mindenki a bányában volt. Az egyik nagypapám az robbantómester, lőmester volt, édesapám révén pedig a másik nagyapám meg mozdonyvezető. De édesapám is a bányából ment nyugdíjba, mint szállítási felvigyázó. Úgyhogy tőzsgyökeresen, és nagyon-nagyon szerencsénk volt, hiszen a mi családunkban nem volt veszteség.
0: Hent Tamás az előbb fölállt erre a pulpitusra. Ezt
1: falézolónak hívják, és itt gyűltek össze a munkások, már munkásruhába beöltözve. Nagyon érdekes, hogy szálltak le a bányába. Volt egy fürdőépület, 4000 személyes volt, átöltöztek. Volt fekete és fehér fürdő. Bementek a fehér fürdőn, levetköztek, ott hettek a ruháikat, a fekete részen fölvették a munkásruhát, és a falézolóban gyülekeztek. És ott van egy pulpitus,
0: amiben most felállt ide.
1: Mondjuk, mint édesapám, mint szállítási felvigyázó, elkezdte felolvasni a névsort, hogy kinek kell éppen jelen lenni. Mondjuk XY Kis Géza 5-ös szint mozdonyvezető, tehát hogy hova fog leszállni, és hogy mi lesz a feladata. Tehát felvették a munkát, utána a márkatáblához.
0: Ez most a háta mögött van, és nagyon sok biléta van ott.
1: Mindenkinek volt egy száma. Ha egy helyen dolgozott, akkor szinte egész életében ugyanez a szám elkísérte. Ezek a biléták a márkák. Volt 1-es, 2-es és 3-as szak, bocsánat, ez a reggeles, a délutános és az éjszakás. Minden szaknak megvolt a megfelelő márkája, tehát volt a négyszög, a kör és a háromszög.
0: Aha, tehát ha ránéztem egy ilyenre, lehetett tudni, hogy az illető melyik műszakban dolgozik, mit dolgozik, és a többi.
1: És kettő márka volt, a saját számából levette a bányász mind a kettőt, elment a megfelelő helyre, és amikor beszállt a népes kocsiba, akkor a márkásnak, vagy az írnoknak az egyiket leadta a kezébe. Az beírta a műszaknaplóba, hogy lement a bányába.
0: Mert tudni, hogy ott van.
1: Magával, tehát egyfajta, mint a katonáknál a dögcédulak. Kiszálláskor visszaakasztották, és ha valami baj történt, akkor tudták a tábláról rögtön, hogy hányan, kik vannak lent.
0: Ha a neveket nézzük, ugye Steiner Brunner Győzőné, hát nem tudom nem észrevenni, hogy ez egy sok nemzetiségű város.
1: Igen, német telepesek már korábban, tehát a 18. század közepén már elkezdtek beköltözni a településre. Horvátok, mindenféle nemzetiség megtalálható szinte a városban. Amikor 1947-ben nagyközség lett, akkor 4500-5000 lakosa volt. 4 évvel később, mikor várossá avatták, akkor már 7000 lakosa volt, folyamatosan, mivel a szén olyan minőségű volt, keresték a munkaerőt.
0: Ez volt az egyik legjobb szén az országban.
1: Igen, nagyon érdekes dolog, hogy azért nem vett az állam zsákba macskát, mert 1948. júniusában egy hétig a diósgyőri vasmű komlói szénnel üzemelt, és amikor azt mondták, hogy megfelelő a minőség, akkor eldőlt, hogy Komlót fejleszteni kell, várossá fog válni, kell a szén, és elkezdhették építeni a Dunai vasművet, akkor Sztálin város volt a neve. 51-ben város lett Komló, és 56. május 27-én elindult innen a komlói pályaudvarról az első irányvonat a mostani Dunai városba a vasműhöz. 300 vagon szenet igényelt akkoriban a vasmű hetente, és az 50-es évek elején még csak ennek az ötödét tudta adni a város. Egészen 1987-es évig töretlenül fejlődött a város, sőt az ország 10 leggazdagabb városa közé tartozott a személyi adó fizetés tekintetében. Tehát olyan jól tudott keresni egy bányász, hogy akár egy keresős családmodell is kialakult a városba.
0: Zobák Akna, 2000. január 31-e utolsó csille, utolsó jelzések. Az önök feladata nyilván az, hogy ezt megőrizzék, de hova tovább innen?
1: Igazából a város nem felejt. Van egy hatalmas bányász emlékművünk, ami 1973-ban a bányászparkban állították, és szinte a város középpontjából minden oldalról látható. Minden évben megtartjuk komlói napok és bányásznapot. A bányász emlékmű mellett van egy hatalmas márványtábla, amin 321 bányász neve van, akik hősi halált haltak. Bocsánat.
0: Ezek az emlékek, ezek általában fájók, de azt hiszem mégis az a feladat, hogy emlékezzünk rájuk.
1: Igen, és Szent Borbála a bányászok védőszentje, tehát december 4-én Borbála napján is megemlékezünk a bányászatról, és szerintem amíg igazából egy bányász is él a városban, addig nem felejtjük.
0: Komlón jártunk az elmúlt két adásban, munkatársam volt itt a helyszínen, a hangmérnök Dancs Zoltán, a szerkesztő Pálfi Balázs, a hangutó munkákat Schwarz Nóra végezte, www.mediaclick.hu, itt megtalálják majd a műsort. Én további szép napot kívánok, Bicsák Esztert hallották.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után a vendég a háznál következik. Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Berlinben tárgyalt Magyar Péter a német kancellárral. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Új vezetője van az Országos Vérellátó Szolgálatnak. Irodalmi versenyt hirdetnek magyarországi és határon túli középiskolások számára. Sokfelé borult, esős idő lesz, keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, jelentette ki Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő a Friedrich Merzel tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, mindent meg fognak tenni azért, hogy erősödjön a politikai, a kulturális és a gazdasági együttműködés a két ország között. A megbeszélésen a német kancellár hangsúlyozta, Magyarország számíthat Németország segítségére. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól. A miniszterelnök bízik a több mint 10 éve húzódó vitáskérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. Hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonát, fegyvereket Ukrajnába. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és működési anomáliáinak feltárása. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A szövetség vezetői ma kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smer János kerül. Tordai Attila vezeti az Országos Vérellátó Szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-jétől tölti be a posztot. A szakember a működés átláthatóbbá tételét, a transfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. Emellett fontosnak tartja a munkatársak megbecsülését és a véradói bázis bővítését, különösen a fiatalok körében. Lemondott Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportálnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövője egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetnék a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Demeter Szilárd tavaly október végén mondott le a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöki posztjáról is, majd egy nemzetépítő kulturális stratégia megalkotásán dolgozott Orbán Viktor volt kormányfő felkérésére. Kovács Csaba Ibl-díjas, Prima Primissima díjas építész lesz augusztustól a Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. Kovács Csaba az építészeti intézet korábbi vezetője, több évtizedes tervezői és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Feladatai közé tartozik majd az egyetem oktatási, kutatási és innovációs, valamint egyéb kreatív, alkotói és tudományos tevékenységeinek irányítása. A hallgatók, az oktatók és a kutatók tudományos, szakmai és életminőségbeli támogatása, illetve fejlesztése. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy háromnapos döntőn vehetnek részt. A részvétel ingyenes. Sport. A Veszprém megszerezte 30. bajnoki címét a férfi kézilabda NB1-ben, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén, így 2-0-ra nyerte a párharcot. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután 4-0-os győzelmet aratott a bolgár csapat ellen. A mieink a mai elődöntőben Ukrajnával találkoznak majd. Győzelemmel kezdte szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re legyőzte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól, a mieink a második körben 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. A címvédő Ferencváros játékosai szerezték meg az év legjobbjainak járó mindhárom díjat a női labdarúgó NB1-ben. A rangadó díjátadón az idény legjobbjának járó elismerést Nagy Viktória vehette át. Az év felfedezettje Hanász Vanda lett. A gólkirálynői cím Nagy Vanessáé, aki 32 góllal végzett a góllövő lista első helyén. Végül az időjárásról. Jelenleg 13 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek. A Dunántúl nagy részén, valamint a középső ország részben változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és a zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre általában 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. Munkatársaim köztük a sportszerkesztő Bera Emese, valamint a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Kalandozás a Varázsmag Szövetsége című ifjúsági regény birodalmában, vagy épp 80 nap alatt a föld körül, nem csak az irodalom oktatásában segít a Sziget suliban. Az ezeket alapul használó projektekben megtanulhatnak pizzát sütni, úti tervet készíteni költségvetéssel együtt, vagy épp a világ híres épületeit, kultúráit ismerhetik meg a tanulók. Élvezettel indulnak iskolába a gyerekek nap mint nap, mert felfedezés, aktivitás, közös élmények várnak rájuk. A kulcs azonban minden esetben a pedagógus személyisége és elhivatottsága. Itt hogy tanulják a matematikát, a szövegértést, a testnevelést, a környezetet és a bármit? Nagyon izgalmas projekteket mutattak be egy konferencián, amit hallhattam. Például csupacsó, de a padlás.
3: Hát komplex az egész, úgyhogy tulajdonképpen minden tantárgyat érintően próbáljuk ezt feldolgozni, akármi is legyen a téma.
2: Jantner Pálné Marika az ötödikesek osztályfőnöke.
3: Az a lényeg, hogy élményszerű legyen, és minden olyan feladat, amit egy kicsit másképp lehet megfogni, az gyakorlatba átültetjük. Tehát egy szöveges feladat is nem csak nyersen van odaadva a gyerekeknek, hanem igen, az olvasmányhoz kapcsolódóan kreatívan kell részt venni, és alkotó módon kell részt venni. Tehát, hogy tovább kell vinni egy gondolatot. Szerintem ez a lényege, hogy mindig valami probléma körül gondolkodunk, és azt hogyan lehet megoldani a közösséggel együttműködve. Ez a kulcs szerintem.
2: Egy-két példát mondunk ebből a csupa csodapadlásból például.
3: Mondjuk egy közös ruhatervezés volt, közös varrás, mindenféle gyűjtőmunka, alkotásból rengeteg minden. Közösen olvastuk ugye a könyvet, ami nagyon-nagyon csuda volt. Rengeteget játszottunk olyat, aminek az alapja a dramatikus játék például, úgyhogy azokat is így bevontuk. És akkor hát természetesen az idegen nyelvtől kezdve a matekon át mindenféle olyan fantáziadús feladat, ami tényleg beépíthető, és megragadtunk mondjuk a könyvből, vagy kiragadtunk a könyvből egy olyan részletet, ami közelebb visz a megoldáshoz, és izgalmas. És ezáltal a gyerekeket nagyon könnyű volt motiválni. Sőt, még otthoni feladat is volt, mert ugye ezt tovább vittük, hogy például a boszorkány királynő hol lakhat, és akkor kaptak otthoni feladatot a gyerekek, amit a szülőkkel együtt megvalósítottak, és akkor építettek hát egy várat, egy kastélyt. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezték, a szülők alig vártak, hogy legyen még egy feladat. És tényleg annyi, hogy nekünk volt egy elképzelésünk, de szerintem az a kulcs, hogy amikor egy gyerek azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha még ezt megcsinálnánk, akkor azt is beépíti az ember. És akkor így tágul a kör. Milyen jó, hogy ezt mondtad, és akkor már ő is részesévé válik.
2: Melyik könyv volt ez?
3: A Varázsmag Szövetséget olvastuk. Azért választottam azt a könyvet, mert a gyerekek pont abban a korban voltak, amikor így nyitottak egy kicsit a másik nem felé, és itt egy kislány és egy kisfiú járja körbe a történetet, akik között van egy kicsi ilyen igaz barátság, de egy pici kis szerelem is bimbózik. És akkor nagyon bele tudták élni magukat ebbe a szerembe, és az a lényeg, hogy szövetségre léptek, tehát egymást segítették, és együttes megoldás született.
2: És milyen hatással volt ez az osztály közösségre?
3: Ez nagyon meglendítette őket, bár alapvetően a Baglyok szerintem egy nagyon jó osztályközösség, de az, ahogyan az írónőt vártuk, mert író-olvasó találkozó is volt, az szenzációsan sikerült, mert festettünk pólót, készítettünk mindenféle dekorációt, hogy szép környezetbe várjuk az írónőt, de mégis valahogy olyan semmilyen nem volt az elején, úgy éreztük, hogy valami hiányzik, és akkor az egyik kislány odaugrott, és elővette egy plüst, amelyik egy farkas szimbolizált, és akkor egyből megépítettük a mese helyszíneket. És akkor az lett a dekoráció, és akkor az írónő teljesen elájult, hogy úristen, milyen fantáziadús osztály, és hogy vártuk őt. Ez egy nagyon nagy élmény volt.
2: Ki volt itt az írónő?
3: Emnyírő Mária. Ő is egy tanítónéni.
2: Ezzel, hogy így bevallottan helyet adott annak, hogy igen, ez most az a korszak, amikor ez éled, vagy ez nyílik, és ez szabad volt átélni. Ez milyen hatással volt a gyerekekre?
3: Szerintem az a legnagyobb hatása, hogy egy hosszú távon is ezt elismerik. Tehát, hogy fiú-lány barátságot is elismerik, de ez a kapcsolat, hogy már ott alakul egy kis szerelem, azt tovább vitték a gyerekek, és nyíltan beszélnek róla. Viszont azt is tudják, hogy ez a saját dolguk. Tehát, hogy azért beleavatkozni nem nagyon engednek másokat. Mert hogy ez egy kis saját kis terület az életükből. De már pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy ez lehet egész életre szóló barátság is, sőt, még lehet, hogy házasság is szövődik majd, mert volt már erre is példa. De jelen pillanatban ez egy nagyon szép kis barátság, ami abból csúcsosodik ki, hogy szeretnek egymással időt tölteni. A szülők is olyan izgatottak voltak eleve, hogy elmentek közösen vásárolni. Az is ugye nagyon már kapcsolódik a matekhoz is, úgyhogy megtervezték, hogy mit vásárolnak, mennyi a kiadás, mennyit kell költeni, tehát ott is már számoltak. Utána azt hazavitték, és egy közös családi program volt, úgyhogy bevonták még a kisebbeket is. Úgyhogy szerintem ennél jobb nem kell. És ráadásul az, hogy olyan volt, amiben mindenki kiélhette a fantáziáját, és mindenki belerakhatott egy kicsit, tehát nem egy kötött társas játék, hanem ők is hozzáraktak értéket, a figyelmet, és a gyerekek együtt voltak a szülőkkel.
4: Szemfles Baglyok csapat, osztály.
5: Ötödik B.
2: Tehát az ötödik B és a szemfüles Baglyok az ugyanaz. Aha. Első óta a szemfüles Baglyok vagytok?
5: Igen.
2: Hogy lett ez a nevetek?
6: Szerintem az osztályfőnökünk Marika néni választotta ki, és szerintem nagyon fantáziadús ez a név.
7: Visszagondoltok erre az 5 évre, amit közösen eltöltöttetek meg Marika nénivel, hogy ti milyen kalandokba vesztek részt, milyen projektek vagy kihívások, hogy abból neked mi az, ami most eszedbe jut. Szófia.
6: Nekem a kedvenc projektmunkám az a bőrönd projektmunka volt, amikor csináltunk cipős dobozból egy bőröndöt, és beleraktuk azt az élményt, amit szerettünk volna belerakni egy bőröndbe, és egy városról csináltunk, amelyikről szerettünk volna, és én Párizst választottam, ami nekem nagyon-nagyon tetszett.
7: És milyen élmény volt ez?
6: Egy ilyen utazási élmény volt, és nekem nagyon tetszett.
8: Én Matyi vagyok, és nekem én mindig a legjobban a technika órát vártam a héten, mert szeretek nagyon alkotni, de a kedvencem, ami így az 5 év alatt volt, az amikor a Milánnal egy ilyen nálunk is nagyobb robotot építettünk, kartondobozból, meg fahengerből, meg ilyesmiből. Úgyhogy nekem az volt a kedvencem.
9: Milán, és nekem a kedvenc dolgom az nekem az volt, amikor most 5. az egyik kreatív órán, technika órán csináltunk egy cipős dobozból egy ilyen arcfejet, és akkor ezt úgy valósítottuk meg, hogy a száján be lehet nyúlni, és akkor ott lehet benne tárolni dolgokat.
10: Én Dóra vagyok, és Katalin, igen, és nekem ez 4. volt, amikor a lányokkal egy foci bajnokságot megnyertünk a sulin belül, és ugye annak nem csak a lány részét, akik a lányoka volt, és a csapatában a tűzgolyók volt.
7: Az igazgató Filip Mária.
11: Amikor 4. volt az osztályom, akkor a 80 nap alatt a Föld körül című projektet valósítottuk meg az osztálytanító kolléganőmmel közösen. Nagyon szerettük ezt a projektet, bár egy hatalmas, egész éves projektünk volt, de nagyon sok mindent tanultunk mi is, meg a gyerekek is. Körbeutaztuk az egész világot, az összes kontinenst, nagyon sok ország híres épületeivel, híres embereivel, szokásaival, öltözködésével, étkezésével megismerkedtünk. Például a matematika tanítása ez egyik esetben például úgy valósult meg, hogy Olaszországban jártunk éppen, és akkor pizzát akartunk sütni. Úgyhogy a gyerekeknek olvasás során odaadtuk a receptet, szépen feldolgoztuk szövegértésként, illetve aztán a matekhoz kapcsolatban kiszámoltuk, hogy oké, ha ez egy 4 fős családra elég, és mi 20 vagyunk, akkor hány adaggal kell majd vásárolnunk és aztán sütnünk, és akkor szépen összeírtuk a bevásárló listát, hogy mire lesz szükségünk, elmentünk az osztállyal a boltba, megvásároltunk mindent, és aztán visszajöttünk, és megsütöttük a pizzákat, és akkor az volt az ebédünk. És nagyon jó, nyilván akik ezt hallgatják, most mondhatják, hogy jó, hát persze, hát könnyű, hogyha van konyha, meg van bolt, meg ilyenek. Szóval nyilván ezek kellenek hozzá, hogy elmehessünk, hogy megvehessük, hogy megsüthessük, és megehessük. De hogyha van rá lehetőség, és azért sok iskolában van erre lehetőség, akkor mindenképpen érdemes ezekkel élni, mert tényleg olyan élményt ad a gyerekeknek, és olyan tudáshoz jutnak. Ezáltal volt olyan gyerek, aki akkor először sütött pizzát, és így meglepődött, hogy ez így készül. Tehát, hogy fontos, hogy a gyerekek ezt így megtapasztalják a saját bőrükön keresztül. Nyilván jó, hogyha ez a családban meg tud történni, de ahol nem, és az iskola tudja pótolni, akkor ott pedig fontos feladatunk, hogy ezt pótoljuk. És aztán nyilván történelmi kitekintést is tettünk, pedig ugye alsóban a történelem az még nem kötelező tantárgy, de a gyerekeket minden olyan nagyon érdekli, ami nem kötelező. Tartottak egymásnak előadásokat is, ők választhatták, hogy melyik országról, vagy híres emberről, vagy szokásról, vagy híres épületről szeretnének beszélni. Nyilván sokan utaznak is, tehát, hogy volt, aki arról beszélt, ahol ő már járt is, ezek mindig nagyon értékes előadások voltak, és nagyon sok mindent megtanultak ők így egymástól is, meg mi is, tehát, hogy tényleg olyan újdonságokat tudtunk meg a világról, ami lehet, hogy máskor nem kerül elénk, de így, hogy kutattunk a témákban is, és kerestünk minél többféle dolgot, így a mi tudásunk is gazdagodott.
3: A formatív értékelésnek az a lényege, hogy nem rajta ütésszerű, és nem olyan, mint egy dolgozat, tehát nem szummatív, hanem a gyereket végigkíséri a tanulási folyamatom.
2: Jantner Pálné Marika az ötödikesek osztályfőnöke.
3: És állandó visszajelzést kap a gyerek arról, hogy éppen ő hol tart. És az a visszajelzés az építő jellegű, tehát mindig előre mutat. Elmondja neki, hogy azt látom, hogy most hol tartasz, látom, hogy erőfeszítést tettél bele, de hogyha még ezt megnéped, akkor ide is ide eljuthatsz. Tehát, hogy így előrevetíti a lehetőségeket. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki ezt elkezd, ezt rendszeresen kell csinálni, tehát nem szabad abba hagyni, mert a gyerekek csak akkor látják ennek értelmét, és akkor látják, hogy ennek van egy kimenetele, és akkor látja, hogy a folyamatban önbiztonságban lehet, és nem bírálatot kap, hanem egy előrevívő értékelést. Ez lehet szóban, írásban, akármilyen gesztusban, lehet gyerek-pedagógus párbeszédben, lehet csoportban. Nagyon sokféle módja van ennek, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni.
2: Ehhez kapcsolódik a tanulási napló, vagy az teljesen külön?
3: A tanulási napló formatív értékelésnek egy része, amit már egész kiskorban be lehet vezetni. Mi másodikban kezdtük el a gyerekekkel, és akkor az volt a cél, hogy egy-egy szót írjon, hogy milyen volt a hete, vagy hogy gondolja azt, hogy sikerült-e neki megvalósítani valamit, vagy mire kell még figyelnie. Természetesen ezt megelőzi azért egy felkészítés, hogy ebbe a naplóba mégis nagyjából mit szeretnénk látni, vagy milyennek a jelentősége, hogy töltjük. És akkor, ahogy nőnek, úgy már egyre inkább tudják, hogy ide mondatokat kell írni, tudják, hogy most csak magamra figyelek, tehát első lépésben csak magára figyel, utána pedig belép majd a társértékelés is. És akkor így bővül ez az egész füzet, és itt is a személyiségfejlődés van a fókuszban. Tehát, hogy honnan, hova jutottam el, és hogy abból mit tanultam, ez a lényege.
11: Én a töprengővel egészíteném ki ezt az egész értékelést.
2: Filip Mária, a Szigetsuli igazgatója.
11: A töprengőt azt a Lauder iskolából vettük át részben, vagyis az ötletét, és aztán formáltuk egy kicsit a saját ízlésünk szerint. Ez a gyerekek önértékelését segíti, ezt mi évi egy alkalommal írjuk meg, ami úgy néz ki, hogy az első-másodikos gyerekek, ők még ilyen kész mondatokat kapnak, és ezt egy skálán tudják jelölni, hogy rájuk az a mondat, az így mennyire igaz. És ez tényleg, ahogy ők látják, nyilván ez az évek alatt így finomodik. Aztán a pedagógusok reflektálnak arra, amit írt a gyerek, tehát, hogy megerősíti abban, igen, én is így látlak téged, vagy szerintem ebben kicsit alul értékelted magad, mert amikor ezt meg ezt így meg így csinálod, akkor ez egy sokkal magasabb szintről tanúskodik, stb. És utána a szülők is reflektálnak a saját gyerekükre. Tehát nem azt írja le, hogy hát én azt szeretném, hogyha ezt meg ezt csinálnád, vagy, hanem tényleg azt, hogy amit te leírtál, ahogy te látod magad, azzal én mennyire értek egyet, vagy mennyire egyezik azzal, amit én látok. Aztán harmadik, negyediktől már ugyanúgy, ahogy Marika is említette, mondatokkal is kiegészítik, illetve megfogalmaznak benne olyan fejlődési lehetőségeket, amiket ők látnak, és aztán a felsősök, ők pedig már teljesen maguktól írnak egy fogalmazást. Kezdetben még ugye mondatkezdésekkel segítjük őket, de a végén ez már teljesen önálló lesz. És hát, hogy hogyan változnak a gyerekek, arra egy jó példa, hogy kezdetben ezt úgy csináltuk, hogy írt a gyerek, utána írt a pedagógus, és aztán a szülei, de a felsősöknél most már csak úgy csináljuk, hogy csak a gyerek és csak a pedagógus van benne, mert mondták a gyerekek, hogy így hát nagyon más lesz, hogyha anyáik is olvassák, és tényleg szeretnénk, hogyha így őszintén tudnának lenni, és

0: és sorkiemelővel vagy húzátok alá ceruzával azokat az ismérveket, ami a csoport munkátokra jellemző volt.
1: Nem. Most kell csinálni, hogy az együttműködésből, kommunikációból és
2: közös döntésre jutnunk.
3: Szerintem együttműködünk.
4: Szerintem többnyire együttműködünk.
3: Jó, akkor legyen az.
5: Akkor legyen a
6: kommunikáció.
7: Mi közül lehet választani?
3: Van a nem hallgattuk meg egymást, a néha figyeltünk egymásra, néha félbeszakítottuk egymást. Mindenki elmondotta az ötletét, többnyire figyeltünk egymásra. Támogató, tiszteletteljes és aktív volt köztünk a kommunikáció. Szerintem itt is a jó.
8: Szerintem a kiemelkedő.
9: Szerintem is.
7: Na, akkor 3-1. És van a feladat megoldás.
3: Szerintem itt is a kreatív jól, szerintem a kiemelkedő itt is.
10: A feladat elkészült és rendezett, szerintem az, mert kreatív, hát nem volt annyira kreatív, csak inkább olyan dolgokat tettünk bele, ami megtartotta.
3: Mert kreatív volt, mert mondjuk felhasználtuk a henger megoldást, az összegyűrést, meg a harmóniát is. Tehát, hogy szerintem
10: jó, akkor kreatív. Legyen kreatív.
3: Anna?
5: És jó lesz.
3: És stabil. És stabil volt.
5: Jó,
3: stabil. Megcsináltuk, megoldottuk.
10: Az én nevem Máté, és a kedvenc így kirándulásom az a erdei iskola volt, és akkor így minden évben nyár elején elmegyünk egy túrára, egy hétre erdei iskolába, és így az erdőbe tudunk csinálni kb. Bármit, így bujócskázni, és még vannak ilyen szünetek.
7: Igen. És hol szokott ez lenni?
10: Kecskemét mellett így, igen, Vackorvár.
11: Anna vagyok, első óta itt vagyok. Nagyon szeretem ezt az iskolát, főleg a kirándulásokat. Például holnap, ha jól emlékszem, egy szabadulószobába fogunk menni. És én úgy sosem akartam erdei iskolába menni, mert mindig féltem, meg hiányzott anya. De aztán rájöttem, hogy amúgy nincs mitől félni, mert be lehet szülők nélkül is aludni.
12: Nekem mindig is a rajzóra volt a kedvenc órám, és mindig azt vártam a héten a legjobban, és szerintem ügyesen is dolgozok rajzórákon. Csoportmunkában dolgoztunk, és tojástartókból kellett építeni bármilyen formát, és mi a párizsi Eiffel-tornyot építettük meg, de átneveztük Eiffel-toronyra. És nagyon örültünk neki, hogy sikerült megépíteni, bár kicsit ferde volt, de örültünk neki.
7: Azért az fölmerül, hogy a pedagógus számára ez 0-24, és elfoglaltság, és előkészület, és kortárs regények olvasgatása sűrűn, hogy tudjon választani, és tudjon ilyen programokat fölépíteni. Gondolom, ehhez rengeteg eszköz kell az órán, és ez hogy?
13: Valamikor kell sok eszköz, valamikor nem, valamikor csak magunk, mert hogy ugye lehet fantáziából is játszani.
7: Jantner Pálné Marika, az alapító tanárok egyike.
13: A 0-24-et nem így mondanám, hanem inkább az, hogy nyitott szemmel járás, és én mindig nézem, hogy a gyerekek milyen könyvet szeretnek olvasni, és akkor én azt általában megvásárolom, vagy ugye itt segítséget kap az iskolától az ember, hogy akkor azt a könyvet beszerezzük, és akkor én azt már nyáron elolvasom, jegyzetet készítek, hogy akkor ezt hova tudom beépíteni. Közben azt is figyelem, hogy ez a gyerekeknek jó lenne. És természetesen a pedagógiai célt sem téveszti el az ember, vagy szem előtt tartja, ugye, mert hogy semmi nem öncélú, tehát itt mindenben van azért szépen csomagolva, hogy a gyerekek ne érezzék azt, hogy itt most közösséget fejlesztünk, tehát ezt így nem mondjuk ki, hanem csak tesszük a dolgunkat. És szerintem a másik az, amiért mondtam, hogy személyiségfüggő, mert én szerintem abból szerencsés vagyok, hogy én észre szoktam menni olyan apró dolgokat, amit tudom, hogy na ezt félre rakom, mert ez majd a következő évben kell, vagy ezt félre teszem azért, mert a következő tananyaghoz majd kell. És akkor van nekem egy nagy tudásbázisom, és akkor abból szoktam így összerakni a dolgokat, úgyhogy mindig mondja a kolléganőm is, hogy már jövő hetet is tudod, mondom, nem a jövő hetet, a jövő évet is. Úgyhogy szerintem a nyitott szemmel járás, hogy kis apró részletekből összerakni egy nagy egészet.
7: És akkor ez úgy van, hogy minden osztályára külön-külön építi ezt föl, hogy először ismerkednek, meglátja, hogy kikből áll össze, milyen gyerekekből ez a közösség, és nekik mi lenne jó.
13: Igen, igen, muszáj a gyerekeket megismerni, mert például amikor volt egy olyan osztályom, ahol fiúk voltak, ott ezzel nem jutottam

0: volna semmire. És ott viszont egy űrbe mentünk el, és egy különleges bolygón voltunk, és akkor mindenki ott volt egy űrlény, és akkor ezt a témát jártuk körbe, és így eljutottunk egészen Ross Stewarton át, tényleg a planetáriumig, úgyhogy nekik pedig az volt, ami úgy stílusos volt, vagy nekik az érdeklődés körüknek megfelelő volt.
1: Akkor olyan, mintha nem is iskolába járnának, hanem szinte egy, nem is tudom, egy mese, egy történet, egy regény szereplői lennének. Itt.
0: Nagyon szeretnek ide járni, az biztos, igen. És mindig mondják, hogy na, biztos, hogy valamit majd olyat fogunk alkotni, ami a projekttel kapcsolatos. Tehát ők már azért ezt tudják, hogy így minden mindennel összefügg, úgyhogy nagyon várják.
1: És az természetes, vagy ez önnek is élvezet, hogy mindenhez ért. Egy kicsit az űrhajózáshoz, egy kicsit a szabásvarráshoz, kicsit a nem tudom.
0: Igen, ez különben úgy van, hogy az ember elkezd valamit keresni, amiben mondjuk biztos az az alap, és akkor utána így kinyílik, száz felé megy a fonal, és akkor azt mondja, hú, ez is jó lenne beépíteni, azt is jó lenne, és ezáltal ugye magamat is építem. És a gyerekektől is nagyon sok mindent tanulunk, nem csak tantárgyilag, hanem így személyiségben is. Úgyhogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy a személyiségünk fejlődjön.
1: Tanulás a világról és önmagukról, élményekkel közösségben. A Szigetsuliban jártunk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Kossuth Rádió Sátoraljaújhelyen FM 91,9. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ez itt a Kossuth Rádió az Este című műsora. Én Csatári Bence vagyok, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. Ma esti vendégem pedig Bódi Magdi, énekesnő. Sok szeretettel köszöntelek!
2: Én is téged, és a hallgatóinkat is.
1: Hogyan indult a te pályád a rádió gyermekkórusába? Például hogy lehetett akkor bekerülni? Mennyire volt ez nehéz? Mennyi gyakorlás saját? Egy picit a mai generációknak is világítsuk ezt meg.
2: Hát ez egy jó történet volt, mert én valójában az anya azt mondta, hogy már ők nem tudtak elmenni moziba, amikor én 2 éves voltam, mert az ágyba felálltam, és elkezdtem lá-lá-lá-lá-lá énekelni. Tehát nem akartam, hogy elmenjenek, úgyhogy én tettem-vettem magam. Így kezdődött szerintem. De aztán nem volt napközi, és ezért az anya azt mondta, hogy gyere be hozzám az irodába. Bementem hozzá a Zsír utcába, az irodába, és akkor jöttek a kedves munkatársak, és kérdezik, Magdika, te helyes kislány, te mit tudsz? Én énekelek. Már akkor mondtam, és így felálltam az anyu asztalára, íróasztalára, és akkor ott tettem-vettem magam, és elénekeltem a nagymama névnapjára azt a dalt, hogy a nagymaminak nincs semmi gondja. Régi nagy sláger volt. Úgyhogy emiatt az egyik munkatárs beírta a Magyar Rádiós Televízió gyerekkorusába, hogy én ismerek egy olyan kislányt, aki nagyon szépen énekel, és mondják meg, hogy mikor van a felvételi. És visszahívták, és, vagy megírták, nem tudom, és megmondták, hogy ekkor és ekkor kell bemenni. Az anyu mondta, hogy ő nem örül ennek az egésznek, és hogy ő elvisz engem oda, de ne énekelj jól, lányom, mert nem akarom, hogy bejárjál a Ródi Sándor utcába, iskolába.
1: Féltettek akkor ezek
2: szintesülni. Nagyon, szintes, hát Óbudáról kellett bejárni
1: az
2: egyedül.
1: Messze
2: volt. 66-os villamosan emlékszem, hogy hajnalba kellett kelni ahhoz, hogy beérjek időbe a suliba. Tehát én megértem az anyut, de bementem, énekeltem, ahogy kellett, Laci bácsi már mosolygott, és így ránéztem, és már tudtam, föl vagyok véve. És attól kezdve az én életem pályára került, az az igazság.
1: Hát akkor elég hamar eldőlt a sorsod.
2: Igen, igen, igen, és csodálatos volt. Imádtam a rádió gyerekkorusát, elvittek Amerikába, Japánba, mindig úgy benne voltam a VIP részbe.
1: Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy hogy lehetett abban a korszakban, tehát a 60-as évek közepén végén
2: ez
1: járunk.
2: 63.
1: Ugye, akkor még ráadásul inkább a közepén. Hogy lehetett akkoriban kijutni Amerikába azért? Mert aztán később beszélhetünk egy másik amerikai kiruccanásodról is, de azért ez érdekelne, hogy az úgy simán annyira megvolt a nimbusz ennek a Magyar Rádió gyerekkorusának?
2: Minden kapcsolat kérdése, ahogy a mai napig is így van. Tehát a Vali néninek volt valami kapcsolata azzal a hölgyel, aki ott menedzser volt Amerikában. És küldtek neki anyagot. Én szerintem a Vali néni azért nagyon-nagyon ügyes menedzser volt. Tehát akkor a rádió gyerekkorusan nimbuszát, azt abszolút a Vali néninek lehetett köszönni, mert ő megtett mindent azért, hogy minél jobb helyeken és országokban, hát tényleg bejártuk a világot.
1: Igen,
2: a rádió gyerekkorusával.
1: Tényleg, akár keletre, akár nyugatra is utaztatok.
2: Igen, Japánba, egyik hozta a másikat, de ez itt most is így van. Egyik hozza a másikat, tehát ha belekerülsz egy jó kis csapatba, akkor ott már könnyebb a kis életed. De ez fantasztikus volt abban az időszakban. Az volt a legfontosabb, hogy tanulj. Tehát én emlékszem, hogy én állandóan tanultam a Bartók Kodály műveket, a Vali néni hármasával hívott minket ki az osztály, oda a íróasztala mellé, ott ültem 50 fős osztály, meg kb. Annyian voltunk egy osztályba.
1: Az szép.
2: És 3 szólamba akkor ott el kellett énekelni a Bartók Kodályba bármilyen műveket, Mozart műveket. És valahogy én erre nagyon odafigyeltem, és mezzó, alt-2 mezzó voltam, ami azt jelentette, hogy nekem azért tudni kellett a szopránt is, mert mindegyikre oda kellett figyelni.
1: A mezzósoknak ez az átka, ugye? Vagy hát
2: igen, az a legnehezebb, mert két oldalra kell figyeljél, hogy rendben legyél. Én ezt nagyon szerettem különben, szóval mindig egy ilyen verseny volt, amik közt felnőttem, tehát még most is bevallom őszintén, boldogan versenyeznék. Állandóan, amikor vannak ezek a énekversenyek, akkor úgy, Istenem, de jó lenne még ott is fellépni. Szóval ez egy ilyen benne van a vérembe már.
1: De egyébként aztán a Vas utcában érettségiztél, ugye?
2: Igen, viszont az csodálatosan szép az a közgazdasági technikum, ahova én jártam. Ott is már elkezdtem énekelni, voltak ilyen különböző napok, ahol általában az Oswald Marikával versenyeztünk.
1: Ez komoly?
2: Ő is oda járt, egy éve volt nálam idősebb, és a Marik vagy ő nyerte, vagy én nyertem, vagy ő nyerte, úgyhogy mi ismertük már egymást már 14 éves korunk óta.
1: De ez
2: jó volt. Nemrég el is hívtam magamhoz, gyere el Marika, gyere el a jazz koncertre. El is jött, és utána megtalált, és azt mondta, hogy te Magdi, ezt a sok improvizáció, ezt hogy lehet megcsinálni? Én meg Marika, én meg pont úgy vagyok az operettel, hogy hogy lehet annyit operett slágert énekelni, érted? Az improvizáció az számomra nagyon könnyű, azt imádom
1: csinálni. Szinte kötelező a jazzben legalábbis.
2: Hát az a minimum, igen. A Marikánál meg az, szóval úgy jól el voltunk egymással, mert ő nagyon-nagyon profi volt, én meg ezt állandóan ezt csináltam, utána én felvételiztem ugye a jazz tanszakra, ott a Vukán György volt a tanárom. Igen. Szóval édes élet volt minden.
1: És a mikroid vokál, azt jól tudom, akkor a kórus tagok ismerték egymást, és úgy jött létre.
2: Azt én hoztam össze, mert igen, én a Korong együttesben már énekeltem, ott, mint szólista. Először volt a Mákvirág együttes, utána volt a Korong együttes, és akkor ott a Várkonyi Matyi, aki ugye a Rádió Gyerekkorosának tagja, ő szólt nekem, hogy vokál kéne neki. Mondom, boldogan összehozzuk. És a legjobb barátnőimet behívtam, és megcsináltuk a mikrolid vokált.
1: Serényi Hédi, ugye?
2: Első a Serényi Hédi volt, meg a Várszegi Éva. Igen. És akkor utána én elmentem, mert a Matyi azt mondta, hogy szólót nem lehet énekelni, mondom, akkor nincs itt a, nem én, az, akkor ez nem az én helyem.
1: Megsértődtél?
2: Megsértődés elvonultam, igen, az első próbáról. És akkor bejött helyetem a Herz Kumari. Tehát a Kimi Tudra, ők így mentek hárman.
1: És akkor nem sajnáltad, hogy a Kimi Tudra nem vagy ott a színpadon?
2: Nem sajnáltam, mert én benne voltam egy másik csapatban.
1: Jaj, hát igen.
2: Akkor a Szigeti Edittel csináltuk a Virginia együttes. És akkor azzal ott én versenyeztem, amikor odajött a Petrovics Emil, és azt mondta nekem, hogy Magdi, maga miért nem szólistaként? Hát szólistaként nem mehettem, mert akkor a jazz tanszakra is jártam, és akkor azt nem engedték. Emiatt én a Virginia együttesnek voltam a tagja, és hát a Virginia együttes azt hiszem a második fordulóba kiesett. Úgyhogy utána jöttek hozzám a generáltól, hogy gyere vissza, mert az Erdős Péter akar csak a lányokkal csinálni lemezt, és ahhoz kell egy szólista. Úgyhogy így én a Hédike akkor férhez ment, és akkor így visszakerültem a mikrolid generáltól.
1: Az eredetileg általad összehozott mikrolid vokálba.
2: Igen.
1: Ki adta nevet ezt a zengszetes nevet?
2: Ezt a Novai Gabi találta.
1: Na, ki, ő is volt már benni nálunk, igen.
2: Hogy mikrocsajok, mert picik vagyunk,
1: ja.
2: És akkor a vokál, mikrolid, a lead, a dal, és igen, akkor így együtt.
1: Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan maradt meg az emlékezetedben a generál és a mikrolid fúziója, ha úgy tetszik, hiszen együtt.
2: Úgy maradt meg, hogy hát én nagyon jól éreztem ott magam. Én mindig ilyen szervezkedő, lelkes rajongó voltam, meg éneklő kislány. Most is ugyanolyan vagyok, nem sokat változtam. De jó volt velük együtt dolgozni, szóval olyan koncertjeink voltak, tudom, hogy mindannyian csak úgy néztünk, figyeltünk egymásra, és szétverték a házat. Szóval tényleg valahogy közösen mi nagyon jól tudtunk együtt zenélni. Ha? Mert sok egyéniség volt a zenekarban.
1: Szinte mindenki.
2: Igen. Tehát emiatt is bomlott fel, hogy mindenki erős volt a maga színvonalán, és nagyon-nagyon élveztük ezt, mert egyik húzta a másikat. Szóval nekem nagyon jó érzés volt velük zenélni, hát a Matyiról ugye tudjuk, a Sanyika, hát gyönyörű is volt. Arról nem beszélve, hogy emlékszem, amikor az első próbán ott voltunk, akkor ezt meg is beszéltük már így öregkorunkra, hogy néztük a pasikat, és elájultunk. Te jó Isten, ilyen helyes pasasok, hogy fogok én ezekkel dolgozni? És ők elmesélték utána, mostanában ugye, hogy hát Magdi, mi is erről beszéltünk. Milyen jó csajok. Hogy lehetnek ilyen jó csajok? Szóval jó csajok is voltak, vagy jó pasik is voltak.
1: És úgy, nem alakult ki közöttetek semmiféle szerelmi kapcsolat?
2: Én vigyáztam erre, bevallom őszintén, mert tudtam, hogy az nem jó egy csapatba. Hát a többiek próbáltak vigyázni.
1: Értem.
2: Igen, úgyhogy néha voltak gondok. De a lényeg az, hogy együtt dolgozni, akkor mindenki a maximumot adta, és a maximum is jött ki belőle. Tehát rengeteget fejlődtem ott.
1: Mert említetted egy kicsit, megütött a fülemet, hogy egy idő után ez szétfelé húzta a bandát, amikor annyira sok egyéniség is tényleg őstehetség volt. Lehet, hogyha egy olyan menedzser lett volna mellettetek, mint mondjuk akár a Beatles vagy a Rolling Stones mellett, akkor együtt marad a banda? Ez lehet, hogy kicsit...
2: Hát ez a más világ, kérdés. Az egy teljesen más felállás, hanem itt az Erdős Péter volt a hunyó valójában. Hát először ő húzta ki ugye a Sanyikát, nem először a James-et vitték el a...
1: LGT-be.
2: Igen, LGT-be a Barta miatt. És akkor utána a Sanyika, utána én is elmentem, mert láttam már, hogy itt már veszély van. Úgyhogy ezért hullott szét.
1: Tehát az Erdős Péter azt gondolta, hogy nincs szükség generálra és mikrolidra így együtt.
2: Hát annyira nem örült nekünk, mert azért eleinte minket akart, hogy járjunk be hozzá, és egyikünk se akart hozzá bejárni rendszeresen.
1: És már akkor megvolt az, hogy a Neotomba is akart egy ilyen női triót?
2: Nem, azutána, igen. Igen, tehát, a pásztort én láttam sokszor az Erdős Péterhez bejárni, és hát ez lett, igen. De úgy visszagondolva, még büszke is vagyok magamra, hogy mindig úgy kiálltam dolgok mellett, és nem mentem bele olyan helyzetekbe, amit én nem akartam volna annyira.
1: Említetted az előbb a Korong együttest, és ezt ne hagyjuk ki szerintem a beszélgetésből, igen, a Jézus Krisztus szuperszert, hát ahol ugye Mária Magdolnát énekelted.
2: Igen.
1: De aztán csak bele-bele futottatok ott a cenzúrába, mert hát egy idő után gondolom a klerikális volt, amiatt nem nagyon engedték elő
2: hát ezt a darabot. Nem is, hogy nem, hát letiltott minket, igen, az Acél György. Ezt azért tudom pontosan, mert az a hölgy, aki rólunk írt egy nagyon nagy cikket a nem tudom melyik egyetemnek az újságjába, valamilyen egyetemi újságba, azt elolvasta az Acél, és akkor puty, minket betiltott, ami óriási előny volt számunkra. Attól kezdve mi csak a legfelsőbb eliteknek, tehát a Rutkai Évától kezdve a Latinovics Zoltánig mindenki meghívott a házába, és ott koncerteket adtunk elő, ahova a kulturális életnek a krémje mind ott volt.
1: Koncertet voltatok Latinovics Zoltánnál?
2: Ott előttem ott ült, és hallgatta a Jézus Krisztus szuperszárt, ahogy előadtuk.
1: Ihetetlen.
2: Csopakon például ott a... Jaj, most hirtelen nem jut eszembe, a rendezőnek a neve, annak a nyaralójába adtuk elő, akkor
1: Rényi
2: a Müllert,
1: Tamás, nem?
2: Rényi Tamás, igen, de jó. Na, a Rényi Tamásnak a kertjébe adtuk elő többek között a szupersztárt, és emlékszem, a Müller Péter akkor még fiatal volt, de nem a Sziámi, igen, hanem az író, igen, igen. A Péterrel akkor óriásiakat beszélgettünk, szóval fantasztikus, így elmúltak az éjszakák, mert beszélgettünk állandóan mindenkivel, Latinovics Zoltán, Rutkai Éva, hát szóval csodálatos időszak volt.
1: És az hogy érintett benneteket, hogy egy idő után nem játszhattátok?
2: Nem játszottunk mi. Nem érintett. Nem érdekelt minket.
1: Nem féltetek attól, hogy...
2: Nem. Én nem féltem. Én nem vagyok egy félős típus. Abszolút.
1: Hát szerintem ebben a szakmában nem is lehet félni. Vagy nem szabad megérni.
2: Igen, nem. És soha nem is adtam rá okot, hogy féljek, úgyhogy mindig úgy kiálltam dolgokért, és az volt a helyes, úgyhogy...
1: Jó, tehát akkor Jézus Krisztus szupersztár egy idő után csak úgy...
2: Úgy elmúlt, igen, de a Tibi, hát az valóságos, akkor nagyon komoly költő, író lett, igen, belőle. Igen. Hát a Rockszínházat utána összehozták a
1: Matival. Aztán a Rockszínház megint megcsinálta, igen, maga, igen, Jézus Krisztus szupersztárját.
2: Igen, igen, szóval a Tibi, amit elkezdett, az fantasztikus volt. Sajnálom, hogy ilyen hamar elment. Hát valójában ő fogta meg a kezemet a közgazdasági technikumban, és azt mondta, hogy gyere, te most a Korong együttesben fogsz majd énekelni. Mondom, milyen Korong, hol van a... És oda elvitt, és ott énekeltem velük.
1: Előtte nem is hallottál róluk akkor?
2: Nem is tudtam róla, senkit nem ismertem. A Tibi volt az, a Miklós Tibi, aki így fogta, fölment az anyuhoz velem, és mondta, hogy jaj, Klári néni, hagyd vigyem el a Magdikát, én vigyázok rá, mert voltam 14 éves.
1: Még egy másik volt, nagyon, ez lehet, hogy kicsit csapogunk, de annyi minden kérdést szeretnék feltenni, hogy például neked volt egy külön művészeti irányzatod, amit még ugye színpadra is vittetek a Köllő Miklóssal, így hogy a pantomimesztél, ez lehet, hogy már egy kicsit a múlt homályába vész, de erről is beszélj, ne csak a generálról.
2: Ez nagyon fontos, az nekem annyit segített, megadott. Én a Köllő Miklós nagyon megszerettem, az egy fantasztikus pedagógus. Hát annyit lehetett tőle tanulni, az, hogy én bevállaljam azt, azt mondta nekem, mert a jazz tanszakról a zenész haverok vittek át a Köllőhöz, mert a Köllőnek kellett egy saját zenekar. Ő kiválasztotta az embereket a konzervatóriumból, a jazz tanszak. És ott én ugye mindig dumáltam, mindenkivel jobban voltam, beszélgettünk, és ők ajánlottak engem, mint énekes. Tehát én se tudtam, hogy én tudok mozogni, mert én imádtam táncolni, de nem vettem magam úgy komolyan, és akkor elhívtak a Köllőhöz, és a Köllő azt mondta nekem, hogy Magdi, ha megtanulsz pantomimezni egy hónap alatt, akkor te jössz velünk a nagy turnéba Spanyolországba és Franciaországba, a Marcel Marceau-val turnész. És megtanultam pantomimezni.
1: És közben énekeltél.
2: És közben énekeltem fejen állva. Jazz! Minden! Szóval hihetetlen volt, mindenki rajtam röhögött, és már amikor már mentem, és kezdtem fejen állni, és akkor úgy kellett énekelni, azért az egy érdekes történet volt, de mégis csináltam, megcsináltam a 2 hónapos turnét velük, ami fantasztikus turné.
1: Isten, ez tök jó lehetett.
2: Azóta is találkozom némelyik zenésszel. Annyit tanult az ember, meg olyan jó közösségben voltam mindig, amivel szívtam magamba a lehető, hogy mondjam, dalokat, zenéket, mert ugye saját zenét kellett, meg nekem improvizálni kellett általában Köllőnél, az szerint, hogy milyen volt az az egész hangulat, meg éppen fejen állva énekeltem, vagy félkézzel, vagy mit tudom én, hogy szóval különböző pózokba. De az egy nagyon nagy tanulászat volt, és én valójában azért tudok mozogni a színpadon, mert a Köllőnél megtanultam, hogy mi a lényeg a színpadnak, minél teljesebb, nagyobb mozgásokat kellett, újakkal, hát mindennel lehet irányítani dolgokat, és ez nekem nagyon sokat jelentett.
1: Sajnos csak bele tudunk kapni bizonyos témákba, mert itt ezekről akár órákig lehetne, akár a pantomimról is beszélni, hát a generálról nem is beszélve.
2: És akkor bejött nekem, tudod, a KFT, hát őket én festettem ki, tagadják, de az engem nem érdekem.
1: Szeretik elfelejteni legalábbis.
2: Sajnos nagyon, sőt, elég csúnyán viselkedtek már a fesztiválon is. Sajnálom, hogy emberileg nem tudtunk összejönni, de a lényeg az volt, hogy nagyon sokat számított, tehát én úgy ki tudtam őket festeni, miután megtanultam a kifestés és a pantomimezésnél, ott ki kellett az arcodat teljesen azzal a fehér arccal, pantomimes arccal kellett mozognunk, úgyhogy azért az más volt. És én ezt ugyanezt, amikor megláttam őket, mert nem voltak annyira szép fiúk, és azon gondolkodtam, mert az én zenekarom a Bódi Magdés együttesében, én tudom, úgy választottam, hogy szuper zenész legyen, szuper tudjon énekelni, és szuper pasi legyen, tehát az nem mindegy, hogy kit látsz a színpadon, legyen szép.
1: Az biztos, persze.
2: És ezeket megtaláltam, tehát mi 6 évig dolgoztunk így együtt. Az saját zenészeimmel, és akkor utána jött a KFT. Akkor nagyon-nagyon nehéz volt nagy lemezt készíteni. Erdős Péter valójában csak a Cininek, a Konzsuzsának, meg a Kovács Katinak adta meg a lehetőséget.
1: Ők tartották
2: a szóló lemezre, igen, a frontot. És én úgy kaptam lehetőséget az első nagy lemezemre, hogy megnyertem a Tessék Választanit a Boldog Napok című Novai Gabi szerzeménnyel, és ott a Szent Kuti Pál olyan mértékben kiállt értem, és azt mondta, hogy fölveszük a rádióba az összes dalt, és azt ki fogják adni lemezen. És akkor már megvolt nekem az együttesem is, tehát minden egybe volt, és 1 hét alatt kellett fölvennünk egy nagy lemezt. Tehát ott képzelni?
1: Hát az ebbetel lehetett.
2: Hát az volt.
1: Vagy mondjuk azt, hogy lehetetlen.
2: Meg kellett csinálni. De a dalokat mi már játszottuk, mi már tudtuk, mert az, ami koncerteztünk, tehát tényleg élőben ott följátszották, én ráénekeltem 2 perc alatt, még kellett 1-2 tart írnom, mert saját szerzeményeim is voltak, a Késtél, meg a tőled, az is egy szép dal volt.
1: Na, ez ott a 78-as.
2: Igen,
1: első szólemezet.
2: Igen, első
1: hát majd is szerintem innen folytassuk, akkor egy következő alkalommal, ne arra, úgyhogy beléd folytam a szót.
2: Sajnálom, hosszú az életem, úgyhogy ez legalább még 4 műsor.
1: Igen.
2: De köszönöm,
1: meg.
2: Hogy itt lehettem, és ennyit elmeséltem, de van még.
1: Igen, tudom, és nagyon köszönöm, hogy ezeket mind elmondtad. Kedves hallgatóink, a mai vendégem Bódi Magdi énekesnő volt, akivel a pályájának különböző szakaszairól beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket az este mai házigazdája Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa. További szép estét kívánok önöknek és tartalmas rádiózást. Most pedig a Nagyok című portré műsor következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnököt. A két politikus közös sajtótájékoztatóján Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Az amerikai külügyminiszter szerint akkor lehet szó az Irán elleni szankciók enyhítéséről, ha a Perzsaország lemond a nukleáris programja egyes elemeiről. Marco Rubio emlékeztetett, hogy a büntető intézkedések nagy része az atomprogram, köztük az urándúsítás miatt van érvényben. A tárcavezető közölte, egyeztetnek Iránnal, de a folyamat nehézkes. Az Európai Bizottsághoz fordult a nagyváradi Premontrei rendház ügyében Kulcsár Terza József erdélyi parlamenti képviselő. Az RMDS politikusa szerint a román hatóságok súlyosan megsértették az uniós jogokat, amikor múlt héten áttörték a gimnázium és a rendház közötti falat, és kilakoltatták az épületből Fejes Rudolf Anselm apátot. A kilakoltatást az önkormányzat rendelte el. Idehaza folyamatos az aszbeszt szennyezéssel érintett útburkolatok kalciumkloridos kezelése Szombathelyen. 21 parkolót és útszakaszt már újra nyitottak. A tervek szerint a hét végéig további 6 helyszínen végzik el a munkát. A kalciumklorid megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe jussanak, a kezelés akár másfél hónapig is mérsékelheti, vagy meg is szüntetheti a kiporzást. Sport. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Irola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Irola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. helyen végzett az angol bajnokságban. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-19 fokot mérnek. Az Észak-Dunántúlon, valamint a középső és délkeleti ország részben változóan felhős, másutt derült az ég. Napközben az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és a zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Délután a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: A muzsikus családba született fővárosi fiú a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanulójaként alapította meg 1993-ban a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekart, amely ma már Danubia Zenekarként működik. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ütőhangszeres szakon végzett, majd megszerezte a karmesteri diplomát. 1998-ban megnyerte a Magyar Televízió nemzetközi karmester versenyét, ahol övé lett a közönségdíj és a Solti György külön díj is. Pályafutása során számos külföldi szimfonikus zenekart vezényelt, volt a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója és vezető karmestere, 2015 óta pedig az Augsburgi Színház főzeneigazgatója. Az elmúlt év tavaszán a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzeneigazgatójává nevezték ki, így mostanában gyakrabban fordul meg hazai koncerttermekben. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem a Liszt díjas híjadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek.

0: Strauss-keringő szólt az előbbiekben, vajon miért?
1: Én a pályafutásomat, mint karmester úgy kezdtem, még 1993-ban, hogy a frissen megalakult Danubia zenekarral, először egy bálon, aztán később a társas körben életünk első komolyabb nagy hangversenyén csupa Strauss keringőt és polkát játszott. Azt hiszem, hogy a pályai induláskor az nekem egy nagyon fontos mérföldkő volt. Arról nem beszélve egyébként, hogy karmestereknél azért a polkák azért azok egyszerűbbek, de keringőket vezényelni ez kifejezetten egy feladat. Sok keringő van egymás után, mindegyiknek más a tempója, átmenet van, azt mutat. Úgyhogy az komoly feladvány.
0: 1993, ez a dátum elhangzott, de menjünk még korábbra az időben. Ez is fontos lesz majd a 93-as esztendő, akár a Danubia ifjúsági szimfonikus zenekar kapcsán, de ha a 70-es évek közepetáját nézzük, Hiada Monkos hol, hova született?
1: Budapesten születtem, édesanyám hegedű tanár, édesapám brácsázott az operában, szóval erre mondják azt, hogy zenész családba született. Itt nőttem föl először a harmadik kerületben, aztán 4 éves koromtól. Mindig azt mondták, hogy Budapest legbüdösebb helyén nőttem föl, akkor Mártirok útja volt, ma már Margit körül, és ott éltem egészen 2000-ig, vagy 2001-ig.
0: És aztán a hangszerválasztás hamar megtörtént? Tehát a szülők odaültették a hangszerhez, és ki lehetett választani, hogy min szeretne játszani, vagy mivel kell zeneiskolába járni?
1: Teljesen nem emlékszem rá, de hogyha sorrendben megyek, akkor első osztályban, azaz 6 évesen elkezdtem dobolni. Balázs Uszi bácsinál, akkor Gráf Ágirin elkezdtem zongorázni másodikban. Harmadikban anyukámnál elkezdtem hegedülni, akkor ez így ment. Talán 6-os lehettem, talán vagy 5-es, amikor elkezdtem, és Kovács Attila tanárunál fönt az úttörő vasútnál 2 évig trombitáltam még. És akkor 2 évig ment a 4 hangszer, aztán a trombitát ezt abba hagytam, én előfelvételiztem a konziba, tényleg 1 évig voltam előkészítés a konziban, az zongorában, és akkor már az annyira sok volt, hogy akkor a 4 hangszer az egy túlzásnak tűnt. Viszont aztán még, amikor konzis lettem, akkor még 1 évet jártam meg Boldogult Kertész Ferenc tanárúrhoz brácsázni.
0: Na most ez a hangszer kavalkád, ez a szülők kérése volt, vagy ki akart próbálni mindent, és aztán kiválasztani a legtökéletesebbet, a karmesterséget?
1: Hát én szerintem A, mert a szüleim, én szerintem ezt nagyon módszeresen fölépítették, hogy ez hogy legyen. Én nagyon sokszor megkaptam azt a kérdést az elmúlt 30 évben, hogy hát hogy lettél karmester, és hogy mikor döntötted el, hogy karmester leszel, és az igazság, hogy nem tudom. Mert ugye mindig azt gondolom, hogy bennük volt egy ilyen tervszerűség, és ezt nagyon jól fölépítették ezzel a dobolással. Balázs Oszi bácsi az engem anyukám vitt el. Én jártam már emlékeim szerint egy pár hónapig már óvodában hozzá, de aztán anyukám még azt mondták, hogy nem tudok odafigyelni 4 percnél tovább, úgyhogy akkor ezt az egy abban maradt. Viszont arra nagyon jó volt, hogy én mielőtt elkezdtem iskolába járni, szinte tudtam meg ott átolvasni. És azt nála tanultam meg, Balázs Oszibánál.
0: Az rendben, hogy a szülők azt szerették volna, vagy módszeresen felépítve a szülők kitalálták, hogy hogyan lesz izgalmas a zenetanulás, de érdekelte, és hát lekötötte gyerekként?
1: Hát az ütőzés az mindenféleképpen. Egyébként az zongorázás is. Hegedüléssel úgy voltam, hogy én azért nem voltam ügyes. Ugye anyukám mindig elmondta, hogy hát túl hosszú ujjai vannak, az öcsémnek mennyivel jobb keze van hegedűre, mert kénk is párnás ujjai vannak, ez mindig elmondta anyukám. Nekem ilyen nagyon hosszú, fúszú ujjai vannak, az nem annyira nem jó, és úgy is néztem ki a hegedű, mint a sáska egyébként, és körülbelül is éreztem magam. De a dobolást azt nagyon szerettem, de 8 évig jártam az Oszibához, csak az mindig az egy ilyen koronája volt a hétnek, amikor ugye volt 2 óránk egy héten, hétfőn meg csütörtökön, és pénteken mindig volt kamarazene. A kamarazene az abból állt, hogy az összes ütős, aki hozzáért 17-18 különböző korú fiú és lány. Összeértünk abban nagyon-nagyon picike terembe, és valami, nem tudom mit, szambát, vagy Oszibá ír darabokat, azokat játszottuk, és ő vezényelte, és imádtuk, hát az azóta 7 fénypontja.
0: Tehát zenésznek készült mindig is.
1: Én azt hiszem, hogy igen, és hogy egy visszagondolok, amit talán egy picit szégyellem kéne, nem is tudom, mi lehetnék más.
0: Semmi hobbi nem volt gyerekkorban, foci, nem sport,
1: igazán, nem igazán,
0: irodalom, színház.
1: Olvasni nagyon szerettem, színházban nem nagyon, operába jártam nyilván, de hát ez ilyen szakmai ártalom volt, már apukám, hogy sokszor bevitt az operába, ez így meg is maradt bennem, az operának ez a határtalan szeretete, magának az épületnek is a szeretete az így megmaradt bennem, de nem igazán volt idő. Szóval amikor már az van, hogy nem voltam nagyon jó tanuló, ezt azért le kell szögeznünk. Ergo azért mondjuk nem nagyon tanultam magamat halára. Viszont azért ott volt az a 3 hangszer, ott még gyakorolni, szóval nem volt idő igazándiból hobbi. Én nem is a sportosnak egyáltalán voltam sportos. A fociból mindig az volt, hogy ma nagyon szeretek focizni, a fiammal focizok is, és azt nagyon élvezem, és az volt annak idején, hogy az osztályban ott volt pár gyerek, aki hihetetlenül jól futballozott, de tényleg. És akkor ugye tornaórán vagy délután napköziben, akkor kimentünk az utcára, és akkor mondta a tanárnő, hogy Ernő meg Zoli, ők voltak a 2 legjobb focista, választanak csapatot. És akkor ugye kezdték válogatni az embereket, és mindig a leg, végén maradt az. Én voltam az utolsó, és akkor akinek még kellett, akkor az nagy fanyalogó azt mondta, hogy jó, jaj, de magas, jó, gyere majd, állj oda valahol hátra. Szóval ez körülbelül így ment a foci szerekem, azért majdnem azt mondom, hogy traumatikus élmény.
0: Ezek szerint van egy öccse.
1: Igen.
0: Tehát akkor ketten nőttek fel a muzsikus családban. A Bartók zenei konzi nyilván egy automatikus választás volt, és akkor elérkezünk a 93-as dátumhoz. Milyen ambíciója volt ahhoz, hogy zenekart alapítson?
1: Visszalépnék kettőt. Ez megint egy olyan pont, amire én nem igazán emlékszem, de van egy olyan emlékem, hogy anyukám, mihogy ott a harmadik kerületben ő hegedű tanított, volt egy ilyen kis zenekar a növendékeiből, meg mit kolléganőjének a növendékeiből, és akkor az egyik növendéke játszott valami, mert nem emlékszem, hogy milyen kisebb rácsa versenyt, és akkor azt én vezényelhettem. És tudom, hogy nagyon szégyeltem azt, hogy most úgy teszek, mint a karmester lennék, hogyha nem mertem pálcát használni, mint szeruzával vezényeltem, koncerten is egyébként. És ez volt tulajdonképpen az első ilyen kis szájpróbálgatás, tehát nem tudtam, hogy kell próbálni, akkor ott állt apukám, akkor így beleszólt néha, akkor egy kicsit is félretolt, és akkor ő próbált velük, meg rettenetesen égtem, és akkor nekem volt két kamarapartnerem, Sándor Laci és Palotai Ági, és velük jártunk Kakuk tanárúrhoz kamarazenére. Én zongoráztam, Laci hegedült, Ági pedig csellózott. És én azt nagyon-nagyon szerettem. És ott jöttem rá arra, vagy ott fedeztem föl magamban azt a, nem is tudom ezt, hogy mondjam, igényt, lehetőséget, hogy nagyon szerettem próbálni. És úgy éreztem, hogy nagyon jól hallom azt, hogy mitől lesz jobb. És ezt akkori meglátásom szerint nagyon jól szavakba tudtam önteni. És ők meg így hallgattak rám. És mindig az volt a próbákon, amiket én mondtam. És akkor ettől tényleg jobb lett. És ez indított el azon az úton, hogy így elkezdtünk szervezni ilyen kis kamarazenekar félét. És akkor tudom, hogy Barnás tanár úr, ő a filozófia tanárunk volt a konziban, és amatőr fuvolista, és akkor ő mondta, hogy hú, hallotta, hogy csinálunk ilyen kis kamarazenekart. Még az Olá Willi volt egyébként még benne a koncertmester a legelején. Hallotta, hogy van ez a kamarazenekar, és hát, hogy mindenki nagy álma, hogy az egyetemen, ahol ő tanít, nem tudom, melyik egyetem volt, ő szeretne a növendékeinek eljátszani a Hámol szvittjét. És akkor azt próbáltuk, és eljátszottuk, és akkor az ilyen örök szerelem lett egyébként. És ez a zenekar, ez egy kicsit így együtt maradt, gatott. És akkor már ez egy ilyen eldöntött dolog volt kvázi, hogy akkor valószínűleg ez lesz a pálya. És ekkor jött a nagy ötlet, nem tudom, akitől, mert nem tőlem jött, hogy mi lenne, hogyha megkérdezném Szabó Tibort, ugye akkor volt a konzinak, a Bartók konzinak az igazgatója, megkérdezném őt, hogy esetleg nem vezényelhetnék-e valamit a konzi zenekarral. És Szabó Tibor tök rendes volt, és azt mondta, hogy persze, persze, és akkor megállapodtunk, hogy azt hiszem, az 1993-ban volt, februárban, márciusban, talán volt egy hangverseny a Zeneakadémán, és akkor Mozart 297B jegyzékszámú négy fúvósos szimfonia koncertantéját vezényeltem a konzi zenekarral. És ennek az egyik próbájára jött oda hozzám egy lány, és megkérdezte, hogy nincs a zenekarom, mert hogy van ez a Danubia bál, ott a nem tudom melyik múzeumban, és hogy ott kéne egy zenekar, akik ott keringőket és polkákat játszanak. Na és akkor most ott a róka a farkába harapott, mert jutottunk a beszélgetés elejé.
0: Viszont most nem egy újabb Strauss keringő, hanem a római ünnepek következnek. Ez is egy fontos mérföldkő.
1: Hát akkor most ugrunk 5 évet az időben. 98, május 24. És hogy a karmester versenek, ez volt a döntő anyaga, a harmadik forduló. Ez a többek között ez volt a döntő anyaga, én ezt húztam. És ez volt az arra, amit én azt gondoltam, hogy soha életemet nem fog tudni élvezni, és tényleg imádkoztam, drukkoltam, kereszteket vetettem, hogy ne ezt húzzam, de hát ezt húztam. És ez a rádiózenekarral volt a döntőben. Szóval, hogy milyen érdekes a történelem.

0: Érkezzünk el 1998-ig, a ma bizonyos karmester versenyig. Elvégezte a konzit ütőhangszeresként.
1: Hát az főiskolán, igen.
0: Főiskola, aztán pedig karmesterként.
1: Hát párhuzamosan.
0: Utána jött ez a karmester verseny. Milyen kihívások elé állít valakit egy ilyen nemzetközi megmérettetés? Ezek szerint nagyon izgult, mert azt mondta, hogy mindenféleképpen nem az előbb hallott zenét szerette volna vezényelni, de hogy ott ezek szerint előre tudja az ember, hogy mik közül választhat, vagy miket kell vezényelni?
1: Amikor az ember jelentkezik egy versenyre, akkor a verseny felhívásban már benne van az, hogy mely fordulók milyen darabokat tartalmaznak, illetve tartalmazhatnak. És hát nyilván az ember akkor optimista esetben készül föl, hogy mindent megtanul, az lehet, hogy az első forduló után kiesik, de hát amit megtanultam, az enyém.
0: Hogyan lehet megtanulni karmesterként? Rengeteget kell hallgatni a zeneműveket, különböző karmesterekkel vezényelve, vagy mi a titok?
1: Nem tudom. Tényleg nem tudom, mi a titok, mert a hallgatni különböző karmesterekkel hasznos tud lenni, de azt inkább azt szoktam mondani, hogy az akkor érdekes, amikor egy olyan darabot vezénylünk, aminek tudjuk azt, hogy olyan tradíciói vannak, amiket nem szabad, vagy nem érdemes, vagy nem illdomos megmásítani. Szóval ezeket a tradíciókat egyszerűen magunkévá tenni, arra nagyon jó, hogyha az ember felvételeket hallgat. De a felvétel hallgatásra azért több probléma van, mert az embernek lesz egy olyan hangzásképe, amit élőben valószínűleg soha nem fog úgy hallani, ezért mindig egy csalódás lesz minden. Másodszorban olyan dolgok rögzülnek egy felvételből, ami lehet, hogy nem is az enyém. És ezért én még inkább annak a híve vagyok, hogy vagy játsszuk a partitúrát, hogyha meg nagyon nem tudjuk játszani, akkor legalább nézzük partitúrát, azért olvasni tudni kell. És hogyha az ember nézi egy idő után, amúgy is egy olyan rutinra teszünk szert, hogy ha már ránézünk egy partitúra, az a nagyjából tudjuk, hogy mi fog történni. De az, hogy nekem kell saját magamnak kialakítani azt, hogy én abból mit szeretnék építeni. Hogyha ezt most megelőzi egy felvételhallgatás, az lehet jó, de lehet rossz is.
0: Na most ez a 98-as nemzetközi karmesterverseny, ugye ahol a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát vezényelte, ez azért mérföldkő volt, mert hogy különdíjas lett, Solti György különdíjas, a közönségdíjat is ön kapta meg. Ott aztán úgy érezte, hogy innentől kezdve enyém a világ?
1: Hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, nem?
0: Inkább elrettentette, hogy ez most nagyon nagy felelősség lesz?
1: Azt sem mondanám, hogy elrettentett valahogy. Egy dolgot megtanultam nagyon-nagyon régen már. Ugye van az a mondás, hogy minden csoda 3 napig tart. És az én életemben ez mindig az volt, hogy voltak nagy sikerek, meg voltak szép esték, meg voltak szép koncertek, és mindig úgy voltam vele, hogy jó, most ennek egy kicsit így örülök, és holnap elkezdődik minden előről. És ez így van jól. Tudni, én estem bele abban a hibában, ami fiatalon, hogy túlörültem magamat, most ez nagyon tudom, egy magyar talán szó, de mégis használni fogom, szóval túlörültem magamat. Na, ebben az esetben azt jelentette, hogy tényleg egy napokig örventem a saját nagyszerűségemmel, és egyszerűen az bénító. Szóval az hogy szóval úgy nem lehet dolgozni. A nagybátyám mondta annak idején mindig, hogy amikor leraktam a jogosítványt, akkor óva intett attól, hogy elhiggyem, hogy tudok jól vezetni, mert azt mondta, mindig, amikor az ember elhiszi, hogy már jól vezet, na, akkor ön az első koromból. És ez valahol egy kicsit így van, vagy legalábbis én így élem meg, na, ez az én percepciómmal mondjuk így.
0: És akkor hogyan kezdett bele a hivatalos pályafutásba? Tehát, hogy itt volt ez a győzelem, és akkor 1000 helyről megkeresték, hogy már pedig jöjjön hozzánk, vezényeljen itt, állásokat ajánlottak hazánkban, szerte a nagyvilágban, és elindult egy csoda karrier?
1: Nem. Most gondolkodtam, hogy nem is olyan régen ezen a karrier szó, hogyha már ezt így tetszett említeni, mert mi az a karrier? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert kinek mi a karrier? Szóval én tulajdonképpen nem futottam egy olyan nagyon nagy karrier, szóval nem beszéljenek minden héten máshol a világban. És ettől függetlenül, vagy ezzel együtt, vagy ezek nélkül, nem tudom most melyik oldalról nézem, én nagyon jól érzem magam. És nyilván a verseny után a meghívások száma az megsokszorozódott. És érdekes módon az első 1-1.5-2 évben annyira sok lett, hogy egyszer azt éreztem magamon, hogy így kezdenek dolgok így eltemetni. Szóval amikor már tényleg semmi idő nem lesz arra, hogy kicsit föltöltődjek, jobban rákészüljek, szóval az, hogy kis idő legyen a dolgok között, és nyilvánvalóan egy pályakezdő karmesternek egy a rutinja nincs meg, kettő pedig a repertoárja nincs meg. Szóval nincs mögötte egy olyan repertoár, amit bármikor, szóval most már azért az van, hogy egyrésztről nagyon sok, másrésztről nem olyan nagyon sok darab van, amit nem vezényeltem még. Szóval az eseteknek a 70%-ában olyan darabok fognak most szembe jönni velem, amiket már vezényeltem legalább egyszer. És azért ez egy, hogy mondjam, ez egy jó értelembe vett rutin. De ez akkor ez nem volt meg. Akkor minden új volt. Minden. tényleg minden.
0: Tehát akkor ez extra kihívás volt minden alkalommal elvállalni valamit és kiállni a zenekar elé vezényelni.
1: Abszolút, abszolút. Szóval és mindent meg kell, most nem mondom, ma is mindent újból meg kell tanulni, mert nem emlékszem, és nem emlékszem mindenre. Egyébként ezzel most gondolkodtam pont 2 hete, mert vezényeltem 3 hét leforgás alatt 2 Beethoven szimfóniát különböző helyeken, és nekem a Beethoven szimfóniák azok egy nagyon-nagyon magas polcon vannak a kis lelkemben, és arra jöttem rá megint, és az összes Beethoven szimfóniát vezényeltem már sokszor, tényleg sokszor. És arra jöttem rá, hogy ezek a Beethoven szimfóniák, most túl azon, hogy csodálatos zeneműve, ezek olyanok, hogy vezénylem őket 30 éve, és mindig, amikor egy Beethoven szimfónia ismét előkerül, vagy kezem ügyébe kerül, és elkezdem nézni, újból tanulni kvázi, vagy feleleveníteni, akkor mindig találok valami olyat, amit addig soha. Amit egyszer nem vettem észre. És én gondolkodtam, hogy ez azért van, mert nem néztem meg jól, vagy azért van, mert én változom, vagy más fénytörésben látom, nem tudom. De mindig találok valami olyat, és ez a Beethoven tényleg eklatás.
0: Sok helyen dolgozott, külföldi zenekarokat is vezényelt, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója is volt egy időben, aztán 2015-ben kiköltözött Augsburgba. Az kihívás volt egy színház főzeneigazgatójává válni?
1: Ugye voltam 2 évig főzeneigazgató az operában. Még abban az időben is vezettem tulajdonképpen a Danubia zenekart.
0: Mert hogy azt el sem mondtuk, hogy az megalakult.
1: Az megalakult 93-ban, és ugye én 13-ig tulajdonképpen annak sosem mondtuk azt, hogy főzeneigazgatója vagyok, de tulajdonképpen az voltam.
0: Alapítója, illetve... alakítója, fejlesztője, igen, minden egyben.
1: Igen, ma producer. És közben pedig Chemnitzben voltam 7 évig első karmester. Szóval nekem voltak ilyen posztjaim. De valószínűleg későn érő típus voltam, vagy vagyok, mert én ezeket soha nem éltem meg úgy, mint posztok. Szóval soha nem éltem meg ezeknek valahogy azt a súlyát, amit talán illene, vagy illett volna. Szóval valahogy én könnyebbnek vettem, mint amilyen. Na és ez jutott vissza egyébként aztán az operában. És amikor ugye nekem volt 2 elég rossz évem 13 és 15 között, ugye 13-ban váltam meg az operától, és 15-ben kezdődött a szerződésem ugye Augsburgban, de már ugye 14 végén tudtam, hogy az ott lesz majd 15-ben, szóval ilyen szempontból ez jó volt, de mondjuk egy tényleg rossz év volt, az kétségtelen. És én úgy mentem ki Augsburgba, hogy hát egyhogy nem akartam kimenni oda, mert ilyen nekem van egy ilyen lokálpatrióta becsípődésem, és nagyon szeretek itt lenni. És nem volt kedvem kimenni, és úgy mentem oda, hogy én most itt azt fogom csinálni, amit tudok. Úgy fogom csinálni, ahogy tudom. Ha kell nektek, akkor jó, ha nem kell, akkor úgyis jó. És ez nagyon bejött. Mert nekik nagyon kellett, úgyhogy ez ilyen nagy egymásra találás volt. És Németországban azért nagyon sok minden kicsit másképp működik, mint Magyarországon. Szóval ott azért, hogy mondjam, ez a jó, illetve rossz értelemben vehető haverkodás, ez ott nincs. Ott ugye, hát a zenekart az csak magázni lehet, ott mindenki Herr X, meg Frau Y. Ott érdekes, a zenekarból tegezek 3 ember, de próbálni őket is magázom. És Herr és Frau. És az, hogy ezt a struktúrát egyszerűen úgy átlátni, hogy megtaláljam benne a helyemet, hogy hol vagyok, hogy ne gondoljam magamat följebb, de ne gondoljam magamat lejjebb se. És ez egy folyamat, amíg. De inkább úgy mondom, hogy ez nálam egy elég hosszú folyamat volt. És ezt ott Augsburgban kezdtem el tulajdonképpen, hogy Isten igazából sok-sok tanulsággal a hátam mögött érzékelni és kiépíteni.
0: Hamarosan elérkezünk a Jerenhez, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseihez. Előtte azonban Sosztakovics zene jön, ő is fontos zeneszerző lehet.
1: Igen, most így ez tök jó, mert voltak gyerekkoromban ezek a rajzok, amik így össze kellett kötni számokkal, és akkor kijött valami forma végén, és akkor ki is lehetett színezni, és ez most kicsit olyan, mert a Sosztakovics az is egy ilyen 98-as történet. Azt tulajdonképpen csak azért akartam megemlíteni, mert én úgy éreztem annak idején, ez a 20. század legvégén, én úgy éreztem, hogy Magyarországon én egy ilyen úttörője vagyok Sosztakovicsnak. Én nagyon szerettem Sosztakovicsot, én az összes szimfóniáját nagyon szerettem, nagyon sokat vezényeltem is, meg az operában vezényeltem a Kisvárosi Lady Macbethet, úgyhogy egy ilyen Sosztakovics fan vagyok. És a Danubia zenekarral a Vigadóban volt egy ilyen nagyon-nagyon emlékezetes 5. szimfónia koncertünk, és ez nekem akkor ez egy ilyen óriási dolog volt, és akkor úgy éreztem, hogy mondjam, a karmesteri tudásom egy ilyen fél lépcsővel följebb helyeződött ettől.

0: Magyar Rádió Művészeti Együttesei részéről. Jókor jött?
1: Szerintem a legjobbkor. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy annak idején, ez mondjuk a 2010-es évek közepe, ez még így az Augsburg és az opera között. Szóba jött az, hogy esetleg a rádiózenekar. Hogy állnék hozzá, hogyha rádiózenekar. És én akkor azt mondtam, hogy nekem csak az opera, és én az operát, és nekem az opera kell. És hogy mégis az így hanvába holt, de ezt csak azért mesélem el, mert volt már egy ilyen kezdeményezés régen. És aztán ugye kikerültem Augsburgba. És akkor volt ez az ominózus 2023 őszi koncert, amire be kellett ugranom a rádiózenekarba. Úgyhogy a rádiózenekar tényleg nem láttam előtte évtizedekig. És ez egy nagyon jó élmény volt. És akkor ezt így kézen közön így hátulról hallottam, hogy hát, hogy esetleg, meg hogy keresnek, meg minden. Aztán ez is így hanvába volt. És aztán egy évvel később talán jött megint az, hogy hát most keresnének, és akkor beszéljük meg, hogy legyen 3 koncert, vagy 4, nem tudom annyi volt. És akkor ez ilyen kvázi ilyen próbavezénylés, és akkor majd akkor eldöntjük. És én azt mondtam, hogy véletemet és véremet a Magyar Rádió Művészeti Együtteseért, de csak úgy szeretném elvállalni ezt, hogyha az ezt a zenekar is akarja. Szóval úgy, hogy most valaki föntről azt mondja, hogy és most a föntről nem politikailag értem, hanem a vezetésből azt mondja, hogy ennek a zenekarnak most köl valaki, akkor most te itt vagy, Domi, és akkor gyere. Azt mondtam, hogy azt nem. És mondtam, hogy ha van egy ilyen konszenzus közöttünk, úgy, hogy ezt ők is akarják, akkor én is akarom. Így jött ez létre. És olyan szempontból jó időben jött, hogy azt hiszem, hogy elég sok minden van már a hátam mögött ahhoz, hogy gyorsan is szerintem jól föl tudjak mérni dolgokat.
0: Maradt emellett Augsburg, egy éve van már a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekaránál, és a többi együttes dolgai is az ön vállán nyugszanak, már mint énekkar, gyermekkórus. Hogy érzi magát?
1: Köszönöm, jól. Tényleg jó. Igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben az évben nagyon-nagyon sokat nem voltam itthon, ez jövőre több lesz. Értelemszerűen, mert ugye tavaly májusban már ez az évad megvolt, úgyhogy így próbáltunk most például 3 nap alatt, így beraktuk gyorsan 3 próbajátékot, ugye minden délelőtt, mert itthon vagyok ezzel a felkiáltással. De én nagyon jól érzem magam, szóval a zenekart nagyon-nagyon szeretem, a kórust imádom, a gyerekkarát azt nyilvánvalóan szereti az ember, és hát fönn az első emeleten az irodabéli kollégák is fantasztikusak, szóval nagyon sokat segítenek. Nagyon figyelmesek, nagyon udvariasak, minden nagyon-nagyon, szóval én nagyon jól érzem magam.
0: Nyilván a következő évad tervezésében már ön is belefolyhatott, vannak részrehajló kedvencek, amelyeket vezényel, vagy beleszerette volna építeni a kínálatba, hogy a nagy közönség is hallhassa, szóval, hogy mekkora beleszólása van egy főzenei igazgatónak?
1: Hát sok beleszólásom van, csak úgy vagyok ezzel, hogy mivel... Ugye azokat a nagy vágyak, ugye az ember fiatal, és akkor vannak ilyen nagy vágyai, milyen darabokat szeretne elvezényelni, tényleg ilyen nagy vágyak. Azok közül szinte már, majdnem azt mondom, hogy majdnem minden mögöttem van már, legalább egyszer. Ezért, hogy mondjam, és ez olyan szempontból szerintem nagyon jó, hogy úgy tudok erre az egész idézőjelbetéve problémakörre tekinteni, hogy ez egy kicsit a hidegebb fejjel. Szóval vannak nagyon számít, mint a jövőre német Requiem, az egy ilyen nagy kedvencem. Aztán nagy része van, volt professzoromnak, Lukács Ervinnek, mert neki is az egy ilyen etalon zenemű volt. Szóval vannak ilyenek, de én azt gondolom, hogy túl azon, hogy az embernek vágyai vannak, arra is kell gondolni, hogy milyen zenekar van a keze alatt, mi a jó a közönségnek, mit hallgatnak szívesen. Szóval ennek annyira sok kitevője van, ahol a vágyak persze fontosak, de legyenek ezek a vágyak a nagy egész részei.
0: Az, hogy tudja a kettőt párhuzamban csinálni, nyilván az is kell hozzá, hogy legyen egy biztos családi háttér. Ez megvan?
1: Abszolút. Szóval ez mondjuk a feleségem nélkül nem menne. De nem egyszerű, mert ugye ő nem ürült azért, amikor kiderült, hogy lesz most még egy állás majd, de megértette, és én azt hiszem, hogy ő ebben maximálisan támogat, és ez nagyon végtelenül fontos, mert tényleg arról van szó, hogy az azért nekem a családdal töltött időm az redukálódik ezáltal, és azt valahogy kompenzálni kell akkor a másik oldalról, és ez a támogatás, ez megvan.
0: A család az feleség, 3 gyermek?
1: Igen, 3 gyermekünk van, igen.
0: És hogyan kapcsolódnak ki, vagy hogyan kapcsolódik ki? Van valami extra feltöltődési pont? Horgászik, biciklizik, olvas, repülőn utazik?
1: Hát igazság szerint nagyon szeretek biciklizni, amíg nem voltam ilyen nagy darab, addig nagyon szerettem futni, majd idővel visszajön, szóval nagyon szeretek most már, gyerekkoromban nem szerettem, de most már nagyon szeretek sportolni. Fiammal nagyon szeretek focizni. És az, hogy mi kapcsol ki, olvasni is nagyon szeretek. Zenét például nem nagyon hallgatok. Ezt meg kell mondjam őszintén.
0: És van valami kapaszkodó hit, ami a mindennapokban ott van?
1: Ja, hit az van, persze. De nem vagyok az a vérmes keresztény. Szóval, hogy mondjam, ezzel még dolgoznom kell.
0: Most március 15-én a Nemzeti Ünnep alkalmával átvehetett egy érdemes művészdíjat, tehát azért elismerték, hogy komoly szakmai volt van el mögött, szóval, hogy gratulálhatok ehhez a díjhoz. Most akkor másképp vezényel már?
1: Most már érdemes vagyok.

0: Igen, hogy érdemes lett rá?
1: Szerintem nem vezérek másképp, de nagyon örültem. Tényleg nagyon örültem, szóval ez nekem olyan. Az utolsó díj, amit kaptam, az nem tudom, 2002 vagy 2003-ban volt a Lizdi, és az nekem olyan jó érzés volt, hogy annak ellenére egyébként, hogy nem voltam sokat itthon, annak ellenére nem felejtettek el.
0: Tehát akkor a szakmán ismerte, jól esett.
1: Nagyon jól esett.
0: Következő 5 éves terv, mit tervezünk el?
1: Igazság szerint extra tervem nincsen. Én azt gondolnám, hogy ha következő 5 évre gondolok, akkor nekem ez egy óriási dolog lenne, hogyha azon az úton, amin elindultunk, azon tovább tudnánk haladni. Célba sose fogunk érni nyilvánvalóan, de haladjunk tovább az úton. Ez vonatkozik úgy a magánéletre, mint a szakmaira. Most egyébként elsősorban a rádiózenekarra, vagy a Magyar Rádió művészeti együtteseire gondolok, hogy elkezdünk valamit, és akkor azon konzekvensen menjünk tovább.
0: Mivel zárjuk a beszélgetést, milyen zene legyen?
1: Hát ami kimaradt így, mert ugye azt tetszett mondani nekem, hogy nevezek meg olyan zenéket, igen, amik az életemben fontos szerephez jutottak, vagy fontosak voltak számomra, akkor az operát szerintem ne hagyjuk ki. És hogyha választhatok, akkor én a Bohém életet választanám Puccinitől, mert az volt az első opera, amit a Magyar Állami Operaházban vezényeltem. Tulajdonképpen ezzel a darabbal debütáltam a Budapesti Állami Operaházban.

0: Vendégem a Liszt díjas héjadomonkos karmester volt, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. A hangmérnökök Schwarz Nóra és Sie Gábor, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagyatádon FM 104,1. Rádió Színház.
2: A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.
3: Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Első rész. Gyermekévek.

Van egy török példabeszéd, amely azt mondja, hogy magáról csak az ördög szokott beszélni. Sok igazság van ebben a mondásban, s hogy mégis hozzáfogtam önéletrajzom megírásához, arra leginkább azonok indított, hogy megmutassam az olvasónak, hogy az a lelki erő és kitartás, melynek közép-ázsiai viszontagságaim közben tanújjelét adtam, szorosan összefügg ifjúkorom küzdelmével és szenvedéseivel, tehát koránt sem méltó arra a nagy bámulatra, melyet a művelt világban keltett. Soha se felejtsék el ifjú barátaim e perzsa mondatot. A nyomorban érik a férfi erény, a tűzben tisztul az arany s ezüst.

Zsidó szülők gyermekeként jöttem a világra, s mivel hogy a zsidóknak Magyarországon akkoriban még senki sem tette kötelességévé, hogy rendes anyakönyvet vezessenek, tisztára képtelen voltam reá, hogy születésem évét illetőleg hiteles följegyzésre bukkanjak. Anyámtól nem egyszer hallottam, hogy nem sok idővel atyám halála előtt valamikor József napján láttam meg a napvilágot, és mert atyám egyike volt az 1830-ban kitört nagy kolera utolsó áldozatainak, azt hiszem nem tévedek, ha születésem évét 1831-re, vagy 1832-re teszem. Atyám nem csak jámbor hitgyakorló, hanem kitűnő talmudista is volt. Nem sok ügyet vetett a világ dolgaira és hétköznapos eseményeire. Félszeg és ügyetlen volt az emberekkel való érintkezésben, s mikor leánynézőbe ment anyám szülei házába, a morvaországi Lundenburgba, láttára halkan összenevettek a Malavan család leány sarjadékai. De anyám festenivaló 18 éves szép lány volt, csak hamar kedvét lelte az elfogódott fiatal tudósban. Könnyű lélekkel nyugodott meg tehát ortodox atya akaratában, Isten hozzáadott mondott szülővárosának, hogy útra keljen az alig, hogy megismert talmud tudóssal Magyarországba, Pozsony vármegye Szent György nevű városába, hol atyám benszülött létére bízva bízott benne, hogy a község meg fogja választani rabbi helyettesének. De ismeretes dolog, hogy a teológusok minden felekezetében féktelen gyűlölet, irigység és folytott harag dúl a saját pályatársak ellen. Atyám az ő csöndes, szerény természetével nem termett rá a küzdelemre. Hamar veszendőbe ment hát a reménység, hogy valaha a község segédrabbinusi székébe juthasson.

A szegénység egyre nyomasztóbb lett a házban. S mikor az Európába akkortájt betört koleravész öldöklő angyala felső Magyarország nyugatán is jelentkezve atyámat sírba döntötte, anyám 22 évével özvegységre jutott, két gyermek gondját cipelve, a legnagyobb nyomorúságban.

házához vette egy londonburgi fiatal barátnőjét, hogy vigyázzon a gyermekekre. Ő maga 7 nappal lát éve dolgozott szüntelenül, s özvegységének második esztendejében már annyira vitte, hogy pincéje jóborral volt tele, az élés tehát a színülti gabonával, és vendéglője a legnépszerűbbek egyike egészen Gyöngyvárosában. Az üzlet jól ment, de mivel azt hitte, hogy azért erős férfikarra is van szükség, második házasságra lépett egy hozzája való dunaszerdahelyi fiatal emberrel, kire most az a hivatás nézett, hogy a 2 árvának, tudnélik nekem és nővéremnek az atya, neki magának pedig támosza és testének pályatársa legyen. Fleischmann úr jó lelkű, tisztességes ember volt, de éppenséggel nem volt szorgalmas és vállalkozó férfiú. Megosztotta anyámmal a jólétet, de nem úgy a munkát. S ahogy leforgott az első év, és anyám szemére lobbantotta tétlenségét, azt felelte, hogy ott az idegenben nem leli helyét, nem tudja elhelyezni munkaerejét, de menjen csak vele anyám az ő szülővárosába, Dunaszerdahelyre, majd meglátja, hogy családja és ismerősei körében jobban megfelel a család fenntartó kötelességeinek.

Így került anyám, s vele együtt én is, Dunaszerda helyre, abba a városba, amely öntudatomat ébredni látta. Szülővárosomnak én azért ezt a várost tekintem, s nem azt a másikat, melyben a nap fizikai világosságát megpillantottam. Körülbelül 3 éves lehettem ekkor, és csak rendkívül halovány emlékét őriztem meg földi létem első tanyájának. De élénken emlékezem arra a reggelre, midőn lábfájással ébredtem és sántítani kezdtem. Ez volt az idő, amikor a csípőfájás betege lettem, s a bal lábamra megbénultam. E bajomra aztán gyógyulást nem is leltem soha. Anyámnak fájó töv is volt a szemében ez az én testi nyomorúságom. Mindig csak abban főtt a feje, hogy miképpen gyógyíthatna ki ebből a tökéletlenségemből. Gyógyító erejű füvekben füröztöttek, minden lehető és elképzelhető kenőccsel és állati zsíradékkal kenegettek. Egyszer Nyitra megye Gróp községéből híre kelt egy új csoda doktornak. Anyám tüstént útra kelt velem. Falusi udvarházában találtuk a derék férfiút, s mert Dunaszerdahely borának jó hírét hallotta, kész volt rögtön velünk tartani, hogy szüleim házánál vessen alá a kezelésnek. Miután a lábamat 5 napon át minden reggel egy ideig a forró gőz fölé tartották, hogy az inaim és porcogóim meglágyuljanak, a 6. napon anyámat elküldték hazúról, engem pedig lefektettek, és miután 2 markos cigány, ők voltak a segédorvosok, vállamnál és lábamnál fogva megragadott és keményen a földre szorított, a csodadoktor testének egész súlyával reál nehezedett, szinte derékszögbe összezsugorodott beteg térdemre. Borzasztó roppanás következett ezután, és én elájultam. Később, hogy magamhoz tértem, ott láttam térdelni az ágyam mellett siránkozó és kesergő anyámat, círógatva és dajkálva engem, de a lábam egészen egyenesen feküdt, 2 erős fakérek közé szorítva és durva kötelékkel körülpólyálva. De csak természetes, hogy nem lett semmi haszna az egész orvosi eljárásnak, mert mire a fakérget eltávolították, és megint lábra állhattam, a régi bajom visszatért, és a mankót elő kellett vennem ismét. Béna maradtam bizén egész életemben, ha nem is éppen káromra. A korai megszokás kitűnő tréning volt későbbi pályafutásom számára.

0: szellemi kiművelésemet illetőleg mindenek előtt meg kell ismerkedni a műveltségnek ama feltételeivel, amelyeket az akkori ortodoxia helyes és Istennek tetsző életmódtól elválaszthatatlannak tartott. A serdülő gyereket mindenek előtt a héberül való olvasásra tanították, és ha már kellőképpen megismertették az idegen nyelv írás jegyeivel, lassanként a héber szöveg fordítására fogták. Örömest és könnyen tanultam. Mózes könyveiben tökéletesen otthonos voltam, és a próféták írásaiban is oly nagy volt a járatosságom, hogy hosszú részeket mondottam el, és fordítottam le könyv nélkül, Ézsaiásból, Jeremiásból, Treasszárból és más szentkönyvekből. Ez a járatosságom bizonyos tekintélyt kölcsönzött nekem az iskolatársaim közt, ami korán felkeltette bennem a hiúságot, és elbizakodottá tett volna, ha néha napján hideg vízsugárként nem hullottak volna gyermeki önhittségem tüzére anyám intelmei.
1: Nem vagy még semmi sem, nem tudsz még semmit,
0: mondogatta.
1: Az én első uram fiának a legkülönbnek kell lenni minden más gyermek közt.
0: Arra a merész elhatározásra jutott, hogy a vallásos tanulmányok mezejéről a világias életpályára vezére állt engem. Nem ügyelve hitsorsosainak csípős megjegyzéseire, a zsidó iskolából a protestáns hitközség elemi iskolájába adott, hol keresztény könyvekből is tanultam, jelen voltam a vallási órákon, s földrajzból, természetrajzból is elsajátítottam azokat az elemi ismereteket, amelyeket az akkori, fölötte gyarló iskolakönyvekből egyáltalán elsajátíthattam. Osztályunk vizsgájának előkelő vendége akadt Bartal György aranysarkantyús vitéz, a híres jogtudós és történetíró személyében. Bartal a tanító kérésére maga egzaminált engem. Felütötte az olvasókönyvünket, melynek egy hosszú lélegzetű latin versezet volt a végén. Azt kérdezte, el tudnám-e mondani hibátlanul. Nekem több se kellett, elkezdtem recitálni szépen, s mikor a végére értem, a tanító biztatására elmondottam a sorait szép rendben, még visszájáról is. Az előkelő vendég megcérógatta arcom, és egy ezüst húszas csúsztatott kezembe, ráadásul adva még ezt a biztatást.
2: Csak tanulj, fiam!
0: Szorgalmamnak ez a bátorító szó volt az első jutalma, észbeli képességemnek pedig ez az ezüst húszas, az első anyagi eredménye. Jövőmre nézve a terv már készen állt.
1: Nem lehet és nem szabad, hogy közönséges ember váljék te belőled, mondotta anyám. A tudós atyád lelke élte benned. Tanulnod kell, hogy doktor lehess, fiam. Ám hogy Szent Györgybe juthass a gimnáziumba, hol ismerik a nevedet és segíteni fognak, ahhoz elébb keresned kell egy néhány forintot, mert én legfeljebb, ha egy kevés fehér neműt és egy öltöző ruhát adhatok veled.
0: 11 éves se voltam, amikor bemutatott jövőbeli gazdámnak, a nyéki kocsmárosnak, hogy gyermekei házi tanítójaként némi pénzeket keresvén biztosítsam a Szent Györgyi gimnáziumban folytatandó tanulmányaim költségeit. A kocsmárosnál én nem csak Móricz fiának tanítója, hanem házi szolga és pincér is voltam. Igazán boldognak éreztem hát magam, amikor a hathavi terminusa végéhez ért, és 8 forintos keresetemmel a zsebemben indulhattam haza.

Ha anyámon múlik, nyomban útra kelek Szentgyörgyre, és beiratkozom a diákiskola októberben megnyíló első fél esztendejére. De úgy illett, hogy még a szülői házban lépjem át az ifjú kor küszöbét. Ennek az ideje pedig a zsidó gyermeknél a 13. év betöltésével jelentkezik, amelyet a bar micva ünneppel szoktak emlékezetessé tenni. Néhány nappal az ünnep után összekötöttem batyúmat, melybe csak egy néhány ruhanemű és könyv volt becsomagolva, és ahogy leszállt az alkony, mankómmal a hónom alatt, édesanyám kíséretével odahagytam városomat. A Kárpátok egyik nyúlványának alján fekvő Szentgyörgy kicsiny városában első utunk a nagy jámborság hírében álló Hirstirnau házához, atyám ifjúkori barátjához és tanulótársához vitt bennünket, ki az elhunythoz való barátságból ingyen lakást ígért nekem, de korán sem tökéletes melegével a vendégszeretetnek, mert jobban szerette volna, ha az istentelen keresztény tanulmányok helyett a Talmudhoz ragaszkodtam volna inkább. Szállásom ennél fogva csak abból állott, hogy szabad volt szalmazsákomat ének idején a ház egyik zugában a földre vetnem, mert takarót és vánkost más nagy lelkű emberek ajándékoztak hozzá. De hát szállás volt ez is, födél alá jutottam, és anyám a lakás dolgában ekképpen megnyugtatva elment velem a kegyes rendi gimnázium igazgatójához, hogy beírasson a Parva-ba, ahogy akkor az első diákiskolát nevezték. Nyéki keresményemnek körülbelül a fele része ráment a beírás díjára. A másik felén az iskolakönyveket kellett beszereznem, és így módon egy árva krajcár nélkül maradtam. Noha élelmem kérdése még egyáltalán nem volt elintézve. E bajon segített a zsidó hitközségnek az a bevett szokása, hogy a Talmud növendékeknek minden nap más-más család ad ingyen ebédet. Jól tevő, itt-ott nagyon szegény emberek ajánlottak föl számomra hetenként egy-egy ebédet, szombatonként pedig a község vendége voltam hivatalosan, amennyiben a község pénztárosa bolettát, azaz utalványt állított ki számomra valamelyik jómódú családhoz, amellyel nem egyszer kellemetlen meglepetést szereztem a házasszonyának, s ennél fogva, mint nem szívesen látott vendég, keserűséggel költöttem el a jobbféle ennivalót.

0: professzorom, Páter Sieben Liszt, körülbelül 20 éves, kellemes külsejű és rendkívüli szívbéli jósággal megáldott piarista, kezdettől fogva jó szívvel volt hozzám. Megcsípte az arcomat, néha napján egy-egy almát is adott. És amikor kemény tél idején fogyatékosan öltözve jelentem meg az iskolában, felhívott szobájába, megajándékozott egy meleg kendővel, egy mellénnyel, egyszer pantallót is adott, és pártomat fogta minden tekintetben, azt hiszem anélkül, hogy bármi másra hallgatott volna, mint nemes szíve sugallatára. Második osztálybeli új professzorom koránt sem volt hozzám olyan jó szívvel, s amikor beiratkoztam, a következő nem éppen hízelgő megszólítással tisztelt meg.
1: Mózele!
0: Így hívták általában a zsidókat.
1: Minek tanulsz? Nem volna jobb, ha a sakternek mennél?
0: Ez inkább rosszindulatú, mint sem tréfás megjegyzés dacára jobbnak láttam hivatkozni múlt évi bizonyítványomra, és jó indulatába, védelmébe ajánlottam magam. Amit meg is ígért sunyi mosolygással, de azért gúnnyal és csúfsággal bánt velem az egész iskola év alatt. És újra meg újra egészen komolyan azt a tanácsot adta, hogy tegyek le a tanulásról.

csak 14 éves múltam, vígan szőttem mégis terveimet, és nagy kitartással építgettem a légvárakat. Míg más diák játékkal töltötte idejét és bohóságainak élt, én már akkor gyönyörűségemet leltem útleírások, vitézi játékok és könnyebb történeti munkák olvasásában. Rendkívüli volt az az átalakulás, melyen vallási tekintetben mentem át. A pillantás, amelyet akkor a különböző vallások titkaiba vetettem, az a körülmény, hogy lassan-lassan ismerté váltak előttem oly természeti jelenségek, melyeket vallási babonám egészen más módon értelmezett annak előtte, nagyon erősen megtámadta, és elég hamar meg is rendítette a vallásról való fogalmaim épületét.

Szent Györgyi diákkorom második esztendeje végéhez közeledett már ekkor, és bennem megérlelődött az elhatározás, hogy odahagyom egy kisvárost, és Pozsonyba megyek. A nagyobb városban, úgy reméltem, inkább módom lesz a tanulásra, és könnyebben megélhetek.

csak egyért húzott vissza a gyermeki kegyelet érzése. És ez atyámnak a Szentgyörgyi zsidó temetőben levő sírja volt, amelyet felszoktam keresni a legnagyobb megpróbáltatás napjaiban. Ennél a sírnál született meg az az elhatározásom, hogy elvetem mankómat, melyet addig a bal hónom alatt hordottam, s mely kettős bajomnak volt okozója, kihívta ellenem tanulótársaim csúfolódását, és nagyon rongálta a ruhámat. Ifjonti hiúságom fellobbanásában atyám sírkövén törtem össze mankómat, és nehéz szívvel, de nem kevésbé nehéz léptekkel, szinte fél lábon ugrálva tértem vissza a városba. Eleinte mód nélkül nehezemre esett a járás, de 15 éves koromban, megerősödve már és a hiúságtól is ösztönözve, túlestem ezen a nehézségen is. Jobban sántítottam ugyan, mint annak előtte, de a mankótól mégis megszabadultam, és büszkén lendítve egyet-egyet a botomon, könnyű málhával és eminens bizonyítvánnyal mondottam búcsút Szentgyörgy városának.

0: Elhangzott Küzdelmeim. Részletek Vámbéry Ármin memoár kötetéből. Első rész. Felolvasta és a felvételt rendezte Horváth Péter. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Hangmérnök Drobek Attila. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média stúdióban 2013-ban.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek. A mikrofonnál szerkesztő Besenyei Márk. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Utóbbiak célja az elmúlt évek mulasztásainak és működési anomáliáinak feltárása. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt az OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smel János kerül. Tordai Attila vezeti az országos vérellátószolgálatot. Az új főigazgató a működés átláthatóbbá tételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg legfőbb céljai között. Emellett fontosnak tartja a véradói bázis bővítését is, különösen a fiatalok körében. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NÉBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon